0: vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sporttal, azon belül is futballal folytatjuk. Tegnap nemzetközi kupanap volt. Ha nagy képet nézzük, akkor a 4 magyar kupa indulóból egy maradt talpon, nevezetesen az FTC. Az Eto tegnap kiesett. Itt van Perlai Bálint, az Index sportújságírója. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Tehát helyezzük el kérlek a két csapatot. Az Eto a magyar bajnok, ő viszont a BL-ből már kipottyant, viszont kapott egy második esélyt a konferencia ligában. Ezt játszotta el tegnap.
2: Így van, ugye miután a György nyerte a bajnokságot, ahogy mondtad, így a BL-be ők indulhattak, de hát ugye ott már nagyon hamar kiestek az első körbe, és utána ugye a vezetőségtől is igazából a céljuk az volt, hogy a konferencia ligában a harmadik számú sorozatba jussanak be a főtáblára, ahhoz viszont ugye 3 kört kellett volna nyerni. Ugye egy luxemburgi csapatot már kiejtettek, de most a lettek ellen hát kiestek, és aki látta a tegnapi mérkőzést, ugye Győrbe játszottak egy-egyet a csapatok, és ez a továbbításhoz kevés volt, hát meggyőzőnek biztos nem mondható ez a győri játék. Noha a fél időben 1-0-ra még vezettek, de hát gyakorlatilag a második fél időben a lettek egy kapusztak nagyon sokáig. Tehát aki mondjuk így megnézi, hogy egy lett csapat jön ide, hát azért ott, aki azt mondja, hogy a Győr az esélyes, az azért nem mond vadarságot, de egész egyszerűen a két meccs alapján teljesen megérdemelten esett ki a Győr.
1: Rosszabb formában van most, mint amikor a bajnokságot megnyerve nyilván itt hazai szinte legalábbis csúcson volt? Leromlott a csapat nyár alatt?
2: Hát ez egyértelmű, ugye a legjobbjuk, hogy a Vitális Mihály Athénba igazolt, Borbély Balázs a Fradi edzője lett, rengeteg játékos még csak most ér vissza, és az új mexikói edző gyakorlatilag minden héten elmondja, hogy ez a keret nem elég mély, ami nyilván ez a kommunikáció nem a legszerencsésebb, főleg mondjuk a szurkolók felé, akik mondjuk a győri szurkolók azért remélhették azt, hogy egy ilyen erős idény után, noha az edző és a legjobb játékosuk távozik, azért ennél többre fognak menni Európába.
1: Hát meg nyilván elég sértő lehet a meglévő keretnek, hogy az új főnök azt mondja, hogy ti elég gyengécskék
2: vagytok. És ebből elvileg vannak is ellentétek, tehát én alapvetően még azt gondoltam, hogy ez az új mexikói edző, hát azért európai múltja nem nagyon volt neki, tehát az első európai csapata, már az elején elmondta, hogy ez neki igazából ilyen ugródeszka, hogy szeretnéd megmutatni magát. Én most már azt mondom, hogy lehet nem fogja megérni a december se a kispadon, mert egyrészt ez a kiesés, és mondjuk Vitális Milán távozás, és még további játékosok távozása egész egyszerűen olyan ellentéteket szület akár az öltözön belül, ami egy októberi menesztéshez is akár vezethet.
1: Nézzük a Fradit, amely viszont tovább jutott, döntetlent játszott Lengyelországban, ha jól értem.
2: Így van. Így van, ugye egy hete hazai pályán a Górnikot 1-0-ra legyőzték, idegenben pedig fél időben még a lengyelek vezettek, majd egy szerencsés öngóllal egyenlített a Fradi, de aki látta ezt a mérkőzést, ez már azért sokkal szerintem meggyőzőbb volt, ha a Győrével állítjuk párhuzamba. A Fradi szerintem megedemelten jutott tovább, ahogy reggel néztem a lengyel sajtot, azért ott is összességében azt írták, hogy a Fradi egyrészt egy esélyesebb volt, és ezt igazából ezt a papírformát tudta is hozni, és ha megnézzük, ugyanott vagyunk, mint mondjuk az elmúlt 8 évben, mert a Fradi Győrben 8-szor lesz főtáblás már, ugye még az Európa Ligában egy kört kell menniük, és a többi magyar csapat megint kiesett. Noha az elmúlt évek volt rá példa, hogy mondjuk az utolsó playoff kört, ami most fog következni, akár 3 magyar is bejutott, de a végül ugye mindig az, hogy csak a Fradi tud bejutni.
1: Ez az arány szerinted milyen? A Debrecen, mondom a kedves nézőknek, összesítésben 8-1-jel búcsúzott a nemzetközi kupától. Tehát, hogy 4 csapatunkból 1, ami megéri a főtáblát. Ez milyen arány?

0: Hát én pont megnéztem, hogy itt a környező országokban mi az arány. Csak egy érdekes statisztika, hogy a BL-ben, a play-offban egy Slovan Bratislava Celje mérkőzést fognak játszani, tehát egy szlovák és egy szlovén csap össze, és ebből az egyik be fog jutni a BL főtáblára. Ezek után szerintem mindenki elgondolkozhat, hogy akkor itt hol is vagyunk, vagy mondjuk a Romániában is, ott mondjuk ott is csak egy csapat van az Európa Ligában, de mondjuk a horvátoknál 2, Ausztriában még 4 áll, lengyeleknél is 3-4, szóval az arány igazából nem változott semmit az elmúlt években.
1: Azt nem tudom, hogy fog változni a jövőben ez a teljesítmény, mert hogy eddig a pénz az nem volt akadály, tehát az Orbán kormányok alatt eszméletlen mennyiségű közpénz, állami pénz, meg mindenféle pénz áramlott a magyar klubfutballba. Az új kormányzat azt mondja, hogy azért ő észszerűbb támogatásban gondolkodik. Mi a véleményed, hogy az NB1 színvonala meg a magyar klubcsapatok teljesítménye hogyan fog változni az új érában?
0: Hát egyelőre tisztán szerintem nem lehet látni, akár a klubok se. Noha itt ugye arról már lehetett olvasni az NB1 közvetítési jogait, ugye megint az közmédia nyerte meg, vagy hát kapta meg, és igazából noha nem 10-11-7 milliárd, hanem egy fokkal kevesebb ér már, de még így is hiszem, egy ilyen 5-6 milliárdos lételről beszélünk, ami hát azon sem lehet vitatkozni, hogy ez mennyire mondjuk igazságos, tehát hogy
1: reális.
0: Reális, igen.
1: Hogy hát a nézettségi adatok alapján nem, én látom ezeket napi szinten.
0: Hát igen, vagy mondjuk nézhetjük azt is, hogy a nézőszámokat, ugye arról volt több kimutatás, hogy mondjuk az MLS meg 2010 után kitűzte, hogy ilyen 4-5 ezeres nézőszámot 4-5 éven belül el kell érni, és ezt igazából még most sem sikerült elérni. Szerintem az, hogy az új kormány, az új helyzet, ez milyen változást fog eredményezni, szerintem majd egy-két éven belül fogjuk látni. Noha mondjuk a Fradináról már lehetett olvasni azért meg, hogy a költségvetésben azért jelentős változások voltak.
1: 30%-os szűkítés.
0: Külföldi játékosok beszélt. Távozása teljesen új, tehát az is az elmúlt 15 évben mondjuk teljesen furcsa lett volna, hogy a Fradi mindössze egy játékos igazol. Tehát ilyen változások már most látszanak, de hosszabb távon, hogy mondjuk az NB1-nek ez jót fog-e tenni, hát...
1: Hát a nagy pénz, kis foci az ami mostanra kialakult, leszámítva mondjuk a Fradit, azért az sokakat irítál, most lehet, hogy nem lesz nagy foci, eddig se volt, és nagy pénz se. Mindegy, tényleg lássuk meg, legyünk türelmesek, amúgy se tehetünk mást. Még van egy fél percünk és egy érdekes hír. A Liverpool, miután van két magyar sztár, vagy hát Szoboszlai mindenképp, de Kerkez Miros is ott játszik. Fontos a magyar szurkolók számára. Azt olvasom, hogy Jeff Bezos beszállna a tulajdonosi körbe 30%-os tulajdonrésszel.
0: Ez így van, én is klubhoz közeli forrásokból olvastam ezt. Noha azért most a Liverpool körül egyenlőre a szurkolók ennek a hírnek is örülhetnek, de így egy héttel a bajnokság rajtja előtt mondjuk sokkal jobban örülnének átigazolásoknak, mert az előző idény után, noha új edzője lesz a Liverpoolnak, egyenlőre nem látszik az, hogy hogyan fog kinézni ez a keret.
1: Barcola jön?
0: Hát ugye Barcolát mondták a PSG-ből, de a párizsiak ilyen 150-160 millió fontot kérnének, ami annyira irreális, hogy elvileg a felek olyan messze vannak, hogy azért ide nagy változás kéne, hogy ez megtörténjen.
1: Ja, hát meglátjuk, hogy mit tudna, de Liverpool, Perlai Bálintnak köszönöm, hogy itt volt, és elmondtad mindezt.
0: Köszönöm.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Fesztivállal folytatjuk. Kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban, augusztus 19-e és 22-e között rendezik meg. Itt van Lóbenvein Norbert, a MOL Nagyon Balaton programsorozat alapítója, és Bakos Piroska, a MOL szóvivője, média kapcsolati vezető. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon szeretem az ilyen interjúkat, mert van egy 10 plusz egy rendszer, egy érvrendszer a Strandfesztivál mellett, tehát ebből kell kiragadnom néhányat. A Balaton legnagyobb fesztiválja ez.
2: Hát próbálunk sajtóbarátok lenni abban az értelemben, hogy a 10 plusz egy érv az mindig jól hangzik, miközben tényleg egy évet készülünk arra, hogy összeállítsunk egy olyan várost, ami kis túlzással tényleg a Balaton partján fölépül egy új város, ahol kulturális programoktól sok minden át egy konkrét city is épül, ahol egész nap reggeltől, amikor jogával indul a nap, késő estig, amikor kertmozival és koncertekkel fejeződik be, nagyon-nagyon sok olyan érvet tudunk felsorolni, amiért oda várjuk Zamárdiba a vendégeket. Hogyha egy olyat mondhatok, ami kicsit kilóg a sorból, de pont a mai nappal kapcsolatos, miközben még a fesztivál előtt vagyunk, nekünk van egy olyan küldetésünk, hogy miközben egy fesztivál azért javarészt fiataloknak szól, mi szeretnénk mindig megemlékezni azokról a popkulturális ikonokról, akik már sajnos nincsenek köztünk, utcákat nevezünk el róluk a fesztivál ideje alatt és hasonlók. Éppen ma délután 5-kor a Balaton partján ott a Strandfesztivál helyszínen a Fenyő Miklósnak egy emlékpadot avatunk, az ő feleségével és két gyerekével közösen. Egy nagyon-nagyon izgalmas alkotásról van szó, hogy aki arra jár, az most is megnézheti, de jövő héten a Strandfesztivál alatt pedig ki is lehet próbálni és panorámában lehet gyönyörködni beleülve.
1: Körülbelül hány látogatóra számítotok ugye a 3-4 nap alatt?
2: A fesztivál abban az értelemben tényleg a legnagyobbnak számít a Balaton régióban ma már, hogy a 4 nap alatt napi 20 ezer, tehát összesen 80 ezer vendégre számítunk az idei évben, és hát nagy öröm számunkra, hogy turisztikai szempontból az mindig egy erős érv, hogy Zamárdi közelében azért igazán nagy városok nincsenek, tehát ez valóban turisztikailag egy óriási érdemnek mondható. Balaton azért büszke ránk, hogyha mondhatom azt, hogy ide aztán tényleg az ország különböző pontjairól kell ennek a napi 20 ezer vendégnek ellátogatnia.
1: 7 világsztárt ígértek, Piroska. Hogy kitől kérdezzem a hét világsztár?
3: A hét világsztár az Norbert. Mi majd a képzőművészet lesz, a modern képzőművészet.
2: Még a világsztár is én vagyok, aztán átadom a szót. Tulajdonképpen a legfontosabb a mi szempontunkból az, hogy az elmúlt néhány évben, ugye jó néhány évtizede, 3 évtizede foglalkozunk fesztivál szervezéssel, soha nem láttunk még olyat, hogy a magyar zenekarok ennyire népszerűek lennének. Ma már látjuk azt, hogy napi szinten tízezreket vonzanak különböző budapesti koncerthelyszínekre, tehát mi alapvetően a magyarokra építünk, de mindig szeretjük azzal fűszerezni egy kicsit az eseményt. 9-én, tehát augusztus 20-a előestén lesz egy olyan programunk, amikor Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a Pendulum zenekar már hétvégén érkezik hozzánk, tehát jó néhány olyan névvel találkozhatunk, akik a fiataloknak és talán egy kicsit más generációnak is komoly hívószónak számítanak.
1: Akkor nézzük a kortárs művészetet ebben a programsorozatban. Mennyire lehet rábírni alapvetően én úgy gondolom koncertlátogató közönséget, hogy fordítsa a figyelmét a kortárs művészetekre is, illetve mely művészeti ágak fognak ott megjelenni?
3: Hát nekem személyes tapasztalatom az a Stranddal kapcsolatban, hogy erre van igény, főleg úgy, ahogy most ezt a Strand Art programot összeállítottuk, hogy itt nem kell külön bemenni valahova, hogy én most elmegyek és megnézek egy kiállítást, hanem gyakorlatilag ott a Zamárdi Szabad Strand területén ugyanúgy bele lehet botlani, bele lehet futni egy-egy kiállításba, legyen az egy fotókiállítás, legyen az kortárs képzőművészeknek a kiállítása, vagy éppen legyen az egy installáció, ugye a vízibicikli az egyik a Balatonnak egy ilyen ikonikus sporteszköze, és megkértek a szervezők egy képzőművészt, hogy ott a helyszínen 4 nap alatt egy vízibiciklét tulajdonképpen alakítson át egy képzőművészeti alkotássá, úgyhogy akik ott vannak, fesztiválozók, ők ezt is meg tudják nézni.
1: Tehát valós időben születik
3: így
1: majd
3: van,
1: meg a műalkotás.
3: És itt ugye az is fontos, hogy ezt aztán ugye Sibitka Panni, aki ezt elkészíti, és egyébként ezt a tárgyat, ezt az alkotást, ezt majd a Zamárdi város kapja meg azzal a céllal, hogy újabb kortárs művel gazdagodjon a település egyik közparkja. És akkor mondok csak néhány nevet, ugye Weiler Péter most már 3. éve díszíti a fesztivál főbejáratát egy hatalmas monumentális alkotással, ez most éppen egy AI generált 200 négyzetméteres mű lesz Mélyvíz címmel, de megjelenítjük a strandot a strand felkérésére a Balatont egy fotó, hatalmas fotófalként is, amit szintén lehet látni. Mondok még néhány nevet, Buktain Imre Ev, Zámbó István, Győri Márton, Badadada, Sós Nóra, Fehér László, Kis Tibor műveivel találkozhatunk. A Lobenben Galéria szervezte Balaton című kiállításon. Tehát nyilván mindenhol a Balaton lesz a téma, egy kicsit lesz olyan is, ami a szezon utáni Balaton, a fesztiválozós Balaton, a Balaton mint élmény. És mi hiszünk abban, hogy tényleg van erre igény a fesztiválozók részéről.
1: Milyen a visszajelzés, hogy ez már
3: csendesebb nap.
1: Szóval ezzel kapcsolatban milyen visszajelzések jöttek, hogy kortárs művészeti alkotások is láthatók itt a fesztivál alatt?
3: Ugye korábban is akár a Weiler Péternek a hatalmas installációja is ott volt, és szerintem erre tényleg én azt gondolom, hogy igény van. Norbi, erősíts meg, hogy
2: én kicsit csúnyán úgy szoktam fogalmazni, hogy a fesztiválozó közeg az egy nagyon termékeny táptalaj, tehát miközben az ember azt gondolná, hogy a koncertekért és sörért jön kizárólag a közönség, nem elhanyagolható szempontok ezek is, de miközben ők ott vannak, láthatóan egy olyan közeget szólítunk meg, akik kíváncsiak egy-egy beszélgetésre, egy mélyebb tartalomra, vagy éppen a kortárs képzőművészetre is.
1: Azt írjátok, hogy nem csak világsztárok, hanem a jövő sztárjai is itt lesznek, de ennél is érdekesebb számomra a Visszatér a tábortűz. Gondolom, hogy ez nem egy átlagos méretű tábortűz, hogy külön kiemelitek ebben a 10 plusz 1-es ajánlóban.
2: Igen, a fesztiválnak az egy nagyon kedvelt és szeretett helyszíne volt a Kertmozi is egyébként, ami a Balaton partján épül, illetve az a hely, ahol ismert magyar sztárok azarja is volt már, hogy leült a tábortűz mellé gitározgatni. Minden este egy-egy magyar fiatal sztárt szólítunk meg, illetve arra kértük őket, Járai Márkról, Koliról, Gyurisról beszéltünk az idejében, hogy hozzanak ők is egy-egy vendéget magukkal, közönségszavazásnak köszönhetően sikerült őket megtalálni, hogy minden este lesz egy körülbelül egy órás program, amikor a vízpartján tábortűz mellett hallgathatjuk őket.
1: Ez nagyon hangulatos, sok sikert nektek az előkészületekhez. Kedves nézők, tehát augusztus 19-e és 22-e között Zamárdi Szabadstrand Strandfesztivál. Jó szórakozást mindenkinek.
2: Köszönjük,
1: hogy eljöttetek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az iskola kezdés a gyerekeket és értelemszerűen a családokat támogató kezdeményezésről beszélgetünk a következőkben. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Itt van Gáncs Kristóf, a szervezet vezetője. Jó reggelt kívánok! És Katus Attila, korábbi sport aerobik világbajnok, a szervezet önkéntese. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Szóval van egy hangsúlyváltás a támogatásban, azt olvastam a felkészítő anyagban, az, hogy most 2000 fejlesztő órára gyűjtötök pénzadományokat.
2: Így van, az Ökumenikus Segélyszervezet 15 éve viszi most már ezt a segélyakciót, évről évre mindig augusztusban egy nagyon komoly hajrába vagyunk, hogy legalább 2000 gyereknek megtöltsük az iskola táskáját, és több mint 20 000 gyereknek tudtunk segíteni ennyi idő alatt. És az idejében nagy örömmel fogadtuk azt a bejelentést, hogy lesz egy célzott állami támogatás erre a problémára, mert hogy mi egyébként régóta hangsúlyozzuk ezt és tapasztaljuk ezt, hogy ez az az időszak, ami legjobban megterheli a családokat. A legtöbb segélykérést ilyenkor kapjuk, ezért is indítottuk el annól ezt a segélyakciót. És gondolkoztunk, hogy hogyan tudunk erre reagálni, és úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a tanszer segélyezést is, mert azért lesznek, akik kimaradnak, lesznek, akik továbbra is rászorulnak, illetve hát azt is látjuk, hogy nagyon szertágazó, amit ilyenkor be kell szerezni egy családnak, a ruhától a tornacipőn keresztül a mindenféléig. De hogy szeretnék egy picit felhívni, akkor itt élve a lehetőséggel a figyelmet arra is, hogy egész évben ott kell lenni a gyerekek mellett, és egy segélyszervezet ez nem csak egy iskolatásket ad egy rászoruló gyereknek, hanem egész évben ott vagyunk mellette. Erre van egy kapaszkodó nevű programunk, és így tűztünk ki egy konkrét célkitűzést, és így lett a 2000 iskolatáska helyett idén 2000 fejlesztő óra, amivel szeretnék a gyerekek egész éves felzárkózását támogatni.
1: A támogatás módja az változatlan, tehát az ingeden is látható 13-53-as számot kell hívni, és minden hívás 500 forint, jól emlékszem?
2: Így van, és ez azt jelenti, hogy 20 hívásból, tehát egy hívás az 500 forint támogatás jelent, és 20 hívásból 10 000 forint összejön, 10 000 forint körülbelül egy fejlesztő órának az ára.
1: Attila, te önkéntesként milyen tevékenységet végzel? Az nyilván az is nagy támogatás, hogy adod az arcodat, a személyiségedet ehhez. Ezen kívül milyen módon kapcsolódsz
3: be? Nagyon sokszor személyesen is részt veszek ezekben a programokban. Olyan szinten, hogy nagyon hosszú évekig csomagoltuk a gyerekeknek például a tanszereket, vagy adott esetben tűzifákat viszünk, hordunk ki.
1: Tehát terepen is megjelenünk.
3: Tehát terepen is megjelenünk, és ennek azért nagyon nagy előnye van. Személyes találkozó is azért az embert megerősíti abban, hogy ezek a célok, ezek nagyon hasznosak, nagyon helyén valóak, és eredményesek is. És tényleg talán ez kimaradt, hogy van egy online felület, amin keresztül tudják az emberek támogatni ezt a kampányt, hiszen a segítszervezet.hu oldalon egy nagyon könnyen kezelhető felületen akár be is lehet állítani azt, hogy akár havi rendszerességgel is ez megtörténik, hiszen az ember egyszer csak jó szándékkal segít, aztán elfeledkezik róla, de mint a Kristóf is említette, azért ez a munka, ez 365 nap zajlik, a gyerekeknek szüksége van a napi odafigyelésre, a képzésekre, ezekre a fejlesztő foglalkozásokra, és azért ezt, ha végig gondolunk, azért a 2000 az egy nagyon nagy szám, tehát és 39 intézményben történik ez, tehát ez egy komoly program, és nagyon nagy lehetőség a gyerekek számára, hogy egy picikét többé válhassanak, több jusson nekik az életben, és az álmaikat, azokat meg tudják valósítani.
1: Téged, mint önkéntes, megterhel ez a tevékenység, tehát szembesülni a társadalmi problémákkal, vagy úgy érzed, hogy hozzá tudsz adni valamit, és ez inkább pozitív a nap végére?
3: Számomra is önfejlesztő, tehát amikor ott vagyok, akkor ez nagyon-nagyon jó, az ember ezt személyesen is megtapasztalja, tehát én is jobb emberré válok közben, illetve bizonyos figyelmet is felhívja nekem is a fókuszomat, és ezt én is jobban tudom akkor az én saját csatornáimon kommunikálni az én saját környezetemnek, és a segélyszervezetnek most már több mint 15 éve együtt dolgozunk, és mint önkéntes, és számtalan fantasztikus élménnyel gazdagodtam, még akkor is, hogyha az ember a szomorúságot látja, de ha lenyúlunk, és látják a jó szándékot, a segítőkészséget, akkor az emberekben ott van az önmegmentő mechanizmus, és sokkal könnyebben ki tudnak lépni az ő problémáikból, tehát nagyon fontos a folyamatos odafigyelés, a törődés, még akkor is, hogyha nem önmagában egy tanszer vagy egy fejlesztés fogja megoldani az ő problémájukat, hanem az a szándék, hogy mi azt akarjuk, hogy az ő életük szebb legyen. És akkor ő már át tud kapcsolni egy másik üzemmódba, hogy igen, van értelme, mert nem csak magamért küzdök, hanem más is szeretné, hogy én jobbá váljak. Tehát szerintem ennek van egy pszichológiája is, hogy nem kell nekünk mindent megoldani, hanem csak valamit tegyünk
1: hozzá. Valamit hozzátesztek azért. Beszéljünk egy picit a végén magáról, a fejlesztő órákról, mert hát sokféle fejlesztés létezik, tehát aki támogatja az akciót, milyen fejlesztéseket juttathat el a gyerekekhez?
2: Igen, itt, ahogy Attila is említette, a legfontosabb az a rendszeresség, tehát hogy a gyerekekkel rendszeresen foglalkozunk, és ugye nagyon érdekes, csináltunk most egy belső felmérést, és látjuk, hogy főleg szegregátumok környékén, kis településeken nagyon alacsony az elérése ezeknek a fejlesztő foglalkozásoknak, tehát látják, hogy egy gyereknek szüksége lenne a támogatásra, az egész éves fejlesztésre, de nincs szakember, vagy nincs rá pénz, tehát ebbe tudunk mi hiánypótlóak lenni, és ezért mondjuk azt, hogy nagyon fontos a tanszerekre fordítani pénzt, nagyon jó kezdet egy teli iskolatáska, de az igazi felzárkózás, az esélyteremtés, ez az egész éves fejlesztő munkának, és ez lehet mozgásterápia, ez lehet logopédia, ez lehet egy pszichológus, ez lehet egy szociális munkás, tehát valaki, aki a gyerekkel folyamatosan foglalkozik, motiválja, segíti a tanulását. Úgyhogy ez az, amire a 1353-as adományvonalra várjuk az adományokat. Ha valaki felhív, akkor 500 forinttal tud minket támogatni.
1: És akkor ez egész évben áll gyakorlatilag.
2: Ez egész évben.
1: Azért nyilván jobb, hogy most gyorsan megnyomják az tanévelejét.
2: Ilyenkor az iskolakezdés együtt segélyakció adománygyűjtés arra ad egy lehetőséget, hogy erre ráirányítsuk a figyelmet, és hogy a beérkező adományokból mi tudunk tervezni egy-egy gyerek esetében programot, hogy összegyűlik mondjuk 20 millió forint, akkor azt tudjuk mondani, hogy ezt a 2000 órát ezt szétosztjuk az intézmények között, és akkor ebből tud lenni valódi esély a gyerekeknek.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és mindezt elmondtátok.
3: Köszönjük a lehetőséget.
1: Kedves nézők, ennyi volt a mai Start, és a mai Start Plusz, az egész szerkesztőség nevében köszönjük a figyelmet. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra. When someone tells me they're from Massachusetts, now I always ask what part.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kekvák felszámolására rányomta a pecsétet az Alkotmánybíróság, helyben hagyták ezt a döntést. Ön szerint az államfő elmozdításával kapcsolatos fideszes beadványnak vajon helyt adnak-e? Ez a mai kérdésünk, de ezen kívül beszélünk még luxizó politikus feleségekről és indokolatlan diplomata útlevelekről, nyilván a kekvák beszántásáról, Vidnyánszky Attiláról és sok minden másról. Kezdünk!
2: Átvilágítják a Nemzeti Színház eddigi működését, jelentette be Tarz Zoltán miniszter. Vidnyánszky Attila úgy érzi, nem fogja kitölteni a 2028 nyaráig tartó mandátumát. Elutasította a Fidesz-KDNP kekvás indítványát az Alkotmánybíróság. Állásmagyuk szerint nem eljárási, hanem tartalmi kifogásról volt szó. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is visszautasította Magyar Péter meghívását. A miniszterelnök Pasra invitálta a parlamenti pártok vezetőit. Orbán Anita szerint politikus feleség és boldog-boldogtalan használhatta a reptéri kormányvárót, miközben a diplomáciai kar el volt hanyagolva. Mai vendégeink Unodi Molnár Dóra, szociálpolitikus, a Jelen újságírója. Bot Péter Ákos, közgazdász, az MNB volt elnöke. Szalma Botond, az MMN alelnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Újabb kiváló péntekesti társaság gyűlt itt össze a stúdióban. Üdvözöllek titeket, sziasztok, és üdvözlöm a nézőket is. Hát Vidnyánszky Attila tegnap este itt volt az Egyenes Beszédben, Szőlősi Györgyivel beszélgetett, azt mondta, hogy csak azt szeretné tudni, hogy miért akarja őt meneszteni Tarz Zoltán, a kultúráért felelős miniszter, mert hogy ő úgy értesült, hogy máma ő menesztve leszen, de nem lett végül itteni Tarz Zoltán, a kultúráért felelős miniszter.

0: a színházaknak, a Magyar Színházi Társasággal szemben, ez már nagyon sok intézmény név, és egy szónak is száz a vége, a Vidnyánszky Attilához köthető színházak aránytalanul sokkal több pénzt kaptak például a tavalyi évben. Tóra, mit gondolunk erről? Elég indok ehhez Vidnyánszky Attila felmentéséhez?
1: Mielőtt ezt megválaszolnám, még utalnék a tegnapi egyenes beszédes interjújára. Vidnyánszky Attilánál látszik, hogy egyáltalán nem érti, hogy miben van, és hogy mi történt az elmúlt hónapokban így Magyarországon. Amikor a mocskos fideszezésnek az okait keresjük, amikor egy generációnak az élménye az, hogy a Fidesz takarodjon el, akkor pont az ilyen típusú támogatásokban és politikában kell az okoknak egy részét keresni. Az SZFE ügyben, az, hogy mi történt a kultúrában, a függetlenek finanszírozásában, vagy akár a kockásinges tüntetéseknél. Tehát, hogy ide vezethető vissza az, hogy ezek a akarnok, a világot már nagyon nem értő csávók tulajdonképpen diktálnak valamit, oda csoportosítják a pénzt, ideológiailag meghatározzák az irányt, és mindenki, aki ebben nem vesz részt, nem elég lojális, nem eléggé tagozódik be, azt nem finanszírozzák. Tulajdonképpen az, hogy egyáltalán a független széna valamennyire megmaradt, az a nem a NER miatt történt, hanem azért a NER ellenére, hogy meg tudtak valahogy kapaszkodni ilyen-olyan támogatásokból. És láttam ezen az interjúm, és láttam Vidnyánszky Attilán, hogy ő ezt teljes mértékben nem érti. És egy picit találva is éreztem magam, mert a független színházak sok szempontból hasonló problémákkal küzdöttek, mint a független sajtó, a kisebb szerkesztőségek, amelyek ugye nem tagozódtak be a neres propagandabirodalomba.
0: Sőt, bizonyos tekintetben hamarabb mentek keresztül ugyanazon
1: igen,
0: a folyamaton.
1: Igen, és nagyon sok, tehát látom színész ismerőseimen, vagy aki figyelem azt a szakmát, és látom, hogy nagyon sok hasonló problémával küzdöttek a színészek is, mint az újságírók, a független újságírók, hogy megpróbáltak valahogy életben maradni, és ahogy egyébként a független színészek közül is nagyon-nagyon sokan pályát módosítottak, és ott hagyták, annak ellenére, hogy tehetségesek voltak, és olyan társulatokhoz, kis társulatokhoz tartoztak, amelyek nemzetközi porondon is értéket termeltek, és teremtettek, és meg tudtak kapaszkodni, de a NER-ben nem voltak kedveltek, elvágták őket mindenféle finanszírozástól, és itt említsük meg, hogy 2018-ban mekkora érvágást okozott a kulturális TAO-nak a tönkrevágása, és a megszüntetése, tehát hogy elhagyták a pályát, ugyanúgy, ahogy a független újságírásban is ez megtörtént.
0: Majd adok szót az uraknak is, de azért nézzük meg az összefoglalónkat az ügyben, és aztán folytatjuk.
2: Államtitkár helyettes úr jelezte számomra, hogy igazából közös megegyezést szeretnének, és érjen itt véget a történet.
3: Vidnyánszky Attila a csütörtöki egyenes beszédben azt mondta, másnapi minisztériumi meghallgatásán arra számít, hogy felállítják pozíciójából. Vidnyánszky Attila az adásban kijelentette, többször próbált kapcsolatba lépni Tarr Zoltán kulturális miniszterrel és Nagy Ervin kulturális államtitkárral is, eredménytelenül. A pénteki találkozó után Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, átvilágítják a Nemzeti Színházat, és az ehhez szükséges dokumentumokat már át is adták a direktornak. A megbeszélés után Vidnyánszky Attila egyedül Híradónknak nyilatkozott. A főigazgató stábunknak hangsúlyozta, mindenkivel együtt működik, de nem érti, miért nem keresték meg előbb. Vidnyánszky Attila hozzátette, bár vannak tervei, nem hiszi, hogy ki tudja tölteni a megbízási idejét.
4: Én úgy érzem, hogy nem. Ez csak most egy, hogy is mondjam, csak egy kis időnyerés. Ezzel együtt boldogan végigcsinálom. Terveim vannak. Elmondtam önöknél tegnap, hogy pont 2 év múlva júliusban, nekem július 1-ig van szerződésem, lesz a következő színházi olimpia, ahol Delfibe el tudnám vinni a nemzetit. Az egy szép záró akkord volna.
0: Bodor Johanna volt Somos András vendége itt az egyenes beszédben, ő reagált erre, de most tiéd a szó, Ákos. Igen, beléd jó, folytottam a szót.
5: Nem, jó, hogy megnéztük ezt a részt, mert én, mikor tegnap belenéztem, akkor az ugrott be, hogy

0: valakit meghívnak a minisztériumba, egy olyan intézmény vezetője, amelyik egy milliárdos, nem tudom, 4 milliárdos költségvetéssel dolgozik, nem tudom, mekkora összeggel dolgozik, hát bemegy a minisztériumba, de előző este megy a televízióba, és elmondja előre, hogy ott ki akarják rúgni, ez felháborító, és ki akarják rúgni, de nem mondják meg, sorolják fel, hogy mi a baj vele, hogy ő neki tervei vannak, micsoda dolog ez, és már fel, ez egy színészi produkció volt, nagyon furcsa, színházat adott elő, annélkül, hogy tudná, hogy pontosan másnap a miniszter mit akar tőle. Hát ahogy halljuk, a miniszter az intézményt át akarja világítani. Na most meg kell mondanom, egy miniszter, ha bekerül a székébe, és van alatta néhány ilyen milliárdos költségvetési intézmény, nagyon helyes át akarja világítani. Hogy a Vidnyászk odament, és most így már előre áldozati pószt vett fel, hogy ő egy, mint nagy kultúrpolitikus és személyiség, őt most meg fogják itt, nem tudom, alázni, vagy...
1: Kurcolni.
0: Vagy valami.
1: Kérdőjelezni.
0: Megkérdőjelezni az ő igen, és az ideológiai alapon. Tehát, ahogy mondják, egy révaja volt ennek a szakmának. Vagy hát, ahogy elnézem, inkább Zsdanov, mert ugye Andrés Zsdanov kinézett alapján. És akkor... Most ő fel van háborodva, miközben azt gondolom, hogy ha valakit behívnak a minisztérium, akkor menjen be, és akkor megtudja, hogy mi az a ellenőrzési csomag, hazaviszi, és elkezd válaszolni arra, hogy a költségvetés rendben van, a munkavédelem rendben van-e. Tehát egy nagy intézménynél minden rendben van-e.
1: Munkavédelem tekintetében valóban meg lehetne nézni közelről. A Nemzeti Színház a több okból is, ugye pont Vidnyánszky Attila előadásában történt a legelhíresültebb személyisérülés, de volt itt sok. Nem is akarom az ő személyes felelősségét firtatni, mert van erre szakember, aki megtegye, de nem lehetséges, hogy ez az előre menekülés, ez egy Magyar Pétertől tanult stratégia, aki minden zsarolásos tételt előre bejelentett, hogy ne lehessen vele megfogni?
2: Szerintem nem. Én inkább azt láttam ezen, hogy ő egy nagyon jó rendező. A színházhoz nem értek, mert én csak a nézőtéren ülök. Tehát nem tudom, hogy se színész nem vagyok, se rendező nem vagyok, se színházat nem vezettem. Amit tegnap láttam ebben az előadásban, hogy Vidnyánszky úr rossz dramaturg, mert valamit felfestett nekünk, hogy mi lesz, és nem az lett. Tehát a miniszter megmondta, hogy mi a feladata, az államtitkár nem rúgta ki, és nem tudom, hogy mire gondol, de azt hiszem, hogy a Nemzeti Kulturális Alap mintájára ő milliárdokat kapott az államtól, és igenis ezzel el kell majd számolni, egy-kettő. Pont ő tetszeleg áldozat szerepbe. Én emlékszem a színházaknak a szétverésére, az elődjébe való mostani beletaposásban, amiről kiderült, hogy nem igaz, ugye? Tehát olyan dolgokat állított, ami badarság, és ráadásul azért badarság, mert kb. 10 percemből mindenki cáfolta. Tehát az elődjétől a miniszterig mindenki cáfolt ezt, amit mondott. Tehát neki rossz dramaturg, rossz kor, rossz helyen lépett föl, és nehogy azt higgye, hogy az ő fenekebe fordul meg a passzáció, mert nem ott, hanem az egyenlítő fölött egy pár fokkal.
3: Olyan érdekesen szimbolizálja, nem, Vidnyánszky Attila magát az orbánizmust, hogy ez az egész pályás letámadás, ez a központosítás, mindent én, aki más gondol a világról, az takarodjon az utamból, faltól falig, kétely nélkül. Ha valaki másképp gondolkodik, az ellenség, és nem pedig a sokszínű kultúrának a része, tehát tök ugyanaz, ahogy a miniszterelnök vezette az országot.
1: Illetve saját szájából idézem, hogy ő azt mondta, hogy Alföldi Róbert idején lepiseltek a magyar térképet. Ez nem így körbepiseltek, ez nem így történt, de tulajdonképpen mindegy, mert mondott egy ilyen szimbolikus dolgot az alföldi rendezésekből ismerős gesztusról. Ő bezzeg Vasalbertet rendez. És akkor én mindig azt kérdezem, hogy nem hiszem el, hogy abból a rengeteg tényleg jó jobboldali magyar szerzőből nem tudnak egy olyat keríteni, akit nem vádoltak tömeggyilkossággal, meg ideológiai alapú gyilkossággal. Én most így hirtelen tudnék egy párat javasolni. Szerintem azért Vasalbert pont nem egy kiváló példa, hogy megmutassa, hogy mennyire egy egész nemzetnek szóló színházat csinál.
2: Tudom, hogy ilyet nem szabad mondani, de szerintem túl sokat beszélünk erről az emberről, de nem azért mondom. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ennyit érdemelnem.
1: Tudod, akkor elveszem tőled a szót, jó, és beszéljünk máshol.
2: Csak ugyanis ő átgyalogolt mindenkin, és elnézte azt is, hogy mit csináltak a színészképző intézetből, ami egy egyetem volt, és ott is megengedte, hogy átgyalogoljanak a fiatal színészeken, meg az őtek ott embereken. Ő egy konzervatív színházi rendező, Alföldi Róbert egy nem konzervatív színházi rendező, mind a kettő kitűnő szakember, mert ő is jó színházi rendező volt, ez a pehje. Tehát az azt jelenti, hogy szerintem maradjon a kaptafán és rendezzem.
1: Illetve hát ezeket nem feltétlenül egymásból kivonva lehet elképzelni, de most beszéljünk arról, hogy mit vonnak ki az eddigi rendszerből. Az Alkotmánybíróság ugyanis helyben hagyta a kekvák felszámolásáról szóló döntést, aminek nagy tétje volt az EU-s pénzek hazahozatala a rekonstrukciós alapból. Nézzük is, hogy mit tudunk erről.
4: Elutasította az Alkotmánybíróság a fideszes képviselők beadványát a kekvák megszüntetésének megakadályozásáról. A testület több olyan beadványt is tárgyalt tegnap, ami az elmúlt időszakban elfogadott alaptörvény módosítások és más jogszabályok megszavazása után kifogásként került a bírák elé. Az ellenzéki képviselők kezdeményezték például, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg azt a passzust, amely azonnali hatállyal megszüntette Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Egy másik beadványban pedig azt kérték, hogy töröljék el azt a jogszabályt, amely alapján meg lehet szüntetni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az Alkotmánybíróság végül csak az utóbbi esetben döntött, elutasítva a Fidesz-KDNP kezdeményezését.
1: Nagy tétje volt ennek a döntésnek, és hát Magyar Péter nagyon szeret reklamálni azon, hogyha valaki nyaralni megy, ma is történt ilyen, de korábban is hallottunk ilyenről. Az Alkotmánybíróság most azonban meglepte, ugyanis augusztus 28-ára ígérték, hogy összegyűlnek, és nagy tétje volt ennek a döntésnek, hiszen ha elkaszálják a kekvák beszentését, akkor veszélybe kerülhettek volna az EU-s pénzek, amiket már ugye letárgyaltak, de most hamarabb összegyűlt az Alkotmánybíróság, el is határozták gyorsan, de Bot Péter Ákosnak javaslata van azzal kapcsolatban, hogy az államra visszaszálló vagyonnak hol lenne inkább jobb helye, mint a minisztériumoknál.
0: Ez nagyon szép nagy téma, és erről cikket írtam, örömmel beszélek erről, de azért ami elhangzott, az egy óriási ügy, ugyanis hogy az történt, hogy a parlamenti többség megváltoztatta az alaptörvényt, a Fidesz-KDNP pedig odafordult az Alkotmánybírósághoz, hogy ezt vizsgálják felül, egészében is, meg részenként is, és annak az egyik része ez a bizonyos kekva, ami engem érint közvetlenül, hiszen az egyetem, ahol tanítok, az kekvásítva van. Elnézést kérek a nézőktől, ez egy ronda szó.
3: Ez egy alapítványi.
1: Békafajtának hangzik.
0: Egy alapítvány.
2: Igen. Óvatosan a tőkörzetvédőkkel.
0: Közszélú, stb. Alapítvány. Alapítványba vitték ki a korábbi állami vagyont, és akkor most itt jön az a része, hogy nem csupán az egyetemekről van szó, hogy nem állami egyetem, hanem valami furcsa állatfaj, hanem itt azért 100 milliárdokat vitték ki. MCC-t mondok, vannak ennek az ugrik be, hogy az egy ilyen diák szervezet, másoknak az ugrik be, hogy ez egy vagyonfelhalmozó alapítvány, egy halom...
1: Moll, Richter, az egész Libri.
0: Igen, halom üzleti vállalkozása van. Nála volt, most már nincsen, nála volt a Moll 10%-a, a Richter 10%-a, neki ketyegett ez a profit, és ugye ráadásul miért nem az államnál volt? Mert az állam a kekvákba, ebben a bizonyos furcsa alapítványokba kivitte a pénzt. Tehát ezért nagyon nagy az ügy, de amint mondod, hogy ráadásul egy óriási gazdaságpolitikai jelentősége volt annak, hogy mit csinál az Alkotmánybíróság. És tulajdonképpen nem azt, hogy jóvá hagyta, hanem azt mondta, hogy ők két kivétellel. Azért ez lényeges a két kivétel, egyik az elnöke. Az Alkotmánybíróság elnöke, de hát kisebbségben maradt, leszavazták. Ilyen is van, tehát ez egy érdekes ügy, hogy a...
1: Mindenesetre ne haragudj, megint a szabadba vágok, ez most már egy motívum, csak az idő miatt szeretném megemlíteni azt, amit a nézőink írtak ebben a kérdésben, ugyanis nem pont a kekvákkal, hanem az államfő menesztésével kapcsolatban kérdeztük őket, hogy ők mit gondolnak, az Alkotmánybíróság vajon helyt ad-e ott a beadványnak, azaz restaurálják-e Sólyog Tamást. Erre azt írták, hogy Márti például azt írja, hogy miután a jövőre készülnek, és már félig ők is fel, illetve megszabadultak, elutasítják majd, tartalmilag nem véleményezhetik, hiszen a Fidesz ezt a lehetőséget elvette tőlük, ilyen, amikor visszanyal a fagyi. Erzsébet azt írja, hogy reméli, hogy nem, mivel hogy mit érnének el vele, mármint hogyha visszaállítják Sólyog Tamást, még nagyobb káosz, zűrzavar, az emberek bosszantása lenne az eredmény, a Fideszen már úgysem segít, írja Erzsébet. Nóra szerint, ha nem, azzal bizonyítják legalább, hogy ők is szeretnék, hogy végre rend legyen ebben az országban, Anna szerint nem, mert önként is dalolva aláírta, mármint hogy Súlyog Tamás, mellesleg mégis ki akar itt káoszt, aki káoszt akar, arra ráig majd ez a dolog vastagon. Györgyi pedig azt mondja, hogy ha a jog szerint járnak el, nem. Ha Orbán irányítja őket, akkor bekövetkezik az évszázad hazaárulása. Ezek erős szavak. Nagyon köszönjük nekik a kommentárokat, és most egy rövid szünet után várjuk önöket vissza, tovább fogjuk beszélni, hogy hol lenne a legjobb helye ennek a visszakerülő állami vagyonnak. Tartsanak velünk!

Şenkine çok nakı işten olacak embere dengere her demekte sette vagy az út az igazság az élet rejtöm, hogy egy külön dinamélek mióta veled én többet ne félek.

szürkességgel felváltott a szén. A haláltűn maradt az élő víz. Tudat kaptam, én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigaszt, minden hibát.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ahogy ígértem, a kekvákkal folytatjuk, és Bot Péter Ákosba belefolytottam a szót, úgyhogy kérlek.
2: Nem, nem, nem, nem, nem folytat, csak jött a szünet. Na, csak annyit ugye, hogy az döntötte az alkotmánybíróság, hogy megnézi nem az érdemét, hanem hogy rendben volt a folyamat. És a folyamat rendben volt. Le volt papírozva. Ergo akkor nem kötött bele ebbe a kekva ügybe, és akkor ezért én most rögtön elmondom, hogy ha hétfőn összeülnek, akkor nem fogják visszaállítani az előző államelnököt, tehát ilyen veszély nincsen, mert azt kell eldönteni, hogy a megválasztása a új elnöknek az rendben volt, mint eljárás. És rendben volt. Hát, tehát nincs más dolga igazából, azt mondja, hogy rendben volt. Egyetért van, nem ért egyet, a más dolog.
3: A saját csapdaimba léptek megint. Tehát, hogyha megnézzük április 12-ét, addig variáltak a választási törvénye léveken keresztül, hogy mindig nekik volt jó. De az április 12-én a Tiszának volt jó, 141 képviselőhöz. Ugyanezt csináltak az alkotmánybírósággal. Beültettek X alkotmánybírót, a most leszavazott embert, és aki véletlenül odaszökött a legfelsőbb ügyészség, legfőbb ügyészségről, meg Handó Tünde, és oda szaladt végül, és akit már leszavaztak. De, mit mondtak nekik? Semmiben nem dönthettek. Érdemrészt nem vizsgálhattok, csak a törvényességet. Hát kérem szépen, tették ma az alkotmánybírák a dolgukat, megvizsgálták, hogy törvényes volt, amit tettek, egyáltalán nem izgatt őket, hogy pohár vízről van szó, vagy kekváró, vagy
2: nem tudom. Kettőt izgatott.
3: Volt Péter izgatott. Igazad van, de Handó Tündét, de őket hivatalból izgattam, mert ők ugye a Fidesz emberei, és ennekik szóltak, hogy mi a feladatuk, és még mindig ugye követik a pártutasítást, és most a saját csapdába léptek, és az Alkotmánybíróság úgy döntött, ami a feladata. Törvényes volt az a szavazás, köszönöm szépen, következő kérdés, a következő kérdés a köztársasági elnök lesz, az is teljesen törvényesen lett megnyom. Az, hogy nem volt elegáns, ezt hagyjuk, mert ezek nem színházi rendezők, ezek alkotmánybírók. Kérem szépen, tetszettek volna forradalmat csinálni.
4: Szerintem is az van, hogy egy szervezeten belül az már nagyon sokat elárul, hogyha az elnökkel szemben szavaz a többség. Úgyhogy én is arra tippelek, hogy nem fognak most már Súlyog Tamással kapcsolatban olyan döntést hozni, amivel visszaáll az ő mandátuma. Egyébként viszont egy tök érdekes aspektusa van ennek az egésznek, hogy a Fidesz hogy bánik egyébként a hozzátartozó egykori harcostársakkal, mondjuk így, hogy hányszor akarják ezt az embert még odadobni, megalázni, tehát hogy még mindig lovagolnak azon, hogy az ő megválasztásával kapcsolatban illegitim helyzet van, hogy önkény van, miközben egyébként Súlyog Tamás aláírta a saját menesztését, ami azt jelenti, hogy ő sem talált kifogást az ellen, hogy ezzel alkotmányossági kérdésekkel szembesülni kéne. Egyébként azt is jelzi az ő gesztusa, hogy szeretne már ebből a politikai játszmából kiszállni. Azért elég hosszan benne maradt a Fidesz kedvéért, és tulajdonképpen nagyon megalázó emberileg is, hát néha itt már a stúdióban is beszélgetünk, hogy hát úristen, ez már nagyon durva, ami történik vele.
1: De az is nagyon megalázó, csinálta, hogy kap egy tartalom nélküli hivatalt.
4: Természetesen, egy abszolút egyetértek veled, csak arról
1: hivatalt
4: beszélek, hogy itt már a végjátékban ő most már föltette a kezét, és azt mondta, hogy kiszáll. Erre a Fidesz meg még mindig nem engedi, még mindig odadobja, és most mit tud elérni a Fidesz? Ha mondjuk még politikai rendelésre még az Alkotmánybíróság visszahozná, előbb-utóbb a Tisza kormány úgyis le fogja váltani, úgyis meneszteni fogja. Miért akarják még a Súlyog Tamást még ebbe belerángatni ebbe a szituációba? Tehát én nem értem a Fidesznek a HR politikáját.
1: Valami tevékenységre van szükség. Én mindig azt mondom, mint a Bencés Rendiek, csak járjon az ember keze, akkor nem jár az össze hülyeségeken. Viszont a kekvák felszámolásának ugye emlegettük, hogy nagyon nagy gazdaságilag is nagyon nagy tétje volt, az EU-s pénzek hazahozatala. Ezzel kapcsolatban is tett fontos bejelentéseket Vitézi Dávid. Tudni illik, hogy mire lesz ez a pénz elköltve, egy része már ugye érkezik is, de Paksról is beszéltünk, nézzük az összefoglalót.
5: Hogy a miniszterelnök videójából is kiderült, sem a Fidesz, sem pedig a Mi Hazánk elnöke nem fogadta el a paksi meghívást. Bár Magyar Péter szerint Orbán Viktor és Toroczkai László is nyaralásra hivatkozva nem élt a lehetőséggel, ők mással magyarázták a távollétüket. Havasi Bertalan Orbán Viktor sajtófőnöke a 24.hu megkeresésére azt közölte, Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök pedig nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Toroczkai László az X-en azt írta, örül neki, hogy Magyar Péter mégis szóba áll vele. Ugyanakkor ez csak egy politikai színház, amiben nem látja értelmét részt venni. Tóth Máté energiajogászt küldi maga helyett Paksra.
1: Na hát Magyar Péter bejelentette, hogy Vitézi Dáviddal fog kormányinfót tartani, de aztán nem így lett, faképnél hagyta őt, tehát itt maradt nekünk Vitézi Dávid, és tett is egy sor fontos bejelentést, többek között például bérlakás és kollégiumépítésről, aminek nagyon sokan örülhetnek, villamos beszerzésről, aminek nyilván a legeslegjobban Vitézi Dávid örül a földön, de azért vele együtt még nagyon sokan vagyunk, illetve, hogy az M6-os egy bizonyos szakaszának az üzemeltetését elveszik a Mészáros és Szíjféle autópálya koncessziót az adott cégtől, ami egy elég komoly bejelentés. Mit gondolunk erről? Mi a gyakorlati jelentőség ennek? Lehet, hogy ez csak egy első lépés az elvett koncessziók sorában?
3: Hát persze, hát azért a koncesszió, szerintem Magyarországon még a Gyurcsány korszakban is született jó koncesszió. Ez az M6-os egy olyan ominózus autópálya, mint világcsúcsot javítottuk, mert a magyarok nem fúrtak a lagutat, hanem építettek. Tehát ilyen még az autópálya építés történetében szerintem nem volt. Mi ott vezettünk valamit, és mondták, hogy ide hiányzik egy dupla lagut, gyorsan építettünk, egyet időnként bedőlt. És az egy autópályánk, amit megépítettünk majdnem Pécsig, és simán repülő is leszállhatna, mert nincs rajta forgalom. Tehát azt nagyon elmértük, azt az autópályát. Szerintem miközben az 1-esen, a 7-esen, a 3-ason, meg az 5-ösen sokkal nagyobb a forgalom. Tehát ott a közlekedéssel foglalkozó akkori miniszterek és államtitkárok nem voltak a helyzet magaslatán. Az, hogy elveszik valakitől ezt a koncesziót, meg tudom érteni, mert addig is volt, aki karbantartja, úgy hívták, hogy közútkezelő, annak vannak szakemberei, azok teljesen jól körbe tudják tartani, hogyha az eszközt, az embert és a pénzt megkapják, főleg akkor, hogyha a pénz a fele lesz annak, mint ami eddig kapott mondjuk a Mészáros csapat, és abból is ki kell, hogy jöjjön egy normális karbantartás. Tehát meg tudom érteni a jelenlegi kormányzatot, szép csendesen, lassan takarítaniuk kell ebben az Augiász istálóban. Az autópály koncesszió egy ilyen dolog.
1: Nagyon sok apróbb dolgot is bejelentett Vitézi Dávid, többek között például az agrártámogatások rendszerének átalakítását, szőlővésszel kapcsolatos intézkedéseket, ami azért egy ilyen bortermelő országban talán mégsem mellékes. A dupla szifilis szűrést a kismamák esetében, aminek a hozzám hasonló emberek rettentően örülnek, mert évek óta probléma van ezzel kapcsolatban, de azért volt itt más bejelentés is, hirtelen valamelyik zsebben találtak 17 milliárdot, a Poseidon informatikai rendszert egyik napra másikra kivonják a használatból. Mennyi ilyen zsebet fogunk még találni a téli kabátban, amiben benne maradt egy kis pénz?
2: Ugye itt ez nertelenítés, mert ezeket a a megrendeléseket, a vagyonokat. Előbb beszéltünk ugye, hogy a MCCS, ami egy oktatási képzési intézmény lenne, hozzám álltak egy halom vagyont, nem oda tartozik, és hát máshol kellene lenni, hogy az nyeri a tendert, aki a közel van a tűzhöz. Most ez ugye nertelenít, és visszaszedik, és akkor belenéznek a szerződésekbe, például ebben a említett esetben, hogy csak egy cégtől lehetett valamilyen szolgáltatást igénybe venni, ez irdatlan drága, na most, hogyha megnyitják a piacot, abban a pillanatban jön más is, és akkor kiderül, hogy hát akkor fele áron, harmadáron, hatodáron esetleg, mert ugye...
3: Ne fokozd, egyre rosszabbul lesz a néző.
2: Egyre olcsóbban meg lehet oldani azt, amit nagyon direkt és drágán oldottak. Na, tehát ez egy folyamat, és akkor ebből persze az is következik, hogy nyilván meg lehet takarítani csomó dolgot már most. Kettő, hogy hát visszalépünk azért a versenygazdaság irányába, ahol a rátermett ember nyeri meg a tendert, nem az unokaöcsém. Szóval ez egy a jövő tekintetében nagyon fontos ügy, hogy lassú vagy gyors, azt nem tudom, mert hallom, hogy lassú. Tehát van, aki szeretne már börtönbe embereket. És akkor nem nagyon érti meg, hogy hát most beszéltünk az előbb, hogy hát az Alkotmánybíróság megnézeget, hogy jogszerű az eljárás. Ha nem jogszerű, akkor megállítja. Legyen jogszerű az eljárás. Tehát itt azért jó jogászok kellenek. Tehát nem kell az ilyen huszárrohamot indítani. És akkor ebben az esetben is megnézik a szerződést, és ha vissza lehet szedni, visszaszedik, odaadják másnak. Én azt gondolom, hogy körülbelül ez, amit most látunk, hogy mi jön még, hát itt Jeszenszky Géza barátom nem régen beszélt arról, hogy az orosz szerződésekről nem tudunk sokat, a kínai szerződésekről sem tudunk sokat, a titkos szerződésekről, rengeteg titkosítás történt, ezeket most egyébként feloldották, nem szoktam olvasni hivatalos közlönyöket, de most elolvastam, és fel vannak oldva a beruházási döntések, meg
4: kormány döntések. Lehet sem megézni.
2: Időnként érdemes belenézni, mert érdekes.
3: A kérdésedőt ott bírtott eszembe, hogy mikor megy valaki a vézzel, és akkor kírja, hogy kátyú, és akkor mindig azt mondja, miért nem azt írják, hogy hol nincs kátyú? Azt írják, tehát most megkérdezted, hogy melyik, hány zseb lesz még rajta? Létszeres azt kérdeznek, hogy hány hely van olyan, ahol nem volt.
4: Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amiben még találunk visszaszerezhető pénzt. Lehet, hogy ez inkább a visszaváltható palack kategóriája, amit megtalálunk a Spájzban valahol hátul. Egy kicsit beszéljünk Paksról is. Dóra, mennyire érzed ezt egy reális helyzetnek, amikor Magyar Péter meghívja Paksra az ellenzék jeles képviselőit, úgyis, mint a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk vezetőségét, és aztán sajtótájékoztatót tart arról, hogy ők nem jöttek el.
6: Ez az a politikai kommunikációs zicser, amit nem hagyhatott ki. Nyilván az ellenzéknek nincs jó döntés ebben. Ha elmennek, akkor mellékszereplői lesznek a kormány mögött a színpadon, ha meg nem mennek el, akkor meg föl lehet mutatni azt a kártyát, hogy milyen nemzeti
4: jegység van. Ti csináltátok ezt a
6: gazemberséget. Egyébként az az érdekes, hogy a Fidesz ebből a szempontból, itt korábban ugye a HR politikájáról beszéltünk Súlyog Tamás kapcsán, most meg azt, ami szintén nem érthető, és stratégiailag nem látni, hogy miért jó. Itt pedig a kommunikációs stratégiájukon látok hát sok fognivalót és hibát, hiszen ők emelték meg a válság nulladik pillanatában a politikai tétjét ennek az energia problémának. Ugyanis éppen, hogy elkezdtünk arról beszélni, hogy a fogyasztást csökkenteni kellene, nagyon nagy az osztály, a Dunában nincs elég víz, lehet, hogy nagyon komolyan le kell állítani Paksot, még ugye akkor még nem tudtuk, hogy hány blokkról lesz szó. A lényeg az, hogy ők már a nulladik perctől kezdve arról beszéltek, hogy alkalmatlan a kormány, tehát az a szokásos fideszes, egész pályás letámadás, mindenki rossz, és hogy ezzel ők tulajdonképpen a tétet megemelték. Na most az első, itt ugye egy válság hullámról van szó, most az első etapot azért a kormány lehozta úgy, hogy mindenféle fennakadás nélkül kellett ugyan vásárolni áramot, de tulajdonképpen az ország működése szempontjából
4: megoldották,
6: nem,
4: igen.
6: Áramszünet, nem kellett olyan húsbavágó, szörnyűséges korlátozásokat csinálni, amik mondjuk egy válságról adtak, vagy kormányválságra adtak volna hát ilyen ráutaló jeleket. Ezért a Magyar Péternek megemelkedett ez a politikai akciója, hogy ezt ő lehozta, azáltal, hogy ugye a Fidesz megemelte. Tehát, hogy nem értem a Fidesznek ezeket a mozgásait, ahelyett, hogy egy kicsit úgy rendeznék a soraikat, hogy oké, most van egy ilyen nagy válság, tudjuk, hogy aszály van, esőt Magyar Péter se tud fakasztani, kérjük a magyar embereket, hogy most egy picit fogják vissza a lehetőleg azt a korlátozást, tehát azt a korlátozást alkalmazzák.
1: Bedobhatott volna egy zicsert ebből, de
6: nem tették.
1: Viszont bedobott egy zicsert ebből, az Orbán Anita, aki a 24.hu-nak adott kigászi interjújában Kerner Zsoltnak többek között arról is beszélt, hogy mi jelentősége lehet a nemzetközi diplomáciának és a szomszédainkkal való kapcsolatainknak az ilyen válsághelyzetek elhárításában. De nézzük, hogy miről beszélt még, mert itt van az egyik kedvenc témánk, a luxizóner feleségek.
7: Körültekintő lassú folyamat a külügyminisztérium átvilágítása Orbán Anita szerint. A tárcavezető a 24.hu-nak azt mondta, a vizsgálatot lassítja, hogy sok minden nincs digitalizálva, az iratok jó részét pedig ledarálták. A külügyminiszter szerint az átvilágításnak az a célja, hogy megtalálják azokat az anomáliákat, amiket ki kell javítani. Példaként a diplomata útlevelek ügyét említette. Szerinte 1000-1400 diplomata útlevelet állítottak ki úgy, hogy az érintetteknek az nem járt volna. Emellett azt is megemlítette, hogy idézem, boldog-boldogtalan használhatta a reptéri kormányvárót, miközben a diplomáciai kar, a nem kiemelt státuszú dolgozók munkakörülményei el voltak hanyagolva. Az Oroszországgal való viszonyról a tárcavezető azt mondta, pragmatikus együttműködésre van szükség.
1: Na, hogy idézzek, mert ez a nagy kedvencem. Ennél sokkal fontosabb dolgok is elhangoznak ebben az interjúban, és majd ti arról fogtok beszélni, mert értelmes emberek vagytok, de nem én. Azt mondja Orbán Anita, volt egy link, amivel a kormányvárót boldog-boldogtalan lefoglalhatta. Az egyik politikus akkori és volt felesége például egy órával kerülte el egymást a kormányváróval, kormányváróban mindkettő magánrepülővel utazott tovább. Én azóta is tippelgetem, hogy ki lehet ez a politikus, akinek egyszerre használta a kormányvárót a volt és későbbi felesége is. De azért ennél fontosabb dolgok is elhangoznak, mint ahogy például az összefoglalóban is hallottuk, hogy döbbenetes állapotban van a külügynek az infrastruktúrája is, és ha jól értem, igazából az alkalmazottai is. Azt mondja Orbán Anita, hogy elképesztő különbségek vannak a beosztottak körülményei és a vezetőség körülményei között. Normális ez egy diplomáciai működésben, hogy a vezetőség ilyen kiemelt ember, és mindenki más cselédsorban van?
3: Nem, ez egyáltalán nem normális, ezt én kifejezetten nem szeretem, amikor szoktam mondani, hogy aki egy vezető, az mutasson példát, ez nem példamutatás. Az, hogy ment a feleség is, meg a régi, meg az új feleség is, ez náluk egy megszokható dolog, mert ez egy nagy divat. Ezek szerint, hogy így használják a nőket, de van olyan alkotmánybírónk is, meg aki a miniszter volt, akkor a feleség is, meg a szeretély ugyanazon a folyosón dolgozott a minisztériumban, tehát akik ezt eltűnik.
1: Hatékonyság.
3: Igen, de itt az a fő, hogy a példa, amit mutatnak. Tehát amikor ezt a példát mutatjuk, hogy boldog-boldogtalan szórhatja az állam pénzét, mert az állam ezt kifizette, ezt a kormányvárót különben, tehát ez nem ingyen van, és ez csak egy ilyen pitjáner dolognak tűnik, de utána jött a magánrepülőgép, utána jött a repülőgép, amit megrendeltünk, de nem ültünk bele, aztán jöttek az útlevelek boldog-boldogtalanok, de engem a legjobban egy mondat lepett meg érdekesebből az egészből, amire azt hittem nőként fölkapott rögtön a fejedet, hogy kosz volt mindenhol. Ez őrület. Tehát, hogy kosz van egy minisztériumban. Tehát, hogy bírtak úgy élni, hogy kosz van, és nem foglalkoztak senkivel, és nem tudtak leülni a büfébe az emberek.
1: Hát úgy elmondja Orbán Anita, hogy a vezetőség saját szobái, amik külön szinten vannak, azok fel voltak újítva és rendben tartva, és a beosztottak fürdőszobái vagy mosdói, azok le vannak rohadva, ott kosz van, és az első kérésük az volt az egyeztetéseken, állománygyűlésen, hogy takarítsák ki az épületet. Illetve amiről Botond is beszél, 1000-nél több indokolatlanul kiadott diplomata útlevelet gyűjtöttek vissza, és eddig 30-nál több nagykövetet terveznek visszahívni. Az a misszióvezetőknek az egynegyede, az nagyon sok. Kormányváltásnál cserélik ezeket az embereket, de ennyi embert leszokás cserélni?
6: Hát ugye itt egy egészen más típusú külpolitika rajzolódik ki. Orbán Anita lényegében anti-Orbán Viktor külpolitikát fog, ha jól sejtem, működtetni. visszatér a szövetségesi rendszerbe, megpróbál kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolni az Európai Unióval. Ezek mind-mind olyan lépések, amelyek hát a korábbinak tényleg az ellenkezője. Ugyanakkor ez a újizálás, ami a külügyet illeti, ez nagyon érdekes, mert ez megint csak, ahogy a Vinyánszky Attila kultúrában szimbolizálta az orbánizmust, ezek a minisztériumi vezetőségi szobák, meg a kilátás, ugye láttuk a Magyar Péternek a túravezetését, amikor beköltöztek a minisztériumokba, ugye a Karmelitát is, és aztán utána megmutatták a Rogán-féle minisztériumot, aminek ilyen kis csigalépcsővel föl lehetett menni, és lehetett látni a népet, ki lehetett nézni a gyönyörű kilátás, ott hevert az orruk előtt. Szóval, hogy ez az egész, ez mindegyik minisztériumra és intézményükre jellemző volt. Tehát ami a kormányzat közelében volt, ez néhány ezer ember, ez elképesztő módon volt túlfizetve. Ami egyébként itt egy zárójel, és ez Vinyánszkyra is érvényes, no pláne Rákai Filipre, de egy csomó mindenki tudnék hozni itt a fideszes holdudvarból, akiket igen-igen jól tartottunk mi adófizetők, hogy közben meg jellemezte őket egy ilyen kiválasztottság tudat, hogy ők nem Orbán Viktor kegyei miatt tartanak ott, ahol tartanak, hanem az ő tehetségük, az ő fantasztikus munkabírásuk, a kreativitásuk, az, hogy ők egyszerűen arra predesztináltak, hogy igen, mindegyik megérdemli a tehetsége által került oda. És hogy ez egy mekkora üres lufi, az ugye látszik, hogy abban a pillanatban, hogy ezekből kikerülnek, ezekből a rendszerekből az állami források, esik szét az egész. De alapvetően ez a szemlélet végig jellemezte az Orbán rendszert, hogy nagyon megfizetett vezetők, akik alatt hát nem túl jól megfizetett munkatársak.
8: És mondd is egy konkrét példát erre egyébként Orbán Anita, hogy Szijjártó Péternek jellemzően 3000 eurós szállodai szobát béreltek ott, ahol ő egy 200 eurós, tehát mondjuk 70-80 ezer forint közötti szállodai szobában húzódott meg. Szerintem az se kutya, én nekem az is nagyon megtennék kétszer is. De amit ezen kívül még mond, hogy most az átvilágításnál az egyik jelentős probléma, hogy az adatok tekintélyes része csak papíron létezik, nincsen digitalizálva, és azoknak a papíroknak is egy részét ledarálták.
2: Két-három dolgot gyorsan idehozok, egyébként egy kérdésed, hogy egy negyedét leváltották a nagykövetek, nem sok-e? Nem sok. Hát egy nagykövetnek a szolgálati ideje 4 év, tehát normál időben is cserélődik, úgyhogy én egyáltalán nem látok itt ilyen vashilával kidobják, hanem hát nagyon fontos helyeken, tehát lejárt, és nem kérik meg, hogy maradjon. Nagyon fontos helyeken nyilván cserélni kell, és akkor itt ezek már meg is indultak. A másik, hogy itt azért ez egy szisztéma valóban, és mondjuk így magyarul, fejétől bűzlik a hal. Tehát a miniszterelnöke a családját meg tudja gazdagítani, akkor minden miniszter azt gondolja, hogy ő, az ő családja, az ő, és akkor hát vannak ilyen szép vállások is, ezek szerint nem csak csúnya vállások. Jó, ez akkor csak megemlítem, hogy amikor a rendszerváltozás történt 90-ben, és én miniszter lettem, és bementem első nap a minisztériumba, 3 lift volt, és álltak szatyorral a nők reggel, ugye munka várnak, és középen van egy üres lift, senki se szállt be, mondom, ez nem működik? Na, csak mindenki úgy, hogy nézte a cipőjét, beszálltam, megnyomtam a gombot, fölmentem az 5-re, mondom, mi ez? Ez a miniszteri lift. Numero 1-es miniszteri határozat, mindenki használhatja a középső liftet. Na, ez volt a rendszerváltozás a mártirok körúton. Szóval itt pont az ellenkezője történik, hogy jön egy új rezsim, és ott marad, és itt azt gondolom, ez az elpofátlanodásnak van egy dinamikája, az első 4 év, a második név. Na, ezért kell váltógazdaság, hogy egy miniszter ne tudjon odaszokni.
8: Feledi Botond és Rácz András pont erről beszélt, hogy több miniszterről tudni, hogy nem volt szabad mellébe szállni a liftbe. Volt olyan miniszter, aki azt adta ki parancsba, hogy ne köszönjenek neki a beosztottak, mert az őt ez zavarja.
2: Igen, én is ismerek is a gazdasági minisztert is, aki az nem lehetett szólni a liftbe.
6: úgy költötték az adófizetők pénzét, mintha olajsejkek lettek volna, nem tudom, hollywoodi sztárok, hogy engedhették ezt meg maguknak, és ebből a szempontból tényleg nem tudom elképzelni, hogy van-e a hatóságoknál akkora kapacitás, hogy ezt a tömérdek bűncselekmény, mert ez hűtlen kezelés, meg visszaélések tömkeleget. Nem lehet igazolni, hogy miért kell mindenre magánút, meg mit keres ott az ex-feleség, meg miért használ. Ezek a mi pénzünkből összerakott költségvetés, és egyszerűen ha ő elmegy magánrepülőzni, akkor nem jut az oktatásba, az egészségügybe, és sorolhatná.
2: És ugye szakmaiatlanság azért, amit mondtál, ugye ez egy nagyon lényeges ügy, hogy nincsen rendes adatvédelem, az oroszok kibejártak az elektronikus rendszerbe, a belső rendszer pedig olyan, hogy papíron van, vagy az sincsen, és most jött a megsemmisítési, bedarálási szakasz, tehát ebből látszik, hogy ezek a hatóságok, ezek ilyen-olyan okok miatt elég rossz hatásokkal működtek, nem csupán sokba kerültek. Ráadásul egy szuverenitást hangoztató kormánynak a külügyminisztérium, ahol ilyen viszonyok vannak, szóval az egész még ráadásul azért abszurd, mert ugye ehhez képest az oroszokhoz való dörgölőzés, és és hát az, hogy beengedték őket, és aztán az útleveleknek az osztogatása, az állampolgárságnak az osztogatása.
6: De Feledi Botond, aki átveszi a...
2: Itt disznóságok fognak kibukni, amik miatt azt gondolom, hogy az ügyészségnek munkát fogadni mindez.
8: Nem lesznek munkanélkül, az biztos. Feledi Botond veszi át ugye a külügyi intézetnek a vezetését, Rácz Andrással együtt, aki csatlakozik hozzá, adtak egy nagy interjú tegnap a Válasz Online-nak, mindenkinek szeretettel ajánlom, ahol többek között például ilyen esetekről beszélnek. Elmondja Rácz András, hogy amikor a magyar külügy beköltözött közvetlenül az orosz képviselet mellé, sőt az egyik alintézménye egy épületben volt az oroszoknak valamelyik részlegével, akkor az oroszok először nem hitték el, hogy ez történik, és azt gondolták, hogy ez valami trükk.
2: NATO ország.
8: Mert felfoghatatlan volt, hogy egy ekkora hibát elkövetnek, de elkövették. Ki lehet pucolni például egy ilyen informatikai rendszert ezek után?
3: Nem, az informatikai rendszert újra kell építeni, tehát a szolgálatok ezt tudják, tehát itt nincs játék, mert itt mindenbe hagyhattak valamit. Tehát itt emlékszem, az oroszoknak volt az a nagy trükk, hogy a fénymásológépnek a tonerében volt a fényképezőgép, és az amerikaiak egy fél évig, évig nem vették észre. Tehát meg volt, aki csak semmi nem csinált, csak a sódeba szólt egy marék sörétet, és utána avval falasztak, és akkor állandóan csipogott a készülék, hogy mi van, és közben nem volt semmi a fal, és akkor kipróbáltak, hogy ki milyen készülékkel méri fel a terepet. A fő bajom az, hogy a magyar biztonságot veszélyeztették. Tehát a külügyminiszterhez az információs hivatal tartozik, ilyen amatőrségeket csinál, és olyan idiótákat tart, csak azért ugye, mert mindenki ünnepeltette magát ezek szerint, a pornéppel, akik a többi emeleten laktak, hogy ezt meglépik Magyarországon, ami már egy orosz röhög, az már nagyon nagy baj. Tehát amikor az orosznak besétálok a csapdájába, nem úgy, hogy nem ő sétál be a nemzetbiztonsági hivatalban, meg a külügybe, az botrányos ebből a szempontból, és szakmailag elfogadhatatlan. Az a baj, hogy ezeket a luxizásokat azt fogják mondani, hogy nem volt meghatározva, mennyi lehet a szobája, nem volt meghatározva, hol repülhet, és hát ennyibe került a repülő. Ezen mi föl fogunk háborodni, a fülünkön jön a gőz, és nem fogunk tudni semmit tenni, de azért van itt elég csibészség, a sitten van még hely, és van melója az ügyészeknek, nagyon remélem.
8: Meglátjuk, hogy mennyire fognak röhögni az oroszok, meg mi mennyire fogunk röhögni, amikor tényleg ki kell alakítani velük egy működő diplomáciai kapcsolatot. Orbán itt a Oroszország szakértő, szóval van némi reményünk, hogy talán mégiscsak hozzá tud látni, de azért ez nem lesz egy könnyű feladat. Akkor is fogunk erről beszélni. Nagyon köszönjük a figyelmet, és nagyon köszönöm a vendégeimnek, Szalma Botondnak, Bot Péter Ákosnak és Ónodi Molnár Dórának. Kiváló hétvégét kívánok, viszontlátásra!

0: híred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

nézed a farkas szemet csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos hisztorik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolit. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Szigeti veszedelem. Drogvádak árnyékolják be a Sziget Fesztivált. Kinek az elnöke Baka András? Interjú Hak Péter jogtudóssal. Hol a határ? A mesterséges intelligencia két arca.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, mindig visszautazunk ebben a műsorban az időben, ezúttal 2026. január 19-éről idézünk híreket és műsorokat. Ezen a napon az amerikai Animal Rescue Corps 18 kutyát és kölyköt mentett ki egy Missouri délkeleti részén található vidéki ingatlanról. Az állatokat a hideg idő miatt aggódó helyiek bejelentése nyomán mentették ki. A kutyáknak nem volt hova elrejtőzni az erős szélben és a hóviharban. És szintén 2026. január 19-én a Spirit FM Esély című műsorában Nemes Anna vendége Szabó Viktória érték és minőség nagydíjas gazdikócs volt, és arról beszélgettek, hogy pórázon sétáltatás közben mire kell figyelnie a gazdának.
3: Az Esély múlt heti adásában már részletesen beszéltünk a pórázon sétáltatásról. Az volt a fókuszban, hogy hogyan sétáltathatjuk jól pórázon a kutyánkat. Ezt a témát folytatjuk most Szabó Viktória, érték és minőség nagydíjas gazdikóccsal, habilitációs kutyakiképzővel, az Orion Felelős Állattartásért Alapítvány kurátorával, aki még nem mellesleg gazdijogsi tréner is. Szia, köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy velünk.
4: Szia, Anna, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Aki lemaradt a múlt heti adásról, egyrészt vissza tudja nézni, hallgatni a Spirit FM YouTube oldalán, de arra kérnélek, hogy röviden a legfontosabbakat foglald össze nekünk. Milyen a jó póráz? Érdemes-e nyakörvet, vagy inkább hámot választani, és mikor kezdjük el a pórázhoz szoktatást a kutyáknál, és aztán akkor megyünk tovább az ismétlés után.
4: Belém látsz, kedves Anna, mert hogy pont ezzel akartam kezdeni, ismétlés a tudás anyja alapon, hogy említést tegyek azokról a dolgokról, amiket esetleg nem tudunk, vagy hogy összefoglaljam az előző adásban hallottakat, mert nem biztos, hogy mindenki hallotta. Azzal kezdeném rögtön, hogy a kettelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010-es kormányrendelet 17-es szakaszában kiemeli, hogy belterület közterületén, kivéve az ebek futtatására kijelölt területeket, ebet csak pórázon lehet vezetni. Továbbá, amit nem biztos, hogy elmondtam az előző adásban, hogy közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és fékentartására képes. Miért ezzel kezdtem az összefoglalóját az előző beszélgetésünknek? Mert véleményem szerint manapság ez a legfontosabb információ, amit szeretnék, ha minden gazdi fejébe bevésődne, hogy belterület közterületén nincsen póráz nélkül sétáltatott kutya. Tehát kötelező a póráz használat mindenkire egyaránt. Nincs kivétel semmilyen esetben sem. Arról is beszéltünk az előző adásban, hogy én sokkal jobban preferálom a fix méretű pórázokat, mint például a flexit. A flexi egyébként nagyon jó tud lenni, hogyha az ember megtanulja jól használni, de a kisebb utcákkal tarkított belvárosi sétákra én inkább flexit helyett inkább a fix pórázt javasolnám. Olyan fix pórázt, ami minőségi, tehát nem valamilyen műanyag csattal vagy műanyag karabinerrel kapcsolódik a nyakörhöz vagy hámhoz, mert azok nagyon könnyen törnek. Tehát elég egy kisebb sérülés ezeken a csatokon, és nagyon könnyen eltörik, és a kutya meg nehogy kiszaladjon emiatt az ijegységtől az úttestre, és akkor bármilyen baleset vagy életveszélyes helyzet keveredjen belőle. Illetve én kutyaoktatóként inkább a nyakörvet preferálnám a hám helyett, kivéve ugye a hám abban az esetben, hogyha sportolni szeretnénk, akkor egy húzóhámot érdemes választani, vagy hogyha a kutyusunknak valamilyen egészségügyi problémája, valamilyen légcsővel összefüggő problémája van, akkor állatorvosi javaslatra a hám az sokkal kevésbé nyomja a légcsövet, és nem károsítja tovább az alap egészségi állapotot. Úgyhogy én sokkal jobban pártolom a nyakörvet. Könnyebb is irányítani a kutyát egy jól megválasztott, szintén minőségi nyakörvben, mint egy hámban, ami gyakorlatilag arra sarkalja a kutyát, hogy teljes testével, könnyedén bele nehezedve, arra rángassa a gazdit, amerre ő szeretne menni.
3: Ugye beszéltünk arról is, hogy érdemes minél korábban, akár már otthon a házban, vagy a lakásban hozzászoktatni a nyakörvhöz és a pórázhoz a kiskutyákat. Arról viszont nem beszéltünk, hogy hogyan viselkedjünk a többi kutyással. Mert hát az ritkán fordul elő, hogy kutyaséta közben másik kutyával nem találkozunk. Mik a legfontosabb szabályok, hogyha két pórázon sétáltatott kutya találkozik? Mire figyeljünk a másik állatnál, és mire a sajátunknál?
4: Én azt gondolom, hogy a gazdik fejében él az a tévhit, hogy az ő kiskutyájuk mindenképpen oda szeretne menni a világ összes szembe jövő kiskutyájához, és jól üdvözölni, puszit adni neki, puszit szeretne adni neki, megölelgetni, stb. De ez én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tévhit. Én inkább, ha a kutya, kedves kutyatartók, akik minket hallgatnak, elfogadnak egy tanácsot, én nem szeretem, főleg nem pórázon keresztül összeismertetni a két vadidegen kutyát egymással. A pórázas találkozás ugyanis nem szokott jó kimenetellel járni. Ugye a eleve feszes pórázon érkezik a két kutya oda egymáshoz, mert hát oda rángatják a gazdikat a másik kutyához. Ez már eleve egy feszültebb állapotot eredményezhet a kutyáknál, arról nem is beszélve, hogy ugye pórázon a kommunikációjuk sem tiszta. Tehát amikor ismerkednek, összeszagolnak, akkor ha az egyik megugrik hirtelen valami miatt, mert megijed, vagy megszagolja a másik kutya, ugye a a popsit, akkor előfordulhat az, hogy ettől megugrik, és gyorsan és könnyen össze tudnak gavajodni a pórázok, abból pedig hirtelen lehet agresszív megnyilvánulás is bármelyik kutya részéről, arról nem is beszélve, hogy a gazdik is megijednek, és ott a nagy kibogozás közepette tényleg történhetnek komolyabb balesetek is. Úgyhogy én inkább mindenkit azzal a tanáccsal látnék el, hogy ne akarjunk oda menni idegen kutyához. Ha a kutyusunk ismeri a másik kutyát, aki szembe jön, akkor nyugodtan oda lehet menni, de higgyék el, hogy nem jó ez a pórázas találkozó a kutyáknak. Sokkal jobb, hogyha szabadon, szabad körülmények között egy kutyafuttató vagy egy kutyaiskola területén, ahol póráz nélkül tudnak a kutyák találkozni, ott ők eldönthetik, hogy ebből a találkozásból játék lesz, tovább mennek, vagy esetleg az egyiknek sok a másik, el tud menekülni, odébb tud lépni tőle, és nem lesz ennek semmilyen negatív következménye.
3: Ha mégiscsak megtörténik a baj, és a barátkozásból nem barátkozás lesz, hanem morgás, feszültség, esetleg egymásnak feszülés, akkor mi a helyes eljárás a gazda részéről? Az elhúzkodás? Nekem az jut eszembe először, és szerintem vagyunk még ezzel páran.
4: Az a helyzet, hogy nagyon sokan nem ismerik a kutyák kommunikációját, és néha hajlamosak vagyunk a saját kutyánk kommunikációját is teljesen másnak titulálni, mint ami valójában. Hogyha eljutunk a morgásig, az már nagy baj. Tehát a kutyák kommunikációja az minden helyzetben tökéletes. Ha én jól ismerem a kutyámat, akkor én pontosan meg tudom mondani, hogy amikor a kutyám kommunikációja az minden helyzetben tökéletes. Ha én jól ismerem a

0: él, ő már azonnal támadna is. Tehát ezt semmiképpen nem várnám meg, illetve ha már nagyon-nagyon szeretném, hogy a kutyám oda menjen egy másik kutyához, akkor lazapórázon találkozzanak. Mindenféleképpen, tehát valamilyen úton, módon, de lazítsuk le a pórázt, és mi is legyünk, tehát hogy olyan energiákat közvetítsünk a kutya felé, hogy nyugodtak vagyunk, nem lesz semmi probléma, mert ha mi feszülünk a póráz másik végén, a póráz olyan, mint egy köldögzsinór, a kutya megkapja tőlünk ezeket az érzelmeket, ezeket az energiákat, és akkor biztos, hogy baj lesz.
1: Mik a sétáltatás szabályai abban az esetben, hogyha kimegyünk a városból, ha erdőben túrázunk, ha erdőn mezőn járunk a kutyával? Változnak a szabályok?
0: Nagyon jó, hogy feltetted ezt a kérdést, én is próbáltam volna erre felé irányítani a beszélgetésünket, ugyanis nagyon sok gazdi fejében az a tévhit él, hogy erdőben ő szabadon engedheti a kutyáját, réten, mezőn, bármilyen külterületen. Nos, ez sajnos nem így van. Ugyanis a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi második törvény alapján veszélyeztetés kutyával tényállását valósítja meg az a személy, aki a felügyelete alatt álló kutyát, és most jön a lényeg, természeti és védett természeti területen vagy vadász területen póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja. Nyilván van itt is kivétel, tehát a vadászkutya és a trifla kereső, tehát a szarvasgomba kereső kutya a kivétel, de ugye nyilván nem ebből van a több hazánkban, és nagyon-nagyon sokszor találkozom én is kutyával túrázásom alkalmával, olyan kutyával, aki rohan felénk, és a következő három mondat egyike hagyja el a gazdi száját, ha egyáltalán észreveszi, hogy a kutyája ránk akar rontani. A klasszik mondatok a nem bánt, a csak játszani akar, vagy a még sose csinált ilyet. Tehát ha valaki az erdőt rekreációs céllal használja, akkor hagyjuk már, hadd élvezhesse, anélkül, hogy egy kutya csak játszásiból rá akarjon rontani, mert lehetnek köztünk, sőt, biztos vagyok benne, hogy vannak köztünk olyan emberek, akik félnek a kutyától, tartanak a kutyától, vagy egyáltalán nem szívesen kontaktálnak egy idegen kutyával.
1: Tehát akkor jól értem, túrázni sem szabad, sőt, mondhatjuk azt, hogy tilos kutyával, úgy, hogyha nincsen rajta póráz?
0: Így van,
1: szabálysértést követünk el. Nem nagyon találkoztam még erdőben olyan kutyással, aki pórázon sétáltatott volna, de akkor ez szabálysértés.
0: Hát ez bizony az. Ennek a póráz nélkül sétáltatott kutya gazdájának is az volt akkor ezek szerint a szerencséje, hogy igazából nem találkozott olyan személlyel, aki erre a szabálysértésre felhívta volna a figyelmét. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy az én kutyám odarohan egy másik, vagy pórázon lévő kutyához, vagy bárkihez, aki túrázik az erdőben, és szeretne nyugodtan túrázni kutya puszik nélkül, hanem arról is van szó, hogy az erdő az a vadállománynak a lakhelye. Tehát én nem zavarhatom meg az erdő nyugalmát azzal, hogy az én kutyám rohangál a fák között, mert ha és amennyiben a közelben van egy vadász, és úgy ítéli meg, hogy az én kutyám veszélyezteti a vadállományt, úgy sajnos le is lőheti, és nincs az a bíróság, aki nekem póráz nélkül sétáltató gazdinak adna igazat ebben az esetben. Sőt, még ugye egy kutya mínuszba is vagyok.
1: Pontosan ez jutott eszembe, hogy akár veszélybe is sodorhatjuk a kutyánkat azzal, hogyha az erdőben szabadon engedjük. Tehát a vadászok simán kilőhetik, hogyha úgy ítélik meg.
0: Igen. És ahogy azt említettem, nem is kell a vadásznak nagyon indokolnia azt, hogy ott most látott egy őzet a kutya előtt futni, vagy nem látott. A kutya póráz nélkül volt, és sajnos nagyon sok ilyen történetet hallani a médiában, hogy a vadász bizony kilövi a gazda nélkül kóboroló kutyát, vagy nem kóboroló, de mondjuk több száz méterre a gazdától eltávolodó kutyát. Sajnos neki védenie kell a vadállományt, és hát ennek érdekében mindent megpróbál megtenni. Nyilván most beszélgethetnénk arról is, hogy ez mennyire korrekt, vagy mennyire etikus. Itt van egy szabály, amit igazából én, mint állattartó kellene, hogy betartsak, és akkor nem sodorom veszélybe a saját kutyám testi épségét.
1: És összefoglalva, ahol tehát nem kell póráz, az a kutyafuttató és a saját kerthalom.
0: A saját kert így van, vagy a szomszéd, vagy a barátunk kertje, vagy bárhol, illetve

0: a kutyaiskola területén.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
0: Hát igazán nincs mit. Reméljük, hogy sokan ráteszik a pórázt a kutyájukra közterületen, és kevesebb lesz majd az ebből fakadó baleset, hogy oda rohan egy póráz nélküli kutyus egy pórázos kutyához.
1: Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2026. január 19-én. Ezen a napon megállapodás született a MOL és az orosz Gazprom Nyeft között a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész eladásáról. A szerb energiaügyi miniszter közölte, hogy a szerződés értelmében Szerbiának sikerült javítani a pozícióin a vállalat irányításában, tekintve, hogy az állam a mostani részesedését 5%-kal növelte. És szintén 2026. január 19-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon vendége Stegmaier Máté történész, főmúzeológus volt, és a Tatai várról beszélgettek.
2: Ha Tatán járunk, akkor ugye ott az öreg tó, ha pedig ott az öreg tó, akkor nyilván ott a Tatai vár is, amit meglátogatunk. Hát, hogyha már ott vagyunk, akkor nem menjünk el szó nélkül emellett. A Tatai vár pedig egy olyan történelmi léptékű építmény, aminek a múltjáról külön érdemes beszélgetnünk. Ezért kerestük Stegmaier Máté történész, főmuzeológus. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Azt mondják, hogy ez valamikor a 14.-15. század környékén született építmény, de mi végre? Mert hát gondolom vízi ütközetekre nem volt alkalmas, és nem is kellett ettől tartani, hogy majd a vízen támad az ellen.
3: Nem, az első időszakokban, valóban a 14. században itt az itteni uradalom a birtoktest fenntartása érdekében egy lakótorony született meg a Haszkvi családnak az idején, időszakában az ő birtoklásukkal, tehát alapvetően az itteni birtoknak a kiszolgálása képezte először az alapját a Tatai várnak.
2: És annak volt valami értelme, hogy ez vízi vár legyen?
3: Nyilvánvalóan már abban az időszakban is azért a víz az mindenféleképpen egy védelmi rendszert tudott biztosítani. Későbbi még alapvetően békésebb időszakokban Luxemburg és Zsigmond, vagy akár Hunyadi Mátyás királyoknak az idején is ez a védelmi szempont még ugye nyilván kisebb szerepet töltött be, és aztán igazából az, hogy vízi várra vált, és vízi erősségé is vált a Tatai vár, az a török háborús időszakoknak köszönhető, illetve ilyen értelemben hiszem, hogy onnantól lehet beszélni víziváról.
2: Sokáig volt török kézen? Látja, erről például nem is tudok semmit.
3: Hát, ha összesíteni szeretnénk, akkor mintegy 16-20 évet kell megemlítenünk, de ez nem egy húzamba történt, ugyanis hát azért méreteiből is látszódik és érződik, hogy annak ellenére, hogy a Tatai vár egy időszakban végvár szerepet is betöltött, de igazán komoly erősségnek nem számított, tehát a török időkben legalább 9-szer gazdát cserélt.
2: A legtöbb hazai várat a török járás után nagyjából pár évvel, vagy egy-két évtizeddel, éppen a Habsburgok rombolták le. A tatai vár megúszta ezt?
3: A tatai várnak az ilyen arányú károsítása, ha úgy tetszik, ugye felrobbantás és más, hogy amekről szokott a történettudomány beszélni, ezt a részét megúszta, sőt, még a következő évtizedekben is kisebb renovációkkal, restaurálásokkal, de egészen lakható épületei, épületszárnyai is fennmaradtak, amelyeket először a Csáky, illetve aztán a Krapf család birtokolt, illetve használt, és aztán 1727-ben pedig megjelentek az eszterháziak.
2: Mit láthatunk, hogyha várba látogatunk ebből a dicső és meglehetősen zivataros múltból?
3: Ez egy jó kérdés, azt hiszem, és összetetten lehet rá válaszolni. A tatai várban, és egy kicsit ugrok az időben, a tatai várban 1954-től a Kunidomokos Múzeum működik, azóta a várnak a területe látogatható, a vár főépületén belül pedig különféle kiállítások tekinthetők meg, és mivel hogy a múzeum megyei hatókörű múzeum, így nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy csak a vár, illetve csak a város történetével foglalkozzunk, hanem bizonyos szintig az egész megye Komárom, Esztergom megyének a története megelevenedik, tehát egészen a római kortól kezdve a középkori letelepedések nyomai, városfejlődésnek a nyomai, és még a 18. századi barokk időszak, illetve az utóbbi időben pedig a 20. századnak az első fele is megjelenik állandó kiállításainkban. És emellett pedig a várnak különböző a török korban létesült erősségei, bástyarendszerek és kazamaták is vezetések keretében látogathatók, illetve megtekinthetők.
2: Mennyire feltárt ez? Tényleg ez mindig izgalmas, hogyha elmegyünk egy ilyen régi várba, leereszkedünk a föld alá, és akkor az ember azt gondolja, hogy tud mindent, de hát a legtöbb esetben, ugye még Eger esetében is ott is elmondják a muzeológusok, hogy igen, valamennyit tudunk, és aztán majd egyszer nyilván még lesz rá mód, hogy feltárjuk az egész rendszert, amit hajdanában megépítettek. Ez így van Tatán is?
3: Abszolút így van, és ez egy nagyon aktuális kérdés is a tekintetben, ugyanis a tatai várnak a feltárása az 1960-as években indult el, akkor tudták rekonstruálni a Zsigmond, illetve a Mátyás kori 4 saroktoronnyal felruházott, felszerelt középkori várpalotának az alaprajzát, viszont a török időszakra, a külső védműveknek a kutatására már nem jutott abban az időben energia, pénz, stb. És most 2 évvel ezelőtt jutott el múzeumunk odáig, hogy a régészek segítségével ezeknek a külső védműveknek a kutatása is megkezdődött, és bátran állíthatjuk és kijelenthetjük, hogy bizonyos téren a várnak a történetét is át fogják írni ezek a régészeti feltárások. Most még egyelőre az elemzések, ennek az eredményeknek az elemzése zajlik, és hát az ásatás még az idei évben is mindenféleképpen folytatódik.
2: De olyan meglepő eredményekre jutottak már eddig is?
3: Úgy tűnik, hogy akár még Mátyáskori részeket is, épületrészeket is sikerül azonosítani ezeken a külső védműveken való területeken. Ezekkel korábban semmi esetre sem számolt a tudomány, úgyhogy igen, azt kell mondani, hogy komoly eredmények várhatók.
2: Most, hogyha a múzeumban látogatunk, a Kunidomokos Múzeumban, akkor éppen aktuálisan mit tudunk megnézni?
3: Én a már említett állandó kiállításokat említeném mindenféleképpen.
2: Ugye a várossá válás, a középkori kiállítás.
3: Igen. A római kőtár, középkori kőtár, és egy időszaki kiállításunk van, amit azt hiszem, hogy a kedves hallgatóknak a figyelmébe bátran merek állítani. Tatán komoly hagyománya volt a fajanszművességnek, a kerámia művességnek és a kőedény gyártásnak. Egy ilyen vonatkozásban nem kerülhető meg a Fischer család, akik ugye a Herendi porcelángyár alakításában, alapításában is nagy szerepet játszottak a tatai születésük ellenére. És most a Fischer családhoz köthetően egy kéttermes nagy időszaki kiállítást rendeztünk be, ahol ennek a családnak több generációja által több családtag műhelyén és gyárán keresztül a hazai porcelán, illetve a kemény cserépgyártásnak a legkiválóbb művészi típusait jelenítjük meg. Ez még néhány hónapon keresztül látogatható, ajánlom mindenki figyelmébe.
2: Különleges, úgyhogy köszönöm ezt is. Hát és maga a vízivár is különleges, úgyhogy ha Tatán vagyunk, akkor nyilván nem lehet kihagyni a tatai várat, meg ne látogassuk. Stegmaier Máté, köszönöm szépen, hogy kalauzolt minket.
3: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és várunk mindenkit szeretettel.
1: 2026. január 19-én a Vendégváró című műsorunkban Rónai Egon és vendége Lázár Ivetta, múzeumpedagógus, még mindig maradt Tatán és az Eszterházi kastélyról beszélgettek.
2: Hát a Tatán sétálunk, már pedig ezt tettük, ugye az előzőkben jártunk a várban, voltunk a tóparton, körbenéztünk, hogy milyen műemlékek vannak Tatán, akkor egy dolgot biztosan nem hagyunk ki, az Eszterházi kastély meglátogatását. Már csak azért sem érdemes, mert hát ott van egészen közel egyik a másikhoz. És itt van a vonalban Lázár Ivetta, múzeumpedagógus. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
2: Azt gondoltuk, hogy önt kérdeznénk ennek a kastélynak a történetéről, illetve arról, hogy amikor a vár megsérült, mert erről itt pár mondatot azért váltottunk még valamikor a 18. században, amikor már az Eszterházi családhoz tartozott, akkor született-e ez a kastély, és annak arra volt egy válasz esetleg ez a kastély, hogy a vár nem volt lakható.
4: Igen, természetesen van köze. Ugyanis az Eszterházi család, amikor megszerezte ezt a birtokot, ennek egyébként jövőre lesz a 300. évfordulója, tehát 1727-ben, akkor itt ugye a középkori vár állt, és ez volt a családnak a rezidenciája, de nagyon rossz állapotban volt a vár, úgyhogy az volt a terv, hogy ezt lebontják, átalakítják, felújítják, erre több terv is készült, de végül is egyik sem valósult meg, úgyhogy a végleges megoldás az egy új kastély építése lett, ami a vártól körülbelül 200 méterre áll.
2: Erre lehet mondani, hogy szerencsére nem sikerült az eredeti elképzelés.
4: Így van, ugye az utókor szempontjából ez egy szerencsés dolog, mert hát így akkor a Zsigmond korabeli várat is meg lehet tekinteni.
2: Az Eszterházi kastélyok általában nagy, impozáns, díszes és hatalmas díszparkkal körbevett kastélyok. Ebből a szempontból a tatai sem különbözik a többitől?
4: De jelentősen különbözik, ugye az elhelyezkedése miatt, így van. Ugyanis a kastély építésének a helye az a város központjában van, tehát a tatai öreg tópartján, ami egy beépített terület volt. És a jelenlegi kastély épületének a helyén is állt már egy épület, ez a Jószág kormányzó háza volt, és azt kisebb épületek vették körül. Tehát amikor megépült a kastély a Jószág kormányzói ház beépítésével, akkor a körülötte lévő területek azok kisebb kertes házakkal voltak benépesítve, és fokozatosan az Eszterházi család fokozatosan vásárolta meg ezeket a telkeket, és egyre nagyobb kertet hozott létre a kastély mögött. De természetesen szerettek volna egy nagyobb méretű kertet is, de ez a kastélytól másfél kilométerre valósult meg ez a tatai angol kert, ami ugye hazánk első tájképi kertje.
2: Ez érdekes, mert már hogy önmagában a történelmi fontossága a kastélynak, erre gondolok, hogy az mennyire érdekes, hogy igazából ránézésre nincs egy nagyon kulcs pozícióban ez a kastély, és mégis a magyar történelem szempontjából igenis úgy volt. Mert hogy itt a napóleonkori háborúktól kezdve az utolsó magyar király IV. Károly utolsó hazai akciójáig itt rengeteg minden indult, végződött, kezdődött és alakult.
4: Így van. Hát természetesen az épület, hogyha mondjuk egy korabeli barokk kastélyhoz hasonlítjuk, akkor valóban nem egy impozáns és nagy méretű, Egyébként a családnak ez a lakóháza volt, hogyha így tekintjük, de nagyon fontos diplomáciai események zajlottak bennem. Ugye a benne lévő kiállítás az részben erről is szól, ugyanis a tatai eszterháziak jó részt a Habsburg birodalom diplomatái voltak, és ennek következtében több Habsburg uralkodó is járt a tatai kastélyban itt az évszázadok során, és akkor ahogy említette, ugye például a napoleoni háborúkat, legalábbis az egyik szakaszát lezáró schönbrunni békeszerződés megkötése is itt a tatai kastélyban történt első Ferenc részéről, mármint a békeszerződés aláírása.
2: És hát, ha jól tudom, akkor IV. Károlyt és családját itt tartóztatták le a sikertelen budaörsi kaland után, ugye az egy katonai akció volt visszavenni a koronát Hortitól, és hát az nem sikerült, ide menekültek vissza, és ott tartóztatták le őket.
4: Így van, igen, ez a történet is igaz. Ugye a budaörsi csata után visszafelé jövet a Eszterházy Ferenc, tehát a birtoknak az akkori tulajdonosa, javasolta a IV. Károly és Zita királyné számára, hogy ne utazzanak tovább vonattal, hanem töltsenek el itt egy éjszakát nyugat körülmények között a tatai kastélyban. Ebből két éjszaka lett, tehát október 24-e és 26-a között, viszont IV. Károly letartóztatása is itt történt meg, tehát innen a tatai kastélyból szállították Tihanyba is utána, ugye Madeira szigetére.
2: Mennyi maradt meg a kastély berendezéséből a II. Világháború után? Ugye azért a szovjet csapatokkal a legtöbb hazai kastélyt elég rendesen kifosztották.
4: Igen, ugye itt a II. Világháború után teljesen kiürült a kastély, egy kórházként üzemelt 50 éven keresztül, és a család innen próbálta a vagyontárgyait elmenekíteni, ugye nagyon messzire költöztek, Ausztráliában telepedtek le, de természetesen ugye ide csak a kisebb, értékesebb tárgyakat tudták elvinni maguktól, tehát főleg a bútorok, tehát a nagyobb tárgyak, nagyobb festmények azok itt maradtak. De nagyon szerencsésen a festményeknek egy része a Nemzeti Múzeumba került el egy ilyen műtárgymentési akció során, és a bútorokat, azokat pedig családok, ilyen helybeli, vagy pedig az Eszterházy családhoz valahogyan kötődő családok vitték magukkal, úgyhogy ezekből nagyon sok minden sikerült most a kiállítás összeállításakor visszahozni ide a tatai kastélyba.
2: El is jutottunk a legvégéig. Mit láthatunk ma, ha a kastély látogatói vagyunk?
4: Ma egy gyönyörű, szépen berendezett, úgy mondjuk, hogy korhűen berendezett kastélyt lehet meglátogatni. Ugye egy főúri életmódot bemutató kiállítás szerepel benne tematikus részekkel. Tehát a kastély építés történetével is megismerkedhetünk az Eszterházy családdal, a családfával. A diplomácia történet az kiemelt helyen van, tehát a diplomáciai tevékenységek bemutatására külön szobánk van, illetve hát egy része a kiállításnak a grófnői lakosztályt mutatja be, korhűen berendezve, ugyanis a 20. század elején készült egy fotósorozat a kastélyról, és ennek a segítségével sikerült az eredeti állapotokhoz hasonlóan berendezni a grófnő lakosztályának a szobáit, és több eredeti tárgy is van benne. Hát ezen kívül még a gyerekek szobái, illetve a grófi lakosztály szobái láthatóak a földszinten, ahol nem egészen ragaszkodott a kiállítás kurátora a grófi lakosztály eredeti berendezéséhez, tehát itt például a lovas életet láthatjuk az egyik szobában, ami korábban hálószoba volt, de most egy biliárd szalonként működik, illetve a zenei életét is bemutatjuk az Eszterházy családnak a grófúr korábbi öltözőszobájában.
2: Mennyire van kapcsolatuk az Eszterházy családdal? Az egykor ott élő családtagok már nyilván nincsenek, de az utódok megvannak Ausztráliában most is.
4: Igen, így van. Tehát az ausztráliai leszármazottakkal már felvettük a kapcsolatot a kastély felújítása során, és ők nagyon-nagyon lelkesen üdvözölték ezt a programot, aminek a kapcsán megújult az épület. Több tárgyat is visszaküldtek a felújításkor, amiket most kiállítunk, és meg is lehet tekinteni, illetve hát folyamatos a kapcsolat, ugye itt a nyomon követi a Francesca Eszterházi Blackwell, tehát az utolsó grófi leszármazott a tatai eseményeket, tehát a kastélyban történő programokat kommentálja, és amiben tud, általában még segít is.
2: Köszönöm szépen, hogy beszélt ezekről nekünk. Meg kell látogatni a kastélyt, most már csak ez a feladat. De hát Tatát magát is, hisz az egész műsor erről szólt, hogy kedvet csináljunk egy kis kiránduláshoz a tatai öreg tóhoz és környékére. Ott az Eszterházi kastély is, arról beszélt nekünk Lázár Ivetta. Köszönöm.
4: Köszönöm, én is szeretettel várunk minden érdeklődőt. Köszönöm.
2: Remélem, hogy sokan is lesznek, akik hallgatva minket útra kelnek. Somodi Sormos Eszter szerkesztette a mai vendégvárót. Rónai Egon vagyok. Jöjjenek velünk valahova, valamilyen új célpontra egy hét múlva is. Viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésén Pakson. Idén is a Szentendre és Kanzenben lesz a Kenyérlelke Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. Pakson fogadónapon várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik majd, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhat. Idén is a Szentendre és Kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenben a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban hétfőtől a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert burkolatot javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni hétfőtől a 18. kerületben az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Jó reggelt, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit augusztus 17-én hétfőn. A játszintoknak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. A mai adásban is rengeteg izgalmas és érdekes témával készültünk önöknek. Az első szegmensben érkezik hozzám Perlusz László, a VOSZ főtitkára, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a korábban beígért 14%-os minimálbéremelés egyre tarthatatlanabbá válik. Hogy milyen hatással lesz ez a magyar vállalkozásokra, ez hamarosan kiderül. Ezek előtt azonban az erdőtüzekkel folytatjuk, ugyanis Horvátországban nyilván önök is láthatták, hogy súlyos erdőtüzek pusztítanak, több ezer embert kellett evakuálni, helyi lakosokat és turistákat, magyar turistákat is, de az egész nyár azzal telik, hogy Európa szerte folyamatos, tomboló, perzselő erdőtüzekről lehet hallani. Hogy mi ennek az oka, hogy mit lehet tenni, és hogy Magyarország mennyire veszélyeztetett terület, többek között erről fogunk beszélgetni Gálhidi Lászlóval, a WWF erdőprogramjának vezetőjével. Jó reggelt, köszönöm, jó reggelt, hogy eljött hozzánk. Mennyire számít rendkívülinek az idei nyár, hogyha mondjuk Horvátországot nézzük? Egészen döbbenetesek és félelmetesek és rettenetesek voltak a képek, amiket a híradásokban vagy a közösségi médiában lehetett látni.
2: Hát ezt igen, mondhatjuk. Talán a 2022-es év, ami hasonlóan ijesztő volt, és ugye Európa szerte köztük Magyarországon is nagyon sok tűz tombolt. Valóban, tehát a mediterrán térség az minden évben ki van téve ennek a veszélynek. Eleve a növényzet egyébként hozzá van valamilyen mértékben szokva a tüzekhez, tehát a regenerációja többé-kevésbé természetesen megtörténik, de a klímaváltozás az olyan hőhullámokat hoz, illetve olyan aszály jelenségeket, illetve olyan egyéb időjárási körülményeket, mint például erős szelek, ami fokozza ezt a hatást.
1: Ez hozzá kell szokni? Tehát mostantól minden nyáron így lesz, hogy már nem csak a mediterrán térségben, hanem akár láttuk most Dél-Angliát, vagy Németországot, Belgiumot, hogy ehhez hozzá kell szokni, hogy itt ilyen rettenetes pusztítás lesz?
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ebbe az irányba haladunk. Ez nem jelenti azt, hogy minden évben ez egyre rosszabb lesz, lehet ebben valamiféle hullámzás. De hát ez a trend sajnos. És hát minden országnak fel kell készülni, ugye látjuk, hogy az északi országok sem kivételek ez alól, tehát itt egy összehangolt felkészülésre van szükség. Amit fontos kihangsúlyozni még ilyen körülmények között is, hogy a legtöbb tűz, még akár Görögországban is, ami lényegében az erdőtűzeknek régtől fogva az egyik hazája, az ember okozza. Tehát 90%-ban nem öngyulladással, vagy valami természeti jelenség következtében történik meg a tűzfellobbanás, hanem valamiféle emberi gondatlanság, vagy esetleg szándékos gyújtogatás, ami aztán később sokkal nagyobb területet pusztít, mint aki esetleg gondolta, hogy érdemes ezt megkockáztatni. Tehát ezekre fontos gondolnunk.
1: Itt akár egy cigaretta csikeldobásáról beszélünk, vagy mondjuk egy táborozás után nem kellőképpen figyelmesen eloltott tűzről?
2: Így van. Tehát, hogyha ugyanez a csikk, ez egy nedves fűbe érkezik, egy harmatos, ahogy voltak annak idején a nyarak, hogy még reggelente láttunk ilyesmit, akkor azzal nem okozunk problémát. De egy teljesen csontszáraz, porszáraz, akár az útmenti rézsűbe hulló csikk, vagy igen, táborozáskor, barbecue, akár hétvégi telken, ezek a nyáron szokásos esti összejövetelek, ezek nagyon veszélyesek ilyen szempontból, mert és hát persze nem mindegy, hogy milyen a növényzet körülöttünk, tehát hogyha olyan például gyantatartalmú tűlevelűek veszik körül akár azt a hétvégi telket, itt Magyarországon is ugye nagyon sok tűlevelű erdőt telepítettünk az elmúlt évtizedekben, hát ezek rendkívül gyúlékonyak.
1: Mi történik ilyenkor az erdővel egy ilyen pusztító tűz után?
2: Hát ez attól függ megint csak, hogy milyen erdő, és itt megint csak hadd hangsúlyozzam, hogy a természetes erdőben a tűz az egészen más féle pusztítást okoz, mint egy például egy fenyőültetvényben, vagy más olyan kultúrerdőben, ahol minden fa egyforma méretű, esetleg nem olyan fajba tartozik, ami az adott tájra jellemző. Tehát az utóbbi esetben hamar kialakulnak koronatűzek, sajnos én is láttam ilyen helyszínt, hogy grafit szürke, feketére égnek a fák, az összes, az egész a talaj, az növényzet, minden elpusztul. Hát ilyenkor a regeneráció az rendkívül nehézkes, és hát az ember tud ebben közre működni, tehát gyakorlatilag mesterségesen kell az ilyen területeken az erdőt felújítani. A természetesebben kialakuló tüzek, vagy természetesebb erdőkben megjelenő tüzek, azok nagyon gyakran csak ilyen avartűz, vagy a cserjeszint ég le foltokban. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy az erdő tulajdonképpen természetes úton helyre tud állni.
1: Ezt időben hogy kell elképzelni? Tehát akár hogyha ezeket a mesterségesen telepített erdőket nézzük, akár hogyha egy természetes erdőnél, hány évre van szükség, hogy a természet aztán újra életre keljen?
2: Hát, hogyha mesterséges az erdőtelepítés, akkor az mondjuk 10 év, amíg helyre, hát nyilván egy 10 éves erdőtelepítés is még csak a derekunkig ér, vagy kicsit magasabb, ugye ez attól függ, hogy milyen fafajjal történik. Tehát ez azért egy hosszadalmasabb folyamat. Ott, ahol foltosan ég le az erdő, esetleg csak valamiféle pótlásra van szükség, vagy természettől fogva megújul az erdő, ugye a mediterránban azért ez tényleg gyakrabban fordul elő, ott lehet, hogy néhány év múlva már nem is látjuk a nyomait. Némi fekete folt a fák törzsén, tehát ha valaki járt ilyen tájakon, biztos, hogy találkozott ezzel a jelenséggel, hogy kormos fekete a fáknak a törzse itt-ott. Lehet, hogy néhány évvel korábban ott tűz volt, de a természet lényegében megoldotta.
1: Az Európai Bizottság szorgalmazza, hogy a tagállamok költsenek többet tűzvédelemre. Hogyan lehetne jobban kezelni ezt a helyzetet? Hát nyilván nem lehet komplett erdőket folyamatosan öntözni, hogy ne legyen akkora a szárazság, de lehetne valamivel megelőzni ezeket a tüzeket?
2: Hát a legfontosabb irány talán az, hogy ameddig lehet, és a klímaváltozás engedi, addig az őshonos fafajokkal dolgozzunk az erdő telepítések során, illetve az erdő nevelések során. Folyamatos erdőborítás maradjon, sokféle fafajú erdő, mert ugye ilyenkor bármilyen, nem csak a tűz, hanem a szél, vagy bármilyen más kár éri az erdőt, az nem fogja az egészet egyszerre lerombolni. De hát vannak ugye olyan speciális megoldások, a mediterránban is alkalmazzák, de nálunk is, hogy például a tűzpásztákat alakítanak ki az erdőbe, hogy ne tudjon olyan könnyen átterjedni a tűz az egyik erdőrészletről a másikra, illetve hát különböző intézményeknek az egymásra összehangolt működésre van ilyenkor szükség, tehát ugye a helyi jelenségeknek a felderítésében nagyon nagy szerepe van a helyi erdőgazdaságnak, nemzeti parknak, stb., tehát a terület kezelőjének, de hát ilyenkor szerepe lehet a tűzolt, sőt, hát meghatározó szerepe van a tűzoltóságnak, a rendőrségnek, stb. Tehát ezeknek a jól összehangolt működése, ami segít. Illetve hát a kommunikáció, tehát ilyen esetekben, amikor tűzgyújtási tilalom van, stb. Az egész társadalomnak egyfajta nagyobb felelősséget kell tudni mutatni.
1: Mi a helyzet Magyarországon? Mennyire viseltetünk felelősséggel az erdőink felé?
2: Hát Magyarországon is ugye egyre fokozódik a helyzet, ha szabad így fogalmazni. Ugye 2022-ben 7000 hektár erdő égett le, az azért elég sok. Ugye a korábbi éveknél ez az 1000 hektár volt jellemző az egész országra, most csak összehasonlításképpen, most Horvátországban, Omis mellett ez az 1000 hektár egyetlen helyszínen égett le. Tehát Magyarország ilyen szempontból még picit jobb helyzetben van, de hát ugye ez a Kárpát-medencei katlan helyzet, ezek a forró nyarak, ezek egyre jellemzőbbek. Nekünk is jobban oda kell figyelnünk.
1: Hogyan figyeljünk oda, mire figyeljünk nyáron?
2: Hát ezekre a nyári tevékenységekre, amikről már beszéltünk, tehát tüzet nem rakunk olyan körülmények között, kirándulások alkalmával, csak kijelölt tűzrakóhelyeken, az erdei vagy a kerti ilyen növényi hulladéknak az elégetése ilyenkor nyilván szigorúan tilos, ablakból, autó ablakában nem dobunk kicsi. Hát szerintem azt gondolom, hogy ezek ilyen nagyon alapvető viselkedési normák.
1: Utolsó gyors kérdés, az, hogy természetileg milyen károkat okoz, az egy dolog, de gazdaságilag, turistikailag, környezeti szempontból milyen hatásokat okoz egy-egy ilyen erdőtűz?
2: Hát ez nyilván a kiterjedésétől függ, tehát például Bugacon nálunk is néhány évvel ezelőtt leégett egy nagyon értékes erdőterület, tehát ez ugye természetvédelmi szempontból rendkívül problémás, és hát ennek turisztikai hatásai is vannak, hát ilyenkor nem lehet ezt a területet aztán már használni erre. Olyan egész tájrészletet érintő erdőtűz, ami a Mediterránban van nálunk, nem nagyon fordul elő, és hát ugye a nagyságrend, ez az 1000 hektár, ez jelen pillanatban gazdasági még nem igazán számottevő. Nyilván egy többletkiadás, de az erdő gazdálkodás egészéhez képest az egyelőre minimális.
1: Vigyázzunk az erdeinkre. Gálhidi László, a WWF erdőprogramjának vezetője. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.

0: A korábban ígért 14%-os minimálbér emelés egyre nehezebben tűnik tarthatónak a jelenlegi gazdasági helyzetben, miközben a szakszervezetek azt mondják, hogy még több emelés kéne ahhoz, hogy Magyarország felzárkozzon az uniós szinthez. Perlusz László, a VOSZ főtitkára a vendégem. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van. Picit az elején tisztázzuk, hogy jelenleg most milyen helyzetben állunk. Ugye egy 2024 végén kötött bérmegállapodásról van szó, és akkor ott ez a 14%, ez volt a jelenlegi szám, amit tartani kéne, ugye?
1: Igen, volt ez a szám, de természetesen igen, de természetesen más számok is voltak, ugye az volt az megállapodásban, hogy 2025-ben 9%-kal, 26-ban 13-mal, és 27-ben 14%-kal fog nőni a minimálbér. De meghatároztunk feltételeket, és ugye úgy kezdődik a bérmegállapodás, hogy a dinamikus gazdasági növekedésből és a vállalati termelékenység javulásból részesedjen a társadalom minél nagyobb hányada. Tehát magyarul egy dinamikus gazdasági növekedésre épült volna, és termelékenység bővülésre ez a bérmegállapodás, ez a bérpálya, amit fölrajzoltunk közösen, munkaadók, munkavállalók és az akkori kormányzat, de hát ebből nem teljesült sajnos a dinamikus gazdasági növekedés, hiszen a ilyen 3,5% körül kellett volna 2025-ben nőjön a gazdaság, és 4% fölött idén is, meg jövőre is. Hát ebből mindannyian tudjuk, hogy töredéke jött létre, tehát ilyen az elmúlt években 0,5%-okat nőtt a gazdaság, és az idei évben, ami mindenki nagyon optimistánál hozzá, akkor is ilyen 1,5 és 2% körüli gazdasági növekedés lesz. Tehát valóban voltak ilyen számok, de ez egy olyan bérpálya volt, ami, még egyszer mondom, egy dinamikus gazdasági növekedésre, termelékenységjavulásra épült, és mivel ez nem teljesült, ezért már tavaly sem tudtuk tartani nyilvánvalóan a 13%-ot.
0: Tehát nem meglepetés, hogy...
1: Tehát ez nem meglepetés, semmi újdonság nincs benne. Itt azt kell megérteni, hogy egy olyan reális bérpályát kell felrajzolni, ami tartható, mert ha nem tartható, akkor persze ki lehet bármit kényszeríteni, csak azok az emberek, akik utána akinek megszűnik a munkahelye mondjuk egy kis térségben, ahol nincsen olyan sok munkalehetőség, azoknak nehéz elmagyarázni, hogy miért is történt.
0: Természetesen. Mi lenne ez a realitás, vagy hogy hol állnak most a számok, mi az, amit tényleg meg lehet csinálni?
1: Tehát ugye az új kormányzat már összehívta a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát, ez egy bemutatkozó rendezvény volt gyakorlatilag, ugye a munkadók, munkavállaló felekben is volt változás azért, ezeknek a szövetségeknek vagy szervezeteknek a vezetésében, de mondjuk mi továbbra is ugye a munkadók és munkavállalók is megyünk tovább, a kormányzat viszont teljesen új, egy teljesen más gazdasági kormányzat, egy más gazdasági szemlélet lesz, mint ami az elmúlt 16 évben volt, és ők is nagyon fontosnak tartják, tehát a jelenlegi gazdasági kormányzat is nagyon fontosnak tartja ezt a bérmegállapodást, egy normális olyan bérpályának a felrajzolását, amiben mindenki megtalálja a számítását, úgymond, hiszen a gazdasági szereplők megtalálják a számításukat, a vállalkozások talpon maradnak, legalábbis amelyek versenyképesek, akkor a munkahelyek is megmaradnak, és mindenki tud tovább menni. Például elhangzott egy olyan ígéret, amit nagyon régóta várunk, hogy át kell nézni az adatbázisokat, meg kell nézni, hogy mihez képes rajzoljuk föl ezt a növekedési pályát. Tehát, ahogy elmondtam, a gazdasági növekedés az egy szám, de mondjuk nagyon fontos, vagy alapvetően fontos a termelékenység. A termelékenység jelenleg nincs benne abban a képletben, ami alapján számolni kell a minimálbért, vagy amihez számolni kellene. Kaptunk ígéretet, hogy ebben előrelépés lesz, úgyhogy mi pozitívan állunk.
0: És akkor ez az adatbázis átláthatóság, ez milyen dolgokat fog magába foglalni? Tehát akkor például a termelékenység is, az is jobban átlátható lesz a vállalkozóknak?
1: Igen, jelenleg még egyszer mondom, a szövegben megjelenik a termelékenység. Egyébként alapvetően a munkatermelékenység határozza meg azt, hogy mennyit lehet fizetni. Most a minimálbér az természetesen a kötelező legkisebb bérminimum, amit mindenkinek ki kell fizetni, de ez mindig tolja fölfele a többi bértételt is, ami fölötte van. Ugye ezt hívjuk bértorlódásnak, ezért nem mindegy, hogy hol van a minimálbér, sőt, hát meghatározza az egész bérpályát. Most tehát, hogyha nagyobb a hozzáadott érték egy óra alatt, vagy ezt általában egy időegységre számolják, vagy pedig egy munkavállalóra. Hogyha több hozzáadott értéket hoz létre, akkor adott idő alatt, akkor többet lehet, több az a bér tömeg, amit ki lehet fizetni. És ugye ez az a termelékenység, ami még egyszer mondom, szóban benne van, tehát a szövegben benne van a bérmegállapodásban, de nem tudtunk találni egy olyan termelékenységi mutatót, munkatermelékenységre vonatkozóan, amit bár mindegyik oldal elfogad. Tehát, hogyha ez időben megtörténik, és ez átláthatóbb lesz, akkor én szerintem nagyon nagyot lehet előrelépni abban az irányban, hogy valóban egy vállalható, a munkahelyeket megőrző, de mégis jelentős bérfelzárkóztatást tartalmazó bérpolitikát lehessen kialakítani.
0: Az időben megtörténik, az nagyjából mit jelent? Tehát, hogy ez még az idei évben meg kéne, hogy történjen, vagy mennyit bírnak ki a vállalkozások a jelenlegi helyzetben?
1: Az elmúlt évben, vagy elmúlt években, évtizedekben azt lehet mondani, hogy vagy másfél évtizedben túlfeszített volt a bérfelzárkóztatás. Ugye ezt azért mondjuk, ugye ez nyilván egy munkavállaló ezt nem így érzi, azt mondja, hogy hát sokkal kevesebbet kaptam, mint amennyit lehetett volna, és a vállalatok még milyen, hogy szárnyaltak. Hát ugye a társas vállalkozások folyamatosan csökken a számuk, tehát van egy ilyen vállalati evolúciós folyamat, aki nem bírja ezt a felzárkóztatási folyamatot sem. Miért mondom, hogy felzárkóztatás volt? Azért, mert a gazdasági növekedésnél és a termelékenység, munkatermelékenységre azért vannak adatok, nem Magyar Nemzeti Bank, stb. Annál minden évben, talán egy évet kivéve, a Covid vagy a Covid utáni évet kivéve, sokkal jobban nőtt a reálbér, mint amennyire a gazdasági erre lehetőséget adott volna. Tehát a gyenge cégek azok elvéreznek. És igenis van egy ilyen a túlfeszített vagy túlfűtött gazdaságnak, van egy ilyen cégevolúciós folyamata is. De ez mindaddig, persze én, mint aki a vállalatokat képviseli, ez mindig nyilvánvalóan egy fájdalom, egy tördöfés, hogy kevesebb a vállalat. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy amíg ez egy egészséges evolúciós folyamat, és nem zavarja meg a foglalkoztatás politikát, tehát magyarul, beszéljünk magyarul, nem csökken a munkanélkül, vagy nem kezd el növekedni a munkanélküliség, nem kezd csökkenni a munkahelyek száma, addig ez hozzájárul a fejlődéshez, de ezt nem szabad túlfeszíteni a húrt, mert akkor tömegesen hagyják el a cégek, a vállalkozások a piacot, és akkor a magyar piacgazdaság ezt megsínli.
0: A forint erősödése hogyan hat a vállalkozásokra?
1: Vegyesen. De mivel tehát nyilvánvalóan, akik importálnak és utána kereskednek, azoknak ez egy pozitív hatás. De azért a cégek többsége azért, illetve a magyar gazdaság is azt szokták mondani, hogy két kitörési pontja, vagy két növekedési pontja van. Az egyik az export, a másik a beruházás. Mind a kettőt, főleg az exportáló vállalkozásokat nagyon nehezen érinti ez a forint erősödés. Nem is az, hogy erősödik a forint, hanem hogy nincs egy olyan árfolyam pálya, amire lehet számolni, lehet számítani. Uh-huh. Tehát az, hogy egy-két hónap alatt 10-15%-ot erősödik egy forint, ezt nem lehet lekövetni, igen. Itt mi is arra törekszünk, gazdasági kormányzattal, nyilván nemzeti bankkal, de hát itt nem csak a kormánytól függ, hanem nemzetközi folyamatoktól is, hogy egy olyan árfolyam pályát tudjunk felrajzolni a vállalkozásoknak, ahol 3-4 évre, 5 évre lehet előre tudni, vagy sejteni, hogy milyen lesz az árfolyam. Például a kormányzat, hogyha kitűzte és politikai nyilatkozatok már vannak, amit maximálisan támogatunk szintén, hogy a 30-as évek elején bevezetjük az eurót is Magyarországon, akkor addig milyen árfolyam pályára számítunk, és mit fog ezért megtenni a Magyar Nemzeti Bank meg a kormányzat, hogyha ez mindenki együtt mozog, és ezt megbeszéljük a vállalkozásokkal, vagy hogy is mondjam, megértetjük velük, vagy figyelembe veszik ezek a tényezők a vállalkozások igényeit, és lehet mindenki számít rá, akkor utána természetesen ez beépül, és nem fog gondokat okozni. Ezek a nagyon hektikus változások, ezek viszont árazhatatlanak.
0: Perusz László, a VOSZ főtitkára. Köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm.

0: műsor ajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napközben hőség, estétől enyhülés várható záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszint emelésen Paksnál. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Sulyog Tamás elmozdítását. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő szinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak az eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet, kitartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint több mint 60 rakétával támadták Ukrajnát. A tegnap hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónnal támadtak oroszországi célpontokat. Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember halt meg. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt lezárták a belső sávot a villamos pályak karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sávlezárásra készüljenek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok vezetőit, hogy egyeztessenek a kialakult válságról, hogy megnézzék, hogy hogyan halad a fenékküszöb kialakítása, de a pártvezetők sem Orbán Viktor, sem Torockai László, de még semmilyen Zsolt sem fogadta el a meghívást. Közben Lázár János járja az országot, hogy felmérje, milyen állapotban van a Fidesz, úgyhogy hétvégén sem unatkoztak azok, akik a belpolitikával foglalkoztak. Zoomon kapcsoljuk Pulai Andrást, a Publikus Intézet stratégiai igazgatóját. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk. Arról azt hiszem nincs vita, hogy Magyar Péter és a Tisza kormány transzparensen tájékoztat az egész energiakrízisről. Most már napok óta Paksról látjuk a képeket, helikopterekről, bárkákról, hatalmas kövekről. Mennyire volt jó döntés az, hogy az ellenzéki pártokat meghívta Magyar Péter? Ez inkább a színház része, vagy itt valóban egy nemzetegyesítés volt a cél?
2: Hát nyilvánvalóan is. Tehát azért egyértelműen kijelenthetjük, hogy Magyar Péter egy igazi showműsort csinál mindenből, ahogy az elmúlt 2,5-3 évében, amióta benne van a politikában, lényegben mindenből showműsort csinál. Hogyha úgy tetszik, akkor ő így nyerte meg a választást ezzel az attitűddel, ezzel a hozzáállással, ezzel a skillsettel, ezekkel a készségekkel, ő nagyon markánsan rendelkezik. Úgyhogy szerintem tévedés lenne neki ebből leállni, és tévedés lenne neki új eszközökhöz nyúlni, ugye mi működik, azt hát cseréljük le, járt utat a járatlanért, ne adjuk fel. Ennek okán természetesen ő nem csak hogy egy showműsort csinál a Duna küszöb, vagy a fenék küszöb építéséből, hanem egy igazi akciófilmet, és azt gondolom, hogy ezt egy egész ország élvezi jelen pillanatban. Tehát ez természetes, hogy így zajlik. Most már mondtuk, kijelentettük, hogy természetes, hogy így zajlik. Ugye olyan szinten mediatizálta, olyan szinten alakította át a nyilvánosság terét, a politika nyilvánosságnak a terét, hogy minden más az már mondjam, von alatt lenne az ő esetében, és az elvárásoknak nem felelne. Hogy jönnek ide a pártelnökök? És miért egy csapdahelyzet volt ez nekik? Ugye a Torockai László például bejelentett előtte egy nappal, hogy ő elmegy nyaralni a maga részéről. Ez az egy olyan hét van jelen pillanatban az ő tudása szerint a nyáron, amikor nincsen parlamenti ülés, úgyhogy ezt az egyhetet kihasználja, és akkor ő végre elmegy szabadságra. Teszem hozzá, ugye, erről kevés szó esett, de a Tisza képviselők is erre az egy hétre voltak elengedve szabadságra. Tehát ebből is gondolhatta azt, hogy ebben az időszakban nem lesz aktív politikai élet, és természetesen Magyar Péter ezt kihasználta, és hát abban a pillanatban, amikor megtudta, hogy Torockai László elment, ő elhívta őt a paksi atomerőműhöz. Ugye tudjuk, meg tudtuk Orbán Viktorról, hogy Szerbiában tartózkodik, ezekben az időszakban egy Trombita fesztiválon. Tehát természetesen ez is a politikai showműsornak a része volt. Persze, hogyha összejön, akkor ennek van egy nemzetegyesítő hatása, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen politikai csikityuki játék volt Magyar

0: részéről, ami a hétköznapi politikának a része, tehát ezzel szerintem nekem nincsen őszintén problémám, de azért ne gondoljuk azt, hogy csak nemzetegyesítés magasztos szándéka vezérelte egyedül.
1: Hát arról nem beszélve, hogy azért arra én legalábbis elég kevés esélyt láttam, hogy majd odaáll Orbán Viktor Magyar Péter mellé, és szemlesütve hallgatja, hogy Magyar Péter ráolvassa az elmúlt 16 év bűneit. És egyébként egy friss info, hogy ugye a 444 egyik olvasója lefotózta, hogy Orbán Viktor tegnap este már Horvátországban találkozott Schmidt Máriával és Rogán Antallal, készült erről egy friss fotó. Na de lényeg, nem Pakson voltak. Mennyire fordulhat a visszájára Magyar Péternek az, hogy még ebben az esetben is folyamatosan fogást talál az ellenzéken, és állandóan szorítja őket. Nem fordulhat ez a visszájára, vagy egyszerűen még mindig bármit csinál, az átmegy és működik?
0: Én nem látom, hogy jelen helyzetben ez visszajára fordulhatna, addig, ameddig a Tiszának, illetve a Fidesznek a támogatottsága ezen a szinten van, ugye a mi utolsó mérésünk szerint 68 és 23 a biztos szavazók átválasztók körében, addig neki van egy olyan széles bázisa, van egy olyan széles támogatói köre, hogy nagyjából bármit csinál az átmegy, és az pozitívan értékelődik. Nyilván vannak ez alól kivételek, ugye ilyen volt például a polgárügy, amikor a választók egyértelműen jelezték, hogy hát nem erről volt szó, de addig, ameddig ő ezen téren belül marad, ezen politikai téren belül marad, amire ígéretet tett, amivel ő megnyerte a választást, amivel ő kampányolt, addig nagyjából bármit csinálhat, és ebben a történetben ő egyértelműen ezen a politikai téren belül maradt.
1: Ráadásul arról nem beszélve, hogy nagyon látványosak ezek a képek itt a hatalmas kötömböknek a ledobásáról, és majd egyébként erről a szakmai részéről is beszélünk, hogy ennek mikor lehet eredménye. Lázár János, ugye a legtöbbet hiányzó parlamenti képviselő, az országot járja, hogy felmérje a Fidesz állapotát. Mit találhat most Lázár János a vidéki Fidesz irodákban? Milyen eredményre számít azt? Mit fog ő össze szeptemberben letenni a Fidesz vezérek elé?
0: Hát nyilván én, hogy mondjam, nem járom a Fidesz irodákat, tehát nekem relatív kis tudása van arról, hogy konkrétan mi a helyzet, de abból kiindulva, hogy ilyen pillanatban, ilyen politikai pillanatban milyen állapotban lehetnek a pártok, én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyjából egy roncs állapotban lévő pártot talál, meglehetősen alul motivált szereplőkkel, hitehagyott, hitevesztett szereplőkkel, és olyanokkal, akiket az új pártvezetése fog tudni nagyon motiválni. Ez egy meglehetősen nehéz politikai helyzet, és hát ugye nyilvánvalóan kreatív megoldásokra lesz szükség ahhoz, hogy életet lehegyenek ebbe a pártba, nem egyetemű biztos, sikerülni fog. Ugye az új frakcióvezető mondta azt, hogy lehet, hogy valamiféle koalíció, vagy valami együttműködésre, vagy pártegyesítésre lesz szükség. Ugye a Fidesz esetében ez nem példátlan. Emlékezzünk arra, amikor a Fidesz sok évtizeddel ezelőtt a jobb oldalt egyesítette, akkor ugye nem történt más, mint hogy a Kisgazdapárt, aztán az MDF és egyéb szereplők, hogyha nem is intézményesen, nem is mindegyik párt intézményesen lépett koalícióra vagy együttműködésre a Fidesszel, de ezen politikai pártnak a meghatározó politikusai mindezt csinálták, és én azt gondolom, hogy simán lehet, hogy most is ez a helyzet fog előállni, hogy a Fidesz majd igazolni fog szereplőket, vagy igazolni fog pártokat, ugye annyival másabb helyzet, hogy most nincsen olyan sok párt, mint akkor volt, nincsen a jobb oldal dalabjaira hullva, és nincsen olyan nagyon sok szereplő ezen a politikai térben, de azért mégiscsak lehet ezt azt igazolni. Szóval erre mutat Orbán Viktor is korábban, ugye, hogy elképzelhető, hogy ezt a szélső jobb oldalról kell megújítani, hogy csak egy szereplő van a Fidesz mellett, a Fideszen túl. Szóval én erre készülök, hogy új megoldásokhoz fog nyúlni a Fidesz, amelyek hát vagy sikeresek lesznek, vagy nem, de nyilvánvalóan a puding próbálja az evés, és addig nem tudja meg, ameddig ezt nem próbálják ki.
1: Na ez az, de ez az egy szereplő, az egyre jobban szerepel a közvéleménykutatásokban. Elképzelhető, hogy tudnak olyat ajánlani a mi hazánknak, hogy azt mondják, hogy bár eddig azt mondták, hogy ez elképzelhetetlen, de mégis összefognak a Fidesszel?
0: Én abszolút elképzelhetőnek tartom, hiszen szerintem azért mi hazánk is úgy gondolja, hogy azzal a politikával, amivel ők működnek, azért annak van egy felső korlátja, még akkor is, hogyha egyébként most éppen növekedésben vannak. Ugye mi mérésünk szerint egy pontot növekedtek, de látni más méréseknél ez intenzívebb ez a növekedés. Addig, ameddig ők nem csinálnak fundamentálisan más, már pedig azt azért nem látom, hogy ők az alap tengelyen szereplő értékeikből, politikáikból engednének, addig nem látom azt, hogy ők ezt a magas vagy plafon beli küszöböt azt át tudnák ugrani. Ugye mik ezek a politikák? Ugye itt van jó pár olyan szélső jobboldali vonal, gondolok például a halálbüntetésre, vagy gondolok például egyes összeesküvés elméleteknek az ismételgetésére és abban való hitre, és azon politikára fogékony szavazóknak a begyűjtésére. Amíg az jelen van, addig nem látom azt, hogy ez a plafon ez odébb menne a mi hazánktól, és addig nem látom, hogy ezt ők más szintet tudnak emelni.
1: Hát izgalmas ősszelé nézünk az egész biztos. Pulai András, a Publikus Intézet stratégiai igazgatója. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Megkezdte a 3-as metró meglévő dokumentumainak ellenőrzését a Budapesti Közlekedési Központ, hogy felmérjék, hogy mi valósítható meg és hogyan valósítható meg a 3-as metró meghosszabbítása Rákospalota Újpestig. Pongrácz Gergely közlekedési szakértő, a Magyar Közlekedési Klub elnöke a vendégem. Jó reggelt, örülök, hogy itt van. Hát azért ez egy évek óta húzódó ügy, nagyon sokszor volt ez belengedve, sokan nagyon örülnének neki. Mit adna Budapestnek és az agglomerációnak, hogyha végre elkezdődne az első kapavágás?
1: Hát mondhatom nyugodtan évtizedeket is akár, mert ugye ez már azért, hát talán még az előző rendszer meg volt ígérve a káposztásmegyeri lakosságnak, hogy ott lesz metró. Most úgy tűnik, hogy ott egyébként nem lesz, tehát pont a lakótelepnek türelemmel kell lennie még egy kicsit. Hát ugye a Rákospalota Újpesti meghosszabbítás egyébként az ugye a legfontosabb állomását azért kezdi le ennek a vonalnak, tehát ugye itt a vasúttal való kapcsolat az egy fájó hiány volt, mondjuk, hogyha valaki ránéz a térképre, akkor nyilván látja ezt, hogy miért, hogy az északról beérkező vasútvonalak, elővárosi vasútvonalak nem találkoztak a metróval, csak a nyugati pályaudvarnál, ezért aztán ugye elküld az angyalföldi régióba ment volna annak, hát hogy is mondjam, macerásabb volt egy kicsit az eljutás, itt villamossal lehetett operálni, vagy visszafelutazással, de hogy azért ez nem egy nagyon utasbarát megoldás, egyik se, és hát az a folyosó ez eléggé felértékelődött az elmúlt évtizedekben. Azt azért látjuk, itt a Váci úti iroda folyosóra gondolok, mint munkahely.
0: Mik a következő lépések? Tehát odáig, hogy terv van róla, az fantasztikus. De hogyan juthat el ez tényleg a megvalósításhoz?
1: Hát tudtom, hogy még olyan, tehát még terv is csak úgy van róla, hogy azért most ott újra terveznek egy ilyen kihúzót, amivel ugye megforgathatnák a szerelvényeket a Rákospalota-újpesti. Hát ideiglenes végállomás, és nem szeretem ezt a szót kimondani, mert ugye a hévnek is ideiglenes végállomás van a közvágóhídnál, mint egy 120 éve. Úgyhogy reméljük azért, hogy itt egy kicsit jobban járnak a helyi lakosok, tehát hogy nem kell ennyit várniuk majd a folytatásra. Már csak azért se egyébként, mert itt értem, volt már ugye egy műsorban, amikor beszéltünk erről a témáról, és ott érthető a szerelvény problémával való magyarázat ennek az ügynek, hogy miért nem megy tovább a hosszabbítás.
0: Igen, mert hogy aki esetleg azért arról lemaradt volna, tehát hogy ugye az eredeti terv az egészen kimenne Káposztásmegyeri hitán, azt hiszem, hogy öt megállóról volt szó, igen. És akkor ez a kettő van föld alatt, utána pedig felmenne a...
1: Igen, a jelenlegi 14-es villamosnak a pályáján lényegében menne tovább ki a metró lakótelepig, ugye az egyes, meg a kettes részre is. És ez most úgy tűnik, hogy jelenleg, hát nem mondom, hogy kútba esik, de hogy elhalasztásra kerül. És ennek oka pedig az, hogy nincs elég szerelvény a metróra. Ezeket az orosz, hát most hagyd minősítsem őket roncsoknak, de hogy nagyjából ez a véleményem. Ezeknek a beszerzése az ugye nyilván egy csomó akadályba ütközik, mondjuk például annak az akadályból, hogy a maga a gyártó is szankció alatt van, tehát nem valószínűleg tudna szállítani szerelvényt. Meg hát nem is biztos, hogy ezekkel a szerelvényekkel hosszabb távon érdemes lenne tervezni. Úgyhogy itt mindenképpen az a probléma a nagyon meghosszabbítás tekintetében, hogy egyszer nincs elég szerelvény, a mostani szerelvény ennyire elég. Amit egyébként felvetnénk, meg hát föl is vetettünk ugye itt Facebook posztokban, meg hasonló kommunikációs felületeken, hogy azért itt van egy másik metró, a kettes metró, amit ugye elvileg össze szeretnénk kötni előbb-utóbb a Gödöllő hévvel, ugye oda is kellenek szerelvények. Most egy-két szerelvényt oda beszerezni egyébként előre, tehát nyilván tudjuk, hogy ez egy hosszabb, egy sokkal nagyobb projekt, mint a 3-as metrónak ez a nyúlfartnyi hosszabbítása, tehát valószínűleg az nem fér bele a 2030-as időszakba. Még egyébként ez is csak cipőkanállal szerintem. De ugye a szerelvény beszerezést meg lehetne kezdeni, ismerve azt egyébként, hogy ott milyen kötöttségek vannak. Hát a kettes metrót tudjuk, hogy milyen kötöttségei vannak, pont ugyanolyan, mint a 3-asnak nagyjából. Úgyhogy oda be lehetne szerezni egy-két olyan szerelvényt, amelyiket nagy új szükség lesz. Itt van még gond a biztosító berendezéssel, tehát még egy csomó egyéb gond van, de a szerelvénygondot így el lehetne hárítani, és ezáltal ugye ez a meghosszabbítás valószínűleg jóval előbbre kerülhetne, mint a mostani, mint hogyha várvánk az orosz szerelvényekkel kompatibilis valamit be tudunk szerezni esetleg, meg ezzel a régi biztosító berendezéssel valahogy zöldágra tudunk vergődni, illetve vonatbefolyásoló berendezéssel pontosabban fogalmazva. Tehát, hogy itt azért lennének olyan megoldási lehetőségek, amik a káposztásmegyériek életét, hogy is mondjam, legalább középtávon megkönnyítenék.
0: Uh-huh. Hát az biztos, hogy nagyon összetett a kérdés, és talán ez látványosabb, mint mondjuk a metró beszerzés lenne. Reálisnak tartja ezt a becsült 120-160 milliárd forintos összeget? Csak azért is kérdezem, mert hogyha itt ez még nagyon a tervezés előtti fázisban van, akkor ez még akár változhat is, hogyha csak az autópályákat nézzük, akkor ott ugye azért sorra lehet hallani, hogy korábban meghatározott összegek töredékéből is ki lehet hozni a matekot. Itt is számíthatunk ilyen számokra?
1: Vagy hát ugye visszautalnék most erre a sajtótájékoztatóra, amire gondolom ön is gondolt, hogy itt legutóbb ugye a hétvégén történt az, hogy bejelentették, hogy hát a Mészáros-Lőrinc-féle konglomerátum 150 milliárdja helyett ugye a másik két vállalkozó az 50 milliárdért is tudná üzemeltetni az M6-os autópályát. Egyébként az eddigi rendszer az nagyjából erről szólt, hogy ilyen két-háromszorosnak látszó túlárazásokkal operáltunk, és nem csak az autópályáknál, hanem a vasúti beruházásoknál is. Tehát pont ezt várjuk mi is, hogy egy picit jobban átvilágítva átgondol ezeket a történeteket, itt azért csökkenhetnének az árak. Ez, ami most így be van lengetve, ez szerintem rendkívül magasnak tűnik egyébként erre a projektre. Tehát itt én várok egy olyat, hogyha tisztázódik a műszaki tartom, akkor itt akár jóval lejjebb is mehetnek az árak.
0: Milyen extra nehézségek jöhetnek, mert hogy itt több tucat ingatlan van, amit még meg kell vásárolni ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődjön a munka. Ez hogy néz ki, vagy ez mennyiben lassíthatja és drágíthatja a folyamatot?
1: Hát én úgy tudom, hogy ez a folyosó, ami egyébként a hármas metrónak kell, ez már ki van szabályozva, rendelkezésre áll. Ugye itt egy kisajátítandó ingatlanokról van talán szó, de egyébként akik ide építkeztek, azok tudták, hogy abban a folyosóban építkeznek, ahol a hármas metró lesz. Tehát én úgy tudom, hogy ez nem okozhat nehézséget.
0: Beszéljünk egy picit még itt az ön által már említett hármas metró szerelvényekről. Ugye a légkondi kérdése nem meglepő módon idén-nyáron is előkerült. Mi a probléma ezzel itt? Hogy nem lehet beszerelni légkondit a kocsikba?
1: Hát és ez minden nyáron elő fog kerülni egyébként, amíg ezek a szerelvények futnak. Itt most a fő probléma az orosz gyártónak a nehézkes elérhetősége, én úgy tudom. Tehát nem technológiai lehetetlenségről beszélünk, bár hogy itt a szerelvénynek a tetejének a teherbírása is kérdéses volt egy ideig, de én úgy tudom, hogy már hogy több vállalkozó is lenne, aki ezt meg tudná oldani. Csak ugye itt a szerelvény gyártója az, hát most nem tudom, hogy a szankciók miatt, vagy egyébként is gyakorlatilag elérhetetlen a BKV számára, úgyhogy...
0: És itt ilyenkor olyan szerződések vannak, hogy itt nem lehet maszekolni? Tehát, hogy lehet hazai vállalatokkal, vállalkozókkal, meg légkondikkal ezt megoldani?
1: A legjobb tudomásom szerint így akkor ilyen garanciavesztési ügyek merülhetnek föl. Mondjuk az kérdés, hogyha egyébként a gyártó amúgy se reagál szinte semmire, akkor ez miért probléma? Tehát, hogy itt nyilván BKV-nek a aktuális szakemberit kéne erről megkérdezni, hogy tulajdonképpen hogy állnak ezzel az egész, egyáltalán válaszol nekik az orosz partner. Hát én amennyire régebben ráláttam erről, ott sokszor még a válaszolási készség se igazán volt, hogy is mondjam, a csúcson az orosz partner részéről.
0: Szép kilátások. Minden esetre én azért remélem, hogy első körben ez a két megálló, aztán később majd az öt megálló is megvalósul. Pongrácz Gergely közlekedési szakértő, a Magyar Közlekedési Klub elnöke. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: 3 évtizede nem látott összetettségű és nehézségű munka folyik Dunaszent Benedek és Paks között. Ezt mondta a hétvégén Magyar Péter, aki a helyszínről, Paksról figyeli, hogy hogyan készítik ezt az ideiglenes fenékküszöböt, illetve a két bárkának a süllyesztését. Ugye itt az elmúlt időszakban mindenki ezt figyeli, hogy mégis mi történik Pakson, hogy hogyan lehet stabilizálni a Duna vízszintjét, és aztán itt előkerültek vízlépcsős megoldások, a szakemberek, illetve a civilek is nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával. Na de mi a helyzet most, mennyire működik majd ez az ideiglenes megoldás, és mi lenne a hosszú távú megoldás? Erről fogok beszélgetni Lelősi Miklós vízépítő mérnökkel, akit telefonon kapcsolunk. Jó reggelt, örülök, hogy itt van velünk.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
1: Beszéljünk egy picit erről a jelenlegi helyzetről. Mit lát ön most, mi a véleménye erről az ideiglenes fenékküszöb építéséről, illetve a bárka süllyesztésről? Segíthet ez nekünk rövid távon?
2: Rövid távon mindenféleképpen. Tehát a maga a fenékküszöb, a fenékgát, az tud vizet emelni. A bárkákról nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom annak a hatása, hogy milyen lesz. Az annyira egyedülálló, hogy nem lehet tudni. Tehát az a vízsebességtől, víznyomástól, mindentől függ, hogy az megáll helyét, vagy nem. A fenékgát, ha az megépül, akkor az ideiglenesen biztos, hogy meg tudja emelni a vizet.
1: Itt az ideiglenesség az mit jelent? Tehát itt hónapokra, évekre, évtizedekre kell gondolni. Azért azt hiszem, hogy annyit még nem tudunk a jelenlegi helyzetről civilként, hogy itt az ideiglenesség az mégis mit fed.
2: Hát ez szerintem hónapok, hogyha amennyiben rendeződik a Dunának a vízhozama. Ha gyakorlatilag beáll a régi vízhozam, lesz csapadék, akkor ez olyan hosszú távon nem kell alkalmazni. Nem is lehetne, mert mivel ezáltal a hajózás is megbírulna.
1: De hát jön az újabb nyár, valószínűleg újabb aszályos nyaraknak nézünk elébe, tehát kellene egy hosszú távú megoldás. Milyen vízduzzasztási módszerekkel lehetne emelni itt a Duna vízszintjét? A vízlépcsőe, ami a legjobb megoldásnak tűnik?
2: Igen, mindenféleképpen Fajsznál, Mohács térségében meg kell építeni. Az a legelső a magyarországi tervezendő 3 vízlépcső közül, ez kell legelőször. Ez biztosítja a hajózást, és legfőképpen a Paksnak a vízellátását, folyamatos, biztos vízellátását.
1: Hogy néz ki egy ilyen vízlépcső építése? Mennyi időt vesz az igénybe? És ugye aztán majd beszélünk arról is, hogy ennek a természetre milyen hatása van, mert hogy emlékeinkben azért él, hogy volt más szó Magyarországon vízlépcső építéséről, de hát ott civil kezdeményezések, többek között civil kezdeményezések miatt ez nem valósult meg idáig.
2: Szóval ennek a tervezése durván van 1-2 év, és ezt ha előkészítik, és teljesen erre ráállnak, ezt meg lehet csinálni a hatástanulmánnyal együtt. Az építés én véleményem szerint már a mai technikával ez 3-4 év alatt elkészülne. Itt az a baj, ugye, ami nem maga a vízlépcső építés a sok, hanem a hozzá kapcsolódó töltésfejlesztések. Mert ennek a hatása visszamenőlegesen, ugye egész Dunaújvárosi Gadonyig a hatása. Na most addig meg kell magasítani a töltéseket is, mert akkora víztömeg, akkora vízoszlop nehezedik rájuk. Tehát ezért lenne ez nagy munka, de 3-4 év alatt szerintem elkészülhet.
1: Akik attól félnek, hogy itt természetre rossz hatással lenne egy ilyen vízlépcső, azoknak mit tud mondani? Ebbe bele kell törődni? Valóban veszélyes lehet ez a természetre? Hogyan képzeljük ezt el? Milyen problémák merülhetnek fel?
2: Én jó példának csak fel tudom hozni az osztrák vízlépcsőket, de magyarországi példát is tudok, az a kiskörei. Kiskörétől ugyanúgy félt mindenki, ott a példaértékű. Európa legtisztább, legújabb, hogy mondjam, élővilág, olyan élővilág alakult ki a Tisza 2-nél, a Kiskörei vízlépcsőnél, hogy csodálatos Európa szerte. Tehát itt semmi nincs feltöltődés, nincs semmi működik. Most is ugye az tározott be 150 millió köbmétert, és abból látta el a fél alföldöt vízzel. Tehát ilyettől szerintem nem kell félni.
1: Ha esetleg mégse a vízlépcső mellett döntenek, milyen más megoldások vannak, ami itt ebben a helyzetben segíthet? Van-e egyáltalán?
2: Hát, szerintem semmi. Tehát, hogyha nem emeljük meg a vízszintet, azt mással nem lehet. Lehet ilyen ideglenes fenéggáttal, de hát ez nagyon ideglenes, tehát ez tűzoltás, tehát ez nem oldja meg a problémát. Már itt... maga a Dunának a problémáját. Paksnak megoldja ideglenesen, igen.
1: Hogyne, itt már beszéltünk időszakokról, hogy mennyi idő lenne ezt elkészíteni, stb. De maga ennek a vízlépcsőnek megvannak a tervei? Tehát itt csak ki kell húzni a fiókot, le kell ellenőrizni, hogy 2026-ban ez működőképes-e, és el lehet kezdeni a fejlesztést, vagy itt még különböző tervezési folyamatokat is be kell iktatni?
2: Szerintem ezt teljesen meg kell tervezni. A terve a Nagymarosnak van meg, mivel az el is kezdődött már az építése, tehát az megvan a terve, azt csak újra engedélyeztetni kell. De az most ide nem játszik be, hogy így mondjam, mert most elsődlegesen ez kell, mert a Paks miatt ez a legfontosabb.
1: Hogyne, értem. Leelősi Miklós vízépítőmérnök, köszönöm a beszélgetést.
2: Kezdjük, csókolom.

0: Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban. Ezt közölték pénteken Vidnyánszky Attilával, aki ugye előtte csütörtökön itt volt az Egyenes Beszédben, és ott akkor arról beszélt, hogy meneszteni fogják őt a színház éléről. Ez egyelőre nem történt meg. Vidnyánszky Attila sok mindent mondott az Egyenes Beszédben, többek között az, hogy ő végig széllel szemben küzdötte ezt az elmúlt 16 évet. Azt hiszem, hogy a széllel szemben való úszásról, futásról beszélhetnének a függetlenek is. Itt is van velünk Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt.
0: Mit érzett az interjú alatt, után, gondolom, látta?
1: Igen, megnéztem az interjút, nem közvetlenül, de utána megnéztem, és hogy azt gondolom, hogy Attila egy olyan fajta másik realitásban él, ami messze van a mostani valóságtól, és hát nagyon szomorú volt látni azt a dühöt és azt az elkeseredettséget, ami az ő tisztánlátását teljes mértékben felborítja, és hát azt gondolom, hogy mivel hogy semmilyen fajta önreflexióra nem képes Vidnyánszky Attila, ezért nem várhatjuk el tőle, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy teljes mértékben a bűnöket fel lehet sorolni vele szemben, hogy ezt átlássa, és hogy igenis azt gondolom, hogy az elszámoltatás, vagy a számonkérés a szakma részéről teljesen jogos felé.
0: Mit várnak ettől az átvilágítástól? Hogyan lehet ezt jól, vagy hogyan kellene ezt jól csinálni, hogy itt ne lehessen azt mondani, hogy itt csak a politikáról van szó, hanem tényleg a szakmai szempontokat végigvenni?
1: Én azt mondom, hogy az átvilágítást nem a Független Előadó Szövetség fogja végezni, tehát én azt gondolom, hogy megbízhatunk a mostani kormányzatban, és szerintem meg fogják nézni, le fogják ellenőrizni magát a működés, mint pénzügyi, mint pedig szakmai területen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta bizalom megvan a szakma részéről, és hát várjuk, hogy mit fognak találni.
0: Pénzügyileg még azt mondom, rendben, ott lehet látni, hogyha a számok, tehát a számok beszélnek ilyen szempontból. De a szakmai szempontokból, ott mit lehet észrevenni, vagy ott mi az a kiugró dolog, amire azt lehet mondani, hogy itt valami nem stimmel?
1: Én azt gondolom, hogy ez megint a vizsgálatnak a eredményétől függ, hogyha az egész képet nézzük, szerintem azt kell látni, hogy a Vidnyánszky Attila olyan rengeteg pozíciót töltött be, hogy igazából azt érte el, hogy ezekben a pozíciókban teljes mértékben az ő esztétikája, az ő központilag irányított stílusa uralkodott, tehát hogy igazából ha megnézzük azt, hogy hol lehetett és hogy mik voltak a problémák, azok pont ezek, hogy mindenhol ő ült, és mindenhol ő hozta meg a döntéseket.
0: Már jó ideje ketté szakadt a színházi világ. Egy ilyen átvilágítás, vagy a jelenlegi helyzet, mit gondol, mennyire változtathat ezen? Mert ugye, ahogyan is mondta Vidnyánszky Attila, meggyőződéssel a saját igazságában, míg vele szemben a független színházak vagy egyéb társulások az ő igazságukkal állnak, és mindenki meg van róla győződve, hogy ő jól csinálja, és hogy a színházért és a nézőkért dolgozik. A jelenlegi helyzetben el tudja képzelni azt, hogy közelednek az oldalak egymás felé?
1: Én azt gondolom, hogy ez már el is kezdődött az interjú előtt sokkal, tehát a nyár elején mind a Magyar Színházi Társaság, mint a SZIDOSZ, mint a FESZ elindított egy olyan fajta megújulást, ami arról szól, hogy igenis üljünk le, beszéljünk egymással, és hogy tárjuk fel azokat a hiányosságokat, azokat a problémákat, ami ahhoz tud vezetni, hogy ezt az előadási szakmát újra egészségessé tudjuk tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a munka elkezdődött, ehhez a munkához meg volt hívva a társadalmi társaság is, a képviselői ott ülnek. Én azt gondolom, hogy ha le tudjuk vetközni ezt a fajta hatalommániát, ezt a központosítást, hogyha megvannak az önreflexiók, akkor a maga a szakma képes arra, hogy olyan újfajta szabályokat határozzon meg, ami szükséges és elvárhatóvá és működőképessé teszi a szakmát magát.
0: Tud egy konkrét példát mondani, hogy mik lennének ezek a fontos újítások, amik megreformálhatják a színházi életet?
1: Talán az első és a legfontosabb a kommunikáció. Tehát olyan értelemben, hogy egy ilyen olyan fajta horizontális kommunikáció jöjjön létre, ahol a különböző szervezetek nem monopol helyzetben vannak, hanem bizonyos értelemben rá vannak arra kényszerítve, hogy egymással beszélnek, hogy közös konszenzusos döntéseket tudjanak meghozni. És hogy azt gondolom, hogy ha a kormányzat is képes arra, hogy meg tudja szólítani ezeket a szervezeteket és a döntéseket, nem pedig egy hátsó szobában hozza meg, és erre rengeteg pozitív jel van, azt gondolom, hogy akkor ez az egyik legfontosabb dolog. Tehát utána persze meg lehet nézni az különböző etikai módszerek felállítását és mindenfajta egyéb ilyen dolgot sorba lehet venni.
0: Ugye megtörtént az első hivatalos egyeztetés az új kulturális kormányzat és a szövetségük között. Mi vár most a függetlenekre? Mit ígértek? Hol tartanak most ezek az egyeztetések?
1: Hát az első egyeztetés történt meg, és azt gondolom, hogy ennek is a legfontosabb üzenete az volt, hogy a kormányzat végre szóba áll a függetlenekkel. Megnézzük az elmúlt 16 évet, számtalan alkalommal próbáltuk megtalálni a kormányzatot, és igazából még a leveleinkre sem válaszoltak. Az elmúlt 6 évben talán egyszer sikerült bejutni a minisztériumba, ahol csak egy mosolygásra futotta a minisztériumi felek felől. Tehát itt is azt hiszem, hogy a kommunikáció a legfontosabb, és az, hogy ezt folyamatosan próbáljuk tenni. Tehát nekünk az volt a célunk, hogy amikor bemegyünk, akkor meg tudjuk határozni azt, hogy mikor fogunk legközelebb bemenni, ahol tényleg a szakmáról tudunk beszélni, lebontva a táncról, a színházról, a színházi nevelésről, az infrastruktúráról. Tehát ez mind olyan fontos terület, ahol, hogyha a kormányzat meg akar minket hallgatni, akkor a programok készen vannak, tehát hogy a Függetlenül Szövetség az elmúlt évben különböző szakmai szervezetekkel, alkotókkal együtt összehozott egy Dologidő című programot, ahol a program kész van, folyamatosan dolgozunk rajta. Ez egy vitaanyag, amire azt gondolom, hogy ha a kormányzat nyitott, akkor tudunk erről beszélni, és ez alapja lehet egy olyan reformnak, ami az egész előadó művészetet meg tudja újítani.
0: Mennyire tépezte meg a független társulatok számát, társulatait az elmúlt 16 év? Hányan maradtak? Van erről bármi kutatásuk, vagy ez benne van-e ebben a tanulmányban, hogy hányan élték túl ezt a viharos időszakot?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és itt vissza is akarok utálni a Vigyánszki Attilára, aki azt mondta felháborodottan, hogy hát nézzük meg, most már 200 színház van, és nem csak 80. Én azt gondolom, hogy pont azt az erőt mutatja a független szakma, hogy ha a színház csinálást azt nem lehet megszüntetni. Tehát, hogy ez nem arról szól a függetleneknél, hogy mennyi pénzt kapsz, és akkor csinálsz színházat, hanem arról szól, hogy elhivatott művészeink vannak, akik igenis színházat akarnak csinálni. Tehát persze fel lehetne sorolni, hogy ki nem kapott megfelelő támogatást, ki dolgozik, most már külföldön, ki szűnt meg, de itt van egy állandó fajta mozgás, egy olyan fajta intenzitása a szakmának, ahol új belépők jelennek meg, és hát mindenki dolgozni akar, mindenki színházat akar csinálni. Tehát amikor vissza lehetne kérdezni a Vigyánszki Attilára, hogy ő hogyan indult, hát pont abból a drive-ból, hogy ő is színházat akar csinálni. Tehát nem megszüntetni kell a színházakat, nem kivéreztetni, hanem hagyni, hogy kellő indikátorok mellett létrejöjjenek ezek a színházak, és hogy valóban a szakma döntse el, hogy hogyan fog működni.
0: Hogyha már a színház csinálásról beszélünk, akkor ez nagyon sokszor visszatérő komment a közösségi oldalakon is, meg sok helyen, hogy hát éljenek meg a piacra, hát nem olyan bonyolult. Miért olyan bonyolult megélni a piacról, akár függetlenként, akár közszínházként?
1: Hát én igazából a függetleneket tudom elmondani. Talán azért nagyon nehéz megélni a piacról, mert a függetleneknek nincsen az a fajta infrastruktúrája. Tehát, hogyha egy teltházzal megy egy előadás, ott is 120 néző fér be. Tehát eladni a jegyeket, és mondjuk a 4000 forinttal beszélünk, vagy 5000 forinttal beszélünk, egy 6 fős előadásnál nem tudjuk kifizetni a színészeket. Tehát csak be kell szorozni magának az infrastruktúrának, is van egy költsége, a ruhatár, a takarítás, a technikus, és utána jönnek a színészek. Tehát, hogy teltházakkal se tudja kitermelni azt a fajta költséget a független terület, ami rentábilissá tudja tenni a működését. Tehát pont ezért van szükség arra, hogy támogatva legyen ez az oldala is az előadó művészetnek.
0: Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetője, köszönöm, hogy itt volt velem, és remélem, hogy legközelebb már még jobb hírekről tudunk beszélgetni.
1: Így legyen, köszönöm én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. 5. helyen zárta a magyar csapat a párizsi vízes EB-t. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az Alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ember állapota továbbra is válságos, a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Véget ért a párizsi vízes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen, ezzel a kontinens viadalon egyedüliként 3-szor állt a dobogó tetején. A mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A magyar küldöttség első aranyát a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid szerezte meg a 3 kilométeres távban. A nyílt vízi úszó válogatott emellett még 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett. Az éremtáblázaton a magyar csapat az 5. helyet foglalta el. Változékonyra fordul az idő. Már a reggeli órákban is többfelé felhős az ég. Északon néhol gyengén esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható. Szorványosan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladása, a Kiskörúton a Szabadság hídtől az Asztóriáig, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárótól a Lehel utcáig. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 11-es főúton a Künköstüldő utcánál és a budai alsórakparton a Petőfi híd előtt északi irányban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Legalább 4000 kisgyermek iskola kezdését szeretné segíteni a Baptista Szeretett Szolgálat a Sulipak kezdeményezéssel, amellyel szeptember 6-áig várják a támogatásokat. Itt van a stúdióban Berceli Réka, a Baptista Szeretett Szolgálat szóvivője, illetve Béres Alexandra fitness edző, aki évek óta támogatja a kezdeményezést. Jó reggelt, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mi pontosan a Sulipak kezdeményezés? Mit lehet róla tudni?
2: Hát ahogy a nevében is benne van, tanszerekkel segítjük a rászoruló gyerekek, illetve a családok iskola kezdését most már évek óta, és azt tapasztaljuk, hogy évek óta egyre több segítségre van szükség, illetve nekünk egyre több csomagot kellene összegyűjtenünk, úgyhogy most ezt a 4000 csomagot tűztük ki célul, tavaly egyébként ennyit adtunk át, de nagyon nagy szüksége van a családoknak, egyre nagyobb arra, hogy mi segítsünk nekik.
1: Szandi, miért tartottad fontosnak, hogy a kezdeményezés mellé állj?
3: Több szempontból is, egyrészt fontosnak tartom az ügyet, hogy a gyerekek tanulni tudjanak, és ne az legyen a probléma, hogy nincs füzet meg toll. És azért is fontosnak tartottam, mert a saját kislányaimat tanítottam, hogy jó adni. Mi is mindig készítünk pakkot, és ezt összecsomagoljuk, és rájuk bízom, hogy mit tennének bele a különböző korosztálynak, és szerintem ez a példamutatás, ez nagyon sokat számít a nevelésben is, és egy jó érzés is az adományozást, szóval szerintem ez minden egyben. És hogyha valaki fontosnak érzi, hogy jó helyre kerüljön egy-két jó gondolata, akkor ez pont egy olyan történet, ami szerintem nagyon kedves.
1: Hogyan néz ki a pakok összeállítása? Hogyan lehet támogatni?
2: Legegyszerűbben úgy lehet támogatni, akár már itt az adás alatt is, hogy felmegy valaki a www.sulidoboz.hu oldalra, és egy virtuális csomagot összekészít, ami most mindössze 3500 forint. Itt ki lehet választani, hogy kisfiúnak, kislánynak, milyen életkorúnak szeretnénk, és már ott is van a gomb. Ez a legegyszerűbb módja egyébként, egy-két gyűjtőpontra el lehet most hozni, illetve az iskola kezdés után 11 iskolában fogunk tudni gyűjteni rendesen iskola szereket, akár használtat is, de még jó állapotút, és mindezen információ ezen a sulidoboz.hu oldalon fent van, hogy hol vannak a gyűjtőpontok, de szerintem az online adományozás a legegyszerűbb módja.
1: Mit látsz a lányaidon, amikor ilyen helyzetekről beszélgetsz velük, mennyire formálod úgy az életüket, hogy aztán majd ne legyen kérdés, hogyha majd ők válnak felnőtté, vagy ők válnak anyává, akkor természetes legyen, hogy ott, ahol tudnak, segítenek.
3: Annyira érdekes, mert szerintem annyira fogékonyak erre a gyerekek. Tehát amikor elmeséljük, hogy miről van szó, hogy hova érkezik egy-egy adomány, hogy ott tényleg gond van, és nem tudnak megvásárolni olyan alapvető dolgokat, amik nekik a mindennapokban ott vannak, oda bejön velem, és megmutatja, hogy mit szeretne, és erre nincs lehetőség. És amikor ezt megértik és beszélgetünk, akkor egyrészt egy olyan intim hangulat alakul ki, másrészt pedig olyan fontossá válik számukra. És én ezt próbálom elérni, hogy az adományozásnak a jó érzését, és hogy megértsék azt, hogy mi az, ami fontos, és mikor van az, amikor tényleg segíteni kell. Tehát nagyon könnyen az emberek hátra tudnak dőlni, vagy elfordulni problémáktól, de amikor kicsit ugye a látótérbe kerül, akkor szerintem azért nagyon sokan tesznek. Én bízom abban, hogy amikor beszélünk erről, akkor az emberek egy picit tudnak segíteni. Azok a jó érzésű emberek, akik valamit szeretnének tenni, akkor itt vannak lehetőségek. Csak erre érdemes felhívni a figyelmet, mert ebben az őrült nagy social media világban, amikor már az információk annyira tényleg csak úgy jutnak el hozzánk, amikre mi rákeresünk, sokszor nem jut el. Tehát ez szerintem egy nagyon érdekes és fontos része a történetnek.
1: Hová jutnak el ezek a csomagok? Egyáltalán hogy osztják szét őket? Honnan tudja a Baptista Szeretett Szolgálat, hogy kinek van a legnagyobb szüksége ezekre a pakkokra?
2: Hát a baptista szeretetszolgálat kötelékében körülbelül 16 ezer diák tanul, tehát az általunk fenntartott iskolákban, szóval rengetegen. És ezen diákok nagy része hátrányos helyzetű régiókban él, tehát Szabolcs megyében, Borsodban, Nógrádban, szóval rengeteg diák várna a segítségre, a mi segítségünkre, illetve az adományozók segítségére, mi pedig segítünk általuk. Szóval így választjuk ki, a legszegényebb települések diákjaihoz kerülnek ezek a csomagok. Borzasztó dolgokat, állapotokat tapasztalunk. Pár éve voltam Tiszaszalkán az egyik iskolánkban, és nagyon sok gyerek nejlonszatyorban hordja a tankönyveit, tehát nem is álmodnak iskolatáskáról, mert amikor megkérdeztem, hogy mi a legnagyobb álmuk, az egy színes ceruzakészlet volt, tehát nem is az iskolatáska. Szóval nehéz innen Budapestről elképzelnünk, hogy milyen álmai vannak egy szabolcsi kisgyereknek, aki iskolába készül.
1: Egészen döbbenetes. Mik a visszajelzések? Tehát amikor megérkezik egy-egy ilyen pakk, mit láttok a gyerekeken, a szüleiken?
2: Hát óriási örömet látunk, tehát az összes fotónk az elmúlt évekből olyan, hogy egy ilyen kis tornazsákban adjuk át nekik a csomagokat, és annyira örülnek neki, mint a karácsonyi ajándékot kapnának, pedig hát ugye elvileg a gyerekek nem várják az iskola kezdést, és mégis ez a hatalmas öröm, ez nagyon érdekes, és nagyon jó érzés megtapasztalni.
1: Hogyha valaki esetleg hasonlóan támogatna, mint mondjuk Alexandra Égdés, és akár az átadásnál is, van arra lehetőség, hogy akár önkéntesként vagy segítőként csatlakozzanak, és ott legyenek azoknál a pillanatoknál is, amikor ezeknek a gyerekeknek tényleg sikerül mosolycsalni az arcát?
2: Persze, természetes, bárki csatlakozhat hozzánk, mi örömmel vesszük, akár ehhez a kampányunkhoz, akár a jövőben a karácsonyi cipős doboz akciónkhoz, bármihez nagyon nagy szeretettel fogadjuk az önkéntesek, illetve csatlakozók segítségét.
1: Nincs sok időnk, de egy mondatban, miért éri meg egy sulipakot összekészíteni a kedves nézőinknek?
3: Én a sport által nagyon sok iskolában járok, és látom, hogy tényleg milyen helyzetben vannak a gyerekek. Szerintem segítségre van szükség nagyon sok családnál, és hogyha ezzel még örömet is okozunk, és szeretnek utána tanulni, akkor szerintem elértük a célunkat.
1: Berceli Réka, a Baptista Szeretetszolgálat szóvivője, és Béles Alexandra, fitnessedző. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: A magyar határ közelében jár a japán cserebogár, amely komoly veszélyt jelenthet a mezőgazdaságra és a kertek növényeire is. Hogyan kerülhetek ilyen közel hozzánk, és mit lehet tenni ellenük? Ezekről is fogunk beszélgetni dr. Szél Győzővel, muzeológussal, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjától. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van, és azt is köszönöm, hogy elhozta ezt a kis dobozt, amiben, ha jól látom és jól gondolom, akkor láthatunk benne ilyen japán cserebogarat. Na mit kell tudni erről a bogárról? Miért annyira veszélyes ez itt a földeken?
2: Hát azért nagyon veszélyes, például Észak-Amerikába is behurcolták, mert eredetileg ez egy japán elterjedésű faj, ami bekerült Amerikába, és ott több mint 300 tápnövényét azonosították. Ez egy tápnövény azt jelenti, azoknak a gyökerét vagy leveleit rágja, magyarul tönkreteszi őket. Itt a gyümölcsvágtól kezdve pillangós virágok minden szóba jön, tehát az a félelmetes, hogy egy ilyen kártevő tömegesen elszaporodik, akkor akár talrágást is okozza a gyümölcsvágon vagy erdőkben. Tehát pontosan, hogy mit csinál, nem lehet tudni. Egy ilyen idegen honos faj, az mindenhol egy kicsit másképp viselkedik, de több mindenki kiszabadul, és természetes ellenségek hiányában nagyfokú szaporodásnak indulhat.
1: Na ez lett volna a kérdésem, hogy természetes ellenségről nincs hír?
2: Hát persze, azért megeszik a rovarevő madarak, vakmondok, nagyon sok fél pusztíthatja, de ezt még nem lehet tudni, milyen arányba veszik föl. Tehát a szaporodás üteme és a természetes ellenségek visszafogó hatása milyen arányt ér el. Többnyire ki szokott alakulni egy egyensúly idővel. Tehát ha bekerül, akkor általában az a jellemző nagy pusztítást végez, mint a burgonyabogárról tudjuk, az amerikai kukoricabogár, kukoricalevélbogár, de aztán idővel valami egyensúlyféle kialakul. Nagyon nagy károkat okoznak, de akkor megjelennek a természetes ellenségek idő után.
1: Itt, ha ezt időre nézzük, hogy idővel megjelennek, akkor az hány év, mire ezek idővel megjelennek?
2: Hát ezt nem lehet jósolni, azt sem lehet tudni, mennyire fog bejönni, milyen arányban fog szaporodni. Uh-huh. Egyenlőre még csak megjelent a határ közelében, nagyon közel. Azt tudni kell, meleg és nedvességkedvelő fajról van szó, tehát valószínűleg az Alföldön a jelen nagyon száraz körülmények között nem lesz annyira sikeres.
1: Apró öröm ebben a nagy
2: szárazságban. De ugyanakkor meg a nagy szárazság legyengíti a növények immunrendszerét is. Tehát az abban, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk, ugye észak-nyugat föl az a kőrisontó karcsú díszbogár, jött nagyon hasonló a szituáció, azzal a különbség, hogy ő már átjött a határon, tehát Pácin, Sátoraljó és egy-két környékbeli településen már megjelent. Ez a japán cserebogár, még nem tudunk róla, tehát egy Pince nevű helyen, ami Szlovéniában ott is Pincének mondják, megjelent, ami a határtól hát a 500 kilométerre van. Uh-huh. Na most ezek nagyon jó repülő bogarak, ezt úgy kérte, hogy napi 100, 200, akár 500 métert is meg tudnak tenni. És úgy repülnek, ami különleges, hát ha valaki látott szarvasbogarat repülni, kiért felső szárnyát kinyitja, és akkor alatta a hátjászárnyát elkezdi mozgatni. Ennek viszont nincs szüksége arra, van egy ilyen rés a szárnyfedők mert, és nagyon gyorsan szárnyra tud kapni, mint a rózsabogarak is, tehát nem kell kinyitni, hát nagyon jó repülő, nagyon mozgékony.
1: Hogy néz ki, hogyan tudjuk felismerni?
2: Hát megmondom őszintén, nekem is meglepetés volt, mert én képről láttam, de amikor gyűjteményben előkerestem, én kisebb, nagyobbra számítottam, ez egy ilyen 1 cm-es bogár. Hát én többfélét hoztam, nem tudom, jó tartom a kamerán.
1: Abszolút, a kollégáink nagyon ügyesek.
2: Ez egy cserebogár rokonság, azért hoztam többet, ezek ismertebbek, a csapó cserebogár, az jóval nagyobb, a májusi cserebogár, ezek ismert bogarak. Most itt középen ebben a sorban van, ami jellemző rendkívül élénk zöldes fényfény van az a fejnek, meg az előtornak, a szárnyfedők pedig csillogó barnák. Most hasonló fajokat beraktam, a kerti szipolynak nevezett faj, hát ha valaki nem szakember, hirtelen ránézés nagyon hasonló. De hát én sem látnám rögtön, tehát oda kell hajolni, vagy nagyítóval, mikroszkóppal. Több faj van a magyar faunában, ami hasonló, tehát azért meg kell nézni. Most valakinek nagy rutinja van, meg mondjuk bogarászattal foglalkozott, akkor nyilván úgy azonnal érzékeli, de hát aki úgy nem annyira járatosnak, jobban meg kell nézni.
1: És ilyenkor egyébként mondjuk a kert tulajdonosoktól, vagy az erdészektől kérik, hogy figyeljék? Hogy...
2: Nagyon jó a kérdés, amit fölteszett, hogy zárlati kártevőről van szó, ami azt jelenti, hogy tilos bármiféle előmozdításnak, hogy bejöjjön, vagy határon áthozása, de jelentés kötelezett kötelességes, legalábbis elvárják a lakosságtól, hogy amennyiben észlelik ezt a bogarat, akkor jelentést tegyenek a NÉBIK név az illetékes területi illetékes hatóságnál.
1: Tehát akkor, hogyha valaki lát valami olyasmi bogarat, amit eddig nem, hát igen, akkor érdemes valahogy befogni. És
2: hát én jobban megnézni, egy kis fehér szőrcsíkok magott a szárnyfődő és a potról között, ami nagyon sajátos mintázat. Tehát képen egyébként nagyon szép bogár, és általában meg kell jegyezni, a burgonya bogár is nagyon szép, ezek a kártevők többnyire szebbek, mint a magyar faunának a bogarai. Ez most hülyén hangzik, de így van.
1: A szakmaiságát nem tudja levetkőzni. Azt látjuk, vagy arról beszéltünk, hogy ha már bent van, akkor nem nagyon lehet megállítani. Fel lehet-e készülni valahogy az ő fogadására? Tehát, hogy van-e bármi megelőzési lehetőség?
2: Hát igazából megelőzési lehetőség nehezen van, mondjuk a védekezést. A kiskertekben vannak fonálférgek, amiket ilyen vízbe feloldanak, egy nagyon kis mikroszkópikus lények, és ezek a pajvaszerű lárvákat pusztítják. Tehát meg lehet öntözni azt a fát, ami beérezzük, de mondjuk szántóföldi méretekben, nagy gyümölcsösben nyilván nem jön szóba, ott lehet lerázást, vagy illetve vannak piretroidok, ezek kontaktmérgek, amikor permetezéssel tudnak kijutatni.
1: A klímaváltozás, a nagy melegek, az asszály hozhat még olyan bogarakat itt a közeljövőben, amit nem várunk szívesen?
2: Persze, nagyon sok, sajnos azt kell mondani, most nem arról van, hogy egy-két bogár bejön, hanem hogy átrendeződik az egész fauna, meg néha flóra is. Ugye a globalizációt se hagyhatjuk itt, ez kettős hatás, a járműforgalom, a szállítás, nagyon jól repül a bogár, megy egy kamion, belerepül 10, másik helyen megállott, kirepül, tehát ez is, tehát nem csak az éghajlatváltozás, de nyilván az is, az emelkedő bogár, sajnos arra kell számítani, hogy pláne ennyire masszív száraz periódusok vannak, hogy kicsit átrendeződik a fauna, nem egyszerűen egy-egy faj bekerül, hanem módosul az egész.
1: Mi meg majd kapkodjuk a fejünket, aztán igyekszünk valahogy jól reagálni.
2: Hát próbálunk, igen.
1: Dr. Szél Győzőnek köszönöm a beszélgetést. Szerintem és a bogarakat is.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Parádésen szerepeltek a magyarok a párizsi vizes Európa-bajnokságon, mint nyílt vizen, mint medencében. 10 magyar érem született csak a múlt héten a medencés számokban, mellette egyéni, országos és Európa csúcsok. Úgyhogy aki szerintem szereti az úszást, vagy aki nem szereti, még az is csillogó szemmel figyelte az eredményeket. Zoomon kapcsoljuk Csurka Gergelyt, a Magyar Vízilabda Szövetség kommunikációs vezetőjét. Jó reggelt! Milyen a hangulat a helyszínen, hogyha még kint vagy? Ugye jól tudom, még Párizsban vagy.
2: Igen, még. Itt vagyok ebben a 40 emeletes hotelnek a hajában, ahol a úszóink még édesdedben alszanak, majd délután indulunk haza.
1: Megérdemlik, hogy pihenjenek.
2: Abszolút, mert ez egy fantasztikus egy hét volt, és azt kell mondanom, hogy az egésznek volt egy ilyen nagyon-nagyon jó feelingje, mert ugye ahogy indult az egész, hogy csak nagyon kemény szintekkel lehetett ide kerülni, mert ugye Sósabb a szövetségkapitány azt mondta, hogy azokat hozza, akik döntő esélyesek. Hát ez tökéletesen bejött, mert itt tényleg reggeli előfutamokból azt hiszem 2 vagy 3 kivételen mindenki tovább jutott, és aztán a döntőkben is ott voltak, és hát a döntőkben mindenki fantasztikusan teljesített, és nem csak az érmesek, hanem akik nem nyertek érmet, vagy az érmek mellett más számban indultak, mindenki egyéni legjobbat is úszott, ami egy úszónál az abszolút mérce, hogy legyőzte korábbi önmagát. Aztán ebben persze voltak különböző, ahogy szokták mondani, skálázások, hiszen ott volt Kós Hubert zseniális Európa csúcsa 200 háton, amit ugye azóta is folyamatosan eszi magát, hogy nem lett világcsúcs. Ott volt a váltónak az országos csúcsa, 400-as gyorsváltó, ami aranyérmet nyert egy olyan idővel, amiben ráadásul, hogyha most nagyon mélyre akarunk ásni, akkor abban még bőven volt egy másodperc, ami ezen a távon rettenetesen sok, és egy olyan számot nyert meg a váltó, amit soha magyar 400-as gyorsváltó még soha nem nyert aranyérmet egyetlen világversenyen sem, és hát ismét visszakaptuk a Milák Kristófot, aki most kivételesen nem azon a távon alkotott nagyot, ahol korábban 200 pillangon, hanem elkezdett sprinterré válni, és hát ebben a dimenzióban is úgy mozog, ahogy magyar úszó még soha. Tehát a 100 pillangon győzelem, megint csak Európa csúcsal, ő 300-adra volt a világrekordtól, amit 100 gyorson művelt, az a 46-8, az egy, hát hogy mondjam, eddig magyar úszó 47 másodperc 4 tizednél nem került közelebb, és ő pedig 46-8 alatt lehozta. Még tegnap is, zárójelben mondom, 50 gyorson, nagyon picivel maradt le. 400-adra volt egy olyan országos csúcstól, amit a régi úgynevezett ilyen cápadresztes időszakban 17 éve van itt velünk, és senki nem tudta közelébe kerülni, ő most körülbelül 3 milliméterre volt tőle, és sorolhatnám, mert tényleg az volt, hogy vannak jó a két hatalmas sztár, Kós Hubert, Milák Kristóf, volt a 4 lány, a 4x200-ból ugye azért jók vagyunk, és akkor jöttek ezek a csodálatos történetek, mint Sárkány Zalán, aki tényleg egy ilyen rettenetes TOS szindróma nevező betegséggel küzd, nem kívánjuk senkinek, hogy önmagában legyen a vállában egy ilyen, ő ezzel naponta 8-10 kilométereket edz, és most 800-on és 1500-on lett vele érmes, és ugye a csodálatos, még említsük egy Mártó Rihárdot, aki 4 éve küzdik azzal, hogy valamit majd javít, 26 évesen is kitartott, és megúszta élete legjobbját, így megint ebélyezést érmes lett, és ugye az egész sztorinak ez a gyönyörű kerete, hogy elhoztunk egy 16,5 éves junior Európa bajnok srácot, azért, mert jutalomból, hogy jól szerepelt a junior Európa bajnokságon, és tegnap ők gyakorlatilag a fantasztikus Leon Marchand kivételével leoktatta az egész mezőny, de úgy, hogy a világsúcstartótól kezdve az 1500 érmesein keresztül mindenkin egészen fantasztikus volt, ő Pápai Olivér, nagyon sokat fogjuk hallani még a nevét.
1: Ezek alapján, amit most itt végigvettünk, és köszönöm, hogy nem is kellett neveket kérdeznem, mert gyakorlatilag mindenkit ledaráltál egy levegővel. Szóval, hogy oké, nagyon jók vagyunk úszásban, de hogy itt most, minthogyha talán még egyet pakoltak volna a fiúk és lányok az eddigiekre. Tehát mit gondolsz, milyen állapotban vannak most, milyen kilátásaink vannak itt a következő világversenyekre, olimpiára?
2: De ez azért nagyon fontos, hogy ilyen fantasztikusan szerepelt a csapat, mert a következő nagy világverseny, az ugye otthon lesz, pontosan nem pontosan, mert kevesebb, mint egy év múlva, júliusban a budapesti világbajnokság, és hát lesz kit látni, azt kell mondanom, mert idézően ez csak egy Európa-bajnokság volt, nyilvánvalóan azért amerikaiakkal, ausztrálokkal kiegészülve sokkal nehezebb lesz helytállni, de ugye az úszás arról íres, hogy amit most tudsz, annál már egy picit jobbat fogsz tudni remélhetőleg legközelebb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan csapat, amelyik nagyon jó lesz jövőre, és nagyon jó lehet aztán a Los Angeles-i olimpián, és megint az, hogy itt azért nagyon sok olyan fiatal úszó van, aki még jobb lehet a következő években, és hát az érett úszóink pedig tényleg mindenki most van a legjobb korban, tehát ez az olimpiai ciklus, ez még nagyon szép eredményeket tartogathat, és akkor még ugye ott vannak a félig mondattal említettünk a nyílt vizesek.
1: Igen, ne hagyjuk ki őket sem.
2: Szinte már az őszereplésüket homályba borítja ez a fantasztikus hét, pedig amit ők produkáltak ismét a Szajnában, az nem akármi, ugye Betlem Dávid az egyetlen úszó volt, aki 4-ből 4 számban lett érmes, ugye ő hozta az aranyérmet, de Mihályvári Farkas Viktória is megint csak tudott egy nagyon komolyat duplázni, és Fábián Bertivel is nagyon jó volt 3 kilométerre Rasovszky Kristóffal együtt, ugye a váltóban is megint érmes a csapat 2021 óta 9. világversenyen zsinórban, úgyhogy ezt így, én szövetségi sajtós, mert én a 20 szövetségnél is vagyok, én nézegetem a számokat, tehát amikor azt látod, hogy csak ebben az elmúlt egy hétben a úszószövetség Facebook oldala mindenfajta ilyen mesterséges rásegítés nélkül 12 milliós nézettséget produkált, akkor az csak a tegnapi napon 2 millióan látták azt, amit ugye kiposztoltunk ezekről a fantasztikus eredményekről. Azt mondod, hogy azért a magyar úszósport az elég jó állapotban van most.
1: Itt beszéljünk még egy picit utolsó kérdésként Kós Hubertről. Ugye itt a szövetségi kapitány azt mondta, hogy szerinte benne még bőven van, és illetve egy másik hír is nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy a jövőben az olimpiai vagy a világbajnoki programjaiban is figyelni fogja Milák Kristóf döntéseit, és ő ettől teszi majd függővé, hogy indul. Hogyan kell ezt értelmezni? Mire lehet itt számítani?
2: Hát igazániból ugye Hubert esetében az a lényeg, hogy ugye kísérletezik, mert tényleg ő is zseniális úszó, van egy fantasztikus edzője Amerikában, és hát azért, aki úgy van fölkészítve, hogy az első nap 200 háton majdnem megdönt, megint csak egy 2009 óta érintetlen világcsúcsot, és még a 6. nap, 6 nappal később a 15. úszására megdönt Cselászlónak szintén a 2009 óta fennálló világcsúcsát, azt tényleg azt mondom, hogy tehát ilyet azért kevés találni, ezt nem lehet minden fáról leakasztani. Ez tényleg ilyen már-már Michael Phelps kategóriája, csak nincs a 23-ban annyira, de nem véletlenül az edző ugyanaz. Igen, a program az pedig, hát egyértelmű, ugye Kristófról tudjuk, Milák Kristófról, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon különleges ember, ezt most is láthattuk, 4 év után nyilatkozott, ennek mindannyian örültünk. Azt kell mondanom, ami még soha nem sikerült annak idején, én mindig mondtam neki 4 éve, hogy figyelj Kristóf, nagyon jó lenne, ha angolul stolnád, mert a marketing lehetőséged az ezerszeresére nő, hogyha angolul nyilatkozol, és most elkezdett angolul nyilatkozni. Tehát csak ugye az volt, hogy az, hogy a 400-as gyorsváltó vele együtt indult, az aznap ebéd után derült ki. Na most, ha ezt tudjuk előre, hogy ő ott lesz a budapesti világbajnokság, amikor a 400-as első napon van, tehát még végképp senki nem lesz semmilyen fáradt, és az olimpián is, nyilvánvalóan a Hubi azt mondja, hogy akkor ő is 100 gyorsra fog készülni. Sőt, hogyha esetleg van egy 4x200 gyorsváltó, és abban is van találunk még 2 olyan embert, akivel nagyon jól le tudják úszni, ebben óriási lehetőség van, mert ez az, amit a váltó, amit most úszott 400-100-on, ha azt az egy másodpercet kivesszük, hogy mindenki a jó helyen úszik, mert most bizonyos okokból a Kubiuszot előnőrször, és neki harmadiknak kellene, és a német Nándornak elsőnek, ez gond nélkül versenyben lesz az amerikaiakkal.
1: Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, hallgatnálak még nagyon sokáig, de nagyon rég lejárt az adásidőnk, úgyhogy köszönöm, és még egyszer add át üdvözletünket és gratulációnkat az összes úszónak, fantasztikusak voltatok, vagytok. Csurka Gergely, köszönöm a beszélgetést, önöknek, kedves nézőim, pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már az ATV Start, holnap is várom önöket.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat

0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Van már terved a szabadnapodra?
4: Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Őrizetbe vették a Lehel téri bántalmazót. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckavei soroksári Duna Ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba vitték. Az eddigi rendőrségi adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A férfit őrizetbe vették. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő szintén nő segített. Oda mentek, rendőrt hívtak, segítségért kiáltottak. Később a férfit a kihallgatása után kiengedték. Az esetet sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére tegnap a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig elfogadó parancs alapján ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Vízbe fulladt egy nő a debreceni Vezér utcai víztározótóban. A katasztrófa védelmet és a mentőket késő délután riasztották a helyszínre. Egy tűzoltó úszott be a tóba, a holttestet vízi hordányon vitte ki a partra. A rendőrségi vizsgálat idegenkezőségre utaló nyomot nem talált. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható. Torványosan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
6: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Nem Oké című műsort látják, hallják, hogyha YouTube-on követnek minket, akkor látják is, hogyha csak a rádióban hallgatnak minket, akkor szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Nem Oké kampány az iskolai zaklatás ellen jött létre, és ezt a célt is szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem oké. De hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, bár a gyerekekről is szót ejtünk természetesen a mai napon is, ezért felnőtt vendégeket hívunk, akiknek megvan a saját tapasztalatuk, saját életükből is talán, meg mások példáiból is. Úgyhogy Bombera Krisztinát köszöntöm először, televíziós újságíró kollégámat, épp úgy, mint Erős Antóniát, szerbusztok, és itt van velünk Hegyes Berci, aki meg táncos, és akit meg különféle táncműsorból szerintem mindenki ismer ma Magyarországon. Szerbusztok, örülök, hogy itt vagytok.
7: Sziasztok.
8: És köszöntjük a nézőket, meg a hallgatókat is.
6: Szóval az iskolai zaklatás az egy olyan világ, ami sokszor előttünk, felnőttek előtt is zárva van. Ezt a gyerekek maguk élik meg, és a leggyakrabban nem beszélnek róla előttünk. Nektek van olyan emléketek a saját életetekből, amit ilyenkor fel tudtok hozni, amikor ez a téma előkerül, hogy hogyan is volt ez, hogy szóltunk-e, hogy benne voltunk-e, elkövettük-e, vagy elszenvedtük-e?
8: Szerintem is. Tehát én valahogy azt, amikor ebbe a kampányba belekerültem, amikor tudtam, hogy ez lesz, amikor felkértek, és elkezdtem rajta gondolkodni, hát ez nem is vagyok érintett ebben. És aztán elkezdesz gondolkozni, hogy hát de, mert amikor megbántottunk valakit az osztályban, akkor többen összefogtunk ellene, vagy amikor ellenem fogtak össze többen, és az milyen érzés volt, és ez nem ment annyira méretet. Én aztán egyáltalán nem akarom itt magam, nem tudom milyen áldozatként, vagy bántalmazóként feltüntetni. Na de minden ilyen valahol lerakódik, mert emlékszem arra a pillanatra, amikor hátulról elkezdtek böködni, aztán már szurkáltak tollal, és nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az egészen, nem is tudtam, hogy mi történik, vagy miért. Aztán kiderült, hogy egy barátnőm harugodult meg rám, és felhergelte a többieket ellenem. Most is emlékszem rá, szerintem ilyen 10 évesek lehettünk, mert nem nagyon értettem, hogy mi ez az egész. És aztán utána se derült, hogy mi volt az oka, megszűnt, kész, eltűnt. És mégse felejtettem el. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik ezt minden nap szenvedik
7: trauma.
8: El, hosszú hónapokon keresztül, és a vége, azt ne is mondjuk azt, hogy lehet akár az öngyilkosság is, elképzelhetetlen. Tehát nekem ez dermesztő, ami történhet az iskolákban.
9: Olyan érdekes, nem beszéltünk össze, de szó szerint ugyanezt mondtam volna, amit te, hogy amikor felkértek, kezdtem el azon gondolkodni, hogy mik voltak az élményeim, nem vagyok érintett, nem vagyok áldozat, nem vagyok bántalmazó, és mégis ugyanígy, ugye mi kortársak vagyunk, jöttek fel ezek az apró emlékek. Egy dolgot tennék hozzá, hogy vajon, és erről biztos fogunk mélyebben beszélni, azért mondtam, hogy kortársak vagyunk, vajon akkor az egy normalizáltabb viselkedésmód volt-e, mert nálunk a tanárok is csinálták. Tehát nekünk ez részben azért nem volt emlék, és kellett dolgoznom azon, ahogyan te is említetted, hogy előszedjek emlékeket ott, ahol én viselkedtem elfogadhatatlanul valakivel, vagy más velem, mert nem maradt meg a felszínen, csak mélyen, amikor elő kellett venni, mert ez egy normalizált dolog volt. És azt remélném, és nyilván azért vagyunk most itt, hogy ennek a normalizációja például a felnőttek részéről a közösségekben, az ne legyen oké. De nagyon-nagyon hasonló az élményem. Picike,
8: valószínűleg akkor ezt úgy rendezte mindenki, hogy hát ez a gyerekek dolga, majd megoldják.
9: Az élet része.
6: Az, igen, tehát, hogy ez így normális. Hát majd
8: felnősz, majd megkeményedsz, majd tudod, hogy ennél sokkal nagyobb pofonokat fogsz kapni az élettől.
9: Hát ez hallgattuk.
8: Igen.
6: De szinte hogy vagy ezzel?
7: Erre lesz egy ilyen rátanulás sajnos, hogy aztán nem kezd vele foglalkozni, és esetleg otthon sem foglalkoznak vele, az a legrosszabb. Én azt gondolom, hogy ez a téma, amiről beszélünk, ez egyre fontosabb, mindig is fontos volt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen társadalmi szerepvállalásként ezt így most itt csinálhatom, és mellé állhatok a kampánynak. Én amikor iskolás voltam, én 10 éves korom óta táncolok, és fiú, nyilván, és a táncos fiúként engem elég sokat bántottak emiatt, hogy ez mennyire lányos dolog, nem tetszett az osztálytársaimnak, illetve vagy kinevettek, tudjátok, a fellépő ruhám miatt, hogy strasszos volt, hogy köves volt, nagyon femininnek gondolták. Ugye aztán már nem csak viccelődtek ezzel, hanem tényleg nagyon nem csak szóban bántottak, hanem fizikailag is lögdöstek, vagy úgy tettek, mintha elesnének, és akkor a padra ráestek, és akkor nekem tolták, szóval hogy elég sok ilyesmi dolog volt. Hál' Istennek nekem az egész családom mindig mögöttem állt, és nagyon szerető környezetben nőttem föl, és nekem mindig segítettek. Na, de mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek ez nem adatik meg, illetve nem segítenek nekik ezt feldolgozni.
8: Egyébként nem is volt olyan osztálytárs, aki mondjuk melléd állt volna?
7: Voltak általában, de nekem is megmaradtak mindig. Tehát ez nekem egy elég hosszú időszak volt az, amikor nem csak egy nap, vagy két nap, vagy egy hét, hanem hát ugye persze. Amíg nem is tudom, negyedikes koromtól, nyolcadikosig, a gimiben már egyébként kevesebbet bántottak ezzel, sőt, nem is annyira általános iskolában valamiért ez jobban kijött, és ugye én jó tanuló is voltam, kitűnő, és az iskolánkban mindig volt egy ilyen havi, egy ilyen nagy iskola gyűlés az udvaron, ahol elmondták a sporteredményeket.
8: Jó tanuló, jó sportoló.
7: Jó tanuló, jó sportoló, kihívtak, stb. Ez sem segített rajtad. Aha. Igen. Szóval, hogy tényleg voltak ilyenek. Én azt tudom mondani egyébként ezeknek a gyerekeknek, hogy az első, az a közös teherviselés, hogy ők is tudják azt, hogy nincsenek egyedül. Nagyon sok gyerek van ebben a szituációban, szerintem jelen pillanatban is Magyarországon. És ez az első, hogyha tudják ezt, hogy nincsenek egyedül, ez már is egy sokkal könnyebb teherviselés, hogy nincsenek ezzel a problémával egyedül.
6: Te úgy szabadultál az iskolából, hogy ez benned még megvolt ez az érzés, hogy téged kinevetnek, vagy kipécéznek, vagy állandóan az áldozata, vagy valamilyen beszólásnak?
7: Ez így rányomta a bélyegét elég hosszan így az életemre, azt érzem, így az iskolás koromban.
6: Ezt azért kérdezem, mert ugye így lettél felnőtt, tehát, vagy igen. Így váltál felnőtté. És, igen. És amiről nem szoktunk beszélni, ha a gyerekekről szólunk, csak a gyerekekről, hogy ez a felnőtt korra hat utána nagyon erősen. Tehát, hogy milyen komplexusaid nőnek ettől, hogy hogyan akarsz kompenzálni emiatt, vagy hogy állsz másokhoz emiatt, mert hiszen veled is ez történt. Tehát azért kérdem, hogy ezt te elhoztad magaddal tovább az iskolából?
7: Valamennyi biztosan megmaradt. Az empátia az nagyon kialakult bennem azzal kapcsolatban, hogyha látom, hogy mással ez történik, akkor én is azt gondolom, hogy fel kell emelnem a hangomat, és hogyha van rá lehetőségem, és valamennyire szertettem egy nagyobb ismertségre, a tévéműsor által, és van láthatóságom, akkor azt gondolom, meg azt érzem, hogy felerősítem ezeknek a gyerekeknek, vagy ezeknek az embereknek a hangjától, és van láthatóságom, akkor azt gondolom, meg azt érzem,

0: másokkal is, a másik, hogy rendszerekben történnek. És ugye minket szerintem évtizedek óta téged is, Egon, a rendszerek működése érdekel. Mert az emberek nem lesznek jobbak, nem lesznek rosszabbak, olyanok az emberek, amilyenek, hanem bizonyos rendszerek a legrosszabbat hozzák ki belőlük, és bizonyos rendszerek egy picit jobb oldalukat hozzák ki. Hogy vajon azok a rendszerek, amikben még mi szocializálódtunk, amikben ezek megtörténtek velünk is, a környezetünkben is, általunk is kicsiben, azok hogyan változtak meg például a te generációd idejére? És mi dolga van a rendszereknek azzal, amiről mi most beszélgetünk?
1: Az ugye azért is izgalmas kérdés, mert a mi gyerekkorunkban a digitális világ nem létezett.
0: Például.
1: Örültünk, ha egy telefon volt otthon, nem, hogy valamiféle digitális.
2: De lehet, és hogy az is ikervonal volt.
1: Hát ugye? És meg kellett várni, hogy a másik lesz.
2: Szerintem azt a hallgatóink azt se tudják, miről nem beszélünk. Úgyhogy ezt el is engedem.
3: Nem tudja, mi az az ikervonal.
2: Azt úgy képzeld el, hogy mondjuk egy társasházban a negyedik emelet és a második emeleten is volt egy-egy telefon, de egy vonal volt. Tehát ha valaki felvette a másodikon, akkor a negyediknek le kellett tenni, mert nem őt keresték.
1: Nem, a süket volt a telefonon. Beszél a másik.
2: Értem. De volt, hogy belehallgattál a másik
1: beszélgetésre. Hát rosszul, jó. Igen.
2: Szóval,
1: tehát, hogy az egy másik világ volt, csak azt akartam ezzel mondani, hogy ami ma történik a mai fiatalokkal, és ez már a te ifjúságodban is jelen volt, az az, hogy nem kell személyesnek lennie. Igen. Tehát egyáltalán nem kell elédálni ahhoz, hogy a legalja mocskot a nyakadba kapd, mert hogy ugyanaz a közösség, amelyikkel napközben együtt voltál, estére ellened fordul.
0: Meg egyetlen szférája sem maradt az életednek, ahol biztonság vagy, mert ha hazáig rugdostak és elvették a sapkádat, meg a táskádat, akkor ha hazamentél, becsuktad.
2: Legalább
0: az
2: ott vége volt.
0: Vége volt.
2: Igen. Igen.
0: Most meg a szobádban, a szobád biztonságában történhetnek veled a legiszonyúbb dolgok. Láttatok ezt a minisorozatot, aminek a legmegrázóbb számomra az volt a végén, ahogy sír az apa, hogy azt hittem, hogy a szobájában biztonságban van.
2: Igen.
1: Mi a címe? Mert most, most én bajban vagyok. Mondjuk, mondjuk ki a címét a sorozatnak.
2: Nem Teenager-e?
0: Igen, ez a brit sorozat, tudod, a
1: Netflixen van, igen.
2: Igen, de nekem
1: címét, a cím is kéne
2: mi
1: mondani.
2: Mi demensek, beszéljük majd ezt meg utána.
1: Szóval... Tessék szíveskedni, megkeresni.
2: Köszönjük.
1: Mert nagyon jó.
2: Hogy ha innen nézem, akkor sokszorosa az, amit a mai gyerekeknek el kell viselni. Ha onnan nézem, hogy az a rendszer még elfogadóbb volt ezekkel a bántalmazásokkal kapcsolatban, akkor meg sokkal rosszabb a helyzet. Mert azt gondolom, hogy a 70-es években, amikor ugye mi voltunk iskolások, akkor nem nagyon volt semmiféle jelzőrendszer. Még egyszer mondom, szerintem ránk bízták, hogy majd megoldod.
0: Így van. Így
2: majd
0: van.
2: A szüleinkkel sem volt, legalábbis az én egyébként szintén szerető családomban sem volt feltétlenül az egy ilyen általános dolog, hogy leültünk, és akkor kiöntöttem a lelkemet, és a nem tudom, persze szerettek, megöleltek, megpuszíltak, és játszottak velem, de nem voltak ezek a nagyon mély beszélgetések, legalábbis nálunk, mint ami például akár most az én gyerekeimmel van egymás között. Szóval, hogy más volt a viszony, nehezebb is lehetett akár felfedezni, hogy valami nem stimmel az iskolában. Tehát arra emlékszem például, hogy volt egy fiú, aki nehéz családi körülmények közül jött, és nagyon sokszor zaklatott. Most már tudom, hogy az zaklatás volt, amit csinált. És végül nem nagyon, tehát volt olyan, hogy félve mentem be az iskolába. Végül én oldottam meg azzal, hogy mivel ráadásul nem is tudott jól tanulni, nem azért, mert ne tudott volna az esze felől, hanem egyszerűen nem tudott készülni, az volt a végső megoldás, hogy segítettem neki a lecke megírásban, mert nem tudtam mást kitalálni, és valahogy elsimult a viszonyunk. De ez is csak egy ilyen zsigeri megoldás volt, nem volt rá közösségi megoldás, nem az anyu segített mondjuk megoldani, meg és nem is a pedagógus, aki észre se vette valószínűleg, hogy itt valami történik. Tehát ezzel mondom, hogy most akkor melyik a nehezebb helyzet? Mindegyik nagyon-nagyon nehéz helyzet. A mostani gyerekeknek sokkal több oldalról jöhet az aklatás és a bántás, úgy is, hogy nem vagyunk rá felkészülve, de talán nagyobb is a figyelem, vagy egyre nagyobb a figyelem, hogy ez megtörténhet, és hogy milyen végletekig mehet el. Tehát inkább ebben ez a...
1: De akkor kérdezzük erről meg Bercit, mert hogy azért te majdnem az a generáció vagy még, amelyik most még az iskolában van, tehát 15 év sok. Másrészt meg nem, mert hogy a lehetőségek, a technológiai, igen, meg az emberi lehetőségek nagyjából ugyanazok voltak. Neked volt egy olyan jelzőrendszer, amelyikhez fordulhattál volna?
4: Amikor így visszaemlékszem, akkor én nagyon sokat beszélgettem anyukámmal. Ugye a táncos dolgokról, hogy... ugye nagyon sokat bántottak azzal, hogy a szexuális beállítottság,

0: világommal, hogy hova orientálódom, ilyesmi, és vagy kinevettek, vagy ilyesmi. Nekem ez tényleg nagyon sokat segített, az, hogy mi megbeszéltük ezeket a dolgokat otthon, és nem csak arról volt szó, hogy sírtam a szobámba. Nyilván rosszul éreztem magam, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, és rengeteg energiámat és érzelmemet emésztette föl azt, hogy valahogy leülepedjen bennem ez a sok rossz mondat, vagy lögdösődés, vagy akármi, bármilyen bántalmazás, mert tök mindegy, hogy mi miatt van, ez sehogy sem oké, amikor csinálják a gyerekek egymással. És amikor belegondolok, hogy ez ma is jelen van, és nem csak úgy, hogy az iskolában történik, hanem bántják egymást az Instagramon, a Facebookon, mémeket gyártanak egymásról, kinevetik őket, meg nem tudom, voltam nemrégen egy beszélgetésen, ahol ettől sokkal merészebb dolgokat mondtak, hogy már itt belementek olyan dolgokba, hogy kicsaltak valahogy majdnem mesztelen képet, azt újra közölték, vagy valamilyen olyan oldalra feltöltötték, ahol meg lehet nézni, de büntetlenül. Igen, szóval brutális dolgok vannak, és ez sehogy sem oké, amit csinálnak egymással, és ugye amit most csinálunk, az szerintem tök jó, abból a szempontból, hogy én nagyon örülök neki, hogy végre van egy műsor, meg van egy kampány, van ez a nem oké, hogy beszélhetünk róla, mert szerintem sok gyerek nem tudja, hogy ez van. És hogyha eljuthatunk hozzájuk, és lenne egy ilyen, akár egy kék vonal, mint a kék vonal, vagy egy, hogy ahol lehet segítségért fordulni, az már egy következő szintlépés lenne szerintem, hogy valahol akkor ezeket be lehet jelenteni, mert tudom, hogy vannak iskolapszichológusok, de én nem látom
1: módjával, egy
0: nagyon kevés, igen, ezt akarom mondani, nagyon kevés. Nagyon kevés van, meg nem hiszem, hogy minden gyerek bemer oda kéreckedni, vagy ilyesmi. Szerintem az első probléma az, hogy nem ismernek róla beszélni.
2: Hát igen, mert ez még ráadásul az árulkodás kategóriája, és minél kisebb vagy, ez annál inkább megbélyegez, hogy szólsz
3: valakinek. Béna vagy, gyenge vagy, igen, mit mész árulkodni, old meg. Igen. Ugyanakkor meg a közösségeket kéne együtt gyógyítani. Tehát ugye az, hogyha egy osztály, és vegyük mondjuk csak egy osztály, mert ez osztályon belül szokott mondjuk először így kialakulni, hogyha egy osztály fokozatosan azt tanulja meg, hogy ez nem jó, hogy együtt tanuljuk meg, és nem kipécézve se a bántalmazókat, sem az áldozatokat, hanem olyan, mint ahogy például a darázs, a színházi előadás, ami ugye nem oké kampánynak egy része, hogy ezt megnézik együtt a fiatalok, a gyerekek, hát mondjuk durva a darab, tehát nyilván az alsósoknak ezt még nem adhatjuk oda, de később majd megnézhetik ők is. De hogyha leül a közösség együtt, egy osztály is ezt megnézi, én nem tudom elképzelni, hogy még a legdurvább közösségek nem úgy állnának fel utána, hogy elgondolkodik minden gyerek mélyen magában belül, hogy basszus, én ezt csináltam.
2: Hát ebben én benne vagyok.
3: És szerintem rádöbben, ott mindenki rádöbben arra, ahhoz, tehát olyan erős az érzelmi hatása, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne úgy álljon fel bármilyen szinten lévő gyerek, bármilyen iskolába jár, hogy ne úgy álljon fel, hogy tudja magát elhelyezni, hogy igen, én bántalmazó vagyok. Hát és vagy igen, én áldozat vagyok.
1: Igen, ott vannak a profi módszertanok, protokollok, tehát igen, ez egy szakma, a közösségi gyógyulás, a közösségi mediáció, a közösségi rávezetés arra.
3: Mert itt nem arról szól, hogy a két gyereket pontosan akkor majd kivonjuk, és őket megbeszéljük velük, meg nem tudom.
1: Meg a kiemelés.
3: Tudom.
1: Tehát, hogy ugye pont ezt akartam kérdezni, mert, hogy eszedbe jutott-e valaha, hogy iskolát váltsál, mert ugye ez is egy olyan probléma, hogy az
0: felmerült, vagy először az, hogy osztályt váltok, aztán azt, hogy iskolát váltok, de végül nem lett belőle semmi, mert sikerült átvészelnem. De még egyszer mondom, nekem.
3: Igen, jó lett volna, ha nem vészelni kell.
1: Nem a közösségi gyógyulás történt, hanem az átvészelés.
2: Tudod, mi jutott eszembe, Berci, nektek már volt osztálytalálkozótok azóta. Te oda elmész?
0: Nem voltam.
2: Na ez.
1: Nem mentél el.
0: Nem mentem el, de...
2: Nekem van egy osztálytársam gimnáziumból, mi egy összetartó összejáró osztály vagyunk mind a mai napig. De van egy osztálytársam, aki soha nem jött. És most, hogy beszélgetünk, azt hiszem, tudom, hogy miért nem. Mert pont azt csináltuk vele, amit veled csináltak a te osztálytársaid. De látod? Tehát, hogy ez most esik le nekem.
1: Neked is normalizált volt valamennyire ez a helyzet, ez
3: hát
1: az állam.
3: Meg hát
2: eszembe, eltelt azóta 130 év, tehát gyakorlatilag a saját lovasszobrunk alatt ülünk, és ehhez képest van egy ember, aki nem ül oda.
1: Igen.
2: És azóta sem ül oda. És egyébként úgy emlékszünk rá, hogy mi tökre bírtuk, csak valószínűleg ő nem emlékszik.
3: Nem így emlékszik.
2: Igen.
0: Az elképzelhető, igen. Igen.
1: Egyébként olyan sok országban vannak erre komoly protokollok. Nyilván ezek véletlen szerencse is, hogy egy-egy helyen vannak erre jó szakmákat képviselő.
3: Az biztosan nem véletlen szerencse?
1: Hát nem, megint a rendszer. Jól működik a rendszer.
2: Igen. Igen. Igen, meg
1: de
2: a társadalom.
1: Amerikában maga volt a társadalom. Ilyen barátnőm. Volt ilyen, ahol az iskolában, ahol a kisfia járt, azonnali intervenció, tehát azonnali beavatkozás, azonnali közösségi gyógyulás, közösségi professzionális kezelése annak a kis társaságnak általános iskolában, hogy hogyan tovább. Tehát a konfliktussal való szembenézés, a megbeszélése és a folytatás
3: előkészítése. Tudod, hogyha kimondjuk azt, hogy mindenki tudja, hogy ez nem jó, igen. És az egész osztály igen. Azt tanulja együtt. Meg, igen. Hogy nem, ez gáz. Ha te ezt csinálod, akkor az nem jó, amit csinálsz, és gáz, te gáz vagy. Igen. Tehát, hogyha ez szokik hozzá az osztály, akkor egy idő után ez fel sem merül, vagy ha feltűnik valami, akkor ők avatkoznak be.
1: És tudod, mi az érdekes, hogy gáz vagy, de nem feltétlenül azért, sőt, mert te egy rossz emberke vagy, hanem te is jössz valahonnan.
0: Azt akartam mondani.
3: Nem te vagy a gáz, hanem a viselkedésed, igen, így, tehát vagy a magatartásod, igen,
1: persze,
3: igen, igen.
1: Ők maguk is bántalmazott gyerekek, pontosan. Tehát nekem megvan ez az emlékem, hogy aki nálunk a legdurvább kisrác volt, azzal otthon úgy bántak, így hogy van. Nekünk arról fogalmunk.
2: Elhozta magával, amit otthon látott.
1: Fogalmunk sem volt, hogy honnan
3: persze.
1: Jön.
0: Hogy nyilván vannak azok az emberek, hogy akik rendben vannak önmagukkal, azok nyilván nem fognak bántani másokat, meg hogy őt se bántják.
1: Igen.
0: És hogy nyilván vannak azok a gyerekek, akik pedig valószínűleg magukból indulnak, és valamiért azért csesztetik a többieket, meg azért bánnak velük úgy, mert ők magukkal nincsenek rendben, vagy valamilyen önbizalomhiányuk van, vagy verik otthon, vagy rosszul bánnak vele.
2: Vagy épp az a problémája, amit tükrözni próbál rád.
0: Így van, pontosan. Így van, és azt vetíti ki. És,
1: tehát őt is gyógyítani kell.
0: Valószínűleg igen. Csak ahogy ő ezt beismerje magának, vagy tényleg valaki diagnosztizálja ezzel hivatalosan, hogy, és megállapítja, hogy tényleg először neki belülről kellene ezt megoldani a magának, és aztán utána nem fog másokat bántani, az szerintem egy következő lépcső.
1: Meg eleve kicsi gyerekek szintjén, nem tudom, hogy igazán van-e, nem értek hozzá, és ez inkább egy intuíció. Szerintem nincsenek elkövetők, tehát bűnösök és áldozatok önmagukban, hanem gyógyítandó gyerekek vannak. Rendbehozandó, segítségre szoruló gyerekek vannak, nem pedig bűnösök.
2: Hát a pedagógusok pont arra szoktak panaszkodni, hogy milyen sokan lettek a rendbehozandó gyerekek egy-egy osztályközösségben. Tehát, hogy összeraksz 30 gyereket, és mondják, hogy 15-tel naponta kellene külön-külön foglalkozni.
1: Viszont
2: a másik fele viszont úgy tekinti rájuk, mint hogyha ők nem is lennének. Tehát, hogy az osztály két felé esik szét, az elkövetőkre és az áldozatokra, ha úgy tetszik, vagy azokra, akik egymással szemben is állandóan elkövetők, többi pedig próbál félrehúzódni. Hát ez így nem egy közösség. Ezzel így iszonyú nehéz közösségként dolgozni.
0: Nekem volt tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy általános iskolába tanítottam táncot gyerekeknek, ilyen első, második, harmadikosoknak, és hát elég sok olyan gyerek volt, aki hát így rossz csont volt, vagy bántotta többieket, lögdösődött, nem akart beállni a sorba. Hát ilyenek mindig vannak, meg lesznek is. És a tánc nagyon sokat segített, meg a zene azon, hogy így jól érezzék magukat, tanuljanak valami újat, a mozgás az szerintem nagyon sokat segített ezen. És kezdtem azt érezni minden órán, hogy egyre jobban úgymond szelidítem ezeket a gyerekeket, és ez nekem egy nagyon jó érzés volt abból a szempontból, hogy látom, hogy van valamerre indulás, és a jó irányba. Aztán hazamentek ugye a gyerekek, és a következő héten olyan, mintha előre kellett volna kezdeni ezt az egészet.
1: Sziszi-fuszi meló.
0: Igen, és hogy pedig már eljutottam velük az egyik héten egy tök jó szintre, úgyhogy tudtunk beszélgetni, normális hangnemet tudtunk már engedni magunknak, nem kellett kiabálni velük, meg szerették a játékokat, minden, és aztán eltelt egy következő hét, a hétvégét otthon töltötte a anyukán, apukánál, a családi házba, és ott valami történhetett, vagy valami tesójával, vagy akármi, előről kellett kezdeni az egészet. És ez így nehéz volt.
1: Hát ebből látszik, hogy ez mennyire komplex most tulajdonképpen. Pont azt mondtad, amit Elritok Nóra szokott mondani, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője, hogy festeni, rajzolni akartam tanítani a gyerekeket, de rá kellett jönnöm, hogy nincs otthon asztal, aztán arra, hogy nincs otthon kaja, aztán arra, hogy nincs otthon segítség. Úgyhogy egyre nőtt, tudod, mint a hagymahéjak, a probléma halmaz, amiben te lehet, hogy megpróbálsz kooperációt tanítani pénteken, de szombaton más közösségben.
2: Hajdanában az elitiskolai rendszer azért épített a kollégiumi elhelyezésre, hogy kiemeled a gyereket, és abban a közegben tartod, ahol kézben tudod tartani. És
1: tegyük
2: tudod,
1: hozzá, hogy a kollégiumi rendszer viszont nagyon-nagyon aljas rendszerek voltak, ugye hát, a zárt intézmények, a kollégiumok,
2: ugye azok között is volt ilyen meg olyan, de valószínűleg mindegyik olyan volt. Mert már megint úgy adott tartunk, hogy a gyerekközösség egymásra hagyva.
1: Így van, így van. Zártak.
2: Tartsunk egy picike kis szünetet, és akkor utána visszatérünk és folytatjuk. Egy kicsit másképp, de ugyanezt.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton, befelé a Sasadi útnál. Két sáv járható, torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból. Az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon burkolatot javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Igen?
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Nem Oké kampány kapcsán egy műsort látnak, hallanak. Bombera Krisztinával, Erős Antóniával, Hegyes Bercével folytatjuk az adást. Én Róna Jegon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ott tartottunk az előbb, hogy a gyermekek kapcsolatos és az iskolán belüli egymással szembeni erőszakról beszélgetünk, de arról azért kell szerintem pár mondatot szólnunk, hogy mi felnőttek, mit teszünk a gyerektársadalommal. Mert hogy mi vagyunk a minta, mi vagyunk a példa, és amikor a digitális világról beszélünk, igen, már ott is a zaklatás teljesen hétköznapi, erről is szóltunk néhány szót, de mi felnőttek sem mutatunk példát, vagy az a példa, hát az gyalázatos, mert amit egymással csinálunk mi felnőttek ugyanabban a térben, azt is látják ám a gyerekek.
3: Hát sőt, azt látják a legjobban. Tehát amikor így ismerősökkel, barátokkal beszélgetünk arról, hogy a gyerekeik hol tartanak, kinek hány éves a gyereke, akkor szoktam elmondani, hogy akkor jön el az igazság pillanata, amikor kamaszodik a gyereked, és rájön, hogy te milyen vagy.
4: Igen. Mm. És tükröt tart.
3: Mert attól a perctől kezdve, különösen, hogyha olyan közegben mozog, ahol igenis nemhogy megengedett, hanem kötelező a kritika, meg a kritikai gondolkodás, meg egyáltalán, attól kezdve mindent megkapsz. Hogy te mit hogyan csinálsz, hogy mit hogyan csináltál, hogy mit nem csináltál jól. És
2: egyébként és is ez a dolga, egyébként hogy így érezzen.
3: De hogy akkor jön rá, hogy az emberek nem feketék vagy fehérek, nem jók vagy rosszak, és ebbe beletartoznak a szülei is.
4: Igen. Egyébként pont
3: ez nagyon-nagyon nehéz időszak, mert akkor mindig kimondatik az, amit te saját magadról se akarsz kimondani. Hogy igen. Te milyen vagy valójában. És tőlük így megkapod.
4: Meg mást próbáltál mondani a gyereknek, mint amilyen vagy. Hát és átlát rajtad.
3: Igen. Igen.
2: Mit nem csinálunk soha, és te se?
4: Így van. Vagy mi az, igen, amit mondasz, és másképp csinálod nekem, például amikor mondtam a gyereknek, hogy tessék többet pihenni, nem kell kitűnőnek lenni, tessék elengedni dolgot. Azt mondja, hogy te mióta nem vagy munkaalkoholista?
5: Aki nem tudja, tanítja.
2: Ráadásul.
4: De például bántalmazással kapcsolatban a lányom tartott tükröt, mert ugye nekem ez olyan fontos volt, én a gyerekbántalmazásból végeztem a jogon, és nekem a Gyurkó Szilvi volt a mentorom, aki ugye a Hintalovon alapítványnak az alapítványa. Úgyhogy mi otthon rengeteget beszéltünk gyerekbántalmazásról, bántalmazásról, és a lányom egyszer hazajött a suliból, és panaszkodott valamelyik osztálytársára, kicsi volt még alsós, és így rám nézett ilyen sötéten, és azt mondta, hogy de tudom, hogy úgyis azt fogod mondani, hogy bántalmazott gyerek volt, úgyhogy nekem kéne empátiával élnem.
2: Jaj,
4: mondom, igen, édes lányom, ez valószínűleg így van, vagy nem így van, és az empátiát tartsd meg, de értem a problémádat, hogy itt az adott helyzetben neked van éppen gondod, de ez is egy érdekes tükör volt, ahogy kapcsolódik a témához, hogy tudom, hogy azt gondolod, hogy neki rossz. De tulajdonképpen büszke vagyok rá, hogy a gyerek alsó tagozatosként
3: már végig gondolta.
4: Mégis így látta, hogy annak, aki őt bántja, annak rossz. Uh-huh. És ez valószínűleg így van. Illetve biztos, hogy így van.
3: Valószínűleg.
4: Igen.
2: A legkisebb gyerekem osztályfőnöke, a legkisebb gyerekem még alsós. Ildikó néni azt mondta itt a választási kampány előtt. Hát, vagy annak a kezdetén. Szóval a második fél
3: mikor volt előtte?
2: Hát igen.
3: Egyfolytában az volt.
4: Jó, hát,
2: jó. Jó, igen, tehát bomba plakát azért volt választási kampány nélkül is, ez igaz. Szóval azt mondta a szülőknek, a szülői értekezleten, hogy ha lehet, akkor otthon ne a politikáról, vagy ne úgy a politikáról beszélgessünk, ahogy egyébként a felnőttek most egymást ölik a politika miatt, hanem próbáljuk megmagyarázni, hogy ez a felnőtteknek valamiféle furcsa kinövése, de az élet attól még nem ez, meg hogy a másikat azért nem gyűlöljük. Mert hogy látta az osztályon belül is, hogy elkezdődött a te szüleid, kire fognak szavazni. Na most ezek harmadikos gyerek.
4: Atya, úristen.
3: Az így van.
2: És szembeállt egymással a két tábor.
4: Leképezték azt, amilyen nyomorultak mi vagyunk.
2: Ez egy iszonyú erős figyelmeztetés, hogy voltak éppen azt teszik, amit látnak tőlünk. Tehát, hogyha nálunk megy a zaklatás, akkor náluk is menni fog.
5: Nekem még nincsen gyermekem, Nagyon sok mindent elterveztem, hogy hogyan és mit fogok, és valószínűleg ez nem így lesz. Tehát, hogy
2: ugye, jól van, soha nem fogsz csinálni.
5: Amit soha nem fogsz csinálni.
4: Ki, biztos.
5: Így van, és hogy én a legszeretőbb és a legmegengedőbb, és de
2: az
5: majd
2: még lehet.
5: Játékkal tanító, és a többi, valószínűleg már
2: türelmes. Mindig lesz rá időd.
5: De valószínűleg mindenki azt mondja, hogy ez nem így lesz majd. De remélem, hogy...
3: De törekedik.
5: Törekszem rá, hogy minél többet megvalósítsak ebből. Igen.
2: De egyébként a legijesztőbb ebből az, amikor a saját soha ki nem mondandó mondatod egyszer csak elhangzik a szádból, mert hogy ezt hallottad anyától, apától, és hát nyilván én ezt soha nem fogom mondani. Igen. Soha.
4: De.
2: És egyszer csak kiszalad.
3: Igen. Amíg az én házamban...
2: Az még nem volt. Az még nem volt, az egy kemény mondat. Amíg nálam eszel.
4: Igen. Amíg az én kenyerem
2: eszel. Szóval a zaklatásra visszakanyarodva az,
3: viszont,
2: hogy...
3: Viszont, bocsánat, igen, csak itt akartam, hogy most ott akarul forgunk, hogy mit hoz a gyerek a családból, mit hoz otthonról.
2: Meg mit lát csak a társadalomban?
3: De ez visszafelé is igaz, tehát, és megint akarom az gyerekeimre akarnék így visszautalni, hogy bármilyen is lehet, nyilván itt meg idézőjel, de bármilyen is lehet a családi körülmény, vagy hogy otthon mi mit csinálunk és mit mondunk, ha ő visszajön egy kritikai közösségből, kritikus közösségből, tehát ők például azért eléggé nyitott középiskolákba járnak. Olyan fejbekólintást kapok abban a pillanatban, hogy nem egy olyan mondatot mondok, ami, most ezt értsétek jól, nem PC. Tehát, hogyha nem egy megfelelő mondatot, akkor azonnal fölemeli a hangját, és azt mondja, te miről beszélsz?
4: De érdekes,
3: hogy hogy mondhattál ilyet?
4: Sokkal bölcsebbek a gyerekeim nálam.
3: És így
4: sokkal.
3: Abban pillanatban így összeroskadsz belül, hogy
4: igen.
3: Most tényleg valami.
2: Csak milyen jó lenne ez az érzékenységük, mert ez az. Tehát, hogy valamire felsziszen, hogy ez nem.
4: Igen.
2: Ez megmaradna. Tehát, hogy ezt ne daráljuk be.
3: 16-17 évesek talán megmarad. Tehát talán az nem történhetne meg például velük, amit a Bercivel csináltak annak idején. Tehát én azt gondolom, hogy ma a jó közösségekben kiállnának a gyerekek egymás ellen, vagy egymásért, hogy ilyet nem mondhatsz. Ilyet te nem csinálhatsz a másikkal. Ja, ez nem történhet itt meg közöttünk.
4: Ez reményt ad egyébként, amit most mondasz, mert ahogyan a 70-es évekről beszéltünk, ahhoz képest, és nevetünk magunkon, de azért csak mégis másképp neveltük a gyerekeinket. Hát. És a gyerekeim már csak most jobb szemléletűek, mint én valaha voltam. És nekem ez egy reményt ad a következő generációkkal
3: kapcsolatban. Ezért mondom, hogy talán visszaviszik. Jó, nyilván nem minden család lesz befogadó, és mondja azt, hogy igazad van, kisfiam, kap még jobbról is egyet, mert hogy nehogy már te megmondjad, hogy majd én mit gondoljak, de alapvetően meg normális közegben lehet, hogy igenis a szülő elkezd gondolkodni, és hazavisznek olyan üzeneteket, és a gyerekeken keresztül taníthatjuk a szülőket.
4: Igen.
3: Hogy egy kicsit másképp kéne.
4: Van egyébként
2: én nekem van egy rossz érzésem, hogy mi most olyan iskolákról, olyan közösségekről beszélünk.
4: Amiből kevés van.
2: Amiből kevés van, mert ez nem az általános, nem a teljesen hétköznapi, nem az anyagi gondokkal nagyon súlyosan küzdő családok közössége.
4: És amit így most van. Mondtál, ezt szerettem volna pont behozni, hogy még a beszélgetésből nekem hiányzott a társadalmi egyenlőtlenség mértéke, tomboló mértéke, ami nekünk nem volt. Tehát mi még iskolaköpenyben voltunk, nekem még ugyanannyi volt a lakótelepen, ahol felnőttem, mint a mellettünk lévő lakótelepi lakásban.
2: Emlékszem, jött egy lány, akinek a szülei Libanonban dolgoztak.
3: Az nagy szám volt.
2: Az óriási szám volt, ne viccelj.
3: Még a csajja
2: barátkozni. 70-es években. És hát Libanon az arab világból jön, tele volt aranyjal. Tehát a kezén, a nyakán, aranyos fülbe való, és bejött az első órára, és mondta neki az osztályfőnökünk, hogy oké, örülök neki, hogy neked ilyen van, most akkor ezt szépen mindent leleszed, elrakod a táskádba, és soha többé nem akarom.
4: Így.
2: Mert hogy az egy tényleg más világ, ott mindenkin ott volt. Igen. A kék köpeny.
4: Igen.
2: És ez volt
3: most
2: a viselet.
3: Most beszélgetettünk, hogy ez jó volt.
2: Nem volt jó. Nem volt jó, de segített abban, hogy ne legyenek kirívó különbségek.
3: Ugyanakkor nem is voltak akkora különbségek.
4: Hát
3: tehát az a röhely, hogy 50 évvel korábbról beszélünk,
4: igen.
3: És ahhoz képest az egész világon persze nőnek ezek a brutális különbségek, szegény és gazdag, tanult és tanulatlan, nincs telen, és elképesztően gazdag között. Az, hogy ez már Magyarországon is így van, az egy félelmetes jelenség. és az, hogy látszik, az meg aztán végképp. Tehát valóban ez az uniformizálás picit segíthetett, de közben nem is voltak akkora különbségek.
2: Egyébként nem, igen.
4: Szóval... De hogy a bántalmazásnak ez vajon része, erre kíváncsi vagyok, ugye te egy másik generációban szocializálódtál, ahol már számít az, hogy milyen gatyád van, meg hogy márkás-e a cipőd.
5: Hogyne, hogy bőrdzseki, hogy úristen, neked ilyen van, olyan van, stb.
2: Milyen márkájú a cipőd.
5: Milyen márkájú, mennyibe került, na, és ez sokszor amúgy felmerül, és amikor kinézik egymást a gyerekek emiatt, hogy...
2: Mert kinézik?
5: Hogyne. Hát az én tapasztalatom a saját életemből is az, meg amikor oktató voltam általános iskolában, akkor is. Tehát ez mikor volt 18 éves korom óta tanítok, akkor... Hogy is mondjam,
2: ugye 14... Mondjuk 10 évvel ezelőtt.
5: 10-14 évvel ezelőtt. És ez megvolt a gyerekeknél, hogy neki új kabátja, vagy új sapkája, ugye jönnek a karácsonyi ajándékok, mm-hmm. hogy valaki számítógépet kap, laptopot kap, a másik egy banánt kap, vagy nem tudom, igen, szóval, hát hogy így...
3: Igen, vagy az sem.
2: Hova mentetek nyaralni, voltatok-e télen sielni?
5: Így van, így van. És ez a kinézés, hogy egymást így szarizzák, vagy hát így ilyen kialakulnak ezek a, most klikkek. Mondom, klikkek, igen. Meg a...
2: Gazdag gyerek, szegény gyerek.
5: Így van, és hogy bullyingolják a másikat, hogy neki nincsen. Mondjuk ezt sose értettem, hogy azért miért csesztetnek embereket, amiről nem tehet, ugye.
4: Na, de hogy ez az, tehát azért akartam behozni, mert ez aztán olyan fokú kiszolgáltatottság, tehát helyből esélytelenként indulsz, igen. arra, hogy bántsanak, hogyha valamiből azért van kevesen, mert ez dobta a gép, és mert éppen egy ilyen országban élsz. Úgyhogy ezen nagyon sürgősen kéne változtatni.
2: Hát ezen is. Csak azzal tudunk változtatni, hogy ezt például folyamatosan magyarázzuk a gyerekeinknek.
3: Hogy nem ez számít.
2: Hogy nem ez számít meg, hogy arról ő nem tehet, hogy az ő szülei nem keresnek annyit, hogy megvegyék a 100 000 forintos edzőcipőt, aminek egyébként pedig semmi értelme.
3: Igen, ezt akarom. Tehát lehet, hogy onnan kéne elindítani, hogy nem tök mindegy. Nem tök mindegy, hogy miben vagy, hogy mi van rajtad, vagy hogy mit viselsz, vagy...
2: Jó fej vagy nem, bírod vagy nem, igen. Barátod vagy
3: minek
2: nem.
3: Minek kell 100 000 táskát venni, érted? Tehát, hogy ezek a...
2: Igen. Minek?
3: De tényleg minek?
4: Hát igen. Hát, de ebben sem volt a magyar társadalom mostanáig olyan nagyon példamutató a felnőttek világában.
3: Hát de ezért mondom,
4: táskaügyben.
3: Hogy... Táskaügyben. Táskaügyben se. Tehát, hogyha ezt mondjuk a gyerekeinknek, és egyre többen mondjuk. Igen. Tehát, nyilván, és az iskolában is egyébként van egy ilyen üzenet, hogy tényleg rohadtul nem számít, hogy miben vagy, és hogy nézel ki. Egyébként nyilván adj magadra, próbálj meg azért valamilyen szinten egy higiéniát fenntartani. Ez is egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert ez nem alap.
4: Nem alap. Nagyon
2: nem.
4: Nem.
3: Amikor arról beszélünk,
4: hogy menstruációs szegénység.
3: Is, de nem csak az, mert ahol mondjuk nincs meleg víz, nincs vezetékes. Uh-huh. Tehát, hogy most jó, de tényleg, szóval, hogy azért nagyon-nagyon sok helyen őrült problémák vannak. Most csak a választások idején is emlékezzetek, hányan mondták azt, hogy amikor most mentek úgy el először vidékre, uh-huh. és döbbentek rá, hogy milyen körülmények között élnek emberek, nincs tök átlag családok. Szóval ezért mondom, hogy tehát, jó, ne menjünk el már tényleg mindenen, mert nem fogjuk befejezni ezt a beszélgetést soha, de a lényeg az, hogy ne számítson már az, hogy mi van rajtad, hanem azt számítson, hogy belül mi
5: persze.
3: van. És ha legalább ideig eljutunk, akkor ezt az élét ki tudjuk venni ezeknek a vitáknak, vagy esetleg azt is el lehet érni, hogy van is otthon 100 000 forintos sportcipőd, nem abba mész be a suliba.
5: Amúgy,
3: mert úgy érzed, hogy lehet, hogy a többieknek az tök szarul esik. Igen. És akkor nem veszem fel.
2: De hát azért van 100 000 forintos cipőd,
3: hogy
2: és
3: ez
2: a
3: másik
2: oldala, hogy ezt mindenki lássa, nem hogy 100 000 forintos cipője van.
5: Ez szerintem ezek nem olyan értékek, amiket képviselnie kell szerintem egy gyereknek.
2: Ez de azt, ugye ezt,
5: de ezt otthonról kell hoznia. Nekem az jutott még eszembe, ugye mondtam, hogy én ezeket az elszenvedéseket leginkább általános iskolába kaptam. És gimnáziumban én egy kifejezetten sportos osztályba jártam, Szentesre, és ott nagyon sok vízilabdázó van. És vízilabdás osztályba jártam. Hmm. És képzeljétek, ők nem csesztettek sose. Tehát ők
2: na jó, de ők azt is tudták, hogy amit te csinálsz, a sport.
5: Ezért, ezt akarom kőkemény. Mondani.
2: Tehát tudják, az nem fenékrázás tudták, flitteres ruhában,
5: igen, mert a legtöbben
2: az kőkemény sport.
4: Kőkemény meló.
5: És ők sportolók, van teljesítmény mögöttük, ők tudják, hogy ez, amit egy ember elér, az valamibe kerül, energiába, edzésre kell járni, áldozatokkal, kitartásba, igen. És ők nem csesztettek sose.
4: De nem.
2: Ja. Jó, de hát ez megint az közeg függvénye, amit te most mondasz, az pont arra mutat igen. rá, hogyha mondjuk le van kötve egy közösség, uh-huh. hogyha teljesítményre van kényszerítve egy közösség, kevesebb energia jut arra, hogy a másikkal bajlódjunk. Uh-huh. Mert hogy egészen mások a célok, máshol van a fókusz.
3: Talán hát meg a mindennapjaikat így él, ők is keltek hajnali 4-kor, hát mentek az úszóedzésre, nem tudom, erőléti edzés, ezzel ment el az egész napjuk.
5: Szóval ők ezt vágták.
3: Tehát, hogy hasonló az egész, ami körülveszi a mindennapjait éppen ezért nem.
5: Pedig aztán egy versenytáncos fiú, meg egy vízilabdás fiú nagyon messze van egymástól.
2: Jó, de hát mekkora bajban lettek volna, hogyha azt kell csinálniuk.
4: Pont ezt akart, hogy egyszer csinálnak végig az edzésedet.
5: Ők a szárazföldön. Ők nem olyan jók, igen.
2: Ott úsztak volna a verítékbe.
5: Igen.
2: Jó volt veletek, köszönöm szépen. Bombera Kriszta, Erős Antónia, Hegyes Berci, jó, hogy jöttetek. A Nem Oké kampány folytatódik, és remélem még nektek is lesz ebben dolgotok.
5: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, jövünk egy hét múlva, és várom önöket vissza minden jót.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: édes.
1: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Változékonyabbra fordul az idő. Több módszerrel is dolgoznak a Duna vízszint emelésén. Emlékpadot kapott Fenyő Miklós az Amárdi Balaton parton. Jó napot kívánok, Szejfried Adéa vagyok. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesültek egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen lévő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület kiégett. A sérültek között egy 14 éves gyerek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűzoltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik három utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragozától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert telepítettek ki. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatásért Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek, például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő négy napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Ösről és DJ Palotairól is. Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű. Majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső záporzivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: Ahogy azt a tegnapi több-kevesebb című gazdasági műsorunk zárásaképpen mondtam, a hétből még egy munkanap az, ami rendelkezésünkre áll, és hát el is érkeztünk a pénteki adásunkhoz, amelyben sok-sok témával készültünk most is, és hát nézzük is, hogy az első témánk mi lesz. Az energetikai témák tömkelegével találkozhatunk a hírportálokon, és mindegyike szinte megemlíti vagy érinti a paksi atomerőmű helyzetét, az alacsony, történelmien alacsony Dunavízállása, de ne felejtsük el, hogy ez a téma felhívhatja figyelmünket arra, hogy nézzünk körbe, mi mit tehetünk, és az otthonaink tekintetében mire lehet figyelni. Ennek kapcsán fogjuk a következő perceket eltölteni vendégemmel, Baranyi Zoltánnal, villamosbiztonsági felülvizsgálóval, a Build Electro Kft. Cégvezetőjével. Üdvözlöm!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát akkor nézzünk otthon körbe. Mi az, amivel nekünk kéne foglalkozni azon túl, hogy nyilván energiahatékony háztartási cikkekkel érdemes élnünk, azt most már tapasztaljuk a saját bőrünkön is, viszont nézzük, hogy mi az, ami a falban húzódik, de fontos azzal is foglalkozni. Mit lehet tudni a villanyhálózatról ma Magyarországon, a lakosság mennyire foglalkozik ezzel a kérdéssel?
5: Szakemberek azt tapasztaljuk, hogy általában a laikusok már nagyon természetesnek veszik azt, hogy ha felkapcsoljuk a kapcsolót, akkor ott automatikusan világítani fog a lámpa. De szakemberként ezt tudjuk, és minden ügyfelünknek is hangsúlyozzuk, hogy ez annyira nem természetes dolog, hiszen szakembereknek a percről percre való munkája és nagy szakembergárdáknak a folyamatos munkája az, ami biztosítja ezt a kényelmet számunkra, mint laikusok, hogy amikor tényleg a kapcsolóhoz jönünk, ott van áram. És ezt tanulhattuk meg most, vagy láthattuk meg, ennek a bizonysága a mostani helyzet, hogy ez nem mindig annyira magától értetődő, hiszen ez egy nagyon bonyolult rendszer, sok dolognak az összessége, és ez egy kényes egyensúly valójában.
0: És hát például én, ahol élek Pakson, egy lakótelepen, ott azt tapasztalom, hogy maguk az épületek, hát azok nagyon nem mostanában épültek, azok a 80-as években épültek, de ha a többi városba körbenézek, akkor ott is azt látom, hogy hihetetlenül sok ingatlan a 70-es, 80-as években épült. Gondolom én, hogy annak idején a tervezők azért nem arra tervezték a villamos hálózatot az elektromos eszközök tekintetében, amire napjainkban terheljük a falainkban található hálózatot, vezetékeket.
5: Igen, ezt nagyon jól látja. Én, mint villamos biztonsági felülvizsgáló, rendszeresen járom az ország ingatlanjait. Ez valójában a szakmám, hogy bizonyos időközönként, időszakonként ezeket az ingatlanokat felül kell vizsgálni, villamos hálózatát elsősorban, szakmai szemmel. Ez jogszabályi kötelezettség is, és nem csak a jogszabály tesz ezt kötelezővé, hanem műszaki dologokról beszélünk. Tehát ezek a bármilyen műszaki dolog idővel amortizálódik, egyszerűen arra, amire készült egy idő után már nem megfelelő, már arra sem, amire készült. A villamos hálózat pedig már egy nagyon speciális dolog, hiszen nem is erre a feladatra készültek, amire ma használjuk, amire ön is utal, hogy itt azóta rengeteg villamos, nagyon nagy villamos fejlődésen ment keresztül ez a terület. Olyan eszközöket használunk, amik nem léteztek akkor, amikor tervezték ezeket a hálózatokat. Ezek a társasházak, ezek a 70-es, 80-as években készült társasházak az egyik legkritikusabb pontjai ennek a kérdésnek.
0: Hát igen, és ugye ne felejtsük el, hogy akkoriban, ha mondjuk egy tévé bent volt az ingatlanban, akkor már wow-t mondott valaki, ugyanakkor napjainkban akár minden helyiségben ott van a modern tévékészülék, ahogy nyilván ugye a hűtők is már egészen mások, mint akkoriban, és hát a klímaberendezések, szóval a terhelés ezeknek a hálózatoknak egészen más, de akkor nézzünk praktikus szempontokat. Leginkább akkor tud az ember ezen változtatni, amikor mondjuk egy ingatlant vásárol, akkor a legegyszerűbb a felújításokkal együtt kezelni ezeket a kérdéseket. Ön villamosbiztonsági felülvizsgálóként mit javasol azok számára, akik mondjuk egy ilyen panellakást, vagy pedig egy régi ingatlant házat vásárolnak meg, és a felújítás előtt állnak? Honnan tudják, hogy mihez kell kezdeniük?
5: Most már sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint 5 évvel ezelőtt, hiszen pár éve már kötelező eladás, ingatlan eladáskor és bérbeadáskor a villamos biztonsági felülvizsgálatokat elkészítetni. Nem kötelező melléklete valójában a adásvételi szerződésnek, mint mondjuk egy energetikai tanúsítvány, viszont a jogásznak tájékoztatási kötelezettsége van. Ez egy nagyon jó dolog a vevő szempontjából, hiszen pontos képet fogunk kapni arról, hogy milyen állapotú jelen pillanatban az az ingatlan, a villamos hálózat, amit szeretnénk venni.
0: És akkor utána meg neki lehet állni akár a vezetékcseréknek és társainak, hogyha az ember úgy ítéli meg, hogy
5: ezek... Így van, ez a dokumentum egy olyan részletes, olyan részletes dokumentum, ami exakt mérésekkel, reprodukálható mérésekkel pontosan tájékoztatja a vásárlót arról, hogy mit fog vásárolni, illetve iránymutatást is tartalmaz, hogy mik azok a hibák adott esetben, amit ki kell ahhoz javítani, hogy használható legyen egy-egy ilyen ingatlan, vagy biztonságos legyen igazából.
0: No, de mi van abban az esetben, amikor mondjuk valaki évek óta egy ilyen régebbi típusú ingatlanban él, honnan sejtheti azt, hogy ezzel foglalkoznia kell? Sokat lehet arról hallani, hogy ezt szokta csinálni, mindig leveri a biztosítékot. Ez fölött így lehet legyinteni, és az ember csak visszakapcsolja, vagy igenis ezt komolyan kell venni?
5: Van egy szomorú hírem, ha már bármilyen jelét tapasztaljuk annak, hogy nem úgy működik a rendszer, ahogy mi azt elvárnánk, amit ön említett például, hogy random, véletlenszerűen, vagy alkalomattán kis megszakítók, vagy biztosítékok leverődnek, vagy kiesnek. Ez esetben már a probléma nagyon komoly, de ezeket hamarabb lehet detektálni, sajnos nem laikusként, hanem ugye felülvizsgálót kell hívni minden esetben, és hamarabb előzzük meg a hibát. Már akkor, amikor az autón elromlott a fék, akkor már késő tájékozódni, akkor már sok esetben véletlenül múlik, hogy most azt megússzuk azt a problémát, vagy nem ússzuk meg. Amire érdemes figyelni, hogyha már valahol égett, ilyen úgynevezett amperszagot érzünk, kicsit kormos illatot, vagy sistergést a falban, a konnektornál, a lámpáknál, a kapcsolóknál, ez intőjel. Ha gyakran leverődnek a kis megszakítók, akkor ez egy intőjel, akkor ez már azt jelenti, hogy nagyon túl van terhelve a hálózat, és ott mindenféleképpen egy szakember segítségére lesz szükségünk.
0: És hogyha valaki felméri ezt és érzi, hogy tennie kell, akkor hogy képzeljük el, mennyire időigényesek ezek a munkák, és mennyire költségesek napjainkban mondjuk egy átlag 60 négyzetméter vagy 55 négyzetméteres lakásnak a vezetékeinek az áthuzalozása?
5: Az áthuzalozás
0: lakásnak a vezetékeinek az áthuzalozása.

0: elég volt egy konnektor egy szobában, vagy egy helységben, meg elég volt középen egy lámpa. Manapság viszont ugye, ha leülök a fotelben, már hiányzik a telefontöltő, hogy hova dugjam be, akkor oda már szeretnék egy konnektort. Tehát nem elég csak abba gondolkodni, hogy áthúzom a régi rendszert, és akkor az korszerű lesz, hiszen az viszont kényelmetlen lesz a felhasználó számára. A technika jelenleg állása szerint nem fogja tudni kényelmesen használni, és mit fog tudni csinálni, kénytelen lesz hosszabbítókkal, hosszabbítóból megoldani az, hogy neki ott is legyen áram, ahol eddig nem volt, de most meg már kellene, hogy legyen. Tehát az áthuzalozás ezért nem működik. A világításnál ugyanaz a helyzet, bejöttek a különböző hangulatvilágítások, különböző szkenáriók, ezek ilyen, hogy fogalmazzak, ilyen különböző hangulat lehetőségek, és van, amikor takarítani akarok, akkor nagy fényre van szükség, amikor kicsit pihenni akarok, akkor kevesebb fényre van szükség. Tehát ez több lámpának, több világítási rendszernek a összehangolását igényli, nem elég az, hogy középen megcsinál villanyszerelő egy kiállást, tehát már ez sem, ott sem igaz a világítás esetén, hogy áthúzzuk a régi rendszert.
1: Mindig azt szokták mondani, hogy az ember a saját tulajdonával jobban bánik, mint máséval, és vannak ugye azok a bizonyos területek, amelyek közös tulajdonúak egy társasház esetében. Ön villamos biztonsági felülvizsgálóként mit tapasztal, mennyire jellemző az, hogy a társasházak fordulnak a szakemberekhez, hogy azt is vizsgálják felül, és azt is korszerűsítsék, amennyiben indokolt?
0: Társas házak már közületnek számítanak, 40/2017 szerint, engem rendelet szerint jogi kötelezettségük 3 évente villamos biztonsági felülvizsgálót a közösségi terekre igénybe venni, plusz a villámvédelmet. Tehát azt minden 3 évben validáltatni kell egy villamos biztonsági felülvizsgálóval. Ennek ellenére ugye azt látjuk, hogy emberek a közös képviselők is, emberek azok a lakók is, akik a közgyűlésen részt vesznek, és mi emberek szeretjük először a látható dolgokra elkölteni a pénzünket. Tehát nagyon gyakori az magánlakásoknál is és társasházak esetében is, hogyha össze is gyűlik egy kis pénz a közös költségekből, hogy felújítás jöjjön létre, akkor először a festés, a hőszigetelés, az ablakcsere, stb. Van elsődlegesen prioritásba helyezve, és sok esetben viszont nem foglalkoznak azzal, hogy mi van a falakban, viszont ezek nagyon kritikus, nagyon kritikus állapotban lévő hálózatok, és sok esetben előfordul az, hogy például egy ingatlan tulajdonos, egy lakás tulajdonosa szeretne több áramot, több ampert szeretne ugye igényelni, mert már ugye neki kevés, tehát a konyhája bővült, bejöttek a nagyfogyasztók, amiről ugye az előbb beszéltünk, és az áramszolgáltató azt mondja, hogy hoppá, már nem engedi bővíteni az ő ingatlanának a áramfelvételét, mert sajnos a közösségi térnek a fővezeték hálózata annyira elavult és olyan gyenge, hogy először ahhoz kell hozzányúlni. Tehát ilyen esetben megállt parancsol az áramszolgáltató, és amíg a közös képviselet a felszállóágat, a társasháznak a fővezetékét nem újítatja föl, addig senkinek nem enged fejleszteni.
1: Hát akkor van mire figyelni, és érdemes szakemberhez fordulni, és ne halagassuk, hiszen érezhetjük, hogy ez napjainkban egyre égetőbb probléma. Baranyi Zoltánnak, villamos biztonsági felülvizsgálónak, a Build Electro Kft. Cégvezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet, hogy igenis foglalkozzunk ezzel, van miért a szakemberekhez fordulni. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm!
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is robogunk tovább a gazdasági műsorunkban itt a Spirit FM-en, és hát a következő téma is szerintem pont annyira, hanem jobban hangsúlyos, mint az előző. Az Alkotmánybíróság 2026. június 30-ai hatállyal megsemmisítette a 2020-as klímatörvény 2030-ra előírt kibocsátás csökkentési célját, és ambiciózusabb szabályozás megalkotására kötelezte az országgyűlést. Így hát az új klímatörvénnyel fogunk foglalkozni. A vendégemmel Súlyog Katalinnal, a Durham University docense, az ELTE állam és jogtudományi karának magántanára. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Amikor arról beszélünk, hogy új klímatörvény, nyilván fontos sarokpontokat meghatározni annak érdekében,

0: ben, hogy az mind hazai, mind nemzetközi téren valóban kiállja a próbát. Ön hogyan látja, hogyan lehet ezeket a sarokpontokat meghatározni?
1: Legalább három nagy fontos kapaszkodónk van. Az egyik maga a nemzetközi jog, és ezzel kapcsolatban az ENSZ legfőbb bírói testülete tavaly nyáron kiadott egy 140 oldalas tanácsadó véleményt arról, hogy az államoknak milyen kötelezettségei vannak a nemzetközi jog alapján a klímaváltozás elleni fellépésre. És ezeknek a kötelezettségeknek Magyarországnak is eleget kell tenni. A másik nagyon fontos sarokpont az a Strasbourgi Bíróság ítélete, amely két évvel ezelőtt született egy klímaperben, és amely részletezte azt, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, amelynek Magyarország is részes fele, milyen kötelezettségek származnak az államokra nézve, hogyan is kell a nemzeti klímatörvények megalkotásakor eleget tenni annak, hogy a kibocsátás csökkentési vállalások azok megfeleljenek az emberi jogi mértéknek, és egyszerűen annak, hogy az államok biztosítsák mindannyiunk jogát arra, hogy megvédjenek bennünket a káros klímahatásoktól. És a harmadik fontos mérce, annak a forrása pedig nem más, mint az Alkotmánybíróság határozata, amelyben részletesen kifejtette, hogy milyen követelmények következnek az eddigi alkotmányos gyakorlatból arra nézve, hogy hogyan kell a jövő nemzedékek érdekeit védeni, illetve mindannyiunk egészséghez való jogát és egészséges környezethez való jogát.
0: Mennyire hagyja a nemzeteknek mozgásteret tulajdonképpen a nemzetközi jog abban a tekintetben, hogy azt úgy alkossák meg a saját klímatörvényüket, ami a hazai adottságokhoz igazítható és vállalható?
1: Kérdezem, nagyon fontos kérdés. A nemzeti jogalkotóknak teljes mértékben szabadságuk van abban, hogy eldöntsük, hogy hogyan lépnek fel a klímaváltozás ellen, tehát milyen szektorokban milyen szakpolitikai változtatásokat fognak véghez vinni, de a tekintetben a Strasbourgi Bíróság döntése óta már nincs mozgástér, hogy felkívánnak-e lépni ellene. Tehát arról nem lehet vita, hiszen az aztán egy emberi jogi nemzetközi követelmény, hogy az államok elfogadjanak egy nemzeti szinten kötelező klímatörvényt, és abban egyértelmű tudományos alapokra helyezett szabályokat fektessenek le, amely mindenki számára kötelező, amely biztosítja számunkra, hogy el tudjuk érni 2050 környékére a nettó klímasemlegességet, azaz a dekarbonizációt, a társadalom és a gazdaság működését egy dekarbonizált alapra tudjuk helyezni. És az is kötelezettség, és nem lehet most már politikai vagy világnézeti vita tárgya, hogy egy kiszámítható, átlátható kibocsátás csökkentési pályát kell elfogadnia minden államnak a kötelező szabályok szintjén, amely tehát nem csak 2050-re ígérő feladatot, hanem már most rögtön azonnali érdemi kibocsátás csökkentésre van szükség, kellene 2030-ra, 2040-re is olyan kibocsátási célszámok, amelyektől hitelesen várhatjuk azt, hogy elvezetnek majd bennünket a 2050-es célállapotig. Sajnos a 2020-ban elfogadott klímatörvény nem ilyen volt. Mindössze egy oldal hosszúságú, és a 2030-as kibocsátás csökkentési szám annyira megengedő volt, hogy mindenféle szerkezeti reform nélkül magától teljesült 7 évvel korábban, 2023-ban, és a törvény maga nem írt elő további intézkedést ilyen esetre, tehát gyakorlatilag a jogalkotó karmatett kézzel várhatta a 2030-at, addig nem volt további intézkedési kötelezettsége. És nagyon fontos, hogy ez az új klímatörvény ne ilyen legyen, hanem rögtön azonnali mély és hatékony kibocsátás csökkentést írjon elő, hiszen ez következik a nemzetközi jogból, emberi jogi garanciákból, az államnak meg kell mindent letelhetőt tenni, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel, a természettudományos bizonyítékokra figyelemmel mindent megtegyen, megvédjen bennünket a káros klímahatásoktól, és ennek legalább két nagy területe van. Az egyik a kibocsátás csökkentés, a másik pedig az alkalmazkodás. Tehát nem elég csak a kibocsátásokat csökkenteni, mert ez nagyon-nagyon fontos, de bármennyire is gyorsan csökkentünk, már most azt tudjuk, hogy lesznek olyan hatások, amelyek már elkerülhetetlenek. Látjuk a mostani hőkupolát, látjuk ezt az aszályt, látjuk a hihetetlen nagy erejét a klímaválságnak, és ezeknek a hatásoknak egy része már most elkerülhetetlen, és ehhez alkalmazkodni kell a gazdaság, a társadalom minden területén, a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban, az erdészetben, a víz megtartásnak prioritássá kell válni, az erdők védelme kiemelt fontosságú kell, hogy legyen, hiszen momentán ők a legnagyobb szén megkötő kapacitások a klímarendszerben, tehát ez egy technológia, ha úgy tetszik, hogy ki tudjuk vonni a széndioxidot a levegőből, és ezáltal mérsékelni tudjuk a felmelegedést. Nagyon fontos a várostervezést újra gondolni, a városi zöldfalakat megvédeni, kialakítani, hiszen látjuk, hogy a városi hőszigetekben szinte lehetetlen ilyen hőhullámok idején a túlélés. Nagyon sok zöld felületre van szükségünk, véget kell vetni a minden természeti területnek a lebetonozásának, amire sajnos nagyon sok példát láttunk az elmúlt időkben. Tehát egy alapvető szerkezeti szemléletváltozás kell, és nem csak a környezetvédelemben, az éghajlatvédelem az nem egy természetvédelmi kérdés, az a társadalom védelmének a kérdése, és szemléletváltozás kell minden szektorban.
0: Amikor azt halljuk, vagy olvassuk, hogy karbonköltségvetésre lenne szükség, akkor mit is értenek a szakemberek ez alatt?
1: Igen, nagyon fontos, hogy a kibocsátás csökkentés körében a Sarkozy bíróság hangsúlyozta, hogy amikor az államok megrajzolják azt a bizonyos csökkentési pályaívet, amely elvezet majd bennünket a 2050-es karbonsemlegességi állapothoz, akkor annak legyen egy tervezési eszköze, és ezt hívjuk karbonköltségvetésnek. Ez nem egy számviteli fogalom, nem olyan költségvetés, mint a központi költségvetés, inkább fogalmazunk úgy, hogy számszerűsíteni kell, az államnak számszerűsítenie kell azt az összes üvegházhatás mennyiséget, amelyet még számára kibocsáthatónak tart, addig, ameddig el nem érünk a 2050-es végállapotig. Mert végső soron a most kibocsátott üvegházhatások azok mennyisége fogja meghatározni a felmelegedés mértékét. Hogyha 2050-es klímasemlegességig úgy kívánna a jogalkotó eljutni, hogy 2041 nem tesz semmit, mert 2040 és 50 között egy drasztikus csökkentést írna elő, ez egyrészt nem hiteles, másodszorban pedig hihetetlen nagy felmelegedéssel járna, hiszen a halasztott cselekvés, tehát amikor ideig nem teszünk semmit, majd a jövőben bizony azt megígérjük, hogy nagyon radikálisan fogunk cselekedni, és kibocsátást csökkentünk, az addig időpontig való kibocsátásaink még több száz évig a levegőben maradnak, és addig kifejtik a felmelegítő hatásukat. És sajnos nem áll még rendelkezésünk az a technológia, hogy hogyan tudnánk a már kibocsátott üvegházhatású gázokat kivonni a légkörből. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a helyett, a módszer helyett, amikor a jövőben ígérgetünk drasztikus intézkedéseket, egy átlátható, tervezhető karbonköltségvetést fogadjon az állam, ahol látszik szektorokra lebontva, hogy a 5 éves ciklusokban, már most rögtön megkezdve, melyik szektor pontosan hány százalékkal is, milyen intézkedések révén fog eljutni oda, hogy 2050-re valóban megszűnjenek a kibocsátások. Szóval nagyon fontos, hogy ezáltal tudjuk is nyomon követni, és érintett társadalomként akár számon is kérni azokat az intézkedéseket, amelyek megtörténnek, illetve amelyek nem történnek meg. Ez tehát ez a karbonköltségvetés, amely tehát egyébként emberi kötelezettsége minden államnak, hogy ezt megfogalmazza, és a társadalom számára is transzparensen láthatóvá tegye, hogy milyen kibocsátás csökkentési pályaív mellett kötelezi el magát a jogalkotó. Ez a célszám egyébként nem következik magában a nemzetközi jogból, ezt nem az ENSZ, vagy nem valami a felsőbb hatalom fogja meghatározni. Minden állam szabad abban, hogy meghatározza a saját karbonköltségvetését, de nagyon fontos, hogy az állam viszont ezt meghatározza nyíltan, hiszen nekünk érintett egyéneknek meg jogunk van ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen kibocsátás csökkentéssel kell számolnunk.
0: És egy záró kérdésem hagyd legyen, mert talán azért az egy nagyon fontos szempont, hogy valahogy egy ország életében résztvevő szereplők valóban érezzék, hogy a klímatörvényben meghatározott célok érdekében tegyenek. A lakosság is egy kérdés, bár szerintem napjainkban ők sokkal inkább elkezdenek lépdelni abba az irányba, hogy akkor ők is megtegyék, amit megtehetnek. De ugye ott vannak a cégek, az ipari szereplők, a vállalkozók, akik ugye a gazdasági érdekeik miatt gyakran hajlamosak beáldozni a klímatörvényben foglalt célokat. Mennyire lehet őket ösztönözni, mennyire lehet azokat meggyőzni, akik a számok világában élnek?
1: Azt remélem, hogy a mostani asszály, meg ez a mostani hőkupola mindenkit meggyőz arról, hogy a nem cselekvésnek hihetetlen gazdasági kárai lesznek. De nyilvánvalóan az átállásnak is van költsége, viszont hosszú távon össze nem hasonlítható azokkal a katasztrofikus klímakárokkal és anyagi károkkal, amelyet okoz mindannyiunk számára a klímaválság, ha nem teszünk ellene semmit. Ráadásul ugye a karbonsemleges átállásban nagyon nagy innovációs potenciál van, nagyon sok új most létrejövő piaci potenciál is van, ahol a korán jövőknek mindig lesz egy előnye. Tehát ebben az átállásban érdemes az elsők között lennünk, mert a lemaradóknak később a haszna is csak marginális lesz. Nyilvánvalóan senki sem tagadja, hogy az átállás költséges lesz, de azt sem tudja most már szerintem 2026-ban senki sem tagadni Magyarországon sem, hogyha nem teszünk semmit, akkor annak hihetetlen árai lesznek, gondoljunk itt az aszályra, gondoljunk az élelmiszeráraknak az elkerülhetetlen emelkedésére, gondoljunk a paksi atomerőmű kényszerű leállására és az annak a gazdasági következményeire. Tehát, hogyha erre egyébként lehetett volna készülni, tudtuk nagyon régóta, tudta mindenki, hogy a regionális modellek alapján melegedni fog az éghajlat, szárazodni fog az éghajlat, tehát a Duna-vízhozama csökkenni fog, és a vízhőmérséklet melegedni fog. Nem lehet csak atomerőműre optimalizálni, az energiamixet diverzifikálni kell, nagyon sok napenergia kell, ami persze szerencsére van, de kell szélenergia is, és kell egy olyan központi rét, egy olyan hálózat, amely elbírja a folyamatosan bővülő és bővítendő megújuló energiakapacitásokat, és ez mindannyiunk elsősorban gazdasági érdeke.
0: Azt hiszem, fontos témát érintettünk, amelyről még biztos sokat fogunk beszélni, és remélem Súlyog Katalinnal is, a Durham University docensével, az ELTE Állam és Jogtudomány Karának magántanárával, és köszönöm szépen, hogyha pár percben is, de most is tudtunk erről beszélni, mert fontos ügy ez mindannyiunknak. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Viszont
0: hallásra. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton. Az Andrássy úton befelé az Oktogontól, valamint a Nyugati téri felüljárón befelé. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyári úttól torlódásra kell számítani. Szakaszosan lezárják a belső sávot ma délig a Margit körúton, a Szél Kálmán tér közelében, mert kertészek dolgoznak. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert burkolatot javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: igazi fesztivál szezon van, a következő témát így azt fogja meghatározni, de nyilván a gazdasági műsorunkban gazdasági szempontból fogunk beszélgetni, hiszen a Sziget Fesztivál napjai most pörögnek, ahogy nyilván a turisták és a fesztiválozók is, és mindig felmerül kérdésnek, hogy vajon mennyire tud gazdaságos lenni a fesztivál szezon, mit jelent ez Magyarországnak? Erről fogok beszélgetni dr. Kolozsi Pál Péterrel, a GKI szakmai igazgatójával. Üdvözlöm!
4: Jó napot kívánok!
0: Ahogy említettem, ugye igazi fesztivál szezonban, fesztiválnapon beszélgetünk. Mit mutatnak a számok, a kutatások? Mekkora ez az iparág kis hazánkban?
4: A GKI az utóbbi napokban tette közzé a legfrissebb gyors elemzését, vagy hatás tanulmányát, ami azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy ez a koncert és fesztivál szektor, ez mekkora szektor, milyen részesedésen a gazdaságban, milyen hozzáadott értéket képvisel, illetve egy-egy ilyen nagy fesztivál, mint amit ön is említett, például a mozdajló Sziget Fesztivál, amit milyen nemzetgazdasági vagy akár költségvetési hatásai is vannak. Nehéz megmondani pontos számokkal ennek a szektornak a méretét, ugye vannak azért becsléseink. A mi becslésünk nagyságrendileg arra jutott, hogy összességében az egész szektornak az ilyen gazdasági nagysága éves szinten kb. 120 milliárd forintra tehető. Nyilván ez nagyon azon is múlik, hogy éppen milyen évet írunk, akár azon is, hogy milyen az időjárás, de ez a nagyságrend az, amit ez a szektor ez generál bevételként. Ennek a nagy része, különben nagyobbik része, azt mondanám, ez olyan 60%-ra szoktuk tenni, ez a jegyeladásokból származik, a másik része pedig a vendéglátóipari forgalomból.
0: És ugye ön is már említette, és ki lehetett venni a szavaiból, hogy azért nem teljesen lehet könnyen lehatárolni, hogy mit jelent ez gazdasági szempontból. Jól gondolom, hogy azért is, mert egy fesztiválnak van utóélete is abban a tekintetben, hogy később lehet, hogy a fesztiválozók térnek vissza hazánkba, és költenek el újra is újra pénzt, akkor már városnéző turistaként.
4: Ez nagyon komplex valóban ez az egész szektor, és nagyon nehéz megbecsülni a határait, különben van előélete is a fesztiválnak, az is fontos, a szervezés, ugye van lehet utóélete is a fesztiválnak, vannak ilyen tovagyűrűző hatása is a fesztiváloknak, tehát ez valóban nehéz megmondani, pontosan mekkora a szektor. Nyilván azért vannak statisztikai azok, amire lehet támaszkodni, vannak felmérések, a múltban is készültek ilyenek, illetve például mi is a mostani elemzésünket, azt úgy készítettük el, hogy a legnagyobb fesztiváloknak a szervezőit megkerestük, és direkt kérdéseket tettük nekik föl a saját tapasztalataikkal, adataikkal, forgalmukkal, költségszintjükkel és egyéb tényezőikkel kapcsolatban. Tehát valóban adathiány azért létezik, de ezt ezen mi megpróbáltuk pont ezzel a cikkünkkel vagy a rendésünkkel enyhíteni.
0: A tapasztalatok a felmérés alapján mit mutatnak, milyen nehézségekkel küzdenek a szervezők, hiszen ugye sokszor halljuk azt, hogy a költségek a korábbi évekhez képest mindig emelkedett, és nem mindig tudják azt a jegyárakkal kompenzálni.
4: Pontosan így van, tehát ez egyik része, ami felmérésnek pont arra irányult, hogy megpróbáljuk felmérni, hogy a szervezők oldaláról milyen nehézségek jelentkeznek. Itt három pontot emelnék ki, talán az egyik, az pont az, amit ön is mondott, ezt úgy lehet talán összefoglalni, hogy költségnyomás és gazdaságossági korlátok a szektorban. A költségnyomás igazából pont ezt jelenti, hogy jelentősen emelkednek a szervezők költségei, mind az infrastruktúrális költségek, mind akár a szolgáltatásoknak a költségeink, igénybe kell venniük, hogy meg tudják szervezni a fesztivált, vagy ugye a legjelentősebb tétel az maga az a gázsi, hogy így mondjam, tehát a fellépőknek a fellépési díjai. Volt olyan visszajelzés, ami azt mondta, hogy többi két évben nagyszerűen duplájára nőttek ezek a fellépési költségek, amit nyilván nagyon nehéz, és igazából nem is lehet lekövetni ezekben a fesztivál belépő díjakban. Tehát az első probléma a költségnyomás, amit valóban ugye erre panaszkodnak a fesztivál szervezők, ebben az iparágban nagyon nehéz áthárítani a fogyasztókra. Egyszerűen azért, mert nagyon keresleti érzékeny a piac, nagyon érzékeny az árak alakulására, tehát ez egy nyilván egy meghívás a szervezőknek. Ugye a második ilyen probléma, amit megemlítettek, az pont ez a keresleti érzékenység, amit most már én is említettem, hogy nagyon nagy a verseny ezen a piacon, nagyon nagy mértékben múlik a fesztiváloknak a látogatottsága, vagy a forgalma, azon, hogy milyen egyéb rendezvények van, akár belföldön, akár külföldön, ugye a külföldnek egyre nagyobb szerepe van a magyar fesztiválok életében is, de még annak is nagy szerepe van, hogy milyen az általános gazdasági helyzet, milyen az általános gazdasági kilátás, vagy más nem mondjak, hogy milyen az időjárás. Tehát van egy ilyen nagyon érzékeny, nagy érzékenység a fesztiválok megszervezésének. Szerintem egy harmadik pont, amit soha kiemeltek, ez pont a leginkább közgazdasági relevanciájú része ennek az egész problématikának, az az, hogy vajon mennyiben van összhangban a fesztiválnak a gazdasági hatása, teljes hatása, avval a támogatási vagy szabályozási környezettel, amiben működnek. És egy kicsit arra is utal ez, amit már mi is említettünk a korábbiakban, hogy minden fesztivál kicsit túlmutat önmagán, tehát maguk a szervezők azért avval is küzdenek kicsit, hogy amit ők csinálnak, annak egy a bevételek jelentős része ugyan náluk realizálódik, de van egy jelentős és szignifikáns része, ami nem, hanem mondjuk a körülöttük levő vállalkozói szférában, miközben a költségek nagy része meg náluk koncentrálódik. Tehát ez nyilván szervezői szempontból ez egy fontos tényező, hogy maga a fesztivál az olyan fesztiválon kívüli gazdasági aktivitást is generál, amit azért figyelembe kell venni, amikor az egész fesztivál meg azért kitérni. Szóval nem csak a fesztivál szervezőinek a konkrét pénzügyi kimutatásai lényegesek, ez a fesztivál túlmutatnak önmagukon, főleg ha olyan nagy fesztiválra beszélünk, mondjuk ez például a Sziget Fesztivál, amit említettünk, ahol a látogatók mondjuk 50%-a külföldi, aki amúgy nem is jönne Magyarországra, nyilván számos év szolgáltatást az igénybe, vásárol, elmegy egy fürdőbe Budapesten esetlegesen, vagy körbenéz utána az országba, tehát ezt komplexen kell nézni, és ezt a komplexitást kéri amúgy a szervezők is a mi felmérésünk alapján a döntéshozóktól is, és általában az őket megítélőktől.
0: Igen, ezért is fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a fesztivál szektornak igenis van gazdasági hatása, és éppen ezért a támogatást sem úgy kell értelmezni a hallgatóknak, hogy az akkor bevándorol a szervezők zsebébe, hanem valahol, amit ön is említ, nagyon sok olyan bevétel van, ami nem is náluk csapódik le, ugyanakkor a gazdaságunkra pedig hatással van. A kutatás egyébként összességében mit mutat a jelenlegi helyzet szerint? A fesztivál, mint iparág, az megéri napjainkban?
4: Hát mivel az a tény, hogy vannak fesztiválok, azt mutatja, hogy valahogy meg kell, hogy érje, mert különben nem szerveződnek a szervezők, de szerintem inkább ezt ilyen dinamikusabb megközelítésre kell nézni, hogy meg kell hallani azokat a hangokat is, amik ebből a szektorból érkeznek, és azok arról szólnak, hogy ez egy nagyon erős, egyre erősebb versenyhelyzetben működő, nagy gazdasági jelentőséget bíró szektor, ahol viszont egyre szűkülnek a marzsok, ahogy szokták mondani, hogy a gazdaság életben, a profitabilitási lehetőségek, sok okból kifolyólag, tehát ez egy nagyon érzékeny szektor, miközben nagyon nagy gazdasági jelentősége van. És valóban itt azt érdemes figyelembe venni, amikor a szektor egészéről gondolkodunk, hogy nem csak tehát valahogy azt kell megoldani, hogy a nemzetgazdasági szinten profitábilis és hozzáadott értéket képviselő tevékenységek, mint a fesztivál megszervezése, az ne jusson arra a sorsra, hogy a saját szervezői esetleg elgondolkodjanak azon, hogy érdemes megszervezni a fesztivált, mert akkor valójában az egész gazdasági szférának, hanem a nemzetgazdasági egész szférának okoznának vele kárt. Tehát nyilván itt azt egyensúlyt kell megteremteni, hogy a szervező is megtalálja benne a számítását, miközben nemzetgazdasági szinten egyértelműen hozzáadott értéket képviselnek. Főleg azok, ahol nagyon nagy a külföldi látogatóknak az aránya és a száma.
0: De akkor reméljük, hogy ez a szektor a jövőben egyre inkább stabil lábakon fog tudni tovább fejlődni és fejlődni. Dr. Kolozsi Pál Péternek, a GKI szakmai igazgatójának pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm a lehetőséget.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: Mai utolsó témánkhoz érkeztünk, amelyben ki tudok legalább végre most térni, hogy én mindig nagyon irigyeltem azokat a nyugdíjasokat, akiket az esetleges nyaralásaim során külföldön láttam, hogy kisimulva utaztak és önmegvalósították magukat, és boldogan mondták azt, hogy nyugdíjas éveiket töltik aktívan, mert volt miből. Viszont Balási Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió menedzsere arra világított rá az értekezésében, hogy ez sajnos most már egyre kevesebb ember tudja megtenni, de az sem mindegy, hogy melyik nemzet nyugdíjas korújáról beszélünk. Üdvözlöm Balási Zsoltot a vonal túloldalán.
5: Üdvözlök mindenkit.
0: Jó volt a felvezetőm? Igaz ez, hogy egyre kevesebben tehetik azt meg, hogy a nyugdíjas éveiket kihasználják, és úgymond tényleg megvalósítsák önmagukat?
5: Igen, ami nekem szembe jött egy ábra. több elemzőászról is megkaptam egyébként, ugye mi tőzsdével foglalkozunk, és akkor a gazdaságról rengeteg ábrát kapunk, és erre felkaptam fejem, mert ez így különösen érdekes, ami arról szólt, hogy fejlett világban, amit én most látok, Franciaország, Olaszország, Németország, Japán, még, tehát ezekben az országokban egyre kevésbé vagy egyre inkább dolgoznak tovább azok az emberek, akik 55 és 64 éves koruk közt vannak. Tehát ugye ezek az, akik már vonulhatnak nyugdíjba, meg úgy közvetlenül előtte, egyre kevésbé vonulnak nyugdíjba. Franciaország és Olaszország a legrosszabb ebből a szempontból, 7%-kal többen dolgoznak most ebből a korosztályból, mint dolgoztak 2020-ban, vagy 2020 előtt. És különösen akkor ugrott meg ez az, hogy nem mehetnek el nyugdíjba az emberek, 2022 után, amikor ugye megjelent a nagy infláció az egész világban, és egyszerűen annyira megemelkedtek a megélhetési költségek, hogy egyre kevésbé tehették meg azt emberek, hogy leteszik a lantot és mennek nyaralni, hanem helyette még maradtak aktívak. Ami, hát most beszélgetünk róla, hogy ez jó vagy rossz, tegyük fel, hogy ezt mondjuk nem szeretnék, ott sokan gondolom a nyugdíjasok körül, de hát azért megvan az előnye, ha az ember aktív marad. És két ország kilóg ebből a sorból, és ez az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, az angol száz országok. Itt gyakorlatilag nem emelkedett ez az arány, vagy van egy kicsi emelkedés 2022 óta, de összességében 2020-hoz képest nem emelkedtek.
0: Hát pedig a gazdasági hatásokra, azokra az országokra is hatottak, tehát ott akkor valami mégis más volt, mint mondjuk a franciáknál.
5: Igen, ugye a britek az egyik kicsit néha azt szoktam mondani, hogy a britek az új görögök, mert náluk minden probléma van. Tehát náluk az energia is probléma, ugye az Európában megemelkedett energia árak, meg a Brexitből óriási gazdasági káruk van. És tehát a Nagy-Britannia az egy olyan ország, ahol mi olcsó részvényeket keresünk, mert egyszerűen olyan kicsit, hát nem nincsenek akkora bajban, mint annó a görögök voltak, de nagy bajban vannak. Mégis a nyugdíjasaik kevésbé. És ugye ennek sok oka van, de az egyik nagy oka, az összes elemzés kitért erre, hogy az Egyesült Államokban és a briteknél is a nyugdíjrendszer már amennyire van, mert Amerikában ugye nincs is, hanem az van, hogy mindenki aktív, amíg aktív, addig szépen ő magának, vagy a vállalata egyből nyugdíjszámlára rak pénzt. És amit aztán befektetnek tőzsdén. És ugye, hogyha megnézzük, akkor tehát mi elől jó, vagy miben jó menekülni infláció elől, reál eszközökben. Egy kicsit ilyen az ingatlan, de ami nagyon ilyen, az a vállalat, magyarul a részvény. Mert ugye mi az infláció? Az, hogy az vállalatok emelik az árakat. Na most a vállalatnak az azt jelenti, tehát ez nem probléma, hiszen az árbevétel is emelkedik. Tehát ha valaki az infláció el akar menekülni, akkor részvényt kell vásárolni. És a britek és az amerikai nyugdíjasok, azoknak rengeteg részvényük van, pont azért, mert az ő nyugdíjrendszerük arra épül, hogy mint aktívak félreraknak maguknak is részvényt vesznek belőle. Na és tehát az az oka ennek, hogy ők azok, akik a fejlett világban a legkevésbé aggódnak a megemelkedett árak miatt, nekik egyáltalán nem kell többet dolgozniuk, mint 2020 előtt, mert ugye ezek a az infláció az ő részvény megtakarításaikat is nagyon megemelte, úgyhogy azt látjuk, hogy hát ők ezt megúszták, mondhatjuk, azért, mert részvényekben tartják a pénzük egy részét.
0: De és akkor tekintsünk kicsit kis hazánkra. Van egy olyan sejtésem, és azt gondolom, hogy ön meg fogja ezt erősíteni, hogy azért Magyarországon nem hiszem, hogy hasonló lenne a helyzet, mint az amerikai és brit nyugdíjasok esetében. Nem annyira jellemző az, hogy ennyire előre gondolkodnánk, ennyire beletennénk a pénzt, befektessük, és tényleg előtakarékoskodjunk a nyugdíjas évekre.
5: Nem, ez, tehát Amerikában maguktól az emberek inkább Amerikában takarítanak meg, aztán Nyugat-Európa, aztán Kelet-Európa, és Magyarország, míg a Kelet-Európán belül is egy kicsit rossz a helyzet, hogy ilyen megtakarításaik és pláne részvény megtakarításaik legyenek, és ezért volt jó a magánnyugdíjpénz, a kötelező magánnyugdíjpénztár. Ugye ez 2011-ig élt Magyarországon, ez úgy nézett ki, hogy mindenkinek a nyugdíj megtakarítása, tehát nem csak a a nyugdíjpénztárba fizettük a nyugdíjjárulékot, hanem annak az egyharmadát, azt hiszem, egy kötelező magánnyugdíjpénztárba. Magyarul pont azt csináltuk, mint a britek és az amerikaiak csinálták, hogy a minden magyar önmagának félrerakta a nyugdíj befizetésének egy kis részét, és azok részvénybe mentek. Tehát azokon részvényt vettünk, és ez volt az, amit 2011-ben a Fidesz első ilyen, hát mondjuk úgy otromba lépéseként, tehát elzsarolt az emberektől.
0: És emlékszik, micsoda konfliktus alakult ki az emberek között, hogy most akkor ki hogyan dönt és mit lép erre?
5: Hát inkább csak úgy, azt hiszem, az a mi buborékunk volt, ahol ez a, mert valójában azt történt, hogy az emberek 95%-a visszament. Mert ugye úgy csinálták, hogy aki nem csinált semmit, az automatikusan visszament az államiban, magyarul visszaadta a magánnyugdíjpénztárát, és ennek az a következő, hogy nem is törődtek vele, azok visszamentek, de így összességében azt hiszem 95% volt az, aki visszament, és csak 5% tartotta meg.
0: Na de azt az 5%-ot hülyének nézték.
5: Hát én nem tudom, én nagyon büszke voltam magamra, hogy megtartottam. Én a 90%-ot néztem ilyenek.
0: És hát te érti, hogy a többség viszont nem, pedig így most utólag abszolút az igazolódik vissza, hogy nem volt ez egy rossz döntés.
5: Hát annyira az igazolódott vissza, hogyha megnézzük, ugye akkor, de ez ugye volt fenyegetés, tehát Matolcsi György azt mondta, hogy aki nem megy vissza a magánnyugdíjpénztárba, vagy nem adja vissza a magánnyugdíjpénztárat, az nem fog állami nyugdíjat kapni. Ami úgy egy elég nagy fenyegetésnek tűnt, csak lehetett látni, ez egy üres fenyegetés, mert hát ez az teljesen abszurd, hogy az ember még 40 évig fizeti az állami nyugdíjba a nyugdíjjárulékot, és aztán azért nem kap semmit. Tehát ez egy nagyon üres fenyegetés volt, de az volt, és ennek hatására, vagy nem tudom minek hatására, mindenesetre 95% visszaadta. Most megmondom, hogy az 5%, aki nem adta vissza, az hogy áll. Ugye 2011-ben, azó 2011 óta volt Magyarországon 90% infláció összességében. Tehát, hogy gyakorlatilag megduplázódtak azóta az árak így az inflációs kosárban. A nyugdíj megtakarítások, amiket aki ugye nem adott vissza, azok 3,5-szereztek. Tehát, hogyha valakinek, mit tudom, 2 millió forintja volt akkor magánnyugdíjpénztárban, és nem is rakott hozzá többit semmit, annak is most már 7 millió forintja van ott, miközben az infláció az csak a duplája. Tehát hogy ugye csak közben dupla annyiba kerülnek az árak. Tehát borzasztóan megérte nem visszamenni. Hát ez nem meglepő, ugye, mert ugye az infláció, ahogy mondtam, a részvényekbe kell menekülni az infláció elől, és hát a világon az összes részvénypiac nagyon fölment ebben a 15 évben. Ennek volt kitéve a magyar lakosság. Tehát ebből az óriási részvénypiaci növekedésből profitálhatott volna a magyar lakosság. De a Fidesz megoldotta, hogy ettől a aranytojástól, a tyúktól elvegye az emberektől. És hát most itt ugye erről ez jutott eszembe. Tehát a britek és az amerikaiak azért nem kell, hogy többet dolgozzanak, mert a részvény megtakarításaik voltak. Magyarországon is volt egy ilyen rendszer. Ez egy nagyon jó rendszer volt, nem csak ezért, amit most itt látunk eredményként, hanem azért, mert egyszerűen arra ösztönözte az embereket, meg azt mutatta meg nekik, hogy milyen jó megtakarítani, milyen jó befektetni, és hogy nem kell félni a részvénypiasztól, mert ugye ez alatt a 15 év alatt azért volt ott nagyon durva dolgok, tehát volt ott azóta Covid, voltak háborúk, volt tehát rengeteg
0: tőzsdeválság.
5: 2020 volt, akkor is akkor óriási testek a részvényárfolyamok, és ennek ellenére 3,5-szereztek azóta a magánnyugdíjpénztárak vagyonok, már amelyik megmaradt, mert ugye ők is sokan bedobták a kulcsot. Amit én néztem, az a Budapest magánnyugdíjpénztár növekedési portfóliója. Ez az, ami 3,5-szerezett azóta.
0: Na, hát szerintem abszolút érdemes elgondolkodni, hogy melyik nemzet nyugdíjasai szeretnénk lenni, és milyen irányban szeretnénk gondolkodni. Balázsi Zsoltnak, a Hold alapkezelő portfólió menedzserének köszönöm szépen, hogy tudtunk egy kicsit ilyen aspektusban is beszélgetni a nyugdíjas korszakról, mert azt hiszem, hogy fontos látni, hogy milyen irányba lehet érdemes lépdelni. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.
0: Ez volt tehát már a több-kevesebb, szerkesztőm Hazafi Dávid nevében is. Köszönöm szépen a figyelmet, és hát egész héten azt vártam, hogy péntek legyen, gondolom, hogy a hallgatóink nagy többsége is, úgyhogy végre péntek van, irány a hétvégi programok valamelyikein, abban bízok, hogy hétfő, mikor újra találkozunk, akkor valóban úgy érezzük, hogy mindannyian ki is pihenhettük magunkat, tehát hétfőn ismét én érkezem, hiszen azon a héten is én fogom Róna Jegon kollégámat helyettesíteni, addig is jó hétvégét, viszont hallásra. hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: mindenkinek.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
1: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Változékonyabbra fordult az idő. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Őrizetbe vették a Lehel téren erőszakoskodó férfit. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légi mentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügy miniszterhelyettes, a külügyminiszter helyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK közölte, mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene, a további zaklatás gyanúja miatt pedig ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Csak nem 120 vendéglátóhelyet ellenőrzött a Sziget Fesztiválon a Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest megyei kormányhivatallal. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Néhány esetben azonban nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárást indítottak. Véget ért a párizsi vízes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen. A mindössze 16 éves Pápa Jólévér pedig 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A nyílt vízi úszó válogatott 1 arany mellett 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett. Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
0: Köszöntöm Önöket itt a főcsatornán. Már is megyünk tovább a hírekkel, aktualitásokkal, és van még aktuálisabb, mint amiket most a táblánkra választottunk témákat, mert hogy Magyar Péter egy órával ezelőtt akkor már tartott az adásunk, kiírta a Facebook oldalára, hogy holnap 10 órára meghívom Paksra a parlamenti pártok elnökeit, hogy ott tájékoztassam őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségesít tették a beavatkozást. Úgyhogy holnap újabb fejlemények várhatók, de annál korábban ma délután is fejlemények várhatók, mert hogy Magyar Péter Vitézi Dáviddal tart közös sajtótájékoztatót, ahol természetesen mi is ott leszünk, és beszámolunk a részletekről. Meg is nyitom gyorsan az ezzel kapcsolatos előzetest, és kinyomom a reklámot, és... Paks helyzete mellett szóba kerülhet a közlekedés biztonsága, a vasúti fejlesztések, az uniós források. És Józseffel megyünk tovább. Jó napot, üdvözlöm!
6: Kevés sokan jó napot kívánunk nézőket is. Hát, ami a fenék küszöböt illeti, hát emlékeim szerint ez egy gyors megoldásnak tényleg kiváló. De valamikor én olyasmit hallottam vízügyi szakemberektől, hogy ha sokáig van egy fenék küszöb, akkor a fenék küszöb magasságában egy tangás alakul ki a folyón, mert ebben nem érdemes belemenni, mert én sem vagyok szakember, de remélem, hogy mindent megtesznek, hogy ez működjön is. Na most ami az, hogy Magyar Péter meghívta az ellenzéki elnököket a Paksra, na hát én szerintem abból nem lesz semmi. Meg lennék lepődve, ha egyáltalán elmennének.
0: Gondolja?
6: Gondolom, már annál is inkább én tegnap este néha belenézek a Hír TV-nek a vita műsoraiba. Hát ott egy úri ember úgy nyilatkozott, hogy valamit csinálhatna már Magyar Péter, nem ott mászkál meg, mit meg röpködik. Orbán Viktor az már gumicsizmába ott állna és szórná a követ a Dunába. Hát én is azt kívánom, hogy úgy legyen, hogy gumicsizmába szórja a követ az Orbán úr, és ne is csináljon semmi mást, mert itt csak bajokat csináltok még az idáig.
0: Elégedett ez? Jó, mondjuk mondta, hogy tudom, hogy mondta, hogy nem vízügyi szakember, de azért itt sokan sokfélét ötleteltek, hogy mi lehetne a jó megoldás. A szakértők ezt a fenéküszöböt összességében az én tapasztalatom szerint legalábbis egyébként jó ötletnek tartják, legalább leginkább a gyorsasága miatt. Ön szerint most ez a legfontosabb?
6: Hát Igen, hát
0: gyorsos-e?
6: Ez nyilvánvaló. Nyilvánvaló. Uh-huh. És volt egy úriember az előbb, aki a Nagy-Dunán lévő betontömböket emlegette.
0: Igen, igen, igen. Igen.
6: Hát az igazabban, az egy tökéletes megoldás, mert ezt el tudnák volna itt oldani. Én nem jártam, hogy csak az unokáim, de mondják, hogy ott a rand a világban. Úgyhogy ha azt el tudnák volna vinni, elég komoly darabok, hát azzal ott is rend lenne, meg azért ott is tudnák használni.
0: Lehet, hogy sor fog erre kerülni, hogyha még sokaknak még eszébe jut, én azt gondolom, hogy ez is egy megoldás, vagy kipótolja a köveket.
6: Fölfelé is elhangzik ez. Most ami Vigyászkét illeti, hát ehhez nem tudok mit hozzászólni, nem vagyok színházba járó ember, csak a feleségem, úgyhogy ő tudna esetleg mondani valamit. Ami a Baka Andrást illeti, hát nem kell rinyáljon a Fidesz, mert ez igen jó választás volt.
0: Miért elég? Igen?
6: Én emlékszem az időszakra, amikor menesztették, elég öreg róka vagyok hozzá, meg figyelemmel kísérem már a politikát, amióta az Orbánék a cseheknél balhéztak, az még a rendszerváltás előtt volt. Volt időszak, amikor az ember még felnézett rájuk, de hogy emberek ennyire megváltozzanak, az szinte lehetetlen, ha csak nem megvészegettek a hatalomtól, más nem tudok elképzelni. Na de a lényeg az, hogy Bak András a nyilatkozatát is figyelembe véve, le a kalapa lelőtte, mert amit mondott, azt tetszett a diszásoknak, és tetszett a fideszesnek is. Na, nem engedi elszabadulni a poklot, hogy itt nem boszorkányüldözés vagy ilyesmi legyen, de ugyanakkor a másik oldalt is reálisan kívánja megtekinteni, vagy intézkedni, vagy valamit elfogadni.
0: Így van, így van, így van, így van, így van. Örülök, József, hogy ön számára is pozitív volt ez a választás, és örömmel tölti el, engem meg örömmel tölt el, hogy hívott, további szép napot kívánok. Köszönjük szépen, Julianna a vonalban, jó napot!
7: Jó napot kívánok, kedves Angéla! Nem akartam telefonálni, de úgy gondoltam, már nem bírom Cérdával. A Paksnál, ami van, a fenépküszöb kialakítás, abszolút nem értek hozzá. Nagyon örülök, hogy a fél ország vízügyi szakember lett. Hát itt mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, ássunk gödröt, hordjuk a vödörbe a vizet, de ezt meg kell csinálni, igen, és bármit mond a Fidesz, ezt ők szúrták el. Én takarékoskodtam, mikor Magyar Péter azt mondta, hogy vegyük vissza a légkondit, mi nem kapcsoltuk be, úgyhogy én mindig azt csinálom, amit ők mondanak. Én magyar emberként én megcsinálom. Vigyázki Attiláról én hallottam már dolgokat, mindenben benne van, minden testületbe, alakulatba, már csak a hadsereget nem vezeti esküszöm, minden benne van. Én nagyon egyetértek azzal, hogy menesszék. Én támogatom. Ha rajtam múlna, menjen. A magyarok többsége, én nagyon örülök Bak Andrásnak, megmondom őszintén, nagyon, szerintem a legjobb választás volt, jobb volt, mint ez a sok nagymesternő, mert én emlékszem rá, igen, mikor őt menesztették, ugyanúgy menesztették, mint ahogy Magyar Péter hozott egy törvényt, és akkor menesztette Sólyog Tamást. Nem tudom, a Fidesz ezen miért van fölháborodva. Ez az ő szégyenük, hogy egy olyan embert választott a Tisza, akit ők sajnos kirúgtak. Mert ők ugye átalakították, Kuriának nevezték el a legfőbíróságot, és akkor menesztették. A másik az, hogy én ilyen szégyenletes embereket, már ne haragudjon, kedves Angéla, akik a Fidesz köreibe ülnek, én még életemben nem láttam, hogy megtámadjuk a 17-es módosítást csak azért, hogy mi ne kapjunk majd meg pénzt, ne legyen ez, ne legyen az. Hát komolyan mondom, nincs egyéb problémájuk. Ha én nem voltam magyar, mert csótány voltam, meg minden voltam, hát szedjék már össze magukat, ha legalább már ott ülnek azért a fizetésért, és akkor támogassák az országot, könyörgöm, hát nem mindig ellentegyünk.
0: Akadályoztatás, vagy felháborodás keltése, vagy mi lehet ön szerint minden mögött? Mi lehet ennek a cél?
7: Őszintén, hogy én úgy érzem, Angéla, hogy ők arra játszanak, hogy a Tiszát megbuktassák, uh-huh. És akkor, mert az emberek végtelenül türelmetlenek, mint ahogy ez a néni is mondta az előbb, hát én sem vagyok fiatal, de gondolom idősebb, hogy mert azt ígérte. Hát bár csak úgy lehetne megcsinálni, igen, hogy már vezetik száron is vonulnának sorba-sorba, mint a törpék, de hát ez nem lehet így. Ez nem lehet. És végtelenül türelmetlenek az emberek, és szerintem ők erre játszanak, hogy majd valami, vagy elkövet valami óriási nagy hibát, és akkor most nem gondolják, hogy ők visszajönnek ide. Hát azért 3,2 millió ember szavazott, könyörgöm, hát eszük sincs, komolyan mondom, hogyha ők vissza akarják hozni őket. Hát 16 évig, amit mi lelkileg, mert nem fizikailag bántottak minket, hanem lelkileg.
0: Magunk, mármint, hogy maguk mögött tudják hagyni az emberek ön szerint ezt az időszakot? Vagy ez már nem tűnik el nyomtalanul?
7: Nagyon nehezen, Angela, én magam is úgy vagyok lelkileg, komolyan mondom, hogy egyszerűen nem lehet úgy, hogy egyik napra másikra magunk mögött hagyni. Uh-huh. Én rokkant voltam, most már rendes öregségi nyugdíjas, hogy egyik napra másikra magunk mögött hagyni. Uh-huh. Én

0: Mondott, hogy senkit nem hagyunk az útszélén. Hát persze, hogy nem hagyunk senkit, belakjuk az árokba. Hát nyilvánvaló, hogy nem hagyunk. Úgyhogy én egy évig zokogtam, hogy úristen, mi lesz itt, mi lesz itt.
1: És
0: mi annyian voltunk a felülvizsgálaton, hogy nem lehetett elférni, és nagyon rendesek voltak, mert mindenkin próbáltak úgy segíteni, akinek tényleg nem volt olyan sok a leszázalékolása, hogy mégis valamennyi pénzt kapjon. Én tudom, hogy nagyon sok van olyan, akinek nem járna, mert igazából nincsen konkrét problémája, de én teljesen bele voltam akkor betegedve. És megmondom őszintén, most ha megvet az ország, ha nem vett meg az ország, nekem Orbán Viktor sose volt a miniszterelnököm. Én őt sose tekintettem annak.
1: Megnyugvást soha. Hozott, vagy megkönnyebbülést hozott a választásnak az eredménye?
0: Angéla, hát én azon az éjszakán olyan boldog voltam, hogy az csoda. Hát komolyan mondanak, szesebe kimentem volna a teraszra, és ordibáltam volna, bár itt mindenki ordibált, aki a környékemen lakik, ugye társasházban lakunk, és mindenki a teraszon volt, ki volt téve a zászló, és olyan boldogok voltunk, hogy utána már nem tudtam elaludni, mert és másnap már attól rettegtem, hogy úristen, nehogy visszajöjjön, úristen, nehogy visszajöjjön. Úgyhogy nem szabad türelmetlennek lenni, mert megígérte, de ez nagyon lassan megy. Én nem is gondoltam volna, én tudtam, hogy ez az ország nagyon nagy rosszba van, tehát az ember érzi belül. De hogy ennyire rosszba van, hát ez borzasztó. A másik, amit a kishölgy mondott itt, hogy nem küldték még a támogatást. Én úgy hallottam legutoljára, hogy 24-én utalják az első 50 ezret. Én a tévében néztem, vagy Magyar Péter mondta, azt hiszem valamelyik sajtótájékoztatón, hogy akkor fogják az első részletet utalni. Na most az emberek annyira nem értem őket. Ormántól mi semmit nem kaptunk soha, de semmit. Azt a nyomorult családi pótlékot nem tudta megemelni, akár 500 forinttal. Most meg már minden kellene az embereknek, mert azt hiszik, hogy most dobáljuk kifele a pénzt. Tehát miből dobálnánk? Könyörgöm, miből?
1: Augusztus 24-ig érkezik az első, és november 30-ig a második.
0: Igen, én is ezt hallottam tőle, úgyhogy nem kell megérni, mert utalja, még 24-től lehet vásárolni bármit a gyereknek, meg dupla családi pótlék jön, azt hiszem ebben a hónapban, mert ugye a szeptemberit, ez volt a nagy kegy Orbántól, hogy nem plusz kapnak, hanem a szeptemberit odaadják előre, és a szeptember meg a szerencsétlenek keresik, hogy miért nem jött családi pótlék. De hát nem jöhetett, ha most majd meg fog jönni, és azt hiszem az is valamikor így jön meg 24-25-e körül.
1: Valahogy
0: úgyhogy
1: így
0: meg
1: igen.
0: Fogják kapni.
1: Csak türelem, amit szoktunk emlegetni
0: hát igen,
1: sokszor.
0: Csak a magyar embernek pont az nincsen türelme. Mindene van, csak türelme nincs. Nem lehet. Én is szeretném látni őket börtönbe, sorba, mert amikor meglátom, komolyan, én mindig nézem a parlamenti közvetítést, de amikor már meglátom őket, már rosszul vagyok. Hogy na most mi lesz a legközelebbi. Na most a hatházi úr ezzel a helikopterezéssel, hát na, mit mondjak erre? Most azért, mert felült illetében először egy helikopterre, és elment Paksig, most ezen miért kellett ekkora cirkuszt csinálni, könyörgöm? Ő a miniszterelnök, ha akar röpködjön egész nap, én megengedem neki, 24 órába röpködjön. Csak én arra kérném őt is, most már nagyon sokat visszavett, én úgy látom magából, sokkal komolyabb, ugye ez a válság főleg nagyon bejött, de ezek a fideszesek, én nem tudom, hogyha nem akarom bántani, aki Orbán úrra szavazott, de azért nézzenek már ők is magukba, könyörgöm, hogy kire szavaztak, vagy kikre szavaztak. Hát a mi hazánkról meg nem akarok mondani semmit, mert Toroszkai jó a szíven csücske. Tehát ő megér egy misét a parlamentben, úgyhogy alig várom, hogy felszólaljon, és háromszor ugyanazt elmondja. Úgyhogy én nagyon várom. Arra kérem az embereket, legyünk már, ha már 16 évig kilótunk, könyörgöm, legyen már egy kis türelmünk.
1: Juliana, legyen. Legyen ez a végszó, ez jó végszó így a blokkunk végére.
0: Én nagyon megkérném őket.
1: Legyen így, és reméljük, hogy be is tartják, vagy sokakhoz eljut ez az üzenet. Juliannak köszönöm, elköszönünk egy rövid időre, egy rövid reklámra. Közben itt már van vagyonvisszaszerzés.

érkezéssel kapcsolatos aktualitás. Most erre már nincs idő, de reklám után ismertetem a legfrissebbeket, és aztán tartunk egy hosszabb szünetet, most csak egy rövid jön, és jövünk vissza még néhány percre.

0: vagyok nagyon.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenés specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton befelé az Oktogontól, valamint a Nyugati téri felüljárón befelé. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyári úttól torlódásra kell számítani. Szakaszosan lezárják a belső sávot ma délig a Margit körúton, a Szél Kálmán tér közelében, mert kertészek dolgoznak. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert burkolatot javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
2: József, jó napot, üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
2: Egy másodpercnyi türelmét szeretném kérni, mert az előző blokkot ott hagytam abba, hogy jövök új fejleményekkel, ugyanis itt a portfólió írta meg, hogy lendületet adna a vagyonvisszaszerzésnek a kormány, és csak hogy 2-3 mondatot gyorsan, ahogy ígértem, mondok erről, felpöröket a vagyonvisszaszerzés, miután a pénzügyminisztérium két területen is módosítaná az állami vagyonkezelésének szabályait, felgyorsítanák a megszűnő, nem felsőoktatási közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának állami visszavételét, egyszerűsítenék a külképviseleteken feleslegessé vált ingóságok külföldi értékesítését, és főként technikailag tűnő módosítások jelentek meg, de segíthetik az állami vagyonelemek kezelését, vagy esetleg adott esetben eladását is, és az ezekhez kapcsolódó minisztériumi átvilágítások már elindultak. Ezt mindenképpen szerettem volna megosztani, hiszen így ígértem is. József, hallgatjuk, jó napot!
3: Ezzel egyetértek, örülnék, ha minél előbb sikerülne ezeket a vagyonokat visszaszerezni, és annak is örülök, hogy az előbbi hölgy, aki betelefonált, egyetért Magyar Péter munkájával, és Hatházi Ákosnál ezt én is egy kötekedésnek tartom, hogy helikopter. Szóval ez már túlzás tőle. Na, én azért hívtam önt, mert én egyetértek ezzel a duzzasztással, mert én is csinálom a kertbe az én magam víz visszatartó küszöbjét, méghozzá úgy csinálom, hogy fölásom a kertet, nagyon nehéz ebbe a szárazságba, nem gerelybézem el, és hagyom hantosan, mert ha jön az eső, nem szalad el a kertből a víz, hanem megmarad, elháztató eső lesz. De csodálkozom azon, régen a parasztember, amikor learadta a búzát, vagy a kaszás növényeket, a tarlót felszántotta, azért, hogy ne gyulladjon meg, kettő, azért, hogy ha jön az eső, megmaradjon. Nem tudom, hogy most a parasztok elfelejtették ezt, vagy nem akarják, vagy csak akkor tudnak szólni, amikor fagykár van, vízkár van, meg nem tudom milyen bajok vannak, akkor tudnak panaszkodni, hogy segítsen az állam, és segítsen nekik támogatással, vagy kártérítéssel, bármivel, visszanemtérítésvel. De ilyenkor, amikor meg kellene oldani, hogy a tarlóról az erdőre ne terjedjen át a tűz, erre már nem képesek. Nem igaz, nem hülyék, csak szándékosan csinálják szerintem, mert akkora támogatást kaptak annak idején a Fidesztől, hogy megköszönök nekik esetleg, hogyha valami kárt okozhatnak. Nem gondolom, hogy ezt így kellene csinálni. Ugyanúgy ott állnak a gépek, a benzinára nem emelkedett annyira a gázolaj, és tessék felszántani a tarlót, tűz se lesz, és a nedvességet is könnyebben elnyeri.
2: Mi lehet a, és hát itt ma a támogatásokat említette, hogy miért gondolkodnak így, vagy miért teszik így a dolgokat, amiket tesznek ön szerint, de akkor ezek szerint régen nem ez volt a jellemző?
3: Régen nem ez volt a jellemző, mert ha reggel learadtuk, én 89 éves vagyok már, reggel learadtuk a búzát, másnap felszántotta a tarlót, és nem gyulladt meg semmi. Sőt, voltak olyan részek, ahol az erdő mellett szándékosan csináltak olyan szántódémokat ekével, hogy ne terjedjen a tűz az erdő felé. Uh-huh. Akkor gondoskodtak az emberek a saját vagyonukról, meg az erdőről, meg arról az árnyékos területről, ahova beállt, és ott ilyet. Most a traktor ugye légkond is már nem érdekli őket.
2: Értem.
3: Sajnálom, értem, hogy erre sor kerül, és nem veszik észre, hogy már 10 000-szer kellett a tűzoltóknak kivonulni az ő saját hülyeségük miatt, a nem törődőség miatt. Mm. Mert akkor tudják mondani, hogy kell a fagykármot, jaj, ennyi pénz kell, meg elvitte a szél a virágokat, nem kötött a gyümölcsfa. Sajnálom, hogy így gondolkodnak, és nem törődnek azzal. Én a kiskertemben tudtam dolgozni, és azt mondtam, hogy nekem itt a bős nagymarosom, mert megfogom a vizet. És ahogy kijött a vetemény, abban a pillanatban fölástam, és várom az esőt, mert bármikor jön. Olyan eső szokott itt lenni, Pest környékén vagyok, hogy szinte mint a spárga úgy lóg a víz, és ott lehetős a telek, akkor elviszi az egészet a kemény földön. Én ezt szerettem volna csak mondani. Vigyánszki úrral, meg hát nem csíptem sosem Vigyánszkit. Annyi okos ember volt itt Magyarországon, színház az értő szakember. Nem kellett volna nekünk a Vigyánszkit idehozni, hogy jó pontokat gyűjtsünk Ukrajnába. Örüljünk, hogy az ukránok nem emlékeztettek bennünket arra, hogy a második világháborúban a magyarok mit csináltak Ukrajnában. Mert ha arra emlékeztetnének bennünket, akkor nagyon csúnya világ lenne, és még kártérítést is fizetnék. Köszönöm szépen!
2: Mi is köszönjük! Köszönjük József, és további jó egészséget és szép napot kívánok önnek! Marival megyünk tovább, jó napot!
4: Jó napot kívánok! Hát én nagyon nehezen, meg nem is nagyon szeretek telefonálni, de már rendszeres nézője vagyok, állandóan nézem, és már telefonálom azzal, hogy mindenki csak követelődik, hogy ezt ígérték, azt ígérték, de viszont mikor a Fidesz volt a hatalmon, és megígérte a 13. 14. havi nyugdíjat, akkor senki se türelmesen várt mindenki a 13 évet. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani, mert már tele van a hócipőm azzal, hogy mindenki elvárja, hogy alig van az hatalmon a
2: az
4: magyar kormány, és már rögtön követelőznek, hogy ezt azt. Miért nem kell egy kis türelemmel lenni iránta?
2: Mi lehet ennek szerint ennek a türelmetlenségnek az oka?
4: Hát én szerintem még mindig benne van az, hogy talán hergelheti még mindig a másik oldal. Már másra nem tudok gondolni. Mert én is bejárok rendszeresen vásárolni, és ott is az egyik, hát csak én nem akarok leállni, vitatkozni, mondja, hogy hát mert hogy megígérte, hogy hát azonnal fogja adni a, a családi pótékot, azonnal duplára áll, és még sehol semmi. Hát én nem szólok rá semmit, mert nem akarok vitatkozni, mert egy olyan faluban lakok, ahol ez tudom, hogy fideszes, úgyhogy a szavazásra is nagyon nehezen mentem el, na mind, vagyis elmentem, de nagyon halkan, úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani.
2: Köszönjük.
4: Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, viszont hallásra.
2: Mi is köszönjük, viszont hallásra. Lajos, jó napot!
5: Szép napot kívánok, Angéla! Én vagyok az a Lajos, aki a múltkor jogi tekintetben egy kis felvilágosítást nyújtott, ugye az igészségről, etc., és hát önt is a védelmembe vettem. Nos, most röviden hozzászólnék, nem tudom, a legújabb hírt olvasta-e, hogy az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP egyik beadványáról már döntött. 30 perccel ezelőtt jelent meg a hír, két portálon is, és a következő nagyon röviden, hogy a kekvák tekintetében, amely a vagyon visszaszerzéstek is egy része nyilván, de a legfontosabb, hogy az uniós pénzek hazahozatalának feltétele. No most, az Alkotmánybíróság ugye tegnap miről döntött, hogy a Cine Ágnes megválasztják ugye egynapos vita után Alkotmánybíróság elnök helyettesének. Hát ez nagyon szép, de viszont most reggel, délelőtt, ugye, hát összeültek, és ebben a négy beadvány közül ebben a kérdésben, hát nem egyhangulag, de kvázi azt mondjuk, hogy csak a Polt Péter, és ugye a nagyszerű Handó Tünde külön véleményével elutasították a Fidesznek a megsemmisítésre vonatkozó ezen normakontroll beadványát. Nos, hát ugye úgy néz ki, hogy most csökkentetni fogják a nap folyamán a döntéseket, tehát nem egyben tárgyalják, hanem így szépen külön-külön mindegyiket, tehát így elhúzzák, mint a rétes tésztát. Tehát a külön vélemény, ugye hát az nem véletlen, ugye a Polt Péter volt az egyik külön véleményt adó, hát tudjuk, hogy ő a Fidesz egyértelmű bábja, és oda rendelt, ugye hát kinevezett, megválasztott formálisan, ugye elnöke most még, de hát szeptemberben ő is menni fog, mint ugye elnök, és akkor a következő Handó Tünde, pedig ugye hát annak a Szájer Józsefnek a felesége volt, aki az Eres csatornás, és ugye hát a hát melegbárban ugye lecsúszott ott az Eres csatornán egy kis kokainnal vagy heroinnal megpakolva, annak a felesége. Ők ketten nyilvánítottak külön véleményt. Nyilván részletesen még nem indokolták, mert ugye hát ez a döntés ez nagyon fél órája, háromnegyed órája történt meg, és akkor a nap folyamán várjuk a többit. Hát azt nem tudom, hogy egyben miért nem lehetett volna dönteni, ha már itt ugye hatáskör hiányában, így fogalmazott a rövid közlemény, hatáskör hiányában ugye utasították el a Fidesz-KDNP ezen normakontroll.
2: Igen, ezt akartam éppen mondani, de már mondták is, hogy Lajossal megszakadt a vonal, viszont a visszahívása már folyamatban van, csak azért nem is szóltam közben, mert most így nagyon komplexen el is magyarázta, megmagyarázza is még a továbbiakban, hogy sikerül visszahívni ezt a helyzetet, vagy jobban átlátja, úgyhogy mindjárt megvárjuk, hogy visszahívja. Addig esetleg néztem itt, akkor már nem nézem tovább. Lajos, jó napot!
5: Hát üdvözlöm, megszakadt itt a vonal.
2: Megszakadtunk, semmi gond, folytathatja tovább, Lajos, nyugodtan.
5: Hát nem tudom, hogy hol tartottunk pontosan, hogy mikortól nem voltam hallható.
2: Keresem, mert itt megvolt hatáskör hiánya, nem jutott eszembe a szó.
5: Igen, így van. Tehát hatáskör hiányában. Tehát ugye azt mondottam, és ez így is van, az alkotmány azt is alaptörvény, bocsánat, azt tartalmaz a jelenlegi alaptörvény még, hogy gyakorlatilag tartalmi kérdéseket nem vizsgálhat az Alkotmánybíróság. Ezzel számtalan politikai elemző, politológus, alkotmányjogász, mindenki kifejtette a véleményét, és hát ez így van. Akkor formális okok meg nem történhetnek, kitől származott ugye a beadvány, ugye az AT arra jogosultól, a kormánytól. Plusz megszavazták formálisan, hát tökéletesen, többséggel, tehát nem volt semmilyen hiba ebben a dologban, megválasztották az új köztársasági elnököt is, ugyanígy elfogadták egyesével ezeket a törvényeket, amelyeket most ugye a Fidesz elkíván utasítatni utólagos normakontroll keretében. Tehát ha az Alkotmánybíróság egy kérdésben megállapította a hatáskör hiányát, akkor a többi kérdésben is ugyanígy meg kell állapítani.
2: Mi lesz ennek a következménye?
5: Ennek a következménye az lesz, hogy egy az egyben el fogják utasítani a Fidesz teljes beadványát mind a négy kérdésben. Tehát itt lukra futottak egy az egyben. Nem meri megkockáztatni az Alkotmánybíróság, jelenleg még ugye, hát kvázi fideszes többségű tagja, de már érzik azt a társadalmi nyomást, hogy ők most, ha gyakorlatilag szembe mennek a társadalom elvárásaival, ebben az esetben ők olyan népharagot váltanak ki, amely elsöpri őket egy az egyben. Tehát ez a félelem nyilván bennük van, csak a maradék tekintélyüket kvázi megőrizve, ezért csöpögtetik ugye, ezeket a döntéseket egyesével. Hát az egész beadvány alkalmata, nem lesz itt két köztársasági elnök, nem kellettől félni, hogy itt majd a súlyokot majd visszahelyezik, meg ilyen marhaságok. Tehát bocsánat, mint jogász röviden, így foglalnám össze a véleményem, és akkor még az első kérdéshez csak egy mondat, ez a pasnál a fenéküszöb kialakítás. Nyilván nem kell itt ugye, hát én jogász vagyok, de ugye a tegnapi sajtótájékoztatóját, amelyen 2,5 órás volt Magyar Péternek és a vízügyi igazgatóság vezérhelyettesének, plasztikusan, értelmesen elmondta, hogy miért nem lehet, mert tegnap elhangzott betontömböket elhelyezni a Duna aljára. Na most ugye, aki ezt nem látta, Facebookon megvan, akkor pörgesse vissza, és akkor próbáljon meg ugye, szöveget értelmezni, mert a magyar lakosságnak az a problémája, ön is olvasott erről nyilván, ugye, mint hát hírekkel foglalkozó ember is, hogy a magyar lakosságnak 50%-a, több mint 50%-a sajnos funkcionális analfabéta. Tehát amit a szöveget elolvas, annak a tartalmát nem érti és nem tudja kontextusba helyezni. Ez a baj az általános iskolásokkal, a középiskolásokkal.
2: Lajos, a világért sem szeretném önbe folytani a szót, csak szólok, hogy egy percünk maradt.
5: Jó, tökéletes, ezzel be is fogom röviden fejezni. Uh-huh. Tehát itt ez a probléma, hogy a tehát erre a, hogy mondjam, adatközpontú oktatásra hagyatkozó állami oktatás, ez gyakorlatilag nem jó, okafogyott. Nem terhelni kell a diákok agyát, mert valaki visszamondja tényleg a vasvári béked által 1664, vagy ezt, vagy azt, azzal még nem tud logikusan gondolkodni, csak egy holt lexikális tudása lesz. Köszönöm szépen, befejeztem Angéla.
2: Mi is köszönjük, köszönöm a segítséget is, és minden információt, és véleményt, és gondolatot, nem csak önnek, hanem mindenkinek, aki telefonált nekünk, nagyjából 8:30 óta, most elmegyünk nagyjából 2 óra hosszú szünetre, 12:30 előtt pár perccel jövünk vissza, és folytatjuk.

Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőrje ellen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Közben tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak a buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben, ez okozta a tragikus balesetet. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet Jótékonysági Piknik Mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esti tűzi játék a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
2: Nem is húzom tovább az időt, köszöntöm Önöket így 12 után, és néhány perccel Ágnes, sziasztó, jó napot!
3: Üdvözlöm!
2: Jó napot! Jó napot!
3: Azért hiszem, mert annyira boldoggá tettek azok a hölgyek, Julianna és a többi, akik nagyon-nagyon mérgesek voltak azért a sok elégedetlenségért, amit egyes betelefonálók művelnek. Tehát nekem is a fáj, hogy nem értik meg azt, hogy mennyi munka van itt, és mennyi csontváz esik ki, és mennyi mindent meg kell vizsgálni. Uh-huh. És hogy erre idő kell.
2: Igen, ez szokott lenni a legnagyobb probléma, hogy igyekszünk átadni azt, hogy ezek nem könnyű ügyek, nem rövid ügyek, nem kevésbé, vagy kicsi összetettek, hanem ezek bizony időbe kerülnek feltárni mindezeket.
3: És nekem is ugyanaz a értésem, hogy az ilyen embereket tudják manipulálni azzal, hogy az állandóan kötözködik azzal, hogy hát miért nem kormányoznak, tehát ahogy elégedetlen állandóan a Magyar Péterrel kapcsolatban és a kormánnyal kapcsolatban. Tehát ahol tudnak, keresztbe tesznek. És nem azon... Semmit nem látok olyat, hogy segítségre lenne a kormánynak, vagy egy jó irányt valahogy is elmondanának, csak a kötözködés és jobbra-balra, és szerintem ők segítik abba az ilyen embereket, akik elégedetlenek, gyorsan szeretnének már, miért nem júliusban jött a nyugdíj emelésnek hasonló. Tehát egyszerűen nagyon az ilyen gondolkodás, hogy megígérte. Most könyörgöm, ha egy férj megígér a feleségének a születésnapjára egy arany nyakhátat, vagy de hát közben a kocsijuk tönkre megy, amivel dolgozni járnak. Itt az első dolog, hogy meg elkészüljön. Hát a fontos lehet, hogy tartsa már be a kormány. Nincs igazam?
2: Abszolút, ezzel nem is szóltam, mert különösen tetszett a példa is, amit hozott, meg hát ugye azért itt már 50 nap után, 100 nap után, azt hiszem inkább 100 nap után már jött is egy egészen szép hosszú lista, amit már fel lehetett hozni eredményeknek, tehát azért is, és ezek nyilván olyan eredmények, amik rövid idő alatt teljesíthetők, tehát azért itt már nagyon sok minden elindult, csak szeretném bármivel is vigasztalni, csak sajnos nekem az az érzésem, hogy ez egy olyan állapot, ami mindig fennmaradt, tehát ahogy szokták mondani mindennel kapcsolatban, hogy elégedetlenek mindig lesznek.
3: Igen, pedig megmondta a Magyar Péter, hogy lépésről lépésre, tégláról tégrára. Tehát ez az a kérésem önökhöz, műsorvezetőkhöz, minden alkalommal az elégedetlenkedőknek tessenek elmondani. Mert hogy figyeljenek már ez egy szóra, megkapjátok. Amikor 16 év itt volt, miért nem mentek a Orbán Viktorhoz, és hát ezt ígérte, azt ígérte, hát nem teszed betartani a 13. 14. havi nyugdíjat, és szivót írt plakátó, vagy dübörök gazdaság. És akkor hol van, miért tetszett az hazudni nekünk, hogy a gyerekeinket, unokáinkat viszik katonának? És miért tetszett az hazudni, hogy ide jönnek a migránsok, hogyha Magyar Péter lesz a vezető, tehát a
2: miniszter. Igen.
3: Én kétharmadivista voltam, tehát tudom, hogy nagyon sok munkánkba került az, hogy mire megmagyaráztuk, hogy nincs itt, nem lesz ilyen, ez mind hazugság. Tehát nagyon kevesen tudták, és nagyon csúnyán beszéltek velünk, és nagyon rosszul esik az, hogy nagyon sok ember tett azért, hogy változás legyen. és akkor ezt halljuk vissza, hogy miért így, meg miért úgy. Emlékszik, vagy tudtuk, kellene közölni még azt is, hogy Magyar Péter nem azt a fizetést kérte, mint Orbán Viktor kapott.
2: Így van, igen, ezt már elég korán kijelentette, igen.
3: És ezek tények, tehát ezek tények, és ezt tudjuk már figyelembe, emberek. Ő se azzal kezdte, hogy neki mostan ennyi volt Orbánnak, akkor nekem még több kell. Nem, inkább kevesebbet, mert tudta, hogy mi az ország, és ennyi.
2: Igen. Hát ez egy olyan állapot, ami már fennáll a választás óta, és azóta meg nem tudom, hogy többe vagy kevesebbe, de állandósult az elégedetlenség azoknak, akiknek az elért eredmények eddig még nem elegek, de a legjobbat remélem, hogy akkor, hogyha, vagy akár ha NMHH, NVVH megalakul, és a legnagyobb ügyeket is felderítik, meg itt ugye már beszéltünk a intézkedésekről a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban is, hogy felgyorsítják, tehát itt annyi intézkedés van a háttérben, ami mindazt a célt szolgálja, hogy pont azokat a dolgokat, amikre az elégedetlenkedők már szeretnének eredményeket látni, hogy azok eljöjjenek. Ágnes, nagyon köszönöm, hogy hívott, és további szép napot kívánok, és szép délutánt. Hanna a vonalban, jó napot!
4: Jó napot kívánok! Hát nagyon örülök, hogy magával beszélhetek, mert még eddig nem volt alkalom. Én mindjárt ki Attiláról szeretnék.
2: Igen.
4: Tulajdonképpen az az úr, vagy nem is úr, elfelejtette, hogy egy világhírű rendezőt rúgtak ki ő miatta.
2: Gondol itt Alföldi Róbertre?
4: Igen, Róbertre. És neki ez nem jut eszébe, hogy ő miatta, mert ő egy kiváló rendező volt, és kimondottan ő miatta rúgták ki, mert hogy ő nem volt fideszes, ugye tudjuk. És akkor ezért kapott Vigyelszky Attila helyet. Hát én nagyon szeretném, hogyha valóban kirúgnák, mert nem sokan szeretik őt. Én azóta nem is megyek a Nemzeti Színházba, amióta ő van. Egy rendezőség láttam, de ott is kiakadtam. Alföldit viszont azóta is folyamatosan mindenfelé, ahol játszik vagy rendez, megnézem.
2: Hát a kirúgásról egyelőre még ezek szerint nem érkezett hír, hogy valóban erről lenne szó, mert ugye azóta már jött fejlemény, és Tar Zoltán azt írta, hogy átvilágítás indul a Nemzetiben, aztán, hogy ennek mi lesz a vége, azt még ki tudja, de hogy végül erről volt szó kettejük között, vagy hát nem kettejük között, hanem a minisztériumban, hogy átvilágítás indul, és erről tájékoztatták Vigyenszky Attilát, megkapta a vonatkozó dokumentumokat, és azt jelezte, hogy megértette, elfogadta az átvilágítási protokollt, és kész a kölcsönös együttműködésre. 2028-ig szól egyébként a mandátuma.
4: Attól még ki lehet rúgni, Alföldinek is volt mandátuma, mégis kirúgták. És hát nálunk a családban, ez teljesen más, egy egyetemi adjunktust rúgtak ki egy egyetemről, fél év múlva kellett volna, hogy doszös legyen, és kirúgták. Uh-huh. Azért, mert egy fideszes embert kellett a helyére tenni. Tehát nagyon sok ilyesmi volt, és én nagyon szurkolok Magyar Péternek, én imádkozom érte, hogy 8 évig ott tudjon lenni a helyén. Mert benne bíz, senki másban.
2: Kedveli az eddigi munkásságát?
4: Igen. Hát fantasztikus, amit csinál, tehát ilyen rövid idő alatt ennyi mindent megoldani. És értünk most is, amikor Paksra megy. Sajnos, hogy Hatházi így beleavatkozik, miköze hozzá. Tehát nem lehet egyszerre két helyen lenni, ezért kell Magyar Péternek helikopteren menni, de ez az első útja. Nem megy jaktozni, meg elpolgárrepülőgépekkel, hanem teszi a dolgát. És múltkor egy hölgy telefonált, hogy lépte nyomon a feleségét bírálja, ez se igaz. Tehát, hogy annyi mocskot mondanak, mert nem tudják elviselni a fideszesek, hogy vesztettek. Verződnek.
2: Hát. Hát igen, ezzel értünk vissza oda, amit Ágnes is mondott az előbb, és amiből ő is azt mondta, hogy neki már elege van, és hát ez az egy olyan állapot, ami azt gondolom, hogy elégedetlenek mindig lesznek, úgyhogy szerintem ez nagyon nem fog változni, de az meg, hogy Vigyenszky Attilával mi lesz az átvilágítás után, arról közöl nekem majd részleteket, illetve hogy mire jutottak, azt gondolom majd idővel ki fog derülni, meglátjuk, hogy marad-e. Közöl nekem majd részleteket, illetve hogy mire jutottak, azt gondolom majd

0: témát még nem fejtettem ki részletesen, vagy legalábbis csak nagyon a ma reggel első perceiben talán, úgyhogy aki esetleg most kapcsolódott be, annak elmondom, hogy miről is van szó. Kijött a 21 Kutatóközpont új felmérése, amelynek értelmében a magyarok 41%-a tartja alkalmasnak az államfői tisztségre Baka Andrást, és ez a felmérés egyébként az új köztársasági elnök megválasztásának napján készült, tehát egészen friss. Azok körében, akik arról nyilatkoztak, hogy ismerik Baka Andrást, 57% ez az arány, és az is kiderült, hogy függetlennek tartják-e az államfőt. János, másodpercet kérek csak. A megkérdezettek 37%-a tartja függetlennek Baka Andrást, 15% szerint pedig a Tiszához áll közel, még 47% ezt nem tudta eldönteni megfelelő ismertség hiány. Tehát egy picit a harmadik témánk kifejtve bővebben ebből áll. János, jó napot!
1: Jó napot kívánok, kész jókom!
0: Én önnel már beszéltem, nem?
1: Volt egyszer egy kevés kis rövid beszélgetésünk.
0: Ismerős a hangja.
1: János vagyok Bölcskéről.
0: Jó napot!
1: Annyit láttam, amikor a Dunaszentben egyeknél benne állt a Dunafenékbe.
0: Igen, tegnap.
1: Mondjuk.
0: Igen, szép nap volt, szép tartalmas.
1: Szeretek lejárni a Dunára úszni, így azért ez számomra nem sokat jelent, már olyan szinten, hogy a Duna vízálláshoz egy kicsit beljebb megyünk, és kész. Nos, hát pontosan erről a dologról szerettünk volna beszélni. Én nem akarok a Vidnyánszkinak a dolgaival foglalkozni, mert úgy tartom, hogy menjen vissza munkásra, és részemről kész. Tehát tovább nem tartom egyáltalán problémának.
0: A
1: fenékküszöb kialakítása. Ez nagyon szép, nagyon jó. Tolják fel a vizet, hogy tudjon az erőmű üzemelni, és meg kellene kezdeni a tervezést, vagy a egyéb előkészítést, hogy Gerjen és Kalocsa köz megépítsék a duzzasztó művet, amit hát nem fenékküszöb, hanem egy duzzasztó mű a Dunán, ami föltolja a vizet akár 1-2 méterrel, és soha nem lesz probléma a paksi blokkoknak, tehát akár a kettes kiépítés blokkjainak is a víz utánpótlásával, illetve a vízszint tartással. Ugyanakkor ezekben, ahogy Ausztriában vagy Németországban csinálják, ezekben a művekbe beépítenek azért 1-2 turbinát, hogy termeljenek azért azok valami villamos áramot is, ne csak ottan fölöslegesen legyen a beton. Tehát ez mind megoldható, csak utána kell járni, meg kell nézni. Én nem vagyok barátja a szélkeréknek. Megmondom őszintén, őrült nagy kárt csinál a természetbe. Minden tanyára, minden falu szélére 5-6-ot be kéne tenni ahhoz, hogy az valóban a községnek vagy a kisvárosnak az energiái szükségletét megtermelje. Tehát ez nálunk itt Magyarországon, hát nem azt mondom, hogy nem kivitelezhető, de nem természetbarátnak egyéb szempontból nem alkalmas. Nem alkalmas. Maradjunk mi annál, amit elképzeltek az elődeink, akik letették a terveket, de Dunára meg kell építeni azokat a duzzasztó műveket a megfelelő helyekre, ugyanúgy meg kell építeni a Tiszára is.
0: János, bármi még ezen kívül, bármi van még, amit szeretne mondani? Nyugodtan lehet.
1: Hát,
0: van még?
1: Annyit szeretnék.
0: Nem, csak azért
1: kérdezem.
0: János, ne kezdjen bele, csak annyit szerettem volna mondani, hogy akkor reklám után önnel kezdjük, most elmegyünk reklámra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: zavar vár.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton, az Alkotás utca felé az Attila út után. Egy sáv járható, a Széll Kálmán tér felől lépésben halad a forgalom. Tart a helyszínelése a 11. kerületben a Karolina úton, a Villányi út előtt az Alsóhegy utca felé. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a nyugati téri felüljárón befelé. Tart a villamos pályakarban tartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell számítani. Rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a hídjárdáit. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
3: Egy utolsó blokkra visszatértünk még önökhöz, aztán majd délután folytatódik 4 órakor a fórum, ahogy szokott ez lenni. Jánossal megyünk tovább, üdvözlöm továbbra is.
4: Kedves csókolom, továbbra is akkor folytatjuk a dolgot. A Baka Andrással kapcsolatban én is úgy gondolom, hogy meg rajtam kívül még itt nagyon sokan a környezetben, hogy egy nagyon jó embert választottak meg, választottak meg köztársasági elnöknek. Az, hogy most a Fidesz hogy vergődik és mit csinál, ez gyakorlatilag senkit úgy olyan szinten nem érdekel, mert mindenki tudja, hogy bukott a mutatvány, egy bukott párt, egy bukott hatalom, ami 16 éven át tönkretette Magyarország 16, tegyük hozzá még egy négyet, az 20. 20 éven át tönkretette Magyarországot, a magyar gazdaságot. Ezt szerintem nem lehet megbocsájtani, és hiába próbálkoznak itt ilyen alkotmánybírósági butaságokkal, vagy lehetőségekkel, ha esze van az alkotmánybíróknak, akkor ezt visszadobják.
3: Baka András miért tartja jó választásnak?
4: Azért tartom jó választásnak, mert jogilag egy nagyon képzett ember, és én úgy érzem, hogy független. Független ember. Tehát, mint ahogy el is mondta ő a beszédébe, Én szerintem nem hiszem, hogy most ő akkor bosszút akarna állni a Fideszen azért, mert kirúgták a főbírói székből. Én valahogy más, egy 2-3 évvel fiatalabb ez az ember, mint én. Én úgy gondolom, hogy egy tisztességes, becsületes jogászember, ritka a jogászok köz, de van. Van. Tehát nem fideszes, nem a lopásokat, a tolvajlásokat, azokat a törvényeket, amit a Fidesz az alaptörvényben arra épített fel, hogy törvényesítse a lopást, törvényesítse Orbán saját hatalmát, ez a egyszemélyi kormányzás, na ez retteltesen sok kárt okozott ennek az országnak, és hogy ezt mikorra fogja tudni kiheverni a magyar gazdaság, vagy a magyar nép, na erre én még adnák a Magyar Péternek még 4 évet. Tehát most 4+4.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire lehet könnyen ezt kiheverni, vagy túltennie magát az embernek?
4: Nagyon nehezen. Nagyon nehezen, és még nagyon sok olyan ember van ebben az országban, akik nem hajlandók agyilag. Nem tudják fölfogni, el sem tudják képzelni. Való igaz, amit a reggeli műsorban az egyik komoly professzor mondott, hogy nagyon sok embernek tehát nem érti azt, amit olvas. Tehát nagyon komoly oktatási problémák vannak, voltak. A magyar lakosság 50%-a analfabéta. Nem tudja, nem érti meg. Egyszerűen megy, mint a birka, tényleg, most viccen kívül, meg nem rossz indulata, de tényleg megy, mint a birka a kolomb után. Szóval egyszerűen ezek az emberek a mai nap se tudják agyilag fölfogni, hogy bukott a mutatvány, megbukott Orbán Viktor, kész, vége ennek az egész stábnak. Jön egy új dolog, amit hát ha minden igaz, és sikerül Európai Uniós támogatással felépíteni, visszahozni, vagy legalábbis egy olyan szintre állítani, hogy az emberek jobban éljenek. Tényleg, amit a Magyar Péter megígér, meg tudja adni azokat a nyugdíjasoknak, azokat a pénzeket, a dolgozó, termelő embereknek azokat a fizetéseket, hogy tudjanak élni, tudjanak gyarapodni. Erről van szó, ez 3 hónap alatt nem lehet elvárni. Erre kell egy év, vagy 2 év. Én magam is azt mondom, aki nyugdíjasként van, hogy erre türelem kell, meg kell 2-3 év.
3: És ezt utána... ön szerint ezt hogy lehet átadni ezt, hogy kell 1 vagy 2 év ezt olyan embernek, aki már most türelmetlen? Annak az 1-2 év az rettenet hosszú, nem?
4: Hát hosszú, de hát valahogy, ha megfelelő rakomány van neki a fejébe, akkor azért meg tudja érteni. Mi, akik úgy, én vidéken élek egy kis faluba, nézze, legutóbb vettem egyetlen egy darab kakast, 2,5-3 kilós, 10.000 forintért. Most akkor hasonlítsuk össze, és van 160.000 forint nyugdíjam. Akkor miről beszélünk? Most akkor álljak oda én is, és verjem a tamtamot, hogy de hát Péter, emeld már fel azzal, amit a Fidesz ellopott tőlem a svájci indexálás kapcsán, emeld már, adjad már nekem azt a 1 millió vagy 10 millió 700 ezer forintot. Hát hülye nem vagyok, hát ilyet nem kérek. Hát azért álljon meg a menet. Hát én is tudom, hogy amit elloptak, elvittek külföldre, jogtalanul, a magyar emberek megkérdezése nélkül teljesen. Orbán Viktor úgy viselkedett, mint hogy az ő saját pénze lett volna, amit a magyar adófizetők befizettek. És ezt ő úgy szórta össze-vissza, mint bolond a lisztet. Hát most ugye ezt nem tudják fölfogni azok, akik a Fideszre szavaztak, hogy tulajdonképpen ez történt. És ennek van egy nagyon apró, érdekes dolga, hogy az az ember, aki valamilyen szinten kapott egy alacsony nyugdíjat, utána a úgynevezett rendszerváltáskor valamilyen alapon, hogy miért, hogyan, miképpen teljesen mindegy, de hozzájutott egy bizonyos földtulajdonhoz. Ezután a földtulajdon után ő megkapja a támogatást, a föld alapú támogatást, ami, mit tudom én, hektáronként most ilyen 70-80 ezer forint. 5 hektár után 35-350 ezer forint plusz a 100 ezer forint nyugdíj. Hát azért csodálatosan él ő, nagyon is, meg nagyon szereti Orbán Viktor. Ez a lényeg, ezt kell megérteni, ezt kell tulajdonképpen megértetni a városba élő emberekkel is, mert itt nálunk is van, akit soha nem láttunk, de különböző főtulajdonokkal, erdőtulajdonokkal rendelkezik. És mit tudom én, 40-50 éve a városba él, nagyvárosban, Budapesten, vagy teljesen mindegy, hogy hol vagy, külföldön. Azért ezeket a dolgokat is kellene lassan a Magyar Péternek, meg a kormányának fölfogni, meg földolgozásra beindítani. Hogy hogy is van ez? Hogy vannak ezek a tulajdonviszonyok? Hogy keletkezett? Mitől? Miért kap az a műkörmös, vagy az a akármilyen más helyen dolgozó ember, hát soha életében még a kapanyelet se fogta meg, de kapja a föld alapú támogatást. Na, ezeket kell helyre tenni, akkor a vidék fog élni, mert biztos vagyok benne, hogy tudnak élni, mert vannak nagyon sok, nagyon komoly olyan emberek, akik termelnek, tényleg éjjel-nappal dolgoznak a földeken ahhoz, hogy főleg most ebbe az aszályos időbe, szóval nagyon kemény munkát végeznek. De van egy másik, egy olyan élősködő réteg, aki bizony ezeknek az embereknek az izzadságán élősködik. Ennyit szerettem volna elmondani.
3: Nem akartam megakasztani, János, szerettem hallgatni, ahogy levezetett minden gondolatot és minden véleményt, ami elhangzott öntől. Nagyon köszönöm, és további szép napot kívánok. Endre a vonalban, jó napot! Endre, jó napot!
0: Pedig csak a hangar, azzal kell kezdenem, hogy nagyon nem értek egyet. Az előzőben telefonálott, alig-alig viseltem el ez a gyomorforgató, idióta, segnyaló, geci,
3: bocsánat, igen, ez már az előző szó is sok volt, Endre, óvatosan.
0: De a témára térnék, ha megengedi, ne haragudjon.
3: Igen. Csak a tévé...
0: Nagyon durva volt, de borzalmas volt, amit hallgatni.
3: Endre, csak nos. A tévét halkíts el, mert visszahallom saját magam is.
0: Ja, igen. Jó, nekem persze is. Behallatszik. Igen, ben van?
3: Abszolút, még 5 percünk van.
0: Jó, köszönöm szépen. Tehát a legfontosabbnak azt tartom, hogy Magyar Péter a lehetséges magyar miniszterelnökök legjobbika jelenleg. Ala Bangrosz. Minden hibájával együtt. Sok hibája van, és ezt ő tudja, és tömpen a feladat az, hogy megpróbáljuk segíteni abban, hogy javítsa ki a hibáit. Például miért akar ő mindenáron Orbánnal találkozni? Tehát a győzelem éjszakáján, április 12-en is üzen neki, ott még olyan formában is olyasmi is elhangzott, hogy ezentúl közös a felelősségünk, most meghívta valamilyen ünnepségre, és újra kapja azt a pofont Orbántól, hogy nem megy el, nem fogadja a köszöntést, nem válaszol. Minek ezt Magyar Péternek? Nem értem.
3: Nem lehet, hogy ez. Igen, de nem lehet, hogy ez Orbán Viktorról is kiállít egy bizonyítványt, és inkább ez is lehet ennek a célja.
0: Orbán Viktorról. teljesen érdektelen Orbán Viktorról a bizonyított, ott ez már nem számít
3: legalábbis.
0: Magyar Péter egy pozitív figura, aki számít. Orbán, hát pont. Az, hogy telefonon felajánlotta Putyinnak a segítséget 2025. októberben Orbán, az háborús bűncselekmény, ezt nem csak én mondom, jogvégzett ember is egyetért vele, azonnal, tehát 2025. októberben le kellett volna, bocsánat, akkor nem volt rá mód, mert még nem voltak hatalmon, tehát amint 2026, mióta van hatszal, már égessék le kellett volna tartóztatni a magyar kormánynak. Ez egy NATO országba nem fér bele, hogy egy állampolgára háborús, tehát segítséget ajánl egy háborús bűnösnek. Nem tudhatjuk, hogy Orbán a magyarországi külföldi kapcsolataival egy új típusú drónnak a tervét millió más dologgal segítheti Putyint. Teszi-e vagy nem? Ezt csak úgy lehetne megakadályozni, finoman körülírva, olyan személyi és kommunikációs szabadságát jelentősen korlátozni. Ez nem történt meg.
3: És hogyha feláll a vagyonvisszaszerzési hatóság, és akkor lépnek életbe ilyen lépések?
0: Nem, bocsáss meg, az egy egészen más dolog. Uh-huh. Tehát régóta, tehát az országban többen küzdenek azért, hogy Orbánt így úgy kapjuk el, gazdasági bűncselekmény, stb. Az tartozik oda. Ez háborús bűncselekmény, itt háborús, tehát itt statáriás eljárás, itt háborús törvény, tehát itt azonnal lehet lépni. Magyarországon a katonai ügyészséget beolvasztották a ügyészségbe, azon kívül az ügyész béna kacsa, de a miniszterelnöknek, a belügyminiszterrel, a külügyminiszterrel együtt ezt meg kellett volna oldani ügyész nélkül is, nem tették. Én úgy érzékelem, hogy Görög Márta is így gondolja, hogy Orbánt ellenőrizni kellene, korlátozni kellene, hogy ne segíthessen egy háborús bűnöst. A Facebook oldalára tett megjegyzése, az a válasz jött, hogy máskor is tehetek megjegyzést, már mint dr. Görög Márta. Tehát akkor valószínűleg nagyjából, tehát nem, inkább egy pozitív visszajelzés jött, ha én jól értelmezem.
3: Másfél percünk van, Endre, csak abszolút jó szándékkal szólok.
0: Mennyi van?
3: Másfél, se, egy.
0: Jó.
3: Nagyjából, igen.
0: A lényeg az, hogy Magyar Péter mondta is sokszor, hogy hibázik, majd kijavítja. Szerintem most nagyon fáradt, és ez régóta fennáll ez az állapot, hogy nem pihenné ki magát, és valóban nincs helyettese, tehát nehezen lenne megoldani. Ami például még egy jó dolog lenne, hogy a 2024. március 14-i, meg később a Hősök teri nagygyűlésen kívül Budapesten, amennyire tudom, nem állt nagy tömeg elé, vagy nem nagy tömeg elé, emberek elé beszélgetni. Tehát jó lenne, például a 13. kerület polgármesteri hivatalnak javasoltam, hogy hívják meg a Szent István Parkba közösen egyezett időpontra.
3: Még az is lehet, hogy erre is sor kerül. Nagyon köszönöm Endrének és mindenkinek, aki velünk tartott. Mi a csapattal nem sokára elindulunk a 3 órás sajtótájékoztatóra. Természetesen arról is beszámolunk, én pedig a fórumban holnap délután várom Önöket. Viszontlátásra!

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Ugyanaz vagyok, aki mindig voltam, a változás az is én.

Amikor a hét törzs egyesült, a nyolcadikból már csak mi ketten éltünk. Ezért elhatároztuk, hogy nyomokat hagyunk nektek. Nyomokat, amelyek jelzik majd az éltünk. Imponáló hatalmas romokat emeltünk, hogy elhiggyétek rólunk, mi boldogok voltunk. És az utánunk jövők, a nyomunkban járók is, mint tudják majd azt, hogy mi igazat szóltunk. De aztán vérszemet kaptunk, és a sírkamráinkban mamut csontok.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Országos véradónapot tartanak a hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Ukrán rakétatámadásban meghalt 6 civil, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovó településen csapódtak be, egy épület leégett, a sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így délután 2-ig mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti. Változékonyra fordul az idő, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós. A Spirit FM-en.
2: Tiszteletre köszöntöm Önöket, a húzós különkiadását látják, egy sorozat kellős közepén vagyunk, ez a sorozat pedig nem vállal kevesebbet, mint hogy a Hallhatatlanok Társulatának 2026-ban megválasztott új örökös tagjait köszönti. Tudják a menetrendet, van egy kuratórium, a kuratórium művészekből áll javarészt, a művészek jelölnek, és Önök pedig a jelöltek közül döntenek. Egy újabb kiválóság itt az asztalnál, mindjárt meg is ismerkedünk közelebbről.
3: Köles Ferenc színművész. Több mint negyed százada a Pécsi Nemzeti Színház tagja, de pályájának kezdete is Pécshez, az Egyetemi Színházhoz fűzi. Emlékezetes alakítása a Radnóti Színház Párna ember című előadásának nyomozója, vagy a Pécsi Audencia főszerepe, amiért Arlecchino díjat kapott. Az elmúlt évtizedben gyakran szerepel televíziós sorozatokban is. Jászai díjas 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Szeretettel köszöntelek, gratulálok.
4: Hálásan köszönöm, nagyon megtisztelő itt lenni veled.
2: Én szerintem az nagyon jó, hogy itt vagy. És nem csak a saját személyed okán nagyon jó, hanem mert olyan gyakran merül fel a ti szakmátokban, hogy mennyi figyelmet kap a színész, hogyha nem egy pesti nagy színházban játszik. És azért ez a díj azt mutatja, hogy mégiscsak van figyelem.
4: Hála jó Istennek, hogy így ránk lett mutatva, vagy meglettünk ilyen szempontból találva, mert nyilván ez esetleg egy hozadéka egy olyan következő pár lépésnek, amikor több fény, több reflektor esik ezekre a salakos pályákra is. Hogyha ugye viccesen szólva szoktuk mondani itt szakmán belül barátokkal, hogy ugye Pesten általában stadionokban futnak a színészek vagy a sportolók, itt nálunk egy kicsit én salakosabb a pálya, de ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól esik, hogy az ember egyszer csak így rámutatnak. Mert maga a jelölés az egy nagyon megtisztelő és meghökkentő dolog volt, és aztán az, hogy akkor mégiscsak létezik azon túl, hogy az ember vidéken képvisel valamit, egyfajta olyan szociológiai buborék, mint Pécs, mint Debrecen, ugye én debreceni vagyok, hogy az emberek úgy látszik felemelik a telefont, vagy rámennek a netre és szavaznak. Tehát, hogy van egy olyan komoly diaszpóra közönségben is vidéken, aki ezt megpróbálja képviselni.
2: Nagyon sokan, ezt külön köszönjük egyébként Önöknek, hogy ilyen sok szavazat érkezett ebben az esztendőben is. Nekem az a fura egy kicsikét, de ezt majd megmagyarázod, hogy hogyan van, ha egyáltalán ez így van, hogy pont idén olvastam tőled egy nyilatkozatot arról, hogy ez a pálya, ez hogy meg tud zökkenni, és hogy te most éppen azt érzed, hogy miközben kamara előadásokban szárnyalsz, közben nagyszínpadi előadásokban zötyög a szekér, igen, és közben jön egy ilyen díj, ami hát valójában visszaigazolása az elmúlt 25 évnek így unblock.
4: Egyértelműen egy nagyon komoly elégtétel ez így számomra, és ezt így nem önelégülten vagy mosolyogban mondom, de ha ezek az apróbb és szakmai és fesztivál díjak itt az elmúlt 3-4-5 évben talán nem igazolnak vissza, akkor ez a konok mégis ilyen félig illegalitásban történő munka ott az egyes számú próbateremben, ami nálunk a stúdió, ami ott folyt, ahol kvázi lettem így rekesztve az utóbbi évekbe. Ha ez nem igazolja vissza, akkor az ember azért nyilván veszíten a kedvéből, az alázatából, meg az elszántságából, de ezek miatt, meg főleg emiatt, mert ez mégiscsak egy csúcsa, vagy valamilyen szinten azért kiszúrja egy életpályát, egy ilyen halhatatlan díj, az azért mindenképpen elégtétel. Nem egy ilyen meldöngetős, egy ilyen hogy megmondtam, elégtétel, de úgy szépen visszaigazol egyfajta ilyen csendes konokságot, amivel az ember csinálja főleg ezt az egészet vidéken.
2: Mondtad, hogy ez egy salakos pálya. De ez a salakos pálya, itt is ugyanolyan a kapu, ugyanúgy vannak felfestve a vonalak, tehát ez nem változik, legfeljebb nem olyan puha a fű valóban.
4: Világos, de hogyha maradunk ennél a kvázi sporthasonlatnál, ez hát úgy salakos, hogy nem az állaga, mert hát játszanak sokan salakos pályán, hanem inkább a pedigréje, vagy a körítése, a körülmény.
2: A hátsó pálya?
4: A hátsó pálya az öltöző, és akkor kezdjük utána az edzővel, a csapattársakkal, a trénerrel, a gyúróval. Tehát, hogy annyiban más, vagy annyiban provincionálisabb, vagy vidékibb ez az egész, és azért a salakpálya hasonlat, hogy nem feltétlen nehezebb a pálya, ott is gólt kell rúgni, az a vége, vagy leütni a negyedet, vagy nem tudom mi, de hogy a lényeg az, hogy kiket hoz szembe a sors. vagy a szél, vagy az idő, vagy az éppen aktuális igazgató. Tehát, hogy inkább a csapat. Ugye, mert csapatjáték a színház is erőst, sőt, és a sarakosságát, vagy a vidékiségét, vagy a provincialitását, azt inkább ebben értem.
2: Ez az egyes számú próbaterem, ez a te makacságod, vagy azt mutatták meg, hogy ott az ajtó, ott lessék szíveskedni, próbálkozni. Te nyitod magadra mindig azt az ajtót?
4: Most már, igen, tehát most már nyitogatom, és hát szándékosan arra is húz a szívem, annyi minden élmény köt oda, de ez egyfajta ilyen hát nem azt mondom, hogy büntető század, vagy egy ilyen lágernek indult ez az egész, mert azért ezek mégiscsak súlyos szavak, de volt egyfajta olyan érzésem, hogy a mostani igazgatás engem szándékosan rekeszt oda le az egyesbe. Hát nem
2: tudom. Nagy a szád?
4: Nagy a szám, igen. Ilyet is hallottam már vissza, hogy túl sokat beszélsz a Köles Ferivel, azért vagy bajba. Tehát, hogy igen. Nagy a szám, de nem ugyanagy a szám, tehát azért én nem vagyok egy született forradalmár ilyen szempontból, hanem mindig a szakmaiság, és mindig a színház dohog bennem, és az zubog, és azért csinál meg mindent, és amikor ennek útjába kerül valami fajta ellenállás, vagy ostobaság, vagy hozzá nem értés, vagy szakmaiatlanság, akkor én ennek mindig nyilván szót adok. Vagy ezt szóvá teszem. Az egyes számú próbaterem az lehet, hogy szándékos is, akkor így részben fölülről lehet, hogy véletlen, de egyébként meg erősíti, pont ezek a díjak kapcsán erősíti azt a fajta munkamániát, vagy azt, hogy ne lustuljon az ember. Ugye ez a fáradtság vagy zökkenés, az nyilván a pandémiával indult, ami ugye országos...
2: Ez megütött?
4: Az meg, az azért, hát főleg...
2: De az, hogy bezárt a színház, vagy...
4: Hát ugye a színház és a film és a közönség előtt való játszás, tehát ez az a szektor, ami először zárt be, és utoljára nyitott ki. Nyilván ugye, mivel embereknek játszunk, emberek között mozgunk, az egy ideig olyan szórakoztató volt, hogy úgy az embert úgy kicsit tehermentesíti, vagy egy kicsit otthon lehet lenni, pihenni, de aztán utána nagyon kihűtötte az ember idegrendszerét, ami viszont egy színésznél az nem biztos, hogy jó, hogy túl sokáig pihen, hogy nincsen azon a forponton. Például azt vettem észre, ez meg már lehet, hogy egy ilyen addiktív vagy orvostani dolog, de hogy amikor be voltunk otthon zárva, és akkor otthon volt az egész család, és akkor valahogy úgy lefolytattuk a napot, kiment az ember ninjának költözve a boltba, hozta haza az élelmet, vadászott a maga sunyi módján, és akkor jött ez a lockdown, és akkor azt vettem észre, hogy este 7 körül valahogy így felugrott a vérnyomásom, és akkor így elkezdtem otthon úgy csapkodni.
2: Nem volt helyed?
4: Nem volt helyem, meg volt egy olyan tétlen vergődés bennem, egy ilyen vekengés, hogy na most kéne valamit csinálni, de erre csak utólag jöttem rá. Tehát mondjuk, ja, tehát ennyit a pandémiáról.
2: Volt, aki verset mondott a Facebookon, meg felolvasott regényt.
4: Mesékkel szórakoztattuk a gyerekeket, verseket mondtunk költészet napján, bejelentkeztünk otthonról, vicces videókat osztottuk meg, ez nem a színház sajátja, ez egy kicsit ilyen ez a cirkuszi része, tehát hogy ez,
2: ja,
4: ez egy inkább ilyen munkazajt csaptunk, hogy mutassuk, hogy mi is vagyunk még, meg ezért kapunk kvázi fizetést.
2: És ebből nem tudtál visszapörögni igazán? Azt
4: eleve nem, tehát igen, eleve ez lelassította az embert, mondom, kihűtötte az idegrendszert, és akkor utána nálunk jött egy váltás, jött egy új igazgató, és egyébként a pandémiára is hivatkozva volt az, szerintem sok helyen, nem csak nálunk vidéken, színházban, hogy elég volt már a bajból, az embereknek volt elég problémája, most akkor kezdjünk el szórakoztatni. Hogy azért járjanak az emberek a színházba, hogy szórakoztatni. Na de én is szórakoztattam korábban is, de annak is volt egy színvonala, tehát egy Goldoni, egy Molière, egy Fedó alatt nem nagyon mentünk le, és egyszer csak elkezdte elömleszteni, és akkor nem akarok így belecsúszni nyilván ebbe ez a politikai sávba se, de hogy volt egy ilyen országos jelenség, kivéve egy-két nyilván művész színházat Pesten, ahol elkezdett jönni ez a tucatkodás, ez a toljuk lagatját, 3, ez essünk ki a szekrényből, 4, ez a borzalmasan már-már ízléstelen fajta szórakoztatás, és ehhez képest mondom most itt ülve, hogy ilyen szempontból viszont ez a lerekesztettség, amit én így hívok, meg ez a illegalitás, meg ez a menjünk le a pincébe, pont jót tett, mert kvázi megvédett engem ettől az egésztől, ami közben zubogott, meg zajongott a nagy színpadon, és abban nekem ilyen szempontból
2: Körös Feri
4: nem...
2: tudott művészkedni az egyes próbaterembe.
4: Hagyták őt bohockodni az egyesbe, hadd mondja magáét, így is fel lehet fogni.
2: Mondjuk ezek neked meg sorozatba hozták a sikereket. A gatyaletolóssal meg nem hozott díjat senki.
4: Világos, de most megint ugye a pálya, hogy meg a kiszolgáló személyzet, olyan partnereket kaptam, vagy olyan lehetőséget, vagy volt már bennem egyfajta 50 pluszos érettség is, vagy 50-hez közeledő érettség, ami miatt ezekkel a dolgokkal kellett kezdenem valamit, még hogyha nem is volt meg hozzá a gyúró, meg az edző, meg minden. Saját üstökünknél fogva kollégával, vagy ugye monodráma esetében egyedül, kitaláltam, megoldottam, kimásztam a kakiból, és a kollégával, vagy ugye monodráma esetében egyedül,

0: amikor a Jászait kaptam 12-be, akkor ő kapta a harangozó díjat, tehát akkor is egymás kezét fogva.
1: És együtt mentetek oda gyakorlatilag?
0: Hát úgy együtt mentünk oda, hogy én ott voltam kéznél, engem ugye a egyetemi színházból hozott át a Tamás, ő pedig akkor művészeti gimnazistaként végzős volt, és fölvették a tánckarba. És ő onnan izmosodott egyébként magántáncossá. Na de a balikóság, tehát hogyha tehát nem mehetünk el úgy itt emellett a díj mellett, meg emellett a lehetőség mellett, hogy a Tamás neve nem jön szóba. És én direkt utána is nyomoztam, és átbeszéltem az Irisszel, hogy nehogy blasphém legyek, vagy valakinek bele kavarjak a magánéletébe, de furcsa, ugye említsük meg a Hegyi Barbarát is, tehát a Balikó Tamás Hegyi Barbarának vagy Hegyi Barbara volt az első felesége, Irisz volt a második felesége, én meg a magam módján, hát nekem meg mondjuk műpapám volt, én ezt a kifejezést használom, tehát egy olyan figura, egy olyan sármos, intelligens valaki, aki mögé nagyon könnyű volt beállni, és ő ráadásul előszeretettel, akkor még talán nem született meg a fia Benjamin, de majd erről beszél az Irisz, ő előszeretettel hívta azokat az embereket, akinek kedves volt a társulatból, többünket nyilván, nem csak engem, fiamnak, tehát fiamozott minket, jó kedvébe, vagy jó hangulatába, vagy az instruálás hevébe, úgyhogy mindenképpen ez egy balikó örökség körbeérése is egyben.
1: Nem akarok mélyebbre menni ebben, mint amennyire feltétlenül egy ilyen beszélgetésből következik, de én most azt érzem, hogy neked balikó hiányzik a Pécsi Színház jelenéből. Tehát lehet, hogy ez a Pécsi Színház ez rendben van, csak nincs benne a balikó.
0: Hát igen. Igen. Visszafele fejt meg az ember mindent, tehát most nekem is lehet, hogy még le kell peregni egy kis időnek, hogy megfejtsem ezt az elmúlt 3 évet, ami bizonyos értelemben már inkább csípett, mint jól esett, de aztán lehet, hogy az ember, mondom, vitt is belőle valamit, vagy valami haszna is volt annak, hogy mégse a nagy színpadon szaladgált végig letoltgatjával. A Balikó Tamásság az nyilván meghatározó, főleg nekem ugye főiskola híján, én oda bekerülve az első 10 évemet mindenképpen inas éveknek hívom, tehát azok voltak a tanuló éveim, az első 10 év a Tamás alatt, 11-ig volt talán ő hivatalosan igazgató, aztán jött a Rázga Miklós igazgató, és utólag nyilván ott is volt egy apa hiány, ott is volt egy balikó hiány a következő 10 évben, de most a nem tudom hány év telt el azóta, visszatekintve most mégsem csípett annyira, mégsem fájt annyira, mert jó volt a gyúró, jó volt az edző, tehát hogy meg volt csampon, meg WC papír az elsőmeti fiú WC-be, tehát hogy így visszagondolva, tényleg szakmailag most a viccet félretéve, az is a balikó hagyományt folytatta tovább, vagy folytatta ki, de igazad van abban, hogy a balikóság, mint egy ilyen minőségjelző, vagy egy ilyen lakmuszpapír, az nagyon fontos, és ez egy ilyen izzószál az emberbe, és ahhoz én is sajnos, vagy nem sajnos, és ez tetszik, vagy nem tetszik valakinek, én mai napig ahhoz mérek mindent, a balikósághoz.
1: Mondott, hogy főiskola hiány.
0: Igen.
1: Úgy nagyon nehéz elkezdeni egy valódi művész, tehát nem az, hogy statisztálok, jól érzem magam, mert művészek között vagyok, hanem én magam akarok a művész lenni, de nincs hozzá végzettségem. Ugye szokták mondani, ezek az egyetemi színkörök, a tiétek ennél komolyabb volt, ezek azért jó iskolák.
0: Nagyon, nagyon, nagyon. De ez is egy véletlenség, tehát ez is egy sorsszerű véletlen volt. A lakótársam lett egy albéletben, én ugye egyetemre mentem Pécsre, én népművelőnek, vagy jobban hangozva mondva, ilyen művelődési menedzsernek tanultam én ott egyetemen, és akkor kétszer fordult vissza az ajtóval a Szabó Attila barátom, hogy nincs kedved, most indul egy ilyen új egyetemi színház, nincs kedved mégis lejönni, és én másodjára mondtam azt, hogy na jó, miért ne próbáljuk ki. Nem mondom, hogy addig nem voltak rá jelek, hogy színházzal is foglalkozhatnék, de az ott robbant be, és 96-tól 2000-ig, 99-2000-ig, amíg föl nem vett a Tamás, addig ott gyúrtak engem első körben kvázi színészkévé, és aztán utána a Balikó érában tanultam meg azt, ami fontos. Ennek hiányát, hátrányát nyilván azok azért a 2000-es évek eleje, ott azért nagyon nagy osztályok végeztek. Én egyszer viccből, hát úgy viccből, hogy rábeszéltek, de nem gondoltam komolyan, elmentem felvételizni. Én nem mentem sokszor felvételizni, egyszer mentem el viccből.
1: És hát miért volt vicc?
0: Úgy volt vicc, hogy nézzük meg, hogy mi van, és aztán közben most ezt hívjuk
1: sorosnak. Legalább nem mondhatod, hogy meg se próbáltad?
0: De nem tudom, hogy volt benne egy ilyen dafkesség, de ugyanígy viccből a mostani feleségem akkor még csak kedvesem ugyanígy beadta, és a második rostá

0: a fölfelé vonaton találkoztunk, hogy hát te mit csinálsz itt, és kiderült, hogy ő is beadta, és aztán valahogy biztos ez hozott, hogy okozott zavart a térbe, de a második kör már neki sem, meg nekem sem sikerült, amire mi egymás nyakába borulva elkezdtünk táncolni a főiskolán, ugye, ami akkor még egy nagyon komoly, többszörös túljelentkezéssel dolgozó intézmény volt, és akkor ott a pedálus vagy portás, vagy nem tudom, ez nem is itt el. Mindenki örültök, felvettek benneteket, nem, annak örülünk, hogy nem vettek föl, mert akkor nyilván nem láttunk még ettől a kefirköttől, ami az agyunkon volt. De ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkoztatott ez engem ez az egész, meg beszéltünk még a színházba is, sokszor kapta meg az ember pozitíva, negatív ezt a amatőr alternatív jelzőt, ezzel sokat piszkáltak. Már amikor én bekerültem a színházba, például elkezdtem jelenet után visszapakolni mindent a helyére, mert nem tudtam, hogy arra van egy külön szakma, a kellékes, aki elpakol, és azt hitték, hogy az ő munkájukat akarom elvenni, mert én ugye úgy nőttem bele az első pár évben, hogy mindent magunknak csináltunk.
1: Persze.
0: És akkor most kimondom nagy nehezen, mert egyfajtában nyitott tudatartival dolgozom, és nem tudom így összekötni sokszor a gondolatokat, de hogy azért nem éreztem hátrányát annak végül is, egyrészt már jól éreztem magam Pécsett, és nagyon jó szerepeket kaptam a Tamástól, és folyamatosan terhelt és nevelt ki, mert Pécsett játszódott az első legjobb 10 évben, vagy 14 évben a Poszt, tehát ott került megrendezésre.
1: És hogy érezted, hogy benne vagy a közepén?
0: Benne voltam a főiskolába, csak mindez a hegy jött Mohamedhez, vagy Mohamed a hegyhez, már nem tudom, hogy ez hogy illik, hogy ne legyen senkire se nézve sértő, de hogy ők jöttek helybe, és azokat a kortársakat, akikkel egyébként együtt járhattam volna főiskolára, azokat mind lehozta a szél, évente egyszer 14, nem tudom, 12, 13, 14 napra, hosszú időre. Megismertem őket, ők megismertek engem. Ugye a házigazda okán vagy sokszor persze megérdemeltem, de bekerült pécsi előadás is, és akkor én ott szedtem föl szerintem a szálakat, meg ott fújt össze a szél ezekkel az emberekkel, akikkel egyébként lehet, hogy együtt végeztem volna. Az a vicces felvételi, az a Máté, a legendás Máté Gábor osztályba ment volna, a Mészáros Máté barátom, meg ezekkel végeztem volna, de én egy nagyobb került, egy ilyen nyúlcsapást tettem így körbe, és ez így ért körbe.
1: És debreceni, vagy most már pécsi?
0: Azt mondtam viccesen egyszer, hogy Debrecenben jártam a Mi utcánk című darabbal, ugye a debreceni a szerző maga Tarsándor is, és ott egy volt osztálytársam, általános iskolás osztálytársam, ott a Civis Rádiónak, vagy nem tudom minek a riportere megkérdezte ugyanezt a kérdést, és akkor azt mondtam rá viccesen, hogy hát majd ahonnan előbb kapok díjat. Majd, de milyen viccesen, meg ilyen nagyképűen, de akkor így most pesti is lettem. Nem, de... És akkor megint a sorszerűség, és azt hiszem abban az évben, vagy igen, annak az évnek az őszén a városi, a Viktor Vazarelli díjat kaptam Pécstől, miközben ugye ott már 20-32 éve élek Pécset, és 18 éve tettem Debrecenbe. Nagyon fontos a debreceniségem, de hogyha már ezt a viccet ki akarom folytatni, akkor ez azt jelenti, hogy innentől pécsi lettem minden szempontból, hát ott élek, ott vannak a gyermekeim, ott van a feleségem, ott vannak a ismerőseim, barátaim, tehát nyilván pécsi lettem, de a debreceniség az egy nagyon fontos origó, vagy egy fontos gyökér, amit alapvetően ápolok, vagy valamilyen szinten mindig kezelek, vagy hozok magam.
1: Hát ez a darab, amit említettél is, ez azért ezt meg is idézi, tehát
0: igen.
1: Ezzel valamit adsz is Debrecennek.
0: Olyannyira, hogy amikor az ember rátölt ez az életközepiség, akkor nem drága órákba és autókba, ilyen nyitott tetejű autókba kezdtem el gondolkodni, valami ilyesmi jutott eszembe, hogy nekem ahogy a sors különválasztott, vagy elsodott például egymással minket az előbb említett Szabó Attila barátommal, aki ugye berángatott ebbe az egészbe, hogy őt újra föl kell hívnom, és ezt a régi tervünket, ezt a Tar Sándor Mi utcánk novellás kötetéből készülő monodrámát, ezt csináljuk meg. Tehát, hogy ez egy elszámolás, egy számadás nyilván Debrecen felé, nekem meg egy olyan kihívás, akkor is a kortársaim, egyébként a Mészáros Máté, és a többiek sokat játszottak akkor monodrámákat. Egyébként ez is a pandémia hozadéka volt, ami egy pozitív hozadék, hogy az emberek elkezdtek szűk térben, kevés nézőnek egyedül játszani, mert akkor ugye nem köpött körbe a vírust, vagy nem tudom, tehát hogy nem viszi szét a légkondi annyira. És az egy ilyen pandémiás haszon volt, hogy akkor ezzel foglalkoztam, nekem meg egy kihívás volt, hogy egyedül kibírom a színpadon, és akkor nyilván adott volt az apró.
1: Ez kérdés?
0: Ami?
1: Hát egyedül kibírod-e?
0: Hát kérdés, szerintem egy kor után kérdés. Meg hogy egyedül az ember kitart-e az érdekessége, a töltöttsége, az átéltsége, a hitelessége.
1: De ez a kétely, amiről te beszélsz, hogy igazából. Tehát, hogy az elsőnél nyilván ott van, hogy elég vagyok-e ehhez.
0: Igen. Ezt akartam szerintem tesztelni. Ezt akartam kipróbálni. Vannak ilyen nagy mumusok, ilyen nagy félszek szerintem a szakmában. Anyósom piszkált ezzel, vagy gúnyolta azt, hogy az ő, mivel ő most a 86 éves, egyébként még aktív színésznő, ő azzal piszkált, hogy ugyan már mit kell monodrámázni, ez régen akkor volt divat, amikor valaki már annyira kiment a pálya szélére, vagy megöregedett, hogy már nem kell senkinek, és akkor elővett egy valami verses estet, vagy valamit, és akkor azzal, hát nyilván viccesen ezzel provokált, és akkor én ezzel nem foglalkozva azt gondoltam, hogy ezt nekem ki kell próbálnom, 45 lehettem, és akkor, hogy ezt megcsinálni. És akkor így belemasszíroztam magába ebbe az anyagba egy-két olyan hozott dolgot, nagymamám szövegeit, mármint elszólásait, tehát ő egy egyszerű parasztasszony volt, de hogy csináltam egy ilyen időkapszulát ebből a darabból, hogy belementettem a Tarsándor mellé még olyan dumákat, félmondatokat, amiket így hozott. Akartam rakni magamnak, meg ugye nagy félsz volt még régen az igazi jó színházban itt a 2000-es évek elején ott a poszt kapcsán, amit emlegettem, hogy a silingék, hogy le tudtak vetkőzni a hatás vagy a darab kedvéért sokszor, és akkor ebben a monodrámában azt is, hogy van egy ilyen heveny vetkőzés jelenet, hogy a mesztelenség maga nem egy ilyen nyilván egy ilyen arcbamászós dolog, tehát nem egy ilyen vállaltan és direkten és öncélúan mesztelenkedés, de ezt is ki akartam próbálni ebbe az egészbe, hogy érek annyi, hogy megmerem-e csinálni.
1: Az fontos?
0: A mesztelenség? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem, majd, hogyha ezt majd...
1: Ez egy ilyen bátorság mérce nagyon sok...
0: Bátorság mérce is, és én még azt akartam ebbe egyébként kiszámolni, hogy lehet azt úgy csinálni ízlésesen. Tehát, hogy ez mondom, ez nem úgy mesztelenség, hogy én percekig állok mesztelen a színpadon, hanem inkább az a pőreség hiányzott nekem egy ilyen fekete ponyvaszerű szinte hullazsák mögött, ami ahol van egy vallomásos rész, ahol én a gyerekkoromban meg a Tarsonyi bácsival való kapcsolatunkról vagy ismerettségünkről beszélek, hogy úgy éreztem az Attilával, hogy annak van egy nagyon komoly hatása, hogyha csak tudva tudja a néző, hogy valaki a függöny mögött vagy a spanyol fal mögött, esetünkben a ponyva mögött mesztelenül áll.
1: Be. Jól reagáltak?
0: Igen. Tehát van egy félsz, nyilván néző, hogy Jézusom, akkor ez nem úgy fog folytatódni, hogy akkor ezt így, mint egy csipendél sokba egy felrántom, hanem hogy őszintébbé teszi azt a vallomásosságot, ami ott megtörténik.
2: Adásunk hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbalesetének sérültjei közül. Változékonyra fordul az idő, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Knára. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készen létben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. A balesetben 12-en haltak meg, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Két ember állapota továbbra is válságos. A Miskolcra szállított 9 sérült közül 2 súlyos életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek. A kórház traumatológiai osztályán 5 beteget látnak el. Egy sérült még vasárnap elhagyhatta a kórházat, egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon tartanak megfigyelés alatt. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Említetted a családodat, akkor nevezzük nevén, tehát Sólyom Katalin, a legendás pécsi színésznő, az anyósod, várnak Kinga
3: a
2: pedig a felesége, tehát ez egy művész család, ahol te bedősültél.
3: Én bedősültem, így van.
2: Ez egy teher is, mert hogy nehezebben mozogsz talán. Kérdezném, hogy miért maradtál Pécsen, hogyha ennyire furcsa a viszonyod a jelenlegi helyzettel, de hát közben meg oda köt minden.
3: Világos. Tehát azt szoktam, nyilván az a nehéz, most akkor ugye volt a Balikó korszak, volt a következő korszak, most a harmadik korszak, a harmadik igazgatómat élem, vagy fogyasztom, vegyük úgy. És mindig nekem az volt a lényeg, hogy legyen ez valahogy balanszba. A magánélet és annak a megoldásai, leviselkedése és helytállás, akár mint szerep, és nyilván a karrier. És ez általában egyébként a Balikónál nyilván, mondjuk ott még nem is volt feltétlen, akkor még nem is született meg az első gyermekem, tehát ott ezt nagyon könnyű volt balanszban tartani, mert ugye lett egy feleség az embernek, és mellette meg rengeteg
2: dolgozott. És mind a kettő a színházban éltetek.
3: Alapvetően is. Ő is, igen, ott akkor sokat dolgozott. Ő akkor piszkálgatott azzal, hogy miért nem mozdulunk el Pestre, neki inkább lett volna kedve. Akkor én még nem kaptam ajánlatokat erre nézve, meg akkor én nagyon jól éreztem magam Pécset, tehát hogy nem fel sem merült.
2: Rosszkor kérdezte.
3: Lehet, hogy rosszkor kérdezte. Amikor már engem megszólítottak a következő, mondjuk akkor 10-től 20-ig következő éveimbe, akkor meg már megszülettek a gyerekek, és akkor féltem, hogy elbillen a mérleg. Tehát, hogy akkor nekem nagyon fontos bázis a család, hogyha ott az elbillen, vagy kicsúszik az ember alól, és ezért féltem annak idején Pestet, mert hogy ha följövünk, az annyira szétzilálja a magánéletet, legalábbis én fejbe lejátszva ezt így gondoltam magamról, hogy akkor meg az meg úgy megy a karrier rovására, és viszont. De az a 10 év is rendben volt. Most egy kicsit úgy billent el, hogy több a család, és itt ebben a karrier serpenyőben, vagy az élet, vagy a szakmai serpenyőben nem tudom úgy tisztára mosni magam, vagy kiélni, hogy utána jó és pozitív energiákat vigyek haza.
2: Ezt látják otthon?
3: Sajnos. Hát nem így, hogy ott morcoskodok, meg durcáskodok, hanem inkább a feszültségen. Tehát nekem igen, tehát hogy a vérnyomásán látszik.
2: Ezek a
3: az
2: nagy
3: embernek.
2: Színpadi nagy szerepek hiányoznak? Hát abban a korban vagy, ahol vannak ilyen szerepek.
3: Nem hiányzik semmi, nem voltak nekem ilyen szintű elvárásaim, vagy elképzeléseim az életről. Nekem a jó színház hiányzik.
2: Aha.
3: Nekem a szakmailag erős.
2: A Radnótiban jó volt?
3: Nagyon jó volt. Nagyon jó volt.
2: Ugye a párna emberre, mondom, hogy szerződtél fel, hát nem, jöttél fel egy előadásra, rendre, újra és igen, újra igen. A Radnótiban. Az egy másik világ, az egy művészszínházi közeg.
3: Na, ott beleszagoltam a Camp Nou-nak az öltözőjébe, hogyha már ugye a Salakos pálya és a stadiont
2: Mi
3: nézzük.
2: A különbség?
3: Hát ugye méretében nem, nincs, mert akkor majdnem akkor, mint az egyes számpróbaterem, meg az egész egy kicsit olyan klausztrofób, de hát a személyzet, megint ugye a háttér, a iszonyú profi, és hát a kollégák, tehát hogy világbajnok futballistákkal dolgoztam, dolgozom egyébként mai napig, mert 10 éve megy már a párna ember, ott az nagyon jól esett. De mind a mellett, jó az ilyenekből utána haza is jönni, de nekem ezek a találkozások hiányoznak. A szerencsém az volt inkább eddig, hogy Pécsre jöttek ezek az emberek. Tehát jöttek jó edzők, jöttek jó gyúrók, jöttek jó sporttársak, kollégák.
2: Nézed a VB-t, mi?
3: Nagyon, vagyis hát most igen.
2: Ha valaki majd jóval később lát minket, akkor jó, ha tudja ez a 2026-os véget érve. Futball VB, azért van aki Salakos pályás hasonlatok.
3: Igen.
2: Semmi másért.
3: Annyira Csádi Serpa, még mindig igen, vágynak Emlóba.
2: Viszont erről a művészszínházi dologról jut eszembe, hogy az, hogy Vidéken nem tud ilyen létrejönni, az mondjuk annyiból érthető, hogy mindent játszani kell. Ebből a szempontból Pesten könnyebb, de könnyebb ilyen módon egyféle válogatott csapatot is létrehozni.
3: Igen.
2: Mert nem kell mindenhez igen. Valaki, nem?
3: Igen, igen, de nézd, hogy vannak ugye régóta Budapesten játszó ismerőseim, lásd meg a Máté, de a Keresztes Tomit is mondhatom, ők meg élnének, halnának egyébként arra, hogy olyanok legyenek, mint a svájci Bicska, hogyha egy jó, mondjuk akkor vegyük Miskolcot, ő most Miskolc azért az utolsó 10-15 évben tök jó példa arra, hogy vidéken is lehetnek jó műhelyek. Ott is egy olyan szortiment van, hogy népszínházat visznek, de azért egy bizonyos szint fölött nem mennek egy bizonyos szint alá. Tehát, hogy, hogy kiszolgálják a nézőt, ott is van operett, de igényesen és jól kiállítva. Ott is van musical, de igényesen és jól kiállítva. Ott is van vígjáték, de szerintem hamarabb gondolkodnak Goldunival és Molière-be, mint most akarok nem is akarok példát mondani.
2: Ne hozzunk negatív.
3: Ne. Hanem, hogy na, de nagyjából szerintem érted. Tehát, hogy van erre jó példa, és egyébként ez a fajta sokszerűsége a vidéki színjátszásnak, vagy ez a reneszánsz jellege, ez tök jó egyébként. Tehát jó esetben ez jó. Én mondom, én az utolsó 3 évemmel egyelőre nem tudok így elszámolni, de nem voltam annyira rossz, hogyha itt ülhetek veled, meg hogyha csak elmentünk Nyíregyházára.
2: Meg hát azért mégiscsak arattál sikereket. Tehát,
3: hogy valahogy...
2: Ha azzal méred, akkor jött a díj, jöttek a monodrámák, ezek működnek.
3: Igen, igen. Tehát akkor nem akarok hisztizni, akkor végülis azt mondom, hogy jól érzem
2: magam.
3: Akkor
2: egyszerűen egy de jó nekem fejezetet.
3: Így is van, tényleg, nem kell mindig picsogni.
2: Például volt nektek egy Koldus operátok, az még Balikó korszak volt, Mohácsi rendezte.
3: Nem, azt még a Béres Attila rendezte.
2: Béres Attila rendezte?
3: És volt egy Mohácsi kör, ő a Istenítélettel, az elveszett levéllel és a képzelt beteggel volt. Nálunk ott vendég.
2: Na, látod, hogy összecsúsznak a dolgok?
3: Igen, de azok nagyon jó időszak volt, semmi.
2: Akkor a Pécsi Színháznak volt tekintélye?
3: Ajaj.
2: De voltál te Rómeó is?
3: Voltam.
2: Jó Rómeó voltál?
3: Nem.
2: Honnan tudod?
3: Hát tudom.
2: Sikeres Rómeó voltál?
3: Nem, jellemzően nem. Nem tudom, most újra van Rómeó. Most azt direkt megnéztem a mostani fiatalokkal, és azért néztem irigykedve, nem azért, mert jobb volt, vagy más, vagy erősebb, mint a miénk, hanem azért, mert ők fiatalok, viszont egyébként főiskolát végzett fiatalok, és arra azt azért valahogy nagyon megtanulták, hogy szépen beszélnek. Nekem a szép beszéd, a színpadi beszéd, főleg a nagy színpadon, ott a 2001 vagy 2002-t írtunk akkor, a Tamás rám mutatott, és azt mondta, hogy meg tudom csinálni, meg is csináltam. Szerintem, tehát így külsőleg ilyen svádára, vagy nem tudom mit, tehát úgy működött a rómeóság, meg működött
2: igazi hőszerelmes voltam?
3: Igazi hőszerelmes voltam, vizes hajjal, félmesztelenül nagyon ugrottam, betőttem, mindent csináltam, de a Nádasdi, Isten nyugtassa, ő ott járt azon a bemutatón,
2: ő fordította,
3: és ők azt mondta, hogy aranyos, édes, nagyon-nagyon jó csináljátok, csak kár, hogy nem értek sok mindent a darabból, tehát az nekem még úgy volt, és akkor most gondolj bele, hogy a Tamás bevállalta ezt kvázi, hogy egy nagy klasszikusba nem buktunk bele. Hát működött, jó volt, készült felvétel után azt a például a Város TV rengetegszer játszotta. Tehát lehet, hogy azt mondanám, ha újra nézném, hogy jó volt, de én emlékszem, hogy belehaltam abba. Tehát annyira átéltem, és annyira nem a szövegre koncentráltam, tehát akkor még nem volt meg az a profizmus, amit én azt remélem, hogyha főiskolára jár az ember, akkor azt megtanulja, hogy kiméri azt a fajta taknyosságát, vagy ködösségét az agynak, ami az állapot, meg azt, ami viszont mutat, vagy a hallhatóság, vagy a hallhatatlanság ilyen szempontból. Tehát, hogy van egyfajta olyan technikai elvárása a nagy színpadi játszásnak, ami nekem akkor még nem volt meg szerintem.
2: Ezt a rutin hozza?
3: Hát a rutin,
2: hanem, a tanulás?
3: A tanulás is hozza, a rutin is hozza, nyilván a gyerekek is hozzák, az ember sok szöveggel foglalkozik, rengeteg mesét olvastam például az a beszélőkének, meg a részleges diszlexiának például nagyon jót tesz, hogy...
2: Neked volt ilyen?
3: Szerintem van, igen. Nem lett detektálva, de tudva tudom, hogy van, vagy csak egy para, még általános iskolában, amikor még volt a szótagolva olvasás, és nem tudom, időre kellett valamennyit kiolvasni, nem tudom, hanyadikba, akkor rajtam röhögött az osztály, ezt tudom. Tehát, hogy biztos azért lettem színész, hogy rajtuk bosszút álljak.
2: Jó, csak. Amikor, na, hát én hozom szóba, nem megy annyira a pálya látszólag, akkor van a művészek között szolidaritás?
3: Igen, igen. Határozottan igen. Nem tudom kiszámolni most pontosan, mikor volt a rendszerváltás, a változás, a legutóbbi nálunk. 2 hónapja?
2: Ha erre gondolsz, akkor igen.
3: Igen, most erre gondolok. Akkor kisütött a nap, átfújt az országot a szél, de addig, amíg egyébként volt ez a korábbi interjú, amiről beszéltél, az írásban jön meg valahol a neten, annak kapcsán, amikor én lefektettem egy-két dolgot, vagy így kijelentettem határozottan először ilyen dolgokat, hogy érzem magam vidéken. Volt egy ilyen elszámoló interjú a 25 éves ott létemről, 50 éves koromról, és annak kapcsán, amikor az előző rendszerhez, előző kurzushoz képest szerintem ilyen ingoványos vagy éles dolgokat mondtam ki, azért utólag kaptam képzeld el a szakmából, most nem mondok neveket, de fontos emberek fölhívtak, hogy köszönjük Feri, hogy megemlítetted ezt meg azt, köszönjük Feri, hogy ezt kimondtad helyettünk, tehát volt ilyen, tehát igen, van, tehát hogy még ebbe még az illegalitásba is, vagy ebbe a szembeszélbe is volt egyfajta ilyen összetartás, meg ilyen betyárbecsület, ami visszaigazolt. Tehát az, igazad van egyébként, nem kell feltétlenül hisztizni, én se úgy jöttem ide, hogy ez egy ilyen rossz ízű valami legyen, de hogy nyilván az ember érinti a gondokat, de így visszatekintve, ja, tehát hogy így megérte.
2: Aztán megvan ez az interjúd, akkor arról beszéltél, hogy ez az egész szétesett.
3: Igen.
2: Hogy nincs meg az a tartás és összetartás.
3: Igen, szétzilálták a szakmát, igen.
2: Aminek meg kéne lenni. Te most mit tudsz tenni azért? Vagy van-e bárki, aki tud tenni azért, hogy az valahogy összerázódjon?
3: Szerintem most ez történik. Tehát a Szidosz és a Maszk, és most már sokan ülnek a kerekasztalnál, annál nagy kerekasztalnál. Szerintem elindult egy ilyen érési, fölülvizsgálati, pimposodási folyamat itt a szakmában. Egyébként ez szerintem egy régi-régi elmaradása a szakmának, mert amikor én belekerültem 90-es évek végén, 2000-es évek elején, akkor is már azt ígérték, hogy ezt a rendszert, ezt a nagy színházi, kőszínházi, rengeteg színházi, Pest mennyi színházat tart el rendszert, ezt meg kell reformálni, nem sikerült. És aztán utána jött a jobb oldal, és aztán ő még aztán rendesen erre még fészket is rakott, és beletolt. Tehát, hogy így nem lett ez kibogozva. Szerintem most indul el valami, ami engem most már így 50 pluszosan, nem tudom, hogy éri, mint érint, én inkább csak így bel akarok állni. Tehát, hogy így ott akarok lenni, origóként, egy biztos pontként, akár vidéken, és akkor ebbe így segíteni akarok, vagy ennek úgy arcot, vagy nevet, vagy lehetőséget, vagy visszaigazolást adni, hogy na látod, így is megéri, van ennek értelme. Én ebbe akartam hinni egyébként, fiatalként is az elrontott Rómeók és Hadari Rómeók mentén is már arra gondoltam, hogy ha az ember jól csinálja, akkor megérhet egy ilyen kvázi bölcsebb, meglettebb, megéltebb Király Leventévé, vagy egy Hauman Péter, nekem mindig ő az állandó példa, hogy az ember olyan szépen, hitelesen öregszik bele a szakmába, és akkor úgy marad valaki, vagy marad önmaga, vagy nem, tehát hogy nem változik túl.
2: Alattatlanok társulatának legfrissebb színész örökös tagját ünnepeljük most, és hogy ne egyedül ünnepeljem, ehhez azért segítség kell nekem, meg nem ártana, hogyha lenne itt az asztalon egy díj. És ezt a kettőt egybe kapjuk meg most Szikszai Rémusztól. Szia Rémusz, gyere! Téged várunk! Így jó.
4: Igen. Jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok.
2: Minden jót
4: hogy
2: neked.
4: Hogy tartsam ezt így a kameráknak, ott a Jimmynek.
3: Fejem elé, átlátszik.
4: Igen. Hát drága musafejű barátom.
3: Szompó arcvány, hadd tegyem már le.
4: Előbb azt vedd
3: el. Hagyjál már békén. Jó téged látni. Mi? Ezt kitaláltak.
4: Hát gratulálok.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ezt mi találtuk? Rémusz, ülj le, gyere. És nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy elhoztad. Mondtam, hogy kell nekem egy kis segítség, hogy ne egyedül ünnepeljen, meg valaki elhozza ezt a díjat.
4: Igen. Várjál, figyelj, hát szerintem ne haragudj, csak a televíziós múltam. Igen.
2: Ugye?
4: Azt mondja, hogy...
2: Hogy úgy legyen, hogy látszódik.
3: Hogy kell beállítani.
4: Ez így jó?
3: Hát így ez pont így. Fordítva a nevem, mert...
4: De a kamerának jó.
2: Na, jól van. Úgy jutottunk oda, hogy Rémuszt hívjuk, mert Rémusz rendezte a Párnaembert.
3: Világos.
2: És abból indultunk ki, hogy ez köztetek minimum egy évtizedes kapcsolat.
4: Igen.
2: És valahogy te kinézted magadnak ezt a pécsi fiút ide Pestre.
4: Én ismertem őt. Mi játszottunk szerintem 15 vagy 18, nem tudom, 18 éve, nem tudom megmondani, pedig esküszöm, hogy a tegnap este a fejembe volt, hogy a fotót meg is találtam, de igen, hogy utána olvasok, hogy hányban volt.
3: 2008, 2009?
4: Körülbelül 2009 szerintem, igen. Tehát minimum 15-16 éve, 17, nem tudom, de ő volt a a
3: Maxi.
4: Maxi, a Vicska Maxi, és én voltam a Tigris Brown.
2: Ez a Koldus opera, jó?
3: Igen, világos.
4: Koldus Brown, vagy Koldus Brown. Igen, a Koldus opera, és abban játszottunk együtt, és onnan ismertem konkrétan a Ferit, már korábban is láttam, de onnan ismertem, és az nem tudom, valahogyan egyértelmű volt, hogy a Feri játszon a Párna emberbe. Nagyon régen terveztük már azt, hogy együtt dolgozunk, és sőt, azt is mondom, mert hallgattam a beszélgetést, hogy volt egy pillanat, amikor volt előtted egy szerződés, amit csak alá kellett volna írni.
3: Konkrétan nem, de kaptam rá, igen.
4: Igen,
3: kaptam,
4: igen, igen, tehát hogy egy virtuális szerződés, már kérdezve már volt, hogy mi lenne, hogyha...
3: Igen.
2: Na de az a kérdés is akkor rosszkor hangzott el. Úgy, mint a feleséget felvetése 15 évvel ezelőtt.
3: Lehet, nem tudom, igen. Sokat gondolkodtam én akkor azon is. Nagyon-nagyon hízelgő volt, és ez nem a Radnótinak, meg a pár embernek szólt, hogy nem, hanem akkor is úgy voltam vele, hogy nem fogom tudni ezt megcsinálni a családommal, hogy ezt a fajta budapesti logisztikát, meg az általam vélt neurózist, én ezt nem fogom tudni.
2: Csak az, hogy jön a család?
3: Volt. Azóta egyébként nem akkor, de később úgy jött szóba, hogy Feri, na most. Tehát mindig az volt, hogy a feleségemmel esténként, amikor végre egymás mellé jutunk, és be tudjuk fejezni ezt a félmondatot, amit elkezdtünk reggel, akkor ezeket át szoktuk beszélni a napot, meg az elmúlt heteket, meg a éveket. És amikor nagyon csípett, használtam most már ezt a hasonlatot, most már így hagyom, hogy elkezdett nagyon csípni, akkor mindig az volt, hogy adunk magunknak egy évet. És akkor mindig volt ez a, na, nem volt annyira mégsem, akkor még egy év, és az egész, tudod, ez a centi, ez így fogy, vagy megy előre, de valahogy mindig maradt belőle, és amikor úgy éreztük, hogy most akkor baj van, vagy már túlságosan csapkodok, meg hisztizek otthon, akkor ezek így előkerültek, hogy akkor most mi lesz, akkor most keressük meg az Adélt még egyszer újra. Az Adél is keresett egyébként azóta, hogy akkor mi van velem, Pécset, te is kerestél utána. Igen. Szeged kapcsán, hogy még biztos, hogy jól érzed magad? Tehát ez maga a védőháló, az ilyen emberek, meg ez maga a színház, az ilyen emberek, nekem az ilyenek hiányoznak főleg.
2: Ez bátorság kérdése is, hogy valaki elindul valonnan? Te is
4: nem hiszem, igen, szerintem habitus kérdése, és én emlékszem arra, amikor Feri azt mondta annak idején, ami egy jóval nyugodtabb világ volt, szerintem egyre őrültebb a világ, meg egyre gyorsabb ez a város is, meg a nehezebb fölvenni a ritmusát, nehezebb, meg nyilván öregszünk, vagy hogy mondjam, igen, tehát ez is benne van a pakliba, de hogy akkor is azt mondta, hogy neki ez a város túl nagy. Tehát, hogy valahogy ilyen, hogy túlságosan
3: befoghatatlan.
2: De maga a Radnóti meg olyan, mint az egyeszerű
3: próbaterem. Az megint egy cella.
4: Igen, de hát mondjuk annyit tudni kell a Feliről, hogy gyakorlatilag ő egyfajta ilyen pezsgő tabletta. Tehát ha beleteszed egy pohár vízbe, behelyezed egy színházba, egy társulatba, akkor az így elkezd pezsegni. És ez nem csak a színészi minőségéről szól, hanem az emberi minőségéről is szól. És ez egy rendkívül lényeges dolog, és mivel ebből van kevesebb, ezért mindig értékesebb is, egy picit olyan, mint ez a bizonyos meteorit, amivel megérkezett az arany, és csak egy bizonyos mennyiségű arany van a Földön, ettől aztán annyira értékes, mint amennyire az. És ez egy nagyon fontos eleme a mindennek, amit a Feri csinál, valószínűleg a színészetnek eleve az. Tehát, hogy nem tudsz nem emberből fogalmazni, bár vannak a szent szörnyetegek is, akiknek ez megy, de nekem mindig kedvesebb vagy lényegesebb az, amikor a lélek vagy az ember az legalább olyan értékes, mint a szakmai tudás. És ez a Feriben nagyon szépen összeér.
2: Ezzel a Párna emberrel adtál szép feladatot a színészeidnek is, meg a nézőidnek is. Az egy nagyon kemény darab.
4: Igen.
2: Szerintem a műsoron lévő darabok között talán a legkeményebb.
4: Hát egy brutális lelkileg történet, igen.
2: Amikor egy ilyenen dolgoztok, az nem megterhelő a színésznek, a rendezőnek?
4: Rendkívül sokat röhögtünk. Többek között
2: na,
4: a Ferinek.
2: Az előadásban.
4: Többek között a Ferinek köszönhetően, tehát ha valaki visszakeresi, az szerintem a YouTube-on fent van, vannak ezek a nyílt próbák. És akkor ott a nyílt próbából is van egy, a Radnót is nyílt próbából van egy részlet, ami gyakorlatilag röhögi és befullad. Tehát szerintem ösztönösen az történik az emberrel, hogy elviszi a humor felé.
2: Védekezésből
4: is, igen. Aha. És és ez nagyon, nagyon érdekes sztori, mert nagyon sokszor történt meg az, hogy arról kellett beszélnem a párnaember kapcsán, hogy ez nem sötét, hanem a sötéttel dolgozó. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten nyugtassa, a Szűcs Miklós csodálatosan festette ezeket a feketéket, és a feketének a nem tudom hány árnyalatát, amit, hogyha ott van előtted egy Szűcs festmény, akkor lenyűgözve nézed, de az egy eszköz a valaminek a kifejezésére. És ugyanígy ebbe a szövegbe ez a brutalitás, vagy ez a durvaság, vagy ez a gondolatiság, amit képvisel, az gyakorlatilag ebbe a darkba csomagolt lélek, amihez nagyon nagy lélek kell, és hát ezért, tehát hogy valamennyien, tehát nem csak a Feribe, de az egy ilyen nagy lélektársaság.
3: Nem mondom, hogy nem hatott egyébként vissza ránk. Tehát az, amikor nagy nehezen utána hazajutottam ezekről a próbákról, röhögtünk, nyilván eltartja az ember, próbálja leviselkedni, de ugye, ha kiszámolom 10 év, akkor 3 éves volt a fiam, 0-1 éves volt a kislányom, és azért éreztem, hogy amikor, tehát ez visszahat színészet, tehát valahogy ki kell kicsit azért utána szellőztetni, ki kell ventilálni ezt magadból, mert egyébként szórakoztam azzal, hogy a kínai mesét mondtam este, az ágy mellett a kínai kis fiú meséjét, aztán megnéztem, hogy hogy hat rájuk, és amikor az volt, hogy apa, ezt a furát most már ne, akkor úgy letettem, tehát hazavitt, kvázi vittem haza munkát.
2: Jó, és akkor nagyon vidám piroska és a farkas.
4: Igen,
3: én az is brutális.
4: Néztelek benneteket, és csak egy dolog, amit muszáj elmondanom, hogy gyakorlatilag azt 80 ezer ember szokott sorbálni azért az Ördögkatlanban, hogy a falu turistákat lássa, mert ez az őrült hány éve?
3: 14
4: éve egy csapatot vezetve, ugye nem egyedül csinálja, hanem ez egy nagy csapat, van egy ilyen program az Ördögkatlan Fesztiválon, hogy falu turisták, ahol ő kitalált magának egy félig fiktív, félig valós szerepet. És ő vezéli, irányítja, és találja ki nagy.
3: Ez egy ilyen alternatív idegenvezetés. Igen. Mindig a helyi falut, vagy a szomszéd bokrot, vagy valami spotot kitalál a Bérces Laci, vagy a Kisbóni, és akkor azt mutatjuk be, és akkor mindig történik valami érdekes.
4: De volt a cementgyártól már az összes falu.
3: Szoborpark volt, minden, Bokospince, igen.
4: És hát arra ott beszoktak feküdni éjszakára jegyért, mert sorszámos. Tehát, hogy nem nincs elég hely ahhoz, hogy amikor ezt ők csinálják, és éjszakákat fekszenek emberek egy fesztiválon, vagy megfizetnek egy diákot, hogy feküdjön az éjszakába helyettük, hogy legyen sorszám.
2: És akkor arra panaszkodik, hogy nincs elég siker.
3: Látom? De várjál, de ez most miért jutott eszedbe?
4: De semmi, csak hogy néztelek.
2: Azt próbált elmondani, hogy őrült vagy.
4: Nem, azt próbáltam elmondani, hogy csodálatos, igen, és a másik, amit el akartam mondani, hogy én meg csak annyit tudok üzenni a harmadik igazgatóságnak, hogy lehet tuareggel szántani. De a tuareggel nem szántani szoktak, tehát hogy vagy egy
3: és mint amely így. És ráadásul hasonlítunk is egymáson,
4: igen,
3: nem?
4: Igen.
2: Elsősorban a sapkátok. Hadd adjak át neked egy ilyen kötetet, amely egyúttal egy bor. Igen. És ez a Halhatatlanok 2026-os évi bora. Ez egész egyszerűen jár neked, főleg mert névre szól a doboz is, meg a benne lévő itóka is. Jó. Kedves egészségedre.
3: És utána fér bele a Lego, amit nem tudok otthon elpakolni.
2: Van egy másik is, ez nem szól most névre, viszont szeretettel átnyújtom neked is.
4: Nagyon szépen,
2: ez a mi borunk idén, és köszönjük, hogy itt voltál.
3: Hálásan köszönjük.
2: A díjat.
3: Hálásan köszönjük.
2: Örülök, hogy itt voltatok, öröm volt veletek.
3: Köszönjük a lehetőséget.
2: Gratulálok.
3: Köszönjük.
2: Gratulálok a díjhoz, a díjazottnak természetesen. Köles Ferenc 2026-ban Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Megérdemeltem, és találkozhatnak fel szeptember 12-én a Nagymező utcában, ahol a lábnyoma lekerül a földre a Halhatatlanok sétányán. Köszönjük a figyelmet, örülök, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.
0: Műsorajánló Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőr ellen. Több cég is hozzájárul a Dunavíz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbalesetek sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Épül a fenékküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. Változékonyra fordul az idő, mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a nagy meleg.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
6: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban. Most, hogy közeledik az ősz, elővesszük kicsit a melegebb ruhákat, a kabátokat, és hát ez a fajta hűvösebb változás természetesen az ősz közelette kutyusainkra, macskáinkra és egyéb állatainkra is rányomja a bélyeget. Ők is érzékelik ezt a fajta. találta. Változást viszont most ezt részletesen ki fogjuk tárgyalni, mindent az őszi szőrváltástól kapcsolatban, az aktivitásig mindent át fogunk tárgyalni, úgyhogy ebben pedig vendégem lesz dr. Fodor Kinga, az Állatorvostudományi Egyetem laborállattudományi és állatvédelmi tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
7: Köszönöm szépen a meghívást.
6: Hogyan fest egyébként egy átállás? Mi azért eléggé könnyen átbillenünk, vastagabban, rétegesebben öltözködünk, egy kicsit talán meg is könnyebbülünk a nagy meleg után, de mi zajlik le tulajdonképpen állatainkban?
7: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert itt alapvetően külön kell választani azokat az állatokat, amelyeket csak bent és lakásban tartanak, és azokat az állatokat, amelyek kinti bentiek is, vagy folyamatosan kint tartják őket. Tehát itt élesen elkülön a kettő. Azért különül el nagyon élesen, mert ugye azok az állatok, amelyeket folyamatosan csak lakásban tartanak, és ez lehet akár csak egy cica is, egy macska is, mert nagyon sok olyan macska van, amelyik nem kijáró, egyre több, hála Istennek. Gyakorlatilag ezek az állatok folyamatosan egy nagyon szűk hőmérsékleti tartományban vannak. Tehát gondoljunk bele, hogy ugye télen fűtünk, nyáron most már egyre több helyen hűtünk, de ahol nincs is hűtőberendezés vagy légkondicionáló, azért ott sincs olyan meleg, mint kint. Tehát ezek az állatok mondjuk folyamatosan egy ilyen 10 fokos plusz-minusz hőmérsékleti tartományban vannak, tehát a hőmérséklet maga ezeket az állatokat nem viseli meg, tehát semmilyen változás nem következik be. Illetve ez egy tévhit, nagyon sokan azt hiszik, hogy a hőmérséklet változás az, ami igazán hat az állatokra, de nem, hanem ahogy az évszakok változnak, illetve a napos órák száma csökken vagy nő, hát ugye, ahogy jön az ősz, úgy csökken, azt érzékelik az állatok. És ez azért nagyon érdekes, mert ez egy bentartott, gyakorlatilag folyamatosan majdnem ugyanolyan hőmérséklet tartott állatnál is érezhető. És akkor itt külön választanám a kutyákat és a macskákat, ugyanis a kutya az sokkal jobban alkalmazkodott az emberhez, tehát őt ez annyira, nem is az, hogy nem viseli meg, hanem annyira nincsenek látható jelei. A kutyánál inkább függetlenül az évszaktól a szociális stressz, ami folyamatosan
6: szociális
7: jelen van.
6: Szociális stressz, tehát nem csak a szőrhullajtás és a szőrcsere, hanem szociális szorongás is.
7: Effektíven. Igen, igen. Tehát ott már gyakorlatilag teljes mértékben az ember életritmusát kellett átvegye. És gondoljuk bele, hogy azért mi eléggé egy természetellenes életritmusban élünk, tehát este sokáig pörgetjük a különböző elektronikai eszközöket, a villogó fények. Ez azért nem csak nekünk okoz stresszt a szervezetünknek, hanem a mellettünk élő kutyánál is, kutyának is. Na most a macskák, az pedig azok egy picit másképp működnek, mert a macskáknál tulajdonképpen ugye eleve a macskafélék nagyon sokat alszanak napközben, és teljesen függetlenül az évszaktól és a hőmérséklettől ők hajnalban és napnyugtakor aktívak. Ugye ezt minden macskás tudja, hogy általában egész nap nyugton van a macska, kivéte hajnalban, amikor nem hagyja aludni a gazdáját és ugrál a fején. Tehát tulajdonképpen ezeket a bentartott, nagyon szorosan mellettünk élő állatokat annyiban jelentősen nem változtatja meg az évszak változása. Ami esetleg észrevehető, hogy ahogy jön a hidegebb idő, illetve hogy a nappali órák száma csökken, úgy egy picit megvastagszik a bunda, ez érvényes kutyákra és macskákra is, illetve jellemzőbb lehet a jobb étvágy és a kismértékű hízás. De itt inkább megint a macskákra utalnék, mert sajnos a kutyák többsége így is úgy is elhízott, tehát nem attól fog nőni a testsúlya. Igazából az őszre való átállásnál kevesebb feladata van egy tulajdonosnak, mint fordítva a téről a tavaszra történő átváltásnál, mert ott van egy nagyon fontos feladata a gazdának, hogy a télére növesztett vastagabb bundát, főleg ha kintartott állatról van szó, kintartott kutyáról vagy kijáró macskáról, ott még vastagabb, attól meg kell szabadítani az állatot, és ilyenkor mindenképp érdemes, főleg egy hosszabb szőrű vagy egy vastagabb ajszőrzettel rendelkező kutyánál egy kozmetikába elvinni, mert ha ezt nem fésülik ki, akkor végig szenvedi az egész nyarat, és akkor már úgy fog az őszre felkészülni, hogy még benne maradt a tavalyi alszőrzet, és ez egy nagyon nem csak kellemetlen az állatnak, hanem egészségügyi problémákat is okozhat.
6: Most, hogy beszélgettünk a cicák és a kutyusok esetéről, abszolút felmerült még bennem más állatfajoknak az őszhöz való szoktatása. Mi a helyzet mondjuk a terráriumban tartott hüllőkkel? Azért ők eléggé steril életkörülményben élnek, ha úgy vesszük. Be van időzítve, hogy nagyjából mikor éri őket, lámpázás, a hőmérséklet is teljesen kiegyensúlyozott. Náluk mi a helyzet?
7: Náluk az a helyzet, hogy sajnos a lakásban, illetve az itthon tartott egzotikus állatoknak a 80-90%-a végigszenvedi az egész életét, ezt ki kell mondani, mert nem megfelelő környezetben tartják. Tehát gondoljunk bele, hogy egy sivatagi állat bekerül a lakásainkban, ott kénytelen végélni egy viszonylag szűk hőmérsékleti tartományba az életét, holott természetes környezetében óriási nagy különbségek vannak. Tehát összességében véve őket ilyen mértékben nem károsítja, vagy nem változtatja meg a hőmérséklet, vagy az évszakváltozás, hiszen ők, ha nem megfelelően vannak tartva, folyamatosan mindenféle problémát mutathatnak itt, főleg a hüllőknél a vedlési zavarok például. Tehát hogy ezeknél az állatoknál teljesen mindegy, hogy milyen évszak van. Nagyon oda kell figyelni, hogy azt a tartási körülményt kell biztosítani, hőmérséklet, páratartalom, fény, növényzet, terrárium kialakítás, amire arra az adott fajnak szüksége van. Amire esetleg még kitérnék, és ez minden állatra vonatkozik, egzotikus állatokra, kutyákra, macskákra, hogy viszont a fronthatások, azok ugyanúgy hatnak rájuk is. Mindegy, hogy lakásban vannak vagy kint, és ugyanígy az egyedek között is lehetnek front érzékenyebbek, és kevésbé, mint ahogy nálunk embereknél is. Tehát ez bizony előfordulhat, és főleg, hogyha olyan időszak van, hogy jön ez a villámlásos, dörgéses, esős időszak.
6: Frontokkal teli időszak,
7: akkor ez viszont megviselheti őket.
6: Ha már beszélgettünk a frontérzékeny állatokról, illetve az idősebb egyedekről is, abszolút felmerül bennem az a kérdés, hogy van-e például idősebb kutyáknál, vagy általánosságban kutyáknál egy a fajta őszi lelassulás? Az én kutyusom ilyenkor többet kuckózik, nem is nagyon akar kimozdulni otthonról például.
7: Én azt tapasztalom, hogy ahogy a hőmérséklet kint csökken, inkább felszoktak élénkülni, főleg ilyen nagyon durva nyarak után, amik az utóbbi egy-két évben vannak, és ilyenkor szoktuk is javasolni a tulajdonosoknak, hogy gyakrabban vigyék ki az állatokat a futtatóba. Most már lehet nyugodtan napközben is futtatni őket. Ugye nyári melegben nem szoktuk javasolni, hogy nagy probléma legyen, főleg az idősebb vagy a szívproblémás kutyáknál. Tehát ilyenkor az ősz közelettével nyugodtan lehet futtatni, nem forró az aszfalt. Ezt a kicsit lelassulást ezt én inkább a tél közelettével szoktam látni, de azért ez is összefüggésben van az emberekkel, mert azért mi is lelassulunk, tehát ahogy egyre hidegebb van, mi se szívesebben megyünk ki.
6: És hát ők meg igazodnak hozzánk. Említetted, hogy többet járjunk ki velük a természetbe, az elhízást ezzel is meg tudjuk természetesen, ki tudjuk küszöbölni, de mi a helyzet mondjuk az étrenddel, tehát hogy mondjuk többet mozog a kutyus, érdemes-e mondjuk egy téli étrendet váltogatni, akár egy őszit, nyárit, változik ilyenkor az étvágy, és az előbb említettük, mennyiben nyilvánul lesz hozzá az életminőség ez egy állatnak például?
7: Hát itt az első és legfontosabb, hogy nem az évszakok szerint kell változtatni az étrendet, hanem folyamatosan egy egészséges étrendet kell biztosítani az állatunk számára. Ez az egészséges, ez azt jelenti, hogy az adott fajnak, fajtának megfelelő, és folyamatosan figyelni kell a kondícióját. Tehát, hogyha egy kicsit hízik, akkor visszább kell venni, hogyha valami probléma adódik, akár vakarózás, szőr, bármi ki kell vizsgálni, hogy összefüggésben van az étrenddel. Tehát az évszakváltozás a mellettünk élő állatoknál nem indokol semmiféle sem táp, sem takarmány, semmilyen eledel váltást vagy változtatást. A kondíciót kell figyelni.
6: Kondíció. Ha takarmányozásnál tartunk, a változatosság mennyire mérvadó, mennyire fontos?
7: Az folyamatosan fontos, illetve megint ez egy nagyon tág kérdés, tehát erről órákat lehet beszélni, hogy mit értünk változatosság alatt, mert például, ha egy kutya tápot eszik, vagy egy macska, az ugye látszólag egy nem változatos étrend, de ha egy jó minőségű keveréket vagy tápot eszik, akkor az úgy van összerakva, hogy tulajdonképpen egy változatos, annak jelenti, hogy nekünk nem tűnik annak, de hogyha valaki saját maga rakja össze a keveréket, akkor viszont nagyon kell odafigyelni, hogy valóban változatos legyen, tehát minden táplálóanyagot tartalmazó összetevő benne legyen.
6: Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk látjuk, hogy valami nem passzol, közeledünk akár a télhez, tehát már az őszi átállásnak már régen le kellett volna zajlania, és valami nem oké, és mondjuk a kutyussal, cicával, akár a hüllőknek például a vedlési effektívebb módszereivel, tehát hogy miből tudjuk azt sejteni, hogy a kelleténél jobban megviseli az állatot ez a fajta átállás?
7: Én azt gondolom, illetve az a gyakorlati tapasztalat is, hogy nem az évszakokhoz igazodnak ezek a úgynevezett nehéz átállások, tehát hogy ez teljesen független. Ugye a jó gazda az ismeri az állatát, és most mindegy, hogy egy gyíkról van szó, egy kutyáról van szó, egy nyusziról van szó, pontosan tudja, hogy milyen viselkedési jellemzői vannak, és ha bármi probléma van, a jó gazda az bizony észreveszi. Gubbaszt a sarokban, nincs jó kedve az állatnak, szőrhullása van, akkor ilyenkor nem azt az okot kell keresni, hogy vajon azért, mert a nappali órák száma most nőtt vagy csökkent, vagy vajon azért, mert később fekszünk lealudni, vagy elmentünk nyaralni, tehát nem barkóbázni kell, vagy nem keresni főleg a neten, hogy valami lett az oka, hanem meg kell mutatni egy állatorvosnak. A legtöbb gazda pontosan tudja, hogy ez nem oké, amit az állat csinál, amit látok rajta. Állatorvosnak a legtöbb gazda pontosan tudja, hogy

0: velünk van, tehát hogy egy ilyen arany középút kiépítése a lényeg.
1: Igen, tehát nagyon fontos, hogy az állatnál sem legyenek, se legyenek nagy változtatások. Tehát, hogyha az állat, főleg a kutya, de még a macska is nagyon jól alkalmazkodik az embernek az életritmusához. Hogyha ez bármilyen okból felborul, akár csak egy nyaralás, az bizony stressz az állatnak is. Tehát ugye ez a mi nyaralásunk, és mindenki várja a nyaralást, hogy elmenjünk nyaralni, de azért akármennyire jól érezzük munkat, azért nekünk is az egy stressz. A pakolás, az utazás, a hazajövetel, ha főleg, ha visszük az állatot is magunkkal, ezt ő is érzi, neki is stressz, hiszen kiragadjuk a megszokott környezetéből. Ha meg otthon hagyjuk, és valaki vigyáz rá, akkor meg a gazda hiánya a stressz. Tehát nagyon fontos, hogy az előbb említetted, hogy legyen egy olyan kialakult életritmus, amit az állat megszokott. És hogyha ebből valamilyen okból kifolyólag kilépünk, akkor előfordulhat, hogy az állatnak valamilyen tüneteket, az állat valamilyen tüneteket produkál, ami odafigyelést igényel. Erre hál' Istennek már nagyon jó készítményeket lehet kapni, nyugtató hatású készítményeket, prebiotikumos készítményeket, tehát erre fel lehet készülni előre.
0: Mi a helyzet az élősködőkkel? Ősszel ők berendülnek, vagy inkább nyáron egy ilyen szunnyadó fázisban vannak? Kifejezetten érdemes ilyenkor odafigyelni, például akár a bolhaírtásra, a kullancsok elleni védelemre?
1: Igen, ez nagyon jó, hogy följött ez a kérdés, mert igen, nagyon aktívak. És gyakorlatilag most már, főleg, hogy a hőmérséklet ilyen mértékben változott, azt kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbb parazita, az gyakorlatilag már majd egész évben aktív. Tehát gyakorlatilag most már azt sem mondhatjuk, hogy télen nem aktívak, tehát erre ugyanúgy figyelni kell folyamatosan, tehát a külső és a belső parazita elleni védelmet nem szabad abba hagyni, mert annak súlyos következményei lesznek. Hiába jön a hidegebb idő, bizony a kullancsok, a bolhák, azok ugyanúgy megmaradnak. Sőt, nagyon sok olyan parazita van, amelyik áttelel, úgymond, tehát petéket rak akár a lakásban, a padlórepedésekbe. És abban a pillanatban, hogy egy picit melegebb az idő, vagy ugye ott van mellette a kutya, a macska, abban a pillanatban ki kell felélénkül, és megbetegíti az állatot.
0: Hát azt hiszem minden gyors talpalót és fontos információt megadtunk a kedves hallgatóságnak az őszi átállásra kedvencekkel kapcsolatban. Dr. Fodor Kinga volt a vendégem.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Hogyha már az ősznél tartunk, ne is menjünk messzire, hiszen hogyha kimegyünk a természetbe, számos változást vehetünk észre, hullanak a falevelek, természetesen sárgulnak is, na de az állatvilágban is fontos lépések és hát történések. Zajlanak, megtelik az erdő élettel, és bizony elkezdődik a gímszarvasoknak a násza is. Erről a nem mindennapi romantikáról pedig lesz egy beszélgető partnerem is, méghozzá Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője és a Vadászati Védegylet főmunkatársa. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
2: Hallgatókat, nézőket és téged is, szia!
1: Hát mesélj egy kicsit erről a nem mindennapi romantikázásról, lehet így beszélni. Egyébként elkezdődött már, mikorra tehető a szarvasbőgés?
2: Augusztus vége felé azért itt-ottam, ott már lehet hallani, de inkább szeptember ennek a mondjuk, hogy dandárja, szeptember-október, és hát a szarvasbőgéssel veszi kezdetét egyébként a vadászati főidénye, hogy ezt nevezzük, tehát ősztől kezdve lesz az az időszak, amikor a legtöbb vadfajra lehet vadászni, és hát nyilván nem szeptember 1-től mindenre is, hiszen az egyes fajoknak a biológiai éves ciklusát figyelembe véve tudjuk ezt meghatározni. A szarvasbőgés meg egy ilyen misztikus-mitikus dolog a
1: vadász. Igen, és hát nem akármilyen hangokkal jár.
2: És nem csak a vadász számára így van, mert hogyha valaki mondjuk erdő közelében lakik a Pilislábánál, akkor minden további nélkül, hogyha mondjuk este kimegy, akkor hallhatja ezt az elsőre talán még ijesztőnek is tűnő hangot. Nem értek hozzá, de akár meg is próbálhatom megmutatni, bár szerencsésebb, hogyha az interneten nézi meg mindenki. Ilyen elő jellegű hang, és egyébként nagyon sok féle bőgés hang van, hiszen másképp bőg az a bika, amelyik mondjuk éppen keresi a partnerét és a lehetőséget, hogy tovább örökítse a génjeit, másképp bőg az a bika, amelyik a csapattal, a szarvas tarvat csapattal van, hiszen itt egyébként mondjuk az őzzel ellentétben, ahol a hímek szaladgálnak a nőstények, tehát a bakok a suták után, itt ez úgy néz ki, hogy a tarvad, tehát a tarfejű szarvasok, a tehenek, az ünők és a borjak, ezek egy csapatban vannak. És ehhez a csapathoz csatlakozik a bika, a csapatot egyébként nem a bika vezeti, tehát ő terelgeti őket, próbál ott maradni mellettük, de a vezér tehén vezeti ezt a társaságot. És hát ilyenkor ugye az a bika, amelyik a háremmel van, az amikor van rá lehetősége, akkor párosodik, és egyébként meg arra is kell figyelnie, hogy vannak ám vetétársak is.
1: Meg kell tartani a lányokat.
2: Pontosan.
1: Bizony.
2: És akkor a bőgés egyébként ugye egyrészt a hölgyek felé egy jelzést, hogy szevasztok, itt vagyok, illetve azt is meg lehet állapítani belőle, hogy ez most egy ilyen domináns egyed, egy nagyobb termetű hím, egy idősebb, tehát ő a legényagától mondhatnánk, illetve ez egy jelzés a többi hím, azaz a többi bika felé, jelezve, hogy figyeljetek, itt most én vagyok, hogyha ez egy három bikának a hangja, ide ne gyertek, én vagyok az erősebb, hallhatod a hangomon, és akkor ez a kvázi feleselés, ez a beszélgetés, ez első körben arra való, hogy eldöntsék a bikák, hogy most ki a nagyobb legényagátom el, nyilván mindegyik, de...
1: De hát vetélkednek egymással.
2: De mindenki szeretne ugye lehetőséghez jutni, hogy az ő gyermekei maradjanak fenn a továbbiakban, és hogyha ezzel a bőgéssel nem tudják eldönteni, akkor utána megnézik egymást, aztán párhuzamosan szaladnak, mind a kettő mutatja a másiknak, hogy mekkora délceg termete van, micsoda agancs van a fején, és hogyha mindezek után még mindig nem tudják eldönteni, hogy akkor ki jöjjön, ki menjen, ki maradjon, na utána jön a vetélkedés, verekedés. És itt egy érdekességet el kell mondanom az agancsról. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az agancs egy fegyver. Az agancs nem fegyver, az agancs talán leginkább egy reklám, egy cégér, egy PR fogása a szarvas szervezete részéről. Szuperproduktumnak nevezi a biológia, benne van a nevében, tehát egy ilyen plusz terméke a szervezetnek. És alapvetően, hogyha mondjuk nagyon sok a nő ivarú egyed, akkor az agancs kisebb lesz. Hogyha az adottságok rosszak, tehát nincsen megfelelő mennyiségű táplálék, nagy a zavarás a területen, akkor a szervezet másra fog összpontosítani, és elsősorban más szükségleteit elégíti ki, és akkor a kvázi maradékból fogja felrakni az agancsot, de Magyarországon hál' Istennek elég jók az élőhelyi viszonyok,
1: igen,
2: és óriási agancsokat lehet látni.
1: Főleg Zalában, ha jól tudom.
2: Zalában, Baranyában, Tolnában, tehát a Dunántúli rész klasszikusan a szarvasos része az országnak. Habár itt el kell mondani egy érdekességet, ugye a szarvas nem mindig olvassa a szakirodalmat, és például Bács-Kiskun megyében, Hajós vagy Homokmégy térségében szintén óriási agancsokat fölrakó bikák vannak. Az akácon nagyon jól megél, és köszöni szépen, csodálatosan megvan a gímszarvas.
1: Említetted, hogy egy háremben szerveződnek a hölgyek, és hogy kíséri őket nyilván a szarvasbika, a potenciális apajelölt. Na de mekkora területen mozognak, próbálkoznak egy helyen maradni? Mennyire teritoriális állatok ilyenkor egyébként?
2: A teritoriális fogalmaz egy kicsit más, hogyha szigorúan biológiailag nézzük, az azt jelenti, hogy egy állat egy bizonyos területet elfoglal, véd és megpróbálja elzavarni a többi állatot erről a környékről. Az őszbak ezt csinálja, ha már az előbb emlegettük. A szarvasoknál egy kicsit más a helyzet, tehát ők úgy vonulnak, úgy helyezkednek ilyenkor ezek a szarvascsapatok, ahogy egyébként az év más szakában is, tehát táplálékot keres, vizet keres. Nyilván egy ínségesebb időszakban lehet, hogy nagyobb területet fog bejárni, a bika meg ilyenkor követi ugye ezt a háremet. Ami viszont megint csak érdekes és fontos, inkább fontos, szomorú érdekesség ez a mi emberek, autósok szemszögéből, az, hogy ilyenkor a szarvas elütéseknek a száma megugorhat. Mindig az őzet szoktuk emlegetni, mint a legtöbbször elütött nagyvadfajt, illetve a legnagyobb állományú nagyvadfajt. A szarvas esetében ez azért lokális, tehát az Alföldön, leszámítva Bács-Kiskun megyét, azért nem nagyon fogunk összefutni szarvasokkal, de pont Zalában, vagy a Dunántúli részen, vagy az Észak-Magyarországi részen, ott, ahol erdő van, így lehetne leegyszerűsíteni, ott bizony a szarvas előfordulása ilyenkor fokozottan várható a közúton, és hát most már, hogy tudjuk, hogy hogyan jár és hogyan él a szarvas, azt is tudjuk, hogy ha egy kijött, vagy egy átment előttünk, akkor biztos, hogy jön a többi. Máskor is, de ebben az időszakban pedig különösen, úgyhogy autósként nagyon figyeljünk, ott, ahol 90 óra, vagy 90 km per órával lehet menni egy erdei úton, lassítsunk le 50-re, 40-re, hogyha indokolják a látási viszonyok, mert egy szarvassal, tehát egy lónyi állattal való ütközés, akár ennél a sebességnél is gyakorlatilag totál kár, és ez az alsó kategória, tehát ennél csak rosszabb történhet, főleg, hogy nem egy olyan balesetet láttunk már, és sajnos fogunk is, hogy termeténél, testfelépítésénél fogva az elütött szarvas egyszerűen be tud csapódni az utastérben. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan közlekedjenek, ez szeptember-október hónapban aktuális.
1: És hogyha már a különböző szarvasféléknél is tartunk, ott is vannak eltérések. Ha jól tudom, a gimbikák egy amolyan bőgőplacot alakítanak ki maguknak. Viszont a dámszarvasoknál egy kicsit másabb a szituáció. Nem tudom, mennyire voltam szakmai, nyugodtan javíts ki.
2: A következő érdekesség ugye nekünk vadászoknak, meg mondjuk a természet iránt érdeklődőknek szeptember után, októberben a dámoknak a párzási időszaka lesz, amit úgy hív a vadásznyelv, hogy barcogás. A barcogás egy hangutánzó szó, egy ilyen nagyon furcsa, kicsit talán böfögésre is emlékeztető hangot tud kiadni a dámbika ilyenkor, és ezt végképp nem merném utánozni. A dámbika egy barcogó teknőt alakít ki magának, amit megjelöl, hát azzal, amivel meg tud jelölni egy állat egy fix helyet. És náluk az érdekesség az, hogy hölgyválasz van, tehát ahol egy ilyen nagyobb területen a dámbikák a saját teknőket kialakítják, egyébként a dominánsabbak a területnek a közepe felé, és minél kevésbé erős egy bika, vagy minél kevésbé domináns, annál távolabb szorul a középpontjától ennek a barcogóhelynek. Na, oda jönnek a hölgyek, és akkor megnézik kvázi a kínálatot, és eldöntik, hogy mely bika az, amelyiknek a génjei szemmel láthatólag a legalkalmasabbak arra, hogy a gyermekek is hasonló adottság rendelkezzenek. Ennél a viselkedésnél fogva egyébként itt nem tudom elmondani, amit az őznél és a szarvasnál, tehát a dám elütéseknek a száma, eleve sokkal kevesebb dám van, néhány tízezres nagyságrendben van az országban, lokálisan van, és nem szaladgálnak át az utakon. Ellenben, hogyha valaki olyan helyen kirándul, és akár napközben is hallja ezt a furcsa hangot, amit semmihez nem tud kötni, na az lesz a barcogás, és lehetőleg ne menjen közel, egyébként semmilyen állathoz nem kell közel menni, és ugyanez vonatkozik a bőgésre is, tehát hogyha kirándulás közben nekünk van rá lehetőségünk, hogy hallunk szarvasbőgést, csodáljuk meg, gyönyörködjünk benne, de ne térjünk le a kijelölt turista útról, és ne induljunk el ennek a hangnak az irányába.
1: Nagyon meg tudjuk őket zavarni, például akár csak az illatanyagunkkal, akár bármivel?
2: Minden további nélkül, zajjal, hanggal, illatanyaggal, és itt azt is látni kell, és picikét most magunk felé hadd hajoljon a kezem, hogy a vadgazdálkodásban ez egy kiemelt időszak, nem azért, mert hogy minden bikát, amit meglátunk, mi terítékre akarunk, vagy tudunk hozni, de ilyenkor sokkal kevésbé óvatos, sokkal mozgékonyabb a vad, napközben is lehet látni ugye a bikákat, ahogy vetélkednek, vagy ahogy a tarva csapattal kíséri, vagy a tarva csapatot kíséri. Tehát magyarán ilyenkor nagyon sok mindent megtudhatunk az állomáról. Olyan bikákat látunk nagyon sokszor, amivel nem is találkoztunk, sosem is tudtuk, hogy ott van a területen. Igen. És hát, hogyha ilyenkor mondjuk fönnül a hivatásos vadász a lesen, és próbálja megfigyelni, hogy mi van a területen, vagy hogyha mondjuk már egy vendégvadászt kísérnek, és mondjuk tegyük föl, hogy ez egy külföldről ide érkezett vadász, akinek van 5 napja, ez alatt az 5 nap alatt szeretné meglőni ezt a csodálatos bikát, amire egész életében vágyott, és az azért nem sikerül, mert egy kiránduló csapat pont délután zenével, bluetoothos hangszóróval, szépen énekelve valamiféle dalocskákat végigvonul azon a részen, ahol a szarvasnak kéne lenni. Az az este, de lehet, hogy a másnap is, innentől kuka. És ez nagyon kellemetlen.
1: Ez anyagi kár is tulajdonképpen,
2: igen,
1: ha jól értem.
2: Igen, igen, és akkor ez meg egy olyan része, amiről hát kell beszélnünk, mert hogy van gazdálkodás, és az a gazdálkodás az bizony nem csak az állománykezelését, pontosan nem csak az állománykezelését jelenti, hanem azt is, hogy ebből bevétel van, amely bevétel egyébként nem a zsebébe megy egy vadásztársaságnak, hanem vagy a működésre, meg a feladataira költi, tehát mondjuk téli etetés, ilyenkor ebben az aszályos időszakban nyáron az itatás, vagy a hivatásos vadász bérére, vagy esetleg valami befektetése, beruházásra. Most, hogyha egy olyan bikáról beszélünk, ami tényleg egy különleges, óriási 14 kg fölötti agancsot rakott föl, hát ennek a forintosított értéke vagy összege, ez több millió forint, tehát 4-5 millió forintokról beszélünk. Hát, hogyha ez kiesett a kasszából, akkor ott vakarni fogják a fejüket. Úgyhogy nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy ezt respektálják.
1: Hogyan tudnak például a túrázók értesülni arról, hogy melyik területekre nem célszerű betévedni? Van esetleg erre felhívás?
2: Mindig helyben, a helyben szokott módon, ugye, ahogy mondani szokás, meg leírni komoly jogszabályokban, a helyben szokott módon szokták erre fölhívni a figyelmet. Hogyha mondjuk egy állami erdőgazdaságról van szó, nekik a honlapjukon biztos, hogy van arról információ, hogy hol, mikor van lezárás, mert azt is tudni kell, hogy van lehetőség lezárni területrészeket az erdőben. Ennek megvannak a szabályai, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk szeptember 1-től február utolsó napjáig oda tilos bemenni. Általában ez a délutáni óráktól a reggeli délelőtti órákig tart ez az időszak, és a turista utakat magukat nem érinti, tehát hogyha mondjuk valaki túrázni szeretne, akkor alapvetően erre van lehetőség. De azért azt is kérjük, hogy mondjuk, hogyha nem állami erdőgazdaságról van szó, hanem mondjuk egy kis település környékén, a Bakonyban szeretnék kirándulni, előtte próbálja meg a kiránduló megkeresni a helyi vadászatra jogosultat. Erre a legegyszerűbb mód az, hogyha valamelyik környékbeli önkormányzatot fölhívja, és őnekik hivatalból kell kapcsolatot ápolniuk a vadgazdálkodóval, segíthetnek összekötni mondjuk a hivatásos vadásszal a kirándulót, és nagyon sok kellemetlenségnek elejét lehet ezzel venni, mert azzal együtt, hogy kirándulni bármikor bárkinek lehet, mi azért kérünk egy kis megértést ebben az időszakban, mert valóban az épp túlnyomó részében kiki arra megy, amerre akar kirándulni, fotózni, gombászni például, ha bár ebben az évben lehet, hogy az asszály miatt erre nem sok lehetőség lesz, de amikor nekünk a munka dandárját el kell végezni, akkor megköszönjük azért, hogyha tekintettel vannak ránk, és mi pedig ugyanúgy tekintettel vagyunk a túrázókra, amikor és ahol csak lehet.
1: Említetted, hogy ilyenkor ebben az időszakban, a bőgési időszakban a bikák, valamint a vadak is kicsit óvatlanabbak. Ezzel párhuzamosan jár például az agresszió is, tehát kell attól tartanunk, hogy belebotlunk mondjuk egy szerelmes bikába akár?
2: A szerelmes bika nem fog a mi irányunkba elindulni sem, de
1: tehát annyira azért éber, hogy elmeneküljön.
2: Egyrészt, másrészt meg a szarvas bikára ez nem is jellemző, mert hogy nem territoriális a viselkedése. Őzbak esetében, halkam teszem hozzá, előfordulhat. Tehát az őzbak tud agresszíven viselkedni az emberrel
1: szemben. Úgyhogy jóval kisebb, mint a szarvas.
2: Úgyhogy jóval kisebb, egy ilyen 20-30 kilós állatról beszélünk, de azért ezek nem ilyen eltunyult városi házi kedvencek, tehát ez egy 30 kiló izmot jelent kis túlzással. És hogyha mondjuk ő akar támadni, főleg az agancsával, azért tud sérüléseket okozni, de alapvetően még az őz is elmegy, akkor szokott ez előfordulni, hogyha ennyi kikacsintás az őzek felé belefér, hogyha ez egy idézőjelben mondom, egy megmentett gida, amelyik egyébként bak, fölnő háznál, és aztán az első ivarérési ciklusánál egyszer csak azt veszik észre, hogy hoppá, hát ez nem olyan barátságos, mint volt, és egyszerűen kiteszik a kapunk kívülre. Na, ennek az a következménye, hogy egyrészt ő ott marad, mert hogy úgy érzi, hogy az az ő területe, másrészt pedig, aki oda megy, azt megpróbálja onnan elkergetni. Tehát ez is egy elég erős érv mellett, hogy senki ne mentse meg az őzgidát, ami általában egy egyébként teljesen fölösleges is, nincsen baja, de legalább jogilag lopás, hogyha valaki elviszi a gidát. De vissza a szarvasékhoz, szarvasék nem fognak ránk támadni, sem a gímszarvas, sem pedig a dám.
1: És ugye már a szarvasoknál tartunk, emlékszem, amikor említetted, hogy a szarvasbikáknak az agancs koronája, ha így lehet fogalmazni, egy amolyan személyes bemutatkozó, egy olyan névjegykárta tulajdonképpen, ami nem annyira beszédes.
2: Hi, my name is.
1: Igen, tehát hogy nagyon leírja az adott vadat. Mennyire tudjátok szemmel követni? Tehát valamit már évek óta ismertek, és tudjátok, hogy tegyük fel, ő a Döme, vagy ő a Sanyi. Ennyire meg tudjátok őket jegyezni?
2: Minden további nélkül meg lehet különböztetni. Tehát vannak olyan nagyon sajátos agancs alakulások, amik főleg, hogyha még a hullajtott agancsot is megtaláljuk, azok éveken keresztül lehetővé teszik, hogy mi nyomon kövessünk, fölismerjünk egy bikát, tudjuk, hogy merre jár, lássuk, hogy hogyan alakul ez az agancs. És ennek azért is van jelentősége, mert van egy úgynevezett kulminációs pontja az agancs alakulásnak, ez egy nagyon cirkalmas szó, azt jelenti, hogy amikor a lehető legnagyobb agancsot rakja föl az élete során, akkor érdemes nekünk terítékre hozni. A biológia szempontjából ez hát kevésbé fontos, ez a magyar, illetve a germán vadászati kultúrából kölcsönzött trófea kultusznak a sajátja, hogy mi azt, amit elejtünk, szeretünk, vagy szeretjük valahogy megtartani legalább azt a részét, az agancs, a gímszarvas esetében a trófea, és ez az agancs, hogyha a lehető legnagyobb, tehát amikor már tudjuk, hogy innentől már csak lejtmenet következik, és évről évre kisebb lesz, vékonyabb lesz, és a többi, ezen a pont lenne szerencsés nekünk elejteni ezeket a szarvasokat. Hát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, nyilván nekünk nyomon kell követni ennek a szarvasnak az életét és az agancs alakulását. Hozzátéve, hogy attól a ponttól valószínűleg már egy másik dominánsabb egyed fogja örökíteni a saját génjét, tehát kvázi a pályája ennek a szarvasbikának nagyjából itt véget is érne, vagy legalábbis sokkal kevésbé tudna érvényesülni a továbbiakban, tehát kvázi egy természetes kiválasztódáshoz járulunk hozzá. Máskülönben, ha már itt az agancsról van szó, akkor ezt nem bírom magamban tartani, hogy én ezt a természet egyik csodájának tartom. Hogy
1: hiszen nem akárhogyan jön létre, bizony. Mert bizonyos ideig sajnos ezek a bikák még meg is válnak a névjegykártyájuktól egy rövid időre. Majd újra elkészítik maguknak. Hogyan zajlik ez pontosan?
2: Az agancs, ugye szarvasnak hívjuk az állatot, de nem szarva van, a szarvas egy szarú képződmény, olyan, mint a mi körmünk, meg a mi hajunk. Most a szarvas fején, amit látunk, ez az agancs, ez csont. És ez azért különleges, nekem tényleg egyszerűen nem tudok ettől a gondolattól szabadulni, hogy ez csoda, hogy miközben mi, mint emberek azzal küzdünk, hogy mondjuk, ha kihullik a fogunk, akkor ott már csak implantátum lesz, meg eljön a csontritkulás nagyon sokak életében, mert ehhez képest a szarvas 10 éven keresztül az élete során minden évben újra és újra több kiló, de lehet, hogy mondjuk 10 kiló csontot fölnövezte fejére, majd pedig aztán minden év február-márciusában leesik a fejéről, hogy aztán újra kezdje. Tehát évről évre annyi kálciumot és ásványi anyagot tud kivonni a saját szervezetéből, hogy aztán meg visszapótolni, hogy újra és újra ennyi mennyiségű csontot az élete során ki tud termelni a szervezet. És éppen ezért volt egyébként óriási fegyvertény néhány évvel ezelőtt, amikor a gímszarvasnak a géntérképe elkészült, mert ez pont a csontrikkulással való küzdelemben egy óriási nagy előrelépés. Nem tudom, egyelőre nem hallottam, meg nem olvastam arról semmit, hogy ezt föl lehetett volna használni mondjuk a gyógyászatban.
1: De a kutatásokról meg én is hallottam.
2: Valószínűleg lehet, hogy 1-2 év még kell hozzá, nagy Isten több év, de lehet, hogy ebből fogunk tudni meríteni. Úgyhogy
1: valós, egyébként szuper meg egy produktum, aláírom tényleg.
2: És egyébként egy nagyon esztétikus dolog, tehát igen. Hogyha mondjuk talál az ember agancsot, amit csak úgy hazavinni egyébként nem lehet.
1: Nem szabad, lopásnak minősül az is.
2: Így van, mert hogy a vadgazdálkodó tulajdona, de hogyha a helyi vadászatra jogosultan meg tud valaki egyezni, és kap róla egy írásbeli engedélyt, akkor lehet gyűjteni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a gímszarvasoknak, a NASA-ba kaptunk egy kis betekintést Földvári Attilától.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Én köszönöm.

0: esélyt. A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Kedvenceink sajnos bármennyire is szeretnénk, sajnos nem tudnak velünk beszélgetni. Kommunikálni viszont nagyon is, hiszen sokszor a testbeszédük minden szónál beszédesebb. Most a fájdalomról fogunk beszélgetni, hogy kutyusunk hogyan tudja jelezni, hogyha van esetleg valamilyen panasza. Ebben a témában pedig Angyal Zsolt lesz a vendégem, az Akella Kutyásport Egyesület alapítója és vezetője, mellesleg kiképzője. Köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Önmagában egy kutya mennyire mondható például jó tünetjelzőnek? Mennyire mutatják ezt ki?
2: Alapvetően nagyon jó. Nyilván számít, hogy mennyire jó a gazda és a kutya közötti kapcsolat. És számít, hogy mennyire veszem észre azt, hogyha a kutyám másabbul viselkedik. Mondok egy példát, én a saját kutyáimon szoktam figyelni, mondjuk nem úgy örül nekem. Nyilván vannak klinikai tünetek, hogy mondjuk vágyattabb a kutya, nem eszik. Ez már nyilván egy olyan állapot, amikor orvoshoz kell fordulni, de hogy mondjuk ilyen akár mikrosérüléseket észrevenni, hogy mondjuk nem akar felugrani a kanapéra, változik az általános kedélyállapota, nem akar úgy játszani velem, ezek mind-mind jelzések arra, hogy lehet, hogy valami lappangot esetleg benne. Ezekben az időben jobb elkapni ezeket, és kivizsgáltatni állatorvosra. Tehát szerintem fontos, hogy egy gazdi ismerje azt, hogy a kutyája általánosan hogyan örül, akar-e játszani, kezdeményező-e, inkább most elbújik, tehát hogy az általános viselkedését észre kell vennünk.
1: Mondjuk, hogyha észleljük, hogy valamiféle változás van, meddig szabad várni, azonnal forduljunk állatorvoshoz, vagy érdemes egy kicsit még jobban megfigyelni. Tehát nem azonnal az első hívása nem jön a kutya, és akkor fordulok már is orvoshoz, hanem érdemes mondjuk egy napot várni, hogy még jobban megfigyeljem.
2: Nyilván ez általános problémától is függ. Én azt szoktam javasolni, hogy tehát az én esetemben én például mindig elviszem orvoshoz. Pont azért, mert hogyha van valami olyan problémája, akkor én szeretek a betegség előtt járni, amennyire csak tudok. Nyilván számít, hogy ez milyen típusú probléma. Például, ha azzal szembesülök egyik reggel, hogy nem eszik, esetleg hány, ott azonnal megyek orvoshoz. Nyilván tudom, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy várjunk még estig, megvárjuk, hogy mi lesz. Nem jó neki menni ugye az éjszakának szerintem se, hogyha van bármi probléma, vagy lappang valami a kutyusba. Tehát én általánosabban azt mondom, ha nem eszik, ha változik, vagy kevesebbet kezd enni, akár a szőrzete is változik, elkezd kifakulni a szőre, hirtelen elkezd lassulni. Nekem pont most van egy ilyen kutyusom, hogy egyik hétről a másikra, gyakorlatilag pár nap alatt elkezdett kifakulni a szőre.
1: Ilyen azonnal gyorsan képes ez létrejönni?
2: Igen. Azonnal vittem orvoshoz, és nyilván a laborok elkezdték kimutatni, hogy van valami gyulladás a szervezetében. Nyilván idősebb kutyára is beszélgettünk, de alapvetően én azt szoktam figyelgetni, hogy küllemileg változik-e, izomzatilag változik-e. Tehát én általánosan át szoktam nézni a kutyáimat, és a kedély állapotokat is figyelem. Például nem akar felugrani a kanapéra, eddig mondjuk felugrott, vagy fáradékonyabb, aluszékonyabb jóval, kevésbé örül nekem, esetleg a többi fajtársaival szemben elhúzódóbban viselkedik, akkor mindig azt mondom, hogy valami állhat esetleg a háttérbe. Én ilyenkor el szoktam vinni, nézz át egy orvos, az ő szakterületük, és én nagyon megbízok az orvosainkban, ez a biztos. Nekem én így nyugszok meg, mert nyilván mondhatjuk, hogy egy kutyának nincs jó napja, előfordul, nekünk is van ilyen, mint embernél.
1: Pláne az idősebb kutyáknál.
2: Pláne idősebbeknél, igen, de ha több minden változik, klinikailag is látok rajta, akár nem eszik, bármi olyat tapasztal, vagy nem úgy örül nekem, én azt javasolom, biztonságosabb, ha látja egy állatorvos.
1: Mi a helyzet az ösztönökkel? Mit diktál a kutyának az ösztön? Amúgy alapvetően egy ragadozó állatról beszélünk. Náluk lényeges volt-e mondjuk az evolúció során, hogy rejtették mondjuk a betegségüket, vagy abszolút ugyanúgy kimutatták?
2: Nyilván a túlélés ösztön a kutyában azért az eléggé nagy. De hozzá kell tenni, hogy a kutya ugye most már inkább a mindenevők kategóriájába tartozik, a domestikált házi kutyáról beszélgetünk, tehát ők az ember mellett vannak, és nyilván másabb a kapcsolat most már az emberrel, amilyen szerintem nagyon-nagyon régre visszavezethetőleg volt, már másabb azért. Kialakultak ugye a fajták gyakorlatilag, minden kutyának van, hogy milyen specifikus ösztönei vannak, vannak erősebb típusú ösztönű kutyák, vannak gyengébb típusú ösztönű kutyák, vannak rengeteg fajta specifikus ösztön létezik ugye a kutyákba. Pont ezért másabb a fájdalomtűrő küszöb egy kutyának. Tehát például vannak olyan fajták, akik kimondottan nagyon jól bírják a fájdalmat, és akár utolsó pillanatig is képesek rejteni magukba, hogy fáj valamiük, hiszen a túlélési ösztönük nagyon erős. Például a pásztor kutyák, azok ilyenek. Például nevezzük kaukázusi, közép-ázsiai, nagyon-nagyon nagy a fájdalomtörő küszöbük. De vannak mondjuk olyan fajták, akik mondjuk, és itt van egy másik rész, nem csak az ösztön, az érzékenység. Például egy érzékenyebb kutya, az sokkal gyorsabban jelezhet például a fájdalmat, vagy akár lehet hisztisebb is. Ugye ez egy nagyon nagy halmaz, mert beszélgetünk ösztönről, beszélgetünk kutyagazda kapcsolatról, beszélgetünk személyiségekről, és önmagában ezeket kell vizsgálni, és akkor jönne a következő kaszt, mikor beszélgetünk, hogy keverék kutyákról beszélgetünk, ahol mondjuk a alapvető ösztönök, fajta specifikus ösztönök szorta jelennek meg bennük, tehát különbözőképpen viselkedhetnek. Ehhez tartozik a szocializációs kérdések, tehát hogy alapból, amikor egy kutya egy fájdalmat mutat, akkor mindig egy összképet vizsgálunk. Például mondjuk van egy kutya, akinek fáj valamilyen, és mondjuk a gazdinak oda csíp, vagy oda morog neki, de közben kiderül, hogy amúgy meg az élet többi többi területén, más szituációban sem jó a kapcsolatuk. Többször már ez előfordult. És nyilván ilyenkor ráhúzzuk arra, hogy biztos, hogy a fájdalom, nyilván egy kutya általános viselkedése megváltozik, hogyha fájdalom van, türelmetlenebb lehet, elhúzódóbb lehet, hogyha kell, de alapvetően mindig egy komplex vizsgálatot igényel, hogy valójában miért morog, miért csípod a gazdának. Például az én kutyáim soha nem mernék megcsinálni azt, mikor fáj nekik, hogy a gazdával szembeforduljanak. És szerintem ez a kulcs, hogy nincs az a szituáció, amikor az én kutyám megharapna engem.
1: Tehát akkor, ha mondjuk van fájdalom fönnáll, bármilyen eredetű fájdalom, akkor az nem egyértelmű jele mondjuk az agressziónak. Tehát azon kívül, hogy fáj valami a kutyának, még mást is jelezhet, például amit említettél is, hogy nem jó a kapcsolat, vagy valamiféle kommunikációbeli hiba vagy zavaró tényező lépett föl.
2: Hát igen, meg ugye vizsgáljuk azt, hogy kivel szemben agresszív. Tehát például mondjuk több esetben látom, amikor rehabilitálnak kutyákat, hogy mondjuk fáj valami, azért támad a saját fajtására. Máshogy viselkednek ugye kutyák a saját fajtásaikkal és a gazdával is. Önmagában az, hogy egy kutya beteg, tehát nálunk is van 8 kutyánk, rengetegszer fordul az elő, ivartalanítás, valamilyen fajta betegsége van, nem azt jelenti, hogy ilyenkor a falka ellen fordul. Nyilván elvonul esetleg a többiek elől, ha kell, nem úgy kommunikál velük, de az, hogy változzon úgy a viselkedése, az egész falkát megtámadja, az nem. Nyilván türelmetlenebb lehet a kutya, ez tény, elhúzódóbb lehet. De nyilván a saját kutyáink jól vannak szocializálva, jól kommunikálnak, stabil idegrendszerűek, jó köztünk a kapcsolat, tehát hogy komplexen. Nyilván, ha konkrétan a gazdára kérdezzel rá, akkor a gazdával szemben agresszió az nem szabadna, hogy legyen. De azért nyilván kiemelném, hogy vannak azért annyira karakánkötésű fajták, akik nyilván mondjuk alfatípusú kanok, és olyan fajták, olyan molosszerek, vagy olyan fajták, akik képesek arra, hogyha valami nem tetszik, kinyilvánítják a gazdák irányába, ez előfordul, de nyilván ott egy fajtáról is beszélgetünk. Tehát szerintem egy komplex vizsgálat kell, amikor van egy ilyen, milyen a fajta, milyen a szocializáció, milyen a kapcsolat, milyen az idegrendszer, ösztönkészlet, az általános jellem, amit mondtál, ha egy érzékeny jellemű, egy hisztisebb, egy olyan fajtára beszélgetünk, vagy úgy neveltük a kutyánkat eddig, hogy megijedt valamitől, azonnal elkezdtük szeretgetni, átsegítettük a nehézségeken, akkor önmagában a kutya többször fog a gazdától segítséget kérni, kevesebb önállósággal fog rendelkezni.
1: Pont ezt alátámasztanám egy pár hónapos sztorival, ez személyes a saját kutyusommal, egyébként annyit kell tudni, hogy egy tacskó, rövidlábú, és már nagyon öreg, tehát elmúlt 14 éves, sétáltunk az utcán, és egyik pillanatról a másikra ilyet még soha nem hallottam kiszaladni a szájába, egy olyan segélykiáltás, visítás volt, hogy egyből éreztem, hogy baj van. Megmerevedett a kutya, fölemelte a kis melső mancsát, és jelezte, hogy óriási nagy baj van. És hirtelen azt se tudtam, hogy mit kezdjek vele, és akkor rájöttem arra, hogy nem akarja nagyon, hogy hozzáérek, ezért elkezdtem megnyugtatni. Amikor megnyugodott, mert szerintem az volt a probléma, hogy ő sem értette, hogy tulajdonképpen most mi zajlik. Egy hirtelen felmerülő fájdalmat érzett, és én gazdaként megpróbáltam őt nyugtatni. Utána átnéztem, hagytam már, hogy megtaperáljam, utána meg elmúlt, tehát egy ilyen gyors, valószínűleg egy rossz lépés lehetett így öregkorára, de hogy mennyire számít az, hogy először megnyugtassuk a kutyát, hogy nincsen semmi baj, itt vagyunk mellette.
2: Alapvetően ezt több felé választanám, amikor egy kutyus egy hirtelen behatás ér, pont ez az, hogy az érzékenyebb típusú kutyák reagálhatnak így, hogy hirtelen sírással. Ahogy elkezd megnyugodni, mi a te jelenlétedben, nyilván utána engedi, hogy hozzáérjünk. Azt is hozzá kell tenni, vannak például frontérzékeny kutyák, akik bizonyos napokon másabbul viselkednek. Vannak olyan kutyatípusok, akik félnek a viharba, és a vihar előjeleit is már jelzik, ezért másabbul viselkednek. Magyarul egy éles szituációban belelép valamibe, vagy éri egy negatívabb hatás, lehet, hogy másabbul fog reagálni, pont ezért, mert van egy olyan hátsó dolog, amitől ez kiváltódik az állatból. Az, hogy ilyenkor a kutya, tehát a kutyának mindig jó az, hogy a gazda ott van mellette, és valamennyire megnyugtatja a gazda a jelenléte. Önmagában az aztán nincsen probléma, hogyha így átmasszírozzuk, megnyugtatjuk ugye a kutyát. Az viszont mindenképpen fontos, az általános jellemét figyeljük ugye a kutyának. Mert olyannal már találkoztam a pályafutásomat, hogy ilyen alkalmi fájdalmat mutatott a kutya. Te belelép a gödörbe, jaj, és pont az ellenkező lábát kapja föl, hogy a másik fáj.
1: Wow.
2: Volt ilyen is. Van olyan, hogy addig képes játszani, hogy fáj neki, mert figyelmet és foglalkozást kap ugye a gazdától. Ez egy nagyon szűk réteg hozzá kell tennem, ez nem minden kutyánál, nem minden fajtánál, de van olyan kutyatípus, ugye a gazdák nyilván mi ugye egy érző lények vagyunk. Imádjuk, szeretjük ugye a kutyáinkat. Megteszünk értük mindent.
1: Igen.
2: És van olyan kutya, aki megfigyelte azt, hogy gyakorlatilag betegen többre vagyok képes, mint akár egészségesen. Ezáltal képes olyanra is, hogy tovább mutatja azt, hogy fáj valamije, mert figyelmet és foglalkozás kap.
1: Rájött az előnyökre.
2: Aha. Igen, de hangsúlyozom, ez egy nagyon kis szűk rétegről beszélgettünk, csak azt mondom, hogy amikor rehabilitálunk kutyát, vagy a gazdákkal beszélgetünk, akkor a kutya jellemét is vizsgálnunk kell. Ha például arra kapott a kutya rengeteg megerősítés, hogy bizonyos szituációból kioldottuk, megerősítettük, túl nagy figyelmet fordítunk felé, akkor bizonyos kutyatípusok okosak, és ezt felhasználva csinálhatják azt, hogy némely szituációt az átlagnál mondjuk azt, hogy hisztisebben, vagy figyelemfelhívóban reagálnak le. De mondom, ezt mindenképpen fontos, itt ismernünk kell a kutyát, a gazdit, a szituációt, az idegrendszert, tehát ez önmagában ezek ilyen általános kommunikációk, itt mindig az mutatja a végeredményt, ha beszélünk a gazdával, és látjuk maga a kutyát.
1: Felmerül bennem most az a kérdés, amikor mondtad is, hogy rendkívül okosak, és rájöttek bizonyos előnyökre, hogyha mondjuk egy picit rászínészkednek a történtekre. Fordított esetben ők felénk próbálnak-e mondjuk kommunikálni, hogy valami nem jó, próbálják-e nekünk jelezni ezt? Van-e esetleg ilyen szegmens rész is?
2: Például a gyerekeknél van ilyen, hogy mondjuk nem minden kutya gyermekbarát. És nyilván a kutya jelzi, hogy az adott szituációban sok neki a gyerek. Mivel
1: eddig
2: jelzi?
1: És ne tovább.
2: Igen, például az, hogy mondjuk elvonul. Nyilván ez, ha észlelünk egy ilyen jelzést, már ebben a pillanatban kéne oktatóhoz fordulni. Azért, mert tudjuk azt, hogy bár a kutya finoman jelzi, hogy elvonul, de ez azt jelzi, hogy a kutya nem az, hogy nem szereti a gyereket, sok neki a szituáció, amit ugye találkozik a gyerekkel. Van olyan szituáció, amikor elfordítja a fejét. Ugye nyilván próbálják simogattatni a gazdik ugye a gyerekkel a kutyát, hogy látod, nem bánt, nem bánt. De a kutya elfordítja a fejét. Ezek mind olyan jelzések, hogy a kutyának nem komfortos ez a szituáció. Tehát a kutyák nagyon szépen jelzik előre azt, hogy valami nem tetszik, vagy nem stimmel. Nem agresszivitással fejezi ki a kutya.
1: Az már a legvégső.
2: Az már a legvégső. Csak hogyha az előjelekben, és amúgy nem is biztos, hogy nem minden kutya fejezi ki agresszivitással, bizonyos fajtáknál előfordulhat, de azt mondom, hogy a kutyák nagyon szépen jelzik azt, hogy ez a szituáció, ez nem jó. Ez neki sok, ő ezzel máshogy akarja ezt megoldani, tehát más segítséget adjunk neki, mert nem biztos, hogy ez a megoldás. Hozzá kell tennem, hozzá lehet szoktatni a gyerekekhez, szakszerű felügyelettel, oktatói felügyelettel, csak azt mondom, hogy figyelnünk kell a kutyáknak a jelzéseit. Én számtalan olyan szituáció van, hogy nem figyelünk a jelzésekre, és ezekből lehetnek a későbbiekben problémák.
1: Hát azt hiszem, hogy egy külön részt szentelhetnénk majd a továbbiakban ennek, hogy milyen is a kutya kommunikáció, hogy nem annyira beszédes, de azért mindig jelen van.
2: Igen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ellátogatott hozzánk, és hogy segített egy kicsit eligazodni.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Zárásként pedig most a Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ két lakójának bemutatkozóját olvasom fel önöknek. Első gazdikeresünk Bogyó, egy gyönyörű, magyar vizsla jellegű, 3 év körüli fiúcska, aki rossz tartási körülmények közül került a Veszprémi állatmenhely gondozásába. Bogyó igazi energiabomba, imád labdázni, az emberekkel végtelenül kedves, és bizony nagyon ki van éhezve a szeretetre és a törődésre. Más kutyák felé egyelőre nehezebben nyit, ezen azonban folyamatosan dolgoznak a menhelyi kollégák. Oltásokkal és mikrocsippel rendelkezik. Olyan szerető otthon keresnek számára, ahol az elegendő idő és figyelmet nem sajnálják ráfordítani, és rengeteg energiája megfelelő mennyiségű, minőségű foglalkozással jár majd. És ha már az energiabombáknál tartunk, a következő gazdik keresünk bizony Béla sem éppen a kanapé lustálkodó típus. A 4 év körül ivartalanított szálkásszőrű vizsla keverékkan mikrocsip nélkül rott az utcákat, majd egy ebrendészeti telepről került a veszprémi állatmenhely gondozásába. Azóta minden szükséges állatorvosi és egészségügyi ellátást megkapott. Béla tökéletes társa lehet egy aktív gazdinak, aki futótársnak vagy agility partnernek is remek választás. Szépen sétál pórázon, imád labdázni, tele van energiával, mindemellett pedig nagyon kedves és hálás kutyus. Bogyó és Béla tehát két különböző történet, de egy közös kívánság. Mindketten saját, szerető családra találni. Velük egyébként Veszprémben lehet személyesen megismerkedni, érdeklődni pedig a veszprémi állatmenhelynél a +3630-174-01-15-ös telefonszámon lehet, a bemutatkozó leveleket pedig az info@veszprémiállatmenhely.hu e-mail címre várják. Ne feledjék, örökbe fogadni igenis menő. Mentett életek egyenlő, boldogabb mindennapok. A mai egyesség műsorunk végéhez értünk. Búcsúzik önöktől Tóth Peti Lili, műsorvezető szerkesztő. Tartsanak velünk jövő hétfőn délután 2-kor ismételtem, addig pedig minden jót és szép hetet kívánok. Viszont hallásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő, rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőrje ellen. Több cég is hozzájárul a Duna víz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak. Egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna vízszintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a KÉZ ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja, Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A vendégvárót hallják, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a Spirit FM, Róna Jegon vagyok, Tóth Peti Lili a szerkesztő, és a mai célpont nem kisebb jelentőségű hely a magyar történelemből, mint Sárospatak. És hogy mennyire megvan ennek a jelentősége, hát ott van a Rákóczi vár, hogy más nem mondjunk. A Rákóczi vár pedig sok mindent leír a mi történelmünk viszontagságaiból, és hát meg is mutatja. Dr. Tamás Edit, a múzeum igazgatója, történész főmuzeológus a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Van azzal dolog, hogy mi ezt az egészet, hogyha ott vagyunk a várban, úgy hirtelenjében felfogjuk, hogy micsoda történelmi időkkel nézünk szembe, amikor ott sétálunk, igaz? Azért az egy feladat.
4: Igen, hiszen a várban majdnem 500 évesek vagyunk, hiszen 34-ben már arról fogunk beszélni, hogy 500 éves a vár, ami hip-hop és itt lesz, de hát a 16. században a Perényi család építette ezt a nem olyan nagy, de azért egy jelentős birtokközpont itt Északkelet Magyarországon. Erődített várfalai ma is állnak, ez különlegessé is teszi, de leginkább a látogató a belső vár él a képzeletében, amikor belépnek a történelmi falak közé, és velünk szemben a Vöröstorony, a Lorántffy Loggia, és körbe öleli a várudvart a kastély szárnya, és hát mindenütt ott a történelem, a 16. a 17. század, az építés szempontjából a Perényiek, a Rákócziak. A történelmi esemény, akkor talán a legemblematikusabb helyünk a Szubróza terem, a Wesselényi féle szervezkedés kapcsán. Vöröstoronyban ott van a lovagterem az 1708-as országgyűléssel, de azért mindenki második Rákóczi Ferencet kapcsolja leginkább a Sárospataki várhoz.
2: Hát bizony, a magyar történelem egyik legfontosabb alakja, és hát ugye a Sárospataki vár az örökségének is az emlékhelye. Mennyi maradt meg,
5: Mennyi megmutatható a Rákóczi örökségből, vagy igazából ez egy szellemi örökség csak?
4: Hát az épület együttesén azt mondhatom, hogy szerencsénkre nagyon jó állapotban, jól megmaradt. Persze az erődítés rendszereit bő 300 esztendeje részben megrongálták, de alapvetően az épületre úgy tekinthetünk, mint egy autentikus épületre. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a szabadságharc után a rákóciak kiléptek a magyar történelemből, hiszen második Rákóczi Ferenc emigrációba vonult, és itt maradt a parlagon, úgymond a várai kastélyai berendezéseikkel együtt, és sajnos Sárospatakról is eltűntek azok a tárgyak, szétszóródtak pontosabban, amelyek közvetlenül a fejedelemhez, a fejedelmi családhoz kapcsolódtak, tehát nem volt egy olyan folytonosság, mint hogyha elmennénk Fraknóra, és ott mindenütt ott vannak az Eszterházi eredeti tárgyak. Tehát azok a tárgyak, amelyek ma itt a mi gyűjteményünkben vannak, vagy a mi kiállításainkban vannak, azok a múzeum 1950-es alapítása után kerültek gyűjtés, vásárlás, ajándékozás útján gyűjteményünkbe, vagy a kiállításunk esetében nagyon sok a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből van, de most talán sokan tudják, 350 esztendeje született második Rákóczi Ferenc, és van egy időszaki kiállítás is. 14 magyarországi múzeumtól volt lehetőségünk kölcsönözni, hogy a legféltettebb, legkülönlegesebb tárgyaikat bemutassuk. Mondhatnám, vizet hoztunk a tengerbe, tehát van egy 800 négyzetméteres, 800 eredeti tárgyas állandó kiállításunk, és van egy különleges 80 darabot felvonultató időszaki kiállításunk, amiben például második Rákóczi Ferenc ABC-s könyve épp úgy ott van, mint Mikes Kelemen eredeti törökországi levelei, és ami a kettő között van, az ugyanúgy érdekesség és különlegesség.
5: Például Rákóczi ABC-s könyve, az magyar ABC-s könyv volt?
4: Igen, ez egy Kassán kiadott ABC-s könyv, tehát egy nyomtatott könyv, és azt teszi különlegessé, hogy a kisgyerek épp úgy, mint a mai gyerekek, összefirkálták. Tehát amikor az elejét kinyitjuk, akkor firkák vannak benne, rajzkezdemények, íráskezdemények, amelyet második Rákóczi Ferenc firkált bele. Tehát ő sem volt más, gyerekből volt, és úgy tanult, mint a mai gyerekek.
5: Ferike nem vigyázott a tankönyvre, igaz?
4: És érdekes az, maga ennek a története is különleges, hogy tanítói környezete őrizte meg itt Sárospatakon, bekerült a trinitáriusokhoz, utána átkerült a piaristákot sátorolja új helybe, és aztán a 19. század végén pedig felkerült a budapesti központi piarista könyvtárba. Tehát az a könyv, ami valamikor itt Sárospatakon őrződött, ez a picinke könyv, most Budapesten van. De ez a nagyszerűség az ilyen időszaki kiállításoknak, és hogy milyen fontos az összefogás az intézmények között, hogy ezek az intézmények mindenki egy-egy féltve őrzött kincsüktől megszabadult, vagy kölcsönadta el az időszakra, hogy nem ő állítja ki azt az egyet, hanem itt ezt a kész garnitúrát, ezt a különlegességi kört most itt Sárospatakon láthatjuk október 31-én.
5: Tényleg vannak ott csodák, én most éppen azt böngészem, hogy ott van például második Rákóczi Ferenc 10 éves korban édesanyjának írt köszöntő verse.
4: Igen, ez egy nagyon szép vers, én ezt nagyon kedvelem. Mi most végre az egészet ki is írtuk a kiállításon, és én ennek a versnek, mint múzeológus, több mint 20 éve követem nyomon a történetét, hiszen ez egy ilyen, mint egy kis lapozható füzetecske, hiszen ez egy több verszakos költemény, és ez 23 éve, amióta én ezt látom, folyamatosan halványodik a tintája, és nagyon-nagyon vigyázunk rá, tehát most volt már egy, hogy már három, majdnem három hónapja volt, van itt a kiállításon, és lapoztunk. Tehát pontosan azért, hogy egy oldal látható csak mindig belőle, hogy ne, pedig be van zárva a spaletta, be van mérve a fény, de pontosan azért, hogy ne károsítsuk tovább, és hogy még utána 50-100 év múlva is örülhessen neki, hogy valóban eredetiben láthatják ezt a különleges kis versikét.
5: Hát ezért önmagában ezekért a kincsekért érdemes elmenni önökhöz most. Különben, amit most fel tudunk lelni második Rákóczi Ferenc életéből, itt most minden ott van? Tehát sikerült összeszedni gyakorlatilag szinte hiánytalanul az ismert anyagot?
4: Nem, olyan soha nincs, tehát én 2008-ban próbálkoztam már egy hasonló kiállítással. Tulajdonképpen abból sok mindent tudtunk most hozni, és több bővítettük is. Még mindig vannak a tarsolyban olyanok, amit tudunk, hogy létezik, de nem tudtuk elhozni. Ilyen például Pozsonyban is van egy Rákóczi zászló, ami nincs ebben a gyűjteményben. Hát iratból pedig rengeteg tudnánk válogatni, ez mindig egy szubjektív. De mivel nekünk van egy állandó kiállításunk, ami egy kronológikus történelmi sor, ezzel most nem is törekedtünk arra, hanem az volt a koncepciónk, hogy egy ilyen hangulatot, egy személyes érzést adjunk neki, tehát nagyon sok idézet van a vallomásokból és az emlékiratokból, illetve más kortársak idézetei, és ehhez fűzünk föl tárgyakat, ami egy jó érzéssel tölt el, hogy mennyi minden megmaradt, mennyi sokféle van, de olyan szerintem sosincs, hogy a teljesség, hiszen mindig bukkannak föl tárgyak. Tehát van, amit nem tudtunk például 2008-ban, és most ki tudjuk állni, mert felbukkant, és bemutathatjuk. Ez a jó a múzeumban, ez a jó a múzeum látogatásban, hogy mindig egy kicsit más aspektusból, és más tárgyakkal, de mégis ahhoz a korszakhoz közelítünk.
5: Ez az élete, igaz? Ez a vár meg Rákóczi örökség. Én ahogy hallgatom, mi beszéltünk már korábban is, akkor a szeretettel beszél és lelkesedéssel erről a világról, erről a korról, mint hogyha teljesen a sajátja lenne.
4: Én 92 óta vagyok a múzeumban, és képzelje el, hogy még a másik Rákóczi Ferencnél van, akit jobban szeretek, az Loránczi Zsuzsanna. Tehát a Rákóczi család nő tagjairól is ugyanilyen lelkesedéssel tudok, vagy tudnék beszélni. Igen, ez amikor az ember több évtizedet eltölt, tehát akik igazán oda szerettek a múzeumra, azok nem válnak el, mert hogy ez egy küldetés, ez egy hivatás, és egy életre szóló választás.
5: És jó hallgatni, és jó meglátogatni ezeket a kiállítási tárgyakat, és közelről megnézni, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek. Irány Sárospatak, a vár maga. Dr. Tamás Edit múzeumigazgató, önnek pedig ismét köszönöm szépen.
4: Minden jót, viszont hallás.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Meglátogattuk a rákócziak emlékét az előzőben, a várban és a várbéli kiállítás folytán, és akkor most megyünk tovább egy ugyanilyen történelmi hagyatékot megtekinteni. A Sárospataki Református Kollégiumhoz tartozó könyvtár, a nagy könyvtár vár minket, és dr. Kovács Áron, a könyvtár munkatársa a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye itt van egy 500 éves múlt, ami közel 500 éves, és van egy jelen, ami hát legalább annyira kellene, hogy dicsőséges legyen. A könyvtároknak mostanában nem egyszerű az élete, a könyvtárosoknak sem nyilván, de hát azért, hogyha egy ilyen történelmi múltra visszatekintő hatalmas anyaggal dolgozhat valaki, azt gondolom, hogy kiváltság.
2: A múlt az minket mindenképpen kötelez, a gyűjteményünk az pedig egy privilégium minden könyvtáros számára. Körülbelül 500 ezer kötetünk van Sárospatakon, van olyan raktárunk, ami 3,6 kilométernyi polcot ölel föl. Ez budapesti mértékegységre lefordítva az Andrássy út másfélszerese. Szóval egy óriási gyűjteményről beszélünk Patakon, ahol több mint 100 ezeres a régi könyves állományunk és a régi dokumentumok állománya, ami csak a könyvtárban van, úgyhogy egy kivételes adottságú könyvtár az, ami Patak.
1: De hát itt vannak ősnyomtatványok, korabeli ritka kéziratok, bibliák és mindenfajta olyan dokumentumok, amik egészen különlegesek és kiállításért kiáltanak. Mennyire ismerhetjük ezeket meg?
2: Az az igazság, ugye, hogy egy ekkora gyűjteményben nagyon-nagyon sok ritkaság van, így igyekszünk a kiállításainkon rotálni ezeket az anyagokat, hogy minél több érdekességet minden éven meg tudjunk mutatni. Persze vannak kedvenc darabjaink, mint például a Rákóczi Györgynek a bibliája, Lóránczi Zsuzsannának a bibliája. A jelen kiállításunkon nagyon sok érdekességként van, például a legrégebbi kötetünk egy 1404-ből származó kódex is.
1: Mennyire tudja ezt az ember befogni azáltal, hogy ott dolgozik? Tehát én most arra gondolok, nem tudom hány évet töltött már ebben a nagy könyvtárban, de hát mindent látott, ami fontos.
2: Nem, ez nekem a 13. évem a könyvtárban, én a kézirattárért felelek. Én körülbelül 100 ezer dokumentum, amivel dolgozom, de ott is érnek meglepetések. Múltkor például a katalógusban találtam egy 1848-as eredeti karszalagot, ami valakinek a szabadságharc alatt a karján volt. Ezek olyan dolgok, olyan meglepetések, amikre nem tudsz elkészülni az ember lélekben, nagyon megindító történetek néha.
1: És hát ugye ebből az is következik, hogy ön előtt nem mostanában fogták utoljára azt a dokumentumot kézben. Az is egy fantasztikus érzés lehet.
2: Néha meglepő dolgok is történnek. Ott van például van olyan kötetünk, ami még nincsen fölvágva. Megvette a tulajdonosa néhány száz évvel ezelőtt, és akkor néha megvan a kutató előtt az a privilégium, hogy ő az első, aki használja azt a kötetet.
1: Azt mondják, hogyha valaki egy ilyen könyvtárba bekeveredik, akkor onnan nagyon nehéz kijönni, mert hogy az egyik látnivaló adja a másikat, de tényleg úgy van-e, hogy van látnivaló, vagy csak egy kiállítás erejéig nézhetünk be?
2: Ugye alapvetően a kiállításaink nagyon érdekesek, de maga a könyvtárterem az is egy 19. századi reprezentatív könyvtárterem, ami önmagában csodálatos. Azok a Pollak Mihály-féle terveket követő oszlopok, a karzat, a Linzbauer József által festett mennyezet az álkupolával, Minervával és Apollóval, és a mennyezetnek a sok apró rejtett üzenet, az magában élményt jelent. A látogatók nagyon meg szoktak lepődni, amikor kinyitjuk a nagy vasajtót, ami magát a könyvtárat védi, és meglátják maguk előtt az óriási könyvtártermet.
1: Mennyire használják ezt hétköznapi módon ma? Tehát simán beiratkozhatok én is egybe a könyvtárba?
2: Természetesen nem múzeum vagyunk, hanem könyvtárként, aktív könyvtárként működünk, így szolgáltatjuk ezeket a dokumentumokat. A régi könyves állománnyal persze körülményesebb dolgozni, ugye ha az információ tartalmát nézzük ezeknek a köteteknek, akkor csúnya dolgot mondok, de elavult a könyveknek a nagy része. Történeti perspektívában értelmezhetőek sokszor ezek a kötetek, és nagyon sok latin nyelvű, német német nyelvű, úgyhogy bizonyos felkészültségre szükség van, de senki elől semmit nem zárunk el.
1: Hát igen, múltkorjában kezembe került 60-as évekbeli egy lexikon, nem is tudom már melyik lexikon volt, és csak néztem, hogy hát a fele sem igaz. Pedig akkor a maximális, a legbiztosabb kézben lévő tudás volt, amit egy lexikon képviselt. Nyilván ez több száz évre visszamenőleg még sokkal inkább így van. Digitalizált az állomány, vagy az a része, ami a leggyakrabban szóba kerül, és kérik az anyagot?
2: Ugye azok a dolgok, amik a családtörténetkutatáshoz, ami a kutatóknak egy nagyon jelentős része, azokat megcsináltuk. A kollégium évkönyvei, a saját kiadványaink megvannak. A régi könyves anyagnak a digitalizálása az nagyon problémás állományvédelmi szempontból is, így az egy olyan folyamat, amin nem feltétlen a közeljövőben fogunk végig.
1: Mert többet ártanánk, mint használnánk?
2: Ez az egyik szempont ebben az egészben, a másik az, hogy ugye ezeknek a könyveknek bizonyos kiadásai a nagy részének már valakitől felkerült az internetre. Az adott példánynak pedig az egyediségei, azok, amik az igazi érdekességét adják, azt, hogy adott esetben az ifjabb Csécsi János professzor, ő nagyon szerelmes volt a feleségébe, és amikor meghalt a felesége, az 500. nap fordulóján, az 500. napon belejegyezte az egyik könyvébe, hogy szegény feleségem halálának 500. napján írom ezeket a sorokat, amiből azt tudjuk, hogy ezek nagyon mély érzelmek lehettek, hiszen egy évet könnyű kiszámolni, de 500-ig egyenként kell elszámolnunk.
1: Igen, jegyezni kell azokat a napokat. Így van.
2: Igen, ilyen apró jellek azok, amik benne vannak, és adott esetben egy hosszabb és érdekesebb történetet kibontanak. Vannak olyan életrajzok, amelyekről nem tudunk, csak annyit tudunk, hogy létezett az adott illető, és hogyha annak az embernek már egy könyvét megtaláljuk, amit adott esetben Franekerben vagy Göttingenben vásárolt meg 1724-ben, akkor tudjuk, hogy akkor ő ott járt. Akkor őt az a téma érdekelte, és volt a zsebében annyi pénz, hogy ezt a könyvet megvegye, és ez csak abból, hogy a nevét és a dátumot bejegyzi.
1: Most ki tudja, hogy ki volt ő, hisz más nyomot nem hagyott maga után. Hát igen.
2: Igen. Vagy...
1: A kollégium maga, tehát a Sárospataki Református Kollégium egy oktatási intézmény, de egyúttal, lásd, itt van maga a könyvtár, egy turisztikai célpont is. Mennyire bírnak a látogatókkal, és mennyire próbálják kordában tartani vezetett túrák által őket?
2: Mi szeretettel várunk mindenkit, mindenkinek van helye, és mindenki látni fogja, aki igényt tart erre. Szervezett túrákon, igen, 2 óránként látogathatják meg a kollégium múzeumát, és a tudományos gyűjtemények nagykönyvtárát is a látogatók.
1: Csodálatos helyen dolgozik. Köszönöm szépen, hogy mesélt róla.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Kovács Áront hallották, a Sárospataki Református Kollégium és Nagykönyvtár munkatársát.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ha Sárospatakon járunk, akkor ugye megbeszéltük, irány a vár, mert nem lehet kihagyni. Aztán elmegyünk, mert érdemes és hát csodálatos látvány a legendás református könyvtár. De hogyha kiálmélkodtuk magunkat, akkor egy kis mozgás is ránk fér. Erre ad kiváló lehetőséget a Megyerhegyi tengerszem, amire azt mondják, hogy voltak éppen egy új természeti csoda, hogy ez hogyan alakult így. Ez iránt is érdeklődöm Koleszárné Horváth Brigittánál, a Pataka Kft. Képviseletében. Ő számol be nekünk arról, hogy mit lehet ott látni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hogy lett ez új látványosság?
2: Ugye 2011-ben elnyerte a Megyerhegyi tengerszem az ország legszebb természeti csodájának járó címet, és ebből kifolyólag ugye elindult az országos látogatottság emelkedése. A Megyerhegyi tengerszemet Sárospatak irányából a 35-es számú főútról haladva a Botkői parkerdőn keresztül közelíthetők meg a turisták, a Malomkőgyár útról, a Ciróka pihenőparkba érkezve egy 900 méteres kényelmes gyalogtúrával érkeznek fel a Megyerhegy tetejére.
1: Na jó, hát azt a kényelmet el is lehet engedni, hogyha mondjuk a Via Ferratát is bevállaljuk, ugye?
2: Igen. Oda már kell egy kis
1: az utolsó picség, kényelmes igen. Emlékünk az az, hogy felkapaszkodtunk a tengerszemhez. Na, de ugye, ha jól értem, akkor ennek a története igazából az, hogy maga a tengerszem nem új, csak most fedezte fel az ország, a nyilvánosság.
2: Igen.
1: Ez egy bányászati tevékenységből kialakult tó lehet?
2: Igen, azt régen az 1400-as évektől malomkőbányászat folyt, és egy az emberi kéz által alkotott természeti jelenség tulajdonképpen, amit ugye visszavitorolt a természet, és a kettőnek az egyvelegéből látható most ez a csodálatos jelenség.
1: Ami most már természetvédelmi terület, úgyhogy óvatosan és figyelmesen, de közben meg a szórakozásnak is a helye. Mi mindent kínálnak?
2: Elsősorban, ami szerintem a legizgalmasabb program, ott a Via Ferratázás, amit mindenkinek szeretettel ajánlok. A Via Ferrata tulajdonképpen egy olasz kifejezés, ami vasaltutat jelent. Ez egy sziklafalba vájt utat különböző lépésekkel és vas szerkezetekkel felszerelt utat jelent. A kollégáink biztosítják a felszerelést és az alapvető oktatást mindenki számára, aki szeretné ezt kipróbálni. 650 méter hosszan húzódnak ezek a pályák, CD is erősségűek, a C a legkönnyebb és az E pedig az extrém pálya.
1: Ahhoz már rutin kell és tapasztalat nyilván. Szokták mondani, vagy kérdezni nyilván, hogy ez mennyire veszélyes. Hát itt igazából mindenki be van kötve. Tehát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy nem lógunk a sziklafalon. Vagy nem, ha lógunk, akkor is biztonságban.
2: Igen. Úgyhogy egy pihenőszáron lehet pihenni, ott a függőhidakon, ami egy kifejezetten fantasztikus élményt nyújt egyébként. Téliszonyosoknak nem ajánlom, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó élmény. Úgyhogy...
1: Itt azért, ahogy olvasom, hát akár 70 méter magasra is fel tudunk kapaszkodni. Igen, az egy téliszonyos számára, hát hogy mondjam, egy életre szóló kaland lesz.
2: Az biztos.
1: Van kilátótornyuk, az például egy új dolog viszonylag, ugye?
2: Az ugyanebben a 2019-es fejlesztésben megvalósuló attrakció, az a Megyerhegy tetejére került kialakításra. 300 méter magas tengerszint feletti magasságban áll ez a torony, 18 méter magas, 65 lépcsőfok vezet fel a tetejére, honnan egy csodálatos 360 fokos panorámát tárul a kirándulók elé, az Empléni hegyeket, a Bodrog közök gyönyörű részeit és a Keleti Kárpátokat is láthatják az ide érkezők.
1: Jó idő esetén, és mostanában nem szokott rossz idő lenni, mint tudjuk. A leghelyesebb elnevezésű pihenőparkok egyik, amit említett az előbb, ez a Ciróka pihenőpark. Azon kívül, hogy Ciróka van, azon kívül mi van még ott?
2: Ez a Ciróka dűlő bejáratánál található, és innen kapta az elnevezését is. A turisták számára ez egy felújított esőbeállóként szolgál, étkező és pihenőhely. környezetében parkoló létesült, illemhely és szalonna sütőfőző lehetőségek kerültek kialakításra.
1: A Via Ferratával mennyi időt szoktak eltölteni azok, akik oda látogatnak? Az egy egésznapos program?
2: Hogyha minden pályát megmásznak, igen, akkor egésznapos, de általában egy olyan 1-1.5 órát szoktak mászni a turisták.
1: Azért ez egy várlátogatással, ott a kiállítás megtekintésével, aztán a könyvtárlátogatással, ez mégiscsak így egy 2 napos sárospataki kirándulás. Tehát egy hosszú hétvége, igaz?
2: Hát még akár több is lehet, mert rengeteg látnivaló van itt Sárospatakon. A Bodrognak az adottságait is érdemes kihasználni. A Végardó fürdőben is eltölthetnek egy napot a turisták, úgyhogy rengeteg látnivaló van itt nálunk.
1: És hát akkor ne felejtsenek el elmenni a Megyerhegyi tengerszemre is, vagy tengerszemhez, talán ezt így kell igazán mondani, ami sziklák között egy gyönyörű kis tó. Milyen mélységű?
2: 6,5 méter a legmélyebb pontja.
1: De fürdeni nem lehet benne, ugye?
2: Nem, arra nem alkalmas.
1: Viszont arra, hogy kiránduljunk és hogy kalandokban legyen részünk, annál inkább Koleszárny Horváth Brigitta, köszönöm szépen, hogy szólt róla, és köszönöm az önök figyelmét is. Irány tehát Sárospatak, az mondjuk, hogyha nem ajánljuk külön mondjuk a kiállításokat, akkor is mindig egy fantasztikus program, éljenek a lehetőséggel, kerekedjenek útra. Köszönjük a figyelmet. Tóth Peti Lili volt a szerkesztő, Róna Jegon vagyok. Viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa-áfája. Összeütközött két hajó Dél-Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa-áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa-áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 32 év után megszünteti a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását. Erről a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatása alapján a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a pénzintézet mindeközben több mint 100 milliárd forintért épít székházat. Hangsúlyozta, mivel a magyar állam az MBH résztulajdonosa, az állam nevében felszólítja Mészáros Lőrincet és a bankot, hogy azonnal vonja vissza az ösztöndíjprogram finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra az építkezés részleteit. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági műsora. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és a héten is én fogom fogadni a hallgatókat, hiszen Hágon kollégámat helyettesítem, és hát tudjuk azt is, hogy ez egy csonka hét, és azt hiszem, hogy egyikünk sem bánja azt, hogy ez egy csonka hét, és hát mivel augusztus 20-a erre a hétre esik, tudjuk jól, hogy augusztus 20-án megismerhetjük Magyarország tortáját, minden évben megneveznek, és a szakértők kiválasztanak egy Magyarország tortáját, és egy év cukormentes Magyarország tortáját is. Az első beszélgetésünk ekköré fog épülni, méghozzá azért is, mert a vonal túloldalán Erdély Balázst, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét üdvözölhetem. Üdvözlöm!
5: Köszönöm!
4: Ahogy említettem, ugye minden évben várjuk Magyarország tortáját, és hát tudjuk jól, hogy a 20-ai ünnepségen a Magyar Ízek utcájában lehet ezt megkóstolni, és a szakma is nagyon szokta várni, hiszen aztán ezt az ország különböző pontján azok is meg tudják kóstolni, akik Budapesttől távol élnek, nem tudják kikerülni a lehetőséget, hiszen számos helyen meg lehet ezt kóstolni. Az idei év Magyarország tortáját már szóban megismerhet. Bíborfehér Fantázia névre hallgat az első, a gyulai kézműves cukrászda cukrászmestereinek köszönhetjük, az év cukormentes tortáját pedig Szilvafácska névre keresztelve a Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrász csapata álmodta meg. Mit lehet ezekről tudni, hogy képzeljük el ezeket a tortákat?
5: Idén most már 20. alkalommal rendezte meg a Magyar Cukrászipartestület a Magyarország tortája versenyt. A cukormentes verseny pedig 15. alkalommal került megrendezésre, és hál' Istennek ugyanúgy, ahogy a vendégek várják, és továbbra is népszerűek ezek a versenyek és a nyertes torták. A szakma is nagyon jól reagált az idei tematikánkra, ugyanis ez most a rögös túró és tejföl volt. Szóval ennyi nevezőnk nem volt, 60 nevezés érkezett, úgyhogy eléggé föl adta nekünk így a leckét, és egy csomó mindenen kellett változtatni az idei versenynek a lefolyásán a szervezésén, de hát végülis egy ilyen 4-körös kiválasztás végén bíborfehér torta megnyerte a Magyarország tortája versenyt, és hát a kézműves cukrászda csapata így duplázni tudott, mert ugye Balogh László és Kis Holland készítette tavaly a DC és stílus gyakorlatot, és hát ha lehet így mondani, akkor megvédték a címüket, és idén is ővék ez a Magyarország tortája díj. A bíborfehér pedig egy ugye hát a kiírásban is benne volt, hogy a rögöstúrót és a tejfölt karakteresen meg kell jeleníteni a tortákba, emellett ugye különböző ízesítő alapanyagokat lehetett még mellé választani, és hát az erdélyi bogyós gyümölcsöket választották, ezt megfűzerezték egy kis fekete ribizliborral, pirított mandula került bele, egy sejmes tejfölös muszt készítettek egy kis fehér csokival, és a rögös túró is egy gyakorlatilag egy ilyen vaníliás felvert habban lett lazítva, és az is egy külön rétegként megjelenik a tortában. Természetesen még egyéb ízesítők, mint a csokoládé, vanília és a citrom is megjelent a tortában.
4: És hát a cukormentes torta az milyen lesz majd most, amit megismerhetünk augusztus 20-án és azt követően?
5: A Magyarország cukormentes tortáját Vadóczi Jenő csapata készített a Promenád Kávéházból, és ugye itt maga a szilvafácska torta egy ilyen, hát ahogy mondják, egy ilyen nagymama kertjének az emlékeit éleszti föl, legalábbis bennünk, meg aki megkóstolja. Akkor a szilva, fahéj, egy kis szerecsendió került bele, dió, Úgyhogy egy ilyen klasszikus ízvilág, egy pici azért ilyen intenzívebb fűszerezéssel, gyakorlatilag a tejcsokoládé még ez így kiegészít ezeket az ízjegyeket, és azt gondolom, hogy egy nagyon klassz és harmonikus ízvilág, inkább nagyon ízlet a zsűrizésnél, és ami még egy plusz különlegeség, hogy egy zöldtea a kivonat is belekerült a tortába, és hát itt az értékeit is azért érdemes elmondani, hogy 15,3 g szénhidrátot és 253,7 kalóriát tartalmaz egy szelet torta.
4: Ugye említette, hogy ez már sok éves hagyományra nyúlik vissza Magyarország tortája a cím, és tulajdonképpen ez a kezdeményezés. Mi hívta életre, miért tartotta a cukrászipar fontosnak?
5: Ugye egy fantasztikusan emblematikus ünnepünk az augusztus 20-a, gyakorlatilag államalapító Szent István napja, és hát, ha úgy nézzük, akkor Magyarország születésnapja, ez augusztus 20-a ünnep, és hát mi máson lehetne egy szülinapossal kedveskedni, mint egy szülinapi tortával, úgyhogy innen indult így maga az ötlet. Hát nyilván az elején egy kicsit ilyen nehézkésen, meg meghívásos alapon indult, most meg ott tartunk, hogy hál' Istennek annyi nevező van, hogy nehéz egyáltalán ezeket lezsűrizni, ezt a rengeteg tortát.
4: Ugye sokan ilyenkor aggódnak, hogy vajon amit ő megkóstol a cukrászdába, valahol akár vidéken, az mennyiben fedheti a valóságot a díjnyertes tortához képest? Mi szavatolja azt, hogyha én akár egy teljesen másik városban veszek országtortát, az aztán majd nagyjából legalábbis lefedi a díjnyertesét?
5: Igen, minimális különbségek azok nyilván lehetnek helyenként, de olyan komoly háttérmunka van egyébként, ami kb. 2 hónapban így a háttérmunkáknak az előkészítésében, fázisfotót, fázisvideó, technológiai leírást, kalkulációt, mindent kapnak, sőt még a cukrászipartása cégházában egy bemutatós ütést is tartottak már a nyertesek. Úgyhogy minden egyes információ rendelkezésre áll az összes jelentkező cukrászának, hogy most már megint ilyen 500 körüli, vagy már lehet, hogy 500 fölött is vagyunk, országszerte ennyi helyen fogják kínálni augusztus 20-án a tortákat. Minden rendelkezésükre áll, és alá is írják egyébként, addig nem kapják meg ezeket az anyagokat, amíg a tagjaink nem jegyzik azt a aláírásukkal, hogy igen, mindent betartanak, technológia részeket, alapanyagokat, mindent le kell, hogy tartsanak, nem változhatnak rajta semmit. Ha mégis, akkor viszont arra szoktuk búzítani a lakosságot, nyugodtan küldjék el, és akkor hát felszólítást küldünk, és felhívjuk a figyelmét a tagunknak, hogy ezt ő aláírta, vállalta, és tartsa is be.
4: Ugye évről évre, ahogy említette ön is, mindig megvan valami vezérfonal adva, ami kapcsán várják a nevezéseket az ország tortája címre, és azért gondolom az, hogy a maga egy szelet torta mennyibe fog kerülni, ez nagyban múlik attól is, hogy akár milyen elvárásoknak kell megfelelni, és azért tudjuk jól, hogy vannak olyan ritka alapanyagok, ami volt olyan év, amikor mondták, hogy nyilván kevesebb fogyott belőlem, mert hogy olyan alapanyagárakkal kellett aztán dolgozniuk, hogy az nagyban meghatározta, hogy mennyiért tudnak egy szeletet eladni. Mi ebben a tekintetben a tapasztalat?
5: Igen, általában mivel mindenki ki szeretne tűnni a mezőnyből, és olyan prémium alapanyagot használ a versenymunkájában, ezért nem szoktak valóban ezek olcsó torták lenni. A zsűrizésben egyébként szempont, tehát hogy még nagyon érdekes, hogy ehhez képest mondjuk egy döntős mezőnyben mindig volt drágább is, tehát hogy ezért törekszik a zsűri arra, hogy még egy megfizethető áru torta nyerjen, tehát ami nagyon elszállt alapanyag ár, az nem tud, elvileg nem is tud nyerni nálunk. Ami jó hír, szerintem, hogy a Magyar Ízek utcájában ugyanazért az áron fogjuk kínálni, mint tavaly, 1950 forint lesz egy szelet, úgyhogy nem emelünk az áron, tartjuk a tavalyi árszínvonalat.
4: Van abban a cukrászoknak tapasztalata, hogy milyen ízek felé mozdulnak a magyarok, mert évről évre mindig, akár az én ismerettségi körömben is megy a rangsorolás, hogy az új ország torta hova kerül, vannak ugye a nagyon nagy kedvencek, de önök mit tapasztalnak? Vannak-e tipikus ízjegyek, amit a magyarok nagyon szeretnek?
5: Hát, hogyha valami mindenkinek eszébe szokott jönni, hogy az őrség zöld aranya torta, talán az volt így a legsikeresebb. az akkori kicsit talán meghökkentő ízvilágával együtt, ugye tök magola ez azért előtte még nem jelent meg így tortákban. És utána meg gyakorlatilag egy majdnem azt mondom, hogy szinte üzletenként változik, hogy melyik torta tud megmaradni a kínálatban. De nagyon bízom benne, hogy a bíborfehérnek jó lesz a fogadtatása, mert még nem volt ebből 20 tortából, még egyszer sem volt túró alapanyagú torta, ugye ez túró és tejföl, mert készül ez a bíborfehér torta.
4: De itt volt alapvetően, az idő, mert azért...
5: Alapvetően meg nagyon szeretik egyébként, tehát igen. A túró azért egy abszolút egy közkedvelt alapanyag, bízunk benne, hogy a torta is ízleni fog.
4: Mennyire nehéz ezeket elkészíteni? Nyilván a cukrászok elvégzik a maguk szakmai felkészítésüket, és értenek a szakmájukhoz, de mennyire nehéz maga a procedúra? Most, hogyha a tavalyira gondolok, ahol még függőlegesen is voltak ugye a csikozások, azért lehet, hogy fejtörést okoz bizonyos cukrásznak. Mi a tapasztalat, mennyire technikásak ezek a torták?
5: Hát igen, eléggé összetett, és nagyon sok összetevőből, sok rétegből áll. Én azt gondolom, hogy a tavalyi DC és stílusgyakorlat után mindenki egy kicsit azért így hátradől és örül, bár beszéltem ma is cukrász kollégával, aki azért mondta, jó, hát annál könnyebb persze, de ezzel is volt feladat, ugye viszonylag sok felvert lapot kell hozzá sütni, tehát hogy mindegyiken van feladat, van vele munka. Azt gondolom, hogy egy ilyen ünnepi tortának ez azt mondja, ez a teljesen normális, hogy ez a része. Egy pici nehézség, hogy ugye nagy mennyiségben kell előállítani, nem nagyon tudnak annyira felkészülni rá, tehát hogy lehet, hogy a 20-án még nem a legszebb torták fognak bekerülni a pultba egy hét múlva, amikor már nagyobb rutinjuk van, akkor valószínűleg még tudnak finomítani rajta. Azt gondolom, az idei torták egyébként jól gyárthatóak, hozzá lehet férni az alapanyagokhoz, rögös túrót is be lehet szerezni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez elég nagy gond nem lesz.
4: Hát akkor bízunk benne, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését, és augusztus 20-án akkor készítsük az ízlelő bimboinkat, hiszen van mivel ünnepelni, a Magyarország tortája 2026 címet elnyert tortákat meg lehet kóstolni. Erdély Balázsnak, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Már is folytatjuk gazdasági műsorunkat, és hát az imént megtudhattuk, hogy a...

0: az Energia Klub szakpolitikai intézetének ügyvezető igazgatóját üdvözölhetem. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Hát amikor azt nézzük, hogy napközben milyen szép megújuló energiatermelésről adhatunk számot, akkor azért nem eszik olyan forrónak kását, mert mondjuk nappali idősávban milyen szépen termelnek a megújulók, este viszont nem, és amikor a Paksi Atomerőmű sem termel, akkor láthatjuk, hogy milyen ijesztő árakon tudjuk azokat beszerezni. Miközben, ha a különböző országok energiastratégiáit szemléljük, akkor láthatjuk azt, hogy egészen másképpen állnak ők ehhez a kérdéshez, és akár arra is hajlandóak, hogy betáraznak, és később eladják magasabb áron. Ön hogy látja?
1: Ez valóban így van. Magyarországnak sajnos egy kicsit egyoldalú lett az energiaellátás az elmúlt években. Az elmúlt 15 évben nagy erőmű nem épült Magyarországon, egyfajta erőmű épült, abban viszont rengeteg, ez a naperőmű. Tehát épült Magyarországon több mint 4 paksi atomerőműnyi naperőmű, ami termeli napközben egyébként a rendkívül olcsó áramot, ami egy nagyon pozitív dolog. Ha ez nem lenne, akkor Magyarország azért egész rossz helyzetben lenne, viszont hát nincsen lehetőség azokban az időszakokban, amikor nincsen nap.
0: Hát és akkor közben napközben meg ugye ontjuk magunkból, mert ha amikor a Paksi Atomerő 4 blokkja is termel, és még a megújulók is, akkor hihetetlen mennyiségű villamosenergiát tudnánk kínálni a piacra. Ugyanakkor sokszor akár arról lehet hallani, hogy le kell terhelni mondjuk a Paksi Atomerőművet, mert olyan szép számmal termelnek a megújulók, amiket megkötelezően át kell venni. Hogy az ember kicsit vakargatja a fejét, hogy vajon, hogyha mondjuk nem csak a megújuló termelése száma növekedett volna az elmúlt időszakban ilyen magasan, hanem a tárolásé is, akkor egészen más lenne a gyermekfekvése, és felmerül a kérdés, hogy mire lenne szükség mondjuk szivattyús tározós erőművekre?
1: Hát tárolásra mindenképpen szükség van, a technológia az egy nagy kérdés, és azért Magyarországon érdemes megnézni, hogy milyen magas Magyarország, ugye szivattyús tározáshoz két dologra van szükség, vízre és hegyekre, hát Magyarország vízzel még valami csak-csak, de azért hegyekkel egészen rosszul állunk, tehát Magyarország átlagos magassága az 143 méter a tengerszint fölött, Ausztria 910 méter, hát ezért látszik is a térkép, hogy Ausztriában kicsit több a hegy, tehát Magyarországon nem gondolom, hogy szivattyús tározós erőműveknek nagy jövője van, vagy nagy potenciál van bennük, egyszerűen nincsen egy nagy magasság és egy nagy tározó.
0: Milyen magasságról beszélgetünk mondjuk Ausztriába, Csehországba, akiknél viszont van?
1: Csehországban ott ilyen 1600 környékek a legnagyobb hegyek, de az viszont dimbes dombos az ország, tehát ott vannak völgyek és vannak hegyek, és a kettő között lehet ilyen erőműveket működtetni, tehát gyakorlatilag két tó, egy a hegy tetején, a másik egy völgyben, és a kettő között van egy turbina. Svájcban van egy gigantikus méretű tározós erőmű, az bőven 2000 méter fölötti szintesést használ, és hát a teljesítmény az olyan, mint a Paksi erőművé. Az egy igazi tározós erőmű. Magyarországon lehet olyat csinálni, mint amit tározós erőműnek néz ki, de rendkívül lassú megépíteni, nagyon durva természeti beavatkozásokkal jár csak. Tehát Magyarországon nincsenek ilyen nagy kráterek, amik be lehetne tenni, és nagyon lassú, és nem éri meg ezt megcsinálni.
0: Akkor nálunk miben érdemes gondolkozni?
1: Magyarországon a kiváló lehetőség van egyébként bárhol, de Magyarországon abszolút, mivel van rendkívül olcsó energiánk napközben, akkumulátoros tározók létesítésére. Az elmúlt fél évben egy rengeteg új erőmű akkumulátoros tározó jött létre, és egy pont 4 nappal ezelőtt történt, 13-án este ilyen 7:30 és 8 között, amikor Magyarország egy paksnyi blokknyi áramot tárolt ki akkumulátoros tározóból. Tehát Magyarország ezen a területen jelentős előrelépést tett, de hogy itt még rengeteg lehetőség van, és ezt el is kell kezdeni folyamatosan kiépíteni.
0: Ez nem tudom, önnek van-e ezzel kapcsolatosan tapasztalata, rálátása, hogy így, hogy képzeljük el, hogyha mondjuk ma holnap megszületik a döntés, hogy akkor utcú neki és minél többet, akkor milyen időtáv az, ahol már megfelelő mennyiségű akkumulátoros tározást ki tudunk úgy építeni, hogy akkor valóban mondjuk hasonló helyzetbe kerüljünk, mint mondjuk Csehország, hogy el tudjuk estire tározni a megtermelt energiát, akár tudjuk exportálni is.
1: Ugye ez nem egy darab erőművet kell építeni. Tehát a modern, a jelenleg gyakran kisebb erőműveket építenek, és abból többet. Tehát még azt gondolom, hogy egy atomerőmű az egy darab megépülés, elkészülés, utána

0: szállítja magába az energiát, például a tározós erőműveknél, ezek hajózási konténerekben telepített erőművek, van egy betonalapjuk, telepítik, összekötik, működik. Tehát ebből akár kisebb teljesítményeket is lehet elkezdeni telepíteni, és ez történik is, tehát több meglévő erőmű talált egy kis területet, ahol van még hely, és ott elkezdik telepíteni ilyen kisebb tározókat, tehát akkumulátoros tárolókat. Ez egy folyamatosan munka. Az átutás ideje, ha minden rendelkezésre áll, a telepítése az valójában hónapos nagyságrendet tartozik, meg kell rendelni, ide kell érnie, be kell tenni gyártásba, tehát nyilván ennek vannak előzetes feltételei, de ez rendkívül gyorsan telepíthetőek. Magyarországon 1-2 gigawatt órányi kapacitási akkumulátoros tározót azt évenbeli időtávban ki tud építeni.
1: És egyébként ezeknél a tározóknál a telephely engedélyezés, környezetvédelmi hatások, stb. Ezeken a procedúrákon is át kell menni, vagy ez egy egyszerűsített történet?
0: Ez egy viszonylag egyszerűsített történet, mert ezek gyakorlatilag a pusztában vannak egy beton alapon, tehát itt nincsen helyi kibocsátása ezeknek. De ez más, mint egy akkumulátorgyár például, ami ugye ezeket előállítja. Ezek egy konténer, zárt konténerben lévő eszközök, ahol a konténerben benne van a teljes töltésvezérlés, az akkumulátorok, természetesen a hűtés, tehát gyakorlatilag össze kell őket kötni, és beton alapon vannak, jellemzően meglévő telephelyeken, tehát olyan ipari telephelyeken, ahol ezzel nincsen alapvetően probléma. Az egyetlen paraméter az a, hova lehet rákötni őket a hálózatra, de itt az a nemzetközi jó gyakorlat, hogy ezeket a tározókat érdemes meglévő telephelyekre telepíteni, és a legpraktikusabb például egy meglévő napelemes tározó, napelemes vagy naperőmű mellé telepíteni, viszont az áram előállítása is a helyszínen megoldható, nem kell szállítani az áramot, és akkor létre lehet hozni olyan erőművet, ami hát ha nem is 0-24-ben, de gyakorlatilag folyamatosan tud áramot előállítani az év 90%-ában. A nap nyári időszakokban ez gyakorlatilag folyamatos termést tud létrehozni.
1: De akkor érdemes lehet a szabályozást újra gondolni? Gondolok itt arra, hogy innentől kezdve, ha valaki egy naperőmű parkot szeretne létesíteni, akkor az már csak úgy tehesse meg, hogy a tárolást is beleveszi a beruházásába.
0: Ezt lehet szabályozni is, de valójában ezt a piac szabályozza. Tehát önmagában egy napelőmű parkot jelenleg telepíteni, annak a megterülése korlátozott, egész egyszerűen azért, mert napközben nagyon sokat termelő. Tehát egy kevesebb ideje van arra, hogy ezt egy pénzkeresővel alacsony áron tudja csak eladni. Tehát egy nagyon, annak a közelében vagyunk, hogy
1: senki. De hogyha azt testére betározza, rosszul gondolom, hogy ott viszont magasabb áron tudja eladni, tehát ez az ő érdeke is a projekt megtérülése szempontjából, hogyha ő már létesít egy tározót, akkor tulajdonképpen magasabb áron tudja eladni azt később.
0: Így van, ez piacilag egy megtérülő beruházás, itt csak annyi van, hogy a piacnak van egy bizonytalansága, hogy bizonyosnak kell lenni abban, hogy ő 1, 2, 5 és 10 év múlva is el tudja adni. Tehát van egy ilyen kannibalizációs hatás, hogyha hirtelen kiépül még rengeteg ilyen tározós, akkor tározós beruházás, akkor egyre rosszabb lesz ezeknek az erőműveknek a megtérülése. Tehát az államnak valami fajta elképzelhető, az államnak valamifajta garanciát kell vállalni arra, hogy például nem változtatja a szabályozási környezetet, de alapvetően ezek megtérülő beruházások.
1: Hogyha az akkumulátoros tározókról beszélünk egyébként, ami jelenleg a piacon megvalósítható beruházás, az mit mutat, milyen időtávra lehet eltárolni az energia, a megtermelt energiát?
0: Az akkumulátoros tározás, az, vagy tárolás az ilyen néhány napos időtávon működik, vagy heteken belüli időtávon működik, nem működik az évszakok közötti energiatárolás. Tehát ez valóban egy nehézség, és ez még egy megoldásra váró probléma. Itt azért vannak komoly kezdeményezések, tehát például a hűenergiát most már lehet viszonylag racionális áron, vagy piacilag értelmezhető áron tárolni, akár évszakok között is, tehát olyan anyagokban tároljuk, amik olcsóak, és nagy mennyiségű meleget képesek eltárolni, és azt a meleget vissza is tudják adni.
1: Ön mit gondol a jövőbe így a nyári eseményeket követően? Elindulhat egy teljesen más szemlélet ebben a vonatkozásban?
0: Hát én annak azért vagyok bizakodó, mert számomra úgy tűnik, hogy a kormányzat áttekintette és megértette, hogy itt még a mostani súlyos paksi helyzet előtt meghozott nagyon fontos intézkedéseket. tehát a helyreállítási és ellenálló képességi tervben rendelkezésre álló források jelentős része például okosmérésre és a grid megerősítésre megy, ez a kormányzat bejelentette azt, hogy naperőművek helyett szélenergiát támogat, tehát olyan pályázat lesz kiírva augusztus végéig, ami új szélenergiák létesítését lehetővé teszi. Tehát ez nem egy fordulat valójában, hanem ez a kormányzat ezt már júniusban bejelentette. Tehát ilyen szempontból én bizakodó vagyok, hogy most nem hirtelen világosodnak meg, hanem már bejelentett intézkedések kapcsán meggyőződhetnek arról, hogy ezek jó irányba menő intézkedések.
1: Egyébként, ha már a megtérülést az előbb említettük, ugye mondjuk a naperőművek kapcsán, a szélerőművek megvalósítása kapcsán mennyire befolyásolja a beruházói kedvet az, hogy mondjuk, ez lehet csak az én feltételezésem, de hogy Magyarországon egyébként a szélerőművek kihasználtsága a beépített kapacitás kontra megtermelt között az valószínűleg alacsonyabb, mint a naperőműveknél.
0: Ez egyáltalán nincs így. A szélerőműveknek sokkal nagyobb ez a kapacitás faktor nevezető paramétere. Tehát egy naperőmű a beépített teljesítményének ilyen 15-18-20%-át tudja termelni, a szélerőmű az 25-30% közötti kapacitás faktorra rendelkezik.
1: Ez Magyarországon jelenleg a szélerőműveknél ezt tapasztalható?
0: Ezt most szélerőműveknél ezt tapasztalható, igen. Sőt, meglepő módon Magyarországon jobb a szélerőművek kihasználtsága, mint Németországban átlagosan. Ami nyilván abból is adódik, hogy Németországban sok szélerőmű van, és Magyarországon csak kevés van, de hogy Magyarországon a legkedvezőbb helyekre telepítettek eddig szélerőműveket, de viszonylag jó kihasználtsággal működnek az erőművek, ráadásul az új szélerőművek sokkal alacsonyabb sebességnél el tudnak már indulni, és azokat már szárazföldre optimalizált szélerőműveket fognak telepíteni, szembe a korábbiakkal, ahol Magyarországon jelenleg tengeri szélerőművek működnek, azóta jött létre az a technológia, ami szárazföldre van optimalizálva.
1: Ez érdekes, akkor remélem az energetikai szakemberek majd erről konzultálnak, mert elég változó, hogy ki mit nyilatkozik erről, hogy a nap kontra szél közül melyik az, amelyik Magyarországon kihasználhatóbb, de akkor ezek szerint... Igen?
0: Van egy meglepő dolog, vagy nem is tudom, ez valamennyire vagy szakmában közismert, de ez nem mindenki számára egyértelmű. A nap az nappal süt, a szél viszont éjszaka fúj, és éjszaka meg sötét van. Tehát nem látjuk, hogy fúj a szél, nem annyira érzékeljük, hogy fúj a szél. Ez egyik, a másik pedig, hogy a szél ugye nem az a kérdés, hogy a kertben fúj a szél, hanem ezek a szélművek 200 méter magasak. Tehát, hogy nem a tengerszint fölött, nem a földfelszíni szél fúj, hanem a 200 méter magasan lévő szél az, ami meghatározza. És ott is lényegesen nagyobb és gyakrabban van szél.
1: Na, hát akkor bízunk benne, hogy ennek a lehetőségnek a kihasználása is akkor egyre nagyobb számban lesz hazánkban is, ugye a megvalósított szélerőműveket követően. Kéri Andrásnak, az Energia Klub Szakpolitikai Intézet ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen, kicsit beszélgethettünk az árakról, és az energiamixről is úgy összességében. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lezárták a belső sávot az Örsvezér terén a Füredi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától a forgalom egy sávon, váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Augusztus második felében minden szülő elgondolkozik, hogy mi minden kell az iskola kezdéshez, és azt is elkezdi a család számolgatni, hogy hónapról hónapra mennyit is kell majd költeni a kisdiák diák éveire, és hát ennek részét alkotja a menza is, úgyhogy ennek apropóján hívtuk fel dr. Kovács Pált, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének alelnökét, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen menzai időszakra számíthatnak a szülők. Üdvözlöm!
2: Kedvi Csokom, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye azt szerintem senkinek nem új, hogy nincs egy fix ár, amit az ország minden pontján fizetnek a szülők, hanem az városonként, településenként, konyhánként változik. Mi minden alkotja azt, hogy ki milyen menzadíjat kell, hogy fizessen? Mi minden költség kerül ebbe bele?
2: A költségek vonatkozásában meghatározó az alapanyagköltség, illetőleg a bérköltség, és ezen túlmenően az energia és a rezsiköltség az, amit a szolgáltatók általában kalkulálnak, és amivel a díj megállapításkor az önkormányzatok is számolnak. Ezek a tételek természetesen eltérőek, és az elmúlt esztendőkben ezek komoly emelkedésen mentek keresztül. Ezt érezhették is a kedves hallgatók az elmúlt esztendőkben, akár az alapanyag árnövekedésben, leginkább ott talán, de más vonatkozásban is rezsidíjakban.
1: Mi a tapasztalat? Tudom, hogy nagyon nagy a skála, ezért azt mondom, hogy így egy ilyen tólig, vagy nagyjából is szórást, hogyha nézünk. Mennyibe kerül egy napi étkezése a kisdiáknak?
2: Ha a kisdiákokat tesszük figyelembe, mondjuk itt rendszerint az első és a nyolcadik osztályban járók együttes díjat fizetnek, gyakorlatilag 600 forint és 1500 forint között körül alakul az ár, ez két szélsőséges árat mondtam önnek, hozzávetőlegesen 1100 forint az a medián érték, amelyet ma egy gyermek fizet, vagy a szülei fizetnek az iskolai napi étkeztetésért. Ez valamivel kevesebb az óvodai étkeztetés esetében, ez hozzávetőlegesen 900 forint, de meg kell jegyeznem, hogy az elmúlt években nagyon leszűkült azoknak a köre, akik díjfizetésre kötelezettek az óvodai kör tekintetében.
1: Igen, ezt pont akartam is kérdezni, hogy a támogatás tekintetében is nagyon árnyalt a kép, mert már nagyon sokféle kedvezményben részesülhetnek a diákok. Ilyenkor ezt kifizeti meg?
2: Rendszerint az állam és az önkormányzat az, aki finanszíroz. Az elmúlt 5 esztendőben jelentős finanszírozási bővülésben ment végre a szektor, hajtottak végre a szektorban. Az állami támogatás normatív szinten 100 milliárd forintról olyan 160 milliárdra emelkedett. Ez szűk 4 esztendőnek köszönhető. Ugyanígy jelentős bővülést biztosítottak az önkormányzatok is a szolgáltatók részére annak érdekében, hogy tulajdonképpen viszonylag csekély mértékben növekedjenek a lakossági díjak. Ez látszik is egyébként a díjszabásokon.
1: Mi a tapasztalat? Ugye az elmúlt években az energiaszámlák tudjuk jól, hogy változtak, az energiaválság idején kifejezetten nehéz lehetett a helyzete a szektornak, ahogy egyébként a bérköltségek is, hiszen nagyon nehéz megtartani a munkaerőt, de mi a valós tapasztalat? Ez mennyire realizálódott az elmúlt időszakban, vagy mennyire befolyásolja például az elmúlt évhez képest az idei év árait?
2: Én ebben a kérdésben nagyon kritikus vagyok mind az önkormányzatokkal szemben, mind a szolgáltatókkal, ugyanis létezik egy képes struktúra, amit az önkormányzatok és a szolgáltatók szerződéseik során alkalmaznak. Ez az előbb elmondott alapanyagváltozás, bérváltozás, illetve a rezsiköltség energiaváltozás szokott ebben ugye szerepet játszani. Ugyanakkor ezekben a szerződésekben tudni kell, hogy rendszerint a KSH által megállapított kiskereskedői árak vannak rögzítve. Azaz, amikor 60%-kal emelkedett annó 2022-23-ban az alapanyagár, akkor a szolgáltatók élve ezzel a lehetőséggel ezen árigényüket igyekeztek beképezni a díjakban. Erre joguk is volt egyébként. De a valóságban tudtuk jól, hogy és tudjuk mai napig, hogy lényegében a beszerzések főként importból, Lengyelországból, Romániából történtek, ahol fel akkora infláció volt, és ráadásul termelői áron szoktak beszerzések történni, pedig kiskereskedői áron. Ez azt jelenti, hogy azért látszik a gazdálkodáson, hogy nagyon-nagyon a Covid után a szolgáltatók egy komoly racionalizálási feladatot hajtottak végre, aminek következtében csökkent még a bérköltség átalányuk is, tehát lehet látni a beadott beszámolókból, eredménykimutatásokból, hogy lényegében a korábbi 36%-ra olyan 27%-ra csökkentették a bérköltségeiket. És hasonlóan el lehet mondani egyébként az energiáról is, hogy mindenki tudja, hogy 300 euró volt ugye egy megawattnyi gázenergia annó egy rövid időszakig, az ma már 30, illetve 60 euró, tehát komoly költségcsökkenésen ment végre a szektor, ugyanakkor ezek ugye nem képeződtek be a későbbi árakba. Hát azt tudom mondani, hogy a korábbi 2-3%-os profitarányos jövedelmezőség, árbevételarányos jövedelmezőség tekintetében már a szektor elérte azt a 8%-ot, hogy innentől kezdődően jelentősen elmozdult a tőkejövedelem és a, így mondanám, a bérjövedelem aránya. Ez azt jelenti, hogy nagyon indokolt, hogy és ott van most már a szektor önmagában, hogy képes komoly fejlesztéseket önerőből végrehajtani, és nagyon nagy feladata, amit mi szövetségi szinten hangsúlyozunk, és nem győzzük hangsúlyozni a szereplők számára, hogy végre ez a bérkompresszió elmaradását hozzák be. Ez alatt azt értem ugye, hogy a minimálbér emelkedése nem hozza azt, hogy az élelmezésvezető, dietetikusok, szakácsok bére is automatikusan növekedne a minimálbér emelkedésének mértékével. És ez egy nagyon komoly bérólózáródást, összezáródást jelentett az elmúlt esztendőkben. Ezt ki kell egyenesíteni, tehát többet kell költeni innentől kezdve a szektornak a fejlesztésekre, és többet kell költeni a munkatársak, a vezetők, az élelmezésvezetők megbecsülésére. Ez egy nagyon fontos eljövendő feladata a szektornak.
1: Ezeket hallva felmerül az emberben a kérdés, hogy a közétkeztetés mennyire hivogató lehetőség egy új szereplő számára, és a meglévő szereplők mennyire gondolkoznak azon, hogy maradnak is hosszú távon ezen a területen?
2: A legnagyobb kihívás, akár az új belépők, akár az itt a szektorban lévők számára az, hogy komoly demográfiai változások fognak bekövetkezni az elkövetkező években. Érte ez alatt azt, hogy az elmúlt 10 esztendőben 30%-kal kevesebb gyermek született, és úgy számolunk, hogy a mostani 750 ezeres létszám le fog csökkenni durván 620 ezerre 10 éven belül. Ugyanakkor az idősebbek, a nyugdíjasok aránya értelmezhető módon 400 ezerrel fog körülbelül emelkedni. Tehát egy teljesen átrendeződő közszolgáltatással kell felkészülnünk a szektorban szereplők számára. Én azt gondolom, hogy ez a kihívás, ez a bent lévők számára kellő tapasztalattal rendelkező szakemberekről beszélünk. Új belépők számára semmiképpen nem gondolom, hogy ez túl nagy kihívás. Itt inkább az elkövetkező esztendőkben az várható, hogy lesz egy belső átrendeződés, mégpedig a fogyasztók szempontjából. Nagyon nagy feladat még továbbá, hogy a fiatalokat visszacsábítsa a közétkeztetés, hisz nagyon nagy a lemorzsolódás, körülbelül az általános iskolás felső tagozattól kezdődően, tehát az ötödik osztálytól kezdődően.
1: Igen, ezt tapasztalom én is az én gyerekem generációjánál abszolút. És akkor még térjünk ki arra, hogy ugye az is egy nagy nehézség tud lenni a szolgáltató számára, bár nem megugorhatatlan, de nyilván az szintén beruházás igényes és plusz figyelmet igényel, hogy a mindenféle mentesítkezőket is el tudja látni az intézményekbe. Ebben a vonatkozásban jelenleg a szereplők most már mennyire tudták fölvenni a rutint, és mennyire tudják ellátni az ilyen-olyan mentesítkező gyerekek igényeit is.
2: Ez a mai jogszabályi elvárásoknak megfelelően már biztosított mindenhol, hisz kötelező ez garantálni a fogyasztók számára. Itt a problémát inkább abban látom, hogy nagyon-nagyon komoly minőségi különbség keletkezett a kisfalvas, kistelepüléses, önkormányzati struktúrában működő szolgáltatók, pontosabban önkormányzati tulajdonosi szolgáltatók, és a professzionális nagy, hát középvárosok, nagyvárosok, megyei jogú városok, Pesten működő közszolgáltatók között. Tehát a tudásbázis nagyon elmozdult az utóbbiak javára. Tehát nagyon-nagyon segíteni kellene azt, hogy a kis települések, ahol nem éri meg a szolgáltatónak bemenni, ott is tudjunk valamilyen szupportot, szakmai szupportot biztosítani, akár a dietetikus étkeztetés, akár bármilyen más vonatkozásában.
1: Hát akkor van feladat, amivel foglalkozhatnak, mi pedig reméljük szülők, hogy minél jobban meg fogják ugorni ezeket a nehézségeket is, mert valóban igaz, hogy térségenként változó az, hogy ki milyen lehetőséghez jut, abban a tekintetben, hogy milyen minőségű ételt tud kapni, hiszen ugye vidéken sokkal nehezebb ezt megugrani és megoldani. De nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt percekben kis képet láthattunk, hogy hogyan indul a szeptember, és bízunk benne, hogy aztán egyre jobb és jobb hírekkel tudunk szolgálni ebben a vonatkozásban is. Dr. Kovács Pállal beszélgettem, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségétől. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen! Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hát az imént ugye beszélgettünk a menzákról és arról, hogy milyen helyzetben vannak a közétkeztetők és milyen árakkal számolhatunk mi szülők, és hát akkor ne menjünk el amellett, hogy nem csak a menzákról lehet beszélni így augusztus második felében, hanem arra is, hogy az iskola kezdés kapcsán vajon milyen kiadásokra és hogyan készülhetünk. A következő percekben Fülöp Norbert Attilával, pénzügyi szakértővel fogok beszélgetni. Üdvözöllek!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Hát ugye, amikor iskola kezdés van, akkor mindenki a saját gyerekéhez mérten elkezd a különböző kiadásokra rámozdulni, nem feltétlenül pozitív kedvel, de az biztos, hogy meg kell venni a tanszert, a táskát, és aztán a nagyobb gyereknél nyilván a kis laptopot és tabletet és társait. Mi a tapasztalat, amikor elkezdjük ezeket a kiadásokat tervezni, mennyire tudjuk azt a saját pénztárcánkból megvalósítani, és mennyire kell alternatív kisegítő lehetőségek iránt fordulni?
2: Valóban sokat lehet hallani arról, hogy az iskola kezdéssel kapcsolatos kiadásokat sokan hitelből finanszírozzák. Statisztikák egy picit mást mutatnak. Általában a személyi kölcsönt illetően a csúcs az a nyári hónapokban van, júniusban vagy júliusban, bár előfordult már is, hogy augusztusban volt a legtöbb folyósítás. Tehát valójában inkább nyáron veszünk föl hitelt, és egyre nagyobb összegeket. Más kérdés, hogy sokan valószínűleg már eleve úgy tervezik, hogy nyaralást is ebből fizeték, illetve félre tesznek belőle, és az iskola kezdésre is tudnak ebből fordítani, de kifejezetten iskola kezdési előtti ilyen tömeges hitelfelvétel nem nagyon lehet látni.
1: Akkor azt már le tudják, hogy említetted korábban, de azt is említetted, hogy egyre nagyobb összegekről van szó a személyi kölcsönök tekintetében. Mekkora ez az ugrás a számokra fordítva, mennyivel nagyobb személyi kölcsönöket veszünk fel átlagosan?
2: Gyakorlatilag a 2026 júniusi számokat látjuk jelen pillanatban, ott az látszik, hogy 42.500 hitelszerződést kötöttek a bankok, ami 16%-kal több, mint a megelőző csúcs, ami a 2025 júliusi volt. Tehát jól látszik, hogy óriási ugrás van. Egyébként csak, hogy kicsit erre tegyük a dolgot, ez 156 milliárd forint személyi kölcsönt jelent egyetlen hónapban, az egy hitelre jutó összeg pedig 3,7 millió forint. Tehát átlagosan ekkora összeget veszünk föl fedezet nélkül személyi kölcsönként.
1: És ez a kamatok tekintetében mit mutat, mennyit kell visszafizetni, mennyire éri meg, mennyiben változott ez az elmúlt tavalyi évhez képest?
2: Valószínűleg az is közrejátszik a személyi kölcsönök népszerűségében, hogy azért a kamat folyamatosan csökken az elmúlt időszakban, mert 10% alatti kamattal is lehet személyi kölcsönt kapni, ha a hitelösszeg 3 millió forint fölött van, a jövedelem pedig viszonylag magas. De a személyi kölcsönök sajátossága, hogy miközben 10% alatti kamat, illetve THM is elérhető már, közben a piacon vannak 30%-os THM-mel is személyi kölcsönök, tehát nagyon résen kell lenni, amikor valaki hitelt vesz fel, és bankot választ magának.
1: Mennyire nehéz egyébként tájékozódni, vagy mi a jellemző? Mindig halljuk azt, ugye, hogy az edukáció fontos, az is, hogy az emberek megértsék, hogy mi mit jelent. Mennyire tájékozottak a magyarok? Mi a tapasztalat?
2: Alapvetően tájékozottak, de legtöbbször, hogyha személyi kölcsönre van szüksége valakinek, akkor a saját számlavezető bankja jut eszébe. Ami egyébként nem egy rossz megoldás feltétlenül, viszont azt tudni kell, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a számlavezető bankunk fogja számunkra a legkedvezőbb hitelt adni. Tehát mindenképp érdemes szétnézni a piacon, és akár egy online személyi kölcsön kalkulátor egyetlen képbe kerülni, hogy a különböző bankoknak milyenek az ajánlatai. Ha pedig azt látjuk, hogy a saját bankunk ajánlata viszonylag jó, akkor persze lehet ott is hitelt felvenni, de érdemes lehet akár váltani, és más bank felé is nyitni, főleg akkor nagyobb összegű hitelről van szó. Most egy 1-200 000 forintos hitel esetében a bankváltás nem feltétlenül éri meg, de egy 5-10 vagy akár 15 millió forintos személyi kölcsönnél már bizony nagyon komoly eltérések lehetnek.
1: Az áruhitelek tekintetében mi a tapasztalat? Mert ugye a személyi kölcsönöknél beszéltük, hogy az valószínűleg ott a nyaralásra tervezett összeggel együtt már belekalkulálják, hogy mondjuk szeptemberre mit kell a gyereknek venni, de az áruhitel tekintetében ott megint érdekes lehet, hogy a VB előtt biztos, hogy több ilyet vettek föl, de én azt gondolnám, hogy egyébként ismét az ilyen számítástechnikai eszközök tekintetében lehet, hogy augusztus az kicsit forgalmasabb, aztán lehet, hogy tévedek.
2: Ez így van. Az áruhitel egyébként alapvetőleg egy ilyen marketing fogás is. Tehát a kereskedők pontosan tudják, hogy nagyobb összegű kiadásoknál esetleg vevőket tudnak becsábítani azzal, hogyha akár 0%-os THM-mel adnak számítógépeket, íróasztalt, irodai széket, vagy akár tanszereket is, tehát például egy iskolatáska ma már azért több 10 000 forintba kerül. Ilyen esetben az áruhitelek azok jól mennek, és látjuk, hogy a lakosság egyébként használja is. Arra azért érdemes odafigyelni, hogyha 0%-os egy hitel, egy áruhitel, akkor azért nézzük meg, hogy az áru az vajon nem drágább-e sokkal, mint egy másik üzletben. Mert hogyha mondjuk egy iskolatáskát mi 30 000 forintért veszünk meg 0%-os THM hitellel, de máshol mondjuk 20 000 forintért is meg lehet azt a táskát venni, akkor valójában annak a hitelnek ára van, csak ez a vételárban realizálódik, nem pedig a kamatban. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, de egyébként valóban iskola kezdésnél az áruhitelek általában pörögni szoktak.
1: És mi a tapasztalat? Arról beszéltünk ugye, hogy egyre nagyobb összegeket veszünk föl a személyi kölcsön formájában, és hogy ugye már a nyaralásra is fordítjuk. Mennyire gördítjük a hiteleinket? Mert én arra gondolok, ha valaki az egyik nyáron szépen fölveszi a személyi kölcsönt, hogy el tudjon menni nyaralni, meg még iskolatáskát is vásároljon a gyereknek, vajon mennyire tudja azt egy év alatt valahogy aztán nullára kihozni?
2: Jó a kérdés, sokan nem tudják kihozni valójában nullára így egy éven belül, mert csak azért is, mert hogy a személyi kölcsönöket, főleg az ilyen 3-4-5 millió forintosakat jelentően nem 12 hónapos futamidőre veszik föl. Figyelni kell arra mindig az ilyen típusú hiteleknél, hogy valaki ne kerüljön adósságspirálba. Tehát ne legyen az, hogy egyik hitelt a másik után veszi föl, és egész addig gyakorlatilag, amíg a jövedelme elbírja a törlesztőket. Ez az lett a probléma, hogy előállt az a helyzet, amikor valaki nem tudja a hitelét rendben törleszteni, és akkor esetleg hitelkiváltásban gondolkodna, hogy mondjuk a 3-4-5 viszonylag drága hitelét összevonna egy olcsóbba. De akkor derül ki a bankszámla kivonatból, hogy lehet, hogy még nem KHRS, tehát még nincs 90 napon túli tartozása, de bizony már a bankszámla kivonaton látható, hogy a bankok nem tudták mindig leemelni fedezett hiány miatt az aktuális törlesztőt. Egy pici csúszás mindig volt. Ha pedig a bankok azt látják, hogy gondok vannak a törlesztéssel, még nem KHRS valaki, de már látszik, hogy nem mindig lehet levenni a törlesztőt időben, akkor előfordult, hogy egyszerűen elveszíti valaki a hitelképességét, és egyébként előnyös hitelkiváltás lehetősége is el fog úszni.
1: Hát akkor érdemes jól meggondolni, hogy mire és mennyi hitelt veszünk föl, vagy kölcsönt, és érdemes tájékozódni, összehasonlítani a lehetőségeket, és akkor hallottuk, hogy nehogy spirálba kerüljünk, mert az sem vezet semmi jóhoz. Fülöp Norbert Attilának, pénzügyi szakértőnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és remélem legközelebb is megbeszéljük, hogy mire érdemes figyelni.
2: Minden jót kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok. Én is köszönöm, szia! Ez volt tehát már a több-kevesebb, ez most még csak hétfő és csonkahét, igen, tudom, de kedden újra várom a hallgatókat, a mai adásért pedig köszönöm a segítséget szerkesztő kolléganőmnek, Meszrényi Zsófiának is, és hát holnap ismét több-kevesebb tartsanak velünk, akkor is viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Vizsgálják a lengyel busz baleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vörös Kereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Összeütközött 2 hajó a Cannes-Nieuble-ben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat Franciaországban, a Landi fenyő erdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: vagy menjek.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Jó napot kívánok, a kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, és filmzene szerzővel fogok beszélgetni rögtön itt az adás elején, és ez önmagában izgalmas, mert hogy valójában ez olyan, mintha egy külön műfaj lenne a zeneszerzésen belül, miközben persze az is, meg nem is, és ezt majd mindjárt meg is beszéljük a Lotás Csabával. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Van egy nagyon konkrét ok, amiért kerestük. Készült egy dal és egy videoklip a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány együttműködésében, és hát gondolom az ő segítésük céljából. Erről meséljen először, aztán majd lesz egy csomó kérdésem magával a filmzene fajával kapcsolatosan is.
4: Rendben, az információn annyit pontosítanék, hogy a zene és a szöveg volt meg előbb, tehát a zene nem azzal a céllal készült alapvetően, hogy ebből egy társadalmi üzenetet hordozó műalkotás készüljön. Egyszerűen a szöveg annyira erősre sikerült fiatal kollégám által, aki írta a szöveget, majd őt is biztos megnevezzük, hogy alkotótársammal, aki a videóképet rendezte és írta, Juhász Péterrel arra gondoltunk, hogy ezt a társadalmi üzenetet fogjuk felerősíteni ebben a műalkotásban, és utólag jött az az ötlet, hogy ezt használjuk esetleg fel arra, hogy ne csak egy semmiben tengődő videóklip és egy zene legyen, hanem legyen valami fontos társadalmi üzenete is, és így találtunk rá egymással a Kékvonal Alapítvánnyal, amire egyébként nagyon büszke vagyok, hogy ők a dolog mellé álltak. Nagyon fontosnak tartom ezt a társadalmi üzenetet egyébként.
3: A klipet Juhász Péter rendezte, és Sánta Dániel működik közre benne. Őt egy fiatal rapper és producer tehetségként tartja nyilván a szakma. Az, hogy hogy áll össze egy ilyen csapat, hogy ki rendez, hogy ki a közreműködő, hogy kivel dolgozik együtt egy ilyen projektben, az hogy tőlel?
4: Igazából a rendező személye az teljesen egyértelmű volt, Péterrel mi évtizedes közös munkákkal kapcsolatban rengeteget dolgoztunk együtt, tehát mi gyakorlatilag kollégák vagyunk, csak ő a virtuális részén, én pedig az audio részén. Szóval ez teljesen egyértelmű volt, hogy mi együtt fogunk dolgozni. A szöveg és a rap megtalálás az egyel bonyolultabb feladat volt. Gondolom ön is hallotta, hogy angolul van a zene.
3: Hogyne, persze.
4: És egyébként én mindenféle trend vagy ilyesmitől függetlenül szerettem volna egy angolul jól beszélő, jól rappelő fiatalt találni. És így jutottunk el Danihoz, Sánta Dánielhez, Gentlyhez, aki valóban, ahogy említette az előbb, egy korszakos tehetség és fantasztikusan érzékeny alkotó, fiatal kora ellenére, vagy éppen azért egyébként, és gyakorlatilag az első találkozásnál kiderült, hogy ez a munka ez nagyon organikusan és tökéletesen fog működni együtt, úgyhogy ennek a története ez.
3: Az a hozzáadott mondat a klip leírásához, hogyha valakiben a videó vagy a dal hatására nehéz érzések maradnak, pont a kék vonalat érdemes hívnia. Hangozzon el itt is a telefonszám, mert szerintem ez a lényege ennek a dolognak, a lelki segélyvonal a 116-111-es számon hívható, és ez nekem felveti azt a kérdést, hogy akarunk-e egy ilyen dallal fájdalmakat birizgálni?
4: Nem hiszem, hogy ez lett volna a cél, szerintem a probléma felismerése. Szerintem nagyon sokan, a legtöbb ember küszködik kimondatlanul mentális problémákkal, legyen ez egy kisebb szorongás, vagy egy nagyobb mentális probléma. Szerintem, hogyha valaki megnézi ezt a videóklipet, akkor esetleg inkább felismeri azt, hogy talán vele is ilyen dolgok történnek, amiről beszélnie kell, és van segítség. Én inkább ezt így gondolom.
3: Na, és akkor beszéljünk ezen túl most egy kicsikét a filmzenéről, mert hogyha valaki önmagát is úgy apostrofálja, hogy egy filmzeneszerző, az olyan, mint hogy egy kicsikét be is zárná egy világba a saját alkotásait. Amikor nincs film, akkor is filmzenét ír?
4: Nagyon jó kérdés egyébként. Nyilvánvaló, hogy ebből nem lehet csak úgy egyik pillanatra a másikra kilépni. Sokan mondják, hogy az én zeneim filmszerűek, tehát nyilvánvalóan a szakmám hatással van az alkotásomra, ami nem filmhez készül, mert én ugye egy alkalmazott vagyok, ez pedig egy saját zen, amit csak magamnak írok, illetve annak, aki szereti meghallgatni. Azt, hogy filmzeneszerző, az egyébként egy ugyanolyan, hogy is mondjam, hivatás, mint egy taxisofőr, vagy nem tudom, jó példát mondok-e.
3: Hát ez egy alkalmazott művészeti ág.
4: Pontosan erről van szó. Én a rendező kéréseit és kívánságait valósítom meg audio formában. Erről szól a szakmám.
3: Ebben van mód arra, hogy az ember vitasson és vitatkozzon? Tehát, hogy nem ez a stílus, nem ez a hangzás, ide nem ez illik, próbáljuk meg ezt inkább, vagy pedig az ember ilyenkor kap egy megrendelést és tessék?
4: Ez is nagyon jó kérdés, köszönöm. Sokszor van ilyen, természetesen, itt mi egyébként alkotótársak vagyunk, én ezt így szeretem írni, tehát, hogy nyilván van egy aláfölé rendeltség, de ez csak egy olyan dolog, hogy a végső szó az a rendező. Én mindig szeretem azt mondani, hogy akkor jó egy filmzene, hogyha a rendező boldog. Remélem, hogy már van olyan rutinom, és bíznak bennem annyira a rendezők, hogy néha megkérdezik a véleményemet, és akkor elmondhatom, hogy én mire gondolok. De alapvetően az van, hogy a rendező gyereke a film, és nekem azt kell csinálni, amit ő szeretne.
3: És ahhoz az álomhoz, ami az ő fejében van, nyilván már elkészült a képekhez a zenei világ is, és ő ahhoz ragaszkodik sok esetben, persze. Ez is érthető tulajdonképpen. Van olyan, amikor azt érzi, hogy elpocsékolt egy film aláfestésére valamit, amiben sokkal több volt, és hogyha ez így van esetleg, akkor azt újra fel tudja használni?
4: Vicces ez egyébként, mert ezen a lemezen, amin ez a szám is van, amiről beszéltünk a legelején, a klippes szám, van egy olyan zene, ami egy meg nem valósult filmzene. Oda túl vad volt, viszont nem akartam, hogy a fiókban maradjon, tudtam, hogy annyira speciális ezen, hogy nem fogom tudni más filmhez felhasználni, ezért rákerült egy lemezre.
3: És hát akkor így valójában lett egy önálló élete, nem kell ehhez film, itt van, tessék.
4: Így van, egyébként pontosan erről van szó.
3: Na ez a klip, ez Gentlyvel közös, és K6 néven lehet önt megtalálni valójában, például a Spotify-on, vagy lehet megtalálni a YouTube-on is, hogyha úgy van. Úgyhogy így kéne keresni ezt a klipet, ami a Nothing Can Save Me címre hallgat, és én azt gondolom, hogy okkal ajánlom megnézésre. Már csak azért is, mert fontos dolgokat feszeget, és fontos társadalmi üzenetet fogalmaz meg. Csaba, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
4: Én is köszönöm, Egon, nagyon köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást, Rónai Egon vagyok, és hát először is a szolnoki Szigligeti Színház újdonsült kinevezett vezetőjét, igazgatóját, Barabás Botondot köszöntöm az adásban, jó napot kívánok, boldog új évet, szerintem így jól indul.
2: Jó napot kívánok, boldog új évet, hát valóban ez egy jó hír, és a megkezdett munkát lehet folytatni, úgyhogy azt gondolom, hogy aki szeret dolgozni, vagy azért áll itt a kormánynál, vagy a hajón, annak ez egy jó hír, igen.
1: Szerintem mi legutóbb az országos színházi találkozó kapcsán beszélgettünk, annak ugye az önök színháza adott otthont, és hát akkor büszkén mondta, hogy összesereg lett az egész szakma, és hogy mennyire jó a hangulata ennek a találkozónak, ami azért is nagy dolog, mert az utóbbi időben a szakma pont erre hivatkozott, és ezt hiányolta, hogy ez tűnt el. Valami változik? Valami oldódik?
2: Hát igazából én az, hogy az országos helyzetre nem nagyon tudok véleményt, vagy nem nagyon tudok megoldást, mert mi egy nagyon kis színház vagyunk ma Magyarországon, de nagyon nagy lélekkel, és az országos színházi találkozón, ami létrejött, az valami felemelő pillanat volt, valami olyan mámor, ami azóta is erőt ad nekünk a hétköznapokban, és mi ezt hisszük, tehát én valahogy azt hirdetjük magunknak, és az a mindennapi mozgatóerőnk, hogy mi a színházért vagyunk, és aki a színházért van, az annak nincs ideje más irányokba, vagy más dolgokkal foglalkozni, és más energiákat gyűjteni, úgyhogy igazából az országos színházi találkozó után is maradtunk ugyanazok az egyszerű emberek, akik imádjuk a színházat, és bízom benne, hogy ez a fertőzés, ez a pozitív fertőzés azért hatott a szakmára is, és viszi magával mindenki azt a kis lelki töltődést, és ha egy picit tompulunk, ez a konfliktusok picit tompulnak, akkor már nyertünk.
1: Hát ugye, ez így van. Közben amellett, hogy ugye örömmel köszöntjük az új esztendőt és az ön megújult szerződését, közben arra is emlékeznünk kell, hogy a színház elvesztette korábbi igazgatóját, mint ahogy a szakma elvesztette az egyik nagyságát, Balázs Pétert, aki nemrég hunyt el, és akire önök is meleg szavakkal emlékeztek.
2: Nagyon köszönöm, hogy szóba hoztam, mert ez nagyon fontos számunkra. Péter nagyon jó barátunk volt, és sokunknak egy ilyen mestere a szakmában, mert nem tudják, nagyon kevesen tudják Péterről, hogy egy nagyon nagy lelkű és nagyon jó szakember volt. Szegény, amit kapott ide a színházba érkezéskor, az be tudta bizonyítani, hogy rosszul gondolták, mert a közönség őt nagyon szerette, és azt a színházat, amit ő csinált, azt nagyon szerette a közönség, és tényleg 103-105%-os látogatottsággal működött, és minden igazgatónak egy példát mutatott, hogy vagy ijesztő példát, vagy egy biztató példát, hogy ebbe az irányba kell haladni. Nyilván a világ változik, és más a közönség cserélődik menet közben, de a Péteri gondolat, hogy azok a boldog szép idők most vannak, ezt visszük tovább, és hatalmas szeretettel gondolunk rá minden percben, és hát itt, amit letett Szolnokon, letette ide a lábnyomát, úgy, ahogy a magyar szakmában, tehát egy nagy, nagy ember távozott, és ezért nagyon szomorúak vagyunk, de menni kell tovább, és emelt fővel. Mi aznap két koncertet játszottunk, és neki adtuk a temetés napján ezt a két koncertet is, valami olyan mámor volt a színpadon és a nézőtéren, egy olyan kapcsolódás volt, valahogy megérezték az emberek, hogy ez itt a lelke, itt volt velünk, és itt van azóta is.
1: Újabb 5 évet kapott a színház élén. Ez az újabb 5 év, ez egy teher is egyúttal, mert az első 5-re lehet mondani, hogy majd most elhelyezkedem meg, vagy kialakulnak a viszonyok, és kialakulnak az elképzelések, mert a másodiknál már nincs mire hivatkozni. Az már az, ami. Ugye?
2: Igen, hát én az elsőre szerencsére elég sok nehézséget kaptam, mert
1: jött a
2: színház felújítása. Igen, és ez színház felújítása közben lettem én igazgató, ami alatt a művelődési központban játszott a színház, az Agórában. Ebbe üt be a Covid, első évben idegen környezet Covid, második évben a visszaköltözés nyara után jön az energiaválság, tehát a leállás. Tehát én az első két évben egy olyan iskolát kaptam, amit áldok és köszönöm, hogy ezt így megkaphattam. Utána kezdtek jönni azok a számok, amikre, tehát tulajdonképpen egy ilyen késleltetéssel indult el a rendes igazgatásom, a harmadik évtől tudtam azt csinálni, amit szerettem volna az elsőtől, de jó, hogy volt ez a nehezítés, mert így rengeteg dolgot tanul az ember. És akkor most azt mondom, hogy tulajdonképpen az első mandátum az mindig valami alapnak a letevése, vagy valami, tehát az átalakítási folyamatnak az ember, amikor a kabátot magára szabja, akkor annak van egy ideje. És ez a háznak az alapját így leraktuk az első mandátum alatt, és most jön az erre való építkezés. Hát nyilván nagy tervek, nagy álmok.
1: Azok, mondd ezek közül párat? Hogy mik a legnagyobb álmok erre a következő 5 évre?
2: Hát az nem tudom, hogy meg fogja valósulni a következő 5 évben, de már az elsőben is, ami elmaradt a nemzeti színházasodási vágyam, az mindenféleképpen ez megmaradt. Van egy szabadtéri vágyam is, a szabadtéri nyári szabadtéri színház megvalósítása, és tulajdonképpen hitelesen a színházat végezni, szolgálni, és a közösséget egyben tartani. Tulajdonképpen ezek a legfontosabbak.
1: Az, hogy egy színház nemzeti színház, az nem csak név, ugye az presztízs is, több pénz is, több lehetőség is nyilván, és hát számos teher, aminek meg kell felelni, például tánc együttesnek kell lennie, operát kell játszani, és hát ott a prózai színház, tehát itt több tagozat együttéléséről van szó. Nehéz ez?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy kellemes kihívás, tehát hogy ez egy kedves teher, aki tovább akar lépni, és már művészeknél igazából úgy vagyunk, hogy minden nap átgondoljuk az aznapi hitelességünket és a tegnapi igazságunk valóságát, tehát hogyha nem előrefele törekszünk, vagy nem előrefele törünk, akkor nincs sok értelme a napi munkavégzésünknek, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan kellemes teher, amit így felsorolt ön, amikkel meg kell küzdeni még az előttünk levő években, hogy megoldó képletek vannak, de valóban szeretnénk eljutni arra a szintre, amikor szakmailag is megérdemeljük ezt a státuszt. És azt, hogy érjük el, hát van egy remek szimfonikus zenekar a városban, a tánckar nekem hiányzik a városból, de ha amikor ide érkeztem 20 évvel ezelőtt, akkor még volt a színháznak tánckara is, az is összehozható, az is összeegyeztethető, a kórus, a zenei rész tulajdonképpen megint csak adott a városba, ezeknek az összehangolásával és a jó vidéki operajátszó kapcsolatokkal tulajdonképpen én azt gondolom, hogy el lehet indítani. Sokféle variációját látjuk a nemzeti színházaknak, főleg így az utóbbi időben nemzeti színházasodott színházaknak. Sokféle működését látjuk, az egyikben mi is el tudjuk képzelni magunkat, vagy hát létre tudjuk hozni a Szolnoki Nemzeti Színházat, és akkor annak azt a működését legoptimálisabban elképzelve, magas minőségben tudjuk majd, ha ott vagyunk.
1: Hát igen. Szórakoztató színháznak kell lennie a Szolnoki Színháznak, vagy szabad neki néha mélyebbet gondolnia önmagáról? Hogy látja a saját közönségüket?
2: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen vidéken vagyunk. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, és az hibázik, aki elfelejti, hogy vidéken teljesen mást akar csinálni. Én már 4,5 év, mindjárt 5 év tapasztalatából azt mondom, hogy egyszerűbb a szórakoztató színházzal megtölteni a nézőteret, viszont a szórakoztató színházban is van kérdőjel, hogy milyen típusú az előadás, és én azt szeretem, amikor hazavisz a csomagjában valamit a néző, és inkább ebbe az irányba hajlok, ha már a populáris területet kell érinteni. A mélyebbek sajnos egy picit most ebben a periódusban a nagy színpadok bérletes rendszereiből kiszorulnak, vagy hát távolabb kerülnek, de vannak erre remek alternatívák, terek a színházban, a színház környékén, úgyhogy amennyi igény van, annyit mindenféleképpen tudunk szolgáltatni, de ez egy örök probléma most vidéken a komolyabb előadások léte vagy létezése.
1: Hát ez nyilván egy egyensúlyi kérdés, persze, ez világos. Hát igazgató úr, akkor azt kívánom, hogy sok siker érje a következő években a társulatot, a teátrumot, meg önt magát is.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, és várjuk szeretettel.
1: Köszönöm szépen a kedves hallgatók nevében is. Ezt a meghívást a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatóját, Barabás Botondot hallották.

0: gátolás.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Pozsgai Zsolt nem először ebben a műsorban, és reményeim szerint nem is utoljára, főleg úgy, hogyha így szárnyal a karrierje. Író, rendező, most forgatókönyvíró formában itt a vonalban Pozsgai Zsolt. Szervusz!
2: Szervusz, és jó estét kívánok a hallgatóknak.
1: Hivatalos díjátadó Los Angelesben, ez önmagában jól hangzik, főleg, hogyha az ember azért megy oda, hogy ne ezt tapsoljon, hanem ő menjen végig a vörös szőnyegen. Rád ez vár most a Stay With Me, Maradj Velem című forgatókönyved miatt. Ez hogy jött ez a dolog? Hogy alakult ez a dolog, és miről szól a film?
2: Ez úgy történt, hogy van egy White Filmmakers nevű amerikai cég, amelyik újságot ad ki, filmes magazinokat, és szervez fesztiválokat szerte a világban. Nagyon sokat. És én meg elég sokszor nyertem. Vagy forgatókönyvvel, vagy filmekkel, legutóbb ezzel a király találkozóval is. És ahogy ez itt halmozódott előre, egyre több volt a díj, és egyre jobban figyeltünk egymásra ezzel a céggel. És most minden év január első napjaiban hirdetik ki az elmúlt évben a legnagyobb bizonyult filmet, forgatókönyvet, rendezőt, operatőrt, ezt-azt, és ez a Maradj Velem című forgatókönyvem, ami itt már 2-3 éve forog a fesztiválokon, ez kapta meg azt a díjat, amit a független filmesek mondanak a fő díjuknak. Ez valóban egy független filmes fesztivál.
1: Hogy lesz, vagy hogy nem lesz ezekből a díjazott forgatókönyvekből játékfilm?
2: Hát érdekes módon, amit eddig díjaztak, ugye elkészült filmet, az abból lett. Ez a Nemzeti Filmintézetnek a pályázatán nem kapott sajnos annak idején a forgatókönyvet, nem engedték be, és nem is nagyon tudom, hogy miért. Régebben még több oldalas elemzéseket kaptunk, dramaturgiai elemzéseket, hogy mi a gond a filmmel. Most ez sajnos mindig elmarad, úgyhogy nem tudjuk. Engem pedig nem nagyon zavar, mert megvannak ezek a nemzetközi kapcsolatok, megy tovább, amitől igazából dilemmáim van az, hogy Revicki Gábornak írtam elvileg ezt a forgatókönyvet, és nem nyugszom addig, amíg ő ezt meg nem csinálja. Akár így, akár úgy.
1: Egy ilyen díjjal a hónod alatt, amihez gratulálok, és ami szerintem óriási dolog, egy ilyen díjjal a hónod alatt itthon, miközben egy csomó független film készül, több, mint amennyi korábban, és kevesebb, mint amennyi kellene, de azért már van jó néhány. Nem lehet találni finanszírozót, producert, olyan partnert, aki beszállna ebbe?
2: Többen is jelentkeztek most már egyébként azóta, mióta ez a hír elment, és de hát ez már a 80-valahányadik díj ennek a filmnek. És külföldön is volt érdeklődés rá, elég neves személyiségek, de én meg olyan vagyok, hogy még mindig kötöm az evet Magyarországhoz, nem tudom. Így születtem meg a magyar színészekhez, és azt szeretném, hogyha ez itt jönne létre. Ez egy nagyon kis költségvetésű film, egy megtörtént eset alapján Átokháza mellett egy migránsokat szállító kis busz szenvedett balesetet, úgyhogy mindenki meghalt, üldözték a rendőrök, kivéve egy áldott állapotban levő kis fekete afrikai lányt, aki elvergődött valóban, ez így is történt egy tanyáig, és ott megszülte a gyermekét. Na most innentől kezdve a dolog nyilván megy a maga útján az életben, de a filmen egy fantázia útja van neki, hogy mi lesz a két ember közt a kapcsolat, mi van akkor, hogyha az öreg nem akarja a kislányt berakni abba a darálóba, ami most a hasonló sorsúakat éri, tehát táborok, a gyereket elveszik a izé, de megpróbálnak valahogy együtt lenni addig, amíg lehet.
1: És együtt boldogulni. Nem az a baj ezzel, hogy ez a film ez nem illeszkedik bele a hivatalos, a migrációt érintő, illető narratívába?
2: Nem, én azt hiszem, akkor túlértékelnénk most jelenleg a kurátorokat, mert azt hihetnénk, hogy mondjuk elolvasták, és van véleményünk, de ez nem így van. Tehát nem hiszem. Nem
1: azt hiszem, mondod, hogy ez úgy van, hogy oda van írva, hogy Pozsgai Zsolt, és köszönjük szépen?
2: Nem, mert kézzel én dolgozom most egy dokumentumfilmfejlesztésre.
1: Hát akkor?
2: Forgatókönyvfejlesztés előtte mást. Ez az ő dolguk, hogy igen vagy nem. Hát én nekem ezzel nem is bajom, mert mondhatnak nekem nemet. Legfeljebb megpróbálom valahogy másik úton. Volt már ilyen. Nem az első eset.
1: Most minden esetre én szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz. Mondom, szerintem ez nagyon nagy dolog. Ez a Golden Globe versenyen átadandó díj a Stay With Me, Maradj Velem című forgatókönyvért Pozsgai Zsoltnak, aki itt volt velünk a vonalban, és kívánom, hogy Revicki Gáborral legyen ebből egy film.
2: lesz belőle, ezt én garantálhatom.
1: Úgy legyen. Zsolt, köszönöm szépen.
2: Köszönöm, minden jót kívánok.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy

0: Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dérényi István társaságában.
2: Üdvözletem, ma is provokálunk itt a Spirit FM-en, méghozzá Sarkadi és Csabával, az Economics munkatársával, az öt állandó szerzőjével.
3: Szervusz, és üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat.
2: És Gulyás Balázzsal, a Kontroll főmunkatársával, a Gulyás Média alapítójával, ami Gulyás Ágyú alapítójával. Azért, mert eddig azt kellett mondani, hogy a Gulyás Ágyú Média, és akkor mondtad, hogy már média ne legyen benne.
4: Erre... A tehetség utat tör magának neked is, csak ezt tudom mondani, István.
2: Láttuk.
3: Sziasztok. Csak a nézők ezt nem tudják, mert 5 percig de beszélgettek erről. Nem csak az 5 percig beszélgettek erről itt a műsor elején, hogy hogyan kell felkonferálni a történetet, és abból lett ez. Tehát ennek ez volt a spin-offja.
2: Ez a nyári laza profizmus. Uh-huh. És mivel jöttél?
4: Te küldtél egy
2: nem azért
4: bérkocsit.
2: Nem ezt kérdezte a miniszterelnök úr? És hogy jött, vagy mivel jött, vagy mi volt a kérdés?
4: Nem, azt a Mészáros Lőrinctől kérdezték 3 éve.
2: De tőled is kérdezett valami hasonlót, nem?
4: Mindegy. Hogy,
2: témát hogy, szeretnél?
4: Hogy igen, hogy miért vagyunk itt, István, most az jön, tudod?
2: Azért vagyunk itt, hogy provokáljunk, én megpróbáltalak téged, de magamat ja, sikerült, ez? És ebből lett ez a kis kaotikus kezdés. Szóval Magyar Péter vízen járásáról fogunk beszélni, ezt nem én találtam ki természetesen, hanem ugye a Fidesz nyilvánosság keretezi ezzel a Paks mellett történő dolgokat, és én pedig azt a feliratot kértem a műsor borítórára, hogy Magyar Péter csapdája. Mert hogy ugye az történt, hogy miniszterelnök meghívta a parlamenti pártok elnökeit, hogy látogassák meg Paksot, és hát üljenek le ott együtt, és akkor majd ő személyesen ott a helyszínen fogja tájékoztatni arról, hogy milyen munkálatok zajlottak, mi maradt el eddig az elmúlt 16, illetve sok-sok-sok évben, de hát ugye, ha Fideszre koncentrálunk, akkor 16 év, és hát nem fogadták el ezt a meghívást. Orbán Viktort láttuk, hogy még mindig pihen, majd arról is beszélünk később. Torockai László, a energia jogász köztársasági elnök jelöltet küldte maga helyett, de hát nem rá számítottak. És hogy ez egy jó csapda volt sokak szerint, mert hogy úgy mutatta meg a miniszterelnöket, aki ott van a gáton, még nem, de már majdnem, és hát itt vannak a parlamenti pártok elnökei, akik viszont nyaralnak, itt vannak, ott vannak, és hát nem akarnak részt venni a közös tanácskozáson. Ez egy jó kis médiafogás volt, vagy el kellett volna venni, vagy jól döntöttek úgy, hogy helyesen döntöttek úgy, hogy nem fogadták a meghívást.
4: De hol volt Semjén Zsolt? Arról nem tudunk semmit.
2: És ez nem új.
4: Értem. Hogy 16 éve?
2: Hát azért akkor is voltak az embernek, vagy néha felvetődött az ember, vagy tulajdonképpen mivel is foglalkozik Orbán Viktor helyettese. Nem tudom, hogy ezt jutólag meg, mármint a vadászaton kívül, de hogy azóta, a választások óta eltűnt, az biztos.
3: Nem, hát mégis volt egy bírósági tárgyalás, azon ott volt, én úgy tudom.
4: Kötelezettségeit teljesíti. Egyébként...
2: Na jó, de várjunk, de ugye végveszélyben a haza. Nem? Tehát tombol az önkény, ilyenkor egy parlamenti párt elnökétől az ja, ő is csak használná.
3: Szerintem nem. Vagy igen?
2: Hát semmi
3: ennek nem hiszem, hogy ő lenne az elnöke.
4: Szóval igen, ez egy nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök úgy hívta meg az ellenzéki pártok vezetőit, hogy tudhatta, hogy Torockai László nyaral, tudhatta, hogy Orbán Viktor semmiben nem vesz részt, inkább rabló húst eszik Szerbiában. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy rabló húst eszik. A sokak szerint hát közpénzért rajongó miniszterelnök. Meg most már ugye tudjuk, hogy most ugyanabban a horvát villában van, amit 3 éve mi levideóztunk, a gulyás ágyúban. István?
2: Nem, a gulyás ágyú médiában. Akkor ne írd át, legalább a múltad.
4: Igen. Én azt nem értem, hogy mondjuk Torockai László, oké, elmegy nyaralni. Miért nem csinálja azt, hogyha már abszolút filmszínház, hogy a miniszterelnök csinálnak egy ilyen programot, és igenis hazajön arra az egy napra, azt mondja, hogy megszakítom. Ráadásul még milyen jól hangzik, hogy én megszakítom a nyaralásomat, és mert érdekel annyira ez a dolog, és igenis oda megyek. Nyilvánvaló, hogy tudhatta egyébként, hogy nem fognak más beengedni, csak őt, hiszen neki szólt a meghívás. Mi nem csinálja ezt meg? Ugyanígy Orbán Viktor mi nem csinálja meg, hogy megszakítja az útját Szerbiából Horvátország felé, és akkor kicsivel északabbra veszi az irányt, és Paksra oda megy mondjuk 1 órára vagy 2-re.
2: Orbán.
4: De más viszonyok vannak április 12-e óta. Én tudom, hogy 16 évig nem, hogy az volt a trükk, hogy nem engedi fel nőni saját magához a többieket, de most már más a trükk. Tehát más a viszony. Kétharmados többségben van az őt leváltó Sufni Tuning párt.
2: Nem erre gondoltam, hanem hogy ugye Orbán Viktor, az is egyfajta ilyen a hétköznapi, egyszerű politika fölött való lebegés volt, amit az elmúlt 16 évben láttunk tőle, de most ez is azt szerintem, csak egy kicsit másak,
4: de nem
2: a, másak a keretek, más a játékszabály.
4: Pont
2: ugye most
4: nem
2: azt mondja, hogy mozgalmat szervez, majd ő onnan fogja irányítani az önkény.
4: De Pisti, nem jó. Nem jó a módszer. Tehát ha egyébként ez, aztán visszakanyarodhatunk oda, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor a róka fogta csuka, meg ő a csuka fogta róka, vagy kicsoda, tehát ő egy személyben a csuka, meg a róka a Fidesz számára. Nélküle nem megy, vele nem fog menni. Tehát ez a, ez a probléma fennáll, és ezt látjuk most Paks kapcsán kicsiben, vagy, vagy közepes méretben. Ha viszont ő vállalta az, hogy ő lesz a Fidesz elnöke, vagy akarta, vagy ambicionálta, akkor viszont oda kell menni. Akkor viszont le kell szállni a magas lóról végre, és akkor viszont ott kell lenni. Ha nem vállalta ezt, ha ő a Gyula Kende megosztásban, ő a Kende, tehát ő a spirituális vezető, akkor viszont nem kell pártelnöknek lenni, akkor tényleg egy ilyen mozgalmi valamit ki lehet találni, annyira szerintem még maradtak kreatívak a Fideszben.
2: Hát erre való törekvést látunk, meg hát ezt is harangozták be.
3: Hát nyilván mi is azért köszönettel tartozunk elsősorban azoknak a szakembereknek, akik lent vannak és most is dolgoznak. Ezt sem sok kormányipon is elpróbáltam elmondani, de ott nem kaptunk szót, de tényleg amit láthatunk, hogy független attól milyen politikusok mászkálnak, és szerintem addig, amíg minél kevesebb politikus van ezeken a helyszíneken, annál jobb, de annál inkább a szakemberek, amik dolgoznak, mert ami ezt a munkát, amit ott művelnek, és amiket láthatunk videókon, azért az nem minden nap, és hát reméljük sikerülni fog nekik. Szerintem ez a legfontosabb, a másik.
4: Még Magyar Péterrel is szóba kell állniuk, tehát még,
3: hát azt nem tudom,
4: még az is veszélyességi pótlék.
3: Hogy remélhetőleg ugye bírják ezt a fajta terhet is. A másik, hogy volt egy ilyen kis elszólásod, ugye, hogy azt mondtad, hogy tanácskozásra hívta volna Magyar Péter.
2: Ezt
3: tanácskozás szót mondtad.
2: Igen, akkor azt rosszul mondtam.
3: Igen, igen.
2: Ezt... a Gulyás Ágyú médiában utóhatása.
3: Ja, sőt, tehát igazából annyira jó emberkedtem, és igazából nem, mert jó volt a sorrend, tehát tényleg először a szakembereknek is még egyszer az a nagy hála, hogy azt teszik, amit tesznek. Más meg én is tartozok egy bocsánat kérésre, mert bocsánat, azért nyomkodtam a telefonomat, nem tiszteletlenségből, de megnéztem, Semmény Zsolt a KDNP elnöke valóban, tehát amennyiben létezik, a párt is létezik a tisztség
2: az azért. Az a durva, hogy abban a pillanatban, hogy így megakasztottál minket ezzel a kérdéssel, hogy ki a KDNP elnök, és tényleg így elkezdtem is gondolkodni, de hogy annyira nincs a politikai igen, térképén az
3: de
2: embernek.
3: De úgy van, országos válasz.
2: Most már egész üzében állóan működget, tehát hogy...
3: Van országos válaszmányi elnöke, és dr. Latorcai János is, a ügyvezető alelnök pedig Latorcai Csaba, ugye, aki
2: igen,
3: a...
2: hát ott az családi
3: igen,
2: van,
3: igen,
2: ott
3: igen,
2: az
3: igen,
2: része,
3: igen, igen. Szóval ez létezik. Nyilván most oda mentek volna, akkor egészen más beszámolók lettek volna, nem biztos annyira, tehát nem érzem, akkor inkább úgy fogalmazok, szerintem akkor a média fölénye, meg akkor a társadalmi fölénye Magyar Péternek, hogy Torockai amennyiben mondjuk megszakítja a családi nyaralását, és mondjuk beáldozza ezt a napot, hogy beáldozza a lányaival való közös programot, amit nem kell szerintem elvárni, hogy ez megtörténjen, de beáldozza, oda megy, akkor se tudott volna jól kijönni. Tehát igazán Magyar Péterrel szemben, tehát igazából
2: akkor,
3: bármi...
2: Hogyha, de bármi többiek is mennek, de ha egyedül,
4: ha egyedül ő megy, igen, akkor ő a hős.
3: De, akkor, de jó, de akkor szerintem is kijött volna úgy, hogy tehát ez a lényeg, hogy ő most nyerő szériában a Magyar Péter, amit csinál, meg amihez hozzányúl per pillanat, az mindig meg lesz magyarázva. Tehát akár a köztársasági elnök választástól kezdve minden egyes dolog, ugye az jön ki belőle, hogy ő nyer, ez most per pillanat így marad. Az is érdekes lesz, amit te vetettél föl, Balázs, hogy Orbán mennyire csinálja jól, ezt az idő fogja, ezt akartam elmondani, nagyon okos vagyok, és nem mondtam most semmi csúnyát se, hogy az idő fogja eldönteni, mondjuk Orbánéknak ez a fajta stratégiája, amennyiben van más stratégiája, ez mire fog vezetni, de abból indulunk ki például, hogy mondjuk a választások napján is, hogy beszélgettünk Fideszes képviselőket, tehát még napközben is, vagy délután is, hogy mire számolnak, hát nem ezzel számoltak, tehát elhiszem, hogy akik 16 évig vezettek bármit, céget vezetsz bármit, és ez csak kiesik a lábod alól a talaj, és azt veszed észre, hogy az agyán, hogy vesztettél, de mindent elvesztesz, és az egy olyan ellenfél győzle, akivel nem számoltál, nyilván újra kell gondolni magukat, és mint ahogy azt mondjuk, hogy a kormányzat sem tudott még felállni, sőt, egy csomó minisztérium nem tudott még felállni az elmúlt időszakban, nyilván még a Fidesznek sem biztos, hogy erre olyan adekvát választ kell adni.
4: Azt nem akarod állítani, ugye, hogy Orbán Viktor nem tudta, hogy veszíteni fog?
3: Szerintem eléggé. Nyilván, hogyha én tudnék, tehát így beszélgethettem volna Orbán Viktorral, akkor valószínűleg...
2: Akkor lehet, sem törül neki. Miért pont akkor mondom?
3: De lehet, azt akartam mondani, mert olyan fontosnak gondolnám magam, lehetem is kéne eljönnöm ide, és lehet, hogy én is most Horvátországban nyaralnék.
4: A Schmidt Mária villájában.
3: Ugye összekötöm az egyik... Cselédsor. Segítek a szerkesztőknek úgy pakolászni egymásra, így felvezetni műsorokat, szóval lehet, hogy én is ott üldögélnék, de nyilván nem mondta ezt nekem Orbán Viktor, de azért... amennyi leszűrődött, vagy átszűrődött, abból az jön ki, hogy nem, senki nem számolt ezzel a Fidesznél, hogy
4: veszteni fognak. Én egészen biztos, hogy a belső kör tudta.
2: Ügyetek, erről nagyon sokat vitáztunk már mindenféle műsorokban, ettől függetlenül még tulajdonképpen aktuálisnak is tekinthető ez a kérdés, még mindig, mert ha tudta Orbán, akkor azért az felvet bizonyos további kérdéseket.
4: Hát becsapta a sajátjait is.
2: Én azt gondolom egyébként most, hogy így pár hónap után így visszanézünk arra, hogy is nézett ki a kampány finish. Hogy ott minden jel arra utal, hogy akkor már tudta. Tehát amikor őt be hát kell vetni,
3: csak nem sejtette, szóval.
2: Az utcai harcos be kell vetni, meglehetősen, tehát számára ugye 16 évnyi politika felett lebegés után, számára megalázó körülmények között, ahol kifütyülik, meg beszólnak, meg hát a nép közé kell
3: erickelni. De erre mondok egy ellen példát. Vögetlen az, hogy tényleg mondjuk olyan kérdésre beszélünk, vagy legalábbis én nem tudhatom, tényleg nem beszéltem vele, nem beszéltem Orbán, nem tudom, neked ez így megvolt-e, de hogy emlékszel, amikor 18-ban, nem is 22-es kampányban, akkor találták ki a kekvákat, illetve előtte. Mm. És ugye mindenki arról beszélt, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, hogy a Pideszes mély állam, ez akkor jött be, hogy ezek a kekvák ugye arra épülnek, hogy a Pideszes mély államot kiépítik, beleraknak egy csomó gazdasági dolgot, hogy majd a választási vereség után ebből majd tudják finanszírozni a NER-t, hogy nyissunk egy nagy záróját, mint láthatjuk, hogy NER tényleg nem is létezett volna. Tehát most olyan gyorsan, tehát kicsit az ember nem néz híreket, vagy nem tudom, beesik oda, és olyan, mint hogyha ugyanazt élnénk meg, mint eddig volt. A Pidesz ellenzékben van, ugye korábban is mindig így kommunikált, mindig volt egy jelenség, akit le kell győznie, nem is létezett NER, tehát felébrednénk, és nincsen, nyoma sincsen.
4: Most hát meg neresek sem.
3: Igen, utolsó cégeket most számolják.
4: 90-ben a kommunisták a templomban az első sorban üldögélnek.
3: Az egy dolog, igen, mert alapítottak egy új pártot, és nem mondjuk ki, hogy T betűvel kezdődik, és van benne egy I betű, de nem is az a lényeg, de hogy eltűnt az egész. Eltűnt az egész Fidesz, eltűnt a NER, mint nem is létezett volna.
2: De azért, mert szerintem jó volt a terv.
3: De én azt akartam mondani, és bocsáss meg csak,
2: hogy kétharmaddal nyer az ellenzék.
3: Az is lehet, igen, csak azt akartam mondani ezzel, hogy igazad van, csak azt akartam mondani, hogy...
2: Terv?
3: De én azt akartam mondani, és bocsáss meg csak, hogy...
2: Kétharmaddal nyer az ellenzék.
3: Az is lehet, igen, csak

0: és május óta már ott voltak azok a jelentések, amelyekről sokszor hallottuk. És ezek után, vagy erre felépítve, hogy mindez Magyar Péter személyes felelőssége, azt mondják még, hogy és akkor ehelyett kapjuk ezt a Facebook bulit, ezt a abszolút filmszínházat, abszolút Facebookot Paksról, ahelyett, hogy itten a rendes dolgok történének, és végre csinálnának valamit. Na most, és közben eszembe jutott, amit mondtatok arról, hogy azért milyen teher lehet, amikor ott van a miniszterelnök folyamatosan személyesen egy ilyen munkálatoknál, és ezt most mindenféle rossz indulat nélkül mondom, de nem tudom, hogy ez jó vagy rossz teher.
1: Hát rossz, szerintem nyilvánvaló, hogy rossz.
0: Nem tudom, motiváló, vagy mindenki belerak még egyet, vagy ez a sztahanovista gondolkodás is, ez abszolút nem így van,
1: nekem az a tapasztalatom,
0: hanem hogy mindenki inkább lefolytódik egy kicsit.
1: Inkább szerintem ez, nekem az a tapasztalatom, hogyha ott van a főnök, és a nyakad mögül nézegeti a képernyődet, hogy mit is gépelsz, kis barátom, kinek küldöd azt az e-mailt, akkor az rontja a munkateljesítményt.
0: A piros gomb fölött lebeg a
1: súgja a bal fületbe Magyar Péter, egybeírják.
0: Vagy biztos? Biztos.
2: De szerintem
0: nem hinném.
2: Ja, nem hinném. Ez a jobb viszony, vagy nagyobb tisztelet lehet szerintem akár, hát ugye pont azon a nevezetes sajtótájékoztató, amikor ott voltak a vízügyi és ugye a védelmi bizottságnak a vezetője.
1: Egyébként az a vízügyes fickó, az a valamilyen vezérigazgató helyettes?
2: Igen.
1: Az egy rettentő jól kommunikáló valaki.
2: Viszont az tök jó volt, mert azon gondolkoztam
1: is tűnik.
2: Emlékszel arra, hogy ott például azt mondta, azt visszanéztem, meg visszaolvasgattam, hogy az úszályok, vagy a hajóknak a leeresztés, az a piros gomb, és csak az utolsó pillanatban kéne megtenni. Ennek ellenére ugye, az nevettem is, hogy mondtam is otthon, hogy ez megvolt a sajtóhelyzet csütörtökön, és akkor át nevettem, hogy szombaton már jött is az e-mail a miniszterelnökség, tehát el is sűjesztjük azokat a hajók, azon sokáig nem bírták ki, hogy ott legyenek, de azt szerintem ott kicsit ott más volt a sorrendben, mint amit akkor felállítottak. De egyébként azt akartam ezen mondani, bocsáss meg csak, hogy erősítve, amit te mondtál, hogy szerintem viszont olyvá tűnik, hogy nagyobb a tisztelet a szakemberek irányába, mint akár a politikus társak irányába is. Tehát látszik, akár ugye az energiaügyi miniszternek, kapitányának is most is csak annyi szerepe van, hogy kávézási lehetőségeket osztogat a Facebookon, és nem például lent Pakson irányítja ezeket a dolgokat, meg ugye a sajtán se szólhatott fel, meg ugye volt az a sátras sajtótájékoztató, ahol szintén ugye Magyar Péterrel egysorban a szakértők voltak, mögöttük pedig a kormánynak a tagja, és ugye Ruf Bálint is hátrébb szorult. Mondom, ennek körülök, tehát
0: nem.
2: Azért mondom, tehát ezt az ügyet legyen így csak, hogy valószínűleg aki elfogadja azt, hogy Magyar Péter is olyan, mint a Spanyolországnak a VB győzelme, emlékeztem, amikor megjelent ott is Trump táncolni a VB csapatta, és addig, ahogy kellett elhúzigálni, amikor a VB címet átadták, a trófeát átadták a spanyol válogatottnak. Szóval szerintem, hogyha ezt úgy hagyják, akkor tudnak dolgozni, de hát meglátjuk majd a végeredményt, tehát egy hónapjuk van, 20 napjuk, ugye mondta Magyar Péter, azért ne 30 nap legyen, inkább legyen 20.
0: Na tessék.
1: Már 30 nap alatt meg tudjuk csinálni. Legyen 20.
2: Már igen, egy jó is. Videó volt. Szóval meglátjuk tényleg a végeredmény, de bízzunk abba, hogy...
0: Hát szerintem a végeredmény az lesz, amit ígérnek. Tehát, hogy itt most minden, amit látunk, arra utal, hogyha a miniszterelnöknek a kirakat szereplésén mögé nézzünk, akkor azt látjuk, hogy
2: tudok egy jó fejezet címet.
0: Egyébként azt majd szünetbe elmondod. De
2: mondani,
0: hogy,
2: mert ez tök jó lenni lezárásként.
0: De hogy most annyiban megvédeném Magyar Pétert, hogy azért ez egy olyan lehetőség, amivel valószínűleg minden politikus élne. Ha nem is ilyen szinten vagy, nem így, vagy...
1: Már de, Kaminski forgatná az akció videót, tudod, hogy így jönnek be a kormány ülésre, és megalakítják, nem
2: ez
1: tudom,
2: milyen akció ezzel élne, csak Magyar Péter egységek. Mindig ezzel él, tehát igazából...
0: Csak annyi lenne a különbség, hogy most nem kellene gumicsizmát húzniuk, mert hogy ugye pont ez okozza a problémát, de most nagyon kíváncsi lettem, hogy milyen fejezetcímet találtál ki, de ezt csak nekem fogod elárulni, és én majd azt mondom, hogy én találtam ki, mert hogy most tartunk egy kis szünetet.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: És itt is vagyunk, és akkor... Szeretnétek még, vagy bennetek bármi, ami Pakssal is magyar
2: kapcsolatos? Nekem egy mondat van, ugye azt vetetted föl, hogy egyrészt már meg lehetett volna csinálni korábban.
1: Meg ezt nem én mondtam?
2: Hogy ezt hallod a Fidesz média, ezt jelented a Fidesz médiából.
1: Nem én
2: mondtam. De én addig, tehát egészen odáig nekem nincs bajom a Facebook politizálásával bármilyen politikusnak, amíg tényleg csinálja a dolgot, és most úgy tűnik, hogy csinálják a dolgukat, amennyire én ezt nem szakértőként, nem hidrológusként meg tudom állapítani. Tehát, mint szavazópolgár, ha megcsinálják a munkájukat, és azon felül még csinálják ezt a Facebook politizálást, ám legyen. Uh-huh. Tehát akkor nekem... Én megkaptam a szavazatomért cserébe, amit elvárok.
1: Ugye volt az a, vagy van is az a vélekedés, hogy már egy kicsit lejjebb kéne tekerni ezt a ilyen szintű nyilvánosságban való részvételt, az nagyon szép volt. Én inkább a parlamenti hangnemet tekerném most már egy picit lejjebb, mert szerintem most már nagyon sok, kezd sokkal is nagyon negatívvá válni, de ettől függetlenül olyan egy hónap után én azt mondtam a választásokat követően, hogy hát úgy tűnik, hogy Magyar Péter így fog politizálni. Tehát, hogy ezt így
3: elkezdődik, ez készített. Meddig lesz majd erre kereslet.
1: Elfogad, vagy ezért, de újságíróként azt tudja az ember csinálni, hogy elfogadod, és akkor így
2: meg megírod, meg elmondod.
1: Persze, de hogy szemmel láthatóan valószínűleg így fogja végvédni a ciklust.
3: Két mondatom van Paksod, és akkor tovább tudunk menni. Az egyik az, hogy nyilván nem most hibázom Magyar Péter, de legfontosabb. A másik pedig, ami még fontosabb, hogy nem, ennél nem fontosabb, de másik legalább egy ilyen fontos kérés, hogy kérdjük amúgy, hogy mi marad majd Paks után. Tehát az, hogy ide jutottunk, és nem is az, hogy nyilván nem lehet megállítani a klímaválságot, meg hogy ez a tényleg, ahogy mondani szokás, hogy ez a leghűvösebb nyarunk a következő életünkbe, lehetünk álló életünkbe. Csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy azok a kérdések, amik felmerülnek, és a legfontosabb kérdés tényleg az, hogy mi lesz amúgy a Paksi atomerőmű sorsa, amellett, hogy ott van ugye azok a legendás gödrök, tehát hogy milyen tanulságokat fog ebből levonni Magyar Péter, hogy el fogod jutni, mondjuk, hogy teljesen más irányt akar vetni, az ország energiaszintje, vagy energetikai ellátottsága, energiabiztonsága, mit fog ebből lehúzni, megérteni a társadalom, az ipar, hogyan fogunk hozzáállni a leállásokhoz, és utána esetleg tényleg, vagy pedig az lesz a válasz, hogy amit ugye ígérnek is, vagy legalábbis amiről volt szó, hogy lesz akkor mégiscsak egy atomerőmű, ugye Magyar Péter azt mondta, legalábbis erről is beszélt, hogy kell az atomerőmű, a központi atomerőmű, akkor most végül is azért dolgozik mindenki a Dunán, hogy Paks 1-et visszakapcsolják, és hogy akkor onnantól kezdve mégiscsak az lesz, hogy lesz egy nagy atomerőmű, és akkor minden más, akár megújuló, akár más technológiát háttérre fognak szorítani. Nagyon érdekes lesz, hogy milyen jövőt hoz majd ez, mit fog kinyitni, mert szerintem ez a legfontosabb, és bízunk abba tényleg, hogy lesz elég víz, és meg tudják oldani a szakértők, hogy ellássák a Paksi atomerőművet, de a kérdés tényleg az, hogy milyen Magyarország lesz 2026 után, milyen lesz a 2027 nyara. Szerintem ez viszont, még hagyján nincsen feltéve, tehát nincsen válasz, de még szerintem a kérdése nagyon merült fel.
1: De én azt úgy érzem, hogy ez abszolút bekerült a köztudatba, és ez most...
3: De az a szembesülés az, még talán...
1: A lakosságnak kellett úgymond visszafognia magát, vagy a lakosságnak is vissza kellett fognia magát, az bár elsőre negatívnak tűnt, szerintem pozitív volt sok szempontból. Egyrészt, bár ez már lehet, hogy ilyen túl romantizálom, de hogy egy kicsit a polgári gondolkodásnak a magvai is bekerültek a közéletbe azzal, hogy ez a közösen kell valamit csinálni, közös felelősségvállalás.
3: Hát én ez a krízis kommunikációnak a lényege.
1: És ez ott maradt. Tehát, hogy ez szerintem ott maradt ez a felvetés, hogy oké, ha ez most megtörtént bármikor megtörténhet velünk, szerintem ezt nem lehet úgy otthagyni ezt a problémát, hát, hogy ezt most megoldottuk és nem.
3: Viszont, hogyha itt megengedsz egy gondolatot, igen, csak ez a gondolkodás, amivel most hozzá, tehát amit mondunk, ez mindig annak a zöld gondolkodásnak a folytatása, vagy kiegészítés, ami gyakorlatilag eljutatott ide minket. Tehát nem nézünk szembe a problémával, nem nézünk azzal szemben, hogy megváltozik gyökeresen az életünk, hanem próbálunk olyan menekülőutakat találni, meg kitalálni azt, hogy megmentjük a Földet. Tehát ugyanezek voltak a
1: kupa. De az nem ártana, nem?
3: De nem tudjuk, tehát nekünk az a lényege, hogy az adaptációt kellett volna már eddig
1: köszönjük
3: is.
1: Köszönjük szépen.
2: Van nálad egy ilyen szepukku kard, amit...
3: Nem, de és ez a kettő között van különbség, tehát azt megértetni és azt elfogadni például, hogy ha 42 fok van odakint, akkor legyen mondjuk, akinek ki kell mozdulni a gyalog. Egyáltalán 42 fokban miért kéne nekünk kimozdulni a lakásból, miért nincsen mondjuk sziesta bevezet, ugyanúgy, mi a különbség a 42 fokos Magyarország és a 42 fokos Spanyolország között, ott se dolgoznak ilyen hőmérsékletnél
2: az emberek. Már dolgoznak egyébként.
3: Igen, de az a lényeg, tehát hogy olyan életkörülményeket kell kialakítani és fenntartani majd a magyar államnak is, hogy a magyar állampolgárok, adófizetők méltó körülmények, életkörülmények között tudják élni az életüket.
1: De én is azt mondom, hogy ez most ott van a társadalomban.
3: Igen, tehát, de most nem, te azt mondtad, hogy az a válasz a 42 fokra, meg a klímaváltozásra, hogy csavarjuk le azért
1: a klímánkat. Nem, abszolút nem úgy értem. Én azt mondtam, hogy a tudatos polgári magatartás csírája megjelent, és hogy ezért a társadalom nem fogja elengedni ezt a kérdést. Tehát én pont azt mondtam, hogy az olyan szinten került most be a köztudatba, hogy szerintem ez egy nagyon fontos határvonal volt, és benne van a Fidesznek a politikája, mert a Fidesz azért hogy viszonyult a klímaválsághoz?
2: Hát
1: azért, sőt.
3: Ez viszont megint nem igaz. Ez meg egy pont a egyenes beszédben beszélgettünk erről, és tönkre meglepődött ezen Horn Gábor, és amikor kimondattam vele, hogy amúgy azt nem tudom, mennyire tudják az emberek, hogy mitől van energia mostanában napközben, tehát még nem megy a Paksi atomerőmű.
2: Na, Pisti? Na? Na,
1: a Shell-től. A Shell-től veszünk rohadt drága import, cuccot, és
2: kapitális keresztül.
3: Elégedetten nézi a... Kifizet, és a Shell-nek a tartályhajó, hogy behozzák az áramot.
1: Hát, de tudom, hát én ugye volt az a pillanat, amikor Magyarország hirtelen 10 millió energetikai szakember országává vált, de ezt mindig csináljuk, ugye mindig az aktuális vagy problémához, vagy sikerhez teljesen. Mindegy, de akkor mindenki átmegy abba. Én magam is ugye együtt tartottam a párttal, nem, de a néppel, és én is elkezdtem nézni ilyen élőbe, hogy honnan jön az áram, hova megy, milyen 0-24-ben, amikor el lehet. És akkor én magam is felvilágosodtam, amit azért nagyjából addig is tudtam, hogy bár szélerőművekben pont Paks 2 miatt erős lemaradásban vagyunk, de nap energetikában viszont nem állunk rosszul, de a háló mindegy, szóval én is gyorsan kiképeztem magam, igen, csak tehát, hogy igen.
3: Tehát ezt
1: tehát viszont, tudom. Na, ez a rövid válasz.
3: Ezt amúgy sikeresen ki tudták építeni, és az érdekes, hogy amikor elment a Cepek Gábor féle még az előző kormányzatnak a delegációja Ukrajnába, hogy megnézni, hogy miért állt le a
2: fürkészek.
3: Igen. Miért állt le ugye a barátság vezeték, ugye nyilván ők is annyira jutottak, mint az Európai Bizottságnak az emberei, akik remélem azóta azért hazajöhettek onnan, és akkor volt, tehát így voltak ilyen háttérbeszélgetések, meg ilyen újságíró sajtótájékoztatók, és ott elmesélte már akkor Cepek, hogy megvolt nekik is ez a, csak ami a Fidesznek a nagy hülyesége volt, és nem mondtam csúnya szót, nem tudták normálisan akkor már lekommunikálni, hogy nem akarnak Oroszországhoz tartozni. Megvolt a tervük arra, hogy mindenképpen ők is lecsatlakoztak volna az orosz energiaforrásokról, és neki az a hármasuk volt, amiből kettőt pont a magyar Péterik is meg fognak csinálni, vagy legalábbis egyet mindenféleképpen. Az egyik lett volna Paks, meg a Paks 2, a második a napenergia, a harmadik pedig az energiatárolóknak a kiépítése, amit ugye,
1: hát az nem ártott volna,
3: amit elkezd, sem. Amit elmére remélhetőleg be tud fejezni Magyar Péter. Szóval érdekes amúgy, hogy...
1: De ezt mikor mondta a Cepek?
3: Ez akkor, két nappal ezelőtt, hogy elindultak volna, akkor volt egy ilyen sajtóbeszélgetés, és azt mondom, 2035-re...
1: Dugdosan
3: ez a... Van egy ilyen port, ez a www.economics.hu, és akkor ott is lehetett olvasni erről.
1: Nem arra gondoltam, hogy ti nem megírtátok, hanem arra gondoltam, hogy a Fidesz. Hát a Fidesz azért jól eldugta, hát, hogy ha erre készültem.
3: Képzeld el, hát mennyire, tehát az, hogy mennyire más volt a valóság, hát ugye, hogyha valamit érzékeltek, abban valószínűleg igazatok van, hogy azért azt lehetett látni, hogy arról beszél fél, vagy jó, nem 3-4 Magyarország, vagy a, nem tudom, 70%-a, hogy menjen össze a kétharmad, hogy Európa és Oroszország között kell választani. Tehát gondolom, ez csak eljutott nekik, hogy akkor valamit elrontottak a kommunikációba.
1: És maradt minden a régi.
2: Nekem, nem tudom, most már nagyon sokat emlegetjük ezt a múlt heti pénteki, mikor? Csütörtöki kormányinfot, igen, csütörtöki. Neked nem volt olyan érzésed, Csabi? Ugye itt 3-ból 2-en ott voltunk, hogy itt el fogják passzolni a Paks 2-t?
3: De.
2: Nekem, tehát nyilván nem volt ez kimondva, tehát nevezessük meg a hallgatókat, nézőket, de annyira elkenték, amikor erre, talán te is, vagy valamelyik másik gazdasági lap rákérdezett, annyira elkenték a választ, hogy nekem olyan érzésem volt, hogy affelé haladunk, hogy mégse lesz Paks 2.
3: Én nekem jelenleg a Paks 1 is kérdéses. Tehát
1: na jó, de várjál, stopp, mert ez érdekes. Ugye most...
2: De most csak egy benyomásról beszélünk, hangsúlyozunk.
1: Persze, épp jelent meg ugye egy cikk a Politikóra hivatkozva, hogy a Rosszatom az egyik külföldi beruházásában, hát olyan, jó van ez így. Jó van ez itt módon, és hát az atomerőművek, mert hogyha valaki a járólapot Ferdén rakja le, Csáli lesz, hát oké, az se jó.
2: Meg tehát a miniszterelnök ugyanezt, szinte ugyanezt mondta.
1: Na de, oké, várjátok. De hogy a frissen magamra kapott energetikai szakértelmemet itten megcsillogtassam. Ja, nem fog csillogni. Nem csak, dehogy, nem csak kérdezni akarok. Mert
2: csillog, mint a rozsda.
1: Ha nektek ez volt Tehát, ha nektek ez volt a benyomásotok. Tehát, hogy van, ha nagyon diplomatikusan megfogalmazva, azért mismásolás hangulat lengte körül a kérdés megválaszolását.
2: Így ezt pontos. Mondom.
1: És Csabi, te azt mondod, hogy neked még a Paks 1 is kérdéses. Oké, de akkor mi a terv? Mert ugye a Paksnak 2032-37 között valamikor lejár a szavatossága, megpróbálják meghosszabbítani, de az már mit tudom, plusz 10 év, nem tudom mennyi lesz, hogyha sikerül azt a beruházást megcsinálni. És nem épül fel Paks 2, akkor mi lehet az elképzelés?
3: Hát ez a nagy kérdés.
2: Ez a kérdés.
3: És egyébként az a
1: most
3: az
1: itt a durva, hagytok lógva?
3: Nem, mert tudok hozni még egy bizonyítékot arra, amit Balázs is mondott, hogy az a csütörtöki sajtótájékoztatónak a hetében, ugye hétfőn volt egy parlamenti ülés, és előtte pénteken is volt egy kormányzati tájékoztató. És tehát most már 2 hetes kormányzati tájékoztatón is, meg a hétfői parlamenti ülésen is, Magyar Péter sokkal jobban szitta, és nem tehát eléggé szépen körbeírva, nem is csak simán körbeírva, az ipart, a magyar nukleáris ipart, tehát jobban beléjük át, mint a piresztesekbe, és gyakorlatilag arról beszélt, hogy ő neki kellett a szakértőknek elmondania, hogy ilyen alacsony vízárásra is kell számítani, és még azt is elmondta, hogy tőle tudták meg, és azután kezdtek el gondolkodni a szakértők, miután ő szólt nekik, hogy lehet ilyen alacsony vízárás, hogy tenni kéne valamit. Tehát olyan keményen beleállt az iparba, és ugye utána azt nem tudtuk kijavítani, mert én is utána
1: hát
3: írásban
1: áram
3: is...
1: kell. Tehát most itt a népegyszerű gyermekeként hagyd
2: legyen ez a cím.
3: Meg. Ez is egy jó cím.
1: Hőáram. De, hát...
3: És utána azon a sajtótájékoztatón pedig arról beszélt Magyar Péter, és azóta se lett ez a mondat megmagyarázza, pedig kerestem őket írásban is, hogy nem csak a fideszes vezetés, illetve nem csak az előző kormányzat, hanem a paksi atomerőmű ZRT vezetése is felelős a kialakult helyzetért. Uh-huh, uh-huh. Ez így elhangzott, és pont kérdésre válaszolt, és ugye a kérdésben ugye mind a kettő benne volt, nem bototta szét a választ, azóta sincsen megmagyarázva, de illene ez a sorba, ez a kijelentése. Tehát az, hogy le akarja esetleg fejezni, vagy neki akar menni az nukleáris iparnak,
2: ez egy jó kérdés. Nem ez a kérdése, ha jól értem.
1: Értem, csak...
3: Csak hogy ez azt feltételezi, hogy kikapcsolják, hogy lekapcsolják, hogy nem lesz jó jövője. Nyilván ez nem egyik napról másikra, de meg
1: kell. Legnegatívabb forgatókönyv, hogy 2032-ben le kell állítani aksot, egyet is, és nem hosszabbítják meg, ugye. Paks 2 meg nem épül fel. Ugye ez most úgy legrosszabb forgatókönyv, mert most az
3: ördög a
1: pesgőt pukkantottak.
2: Jó, elmondjam, mert...
1: De honnan lesz akkor elektromos áram, és akkor most már akkor most bennem a mindannyiunkban ott lapuló Mi Hazánkos itten felszínre tört, és akkor azt mondom, hogy aha, a mesterterv. Jól lecsapják az atomerőmű biztosítékot a hálózatról, és majd hozzák be a drága.
2: Én ebből a sasszézásból ha most már ezerszer emlegetett múlt csütörtök és asszézásból, én azt olvastam ki, hogy de aztán, ha nem lesz Paks 2, de akkor aztán Paks 1-et úgy rendbe rakjuk, hogy meg tudjuk hosszabbítani. Én ezt olvastam ki, de egyelőre ködöt szurkálunk, hiszen az, hogy nem lesz Paks 2 sem lett kimondva, ez két újságírónak ezek szerint egybehangzó megérzése, de nem több, mint egy megérzés abból a mismásolásból, ami ott elhangzott. Én szerintem az lesz, hogy Paks 1-et megerősítik, az egy tuti jó, hát szuperatom erőmű lesz, rácfelvarrás, stb.
1: Másfél évtized akkor, mármint, hogy mostantól
2: számítva. Na, hát az már azért egy középtáv.
1: Azt majd akkor úgyis lesz valami. Hát ezt mondták a NER-be is, nem?
3: Meg így nyilván ez volt az a kérdés is, amit ugye mondtam felvetni. Tehát a 2026 nyaralat ilyen kérdéseket fog felvetni, és nagyon remélem, hogy nem csak mi hárman beszélgettünk erről most is, hanem a szakemberek is, és érdekes. Ezt amúgy
2: másik szakemberek.
1: Ez fontos határvonal volt, mert olyan kérdések és olyan problémák kerültek be a közbeszédbe, és váltak nagyon fontossá, amelyekkel korábban nem nagyon foglalkozott szinte senki. És azért gondolom, hogy ezt most már nem lehet elmismásolni innen, mert elég az, hogyha a parlamentben, amit ugye a Magyar Péter ural, de mégiscsak ugye a nyilvánosságnak egy fontos része lett, egy ellenzéki képviselő feltesz egy olyan kérdést, hogy akkor most mi van?
3: De egyébként az az érdekes, és még hogyha egy kicsit villogtathatom, nem csak az energetikai, hanem a atomenergia is, és vízügyi, és klíma jós képességeimet is.
1: Az
3: hogy
1: a legjobb.
3: Ugye azt mondtad, 2032 az a legrosszabb forgatókönyv, hogy nem lesz egyik atomerőmű. 2032-re szerintem van rosszabb forgatókönyv, mi lesz mondjuk a Dunával? 5 év múlva, 6 év múlva, tehát hogyha ez folytatódik ez a trend, akkor, akkor mi lesz? Tehát az biztos, hogy a paksi atomerőmű, amennyire én tudom, és a 40 éves olvasmányaimat ugye meg tanulmányaimból kiderült, hogy nem, tényleg nem erre a Duna szintre tervezték, és pont azért, mert ugye az a számoltak, hogy folyik a Duna.
1: Igen.
3: És
2: mi lesz a Duna hidakkal, hogyha gyaloglább át
1: hát
2: tudunk
1: menni? Van ez a hűtőtorony megoldás, csak az pont akkor lenne kész, amikor hogy leáll a szavatosság az erőműnek, tehát hogy is viszont
3: elég
1: 100 milliárd forintba kerülni.
3: Hogyan, meg mit lehet csinálni?
1: Ezt majd látjuk.
2: Paksról nem beszélünk többet?
1: Szeretnénk?
2: Jó, nem, nekem csak egy vicces pillanat a mai napról, hogy Orbán Győző bácsi köveket szállít.
1: Jaj, tényleg, pedig azt fel is írtam magamnak.
2: Igen?
1: Úgy van. Igen, mert itt van. Akkor mondom Magyar Péter reakciót, és akkor majd te reagálj szó szerint. Tehát Magyar Péter azt írta ki a Facebook oldalára, levelet kaptunk live Orbán Győzőtől, miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett luxusgépen nyaralni, ezt nem tudjuk, mindegy. Az édesapja a hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra. Csak szólok, a kő nem lesz az új búcsú cédula.
3: Tehát, hogy ez egy történelmi példa.
2: Hogy ha van vaj a füle mögött, akkor...
1: Én ezt vágom, csak hogy várom a vicces.
2: ez nem vicces?
1: Ja...
2: Hogy Győző bácsi követül?
1: Figyelj, szerintem ez a Csapda 2 egyébként valahol, bár nem annak szánt a Magyar Péter, igen, amikor felszólította, vagy nem felszólította,
2: szerintem
1: csak hogy megemlítette a neres cégeknek.
2: Szerintem de.
1: Akkor viszont persze. Kommunikációs Csapda 2 is nem rossz a Magyar Péter szempontjából, mert ebből se tudsz jól kijönni, nem? Ha adsz követ, akkor... Ha nem adsz, akkor...
2: Ha nem tette volna hozzá azt ebben a posztban Magyar Péter, hogy a kő... Az, hogy kő a kő, az nem búcsú cédula, akkor Magyar Péternek lett volna csapda pontosan ugyanamiatt, mert megkérdeznék az emberek, hogy egyébként mit adunk cserébe, vagy akkor elengedjük innentől a bűneiket, hogy hozták a, nem tudom, egyébként nem tudom mennyi követ.
1: Hát sok ezeret.
3: Tehát, hogy mennyire csapda volt, az
1: sok ezer tonnál sem darabot.
3: ha még egyszer kimondom, hogy csütörtöki kormányom, akkor tényleg kimegyek, de azon a... Azon, jó, hát de
2: legyen ez a cím, csütörtöki kormányinfo.
1: Ritkában, vinnék, mint a cukrot.
3: Ritkában találkozom vele.
1: Így hétfőn.
3: De és ott ugye megint ugye felmerült, és ez az a fülkeforradalom kapcsán az érdekes kérdés, hogy ugye megint strabogozott, tehát azért vannak ezek a kiszólásai, a strabog demokrácia, ugye egyetlen egy céget nevezett meg, ugye az, hogy ők bezzeg, az osztrákok hozzák a követ, és már felajánlottak az építkezéshez. Szóval
1: egyébként a Telexen jelentek, ha már itt a gazdaságba tapicskolunk, egy érdekes írás ma, ami arról szól, hogy a neres cégek hogy bicsaklottak meg már is.
3: Pontos, erről hoztam is számot.
1: Na tessék, hogy beletrafáltam. Mert hogy ugye a cégek székhelyén nézik azt, hogy mennyi volt a bevétel, és mennyi volt a forgalma a cégnek, és hogy a KSH adatai alapján azt lehet látni, hogy hát a Duna aszfalt is, és hát a Mészáros érdekeltségek is, hát egy
2: elég ezt komoly. Ezt akarod állítani, hogy ezek nem piaci alapon működő cégek voltak, István?
1: Én csak rácsodálkozom. Meg megérjük azt, hogy Mészáros Lőrinc közösségi gyűjtést indít valamire, az lesz a vége.
3: Kézzeljétek még durván, mert mondjuk 4 órakor, tehát mondjuk 3-4 órával, amikor elkezdtük felvenni a műsort, az délután 4 óra volt, és akkor már a mai napon a Forage-nek a részvényei -11%-ot zuhantak. Tehát ugye ennek az a előzménye, hogy pénteken az esti, ugye a bét zárása után került fel egy magyar közlemény kormányhatározat, amiben határozat született arról, hogy felülvizsgálják az állam és a Forage közti kapcsolatot, és egyébként, ha majd felmennek arra a honlapra, amit egyszer már véletlenül kimondtam a nevét, és leírásomban megtalálják, ott egyébként beszéltünk is a Forage-val, is nyilatkozott, de még eléggé címszavakban.
2: És, azt hittem még a Tisza párt.
3: Nem, ez
2: előbb
3: most nem.
2: Az volt a megfejtés.
3: Sok kérdés. De én azt akartam mondani, hogy...
1: De mindenki tudta, hogy ez egy NER lufi. Hogy ezek a cégek azért nagy rész NER lufik.
3: Igen, egyébként az lesz érdekes, hogy a Forage kapcsán azért ők túlnőtték ezt. Tehát az már a NER-ből is indult el, vagy nem tudom, ez mindegy, de mondjuk, hogy nyilván, de tök minden, tehát az, hogy feltuningol egy állam, egy vállalatot, amiből aztán kinövi magát, ez nagyjából minden országban így van. És ezzel nincsen gond.
2: Hát azért nem
1: azért ilyen Antenna Hungária sztorik nem vannak minden országban, amit itt eljátszottak.
3: Jó, igen, tehát az első időt senkitől se kérjük, de jó, mindegy, igen. De attól függetlenül, tehát a Forage azért eléggé kinőtte magát, és azért akár az elmúlt hetekben is, tehát olyan felvásárlások vannak. Hát például azt, hogy mit történik a Forage-val Magyarországon, az gondot okoz Albániában is. Hiszen ugye a ottani kommunikációs rendszert ők csinálják. Tehát annyi kérdés lesz majd.
1: Figyelj, igazad van abban, hogy azért ment, úgymond, vagy talán a neres cégek közül ilyen szempontból ők elég jót mentek utána, de hogyha az alapok rohadtak, akkor azért az nem egy stabil építmény.
3: Hát igen,
1: építmény.
3: De a pénzek ugye nincsen szaga, tehát az
1: figyelj,
3: alapok
1: rohadtak. Figyelj, ezt majd rohadtak. A tőzsde úgyis. Ezeket igen. A pánikokat meg lehet érteni, meg majd beárazza a tőzsde, én azt gondolom, tehát hogy lehet utálni a tőzsdét, meg a kapitalizmust is, de valahogy azért úgy mindig.
3: Hát jó, de ha pont a kapitalizmus csak az elkölcsönségét akar idehozni, akkor az ugye megint nem biztos.
1: Na, én ezt pont nem hoztam megint ide, de úgyhogy most szünetet tartunk is, megpróbálom kipihenni, hogy egyfolytában provokálsz. Hamarosan jövünk vissza.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy üzemben tudják tartani a paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot. Őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
6: És itt is vagyunk a harmadik felvonással, amiben két dolgot nem szabad kiejteni. Egy csütörtöki kormányinfó, kettő paks.
7: Meg csak azért, szavakat.
6: Hát jó, de hát az polgári alap. Szúri
7: emberek.
6: Az polgári alap. De csak azért, mert hogy van sok-sok-sok témánk, és szeretném, hogyha foglalkoznánk a időközi választásoknak az eredményével is, ami MMMM. Egyébként tök furcsa módon úgy jött, hogy MMMM, Mohács Makó Máté Szalka Mező Túr, itt tartottak időközi választásokat, és hát Magyar Péter hétfő reggel gratulált a Tisza szigetek által támogatott jelöltek szerinte elsöprő győzelméhez. Árnyalnám azért ezt az elsöprő győzelmet. Makón 48,7%-kal nyert a Tisza támogatottja, az nem rossz egyébként, az egy egészséges győzelem. Máté Szalkán valóban elsöprő volt, ott 60,4%-ot szerzett. Mohácson viszont 6%-kal kikapott a Tisza-szigetek ott által, a nyilván támogatott. És én még egy adatot írtam ide, aztán majd kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit gondoltok erre, hogy szabad-e, érdemes-e ilyen időközi választásokkal foglalkozni. Szerintem az most olyan szempontból fontos lehet, vagy érdekes, fontos aztán túlzás, mármint a helyeknek az érdekes lehet, hogy a Tisza ugye nem indult korábban ilyen időközi választásokon, tehát az LP meg az országgyűlési választásokhoz képest ez egy újfajta megmérettetésük, és hogy amit ide írtam még magamnak, hogy a részvétel mindenhol 25% alatt maradt, Mezőtúron 11% ment el szavazni. Hát az...
7: Ezek azok az időközi választások, ugye, amelyek április 12-e előtt a Fidesz nyert jellemzően, igaz, hogy a Tisza párt nem indult, és akkor nagyon helyesen meg azt mondtuk, hogy ebből nem lehet kiolvasni semmit 11%-os részvételnél, meg úgy, hogy nem indul az ellenfeled. Szerintem ez igaz a mostani helyzetre.
6: Jó, én ezt nem...
7: Semmit nem lehet ezekből kiolvasni.
6: Hát ugye 3 hónappal a
7: azt lehet, hogy mi platolgatjuk, és akkor mindenki kiemel belőle egy olyan részletet, ami neki éppen kedvező. Van, aki azt emeli ki, hogy nem tudom melyik, valamelyik embetűs helyen a 4 közül nem sikerült nyerni a Tisza.
6: Hát szerinted a imádott fideszes nyilvánosságon mit emel ki?
7: Hát nyilván ezt. A Tiszás nyilvánosság meg azt emeli ki, hogy nem tudom, hol 60%-kal nyert. Semmi értelme ezeknek a vacakolásoknak. A pártok érdeke az, hogy mi is itt ebben a műsorban foglalkozzunk ezzel, mert majd vagy alátámasztásra, vagy azért, mert azt mondják, hogy a Sarkadi meg a Gulyás milyen hülye,
6: Na, teljesen mindegy, mi a téma, így is, úgy is ez lesz.
7: Ja, igen, tényleg.
6: Én is egyébként, tehát, hogy nem.
8: Te is?
6: Nem,
8: hát, te is szerinted is hülyék
6: a nyilvánosságban való,
7: legalább jó képű vagy.
6: A nyilvánosságban való megjelenéstek az a hozadéka, értem. Hogy...
8: De nekem sokkal jobb megoldása van erre a kérdésre.
6: Melyik?
8: Mivel, hát erre a
6: négy, tehát,
8: igen, mivel ugye a közelemi kutatások szerint 70% fölött a Tisza támogatottsága.
6: Már nem?
8: Így, de volt, de még az is lehet, hogy most tévednek. Tehát így valószínűleg biztos így a Tiszás nyert, mert lehet, hogy az ellenfele is Tiszás volt, mindenki Tiszás. Mm-hmm. És a több Tiszás szavazó.
7: Mm. Össze kell adni.
8: Igen, igen, és itt minden, ugye a Tiszás jelöltek, meg a Tisza szimpatizánsok közötti közdelem, az egyik Tisza szimpatizás megvert a másik Tisza szimpatizást.
6: Aha. Te mikor mész szabadságra?
8: Szóval igazából így már ez a politikai verseny ugye megszűnt, hanem... ki a legnépszerűbb Tisza szimpatizás.
6: Itt ugye leginkább független jelöltek indulnak helyhatósági választáson. Annyit amúgy lehet, ez nagy divat lett, nem csak itt, hanem ha belegondoltok, már a parlamenti választásoknál is nem a Tisza párt, hanem a többi párt olyan óvatosan kezelte már azt, hogy olyan az ő brandje az mennyire számít, még mennyire van értéke. Amúgy visszatérve az első etapunkra, ahogy a Fidesz például
8: ügyesen...
7: Ki nem mondta szót? Csütörtöki kormányinfo?
6: Ahogy a csütörtöki kormányinfon kívüli világban, nem, amiről beszélgettünk az első etapban, hogy vajon tudta-e Orbán Viktor, vagy a Fidesz vezetése azt, hogy hogy állnak. Szerintem az is egyébként, most jól visszakanyarítom én a beszélgetést, egy jel volt, hogy hát nem harsogták túl azt, hogy itt valaki fideszes nagyon sokszor. Uh-huh. Sőt, volt, amikor ilyen kifejezetten ilyen így el volt halványítva. Na most akkor ennyit mondjuk. Én is azt gondolom egyébként, hogy hát főleg 3 hónappal a választások után meg egy ilyen fiatal kormánynál ilyen messze menő következtetéseket nem lett. Azért hoztam be, mert
8: hát annyi lehet még, ami aztán. Érdekes, ugye, hogy ahol korábban civil szervezetnek a jelöltje nyert, ugyanak a civil szervezetnek a jelöltje kapta meg a helyet, és ugye azért kellett ezeket a választásokat most ugye megtartani, mert a önkormányzati képviselők, ugye az önkormányzati helyek mandátumok azért szabadultak fel, mert bekerültek a parlamentbe, és 3 Tiszás képviselő volt, meg egy Fideszes, ha jól emlékszem, így volt a felosztás, és hát tehát valószínűleg tartom, hogy ott, ahol Tiszás volt, tehát meg volt ugye most már jelenlegi kormánypárti többség van, ott a kormánypárti többséghez kapcsolódó, tehát nem hiszem, hogy elfordultak volna attól a jelöltől, vagy attól a gondolatiságtól, akit ugye oda beraktak, és akit ilyen képviseltek volna. Tehát olyan nagy tanúsága ennek tényleg nincsen.
6: Jó.
8: De hogyha azt akarod hallani, akkor kormányváltó hangulat van.
6: Melyre akarnék én? Miért? Pont én, tudod, hogy felhördülnek a kommentelők is, hogy pont Dévény, alig nap tisztán. Na, szóval, Orbán készülődik, de mire? Írtam fel ugye magamnak ezt a kérdést. Ahogy szintén szóba került már, Schmidt Máriával és Rogán Antallal fotózták le Opátiában.
7: Abbázia magyarul. Lipcsét se Leipzignek mondod.
6: De én igen.
7: Ja.
6: De tudod miért, mert nekem NDK-s pajtások voltak annak. Oh. Hát én öreg vagyok, tehát én leveleztem NDK-t, kötelezően leveleztem kellett NDK-s pajtásokkal, meg szovjet pajtásokkal.
7: De legalább lányjal?
6: Hát ez nem mindig derült ki, mert a ő orosz tudásuk és a mi orosz tudásunk az nem mindig.
8: De akkor neked már van ilyen kérdés, hogy melyik a kedvenc rendszerváltásod?
6: Kell április 12 természetesen.
7: 890.
6: Figyelj, egyébként a 80, tehát az nem volt jó. Az, és én ugye, mint zempléni, de borsodi, nagyon...
7: Na, most egy 3-4 órás...
6: Nem, csak hogy nagyon cudarul. Nagyon cudarul éltük meg, ahogy a valamennyire működő, a zemplén egykori központjából egy határőrvárossá lett rianonizált, azért működgető városba, egyszer csak bedőlt minden.
8: Egyébként tök érdekes, hogy és hogyha a
6: becsibére szól,
8: csak ez nagyon érdekes. Például ez a borsodi valóság, vagy zempléni.
6: Nekem ez jöhet.
8: Ez a fajta rendszerváltás, ez mostani, ez hogy fog például ott lecsapódni, mert most csak onnan jutott eszembe,
6: tudod, hogy azt írják nekem a otthoniak, hogy már nagyon várjuk mi is, hogy megérkezzen ide.
8: Ja. Igen, és épp azért, de például ugye a uniós pénzek kapcsán, tehát hogy ott milyen fejlesztés fog megvalósulni az uniós pénzekből. Tehát azt, hogy mondjuk egy része ugye nyilván lecsapódik Budapesten, jó nagy része, lesz nekünk hívünk meg mindenünk, akkor egy nagy része, ugye például az energetikai beruházások, hogyha mondjuk a szélkerekeket nézzük, az se Borsodban fog, mert nem tudom, mennyire fúj a szél nálatok, legalábbis annyira, mennyire kellene. Abban 25 járásban szerintem nincsen benne borsodi település, vagy zempléni település. Az ottani, tehát hogy lesz majd, amikor rájönnek az emberek, hogy nem biztos, hogy max a más, tehát lehet, hogy le tudták cserélni, de még le se tudják cerélni ugye az önkormányzati képviselőket sem, mert hát, jót lesz
6: 29-ig. Nem tudják, azért mondom, hogy azt mondja, ez az általános világítás, és szerintem nem csak mi felénk, hanem gondolom te is ezzel szembesülsz, hogy tök jó, hogy ti ott Budapesten ottan elvagytok a rendszerváltásotokkal, de nekünk még mindig ugyanaz a polgármesterünk, még mindig ugyanaz a jegyző, még mindig ugyanazok a kis király.
8: És még mindig ugyanaz lesz a munka, és hogyha hogy
6: befogás. Közhangulat változik.
7: Jó, de a Fideszes képviselő nagy részt eltűnt, hiszen 10 körzetet nyertek az országban, és azért a fideszes képviselők, mint választókerületi elnökök, azok voltak ott a feudális nagyurak, nem lebecsülve a polgármesterek, fideszes polgármesterek hozzáállását ez a témához, de azért egy csizma legalább lekerült a torkukról.
6: Egyébként meg a beruházások, hogy hát én a fatornyos kis szülővárosomat ugye ismerem a leginkább, és hát ott ilyen turisztikai, nem feltétlenül jól átgondolt beruházásokba öblött a pénz, mint például üveghíd, 600 csillagos Tiborc-szerű szálloda a Rákóczi Szövetségnek, mert az nagyon fontos, meg hát még jó pár egy. Mindegy, ez tényleg nem megyek bele, közben meg a hétköznapokban tényleg a legalapvetőbb problémák a életminőség szempontjából munkahely nincs. Fizetés, ha van munkahely, a fizetés nem éri el ugye azt az országos átlagot, amit el kellene, mert hát ugye
7: pont azért sok munkanélküli van, az egyetlen gyermek.
6: Irgalmatlanul vacak a közlekedést, tehát hogyha még sátorolja végig úgy, ahogy, de hogyha onnan indulsz a Abóiba vagy Zemplénbe, pusztító utak, de tényleg, tehát hogy én 89-től jártam Romániába, megvagyunk, tényleg elképesztő az egész. Egészségügyi ellátás, és mindenféle infrastruktúra.
8: Igen, volt ilyen csak, hogy ez hogyan és az majd mikorra fog ez.
6: De az eddig se volt. Tehát, hogy hiába dőlt az uniós pénz, úgymond, hiába hozta haza a fideszes képviselő, aki nagyon büszke volt, ilyen látványbigyókra, látványpékségre ment el az egész, és a hétköznapi élet befolyásoló dolgok, azok meg rohadnak le. Tehát, hogy ilyen szempontból az, hogyha nem tudják tovább fejleszteni, ha nem lesz üveghíd 2, akkor nem fogják összesírni magukat én szülő főgyieim, hanem azt fogják várni, hogy történjen valami, ami a életminőségüket javítja.
8: Igen, csak ez mindig fog tartani. Ez is egy jó kérdés, amúgy szerintem, hogy...
7: De hogy jutottunk ide, hogy Orbán Viktor mester tervétől?
8: A rendszerváltásokról beszélgetünk.
7: Győzelmi tervétől.
8: Nem meg tudom, arról, hogy volt Lipcsében egy csaja.
6: Lipcse. Úttörő mozgal, opátia, abázia, Lipcse, Leipzig, és akkor a...
8: Figyelek a műsorra, de látom.
7: Egyedül te?
8: Vissza is hallgatom, vagy jó, és akkor...
6: Akivel leveleztem egyébként most közben beugrott, az egy teljesen halott tudás volt eddig a fejemben. Ő egy pajtás nő volt.
8: Mondtam, hogy csak...
7: NDK?
6: Kerstin Henke. Úgy hívták, hogy Kerstin Henke.
8: Úszó volt.
7: Kerstin?
6: Szerintem minden német nő úszó nevet kap, tehát hogy...
7: Kerstin, ha ezt hallod, írj Istvánnak.
6: Igen. Figyelj, nektek úgyis biztos annyira rossz ott Lipcsébe, úgyhogy én meg itt nagyon, nekem nagyon fut a szekér hozzá.
7: Most jönnek az uniós támogatások a Pistához.
6: És lehet, hogy nálunk is euró lesz, és akkor ez is megoldódik. Szóval, hogy Orbán Viktor Schmidt Máriával és Rogán Antallal fotóztál.
7: Hogy euróba kapja Kerstin a nyugdíjat.
6: Ja, tényleg már lassan ott tartunk.
7: Igen.
6: Öcsém egy gyermekkori ábrándot így szétverni, köszi szépen, gyere máskor
7: is. Hívjál máskor is.
6: Na, Schmidt Máriával és Rogán Antallal fotózták le.
7: Egyrészt egy praktikusokból.
6: Mi történik? Valami történik. Én szerintem a Trombita Fesztivál és a rablóhús evés sem volt véletlen, hiszen akikkel ott megjelent, ott azokból valamiféle jeleket ki lehet olvasni, és az, hogy Schmidt Máriával és a Rogán Antallal közösen valami történik, valószínűleg abból is ki lehet valamit olvasni, lehet, hogy totál félreértjük ezt az egészet. Két dolgot még hozzátennék, ez nagyon-nagyon személyes, én Rogán Antallt nem ismertem fel a képen egyébként, az nem volt annyira jó. Most megjelent egy másik, ahol hátulról vannak lefotózva, azon felismerem, de hátulról, úgyhogy nem vagyunk előrébb, de elfogadom, hogy
7: Ez a múltad, visszaköszön, hogy hátulról felismered Rogánt.
6: Rogán Antal, és ennyi, és Orbán Viktor rettenetesen meghízott, és aggódom az egészségére.
7: Jó, a Schmidt Mária az a praktikum, hiszen nekik van ott egy villájuk, amit ugye már említettem, hogy 3 évvel ezelőtt levideóztunk, amit már akkor is kölcsönadott, most is kölcsönadta, tehát Schmidt Mária a praktikum, ja meg neki van ugye ilyen luxus magánjetje, amivel oda lehet ruccanni Abbáziába, nem Opatiába, Abbáziába.
6: Krúznapoká.
7: Hú, szurogatod azért a szívembe a
6: nyomom
7: késeket.
6: Nyomom az FKGP és trigger pontokat.
7: Igen, így. Rogán szerintem izgalmasabb, hogy miért van ott. Lehet, hogy valami újabb győzelmi tervet, mint emlékeztek arra a képre tavalyról? Az piros-fehér-zöld oroszlán?
6: Igen, Orbán Balázs.
7: Igen.
6: Jól bejött. Ja. Hogy rugdossák az utat.
7: Hát azért cserélte most Orbán Balást, azért cserélte le Orbán Balást Rogánra. De egyébként, tehát az lenne jó tudni, de megint a ködöt szurkáljuk csak, hogy Rogán miért volt ott. Nyilvánvalóan nem véletlenül, nem azért, mert együtt szeretnek pancsizni az Adriában, tehát nyilván van oka, hogy Rogán hát, Antal ott van.
6: Én is ezt gondolom. Te szeretnél Rogán Antallal együtt nyaralni? Tehát
7: igen, így futnánk bele a naplementébe, a kavicsos, tehát föl kéne vennünk azt a műanyag...
6: Az nagyon jó egyébként.
7: Műanyag, nem.
6: Azt hát a, jobb, mint vezitláb.
7: Nem, de a homokos tengerparthoz képest nem.
6: Jó, hát oké, de hát most...
7: Szóval futnánk bele a naplementébe.
6: Na, Rogán, fejtsük meg Rogán.
7: De hogy fejtsük meg? Nem hát szerintem a Csabi sem volt ott a villában.
8: Most nem.
6: De ötleteljünk.
7: VV Csabi a villában.
6: Jó, akkor én nem, nekem sincs ötletem természetesen az ötleteléshez. Annyit tudok hozzátenni, hogy katalizáljak titeket, hogy ugye Rogán Antalt nem nagyon szerették a Fideszben. Tehát ő volt a gonosz is nagyon erős háttérember. Rogán, hát ő szerette magát persze, de hogy Orbán viszont szerette Rogán Antalt, mert nagyon sokáig úgy tűnt, hogy megoldja,
7: szállítja
6: a győznek, és megoldja a problémát, és kézben tartja a pártot bizonyos szempontból. Na most, hogyha ő vele szervezkedik ott, akkor abból nekem ez a mozgalomnak a szervezése se érik elő, de
7: nem tudom, szerintem Rogán nem... valami új találmány. Szóval Rogán inkább ezekben a kavarásokban jó, meg a médiában jó. Nem gondolnám azt, hogy ő fog most beléptetni 50
6: de a kavarásban.
7: Ragyogó arcú új fideszes alapszervezetet, tehát ne erre számítsunk szerintem, hanem inkább arra számítsunk, hogy esetleg média alapítás, médiába az való
6: befektetés. Szeptemberre be van rebesgetve.
7: Befektetés. Egyébként. Okay. Igen?
8: Az az érdekes, hogy Rogán Antalról, vagy Rogán Antal neve kikopott a Magyar Péternek a nyilatkozataiból, és hogyha nem tudom, mennyire emlékeztek, tehát hogyha valakivel elszámolásra van egy pár célpontja a Magyar Péternek, illetve a Tisza pártnak is, Rogán Antal az eltűnt. Tehát ugye nyilván annak ellenére, hogy ugye ő volt az egyik első, aki, tehát emlékeztek még a 2,5 évvel ezelőtt, amikor...
7: A partizános interjú.
8: Igen, meg ugye amikor az ügyészség előtt azt mondta, hogy vannak még felvétele, és azokat megkeresi, de ugye azóta se találta meg őket, akkor is ugye arról beszélt, hogy Rogán Antal már begyújtotta a repülőgépeket, és nem sokára indul el olyan országból, nem lett nincsen kiadatás Magyarországra. De annak ellenére a repülőgépeket sem sokára indul el olyan országból, nem lett kiadat,

0: azóta se.
1: Annak nem az volt inkább az üzenete, hogy ő népgyermeke?
2: Keményen dolgozó kis ember, amit annak idején próbált bevezetni a köztudatba.
0: Az is lehet, de egyébként az, hogyha én nagyon, tehát hogyha én azt látnám a hozzám közeli sajtótermékekben, hogy Rogán Antalról mutogatják, amit éppen utazgat előttem, miközben ugye mindenki azt várná, hogy a nereseknek, a legis a vezető nereseket ugye börtönbe lássák, akkor az azért biztos, hogy ilyen ellentétes érzelmeket pártanak ki belőlem. Tehát érdekes Rogán. Amúgy, hogy Rogánnal mit lehet, vagy mit akar kezdeni bárki is, akár Orbán Viktor is, akár Magyar Péter is, hiszen ugye valaki tud valószínűleg mind a kettőről dolgokat, az ő lehet, hiszen már tegyük az nem csak ő a guánót kavarta, hanem ő, ugye azért volt egy titkosszolgálat is a minisztériumban.
1: Egyébként annyit...
0: Szóval érdekes amúgy. Annyit
1: lehet állapítani ebből a helyzetből, hogy Rogán nem került ki a belső körből.
2: Az így van.
1: Hanem ott
2: hát
1: van. Sőt, a legbelsőbb kétfős körben ott van, és Orbán Viktor valamilyen módon számít a tudására, képességeire Rogán Antalnak. Azt mindenen túl Schmidt Mária lehallgató készülékét kellene meghallgatnunk ott a villából.
2: De jó lenne, mi?
0: Neked nyilván ugye pont az, és azzal pont ugyanaz napon jöttek ki ezek a érdek, amikor kiderült, hogy Schmidt Máriának a birodalmát is leépítik. Tehát érdekes, hogy egy csomó ember célba tud találni, és nem csak célba vesz, célba is talál Magyar Péter, de például mondom, Rogán Antallal kapcsolatban ez a fajta tűzerő egyelőre.
2: Egyébként ez érdekes ez a felvetés. Mondjuk a Rogán, hogy a Schmidt Máriát vagy másokat azért könnyebb úgymond célkeresztbe húzni, mert ők nagyon a állami pénzen lógtak. Tehát, hogy itt Kekváknak a megszüntetése, vagy a...
1: Vagy legalábbis nyilvánosan az állami pénzen
2: akkor lógtak. Akkor az sokkal... Hát igen, de hogy egyszerűbb most Rogánnál ugye hirtelen célkeresztet rajzolni, mivel tud? De, tehát, hogy nem egyszerű, de ettől függetlenül tökre elgondolkodtam azon, amit mondtál, mert hogy én is azt
0: nagyon jó újságíró vagyok amúgy.
2: Ez egy provokatív állítás.
0: Ez kicsúszott a szám.
1: Provokatőr című műsorban.
0: Ezt akartam, hogy mondani tudom.
2: Hogy azt gondolom, hogy nem is nagyon működhet egyébként egy ilyen nem tudom hányadik rendszerváltás, mint hogy bizonyos esetekben háttéralkuk születnek.
1: Én mondjuk nagyon remélem, hogy nem.
2: Én mondjuk ezt látom a közmédiánál is, mert például...
0: Hol most lesz még a műsornak?
2: Az, hogy hát holnap is van egy, úgyhogy mehetünk ezzel majd tovább. Hogy például Pap Dani, akire én úgy tudom, hogy egyébként még a végkielégítését is megkapta, és úgy távozhatott, én ott is gyanítok valamiféle...
1: A következő kormányinfóra mennyi infót adsz nekünk a Csabival, annyi dolgunk lesz ott.
2: Ja.
1: Paks 2, Rogán nem bántják.
2: Ilyen kiváló újságíróknak én mondjak.
0: Hát
2: mondjak.
0: Csak ő kap szót amúgy.
2: Na de. Ja, na, illetve a volt legfőbb ügyész is úgy. Tehát, hogy amíg célkeresztben volt, úgymond addig, most még ott maradt ő az ügyészségen, tehát hogy is van ez, hogy akkor ő eddig a NER-nek volt a egyik fő támasza, és akkor, tehát hogy lehetséges, hogy a nagy, szent, hosszú távú cél érdekében le kell nyelnünk ilyen papdanikat, meg Rogán Antalokat, mert mint hogy nem egy az egyben, hanem nem. Hogy...
0: Ez ilyen elmaradt atombomba?
2: Ezzel folytatjuk holnap.
1: Milyen jó cím? Az elmaradt atombomba.
2: Egyébként ez rendszeres programunk most már így hétfőnként, hogy mikor veszük fel a műsort, akkor nézegetjük a telefont, hogy vajon az Alkotmánybíróság döntötte már. Súlyog Tamás, elmozítás. Közben döntött?
1: Kérdezem.
2: Nem, az előbb még nem, úgyhogy ezt nem tudjuk, mert hétfői műsor, de akkor innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek beszélgetni, várlak titeket a holnapi műsorba is, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
1: Ígérjük, hogy ugyanebben a ruhában fogunk jönni.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Béla, és rettentő sokat dolgoztunk együtt, de most is külföldről érkeztél. Nemrég még Venezuelában voltál. Hatalmas földrengés volt ott. Rengeteg sérült, rengeteg halott, rengeteg ház dölt össze, de kollégátok már kim van Kolumbiában, Gál Dávid kollégád. És ha minden jól megy, akkor őt is kapcsoljuk ebben a beszélgetésben, és megkérdezzük konkrétan, hogy mi történik most éppen nála, és mit lát, miben tudtok segíteni. Kezdjük veled, mikor tudtatok kimenni Venezuelába, és azt is mesélted, hogy nem volt egyszerű. Mesélj, kérlek.
2: Köszönöm a meghívást, András, örülök, hogy itt lehetünk, és annak is, hogy bár szörnyűségről tudunk beszélni, de érdemes arról beszélni, hogy vajon mi is történt Venezuelában. Az elején, hál' Istennek, elég sokan hírt adtak erről a földrengésről, aztán azt láttuk, hogy ez valahogy talán a távolság miatt kevésbé kapott hangsúlyt, annak ellenére, hogy százezrek és millióknak az életét határozott meg. Június 26-án, ha jól emlékszem, volt a földrengés, ez egy ikerföldrengés volt. Minden földrengés után van egy-egy utórengés, de azok az utórengések általában jóval gyengébbek. Itt az volt az érdekessége ennek, hogy mind a két földrengés ugyanolyan erősségű volt, 7-6-os, 7-4-es erősségű földrengések voltak ezek gyakorlatilag egy percen belül, tehát amikor az első földrengés már lerombolt rengeteg házat, és megsérült sok-sok tízezer más egyéb ház, és gyakorlatilag egy percen belül érkezett egy másik ugyanolyan erősségű földrengés. Ez azt jelentette, hogy azok a házak, amelyek még viszonylag álltak, bár sérültek voltak, és elsősorban sajnos a bennük lévő embereknek már esélyük sem volt kimenekülni ezekből a megsérült házakból, és ezért sokkal több áldozatot szerett a földrengés, illetve sokkal több sérültje volt, mint egy darab földrengésnek lett volna. Ráadásul ez egy olyan terület volt, ez gyakorlatilag Caracas külvárosának mondhatnánk, a főváros külvárosának mondhatnánk. Nagyon érdekes, hogy a főváros az egy medencében van, gyakorlatilag mind a két oldalról hegyek veszik körül, és az egyik hegyvonulat túloldalán van La Gaira, Caballero és a többi egyéb gyakorlatilag külterülete a fővárosnak. Ezek azok a városok, amik majdnem csak hogy teljesen elpusztultak a földrengésben, az óceánparti részről beszélünk, az odavezető út is nagyon jelentősen megsérült, illetve az ország legfontosabb kikötője, és az ország legfontosabb légikikötője, tehát repülőtere is úgy sérült meg, hogy a kikötőt azt nagyjából tudják használni, sokkal kisebb kapacitással, most, hogy gyakorlatilag már majdnem két hónappal a földrengés után vagyunk. A repülőteret szerették volna korábban megnyitni, most arról beszélnek, hogy fél évig még mindig használhatatlan lesz a repülőtér, de lehet, hogy hosszabb idő az, amíg újra elindulhat a légi közlekedés a fő repülőteren, úgyhogy mi magunk is egy Valencia nevű kisebb városnak a repülőterére tudtunk megérkezni, sok-sok nappal azután, hogy a földrengés történt. Mi a Baptista Szeretett Szolgálat is, mint sok más európai segélyszervezet, illetve kutatómentő csapat, amikor Venezuela segítséget kért, akkor azonnal jeleztük azt, hogy készenlétben vagy. Mi 12 emberrel és 4 kutyával készültünk arra, hogy el tudunk menni, viszont egyszerűen lehetetlen volt repülőjegyet szerezni, repülőjegyet találni arra, hogy el tudjunk indulni. Gyakorlatilag csütörtökön volt a földrengés, hétfő előtt egy légitársaság sem vállalta azt, hogy repülőjegyet ad nekünk. Volt olyan légitársaság, amelyik azt mondta, hogy hát, hogyha kutyák nélkül megy a mentőcsapat, akkor elvisz bennünket. És nem nagyon értettük ezt, hiszen eddig bármelyik földrengésnél jártunk. A mentőkutyákat mindig mindegyik légitársaság elvitte, most nem akarta néhány légitársaság szállítani.
1: Ha kérdezem meg a logisztikát, ugye tengeren túra el tudtak eleve menni, tehát valahova el kellett menni a tengeren túra, tehát vagy Amerikába, vagy Közép-Amerikába, és onnan valamilyen, aztán Panama volt egy ilyen hub, ahonnan mentek a repülők, segíts egy kicsit, hogy...
2: Igen, tehát tudtunk volna repülni Miami-ba, tudtunk volna repülni Panamába, tudtunk volna repülni Brazíliába, São Paulo-ba.
1: Tehát oda egy rendben lett volna.
2: Viszont igen, hogy onnan hogy jutunk el a földrengés sújtott a területre, az nem volt megoldott. Aztán jó pár nappal később a panamai légitársaság úgy döntött, hogy ő kifejezetten humanitárius járatokat fog pluszban indítani, tehát aki segíteni szeretne, azokat el fogja vinni.
1: Panama-Valencia.
2: Panama-Valencia útvonalon. Körülbelül. Ez nagyjából egy olyan másfél órás, két órás repülőút, ez egy gyors járat, és egyébként Valenciából a földrengés sújtott a területre autóval nagyjából 3 óra alatt el lehet jutni. Tehát igazából ez egy nagyon szűk olyan logisztikai rés volt, ami egyszerűen megoldhatatlan volt. Azt láttuk, hogy azok a kutatómentő csapatok, akik eljutottak, ők végül vagy bérelt géppel, vagy a saját állami mentőcsapatuk ment, mint ugye az amerikaiak, a szokásos kaliforniai és virginiai mentőcsapataikat küldték el. Viszont nagyon érdekes annak a fejlődése, ahogy például Dél-Amerikában a kutatásmentés fejlődött. Említetted Kolumbiát. 1999-ben volt egy hatalmas nagy földrengés Kolumbiában, és akkor az ország teljesen felkészületlen volt arra, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Pavel Celaciék is, mint más kutatómentők, dolgoztak Kolumbiában, viszont eltelt több mint 25 év, és most Kolumbia az egyik, amelyik Dél-Amerikában a legerősebb és legjobban képzett kutatómentő csapattal rendelkezik. Úgyhogy például ők és a brazilok egy nagy, jelentős csapatot küldtek, de még a pici ország Ecuador is küldött mentőcsapatot Venezuelába. Úgyhogy jó volt látni ezt, hogy Dél-Amerikában is fejlődik ez a segítség.
1: De ki tudtatok menni és tudtatok segíteni, ugye?
2: Ki tudtunk menni, sajnos néhány nappal később, legtöbb, így nem a kutatómentő csapatot küldtünk, hanem küldtünk tisztelt mentőápolót, illetve humanitárius munkatársakat, és így a kinti kontaktjainkkal együtt tudtunk dolgozni a segítségnyújtásban, élelmiszerrel, higiéniai eszközökkel, vízellátással tudtunk rendelkezésre állni azok számára, akiket sajnos úgy érintett a földrengés, hogy elveszítették az otthonaikat, elveszítették a munkájukat, elveszítették az üzletüket, elveszítették gyakorlatilag a bevételi forrásaikat.
1: Most is van szükség Venezuelában segítségre? Tehát most is várják a nemzetközi segítséget? Most is több ezren, vagy szoktuk mutatni ilyenkor, meg együtt is forgattunk, hogy tízezrek laknak átmeneti szálláson, konténerben, sátrakban. Ugyanez a kép fogadna, ha most eljutnánk oda, és ugye nem tudunk leszállni Caracasban, tehát...
2: Továbbra is Valencia. A belépő pont az országba, és te magad is nagyon sok ilyen helyen láttál, és nagyon sok ilyen körülményt bemutattál. Rengetegen laknak apróbb kisebb sátorban, gyakorlatilag a házaik roma mellett, mert azt mondják, hogy én nem akarom elhagyni ott azt a részt, ahol laktam, én közel akarok lenni a házamhoz. Elsősorban ezek idős emberek, akik az érzelmeik annyira oda köti őket az otthonukhoz. Tehát kisebb-nagyobb sátrakban gyakorlatilag, hogyha valaki elmegy sátorozni, akkor ilyen kemping sátrakat használ. Rengetegen ilyen kemping sátrakban élnek még most is, és attól tartok, hogy fognak lakni még jó pár hónapig. Az ENSZ és az IOM fölállított nagy menekült táborokat is, futballpályákon, stadionokban, parkokban, nagyobb tereken, ahol befogadtak, van olyan tábor, ami több tízezer embert fogadott be és látott el, vannak olyan táborok, amik 5-6 ezer embernek nyújtanak szállás lehetőséget. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy hatalmas nagy, gyakorlatilag nem is sátor, hanem inkább egy tető, ami árnyékot ad, és azért nem tesznek oldalfalakat, mert most viszonylag kevés az eső Venezuelában, viszont igen erős a napfény, tehát igazából csak árnyékot kell adni, és így akkor jár a levegő, és ilyen hatalmas nagy hangárok alá teszik be az emeletes ágyakat, ahol az emberek tudnak aludni. Természetesen van egészségügyi ellátás, a gyerekeknek van egy iskolasátor, vannak különböző játszóhelyek, van egy pont, ahol az étkezést megoldják az ott ellátott menekültek számára. Tehát még mindig azt látjuk, és én azt gondolom, hogy a következő minimum fél évben azt fogjuk látni, hogy sok tízezren, százezren laknak még ilyen körülmények között.
1: Nem csak így segítetek, hanem segítetek Kolumbiában, oda is mentetek. Ugye nem rég pár nappal ezelőtt volt egy nagyon erős földrengés, ott is egy 7,4-es földrengés volt talán. Mi történt ott, és kit küldtetek ki?
2: Kolumbiában szintén egy nagyon erős földrengés volt. Gyakorlatilag ez néhány száz kilométer távolság, és közben pedig Indonéziában is volt egy másik földrengés, tehát valamilyen oknál fogva mozgásban van a föld, és az sem lehetetlen, hogy lesznek még ilyen földrengések. Kolumbiának a fővárostól egy viszonylag távolabbi területét, egy hegyvidékes területet ért a földrengés. Ha jól emlékszem, ez az országnak egy nyugati részén, talán Cali nevezetű városhoz legközelebb területet. Egy nagyon-nagyon erős földrengés volt, viszont viszonylag kisebb városról beszélünk, és viszonylag az epicentrum mélyebben volt, ezért bár egy ember élete is nagyon szörnyű, de azt láttuk, hogy egy picit kevesebb volt az akár a haláleset, akár az érintetteknek a száma. Ettől függetlenül Kolumbia nemzetközi segítséget kért, a kinti baptisták, a kinti partnerszervezeteink szintén segítséget kértek, és ugyanúgy, mint Venezuelában, a Baptista Világszövetség fölkért bennünket, hogy mi koordináljuk az ő segítségnyújtásokat, úgyhogy a Baptista Világ segélyi igazgatója, illetve tőlünk pedig Gál Dávid igazgató volt az, aki Kolumbiába ment.
1: Tudjuk is őket kapcsolni, megpróbálom
2: felhívni,
1: de annyi a különbség, hogy most felvesszük a fejhallgatót, és megpróbálom hívni Dávidot, és ha minden jó megy, akkor felveszik, köszöntjük is, és akkor egy az egybe Kolumbiát kapcsoljuk ebben a beszélgetésben. Remélem, hall minket. Szia Dávid, jó reggelt neked, ugye felvételről megyünk, szerintem, de neked ugye Kolumbiába vagy. Mesélj, megérkeztél Kolumbiába, mit tapasztaltál, mit láttál, ugye itt ül velem szembe Szilágyi Béla, a szervezet egyik vezetője, te pedig a másik vezetője vagy, ugye nagyon sokat segítettetek Venezuelába, de hát a szomszédos országban szintén tragédia történt. Mesélj egy kicsit.
3: Megérkeztem, és elkezdtük a munkát a helyi partnerekkel. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy a hírekben Venezuela, a venezuelai történések talán egy kicsit elnyomják azt, amit Kolumbiában történt, de én egyelőre itt Cali városában vagyok, tehát Bogotától még egy jó pár órányira a földrengés vagy az epicentrum felé, és elég szomorú és elég tragikus dolgokat láttunk a tegnapi napon. Itt körbe mentünk a városnak a legérintettebb részén, beszéltünk áldozatokkal, beszéltünk a baptista vonatkozású baptista partnerekkel is, akiket érintett ez a földrengés, és hát én az ENSZ-es számokat tudom nektek mondani, 40 ezer embert érintett csak ebben a megyében, körülbelül 15 ezer családot, és sajnos a 146 megerősített haláleset mellett, egy napról napra körülbelül 240 eltűntnek nyilvánított ember is lassan kerülnek át ezek a számok a halálesetekhez sajnálatos módon. Tehát itt még folyik a kutatásmentés egyébként, mert 6 napja történt a katasztrófa, és meglátogattuk a kitelepített, tulajdonképpen köztereken lakó embereket. Rengeteg családnak ki kellett költöznie az otthonából, mert vagy lakhatatlanná vált, vagy nagyon veszélyessé vált. Azt számolja az ENSZ, hogy több mint 40 ezer épület érintett, és ebből nagyon sok a lakóépület is.
1: Kik tudtak menni segíteni, milyen nemzetközi segélyszervezetekkel, és mely országokkal találkoztál?
3: Mi most ketten vagyunk, a Baptista Szeretett Szolgálattól érkeztem én, illetve egy amerikai kollégám érkezett a Baptista Világsegélytől. Mi most nem kutatásmentési céllal jöttünk, mert annak az ideje már szerintem lassan el fog múlni, sajnálatos módon, de találkoztunk elsősorban itt a latin-amerikai csoportokkal, tehát mexikói kutatómentő csoporttal, venezuelai kutatómentő csoporttal. Mi nem találkoztunk velük személyesen, de a helyi baptisták említették, hogy egy izraeli kutatómentő csoporttal dolgoztak együtt, illetve a meleg étkeztetésüket biztosították. Úgyhogy alapvetően itt a latin-amerikai mentőcsoportok időben idejöttek, felvonultak, megérkeztek, és egyébként azt halljuk, hogy maguk a kolumbiaiak is nagyon felkészültek, tehát az ország minden részéről ide az érintett részre jöttek a speciális mentők, úgyhogy nekünk ilyen jellegű feladatunk most nincsen, hanem igyekszünk abban segíteni, hogy a helyi baptista partnereink a saját lehetőségeiket, a saját forrásaikat tudják maximalizálni, illetve hát reméljük, hogy magyar baptisták, magyar támogatók, illetve az amerikaiak mi hozzá tudunk tenni majd ezekhez az erőfeszítésekhez.
1: Még egy percig maradjál, Dávid, itt van jó barátod, főnököd, kollégád, Szilágyi Béla. Béla, mondasz szerint valamit Dávid. A Dávidnak?
2: Mi az, amit leginkább úgy látod, hogy fogunk tudni segíteni a következő időszakban?
3: Nagyon szépen elindultak a élelmiszer ellátással és az ilyen személyes, ilyen személyes kitteknek hívják, amit osztanak még, tehát tulajdonképpen higiénia, minden, amire a kitelepítetteknek szükségük van. Nagyon érdekes, arra számítanak, hogy hónapokig nem mehetnek vissza a lakásaikba az emberek. Úgy kellett ott hagyniuk, hogy semmit nem hozhattak magukkal, tehát hogy itt egy-két perc alatt történt az evakuáció, és utána már nem mehetnek vissza. Én azt gondolom, hogy ennek a fajta ellátásnak a magasabb szintű, meg egy bizonyos területen egy szisztematikus megszervezésében fogunk tudni segíteni nekik, illetve nagyon érdekes, hogy nem látok civil szervezeteket, tehát a közösségek segítik egymást. Tegnap voltunk egy parkban, ahová több száz ember kitelepült, tehát ott sátrakban laknak, és egyetlen egy civil szervezeti, vagy akár vöröskeresztes, vagy enszes logót nem láttam, ami egy nagyon jó dolog, tehát erős közösségek vannak, de azt tapasztalatból tudjuk, hogy itt ennek akár a szakmai háttere, akár a lendülete, ez ki tud futni nagyon, nagyon gyorsan. Tehát én azt gondolom, hogy abban, hogy ez egy szisztematikus, egy professzionális segítségnyújtás legyen, amiben van annyi tartalék, hogy akár hónapokon keresztül működik, mi ebben fogunk tudni segíteni a helyieknek, hogy ezt létrehozzák, akár anyagilag, akár szakmailag. Tehát tulajdonképpen ezért is vagyunk itt.
1: Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, folytatjuk Bélával a beszélgetést, és jó munkát, vigyázz magadra, és hajrá! Bármi történik, akkor úgyis beszélünk még veled, és ha hazajötsz, akkor pedig várunk egy élménybeszámolóra, illetve várjuk, hogy mesélj, de hogy miben tudtatok segíteni, mindenképpen kapcsolunk még, vagy én találkozunk személyesen. Én jó, köszönöm. Dávid?
2: Köszi, Dávid.
3: Köszi. Én köszönöm, hogy
1: köszönjük szépen, Dávid. Szia, szia, hello, hello. Akkor visszaváltunk megint. A baptista szeretett szolgáltat nem csak arról szoktuk kérdezni, hogy mit csináltok külföldön, hanem itthon is, és ugye ennyire vagyunk az iskola kezdéstől. Ebben is van programotok, segítsek kicsit megérteni, mi történik nálatok, most mi az akció éppen.
2: Igen, igen, minden iskola kezdésnél a sulipak vagy sulidoboz akciónkat elindítjuk, és szeretnénk az idén 5000 olyan gyerkőcöt segíteni az iskola kezdésben, akik valamilyen oknál fogva vagy üres iskolatáskával, vagy iskolatáska nélkül tudnánk megkezdeni egyébként a tanévet. Az elmúlt években azt láttuk, hogy nagyon sok ilyen támogatást tudtunk kapni, nagyon hálásak vagyunk magánszemélyeknek, közösségeknek, cégeknek, akik ebben segítettek. Igazából a cipős doboz az, amiről talán az egyik legismertebb.
1: Ugye az karácsonykor van?
2: A baptista szeretett szolgálat, az karácsonykor van, és az adta az ötletet annak nekünk, hogy ha karácsonykor tudjunk segíteni sok-sok gyerkőcön, akkor iskola kezdéskor, bár ez nem elsősorban olyan ajándék, hogy mennyire örülnek neki a gyerkőcök, hogy kapnak egy karácsonyi ajándékot, ugyanakkor számukra is nagyon fontos, meg azoknak a szülőknek is nagyon fontos, akik nem tudnák úgy elengedni a gyermeküket, hogy van hátizsákjuk, vagy tele van, és csak egy apró sztori, hogy valahol Kelet-Magyarországon voltunk egy apró kicsi falucskában, és hoztuk a zsírkrétákat, hoztuk a festéket, és hoztuk a ceruzákat a gyerekeknek, és volt egy kislány, aki kibontotta ezt a hátizsákot, amit vittünk, elővette a ceruzakészletet, és ezek még kihegyezetlen ceruzák voltak. És ő annak örült, hogy neki még életében nem volt kihegyezetlen ceruzája, amit ő hegyezhet ki először, hanem ilyen ceruza végekkel dolgozta végig gyakorlatilag a
1: mit vártok, mi van, mi legyen a doboz legyen, vagy iskolatáska legyen, mit vártok, és hol lehet jelentkezni?
2: Igazából a cipős doboz miatt hívjuk ezt sulidoboznak, a sulidoboz.hu honlapon megtalálható, hogy mit szeretnénk kérni, hogy tegyenek bele zsírkrétát, festéket, színes ceruzát, különböző füzeteket, hogyha lehet, akkor egy iskolatáskába, vagy valamiféle dobozba tegyék bele, és 11 iskolában lehet ezt majd leadni, illetve a sulidoboz.hu honlapon 3000 forintért online is lehet vásárolni egy-egy ilyen ajándékcsomagot iskola kezdésre.
1: Ki kapják, és hogyan találjátok meg, hogy kinek van erre szüksége. Ez egy kicsit másképp működik, mint a cipős doboz akció, ugye?
2: Egy picit másképpen működik, ugyanakkor nagyon sok olyan szervezet van, vagy közösség van, uh-huh. vagy gyermekotthon van, akivel dolgozunk együtt a cipős doboznál is, és nekik el tudjuk ezeket jutatni. Rengeteg kérés érkezik be hozzánk közösségektől és magánemberektől és családoktól is, hogy nagyon nehezen tudom elindítani az iskolai évet a gyermekeim számára, tudnak-e segíteni. Ezeket mi leellenőrizzük, és mindazoknak, akik igazán rászorulók, ezeket el tudjuk juttatni.
1: További jó munkát, lejárt az időnk, Szilágyi Bélát hallották, a Baptista Szeretett Szolgált vezetőjét, sok sikert nektek, remélem minél több gyűlik össze, szépen. És jöttök még, ha Dávid hazajön Kolumbiából, akkor vele külön beszélgetünk, és hajrá, drukkolok, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm. Nekem az

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek a legújabb bejegyzéseinkről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Balázs Andrea, egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb magyar színésznő. A közönség számos színházi előadásból, televíziós sorozatból és filmből is jól ismerheti. Színpadi szerepei közül a teljesség igénye nélkül Fat Pig, Margarida asszony című monodráma, valamint a Tortúra, amelyben jelenleg is látható. Televízió nézők többek között az Apatigris, a Drága örökösök, Csak színház és más semmi című sorozatokból ismerhetik, míg filmszerepei között megtalálható a Kaméleon, a Liza a rókatündér, a Seveled. Művészi munkáját Hollósi Frigyes díjjal ismerték el, emellett 7 alkalommal nyerte el a Karinti Színház közönségdíját. Különleges színpadi jelenlétével, rendkívüli humorával és mély érzelmi erejével minden szerepében magával ragadja a közönséget. A Karinti Színház örökös tagja több mint 80 bemutatóban szerepelt, és jelenleg 14 előadásban játszik. Szia, Andikám, köszönöm szépen, szia, hogy eljöttél ide hozzánk.
3: Azt néztem, miközben beszéltél, igen, hogy te még mindig milyen szép vagy. Nem, tényleg, azt figyeltem, komolyan, azt figyeltem, hogy tök rég láttalak, és már is felejtettem, hogy te ilyen szép vagy.
2: Köszönöm
3: és
2: szépen,
3: belefeledkeztem.
2: Jönnél minden nap, Andikám.
3: Nem, hogy beléd feledkeztem, hogy néző és hallgató lettem egyszer. Köszönöm. De ezek igazak, igen, ezek tények, amiket köszönöm mondtál.
2: Igen, ezek tények. Mindenki választ egy filmet, és te is választottál egyet. Egy nagy-nagy kedvenc nekem is, ez pedig a Csini Baba.
3: Így van.
2: Ez egy szatirikus zenés magyar film, az 1960-as évek Magyarországán játszódik, és néhány fiatal a Táncdal Fesztivál megnyerésével próbál kitörni a szocialista hétköznapokból, és eljutni a nyugatra, ami maga a Kánaán szerintük. Ebben a filmben rengeteg régi sláger van, és még elég fiatal lánka voltam, amikor ezt először láttam, és ennek a felét nem ismertem, de miután megnéztem ezt a filmet, az összes dalt ismertem utána.
3: Képzeld el, hogy a Kicsit szomorkás című dalt sokkal jobban társítják Lovasi Andráshoz, mint az eredeti előadóhoz. El milyen hiszem érdekes, hogy úgy megmaradt az emberekben az a fajta stílus, ahogy ott előadódott ez a dal. Nagyon érdekes, hogy amikor ezeket, eleve nagyon szerettem ezeket a dalokat, de hát amiért én oda voltam, az a színészi játék. Szóval olyan fantasztikus színészek voltak benne, vagy vannak abban a filmben, hogy egyszerűen le a kalappal. Mindenki nagyon kitalálva, nagyon
2: igen,
3: vicce.
2: Meg hogy egy kicsit másfajta játékstílust igényelt. Bizonyám. Ez a film, amit előtte nem láttunk. Igen. És nagyon-nagyon különleges volt ettől.
3: Abszolút, nagyon izgalmas volt. Én nagyon szeretem Timár Péter filmjeit, mert nagyon izgalmassá teszi az a fajta lehetőséget színésznek. Mindig abba gondoltam bele, hogy fú, de nehéz lehetett ezt fölvenni, hogy nagyon sokszor rögzítette úgy a képeket, jeleneteket, hogy lassította az előre felvett szöveget,
2: igen,
3: és
2: igen,
3: a
2: igen,
3: színésztek
2: igen
3: lassítva játszották el, hogy amikor úgy újra felgyorsítja, akkor ilyen furcsa, kicsit groteszk mozgás legyen benne. Ezek nagyon izgalmasak, és én láttam egy nagyon helyes dokumentumfilmet, vagy verkfilmet ennek az egésznek a castingtól a készítésig, és hát tényleg lenyűgöző munka lehetett, és azt is egy kicsit irigylem, hogy ebben nem tudtam részt venni, de hát én nagyon kicsi voltam, de szóval én imádom a Csini Babát, és ugyanígy az egészséges erotikát is nagyon szeretem, szóval én szeretem ezeket a Timár filmeket.
2: Na hát, ha lesz még, és akkor abba játszhat.
3: Legyen úgy.
2: A film karakterei egyfajta kollektív álomban élnek, a nyugat ti álom, ugye, a megváltás, a mítosz az ő számukra. Szerinted mennyire életszerű az, hogy az igazi énünk csak egy távoli, elérhetetlen helyen tudna kiteljesedni?
3: nem gondolom, hogy ez valós, hanem mindig vágyik az ember, mindig többre vágyik, és így vagyunk beállítva. Én nem találkoztam még olyan emberrel, aki maximálisan elégedett az életével minden szempontból. Tehát maximálisan elégedett vagyok én magammal, meg az én dolgaimmal, de tudnék többet, vagy vágyok másra, és ezt szerintem soha nem fogjuk elérni. Vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet. Én annak a híve vagyok, hogy ami van, annak nagyon örüljünk, és hálásak legyünk érte minden áldott nap az apróságokért is, de az benne van az embernek a természetében szerintem, hogy így vágyik más dolgokra.
4: De ez talán nem is baj, mert ettől leszünk
3: baj.
4: Többek, és ezért csinálunk még ezt is, meg azt is, meg amazt is, mert hajt ez a furcsa vágyódás. Neked mennyire fontosak az elérhetetlennek tűnő vágyak? Volt ilyen neked?
3: Reális vágyaim voltak mindig, és ettől én nagyon boldog lett. Boldog gyerek is voltam, boldog tinédzser is, boldog felnőtt lettem. Hogy olyan reális vágyaim
4: voltak.
3: És mi
4: volt a vágyad gyerekkorodban?
3: Nagyon szerettem volna színész lenni.
4: De ez mikor jött? És ez hogy jött? Csak egy gondolat?
3: Igazából akkor, amikor rájöttem arra, hogy magyar film szerelmes vagyok, és amikor elkezdték, emlékszel, hogy vasárnap délutánonként volt a magyar film a tévében délután 3-kor, és régi fekete-fehér filmeket, tévéjátékokat adtak, és én ájultan néztem, és én mindent tudni akartam a szereplőkről, és én emlékszem, hogy amíg a többiek, nem tudom, Michael Jackson képét vágtak, én a Bubik Istvánét. Szóval, hogy így akartam úgy ezek közül, úgy, amikor kijött a Koltai Robinak a Szamba című film, ezt a Robinak sokszor el is mesélem, hogy komolyan mondom, hogy az egy akkora indítás volt nekem, hogy én azt akarom csinálni, amit ők. Hogy ott végig van egy vezetve egy ilyen egyetemi vagy főiskolai élet egészen addig, hogy vidéki színész vagyok, és színész leszek, és valahogy annyira éreztem, hogy nekem ott a helyem. Például ez egy olyan álom volt. De tudtam, hogy azért nagyon sok mindent meg kell tennem, de nem görcsösen akartam.
4: Pont ezt akartam kérdezni, mit tettél azért, hogy ez az álom teljesüljön?
3: Hát először is tudtam magamról azt, hogy mire vagyok alkalmas, és én ehhez tartottam magam. Tudtam, hogy nem leszek nagyszerű kémikus, és nem fogom felfedezni a matematikai képletek új megoldó képletét, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, mert ennyire nem értek hozzá. Tudtam, hogy valószínűleg valahogy az irodalom, a művészet felé fogok én jobban kanyarodni, hiszen az volt az, amit nagyon kézenfekvően jött az életembe, tehát 7 évesen verseket olvastam, 8 évesen megtanultam, 9 évesen megírtam, 10 évesen előadtam, szóval, hogy ez egy ilyen folyamat volt, hogy ez, és én tudatosan gondoltam arra, hogy amellett, hogy voltak B terveim, és az nekem mindig van BCDHK tervem, amellett tudtam, hogy a cél az viszont az, hogy valahogy én ezt csinálhassam. És ezért én nagyon sokat fejlesztettem magam. Tehát én már akkor verseket tanultam, amikor a többiek még olvasták. És ez nem azért volt, mert akkor azt gondoltam, hogy színész akarok lenni, hanem mert annyira magával ragadó volt. És emlékszem, hogy milyen traumát okoztam a családnak, amikor 8 évesen a Kései Siratót előadtam otthon. És ült a család, hogy miért tanultad meg ezt a verset? És mondtam, mert nagyon szép, és mondták, hogy nagyon szép, nagyon kicsi vagy még hozzá, úgyhogy kezdjük el Zeg Zoltán, Donászi Magda, és tehát, hogy ezeket kezdek gyerekem tanulni, hogyha mindenáron meg akarod tanulni.
4: És mi volt az a B-terv?
3: Rengeteg B-tervem volt már. Tudtam, hogy először is, ami nagyon fontos, hogy állatokkal akartam foglalkozni minden éppképpen. Tehát állatorvos, állatgyógyász, állati domár, állatmegőrző, minden akartam lenni. Az állatok. És amikor rájöttem, hogy az valahogy nem lesz nekem ez az utam, akkor viszont minden olyan dolog, amit szét lehet szedni és össze lehet rakni, az engem nagyon érdekelt. A színházban is ez érdekel. Ha megkapok egy szerepet, hogy szétszedem és összerakom, ugyanezt gondoltam itt is, hogy az életem cipőfelső részkészítő, mert egyszerűen érdekesnek találtam azt, hogy áll össze egy lábbeli. Abból hogy lesz, abból a cserzett bőrből egy cipő. Az hogy lesz az? És ez nagyon izgalmas volt, és ezért én megtanultam ezt a szakmát. Aztán borzasztóan...
4: Igen, nehéz szakma, nem?
3: De csodálatos, és gyönyörű egyébként, nagyon kreatív, az is egy kreatív dolog. Aztán varrónőnek tanultam, abban is érettségiztem, mert nagyon izgalmas volt, hogy lesz a kabát. Hogy kerül a kabátba a belső zsebe? Hogy nem látom, hogy van összevarva, miközben össze van varva. Hol vannak azok elrejtve, azok a gombogok, meg hogy van ez az egész? Izgalmas volt. Minden olyan nagyon izgatott egész életemben, ami izgalmat, valami újat ad nekem, újat tanít.
4: De hát olyan sok minden van. Akkor
3: igen.
4: Te sok mindent nagyon. Meg fogsz még tanulni.
3: Remélem is.
4: És ruhákat szoktál magadnak varni?
3: Soha nem varok ruhákat.
4: Hát
3: és meg nem tudom, valahogy így az ott, ahogy volt, úgy el is tűnt az ilyen varrási szenvedélyem. Ha kell, akkor varrok. Amikor volt a pandémia, akkor levartam 5000 darab maszkot ilyen karitatív alapon mindenféle helyekre, akkor használtam a varrógépemet, meg minden, de alapvetően azon kívül, hogy felhajtom a függöny alját, azon kívül nem nagyon varrok, nem köt le már annyira.
4: Értem.
3: De bármikor visszamennék ebbe a szakmába. Ez is egy jó érzés, hogy hiába vagyok színész, és ebben élek, és ez az én hivatásom, hogyha bármi történne is, simán visszamennék a szabászasztal mögé, és újra tanulnék valami technikát, ami már biztos elavult, hiszen 26 éve érettségiztem. Tehát, hogy biztos, hogy valamit tanul.
4: Vannak újak, hogy ne. A valódi életben is sokszor jobban félünk a bizonytalan szabadságtól, mint a biztonságos rabságtól. Szerinted miért van ez?
3: Mert minden, ami bizonytalan és talan, attól mi már félünk. Ami telentalan, ugye szoktam, szép magyar nyelv, imádom a magyar irodalmat, milyen szépen mondta, hogy bizonyos, meg bizonytalan, biztos. Ez egy mennyi szép szó. Jaj, szegény, most amikor most angolt tanulok, és akkor így mindig rájövök, hogy ez még semmi ahhoz képest, aki magyar tanul. Hát mire ezt megérti ezeket az összefüggéseket? Szóval szerintem az emberek rettegnek attól, amit nem látnak előre, és ez így normális, hiszen félünk. Minden napunkban van félelem. Én is félek egy csomó mindentől, megszorongok, amiben nem tudom, hogy mi lesz a vége, vagy bizonytalanná tesz. Inkább az, hogy az a bátorság szerintem, hogyha az ember abból a biztos, de nem jó dologból mer lépni a bizonytalan felé. És akkor az élet mindig bebizonyítja, hogy jól tette.
4: És te sokszor megmerted tenni ezt a lépést?
3: Igen.
4: Te bátor csajsz.
3: Én elég bátor vagyok, igen, azt hiszem. Én nagyon megtanultam egy nagyon fontosat, hogy nemet mondok dolgokra, amit szerintem borzasztóan
4: de
3: nehéz.
4: De ezt mikor sikerült megtanulni, vagy ezt mindig
3: elején,
4: tudtad?
3: Nem, bárcsak úgy lett volna, de nem. Szerintem ez egy idő, amíg az ember így megérik egy nemet mondás képességre. Nem mindig sikerül most is, és néha ostorozom magam, hogy talán ezt nem kellett volna mondjuk elvállalni, vagy nem kellett volna belemenni. Vagy egy vitába akár belemenni, és nem hátralépés azt mondani, hogy most nem értek veled egyet, és kérlek, ha lehiggadtál, akkor folytassuk. Ez nem mindig sikerül, de az ember igyekszik ezeket a dolgokat úgy valahogy megcsinálni, vagy hát, hogy így boldogabbá tenni magát azzal, hogy ezt megteszi, és amikor sikerül, akkor viszont nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok magamra, de a nemet mondás képessége az egy ilyen dolog szerintem, hogy az ember azt mondja, hogy ez már nekem nem fér bele, ez nekem nem tetszik, kérlek szépen hallgass meg engem, hogy nekem mi a véleményem, és ne akard rám erőltetni a tiédet.
4: És
3: csak ezt meg kell tanulni.
4: Tanítod a gyerekeidnek is?
3: Igen, abszolút, ahol tanítom.
4: Mert beszélgettünk erről, és ez számomra nagyon fontos és érdekes. Ugye te gyerekekkel is foglalkozol.
3: Igen. És az a legfontosabb dolgot megtanítom neked, tehát remélem, hogy megtanulják, vagy hogy rávezetem őket, hogy ahhoz, amikor mondják, hogy a gyerek nagyon önbizalom hiányos, akkor én mindig arra gondolok, hogy ez természetes, minden gyerekben van egy ilyen, hiszen annyi minden éri őket természetes. Mm-hmm. Amit nekik tudni kell, hogy ne éri őket bántódás, hogy itt benn, a szívükben ők milyenek. Én tudjam magamról, amikor csúfolnak az iskolában, hogy én egyébként milyen vagyok. És akkor könnyebben, nem azt mondja, hogy nem éri hatást, de hogy nem éri, de nem olyan erősen, mert azt mondja, hogy én tudom magamról, hogy ettől én több betérek, mint hogy leálljak egy olyannal veszekedni, vagy belemenni egy olyan dologba, ami nem esik annyira jól.
4: És ezek a gyerekek azért mennek hozzád, mert színészek szeretnének lenni?
3: Alapvetően szinkron színészek szeretnének ők lenni, és hogy tanítják is őket felsőbb szinteken, tehát én mindig elmondom, hogy ez egy szinkroniskola, de én nem a szinkron tanítom, ahhoz nekem sokkal nagyobb, tehát ott azért a Hevér Gábor, Nikodém Zsigmond, Kökényesi Ági, Kautsky Armand, rengeteg olyan művészember és szinkron rendező van ott, akik nagyon értik ezt a szakmát, ők tanítják ezt a részét. Én felelek, és ezt mindig szokott nevetni az iskolám igazgatója Niki, hogy én azt mondom, hogy a gyermekek lelki jólétért felelek, de tényleg
4: nagyon
3: így
4: fontos.
3: Van. Hát bizony, mert ezek a gyerekek ám kikerülnek egyik pillanatra a másikra a szakmába, egyszer csak ott fog állni, mert én szinkronizáltam olyan gyerekkel,
4: nem simogatják a fejüket, hanem hello,
3: bizony.
4: Ezt nem úgy kell csinálni, hanem amúgy.
3: Múltkor álltam a szinkronba egy 8 éves kisráccal, akinek akkora volt a fülhallgató, hogy lelógott a válláig, és vérprofi volt. És olyan szépen és kommunikált, és minden, mert ezek, tehát ők gyerekek, És ezt egy munkahelyen elfelejtik. És nem azért, mert gonoszak, hanem mert ez egy termelés, ott termelni kell. És ott nem vigyáz egy mondatra, akkor az megsebezheti úgy, hogy előrök rámegy a kedve. Itt jövök én a képbe, aki előre felkészítem őket arra, hogy bizony-bizony lehet, hogy lesz olyan helyzet, amikor mondjuk elmegy egy castingra, bármilyen dologra, vagy csak egy hatosztályos gimnázium felvételére, mm-hmm. és nem sikerül neki. És akkor sem tör össze a világ, mert te tudod magadról, hogy ez most nem a te utad, akkor egy másikat kell választani, mert olyan sok lehetőség van. És akkor nem lesznek boldogtalanok talán annyira. Mert én azt gondolom, hogy a boldogság az kézen fogva jár a boldogtalansággal, csak néha az egyik előre engedi a másikat. Így képzelem el. Mert nem lehet mindig teljesen kiegyensúlyozottan élni egy életet. És a gyerekeket is ebben ringatni nem szabad, szerintem.
4: Tehát tulajdonképpen akkor te beszélgetsz velük.
3: Rengeteget. Olyan drámajátékokat játszunk, és olyan feladatokat adok nekik, amiben ők egyszer csak olyan érdekes, úgy szeretem, amikor az órámra bejön egy külsős, én úgy hívom, van még barátomat, elviszem művész barátomat, hogy jöjjön velem, és akkor rajta meg tudom mutatni a játékokat, és ő égeti be magát, és mi nevetünk, igazából ez a lényeg. Ezt én nagyon szoktam élvezni, mert lehet látni azt, hogy egyszer csak elindul egy felém is egy kommunikáció, és egymással, ami a legfontosabb, hogy a korosztályával egyszer csak nem a felszín kapargatása megy, hanem beszélgetni kezdenek olyan fontos és megoldandó dolgokról, amit én felnőttként nem is értek. Ugye olyan dolgokkal foglalkoznak mostanában mostani 10 évesek, amikre így rácsodálkozok, hogy azt a mindenit, hogy milyen probléma, és ők egymás között elkezdenek beszélgetni. Mert ha ők
4: komolyabbak már, mint mi voltunk?
3: Azt gondolom, igen. Sok mindenben. Igen. Sokkal több információjuk van a világról, mint nekünk volt valaha ennyi idősen. 78-as vagyok, tehát 88-ban a rendszerváltás előtt egy évvel én azt láttam, hogy menni kell, mert én vagyok a kis rajparancsnok, vagy nem tudom, mi voltam, őrsvezető, szóval, hogy volt egy olyan rendszer, amiben nem lehetett nagyon, úgy nem volt ennyi infónk. Most már gyerekeknek ömlik az információ, és egymás között ezt nem mindig cserélik ki, és nem tudnak egymásról szinte semmit. Érdekes dolgok, hogy voltam ilyen nyílt napon általános iskolában meg szoktak hívni. Egy-egy olyan volt, hogy elakadás volt az osztályban, és akkor osztályfőnök így mondta, hogy Andi, követlek mindenhol, tudom, hogy ezzel foglalkozok, kérlek, gyere el, beszélgessünk az iskolai bántalmazásról például. És akkor csináltam ilyen játékokat. Olyan érdekes dolgok derültek, hogy egy 7. osztályban a gyerekek nem tudnak egymásról egy csomó minden, mert nem mernek egymás előtt beszélgetni, elmondani, mert félnek, hogy ki beszéli, visszaél vele, titoknak érzi.
4: Igen.
3: És az én csoportjegetni, elmondani, mert félnek, hogy ki beszéli, visszaél.

0: Csak mondják, hogy ja, mert a Balázs Andi óráján voltak. Mert egyszerűen így összekapaszkodnak, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
1: Hogyne.
0: Mert sok mindent a felnőttnek úgyse fognak elmondani, mert furának érzik meg. Hiába szeretné egy szülőt, tudod, hogy hány szülő keres meg, hogy a gyerek nem beszél velem, tinédzser is, és pedig én mindent, és anyuka és apuka is mindent megtenne, csak annyit mondjon, azon kívül semmi, hogy van, és nem mondja el. Legnagyobb sikereim egyike, hogy kinyílt egyszer a leveles ládám, és azt láttam benne, hogy kedves Andrea, nem tudom kinek az anyukája vagyok, mit tudom, Jázmin anyukája, az én gyerekem egy hónapja annyit nem mondott nekünk, hogy szia, most meg hazajött a maga órájáról, és azt mondta, hogy anya, apa, szeretlek titeket, kamaszodok, bocsássatok, meg bemegyek a szobámba. Mert megértettem vele, hogy nagyon jót akarnak ők, csak most nem értitek meg egymást, de a szeretet, amiket hármótok között van, az nagyon fontos. Majd jobb lesz, megígérem, amikor eltűnik ez a kamaszodási, hormonális, nem ért meg a világ, amit én is átéltem, és te is átéltél, hogy senki
1: mindenki,
0: nem...
1: Mindenki, senki nem tud kimaradni, és nem sajnos.
0: Is, ne is maradjunk ki belőle, ez kell, csak hát nem mindenki tudja ezt ilyen jól elmondani a szüleinek, és ezen kell segíteni, hogy bocsáss meg, ne haragudj, hülye voltam, és ezeket meg kell tanulni. Bármennyire furcsa, hogy hozzánk tartozik, nem.
1: És most már az iskolába, sok iskolába vannak ilyen órák, vagy még mindig csak elvétve?
0: Hát nagyon remélem, hogy nagyon sok iskolában van. Engem ilyen nyílt napokra szoktak hívni egy-egy suliba, hogy legyek a gyerekekkel, és egy kicsit foglalkozzunk azzal is, hogy milyen beilleszkedni egy osztályközösségbe, stb. Én amikor tehetem, akkor elmegyek, ezeket én természetesen szeretetből csinálom, semmiféle ilyen, nem tudom, nagy, nem tudom, ez egy karitatív dolog, ha van időm, akkor nagyon-nagyon szívesen, és nagyon sokkal több kellene szerintem egy-egy osztályfőnöki órát izgalmasabbá tehet egy drámapedagógusnak a jelenléte, aki kifejezetten egy-egy specifikus dologra koncentrálva tartja meg azt az órát. Akár csak egy bullying van az osztályon belül, valakit bántanak, annak a problémának valamiféle megértése, kommunikációja, ez borzasztóan fontos. Az iskolapszichológussal kiegészülve kellene ezeknek a dolgoknak történni.
1: Igen, mert a pszichológushoz csak egy-egy gyerek jár, igen, és nem csoportban vannak, igen, ugye?
0: Persze, és nem lehet bizonyos dolgokon át bukdácsa, átesni. Olyan érdekes, hogy 7., 8., 9., 10., hát már most úgy tudom mondani, hogy érettségig ismerem a gyerekeket, némelyiket, vagy tényleg kicsi-kis iskolától, hogy egymás közötti kommunikáció, mivel nincs köztük ez a beszélgetés dolog, ezért nem is tudnak egymásnak segíteni. Mert nem tudja, hogy a másiknak mi van, mi játszódik le, vagy mi van éppen otthon, miben megy haza. És most nem azt gondolom, hogy a gyerekek mindent mondjanak el egymásnak, amilyen intim, vagy valami olyasmi, ami bántja, vagy szégyeli, vagy akármi, de minimálisan kell tudni egymásról, hogy ki miért ilyen. Esetleg az is, aki bántalmaz, miért bántalmazó, az is, aki figyeli, és nem szól egy szót sem, ő miért ilyen, és az, aki ezt eltűri, az miért ilyen. Ezt a hármat jó erősen kéne vizsgálni. Én ezt nagyon nagy missziómnak tartom, hogy ezt valahogy még több iskolába eljuttatni egy ilyet lehetőséget.
1: Ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik, mert ezt én is nagyon fontosnak tartom. Nagyon, mert a gyerekeken segíteni kell.
0: Igen.
1: Mert ők nem tudják egy csomószor, hogy miért cselekszik azt, amit.
0: Igen, meg nem értik a szülőket, és ez is egy természetes dolog, hogy az anya szigorúsága, vagy az apa szigorúsága, az nem egy ellene szóló dolog.
1: Ez így van.
0: Mert ilyenba érzi, azt gondolja, hogy azért van, mert engem csak azért, mert más gyereknek a hasonlítgatás, stb. Ezeken lehet segíteni, csak végtelen türelemmel, és játékosan, és ez itt a lényeg, hogy játékosan. Ha engem leültetett volna 16 évesen anyukám, és elmondja, hogy én azért vagyok veled szigorú, mert azt akarom, hogy az élet, hát meg se hallottam volna. Hát meg se hallottam volna, mert ezt nem hallja meg az ember, mert én okosabb vagyok 16 évesen mindenkitől.
1: Meg a színészet erre abszolút alkalmas. Ezek a drámajátékok,
0: így van,
1: ugye?
0: Nem véletlenül vannak kitalálva.
1: Mert beleképzeli magát egy szerepbe, és akkor sokkal könnyebben ki tudja adni
0: magából. Hát meg, hogy tudnak, mit, van egy irodalmi mű, mondjuk bármilyen irodalmi mű, hát az, mint annál, mint hogy felolvassuk és elemezgetjük az órán, nem jobb, ha eljátszunk de belőle? Vagy csak gondolkodunk egy-két dologban? Például a Bede Anna tartozását dolgoztam föl egyszer, és az is, hogy a tartozás szóval foglalkozunk. Mi az a tartozás? Tartozni lelkileg, tartozni anyagilag, tartozni valahova, szép magyar nyelv, hogy azzal foglalkozni, és a gyerekek izgalmasság érezték, és elkezdték, hogy mi ez, mert elolvasom. Na ennyi. Ez a kész, meg elértük.
1: Na, tök jó. Mennyire nehéz ma hitele

0: esnek maradni egy olyan világban, ahol folyamatosan főszerepeket várnak el tőlünk. Mit gondolsz a periférikus jelenlétről?
1: Hitelesnek maradni kell, szerintem, és nem szabad, hogy attól eltántorodjon az ember. Amikor én ismert lettem, akkor képzeld el, hogy ért olyan kritika a baráti társaságomból, hogy nagyon elhitted magadról, vagy elhiszed magadról, és én akkor vissza is vettem ebből, mert kellenek az ilyen hatások, tudod, hogy az ember ne érezze azt, hogy mindig ő a főszereplő mindenhol, bármennyire furcsa, de hogy így ne én legyek mindenhol a közepe. Tehát, hogy ez egy nehéz dolog. Ez is egy idő, tehát ez is a tapasztalás, és meg kell érteni, hogy nem mindig rólam szól minden. Én azt gondolom, hogy a hitelességnél fontosabb nincsen. Én a minden közösségi oldalamon, ami létezik, minden egyes platformon, én vagyok az összes hibámmal.
0: Ott nem kell szerepet játszani,
1: és nem is teszem. És nem is teszem, és meg is őrülök attól, hogyha valakinél azt látom, hogy ő meg viszont arra használja, hogy egy teljesen hamis képet mutasson magáról, mert minden, én, aki befolyásolok embereket a jelenlétemmel, ha én nem fogom fel, hogy ez egy mekkora felelősség, akkor a hitelességem sem ér semmit sem. Ez egy fontos dolog, hogy én hogy mondhatnék egy gyereknek azt, hogy figyelj, kérj bocsánatot, hogyha butaságot csináltál, ha én nem teszem meg. Hát ezeket meg kell tenni. Hát akkor nem is érzem át, nem is tudom, hogy az milyen nehéz egyébként, hogy azt mondani egy ilyen parázsvita után, amikor már a felénél tudja az ember, hogy a másiknak van igaza, de azért mondja, mert az ego harcol, és nekünk azt el kell mondani. Milyen jó érzés a végén rájönni arra, nem, rettenetes először rájönni arra, hogy nem nekem van igazam, és még rettenetesebb oda menni, és azt mondani, hogy tiszta hülye voltam, kérlek szépen, bocsáss meg nekem. És vállalni a következményét ennek. De először ezt át kell élni, ugyanúgy a gyerekeknek el tudjam ezt mondani. De szerintem ez a hitelességnél nincs fontosabb, szerintem.
0: És ez a fajta bölcsesség, ez mikor jött neked? Kisgyereknek is ilyen voltál, vagy segített például a drámapedagógia sokat? Vagy mi volt az az eszköz, ami segített neked alapvetően, a bölcsülésben?
1: Alapvetően a szüleim, tehát ők voltak nagyon bölcsek, és az apukám mindig tényleg belecsomagolta valami tanításba, a bölcsességbe a tanításait, mindig egy mesébe, vagy valamibe belerakta azt a teknős békát, aki nagyon megbántotta az anyukáját, pedig az a teknős béka egy jó teknős béka. Uh-huh. Tehát volt egy ilyen, és akkor én nem cipeli tovább a háza tetején azt a terhet, hanem azt mondja az anyukájának, hogy bocsánatot kérek, akkor úgy éreztem, hogy az én vagyok az a teknős béka. Uh-huh. Tehát mindig volt egy sztori, ami közé volt. Tehát én nem gondolom magam olyan végtelenül nagyon bölcs okosnak, de annyira sok minden történt velem az elmúlt 48 évben, mióta élek. És annyi tragédia és annyi szörnyűség történt, és annyi csodálatos, fantasztikus, felemelő, szeretetteljes pillanat, hogy ezekből adódik össze az, amit én gondolok a világról. És a traumáimon dolgozok életem végéig, és az szerintem egy természetes dolog, hogy az ember dolgozik azon, ami éri őt, és szerintem tök fontos, hogy meg is tegyük a lelkünk gyógyításáért, és az én úgynevezett bölcsességemet azokból nyerem, amikor felismerek magamban valamit. Uh-huh. És azért merek nem tanácsot adni, elmerem mondani, hogy velem mi van, hogy hát ha azzal segítek valakinek.
0: És hogyha mondjuk valami nagy fájdalom ér, az hogy szoktad feldolgozni?
1: Dolgozom rajta nagyon sokat. Ha valami nagy fájdalom ér, akkor az én hajlamos vagyok vinni, cipelni, viszont van egy nagyon nagy fegyver a kezemben, az pedig nem más, mint a színház. A szerepeim, a feloldása annak, hogy egyszer csak úgy kiadhatom magamból. Képzeld el, amikor az anyukám meghalt, akkor mi akkor játszottuk a Karinthy Ferenc Nők című darabját, ami egy óvóhelyen játszódik, és az óvóhelyen én egy Ibolya, azt hiszem Ibolya voltam, a kalauznő, és végig ott van a színen, és egy bibliával a kezében ül, és imádkozik. És amikor ezt mi próbáltuk, akkor még nem volt az anyukám fenn a Mennyországban, viszont közben ez megtörtént. Képzeld el, a legkedvesebb előadásom már vált. Mert egyszer csak én voltam a Balázs Andi, aki ott ül ezzel a veszteséggel a színpad közepén, a kezében egy bibliával, és azt éreztem minden egyes könycseppnél, ami jött ki a szememből, hogy odaadok nektek kiszedtek belőle, hogy nézzétek, hogy szörnyen vagyok, ugye látjátok, hogy mi van, mert fel tudtam, tehát olyan volt, mint egy eszköz a kezemben, amivel fel tudtam dolgozni. Ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy nekünk ez a hivatásunk. Egy csomó mindent meg tudunk élni. Egy csomószor van az, hogy ezt érzem valami olyan probléma miatt, ami elenyésző ahhoz képest, hogy az én, amit játszom, nőnek mi sorsa van. És egyszer csak rájövök, hogy ez probléma, Andi. Ez nem probléma, ez egy megoldandó kis ügy, amit légy szíves old meg, és menjünk tovább.
0: És a szüleid is művészek voltak, vagy közel állt hozzájuk a művészet?
1: Ez nagyon érdekes, senki a családomban nem volt közel a művészethez. Édesanyám nagyon olvasott volt, rengeteget olvasott, és én így lettem ilyen könyvszerelmes, hogy így már anyukám ilyen 10 évesen a kezembe adta azt a könyvet, ami nekem való, és nem a késői siratot. Tehát, hogy a kezembe adta, tehát, hogy így nagyon fontos volt az, hogy olvassunk, de az apukám a fejben számoló zseni, fizikát, imádta, matekot, a sakkot, a minden olyasmit nem örököltem semmit, anyukámtól az olvasás szeretetét.
0: Vannak-e olyan helyzetek, amikor magányosnak érzed magad?
1: Rengeteg. Nagyon érdekes. A legnagyobb tömegben is tudok magányos lenni, és hagyom is magamnak a magányt, nem félek tőle. Valamiért azt érzem, hogy a magány érkezésének is oka van az életembe. Valahogy, amikor nagyon sok a zsivaj körülöttem, tudod, amikor nagyon sok minden történik, nagyon sok impulzus, nagyon sok ember, nagyon sok megoldandó dolog, akkor utána szinte vágyom a magányra, hogy legyen egy kis hiányérzetem.
0: Abból töltődik.
1: Mert abból töltődök. Mert akkor, hogyha az ember hátralép a problémáitól, meg hátralép az életéből egy picit, és hagyja magát elcsendesedni, magányosnak lenni, akkor rálát azokra a dolgokra. Ez olyan, mint amikor fest az ember egy képet. Én mindig azt is apukámnak a sztoria, hogy amikor fested a képet, akkor nagyon közel hajolsz, és én apró lékosan fested a virágnak a szirmát. És egyre sötétebb színeket raksz rá, már szinte fekete az a szírom már tudod, hogy nem fog beleillni lenni a nagy képbe, mert az egy szörnyű fekete paca lesz, de azt csak akkor látod meg a hátrad, és azt mondod, jaj, de rémesen néz ki, és gyorsan kijavítod világoszörre. Ez így működik, hogy meg kell hagyni magunknak a magányt is szerintem, meg kell élni. Az nem fájdalmas magányt, hanem amikor van egy, de lehet rajta segíteni, ez is egy ilyen, szerintem, hogy valahogy oldani. Kinek mi a magány oldása? Én nagyon szeretek rejtvényt fejteni, és ha magányos vagyok, előkapom a rejtvényemet. Van egy 2022 novemberi, amit még mindig fejtek. Imádom, mert ugye nem az a lényeg, hogy beküldöm, hanem hogy megfejtem.
0: Az életünk nehezebb időszakaiban sokszor újra kell definiálnunk önmagunkat. Neked mik voltak ezek az újrakezdéseid, vagy egyáltalán volt-e ilyen?
1: Volt, és ezek mindig nagyon hol fájdalmasak, hol jók. Az ember szerintem úgy vagyunk beállítva, hogy döntünk, mindig döntéseket kell hoznunk, és nem ilyen nagy élet nagy döntéseket, de valamikor kisebb döntések is nagyon megterhelőek tudnak lenni az ember életében. Amikor valamire nemet mondunk például, és megtanuljuk, és utána meg bánjuk, hogy jaj, mégse kellett volna, aztán bebizonyosodik, hogy de. Szóval az egésznek mindig egy idő kell hozzá. Én, amikor úgymond árva lettem 4 évvel ezelőtt, és édesapám is elment, akkor egyszer csak, hogy kaptam egy akkora sallert az élettől, hogy most akkor én felnőtt vagyok. Hát ez nem így van, hát én Balázs Andi vagyok a gyereked. A szüleimnek a gyereke vagyok, hát most mi történt? És közben meg papíron én már egy felnőtt ember vagyok már egy ideje, de valahogy attól, hogy mindig volt, aki ezt forduljak, hogy apa, intézd, apa, kérlek, mondd el, apukám, légy szíves, édesapám, így meg úgy. Hát igen, és egyszer csak lett egy ilyen érzés, és ez egy megdolgozandó. Az anyukám elvesztése, az apukám elvesztése, a barátaim elvesztése, a barátságaim elvesztése is egy gyász. Annak is egy idő kell, amíg az ember így felfogja, hogy egy fontosnak hit, és szerintem fontos barátságnak a kivezetése az életéből az embernek is egy ugyanolyan feladat, mint egy gyász. Annak fokozatai vannak, haragszunk, tagadjuk, nem igaz, letiltjuk, nem akarunk vele foglalkozni, de közben minden nap ott van. Képzeld el, hogy én most már lassan 7 vagy 8 éve veszítettem el egy barátságot, egy nagyon fontos barátságot, és a mai napig álmodok vele. Egy olyan szerintem félreértések sorozata, egy egymástól eltávolodási szakasz volt, és nem jól kezeltük egyikünk sem. Most már tudjuk, és mosolygunk rajta, és tudunk beszélgetni róla.
0: De most már újra barátok vagytok,
1: nem,
0: akkor?
1: Nem,
0: vagy ez már
1: nem
0: soha
1: tudjuk,
0: nem,
1: mert ez egy
0: nem
1: olyan lehet. Volt, egy olyan, biztos a felnőtt barátságok, ugye, azok tudnak olyanok lenni, mint egy nagy lángoló, szenvedélyes szerelem. De
0: igen,
1: tényleg,
0: igen.
1: Hogy ez egy nagyon nagy, mindent megosztó barátság volt, és sértettek voltunk, és rossz mondatok gondolatokat mondtunk, amit nem dolgoztunk fel, nem beszéltük meg, és lett belőle egy ilyen halmaz, ami azt okozta, hogy eltávolodtunk egymástól. Ez nem egy ilyen szakítás volt, de kicsit olyan érzés volt. A mai napig álmodom vele. Álmodom az emberrel, magával, és biztos vagyok benne, hogy ő is velem.
0: Akkor ez mit jelent, hogy még nem dolgoztad fel?
1: Amíg dolgozni kell rajta, így van, és én ezt nem szégyellem, hogy ez egy dolog, ezt nem lehet csak így, az embernek az érzelmeit nem lehet így félretenni, hogy amikor az ember, mit tudom én, szerelmes, és végtelenül szerelmes, és van egy boldogság, és csinálunk két kisbabát, bocsánat, hogy ezt mondtam, hogy csinálunk, tehát világra hozunk két csodálatos lelket, elnézést. Apukám már mondaná, hogy tudod, mit lehet csinálni, fiam, de nem a babát. Szóval, tehát, hogy létrehozunk két csodálatos gyermeket, és az elmúlik egy szerelem, és mondjuk elválnak az emberek. Összeköt a két gyerek, de minden más is. Annak a boldogság az emléke, ami ott volt. Mert ezeket csak úgy lehet, hogy az ember így beleereszkedik, akkor fontos. Én egyáltalán nem szégyellem, hogy a mai napig vannak olyan olyan traumáim, vagy olyan dolgaim, amiket a mai napig meg kell dolgoznom. A színházban most veled, tök jó beszélgetni erről, mert az ember egy kicsit úgy vesz egy levegőt, tudod, mint hogyha te is a vállamról ma levettél volna 5 kilót.
0: Igyekszem.
1: És ezt, igen, tehát az értő figyelem, tudod, az nagyon fontos. Az értő figyelem, a kedvesség, a mosoly, ezek semmiben nem kerülnek, és egy embernek meg tudják a napját szépíteni.
0: Ez így van, milyen jó lenne, hogyha ezt sokan megtanulnák, ugye?
1: Igen.
0: És térjünk vissza egy kicsit a színházra, igen, mert az annyira hozzád kötődik. Biztosan sokan megkérdezték már, hogy melyik volt az a szerep, ami az életedhez nagyon sokat hozzátett. Akár egy első szerep, vagy akár egy olyan, amire végre megértél, és hú, megkaptam, és megcsinálhattam, és tanultam belőle egy csomót.
1: Nagyon szerencsés vagyok, hogy a Karinthy Színházban nevelkedtem, és nem vagyok a mai napig, mert ott tényleg a Szobalány 2-től lehettem Margarida asszony.
0: Tehát ott kijártad ezt a lépcsőt?
1: Abszolút. Voltam anyuka, hölgy 2, Szobalány, Gizike, Rozika, Marika, minden voltam, tényleg mindenféle, kicsi takarítónő, minden, és pont úgy voltam mindig adagolva, Karinthy Marci úgy adta a szerepeket, hogy soha ne érezzem ennek a súlyát, hanem mindig fejlődjek benne. De ha az igazi nagy ilyen, számomra is meglepő áttörés az életemben, az a tortúra az, ami a Stephen King tortúra, ami egy nagyon meghatározó volt mindig is, mert azt úgymond nem nézték ki belőlem. De amit én magamból nem néztem ki, az Molnár Ferenc az Ördög című darabjában, a Sejem Cinka, a kis ilyen modell lány, akit a festő nagy szerelme, és igazából a legnagyobb bölcsességeket Molnár Ferenc darabjában ő mondja, valljuk be, az Ördög után. És olyan érdekes volt, hogy én azt nem néztem ki magamból. És amikor szóltak a színházban, hogy én ezt a szerepet, hogy olvasó próbám lesz, akkor így gondolkodtam is, hogy de már nem lehetek a Jolán, hát mondom, a főszereplő, Elza, hát mondom, és akkor nincs is benne nő, hát mondom, van még a Sejem Cinka, az egy modell, van egy Szobalány leszek, vagy nem tudom, és így mentem el. És a csodálatos emlékű Balikó Tamás állt a színház előtt, rám nézett, és azt mondta, hogy mondom neki, Tamás, mondom, ne arra, hogy itt vagyok, köszönöm, de hogy mi vagyok én ebben a darabban, és rám nézett, végignézett rajta, mi lennél, te vagy a modell. És én így álltam, mondom, ez megőrült, hát én a modell, rólam fognak beszélni, hogy én egy aktmodell vagyok, és képzeld el, hogy a legtöbb kritika akkor arra érkezett, hogy mekkora találmány, hogy a Balázs Andi az aktmodell, és milyen Isten, ilyen csodálatosan érzékeny, és fantasztikus. És akkor én egy nagyon nagy tanulság volt, hogy én még magamban sem hittem igazán. És a Balikó Tamás a premier után odahúzott magához, amikor látta, hogy ilyen soha nem szűnni akaró sikerem lesz ebben. Így megölelt, és azt mondta, hogy tanulj meg valamit. Egyáltalán nem számít, hogy mi van kint, amíg rend van benn. És ez olyan útra való, hogy a mai napig a Balikó hangján hallom a Tamás hangján a fülemben, amikor el vagyok egy kicsit így valamin szontyolodva, hát én is, tehát nő vagyok, tehát vannak problémáim a küllemem, és akkor így rájövök, hogy nincs, amíg itt rend van benne, és én ezt az életben nem felejtem el, hogy a barna bőrcsekjében azzal a összetévesztetetlen orgánumával odahúzott magához, és ezt így mondta. Hogy milyen nagy dolog egy mondat, hogy mit ad az embernek. Olyan sokat tanultam abban az időszakban magamról, pedig akkor is játszottam már, vagy 10 darabban, de valahogy az olyan volt, hogy vuh.
0: Milyen belső erőforrásaidat mozgósítod, amikor úgy érzed, hogy igazságtalanság ér?
1: A legnagyobb ellenségem az igazságtalanság és az ostoba emberek.
0: Gondoltam.
1: Ezzel nem tudok mit kezdeni, vagy csak tudok mit kezdeni. Ilyenkor jön a humorom, ami egy páncél.
0: Ha, ha, ha.
1: körbevesz, megvéd, és kinevettem azt az egész dolgot, és az igazságtalanság ellenén folyamatosan harcolok. Ha én valamiért valaha az elmúlt 48 évben fölálltam, és kikértem magamnak, vagy a környezetemnek, az mindig az igazságtalanság volt. Ha színházi környezetben történik velem egy igazságtalanság, azt kevésbé, az is megérint. De ha tőle, mert hogy az engem lepereg, és kinevettem.
0: Igen?
1: De ha valaki,
0: az
1: hát
0: jó.
1: Hát nem mindig,
0: jó.
1: De hogyha olyasmi, hogy ilyen kis apróságnak érzem, de ha mellettem van valaki, akinek úgy betalál egy igazságtalanság, igazságtalan helyzet, mondat, egy rosszul elhelyezett mondat, én ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a legveszélyesebb dolog, a rossz időben elhelyezett mondatok, akkor kiállok, és azt mondom, hogy állj. Na most ezt nem teheted meg, ne haragudj. Az én jelenlétemben, ő vele, te így nem tudsz beszélni, mert ő nem fog megszólni, majd én helyette meg elmondom. És ez mindig így volt. Ha igazságtalan, én emelem a telefonomat, Gábor, ezen nevet a párom, hogy ér egy igazságtalanság, és így csinálok, elintézem, és már hívom, és már felelősségre vonom, hogy miért mondasz rólam olyat, ami nem igaz, kérlek szépen mondd meg, hogy mit vétettem, akkor bocsánatot kérek, de kérlek, hogy mondd. Hát de mondom, nem magyarázkodj, már tudom, tehát mondd. Tehát én rögtön ítélő bíróság vagyok, mert nem vagyok hajlandó magamban cipelni az igazságtalanságot, mert abból mindig baj volt. Ha túl sokáig rágódok valami, tudom, hogy igazságtalan dolgon, akkor abból a baj van.
0: És mindenkinek megmereg mondani?
1: Mindenkinek. Ez a legnagyobb baj. Vagy hát de nem baj, mert szerintem tök jó, de hogy...
0: De sokan ezt nem tudják kezelni, hogy ő most hogy jön ahhoz, hogy engem
1: ahogy
0: kioktasson,
1: jön.
0: Ugye?
1: Pontosan így ez történik, hogy miért, hogy gondolom én ezt, és egyébként is. És akkor így mindig mondom, hogy hát ez most itt távol vagyunk attól, hogy te a főnököm vagy, vagy a rokonom, vagy a tesóm például. Teljesen mindegy. Itt most két emberről van szó, akik endiknek van egy igazságtalanság érzés, amit meg kell oldani. Mert nem fogok úgy leélni egy életet, hogy közben így morfondírozok, hogy
0: miért mondta vajon?
1: Miért mondta? Beszéljük meg, mondd el, valami baj van velem, mondd el, hogy nekem van valami bajom. Én mondtam valamit, amit te ezt reagálod, mert az is előfordulhat. Mondjuk el, kérlek, kommunikáljunk, hogy ne legyenek rossz helyzetek.
0: És volt már olyan, aki emiatt hátat fordított neked?
1: Volt. Például,
0: és akkor azt hogy dolgozott fel?
1: Hát úgy, ahogy ez a barátság például, a barátság elvesztése. Ott megfogalmaztam én egy kritikát, amire utána igazam is lett. Tehát, hogy az a legdurvább benne, hogy utána igazam is lett, de már teljesen mindegy volt a barátság szempontjából. Meg kell ezt is küzdeni. Ezek küzdések. Egész életünk egy küzdés, azért valljuk be, hogy ez nem egy egyszerű, hogy így végig sétálunk az életünkön, akárhogy is gondoljuk, hogy olyan jó lenne, nem? Hogy így megyünk, csak egyenesen, és senki nem lök meg. De hát így vagyunk, állandóan löködnek.
0: Valószínű azért vagyunk itt ezen a földön.
1: Igen, tapasztalások.
0: Mert különben nem lennénk hajlandóak tanulni.
1: Igen.
0: A filmben sokan a kitörést keresik, ugye, azzal, hogy elmennek majd nyugatra. Mikor jött el a te megérkezésed az életen? Mikor érezted azt, hogy na, most a helyén vagyok, most minden tök jó?
1: Soha. Ilyen egyszerűen. Soha nem érkezek, meg én állandóan úton vagyok, állandóan megyek, nem, ez így nem fizikálisan, de tényleg, tehát én nem érkeztem még meg. Olyan érdekes, képzeld el, hogy a mai napig felhívnak mondjuk egy televízióból, hogy Andi, jössz hozzánk egy riportra, szeretném megkérdezni, mit írjunk a neved alá? Hogy Balázs Andrea színész, vagy Balázs Andrea színművész? Mondom, lehet az csak, hogy Balázs Andrea? Lehet. Olyan érdekes, múltkor ezen nevettek a barátaim, hogy ha megkérdezik ismeretlenek, akik mondjuk így nem nincsenek így képbe, és nem tudják, hogy én ki vagyok, hogy én mivel foglalkozom, akkor mindig ilyen fura dolgokat mondok, hogy színházzal foglalkozom, meg... Mert még a mai napig nem hiszem el sokszor, hogy én tényleg színész vagyok. Vagy hát, hogy azzal foglalkozom, érted? Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy sose érkeztem még meg. Még mindig állok így a takarásba, hogy wow, de jó. Itt állok egy takarásba. 99. előadás volt most az egyik darabból, ugyanott állok mindig, ugyanazzal a táskával a kezembe is. De jó ez a lámpa. És így el voltam ájul, hogy wow.
0: De ettől tudsz olyan lenni,
1: igen,
0: amilyen.
1: Lehet, lehet, hogy ettől, igen. Nem tudom, szóval nem érkeztem meg.
0: Mert ez is a hálához tartozik szerintem.
1: Biztos, van köze a hálához, mert egyszerűen olyan boldog voltam, hogy ott állok ebben a pici színházban itt Budán, és így wow, ez egy új lámpa, biztos Dani átszerelte a lámpákat. Mindjárt én jövök. Jaj, de szép a díszlet, szóval, hogy így el voltam. És ez szerintem ez így biztos hozzám is tartozik, de én nem érkeztem meg. Én úton vagyok folyamatosan. Nem tudom, valaha odaérek-e.
0: Na biztos, biztos. És mik a jövőbeni terveid? Akár a színház, akár a tanítás, hát, vagy egyéb más?
1: Jövőre szeretnék lediplomázni végre. Mm-hmm. 2027 terve, hogy átveszem a diplomámat. Nagyon szeretnék színházban maradni, és színházzal foglalkozni minden úton, módon, tehát mindenek felett. És hát nagyon szeretném magam még képezni valamire. Így a fejembe vettem, hogyha ezt most lediplomázok, akkor lehet, hogy a gyerekpszichológiát megpróbálom még, és még egy kicsit fejlesztek magamon, és ilyen terveim vannak, tehát, hogy a színház, és azt, hogy a gyerekek és a fiatalok minél többet kapjanak belőlem, és amiket én gondolok, hát ha valami, valakinek 16-ból egynek segítettem bármit is.
0: És mi az az üzenet, amit a fiataloknak üzennél most így, ami kipattan az agyadból?
1: Hogy legyen mindenki türelmes magával. Mert ha magukkal türelmesek, akkor a világgal is türelmesek. Bármennyire furcsa, azt mondjuk, hogy flegmák a tinédzserek, nem flegmák a tinédzserek, hanem nem tud, nincs az a vonal, amin el tud indulni maga felé, nem? Az, már tudja, mi a feladata, de nem azt csinálja.
0: Na, ez szép üzenet. A végén néhány villámkérdés.
1: Anyám,
0: benne vagy?
1: Matek lesz benne?
0: Nem. Klasszikus vagy modern?
1: Klasszikus.
0: Bátorság vagy túlélés?
1: Bátorság.
0: Szabadság vagy kényelem?
1: Szabadság.
0: Szó vagy tett?
1: Szó.
0: Szív vagy ész?
1: Szív.
0: Igazság vagy béke?
1: Béke.
0: Harag vagy megbocsátás?
1: Megbocsátás.
0: Egyén vagy közösség?
1: Közösség.
0: Sors vagy választás?
1: Sors.
0: Örökség vagy újrakezdés?
1: Újrakezdés.
0: Lázadás vagy alkalmazkodás?
1: Lázadás.
0: Erő vagy sebezhetőség?
1: Erő.
0: Igazság vagy béke?
1: Igazság.
0: Jelen vagy jövő?
1: Jövő.
0: Győzelem vagy méltóság?
1: Méltóság.
0: Jó fiú vagy rossz fiú?
1: Rossz fiú. Rossz fiú, aki kicsit jó.
0: Oké. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Jó volt veled.
0: Jó volt. Nagyon.
1: Kicsit ilyen, tudod, ilyen telepatikusan is értekeztünk néha, így észrevettelek, hogy így néze, és néha én is így beléd feledkeztem, és megint elfelejtettem, hogy ilyenként mikrofon van meg ilyennek. Ez egy jó beszélgetés volt.
0: Na ne baj, az
1: volt.
0: Jó.
1: Olyan volt, ez így folytathatjuk majd egy ilyen étterembe vagy
0: jó,
1: a kávézóban.
0: Jó, oké, megbeszéltük.
1: Köszönöm, hogy meghívtál.
0: Köszönöm szépen,
1: puszi.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén, mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: 100 napja kormányoz a Tisza párt. Magyar Péter miniszterelnökként is folytatja a kampányban alkalmazott stratégiáját, és gyakorlatilag minden fontos eseményt élőben közvetít a közösségi oldalakon. A kormányfő kritikusai szerint valódi tettek és döntések helyett Facebook kormányzást folytat. Az első 100 napot Hegedűs Szabolcsal és Komlódi Gáborral értékeljük. Éles bírálatot fogalmazott meg a Magyar Péter által előszeretettel használt óellenzéki kifejezéssel szemben Vona Gábor. A második reformkorpárt elnöke szerint a kifejezés használatában lesajnáló pökhendiség Cinikusan vigyorgó szemhunyorítás rejlik, amely igaztalanul mos össze sokféle pártot, politikust és teljesítményt. Vona Gábort kérdezzük. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások egyebek mellett Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői ciklus korlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. Hak Péterrel beszélgetünk. 12 ember meghalt, több mint 40 pedig megsérült vasárnap hajnalban az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében, miután felborult egy lengyel turistabusz. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a járművet vezető lengyel férfi ellen, aki elaludhatott a volánnál. Vendégünk Köves Szilárd.
3: 100 napja kormányoz a Tisza, ez az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, Somos András vagyok, és itt a stúdióban FGGHIJK, Hegedűs Szabolcs, az Economics újságírója, és Komlodi Gábor ügyvéd.
4: Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Nektek egyébként megvan az ABC fejben, mert én sosem tudom.
4: Hogyha úgy kezdtem, hogy Gábor is Szabolcs, akkor velem kellett volna kezdeni,
3: mert most
4: ezzel szengedjük el.
5: Kiegyezhetünk ebben, jó lesz.
3: Jó. Minden esetre a napnak a derekát elvitte az a várakozás, hogy az Alkotmánybíróság hogy fog dönteni ebben az ügyben, és hogy vajon van-e az alkotmánybíróknak elég vér a puccájában elhajtani mondjuk azt, hogy a kormányt egy megalapozottabb jogalkotásba, de nem ez történt, vagy ha másik oldalt nézzük, akkor a Fidesz indítványára azt mondani, hogy nem. Meglepette bárkit ez a döntés?
4: Akkor kezdem én. Igazából engem nem lepett meg a döntés, és nem azért, mert így okos vagyok utólag, hanem azért, mert ez így a jogszabályi keretek között ez volt várható. Ugye ahogyan a majd utánunk következő szakember el fogja mondani, illetve a felkonfból meghallgathatunk, ugye három terület volt. Amivel az egyikről ne felejtsük el, hogy például a 70 éves korlátozat és az Alkotmánybírósághoz a visszatérés az eredeti állapothoz, tehát korábban is volt egy ilyen korlát.
3: Vagyis az, hogy az alkotmánybírók csak 70 éves korukig lehessenek hivatalban.
4: Így van. Amivel persze most megszűnik néhány alkotmány, például Polt Péternek a mandátuma. A másik, most ezen már sokat vitatkoztunk, hogy mi van ezzel a mandátumkorlátozással, de ami a legfontosabb, az nyilvánvalóan a köztársasági elnök státusza. És ugye itt volt egy érdekes felvetése a beadványozóknak, tehát a Fidesz párti beadványozóknak, ugye ők azt a kérdést feszegették, hogy vajon tekinthető-e alkotmánymódosításnak az, hogy egy mondattal beleírunk egy alkotmányba egy olyan közlés lényegében, hogy megszűnik a köztársasági elnöknek a mandátuma ezen törvény hatályba lépésével, hiszen formál logikailag korábban azt gondoltuk az alkotmánymódosításról, hogy az valami alapjogot rögzít például, tehát hosszabb időre, nem egy konkrét esetre szól csak. És ugye, hogy ne altassuk el a nézőket ilyen késői órán, ugye itt ebből ezen lehetne akár vitatkozni, hogy az alkotmányozási jogköre az megvan-e az alkotmánybíróságnak, hogy elvonhatja a törvényhozói hatalmat a parlamenttől, vagy sem. De ez egy jogtudományi vita, és az nem vitás, hogy az elmúlt 10x évben pont a Fidesz alakított ki a kétharmaddal egy olyan helyzetet, ami lényegében megkérdőjelezhetetlenné tette azt a népfelség elvét, ami ugye egy delegált jogalkotás, hiszen nem közvetlenül alkotunk jogot, hanem közvetve. Tehát, hogy ezt megkérdőjelezhetetlenné tette, és nem lehet még, és ez valahol, azért mondom, ne nyissuk ki ezt a vitát, de ez volt a lényeg, és azt mondta erre az Alkotmánybíróság többsége, egyszerűen fogalmazva, hogy ők ezt nem vizsgálhatják, még azt sem vizsgálhatják, hogy ez egy mondat, ez végül is alkotmánymódosítás, vagy nem, mert ez már tartalmi kérdés, és mint olyat pedig nem vizsgálhatnak, ez volt a korlátja, úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, ezért gondoltam már elő, hogy ez lesz majd az eredmény.
5: Hát és szerintem egyébként közpolitikai szempontban sem lepett meg valószínűleg senkit, hogy így dönt az Alkotmánybíróság, hiszen nem is dönthetett volna másképp. Szerintem ők is az indoklásokban leírták, hogyha jól olvastam, hogy alapvetően közjogi szempontból az alkotmányt vizsgálhatják, tartalmi szempontból nem. Itt alapvetően tartalmi szempontú vizsgálatra lett volna szükség, legalábbis a Fidesz értelmezése szerint, hiszen ezért fordultak az Alkotmánybírósághoz. Hát úgy tűnik, hogy hogy így fogalmazzak, visszanyalt a fagyi, hiszen pontosan ezeket a közjogi állapotokat a Fidesz alakította úgy, hogy gyakorlatilag az ő ciklusuk alatt kinevezett alkotmánybírók nem is dönthettek másként.
3: Nem fogom elvinni jogelméleti síkra ezt a beszélgetést, mert úgy döntöttem, hogy ez mégiscsak egy közpolitikai műsor, és nem egy paragrafus című jogászműsor, de azért azt elmondom, hogy milyen érdekes, hogy annak örülünk, vagy azt nyugtázzuk, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörei szerint döntött, nem? Abszolút. És úgy áll helyre a világrendje, hogy teljesen indokolatlan volt kétszer 10 órát ezen beszélgetni az alkotmánybíróknak, hogy igen, nem nyúlhatunk hozzá normákhoz.
4: Teljesen igazad van, de azt mondom, ezt engedjük is ma el, de jó. Talán majd lesz egy boldogabb időszak, amikor tényleg lehet beszélni, hogy vajon korlátlan-e. És azért az elmúlt 16 év azt mutatta, hogy az nem helyes, hogyha korlátlan egy kétharmados hatalom, és annak semmiféle gátja nincsen, és ő nevezi ki az alkotmánybírókat, az alkotmánybíróság elnöket, az államfőt, és még hosszasan sorolhatnánk. Most egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan köztársasági elnökünk lesz, azt hiszem 19-től, akit én emberileg és szakmailag is nagyon sokat tartok, úgyhogy örülök neki, hogy ez a fajta változás most itt megtörténik, de majd egyszer lehet, hogy lesz közvetlen választása neki is. Tehát azt akartam mondani, hogy azért ez még megér egy misét, ahogy szokták mondani.
5: Igen, csak hogy ez egy valahol egy próbál. Volt az Alkotmánybíróságnak, hogy lehet-e egyébként megfelelő kontrollja a hatalomnak, hát úgy tűnik, hogy egyébként nem nagyon. Igen. És az is kiderült most, hogy a Fidesz az pontosan ugyanolyan eszköztelen lett, vagy eszköztelenné vált, amilyen az ellenzéke volt az elmúlt 16 év.
3: Az Index a Magyar Péteri kormányzást Facebook kormányzásnak nevezi az első 100 napot. Ugye 4 óránként van egy Facebook posztja a miniszterelnöknek. Az a kérdés, hogy ez helyettesítheti akár a sajtószerepét, akár a valós kormányzásról, ez egyáltalán elmond-e bármit, hogy mit kommunikál a miniszterelnök, illetve hát, hogy vajon a sajtó tájékoztató megjelenése, mert én nem látom ezt kevésnek amúgy, amit a sajtótájékoztatón előad, hogy ez aránytalanul kevés ahhoz képest, amennyi Facebook posztja van.
5: Hát most ugye annak leszünk a szemtanúi, hogy ez a kampánykommunikáció, a kommunikációs kormányzás átvált-e egyébként normál kormányzásba, tehát amikor majd döntéseket kell meghozni, egyelőre szerintem, és nagyon úgy tűnik, hogy a kampánykommunikációt látjuk, vagy a kormányzati kampánykommunikációt, ebben ennek mestere Magyar Péter, tehát ebben ezt senki nem kifogásolhatja, gyakorlatilag az egész választási kampány úgy zajlott, hogy mindenki figyelte, hogy mit posztol a Facebookon, hiszen gyakorlatilag a Facebookon nyerte meg a választást, tehát ebből a szerepből láthatólag nem tud kilépni. Ugye itt az Index cikknek az volt alapvetően a lényege, hogy gyakorlatilag több posztot tesz ki a Facebookra most a miniszterelnök, mint egyébként nem miniszterelnök korábban, mégis hát visszafogottabb az érdeklődés a posztjai iránt, de szerintem mindenki erre számított, hogy itt van a nyár, most már nyilván sokan mondják, hogy kormányozni kellene, valószínűleg be kell lendülnie a normál kommunikációnak. A kérdés majd az, hogy egyébként ez elég lesz ez a Facebookos kommunikáció a következő hónapokban, vagy a következő években. Ebben nem vagyok azért százszerzelékosan biztos, ráadásul ugye arról van szó, hogy alapvetően még mindig a saját személyes Facebook oldalát használja. Ugye ne féljetek, az nem tudom, hogy benne van-e zárójelben, de valószínűleg igen. És sajnos úgy tűnik, hogy egyelőre a kormány többi tagja nem nagyon tud mellette érvényesülni, de hát ebben semmi csoda nincsen, a választók is nagyjából ezt várják el Magyar Pétertől. Egyébként azt kell, hogy mondjam, néztem a paksi közvetítést szombaton, ugye pont dolgoztam ügyeletesként, és meg kell mondjam, hogy le a kalappal, tehát itt sok újságíró irigykedhet Magyar Péter, hogy végig tudósította az egész napot, és még úgy, hogy időugrással, még gyakorlatilag a köveskáli lángososhoz is el tudott menni Hilda nénihez, megkóstolni a lángos, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény, tehát újságírók szerintem irigyek lehetnek rá.
4: Annyit, ha szabad hozzátenem, egyfelől innen végéről kezdve, hogy ezt tudjuk, és nem csak Orbán Viktortól, hanem az alkotmányos berendezkedésünkből tudjuk, hogy a kormánynak van, illetve a miniszterelnöknek van kormánya, és nem fordítva. Tehát az, hogyha sokkal inkább van a reflektorfényben egy miniszterelnök, ez így volt korábban is, hiszen a jelentős dolgokat Orbán Viktor feltűrött ingújban mondta el, vagy éppen telefonált, hogy Sára, vigyázz, mert megfenyegettek. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek eddig is így voltak.
3: Már hogy engem.
4: Már hogy igen, mi, igen, szoktunk magázolni néha meg. Tehát a lényeg az, hogy amúgy, ha ez nem lenne, hát sajnos van ez a paksi esemény, ami történik velünk, akkor két évvel ezelőtt arról beszélgetünk, hogy Rogán Cecilinek mennyibe került a ridikülje, vagy éppensége, hova menj nyaralni, Habony Árpád, vagy nem tudom kicsit. Tehát, hogy azért ez egy politikai uborka szezon, ami most zajlik, és az, hogy az emberek kevéssé érdeklődnek a politika iránt, és az egyfelől azért van, mert nyáron is nyaralnak, másfelől azért, mert ez egy olyan válsághelyzet, ami most kialakult itt az energia kapcsán, ami az emberek figyelmét leköti. És muszáj egy dolgot azért hozzátennem, hogy sajnos az előbb azt úgy fogalmaztam, hogy nagyon messzire vezetne az a beszélgetés, ha kinyitnánk, hogy vajon most az ember a népfelség elve hol kezdődik és hol végződik, de annál még messzebb vezetne az a beszélgetés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát hogy a magyar társadalom néplelke előbb akart, hogy ő neki Facebookon kormányozzanak, vagy előbb Facebookon kormányoztak, és utána gondoltuk mi azt, hogy ez tök jó nekünk, de a sajnos kétségtelen tény, hogy most ott tartunk, hogy mi ezt akarjuk, vagy ezt szeretjük. És még egy utolsó gondolat, mert látom, hogy nagy levegőket veszed, de akkor sem engedem, hogy megszólalj, hogy azért ettől még történnek az események. Tehát, hogyha az ember nézi a sajtó eseményeit és a megnyilvánulásokat, akár például Vitézi Dávidot, amikor elmondja azt, hogy milyen feljelentések készülnek, és hogy milyen események vannak, vagy akár a Forágyival kapcsolatos mai bejelentését azért a miniszterelnöknek, én azért nem mondanám azt, hogy ez egy Facebook kormányzás. Az más kérdés, hogy valóban azokat a, hogy is fogalmazott az egyik miniszter, hogy a folyamatosan szekrényekből kieső csontvázokat, azokat nyilván nem látjuk, csak annak az eredményét, amikor mennek a krematórium.
3: Miután a kedves néző megtudta, hogy a vendégeknek van műsorvezető, és nem fordítva, akkor elmondom, hogy ugye az uborka szezon ellenére például megtudtuk, hogy Orbán Viktor kivel nyaral, hogy Orbán Viktor édesapja jelentős kőmennyiséget ajánlott, még a marketnél is többet, 145 köbmétert, ugye? És ezekhez a hírekhez mit szólunk?
4: Megkésőbb áll, de törve nem ajánlotta fel Orbán Viktor édesapja, ugye, mert hát azt ne felejtsük el, hogy szégyen szemre egy osztrák cégnek hamarabb kellett felajánlást.
3: De ő hívta tenni. Fel Magyar Pétert végül.
4: Hát azért előtte volt egy felkínáló.
3: De mi lehet emögött?
4: Felkínáló, mint volt az a műsor régen.
3: Abszolút.
4: Hát hogy emögött mi van, hát ugye szoktam mondani, hogy az én fejemmel is marha nehéz gondolkodni, most az Orbán Viktor apukájával már ne kelljen. Hogy mi van emögött, azt nem tudom megmondani, de az kétségtelen, hogy az egy, nekem egy unikális esemény, hogy a miniszterelnököm azt mondja, vagy mindegyik ők miniszterelnök azt mondja, hogy gyerekek, segítsetek már be. Hát történjen már valami.
3: Szabolcs, már túl sok a kő Orbán Viktor édesapjánál, tehát hogy magyarul piacvesztés történt, és ezért...
5: Én nem tudom mennyi a kő, én azon igen. Csodálkoztam, hogy van annyi kő egyáltalán, amiben ezeket a fenéküszöböket meg lehet építeni. Nem értek hozzá, de a betonkockák is előkészítve várták a sorsukat. Hát ugye előbb dicsértem Magyar Pétert, azért, tehát hogy itt gyakorlatilag ez nem annyira volt önkéntes felajánlás, elég erőteljes nyomást gyakorolt Magyar Péter a Nemzeti Tőkés Osztály szereplőire, hogy ők is vegyék ki a részüket a munkából. Ugye ez után, időrendi során, de ez után történt ez a felajánlás, miután már mindenki...
3: De ez azt jelenti, hogy akkor mindent
5: szemében elvárás
3: volt, és akkor...
4: Pont azt mondta, hogy nem.
3: Okay.
5: Hát nem, pontosan azt mondta, hogy nem, tehát ezzel nincs elfelejtve de semmi. Ez nyilván ezek után még lesznek vizsgálatok, és ugye ez nem búcsú cédula. Nem biztos, hogy ez a helyén való, vagy elegáns volt ez a megjegyzés, pláne egy miniszterelnök részéről, lehet, hogy egyszerűbb lett volna elfogadni azt a követ, aztán legfeljebb utána csinálni egy auditot Orbán Győző bányájával
3: szóval,
5: kapcsolatban.
3: Eddig az volt a baj a sajtónak, hogy Orbán Viktor hallgat, most látjuk, hogy azért hallgat, mert pihen. Olyan, mint a kék Norvég a viccben. Nem olyan, de mondjuk minden esetre Schmidt Máriával és Rogán Antallal pihen, ami egy információ Rogán Antalról.
4: Schmidt Máriáról és Orbán Viktorról is információ.
3: Nem teljesen.
4: Nem velük pihenünk. Tehát sokakról sokféle információ tartalmaz ez a kis apró szösszenet. Nézd, ha ebbe azt bármit is bele akarunk látni, egyfelől Orbán Viktoron én azt látom külső szemlélőként, és én azok közé tartozom, hogy én már annak is örülök, ha nincs itthon, tehát nem akarom feltétlenül, hogy be legyen zárva. Nyilván az is egy, hogy is mondjam, egy kézzel tapítható igény a társadalomban. Tehát én van is örök, de az látszik rajta, hogy ő felszabadult. Tehát az, hogy Orbán Viktor 16 év után órát vett fel, tehát karórát. vett föl, és ennek hírértéke van, mert arra is vigyáznia kellett, hogy mit fognak szólni, hogy hány órát mutat az órája, hogy hányat húzzak be az órába, ezt nem tudom. Szóval, hogy ez is probléma, én azt látom, hogy is felszabadult, most vissza a trombitaszót, meg vissza a pálinkát, meg sétál, meg jön, megy. Aztán persze lehet, hogy azért van pont Rogánnal, meg kitalálják az ördögi tervet, de én nem tartom
3: valószínűleg. Ezt a kérdést muszáj, mert más beszélgetésben nem tudom elsütni, hogy az MBH állami tulajdon része 15%. Ezen alapon ugye Magyar Péter azt mondja, hogy a gyermektehetségeket továbbra is, 32 év után tessék finanszírozni. Mit gondolunk erről a miniszterelnöki gesztusról?
5: Hát, hogy lecsapta a labdát, és egyébként okkal. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem olyan sok pénzről volt szó a banki támogatás tekintetében, tehát itt tehetséges, nehéz sorsú gyerekekről volt szó, igen. És ugye fejenként 800 ezer forint, igen, volt az éves ösztöndíj, amit megkaphattak. Nyilván ez egy banki mérlegben ez nem tűnik annyira soknak. Nyilván hoztak egy ilyen döntést, ami, hogy mondjam, társadalmi, meg szociális szempontból nem volt annyira helyén való, és mondom még egyszer, tehát...
3: Már azt, hogy ráállítják.
5: Hát igen, tehát ez nem volt törvényszerű, nem tudom, nyilván valamiért meghozták ezt a döntést, lehet, hogy azt gondolták, hogy ezt most le lehet állítani, most erre nincs olyan nagy szükség, lehet, hogy más elképzeléseik vannak szociális támogatások tekintetében, és hát le is csapta a labdát, hiszen össze lehetett vonni a bankot, össze lehetett vonni Mészáros Lőrinccel, jónak lenni jó, ha jónak lenni jó, akkor Mészáros Lőrinc is vegye ki a részét.
3: Ennyi fért a beszélgetésben, nagyon megtiszteltek az urak, és remélem, hogy lesz szerencség legközelebb is.
4: Köszönjük a lehetőséget.
5: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Éles bírálatot fogalmazott meg a Magyar Péter által előszeretettel használt óellenzéki kifejezéssel szemben Vona Gábor. A második reformkor párt elnöke szerint a kifejezés használatában lesajnáló pökhendiség, cinikusan vigyorgó szemhunyorítás rejlik, amely igaztalanul mos össze sokféle pártot, politikust és teljesítményt. Vona Gábort kérdezzük.
2: Aki a második reformkor alapítvány utána pártot képviseli elnökként, ugye? Jól tudom. És nyilvánvaló, hogy két témában fogunk beszélgetni. Az első, mindenkitől várta az ember, hogy az óellenzéki politikusok érdekében szóljon, de én nem biztos, hogy önre gondoltam először, tehát hogy ön fog megszólalni. Miközben önről is szó van, nem?
3: Hát, hogy ki mit ért óellenzék alatt, az szerintem nagyon ahány ember annyi definíció. Úgyhogy ebben még bele sem mennék. Csupán azt éreztem magamban elfogadhatatlannak, hogy azok az emberek, akik az elmúlt 16 évben, a NER ideje alatt, akár a legnehezebb időszakban is küzdöttek, harcoltak, most ideológiai hovatartozástól függetlenül egy antidemokratikus rendszerrel szemben, olyan pályán, ahol sokszor esélyük nem volt arra, hogy valódi eredményt elérjenek, de mégis vállalták valamilyen indokból ezt a küzdelmet. Most úgy tekintünk rájuk, mintha ők, az ő harcuk felesleges lett volna, vagy zárójelbe tehető, vagy elenyésző, és én azt gondolom, hogy egy nagyon rossz üzenet a jövőnek. Ez azt üzeni a jövőnek, hogy ha van egy rendszer, ami egy antidemokratikussá alakul, akkor nem érdemes ellene küzdeni, hanem csak lapulni kell, kompromisszumokat kell vele kötni, ki kell várni, és maximum legvégén kell csak kiállni. És szerintem ez egy borzalmas üzenet. Ugye én most, ha megengedi szerkesztő úr, ezen pillanatot kihasználva, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt 16 évben bármilyen politikai pártnak vagy értékrendnek volt a képviselője, áldozatot vállalt és küzdött a NER-rel szemben, mert szerintem köszönet jár nekik.
2: Mondjuk aztán azzal nem lehet vádolni Magyar Pétert, hogy nincs politikai érzéke. Azt érthető volt, vagy az érthető volt, hogy a választási kampányban mire gondolt, amikor mondjuk nem hangsúlyozta, hogy ő ezeket a szavazókat is megszólítja, vagy az ő szövetségi körébe beemelni ezeket a politikusokat, akik 2010 óta küzdöttek a NER ellen. Viszont ugye, amikor véget ér a választási kampány és győzelem van, akkor ön szerint miért van az, hogy nem vált hirtelen, hiszen nagyon sok szavazó ténylegesen az egyetlen esélyt abban látta, hogy Magyar Péterre teszi a voksot?
3: Nem tudom, ugye az elmúlt 16 évet azzal töltöttük, hogy orbánológia alakult ki, és mindenki próbálta megfejteni, hogy mi van Orbán Viktor fejében. Én nem szeretnék a magyar péterológia avatatlan szakértője lenni.
2: De nem logikus.
3: Nem tudom, hogy mi a logikus Magyar Péter politikájában, és nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy a jövőnek az a helyes üzenet, hogyha azokat, akik egy rendszerrel szemben merték vállalni a küzdelmet, úgyhogy a saját életüket, családjuk, szeretteik biztonságát kockára tették, azoknak köszönetet mondunk, és én még egyszer csak köszönettel tartozom, azt gondolom, mindenkinek, aki ezt megtette. Még akkor is, hogyha nem volt sikeres, mert az ott pillanatban nem lehetett sikeres, vagy nem jött még el az ideje annak, hogy változás legyen. Most ez eljött, és én azt gondolom, hogy most már a kormányváltás megvalósult kétharmaddal, érdemes volna talán több gesztust, több párbeszédet hozni a politikába, és több tisztelettel beszélni egymással.
2: Mennyi az esély ennek?
3: Hát minimális, de a 2RK, a másik reformkor párt, amit én itt képviselek, az pontosan azt képviseli, hogy erre volna szükség. Tehát most a paksi helyzet, ami kapcsán ugye ma nyílt levélben fordultam Baka András köztársasági elnökhöz, az pontosan azt bizonyította, hogy a magyar politikai elitben nincs meg az a fajta belátás, józanság, párbeszédképesség, hogy akár egy olyan katasztrófa helyzetben, amikor a víz, az energia, az ivóvízellátás és sok minden kerülhet kockára, és egy katasztrófa helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen helyzetben a politika képes lett volna arra, hogy ne kiszorítósdit játszon. Mert én azt láttam pro és kontra, kormány és ellenzék viszonylatában a parlamenti pártok között, hogy valójában mindenki politikai kiszorítósdira használta ezt a szituációt. És legyünk hálásak a szakmának, ha már mondtam köszönetet az elmúlt 16 évért, akik abban küzdöttek, hogy köszönjem meg ezúton a szakembereknek, hogy segítették és segítik ennek az ügynek a megoldását, vagy a károknak az enyhítését. De hogyha a szakmát most kivesszük, és megnézzük, hogy mit tett hozzá a politika ez az egész, az akkor azt látjuk, hogy igazából semmit, inkább elvett belőle, és azt a rossz üzenetet adja most az embereknek, hogy a magyar politikai elit még egy katasztrófa helyzetben sem képes egymással szót érteni. És lehet, hogy most megússzuk, de azt hiszem, hogy ha ez újra és újra megismétlődik, akkor előbb-utóbb a természet egy akkora pofont fog nekünk adni, amit nem kellene megvárni.
2: Ön gyakran elemez politikai folyamatokat, akár ebben a stúdióban is, ugye?
3: Volt erre is idő.
2: Igen, mi műsorunkban is. Az, hogy Magyar Péternek a Pakssal kapcsolatos húzásai, lépései szolgálták-e a közös párbeszéd indítványozását, mert ugye volt ilyen, azt ön inkább a politikai kampány kategóriájába sorolta, legalábbis a közleményből ez derül ki, szemben a szakértők ugye hozzáértésével, de mégis az elemzők azt emelik ki, hogy a kormány például ezzel a fenéküszöbben nagyon gyorsan lépett.
3: De ugye azt senki nem gondolja komolyan, akár az elemzők sem, remélem, hogy Magyar Péter döntötte el szakmailag azt, hogy mire van szükség. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ezt nem ő döntött el, legalább ezt nem, hanem ezt a szakemberek, és azt gondolom, hogy ez így is történt. Az, hogy egy ilyen szituációban a kormányfő, a politika oda megy és megmutatja magát, és erről videófelvételek készülnek, és a közösségi médiában ez megjelenik, ez a mai politikai kultúra részein, nekem ezzel nincs problémám. Azzal van problémám, ahogy egymáshoz viszonyultak a pártok, és Magyar Péter is az ellenzékhez, és az ellenzék is Magyar Péterhez. Tehát itt nem nagyon láttam a konstruktivitást. Magyar Péter politikai meghívása, azért legyünk ebben őszinték, ez egy olyan politikai meghívás volt, amivel ő egy blöfföt mondott, tudta nagyon jól, hogy Orbán Viktor nem fog eljönni, és azt is tudta nagyon jól, Toroczkai László megnyaral a gyermekeivel. Lényegében ez egy, én nem érzem méltónak ehhez a helyzethez. Tehát, hogy egy miniszterelnöknek ilyenkor nem az ellenzék számára való csapdaásással kell szerintem foglalkoznia. Lehet, hogy sokan most a Tisza szimpatizásai a kedves nézők között szőrszálhasogatásnak érzik, csak én arra szeretném fölhívni a figyelmet itt 2026. augusztus közepén, néhány nap múlva lesz 100 napos ugye a Tisza kormány, hogy ha sorozatban újra és újra azt látjuk, hogy a kommunikációs szempontok fölírják a politikai szempontokat, akkor abból előbb-utóbb csattanás lesz. Egyébként, ha már a 100 nap szóba került, hagyd mondjam el, hogy mint konstruktív ellenzéki párt, mi magunkat konstruktív ellenzéki pártnak valljuk, és reméljük, hogy lesz konstruktív kormány is majd, amelyik ezt tudomásul veszi. Szóval arra készülünk, hogy a 100 napot értékelni fogjuk, méghozzá 16 ágazat teljesítményén keresztül, augusztus 19-e után minden nap egy ágazattal kapcsolatban bizonyítványt osztunk majd a Tisza teljesítményén.
2: Más-más arcok fogják értékelni
3: Igen.
2: ezt a... Tehát ez olyan lesz, mint egy árnyék kormány? Árnyék ellenzék?
3: Hát én ezt még nem mondanám, de mindesetre azt szeretnénk ezzel sugallni, hogy van Magyarországon egy olyan politikai erő, amelyik konstruktív, vagyis ami pozitív, azt elismeri, és azt támogatja, ami szerintünk rossz, azt kritizálja, és az ügyben pedig alternatívát mutat. A különféle ágazatok munkája kapcsán ezt fogjuk bemutatni.
2: Elnök úr, nagyon ügyesen átment az első témáról a másodikra, de most visszacsatolnék egy picit. Nem arról van ez szó, hogy önnek az fáj, hogy le akar zárni egy korszakot a miniszterelnök azzal a korszakkal, aminek ön részese volt, mert ön is miniszterelnök jelölt volt.
3: Én is nagyon örülök neki, hogy ezt a korszakot lezárjuk, mert ez a korszak ez fullasztó volt már nagyon. és nagyon-nagyon örülök, és én magam is harcoltam nagyon sokat ez ellen, a rendszer ellen, és nem kevés áldozatot vállaltam, és a szeretteim is sok mindent elviseltek ebben a küzdelemben. Úgyhogy én örülök, hogy ezt a korszakot lezártuk, aminek még inkább örülnék, hogyha nem cseberből vederbe kerülnénk. Tehát én már a kampányban is többször elmondtam, és akkor nagyon kevesen voltak erre talán vevők, hogy ezt meghallják, hogy nem csak Orbán Viktort kell leváltani, hanem az orbánizmust is. Tehát, hogyha leváltjuk a rendszert, de a rendszer tartalma, lényege, vagyis a kiszorítósdíj, az ellehetetlenítés, a mások megalázása megmarad, akkor lényegében cseberből vederbe kerültünk.
2: Én nem tartom azt rossznak, hogy egy parlamenten kívüli párt olyan javaslatokat tesz, amit átívelt ciklusokon és mondjuk párt blokádokon vagy csoportokon, de hogy mindenki azt fogja mondani ezen két ötlet hallatán, hogy tulajdonképpen pozíciót foglaljon a második reformkor.
3: Hát persze, hát az a, egy politikai pártnak az a cél, hogy pozíciót foglaljon és képviseljen valamit a politikában. Mi egy polgári centrumot szeretnénk képviselni, és egyébként csak hangozom el, mert nem mondtam el, hogy azért írtam Baka András elnök úrnak levelet, hogy azt javasoljam, hogy egy szakmai és politikai támogatottsággal megvalósuló, tehát egy nagy kerekasztalon megvalósuló vízügyi egyezmény szülessen Magyarországon, tehát a vízügyet, ami a levegő után a víz a másik legfontosabb életfeltétel, ezt vegyük ki a pártpolitika kezébe.
2: De van egy vízügyi főigazgatóság, meg van egy környezetvédelmi tárca, most akkor létrehoznánk egy újabb fórumot, ez jó lenne?
3: Azért lenne jó, mert igen, a politika változik. Tehát lehet, hogy most XY van kormány, aztán meg lehet, hogy Z lesz a kormány, és utána meg ez folyamatosan változik. A víz és a víz probléma viszont itt van velünk. És szerintem az a felelős magatartás, hogyha minden érdekelt felett, politikai és szakmai oldalról egy asztalhoz ültetünk, meghatározzuk a minimumokat, hogy mik azok a minimumok, amik a víz kérdésében nemzeti érdeket jelentenek, ebben megállapodunk, ezt aláírjuk, és onnantól kezdve mindenki tartja ez magát. És a magyar társadalom megnyugodhat, hogy legalább a víz kérdésében Magyarországon van egy konszenzus, amire hát azért nagyon nagy szükség lenne, azt hiszem.
2: Elnök úr, egyrészt köszönöm, hogy befáradt, másrészt akkor figyelni fogjuk az új arcokat, akik elmondják az egy-egy szakterületen tapasztalható előrelépést, vagy még elmaradást. Köszönöm szépen.
3: Megtisztelő. Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Visszautasította az Alkotmánybíróság, a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások egyebek mellett Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői cikluskorlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. Hak Péterrel beszélgetünk.
2: Akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Az Alkotmányügyi Bizottság korábbi elnökével ülök szemben, büntetőeljárási jogprofesszorral, és ön azt mondta egy korábbi reakciójában, hogy a Fidesz elindította a jogállamot a lejtőn, a Tisza pedig nem fékezett, hanem gázt adott. Mi az az egyetlen döntés, amely ön szerint a legjobban bizonyítja ezt?
3: Hát talán azért az első 100 napban több ilyen döntés van. És Súlyog Tamásnak a alkotmányos közjogi indok nélküli eltávolítása az elnöki pozícióból, az biztos, hogy ilyen. Tehát azért az a mondat, függetlenül, hogy ki mondja, az a mondat igaz, hogyha az alaptörvényben rögzített, 36 éve rögzített jogokon át lehet lépni akkor, és ezt meg lehet tenni a köztársasági elnökkel, akkor az bárkivel meg lehet tenni. És nyilvánvalóan most a választók többsége örül ennek a döntésnek, hogy megtörtént, de ezzel tulajdonképpen egy olyan helyzet jött létre, hogy az újonnan pozícióba kerülő személyek hivatali stabilitása is alávonásban. Most ugye a héten, talán a következő napokban Baka András hivatalba lép, de az ő hivatali státusza már azért is eltérő a korábbiaktól, hogy eleve az 17-es alaptörvénymódosítás azt mondta, hogy addig, amíg az új alkotmány meg nem születik, tehát nem tudjuk, hogy ez lesz-e 5 év, de maximálisan 5 évig, de az is elképzelhető, hogy bármikor egy alaptörvénymódosítással ugyanúgy eltávolítják, ahogy Súlyog Tamást eltávolították, hiszen bármikor előállhatnak hasonló politikai érvek, hogy nem szólal meg bizonyos kérdésekben, amikben a parlamenti többség vagy a miniszterelnök szerint meg kellene szólalni, vagy éppen, hogy megszólal olyan ügyben, ami a kormánypártok számára esetleg presztízsveszteséget jelent.
2: De milyen érdekes, hogy Baka Andrással pont az történt, ami az elődjével. Mert amikor ugye a kúria elnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke volt, és átírták tulajdonképpen az alaptörvényben is átírták ezt a legfelsőbb bíróságot kúriára, akkor ugye ő is áldozatul esett a személyre szabott jogalkotásnak.
3: Igen, ez egy érdekes helyzet, és én azt gondolom, hogy csak akkor nem alkalmazunk kettős mércét, ha vagy azt mondjuk, hogy mind a két eset normasértés volt, határátlépés volt, vagy azt mondjuk, hogy egyikkel se volt semmi baj. Én azt gondolom, hogy mind a két esettel baj volt. Az az érv, ami 2011-ben a bírósági igazgatás átszervezésére hivatkozva váltotta le Baka Andrást a legfelsőbb bíróság elnöki posztjából, az nem indokolta, nem támasztotta alá azt, hogy miért nem maradhatott a kúriának az elnöke. Kétségtelen, hogy az kevesebb jogkör lett volna, mint korábban a legfelsőbb bíróság elnöke, aki a 3000 fős bírói kartnak az igazgatási vezetője is volt, hanem maradt volna csak a mintegy 100 fős kúria a legfőbb bírói fórumnak az igazgatási vezetője, de ő ott kitölthette volna az idejét. Ahogy szerintem Súlyog Tamás sem akadályozta volna a jelenlegi kormányt, amíg a kettőnek átfedett egymással a hivatala, addig semmilyen lépésben nem akadályozta meg. És ugye ne felejtsük el, hogy az Alkotmánybíróságról is az volt a kommunikáció az elmúlt években, hogy az Alkotmánybíróság az a Fidesz bábjaiból áll, és biztos, hogy a Fidesz érdekét fogja szolgálni. A mai döntés mutatta, hogy nem. Ugye a mai döntést megalapozta maga a Fidesz, tehát hogyha a kezdeti gondolathoz visszatérünk, ugye azt az utat, ami rossz irányba vezet, ezt az utat a Fidesz kezdte kikövezni. A negyedik alaptörvénymódosítás zárta ki annak a lehetőségét, hogy az alaptörvénybe bekerülő adott esetben rossz szabályt nemzeti szinten valaki rossznak nevezhesse. Ugye most az Alkotmánybíróság nem foglalt állást abba a kérdésbe, hogy alkotmányos volt-e a 70 éves korhatár megállapítása, vagy a köztársasági elnök elmozdítása. Egy kérdésben foglalt állást, hogy van-e jogköre, van-e hatásköre arra az Alkotmánybíróságnak, hogy ilyet vizsgáljon. És ez azért teremt egy nagyon veszélyes helyzetet, mert megint mondom, hogy most azok, akik örülnek ennek a döntésnek, úgy érzik, hogy valamennyivel előrébb léptünk, de hogy annak idején a Fidesz hívei is örültek a negyedik alaptörvény módosításnak, úgy érezték, hogy sikerült a népi felhatalmazás, a kétharmados alkotmányos többség útjából egy akadályt eltávolítani, de az az eltávolított akadály most nincs ott, ahol nekik szükségük lenne rá, és akik most örülnek, hogy nincs ilyen akadály, ők is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy akár a hivatásrendjüket, akár az egzisztenciájukat, akár a jogi helyzetüket érintően születik egy olyan alaptörvényi szabályozás, amit problémásnak látnak. Ugye nem véletlen, hogy például ugye az alkotmánybírók közül, aki kisebbségi véleményt fogalmazott meg Horváth Attila jogtörténészként, ugye utalt arra, hogy hát a magyar történelemben négyszer volt az, hogy köztársasági elnököt alkotmányellenes módon eltávolítottak, ugye Károlyi Mihályt lemondásra kényszerítették, jött helyette Kun Béla, utána ugye Szakasics Árpád váltotta Tildit, Szakasics Árpádot Rákosi váltotta, és közben volt még egy ugye Horthy-Szálasi helycsere, egyik sem jó történelmi precedens, tehát bízunk benne, hogy a mostani helyzetben talán jobb kimenetele lesz, de azért azt meg lehet állapítani, hogy az Alkotmánybíróság mai döntésével kimondható, hogy ha a mindenkori többség, ez nem a Tiszára vonatkozik, hanem a mindenkori többség kétharmaddal rendelkezik, és beletesz valamit az alaptörvénybe, vagy az alkotmányba, akkor nincs nemzeti szintű védelem senkinek. Legfeljebb az Európai Unió Bírósága, vagy a Strasbourgi Bíróság tud itt valamit tenni, ami biztos, hogy nem jó azoknak, akiknek fontos a nemzeti szuverenitás.
2: Azzal védekezhetnek a kormányon lévők, vagy azzal védekezhetnek azok, akik a kormányzati szempontokat jogilag is alátámasztva látják, hogy megvan hirdetve egy alkotmányozási program, és úgy lebontani egy egyébként alkotmányellenes helyzetet, amit az ő magyarázatuk szerint a Fidesz idézett elő, a kézbületetéssel, a személyi kinevezésekkel, a fékek lebontásával, amíg egyébként nem következik az alkotmányozás, az perspektívikusan azt sejteti, hogy egy jogállamra való áttérésnek vannak egy előkészítő szakaszban lévő lépései. Míg ugye a Fidesznél nem volt ilyen, tehát a Fidesz meghozta az alkotmánymódosítást, és lehetett látni, hogy a nemzeti együttműködés rendszere a jogot szűkíti össze. Az alapjogokat szűkíti össze, és a fékeket bontja le a saját maga értelmezése szerint.
3: Igen, András, csak most pont azt látjuk, hogy a mai alkotmánybírósági döntés azt mondja, hogy semmilyen fék nem létezik.
2: Ma még.
3: Jó, de ugye arról még egyelőre nincsen szó, és a programban se volt szó, hogy amit lebontanak, arra helyére mi fog épülni. És ugye megjegyzem, hogy a Helsinki Bizottság éppen a napokban tette közzé azt a véleményét, hogy a kormány által társadalmi vitára bocsátott alkotmánybírósági törvényjavaslatból éppen a legvitatottabb pontra nem ad orvoslást a kormány. Ugye ezt már Zonnevent Pál alkotmánybíró választása kapcsán is elmondták, pont azok, akik egyébként nem nevezhetők a kormány, a jelenlegi kormány kritikusainak. Baka András megválasztása kapcsán is ugye Flek Zoltán elmondja azt, hogy hát ezt nem így kellett volna. Ugye korábban a miniszterelnök azt mondta még a választási kampányban, hogy ne szivarfüstös szobákba dőljön el, hogy ki lesz a köztársasági elnök. Most lehet, hogy nem volt a szobában szivarfüst, de azért egy szobába dőlt el, Flek Zoltán utal arra, akit szintén nem lehet Fideszes elfogultsággal vádolni, hogy azért jobb lett volna több jelölt, jobb lett volna a nyilvános meghallgatás, jobb lett volna, ha a sajtó is kérdezhetett volna a jelöltekről, jobb lett volna, ha tudunk valamit, hogy mit gondolnak a jelöltek, mint ahogy jó lenne, hogyha tudnánk arról is, hogy most a következő héten új legfőbb ügyészt kell választani. Ha a Fidesz visszaélt a többséggel, és olyan szabályokat állapított meg, ami neki kedvező, akkor most a jövő héten hogy fogják megválasztani az új legfőbb ügyészt? Ugyanúgy, ahogy az előzőt? Akkor miben történt változás? Tehát nem más történik, hanem mások csinálják ugyanazt. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetőjénél a parlamenti bizottság jelöl, és a parlamenti többség választja meg.
2: Ez a miben... több mint 100 jelentkező közül?
3: Rendben van, de miben fog ez különbözni attól, ahogy a Fidesz választott? Úgyhogy nem tudtuk, hogy kik a jelentkezők. Én egyelőre háromról tudok, tehát a mai sajtó három jelentkezőt nevesített. Miért nincsenek ebbe a folyamatban benne a több csatornás jelölések? Ugyanez az alkotmánybíró jelölésnél. Szeptembertől kell választani 4 alkotmánybírót, novemberben egy 5-et.
2: Világos.
3: Ugye, hogyha Zonneveld Pállal együtt már 6 olyan alkotmánybíró lesz, akit a jelenlegi többség választ meg, és van 4 olyan, akit az ellenzékkel együtt választott meg a Fidesz, ugye akkor, amikor 2016-ban a Fidesznek nem volt 2/3 többsége, akkor már a 15 alkotmánybíróból 10 más nem fideszes alkotmánybíró lesz, de hogyha ebből a 10-ből 6 tiszás lesz, akkor megint nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy az alkotmánybíróságnak valamiféle kontrollszerepe vagy tekintélye.
2: Megjegyzem, hogy Zonneveld Pállról nem lehet azt mondani, hogy ő tiszás alkotmánybíró lenne.
3: Én nem is mondtam, sőt, én mondtam, hogy nem az, tehát én is azt mondtam, de ugyanúgy választották is, ugye az Amnesty International is szóvá tette,
2: abszolút,
3: teljesen helyesen,
2: abszolút.
3: Az ő megválasztását is jobb lett volna máshogy.
2: Hadd térjek rá arra, hogy ugye a többség azt mondta az alkotmánybíróságon, hogy ugye a visszautasítás az azért egy értelmezhető döntés, mert hogy ugye az alkotmánybíróságnak tartalmilag nincsen jogosítványa, eljárásjogi érveket ugye nézhet, de abban viszont nem talált hibát, hogy hozták meg ezt a pár módosítást. Hadd kérdezzem már meg, hogy tulajdonképpen a módosítás lényege tekintetében két bíró, Polt Péter és Handó Tünde azt mondta, hogy viszont itt van egy olyan személyre szabott jogalkotás, ami norma alakot ölt, és ezt igazából az Alkotmánybíróságnak ki kellett volna emelnie, mentén kellett volna visszadobni az egész.
3: Ugye 4 indítvány volt, az egyiknél volt Polt Péter és Handó Tünde, aki ellenvéleményt mondott, a köztársasági elnök elmozdításánál 5 alkotmánybíró volt, aki kisebbségi véleményt fogalmazott meg, és ők is azt mondták, hogy tartalmilag kellett volna vitatni. Ugye az alkotmánybíró kiválasztásnál is azért a Fidesznek a fő szempontja az volt, hogy ne legyenek túlzottan kritikusak a mindenkori kormány többséggel szemben, és ez jött le most az eredményekben, hogy 10 alkotmánybíró hát szorosan értelmezte a feladatát, amit egyébként ugye a 4. alaptörvény kiegészítés az alaptörvény S pontjába helyezett be, hogy csak így lehet vizsgálni az alkotmány módosításokat. Most mondhatta volna az alkotmánybíróság azt, hogy azért a fékek és ellensúlyok rendszere, a hatalom kizárólagos birtoklásának a tilalma alapján ők esetleg vizsgálnak ilyen kérdéseket is. Ugye a Fidesz 4 beadványa összesen 160 oldal terjedelemben, gépelt oldal terjedelemben sorolta fel az érveit, az alkotmánybíróság 80 nyomtatott oldal terjedelemben mondta el, hogy szerintük miért nincs hatáskörük. Tehát azért szeretném újra hangsúlyozni, hogy az alkotmánybíróság nem azt mondta, hogy ez alkotmányos, hanem azt mondta, hogy nincs hatáskörük.
2: Dacár annak, amit a miniszterelnök ír a Facebookon, hogy...
3: Igen, tehát érdemben nem mondta azt, hogy ez így rendben volt, azt mondta, hogy ezt nem vizsgáljuk. Tartalmilag a miniszterelnöknek persze igaza van, mert ha valamit nem lehet megváltoztatni, és benne van az alkotmányban, akkor az alkotmányos. Csak hát látjuk azt, hogy ennek a döntésnek hosszú távon lehetnek nagyon negatív következményei. Ugye előttem itt Vona Gábor is arra utalt, szerintem helyesen, hogy azért ha lebontunk valamit, akkor jó, hogyha egy jobb épül helyére, mert jelenleg nem látjuk, hogy akár az alkotmánybíró választás, akár a köztársaság, köztársasági elnök választás módja, akár a független intézmények létrehozásának a módja, mennyivel lesz jobb, mint amit a Fidesz tett az előző időszakban. Ugye Sülyök Tamással szemben az volt az érv, hogy csak a Fidesznek volt a jelöltje, az ellenzékkel nem konzultáltak, ugyanez a kifogás Baka Andrással szemben is megfogalmazható. Tehát ugye a Fidesz most aratja le, amit 2011 óta vetett, de azért ne felejtsék el a Tisza döntéshozói, hogy előbb vagy utóbb ő nekik is le kell aratni azt, amit most elvetnek.
2: Szívesen kérdeztem volna arról, hogy a mandátum korlátozás, a 12 év és a miniszterelnöki 8 év, az mennyiben egyeztethető össze a választói szabad akarattal, de erre már nincs időnk.
3: Röviden válaszolok, nem egyeztethető össze.
2: Értem, meg vagyok lepve a válaszon, és azt szeretném, hogyha legközelebb erről is beszélnénk, kicsit bővebben. Köszönöm szépen, hogy itt
3: én volt. Köszönöm a meghívást.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő 2 nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő 2 paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 12 ember meghalt, több mint 40 pedig megsérült vasárnap hajnalban az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében, miután felborult egy lengyel turistabusz. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a járművet vezető lengyel férfi ellen, aki elaludhatott a volánnál. Vendégünk Köves Szilárd.
3: Aki nem más, mint vezetéstechnikai oktató, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Örülök, hogy itt van. 4,5 óra vezetés után legalább 45 perc szünetet kell, hogy tartson ugye a busz vezetője, a rendszeres napi pihenő pedig legalább 11 óra, és ezek a szabályok 2024 óta így vannak. Miközben egyébként ön azt mondja, hogy a rendszer gyenge pontja az, hogy a szabály és az ellenőrzés előírja a pihenést, de nem garantálja annak a minőségét, ugye?
4: Ez gyakorlatilag pontosan így van, és sokkal régebben írja elő ezt a vezetés és pihenőidőt azóta 2006 óta van az 561-es LK rendelet, amit többször módosítottak, de az alapok megmaradtak. 9 óra vezetés, egy nap maximum kétszer, egy héten hosszabbítható.
3: Ez egy uniós szabály, igen.
4: Így van. Sőt, unión kívül is ott AETR-nek hívják, az is nagyon sokban hasonlít, minimális eltérések vannak, de minden arról szól, és egyébként papíron ez teljesen működőképes is, hogy az ember a legfontosabb, és hogy tényleg meglegyen a pihenéshez való joga. Itt meg kell különböztetnünk egyébként kétféle pihenést, az egyik a munkaközi szünet, amikor ugye ezt a 45 percet kiveszi, meg amikor egybefüggően legalább 9, illetve 11 órát kellene, hogy pihenjen, és nagyon sok cég biztosítja ez a feltételt, nagyon sok olyan kamionos pihenő van, buszos pihenő értelemszerűen, ahol szállodázni lehet, vagy legalábbis normál körülmények között lehet ágyba aludni, mosdó, mosási lehetőség, stb. De nagyon sokan a parkolókban alszanak, ahol viszont nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet feltétlenül biztosítani. Ráadásul nem mindig éjszakára jön ki a pihenési idő. Tehát én voltam olyan helyzetben, teszt vezettem, 11 órakor megálltunk délelőtt, este 8-kor indulhattunk, mert ugye addig nem mozdulhattunk sehová. 11-től fél egyig még ott kukorékoltunk, jöttünk, mentünk, aztán bedőltünk ugye aludni, mit ad Isten, fél 5-kor már fönn voltunk, és este 8-ig akkor sem mozdulhattunk sehova. Utána elindultunk bele az éjszakába, és azért nem volt egyszerű ott vezetni.
3: Amikor felsorolja azokat a tényezőket, amelyek ugye a pihenést befolyásolják, meleg, zaj, alvászavar, a kártya pihenés, nem az ember, ugye, akkor ugye hozzáteszi azt, hogy azért a járművezetők döntését befolyásolja az elvárás föntről, ugye, aki alkalmazza őket, meg nyilván az utasoknak is kell valamilyen, hogy mondjam, nyugvó pontra jutniuk, hogy miért állunk ennyit. Ezek a tényezők mennyire kapcsolhatók ki? Van-e önálló döntési faktor ebben?
4: Én attól félek, hogy nincsen. Tehát nyilván fölvállalhatja a konfliktus, de ő ebből jó nem fog igazándiból kijönni. Ennél rosszabbul meg nem jöhet ki ebből a történetből, de amit ebben látni kell, hogy ma már nincs raktározás, just in time van. Hogyha külön járat, akkor ugye az utasok azok, akik a megmondói igazándiból annak, hogy milyen programot
3: szeretnének. Az mit jelent, hogy nincs raktározás?
4: Hát, hogy amikor mondjuk egy autógyárba visznek alkatrészt, akkor időkapura kell érkezni. Tehát, aha, hogy nincsenek raktárak, ahol tárolják az alkatrészeket, hanem ha időben ott vagy, akkor tud menni a szalag, hanem akkor baj van. És ez nyilván az összes szereplőnek problémát tud okozni, a megrendelőnek, a szállítónak, a gépkocsi vezetőnek, és ezért ők megpróbálnak odaérni mindig időbe.
3: Amikor meglátta a baleset felvételeit, ugye utána készült felvételekről van szó, illetve meghallott, hogy mi történt, akkor az elképzelése mennyiben módosult ahhoz képest, amit sejtett arról, hogy mi történt?
4: Hát Én csak, mintha az ötös lottó számait kérdezné, tehát fogalmam nincs, hogy mi történt pontosan. Azt tudom...
3: Nagyon sok változó van ebben?
4: Nagyon sok. Tehát itt ugye most feltételes módban hangzott el, hogy mivel vádolták meg, és hogy elalhatott...
3: Mivel gyanúsított.
4: Bocsánat, mivel gyanúsított, nem vagyok jogász. Tehát, hogy, ebből az következik, hogy... Ez a legvalószínűbb, de ugye itt lehetett telefon, bármi egyéb. Nem hiszem, és nem is szeretném bántani a kollégát, sőt kifejezetten olyan szempontból mellette lennék, hogy ez egy hihetetlenül kemény összetett feladat. És ugye én azt mondom, hogy sajnos majdnem minden nyáron találkozunk egy ilyen balesettel, de télen is időnként, mert ez a szervezés adja azt, hogy simán bármikor belefuthatunk egy ilyen dologba. Ugye itt amennyire én tudom, de nyilván ezt majd hónapok múlva fogják megmondani pontosan mindenféle mikronyomokból a hozzáértők. Amennyire én tudom, négy kézbe voltak, tehát két gépkocsi vezető volt, és ilyenkor ugye az egyik vezeti a 4,5 órát, a másik meg valahol üldögél, és vagy elalszik, vagy bebóbiskol, vagy fél órát, a másik meg valahol üldögél.

0: betegség, becsapódási szög, stb. Persze minden segíthet, de hát van egy hármas...
1: Hát mekkora tömeggel ment az a busz, tehát?
0: Hogy hát egy ilyen busz az ilyen 18-20 tonna, plusz ugye a sebesség newtoni fizika tömegszer gyorsulás, de azért ezt méretezik a mérnökök.
1: Én pont itt vesztem el egyébként ebben a történetben. Igen?
0: Ahogy én szoktam fogalmazni, ugye három szereplőnk van a közlekedésben, a gépjármű, az út és az ember. A ma ember a tegnap útján, a holnap autóival közlekedik. Tehát emberi szempontból mi nem sokat változtunk az elmúlt mondjuk 150 év alatt, az autóink meg azok az űrprogramban vannak.
1: Ön említett, hogy milyen gyakran fordul elő ilyen eset. Azok a technikai vívmányok, amelyeket ismerünk, tehát a sávtartás, meg a rezgés észlelés, meg a fókusz elmenetele a sofőrnek, hogy ekkor jelezzen ugye a busz, hogy ezek a legújabb járművekben mikor kerülhetnek be?
0: 2024. július 7-e óta kötelező már úgy kibocsátani nagy járművet, tehát terautót, buszt, hogy benne kell lenni legalább a sávtartásnak, az alkohol figyelésnek, az adaptív tempomatnak, már sokkal régebben a borulásgátlónak. Ezek létező technikák voltak eddig is, nyilván ezek drágábbá tették, hogyha berendelte valaki. Ezekkel egy probléma van, egyrészt a fizika határaig tudnak csak segíteni, másrészt pedig, ami véleményem szerint nagyon fontos, hogy még ott tartunk, hogy adott esetben kikapcsolhatja a gépkocsi vezető. És még egy dolgot el kell mondanom.
1: Ezeket a technikai vívmányokat.
0: Igen, tehát ő mondja azt, hogy ez őt zavarja. Van ezekben a járművekben egy úgynevezett fekete doboz, tehát ez a legegyszerűbb megközelítés, ami az ilyen eseményeknél a baleset előtti néhány másodpercet, meg az utáni néhány másodpercet rögzíti, de olyan szinten, hogy a kormányszögtől a gázpedál állásig, a fékpedál, tehát mindent, ami fizikailag végrehajtható a busszal, ebből nyilván vissza tudnak számolni arra, hogy milyen mozgás történt. És amikor azt mondjuk, hogy elalszik valaki, az is nagyon fontos, hogy ezek mikroalvások. Tehát ezek a buszok, ezek minimum 80-nal mehetnek, 90-nél 25 métert tesz meg egy jármű egy másodperc alatt. Bealudt a gépkocsi vezető, csak bebólintott egy másodpercre, leszaladt a 2-3 méter széles leállósávra vagy patkára, onnantól kezdve gyakorlatilag nincs ember, aki ezt megfogja. És ráadásul ilyenkor nyilván fölriad és túlreagálhat dolgokat, nem szeretném meggyanúsítani, de ez benne van a lehetőség ebbe a dologba.
1: Higgy el, hogy nem azért mondom, hogy ritkánban találkozzunk, mert nem volt az érdekes, amit előadott, csak rendkívül megrázóak ezek a képek, és nyilván azok a családtagok, azok, akiket érint ez a baleset, nem is tudják, hogy elképzelni, hogy hogyan tovább. Azt remélem, hogy kellő tanulságot le tudjunk vonni ebből az esetből is, és köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én köszönöm is egyébként részvétem a családoknak.
1: Ezt mi is kívánjuk a szerkesztőség nevében. Itt van velünk Szlazsánszky Ferenc, aki az aktuál műsorvezetője lesz. Feri, van téma elég?
2: Szervusz András, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, téma bőségben vagyunk, mint általában. Beszélünk a kormányzás első 100 napjáról, beszélünk a mai alkotmánybírósági döntésről, beszélünk arról, hogy Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a dunai munkálatokhoz. Magyar Péter úgy reagált, hogy a kő nem lehet az új búcsúcédula, ami nagyjából azt jelentheti, legalábbis gondolom én, hogy ezekkel a felajánlásokkal nem lehet megváltani a régi bűnöket. Aztán beszélünk arról, hogy mégsem Mészáros Lőrinc és Szíj László cégcsoportja üzemeltetheti az elkövetkezendőkben az M6-os autópályát, mert hogy óriási túlárazást gyanít a kormány, de azért az említetteknek nem kell szomorkodniuk, legalábbis egyelőre, mert van egy 35 évre szóló keretszerződésük a teljes magyar úthálózat működtetésére. Ez 24 ezer milliárd forintnyi teljes összeg, jól mondtam, 24 ezer milliárd forint. És ha lesz időnk, akkor arról is beszélgetünk, hogy szentmisét tartottak Búzs Balázsért, aki az NKA ügy kapcsán ül börtönben. A Fideszből a fotók alapján egyetlen ember, Hankó Balázs vett részt ezen az egyházi jellegű megemlékezésen, eseményen. Albert Enikő, Lendvai Ildikó és Zamecsnik Péter lesznek a vendégek, már itt is vannak, hamarosan kezdünk.
1: Nagyon érdekes vendégek, és jó

0: témánk, Feri. Maradjanak velünk a nézőknek, mondom, és maradjanak velünk ezen a héten, ez volt az Egyenes Beszéd, és jövünk még négyszer is a héten, úgyhogy számítok önökre. Jó éjszakát, viszlát!
1: Műsorajánló. Altév is tart a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pénteken újra hetek. Szigeti veszedelem. Drogvádak árnyékolják be a Sziget Fesztivált. Kinek az elnöke Baka András? Interjú Hak Péter jogtudóssal. Hol a határ? A mesterséges intelligencia két arca.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
3: 100 nappal ezelőtt választotta miniszterelnök ki a parlament Magyar Pétert, majd 3 napra rá megalakult az új kormány. Ön elégedett az eddigi teljesítménnyel? Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
4: Minden fideszes beadványt lesöpörd az Alkotmánybíróság. Érvényben marad a 17. alkotmánymódosítás. Akkor ez is pipa. Így reagált a miniszterelnök a döntésre. Továbbra is csökken a Duna vízszintje Paksnál. A miniszterelnök szerint kritikus napok következnek. 100 milliárd forintos spórolhat az állam az M6-os autópálya koncesszió felülvizsgálatával. Mészáros Lőrinc lehet az egyik nagy vesztes. Szentmisét tartottak az NK botrányban letartóztatott Busz Balázsért Óbudán. Az eseményen Hankó Balázs is megjelent. Mai vendégeink Albert Enikő, a Magyar Hang újságírója. Lenvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke. Zamecsnik Péter, ügyvéd.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
3: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön elégedett a kormány első 100 napos tevékenységével? 78%-a mondja a válaszadóinknak, hogy igen, elégedett, 22%-a, hogy nem. Köszönjük szépen, tart még a szavazás, úgyhogy szavazzanak bátran, küldjenek kommenteket, és majd megmutatjuk a végeredményt, és mutatunk majd néhány érdekesebb kommentet. Jó estét kívánok a kedves vendégeknek, köszönöm, hogy itt vagytok, itt vannak. Kezdjük egy rövid körrel, tehát a nap kérdésével kapcsolatban, ki mit gondol, nem egy szavas választ kérnék, de viszonylag rövidet, mert aztán majd más témával megyünk tovább. Tehát ki mennyire elégedett vagy elégedetlen?
5: használom akkor a számokat kicsit másképp. Mondjuk úgy, hogy 78%-ig elégedett vagyok, vagyis nagyobb részt és jelentős részben. Jónak tartom a fő irányvételt a külpolitikában, az Európával való viszony rendezésében. Jónak tartom a válságkezelést és annak kommunikációját, és jónak tartom a régi antidemokratikus neres intézményrendszer lebontására irányuló törekvéseket. Van, amit jobban sürgetnék, van, amit másképp csinálnék, de a zömmel elégedett vagyok.
3: Enikő?
6: Én úgy látom, hogy egy országért ebben körülbelül egyet, legalábbis mondjuk kétharmada. Én is úgy látom, hogy nem panaszkodhatunk. Itt pezsgő és izgalmas heteket, hónapokat éltünk az elmúlt mondjuk 3 hónapban. Valóban az ember azt érezheti, hogy végre megindultak dolgok, hogy valahogy visszaadta az embernek a reményt ez az új kormány, hogy elindultunk egy jobb irányba, amit Ildikó is említett, hogy például külpolitikailag ez egy nagyon fontos dolog volt, és egyébként, hogy amit egyébként talán sokan még kifogásolnak is, és talán ez lehet a hiány, hogy nem magasabb az elégedettség, de megindult egyfajta számonkérés, megindultak büntető eljárások, bár itt azért sokan mondják, hogy vannak még teendők, de abszolút egy jó irányt vett a kormány, jó irányt vett az ország, szerintem ez az általános benyomás, és többségében én is azt mondhatom, hogy elégedett vagyok.
3: Ügyvéd úr?
7: Egyet tudok érteni a hölgyekkel, ha most ezt a működést egy 10.000 méteres futáshoz hasonlítjuk, akkor az irány jó, mert a cél fele haladunk. Tehát legalábbis arra fele megyünk, amerre a cél van egyfelől. Másfelől még 1.000 méternél tartunk, tehát hogy mondjam, az eredményekre azért még várni kell, bár tudom, hogy az emberek türelmetlenek. Azonnal várnak eredményeket. Én nagyon sokszor elmondtam, ahol megnyilatkozhattam ebbe a kérdésbe, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Különösen nem a büntető vagy a polgári eljárások, azok hosszabb időt igényelnek, de még egyszer mondom, az irány jó.
3: Rendben, köszönöm szépen. Ezzel majd egy kicsit később foglalkozunk, és azért én felvetek majd egy-két dolgot, amire negatív válasz is adható, de most kezdjük azzal, hogy döntött az Alkotmánybíróság, és minden fideszes beadványt visszautasított. Nézzük.
8: Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások többek között Sülyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői cikluskorlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. A testület kimondta, hogy nincs hatásköre az alaptörvény módosítások tartalmi vizsgálatára, csak azt ellenőrizheti, hogy azokat az előírt eljárási szabályok szerint fogadták el. A döntésből az is következik, hogy Baka András Magyarország megválasztott köztársasági elnöke 19-én elfoglalhatja hivatalát. A bejelentésre reagált Magyar Péter miniszterelnök is, azt írta egy napszemüveges smiley kíséretében, totális örkény az Alkotmánybíróságon is. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát. Alkotmányos volt Sülyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Akkor ez is pipa, írta Magyar Péter.
3: Az ügyvéd úrhoz szólnak, kérdésem, volt annak reális veszélye, hogy alkotmányos válság alakul ki, tehát hogy az AB a Fidesznek ad igazat? Mert hogy hallottunk ilyen véleményeket.
7: Benedek Eleki mondavilágban, meg a csodaváró szarvas környékén ott lehetett, hogy volt, de egyébként nem volt.
3: Hát, tekintélyes jogászoktól hallottam ezt.
7: Tekintélyes jogászoknak hódolatomat küldöm, szóval ugye a Fidesz szónokai és megszólalói között sok jogi egyetemet végzett ember van. Hát hiányos a jogi tudásuk, mert azt, hogy legitim vagy illegitim valami, ezt nem egészen jól tudták interpretálni. Tudnilik a megválasztás miensége azt tette legitimmé ezeket a döntéseket, mert kétharmad hozta, megfelelt az eljárás jogi szabályoknak, úgyhogy persze nyilván, ugye most a Fidesz mondhatja, hogy önkény van, meg én nem tudom, mi minden van, Csak hát egyet ne felejtsünk el, ki is hozta ezt a szabályt, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhat tartalmi kérdést? A Fideszt. Már megint a saját fegyverével győzték le őket.
9: Még egy kérdés, aztán nem akarok jogászkodni, mert nem is vagyok jogász, de mintha a Fidesz azzal érvelt volna, hogy miután Sólyog Tamás eltávolítása nem az alaptörvényt módosítja, hanem egyetlen ember sorsáról szól, az nem tekinthető alaptörvénymódosításnak, és ezért kell visszadobni, nem azért, mert tartalmi ügybe beleszólnának.
7: Na most én is tudok különböző jópofa ötleteket mondani ezzel kapcsolatban, de maradjunk annyival, hogy ott azért az Alkotmánybíróságon a Fidesz által többségében megválasztott alkotmánybírók döntöttek így. Tehát nem arról van szó, hogy ott volt sok liberális, meg én nem tudom, mindenféle csúnya jelzőkkel ellátott bíró, nem. Egész egyszerűen a jogszabály alapján, amit részükre a Fidesz előírt annak idején, azt betartották, és akkor ez van tudomásul. Nem kell, hogy tetszen, tehát az természetes, de ez legális.
9: Öt külön vélemény volt egyébként Sólyog Tamás ügyében, azt hiszem 14 tagú a testület. Te mit gondolsz erről, Enikő? Akkor lezárhatjuk ezt az ügyet, illetve van egy olyan érvelés, hogy ha ez most megesett Sólyog Tamással, akkor senki nem érezheti magát biztonságban.
6: Ha már a külön véleményt említett, szerintem akkor ott érdemes kiemelni én csak belenéztem, de egy ilyen abszurd vonulatot, amikor Polt Péter az Orwelli 1984 című regényre hivatkozik, és azt mondja, hogy ez az iskola példája, ami most megvalósul a kettős mércének. Tehát az ember ilyenkor ugye csak áll és néz, hogy az az ember, aki a kulcsfigurája volt ennek az elmúlt 16 évnek, aki ugye nyakig benne volt abban, hogy leépült a jogállam, hogy teljesen nyilvánvaló korrupciós ügyekben nem indultak eljárások, hogy a fékeket teljesen leépítették, és akkor ő most arról beszél, hogy addig, amíg ők épített, vagy ők használták ezeket a szabályokat, addig az a jogállam érvényesülése volt, most hirtelen ez a totalitárius államnak a megvalósulása, tehát, hogy hát a külön véleményekről körülbelül ennyit, ugye, ahogy emlékszem, Handó Tünde volt még, aki csatlakozott hozzá, illetve Áder János korábbi hivatalvezetője, Haszonicsné Ádám Mária.
9: Igen.
6: Hát valahol ugye nekik ilyen hivatali kötelességüknek érezhették, hogy el kell mondani, és valahol a morális fölényüket talán ezzel még utoljára ki tudták fejezni, mert ugye hamarosan például ugye Polt Péter esetében lejár ez a hivatal, de ez például az 1984-es hivatkozás is egyértelmű, hogy itt ugye ez nem egy jogi hivatkozás volt, nem egy jogi utalás, hanem abszolút egy politikai narratív, egy politikai kiszólás. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy ügyvéd úr is mondja, tehát formai okokból lehetett volna csak elutasítani, ilyen nem állt fönt, saját maguk hozták 2013-ban ezt a módosítást, hogy nem tehetett mást az Alkotmánybíróság.
9: De Ildikó, mint egykori gyakorló politikus, a politikában nagyon sok minden előfordult, tehát valóban az üléspont határozza meg az álláspontot, tehát hogy ami gyakorlat volt valakinél kormányon, azt teljes, már-már olyan szintű meggyőződéssel támadja ellenzékből, hogy szinte elhiszi az ember. Tehát, hogy ez legitim a politikában, nem?
5: Hát, ha arra gondol, hogy a Fidesz most azért adta be ezt a beadványt, mert elhitte, hogy ez sikeres, akkor ezt cáfolnám, valóban jogász emberek ülnek ott, politikai akcióra volt szükségük, és más nem tudtak kitalálni ebben a helyzetben, amíg még egy kicsit lebegtethetik a döntést, mint az Alkotmánybíróság.
9: De mit értek el vele? Hát így rosszabb a helyzet, mint hogyha nem adják be ezeket a beadványokat,
5: azt
9: nem?
5: Hiszem, hogy ők most napról napra gondolkodnak, hogy minden nap nem találták ki a végső stratégiát, ezt sokszor sokan elmondták ebben a műsorban is. Minden nap akarják a jelenlétüket valamilyen módon demonstrálni. Ez most két hétig, vagy nem tudom meddig jó volt, ennyi. Most kitaláltak mást, hallom valamelyik jelesüktől, hogy az új köztársasági elnök Baka András voltak éppen egy komcsi, most nyilván majd ez jön és hasonlók, de arra az ellenérvre valóban felelni kell, hogy akkor így járhat-e mindenki. Azt mondanám, hogy járjon így mindenki, aki az alkotmányos kötelességét durván megszegi. Itt tudnélik, erről volt szó, itt nem egy kormányváltás volt, az alkotmány alaptörvény két feladatot ír elő a köztársasági elnöknek, a nemzeti egység hát reprezentálását, illetve az alkotmányos demokratikus rend fölötti őrködést. Kérdem én, melyiket tartotta be? Az ilyen ember tényleg készüljön rá, hogy ilyen vagy amolyan jogi eszközzel, de nem ülhet az idők végtelenségig a kényelmes székében.
3: Volt még egy negyedik beadvány, amit már pénteken visszadobott az AB, a kekvák visszacsinálásának a megakadályozása, tehát hogy ez így rendben van, hogy visszaállamosítják a kekvákat. Enikő, el kéne magyarázni egy átlagpolgárnak, hogy mi a jelentőség ennek, van egy 3000 milliárdos vagyon például náluk, akkor te honnan futnál neki?
6: Szerintem érdemes lenne gyakorlati példából egy adott kekvából kiindulni, ott van például az MCC. Az MCC esetében ugye ez volt a fennen hangoztatott cél, hogy a tehetséggondozás, a fiatalok már középiskolától, de aztán különösen egyetem esetében a gyerekek tehetséggondozása. Felmerül a kérdés, hogy miért volt ehhez szükség? Villákra, kastélyokra, luxus ingatlanokra, kikötőre, hatalmas vagyon felhalmozására. Tehát, hogy jött össze ez a kettő? Miért volt szükség mondjuk a Libri-re? Miért volt szükség számtalan olyan vagyonelemre, ami nem annak a szolgálatába volt állítva? Úgyhogy szerintem a gyakorlati példák egyes kekvák esetében az a legnyilvánvalóbb, hogy nem érhette ezt így el a célját, vagy megnézzük például, hogy a gyerekek, akik ilyen egyetemre jártak, azok a diákok, ezért nem mehettek Erasmusra például. Tehát, hogy akkor hol volt az a végső cél, mi volt az a cél, mi volt az a hatalmas eredmény, amit ezzel megvalósítottak. Valójában ez csak egy bizonyos szűk körnek volt jó, és a tehetséggondozásra ezer más lehetőség lenne.
3: Ügyvéd úrta, meg annyi vagy, van ez hozzáfűzni?
7: Igen, szóval, hogy tisztállásunk, a kekvákból azt a pénzt veszik vissza, amit az állam rakott bele, tehát amit magán személyek, vagy én nem tudom, bárki egyéb berakott, az ott van, az abból legyen boldog, és csinálja a dolgát. De amit az állam, a mi pénzünket, a közös pénzünket, nem biztos, hogy megkérdeztek bennünket, hogy mi mit szeretnénk ezzel csinálni, már az átlag állampolgárokat. Tehát ezt veszik vissza, és ami ennél szerintem egy fokkal még fontosabb, hogy jövő őszig az egyetemektől veszik vissza.
5: Ez a lényeg.
7: Sokkal fontosabbnak tartom, mert az valóban hazánk jövőjét szolgálja, a jövő értelmiségét, tehát oda bebetonoztak embereket, akik hát odavalók vagy nem, erről most ne nyissunk vitát, de minden esetre azt kíváncsian várom, hogy azok után az egyetemek visszatérnek-e abba a normális működési rendbe, ahol voltak egyébként, és hosszú ideig is nevelték a fiatalokat.
5: És az egyetemekkel példáloznék valóban a te példád mellett. Emlékezzünk arra a vidéki egyetemre, ami elkótyavetyélte az államtól kapott pénz egy részét, és a diákok és tanárok fogják ennek a levét meginni. Emlékezzünk a színművészeti ostromára, hogy miféle embereket, miféle szemléletű kuratóriumi elnököket hoztak oda. Aki látta itt éppen az ATV-ben a volt kuratóriumi elnök Vidnyánszky interjúját, annak szerintem nem kell olyan sokat magyarázni a kekvák kuratóriumának összetételéről.
3: Volt még egy döntés, nevezetesen, hogy 70 év lesz az Alkotmánybíróságban a korhatár. Ez szakmailag indokolható, vagy arról van szó, hogy például így Polt Pétert ki lehetett innen iktatni?
7: Azt nem merném 1000%-ig alátámasztani, hogy szakmailag indokolható, nem, mert ismerek én olyan jogász professzorokat, akik elmúltak 70 évesek, és kifogástalan alkotmánybírók lennének, tehát önmagában csak ezt nem merném kijelenteni. Az biztos, hogy volt egy mögöttes szándék, és ez gyakorlatilag egy egyszerűbb megoldásnak tűnt, mint most kitalálni, hogy egyébként meg buta, nem ért hozzá, rosszul csinált valamit, az jóval nehezebb lett volna. Én inkább emellett voksolnék, ha lehet.
3: Jó, és akkor a negyedik Enikő hozzád szól, hogy tehát három cikluson át lehet képviselő egy parlamenti képviselő, és ez már most is érvényes, tehát aki most kitölti a harmadik ciklusát, már nem is választható. Erről mit gondolsz? Mert erről azért elég nagy vita volt, hogy ez így nem korrekt.
6: Szerintem le kell szögezni, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek a döntések mondjuk kiállnák-e egy alaptörvényi tartalmi vizsgálatnak a próbáját. Tehát elképzelhető, és vannak abszolút érvek amellett, hogy már pedig amikor arról van szó, hogy hogy kit lehet választani, akkor ezek a korlátozások nem felelnek meg annak, hogy ez alkotmányos vagy sem. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy formai szempontból vizsgálhatta csak az Alkotmánybíróság, ugye teljesen kiüresítették az ő kontroll lehetőségeit, úgyhogy ez majd egy következő, amikor beindul az új alkotmányozási folyamat, ezt mindenképpen szerintem vizsgálni kell, és valóban szükség lesz erre szakmai és társadalmi párbeszédre is, hogy ezeket, amiket most elfogadott az Alkotmánybíróság, illetve nem tudta meg torpedózni, mert nincs erre lehetőség, hogy ezek valóban alkotmányjogilag elfogadhatóak-e.
5: Szabad ehhez, én speciál a három mandátumos korlátozással nem is föltétlenül értek egyet, nem ez a legnagyobb kérdése azért a magyar demokratikus rendszer. De van az a bölcs magyar szólás, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele, ahogy ezt elmondtad, elmondtátok, a Fidesz találta ki, hogy ne lehessen tartalmilag vitát nyitni erről. Hát tessék, akkor most kiabálhat a veremből, nem változtathat ezen.
7: Egy történelmi példát azért hadd mondjak, egy gróf Andrássy nem azért ment a magyar parlamentbe, mert meg akart gazdagodni.
5: Hát ez az.
7: Szemben itt elég sok képviselő úgy gondolta, hogy élete végéig ott elüldögél, megkapja X összege, ha ott van, ha nincs ott, ha szól, ha nem szól, ha hozzáért, ha nem. Szóval ennek véget kell vetni. Most miután olyan alapon, hát nyilván nem lehet megmondani az embereknek, hogy Kis Pistára ne tessék szavadni, ellenben a Nagy Jóskára, meg igen, hát ilyet nem lehet csinálni. De azzal, hogy ezt korlátozták, én ebben semmi Istentől elrugaszkodott dolgot nem látok. Ez 12 évet jelent. Legyen elég, és akkor utána tessék visszamenni a szakmába, már amelyiknek van, és tessék ott boldogulni, mint mindenki más boldogul a tehetsége, a szorgalma, meg mit tudom én mi alapján. Ja, hogy az nem megy, hát ilyen az élet.
5: Hát Istentől nem elrugaszkodott, nem akarok nagyon belemenni, tehát én is azt mondom, hogy így is lehet, meg amúgy is lehet, csak attól félek, hogy aki tényleg meggazdagodni megy a parlamentbe, az a harmadik ciklusában halálra fogja lopni magát, mert úgy is tudja, hogy már nem mérettetik meg, de ez részletkérdés.
7: Hát ha tudja, és ha nem hoznak olyan szabályokat, és például ugye ez is arról lehet. Is szó van, hogy a képviselők vagyonbevallásait egy picikét komolyabban kell venni, mert ugye a szomszédasszony nevén is volt, már nem tudom, Istállótól kezdve Zebra Farm, szóval ezeket mind komolyabban kell venni, és ha komolyan veszik, és ennek lesz következménye, hogyha nem vallok be valamit, és
5: akkor
7: nem fog ennyit lopni, talán. Bízunk benne.
9: Tehát akkor indulhat az alkotmányozási folyamat. Ezzel kapcsolatban két dolog érdekelne engem, hogy vajon lesz-e egy arányos kétfordulós választási rendszerünk ismét, illetve eljutunk az államfő közvetlen megválasztásáig, nyilván, ha majd Bak András ciklusa letelik, vagy ideje. Ki mit gondol erről?
5: Én a közvetlen választásban vagyok biztosabb, arra egyértelműbbnek látszanak a szándékok, miniszterelnök is erre hajlik, közvéleménykutatások szerint az ország is erre hajlik, tehát ott nem nagyon tudok olyan szempontot, ami most ennek nagyon komoly érvekkel ellene menne, hogy lesz-e kétfordulós választás vagy nem, erre nem vennék mérget. Biztos, hogy valamilyen módon a cél az, hogy egy plurálisabb politikai élet jöhessen létre, de ez lehet az arányos választás eszközeivel is, lehet kétfordulóval is. Én nem tudom megmondani, mi lesz a vége.
9: Enikő, Melétei Barna Márton mondott egy nyilatkozatot, miszerint ők nem szeretnék, hogy a jövőben bárki kétharmaddal kormányra kerüljön. Magyar Péter ezt nem pont így látta, azt mondta, hogy ilyenről nem volt egyeztetés, úgyhogy ebben nem tudott nyilatkozni, csak ellentmondott a képviselőjének.
6: Igen, érdekes, hogy említed ezt a megjegyzést, de azért ezen kívül túl sok vita vagy kormányzati utalás azért nem volt egyelőre arról, hogy mit gondolnak a választási törvény vagy az egész választási rendszer átalakításáról, úgyhogy csatlakozva Ildikóhoz, én is azt gondolom, hogy ez még elég kiforratlan, és nem látjuk, hogy milyen irányba indulna el ez a változtatás, vagy egyáltalán mi a kormányzati akarat itt ezen a téren. A közvetlen elnökválasztás szempontjából viszont elég sok utalás volt, elég sok nyilatkozat, és én azt érzem a közhangulaton is, hogy van erre igény, hogy legyen egyfajta erőteljesebb, egy határozottabb felhatalmazása a köztársasági elnöknek azáltal, hogy az emberek megválasztják.
7: Ez mind szép és jó, és egyetértünk, és ki is jelöl majd jelölteket? A pártok. Hát nem a Mari néni meg a Lehel piacon a kofán fogják mondani, hogy ja, hát a Józsikát jelöljük már köztársaság elnöknek, mert olyan szép paradicsomot árul. Most elnézést, hogy karikírozom ezt a dolgot. Hát ugyanúgy a pártok fognak jelölni XYZ, arra érdemes remélhetőleg arra jövő embereket. Abból választhatunk mi. Na de bocsánatot kérek szépen. Így is a pártok képviselői szavazzák meg, hogy ki legyen meg új is. Tehát én nem... Jól hangzik, közvetlenül válaszunk elnököt. Most ugye volt egy felsülés itt a államfő választás kapcsolatával, és minden tiszteletem Polgár Judité, aki ezt egy zseniális módon oldotta meg. Ennek mi értelme van? Tehát ez valahol gyengíti azt a hatalomba vetett bizalmi indexet, amit nem biztos, hogy gyengíteni kellene, de még egyszer mondom, így is, úgy is, hát az emberek óhaját, elképzelését a pártok közvetítik, ezért vannak, ezért választjuk meg őket, nem azért, hogy már valaki üljön be, mert kinn esik az eső, tehát nyilvánvaló, hogy itt megint abba fogunk belekerülni, hogy akit jelöl, azok közül választhatunk. Na most mi ezzel a probléma a választási rendszerek? A győztes kompenzáció. Ez a probléma. De ezt megint a Fidesz hozta be, könyörgöm. Tehát itt nem valami, nem is tudom, miről van szó, ezt el lehet törölni. Hogy most ez két forduló, vagy egy, vagy ennek olyan nagyon nagy jelentőségét én nem látom. Már csak azért sem, mert emlékezzünk vissza, amikor Kérföldrós volt egy ügyvéd kollega, bizonyos dr. Tordján József, ha jól emlékszünk rá, aki mondta, hogy ő tette a Viktor fejére a koronát, majd ő is fogja levenni. Hát hogy ebből mi lett, ezt most hagyjuk. De minden esetre az se biztos, hogy mindegyik megoldásnak van jó oldala, nyilvánvaló, meg van rossz oldala is. Hát ezt majd eldöntik, de hogy ez az alkotmányozás nem egy év alatt fog lezajlani, abban én biztos vagyok.
9: Igen, hát ez Baka András is mondta, hogy ez egy több éves folyamat kell, hogy legyen. Kedves nézők, ennyi volt az első rész, a szünet után azzal folytatjuk, hogy 100 napja választották miniszterelnökké Magyar Pétert.

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy jeles nap ez a mai, ugyanis éppen 100 nappal ezelőtt választotta meg a parlament miniszterelnöké Magyar Pétert, majd 3 nappal később megalakult a Tisza kormány. Mutatunk egy grafikont róluk, itt látható, tehát 16 minisztere van Magyar Péternek, és 98. napja kormányoznak. Ezzel folytatjuk nevezetesen, hogy értékelik a kedves vendégek ezt a 100 napot. Azért mondok néhány eseményt. Magyar Péter a miniszterelnöki választásakor megmondta, hogy az Orbánkor bábok mondjanak le május végéig. Volt egy hatalmas buli a Kossuth téren, nem tudom, még rémlik-e a kormányalakítás után. Aztán a minisztériumokat bejárták a sajtóképviselőivel, mint a luxus hotelekben járnának. Volt egy átadás-átvétel, ott Magyar Péter nagyon csúnyán, hát mondjuk így lealázta az előző kormánytagja, hogy sokak örömére megállapodtak az unióval 6000 milliárd befagyasztott pénzünk hazahozataláról, tisztítótűz, MTV átalakítás, nem hinném kommentel. Szóval nagyjából ezek, amik így nekem beugranak, de akkor kezdjük az értékelést.
2: Hát ez egy roham tempóban végig szaladt 100 nap volt, szükség is volt rá, hiszen ha más nem, említetted is, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényhozás és intézkedések eszméletlen tempót követeltek, de eszméletlen tempót követelt az is, hogy a szervezeti föltételei egy igazságtételnek a vagyonvédelmi hivatal és egyebek formájában föl tudjanak állni, hogy egy új médiatörvény szülessen, és akkor a 100 napnak a végébe nem várt vagy nem kívánt módon még egy hatalmas természeti válság is bejött. Tehát nem cserélnék ezzel az elmúlt 100 nappal, vagy a 100 nap kormányzati munkájával, de úgy tűnik, hogy szaladnak ugyan a maguk teendői és ígéretei után, de eddig bírták a tempót.
1: Kinek ad elég levegőt szerinted, Enikő Magyar Péter? Mondjuk Vitézi Dávidot kiemelhetjük, ő nagyon jól megcsinálta magát, ha fogalmazhatok így, de szerintem van egy-két miniszter, akiről még nagyon tudnánk mondani bármi konkrétumot is.
3: Ez igaz. Nyilván annak nehezebb dolga van, akinek mondjuk a semmiből kell felépíteni egy minisztériumot, de hogyha mondjuk a 100 napról beszélünk, és amiket említettél, ezek nagyon látványos dolgok voltak, hogy az elején még ezt az abszolút filmszínházzal jellemezte, meg Facebook kormányzás, meg hasonló jelzőket kap meg Magyar Péter, de én azért azt is kiemelném, ami esetleg a háttérben zajlik. Tehát például nagyon fontos szerintem, ami mondjuk a gyerekvédelem kapcsán történik. Mostanában foglalkoztam vele, és egyébként látszik, hogy egyre inkább a médiában azért lehet erről olvasni, de nem kap olyan nagy nyilvánosságot például, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium és azon belül Gyurkó Szilvia vezetésével egy csapat elindult egy ilyen gyermekvédelmi országjárás, aminek az a célja, hogy feltérképezzék a tegyeszekhez delegáltan, tehát oda mennek el megyénként, régiónként, és megnézik, hogy mi is a valódi probléma, mi az, amivel foglalkozni kell, hogy lássák, hogy tényleg mi a valós helyzet, és hogy ennek megfelelően kezdjék el a gondolkodást, hogy mire van itt szükség, mert ugye ez az egyik legfontosabb, vagy legalábbis ugye ebből indult ki valahol ez a változási rend igény. Tehát, hogy vannak itt olyan dolgok, amik nem olyan látványosak, nem olyan fenszik mondjuk a választópolgároknak, nem lehet úgy eladni a Facebookon, de nagyon fontos, hogy zajlanak, vagy szerintem ide sorolhatók egyébként az oktatás terén elindult változások is. Tehát, hogyha az ember kicsit belássa magát, látszik, hogy azért Lannert Judit minisztériumában nagyon komoly szakmai
1: munka indul. Ez a 14 pontos ajánláscsomag, ami talán jövőtől már életbe is léphet.
3: Tehát szerintem ezeket is, amikor arról beszélünk, hogy 100 nap, nem csak azokra érdemes figyelni, ami a Facebookon felvillan, és sokan követik, és lájkolják, hanem azt is, hogy a mélyben, vagy esetleg egyes minisztériumoknak a munkacsoportjaiban milyen fontos munka zajlik.
1: Az ügyvéd urat idegesíti ez az úgynevezett Facebook kormányzás? Tehát, hogy Magyar Péter 0-24-ben beszámol mindenről is?
4: Most miután... Nem tudom, hogy nagy titkot árulok-e, nem vagyok Facebook. Rajta a Facebookon. Ugye engem különképpen nem érdekel ez egész történet, de válasszuk külön a külcsint meg a belbecset. Ez két külön dolog. Az, hogy itt, nem tudom, ilyen közösségi social media platformokon mi zajlik meg, mi nem zajlik, annak van sok köze, az effektív kormányzáshoz nincs. Ez kétségtelen tény. Az viszont igaz, hogy az miniszterek először rendet kell, hogy rakjanak a minisztériumba, vagy csontvázak tömkelege dől ki. Hát hogy kezdjek el dolgozni egy olyan minisztériumba, ahol azt látom, hogy mínusz az eredmény, ott egy mínusz jel van a szám előtt, a költségvetési szám előtt, és semmi nincs rendben. Az ég egyadta világán semmi nincs rendben. Na most ez megint, tudom, én is azt szeretném, a hónap minden rendben lenne. De ez így nem működik. Tehát ezt tudomásul kell venni. Minden egyes minisztériumban elkezdődtek a feltárásai azoknak a mulasztásoknak, hibáknak, anyagi jellegű kérdéseknek, mert hát olyanok is voltak, mert foglalkoztattak itt, jó, hogy nem a újszülött gyerekét a fideszes képviselőnek, mert már azt is lehetett foglalkoztatni lassan. Szóval ezeket meg kell először állapítani, és hozzáteszem, közölni kell a közvéleménye. A gyerekek, ezt csináltuk X nap alatt, pont. De, és akkor itt jön a de. De emellett, ami nagyon fontos volt, a külügyminiszterünk, hogy dolgozik, azt érezzük. Hát hogy ne éreznénk, Orbán Anita dolgozik. Itt volt, ott volt, kapcsolatot épített, megpróbálja a V4-eket rendbehozni, és még egy csomó mindent. Dolgozik a pénzügyminiszterünk, dolgozik Vitézi Dávid, és dolgozik az energiaügyi miniszter. Szemmel láthatóak, tehát látjuk, hogy most nem csak Paks, minden egyéb. Ezt látjuk. Az, hogy most nem látjuk az önkormányzatokkal foglalkozó minisztériumot, hát dolgoznak javaslatokon. Nem úgy van, hogy bemegyek egy minisztérium, és akkor holnap kitalálom, hogy hogy működjön ez az ország. Tehát azért itt vannak feladatok, én azt gondolom, hogy tisztességesen nekiláttak ezeknek, egy picit legyünk türelmesek. Egyébként még csak megismételni tudom magam, az irány jó, vállaltak, nagyon sok mindent vállaltak, rettentő sok mindent. És most tegyük a szívünkre a kezünket. Hát az emberek döntő többsége nem lepődik meg, hogy milyen csontvázak zuhannak ki? Hát elgondolni nem gondoltam el, hogy ide ennyi pénz, oda annyi pénz, és mind a mi pénzünkből. Hihetetlen. Azt gondolták itt bizonyos emberek, hogy soha, semmikor senki nem fogja megkérdezni, hogy tessék már mondani, mire tetszett költeni itten milliárdokat. Lásd, és nem csak az NK-ról beszélek, itt más minisztériumok is élen jártak ebben.
1: Ugye, hát ott már misét mondanak.
2: Bocsánat, igen? Azért a Facebook kormányzása, mert ez egy gyakori vád, egy percet még hadd szálljak annyiban, hogy ez nem csak Magyar Péter alkatából fakad, abból is szeret szerepelni, de aki nem szeret szerepelni, az ne akarjon politikai vezető lenni, hanem a mostani politikai szakasz kényszeréből is. amíg ennyi válságot kell kezelni az itt maradt csontvázaktól a most jövő válságokig, addig nekik a kormánynak szüksége van arra viszonylag széles népfrontra, ami a választáskor összejött. Ezt a széles népfrontot folyamatos kommunikációval kell beavatni és aktivitásba tartani. Ez tehát most rendben van, később majd kialakul.
1: Ja, akkor még ennélkül egy kérdés, szoktalak látni a kormány szóvivői, kormány, hát a sajtótájékoztatókon, amelyet Magyar Péter tart többnyire, hogy milyen hangulatot tapasztalsz ott, illetve milyen érzés uralkodik el, amikor mondjuk megszólal egy most ellenzékinek számító média, vagy médium munkatársa, és kapja az ívet, tehát először a miniszterelnök minősíti a megszólalónak a cégét, és utána válaszol a kérdésre.
3: Én úgy látom, hogy nem az szokott történni, hogy mielőtt mondjuk szót kap egy most ellenzéki média képviselője, már is minősítve vannak, vagy kérdéstől függetlenül, hanem jellemzően olyan a kérdés, hogy az emberbe tényleg ilyen zsigeri, hogy is mondjam, összeszorul az ökle néha, hogy amikor tényleg fontos kérdések vannak, és válsághelyzet, és energiabiztonság, és vészhiány, és minden, hogy akkor olyan dolgokra próbálnak rá kérdezni, vagy olyan dolgokra próbálják elvinni a témát, ami egyszerűen nem odavaló. Most nem csak kormányinfó, de akár, hogyha azt nézzük, visszautalok megint a gyermekvédelemre, vagy akár ugye a kegyelmi ügyre, vagy tehát amikor arról van szó, hogy milyen problémák voltak a gyermekvédelemben, és ezt föl kell tárni, ugye erre egy parlamenti vizsgálóbizottság is alakult, és akkor kijövünk ebből a bizottsági ülésről, kijövünk, és a sajtónak mondjuk a fideszes képviselő elkezd arról beszélni, hogy milyen egyéb anomáliák merültek itt föl, és akkor ugye a Bangós Anyika ügyéről elkezd beszélni, amikor nem is erről van szó, és megkérdőjelezik, hogy egyáltalán miért mondja azt a bizottság, hogy a problémákat kell feltárni, hát előre prejudikál, hogy problémák voltak, tehát mint hogyha nem is egy nyelvet beszélnénk. Hát a kormány szóvivői tájékoztatók azok ugye nekünk, magyar hangújságíróknak abszolút egy teljesen újszerű műfaj, mert hogy eddig évekig próbáltunk bejutni, és soha egyetlen alkalommal sem engedtek be, és döbbenet, hogy például amikor itt volt a pápa, és még akkor sem engedtek az akkori sajtótájékoztatóra, tehát hogy nem is tudom, jellemzően helyhiány volt, de általában meg sem indokolták. És azért ez felszabadító érzés, hogy akkor ott lehet az ember, és legalábbis heti két kérdésére választ kaphat.
4: Megindokolták, mert azt mondták, hogy baloldali média túlsúly van. Megindokolták, ezért nem hívták meg a baloldali média képviselőit.
1: Még ha nem is baloldali.
4: Azért a miniszterelnökünk azért az ívet adja, amikor azt mondja, hogy Rémhír TV, tehát azért van azért...
3: Van egy alaphangulat,
4: igen, azt hogy ne, de hogy azért... Ne. Mondjuk ennek van is alapja, mert én megmondom, most megint egy beismerő vallomást teszek, néha bekapcsolom, és már ezt a televíziót, és elcsodálkozom, te jó Isten, ezek nem vették észre, hogy valami történt itt április 12-én, komolyan mondom, tehát olyan dolgokat mondanak abba a tévében, hogy én elcsodálkozom, na erre Magyar Péter azért szokott néha.
3: Kicsit. De láthatóan az a taktika, hogy provokálni igen, akarnak, hogyne, és egyébként kihozni őt a sodrából, és akár visszaszólni mikrofon
1: nélkül. Ez sikerült? Tehát érzelmi alapon válaszol, amikor ilyeneket mond, vagy racionális alapon tudva, hogy
3: én azt hiszem, hogy igyekszik ő ezt higgadtan kezelni, de azért néha visszaszúr még utána más kérdés megválaszolása közben is. Uh-huh. De látszik, hogy ez a taktika, hogy kihozni a sodrából, hogy provokálni, hogy éles kérdéseket föltenni, hogy olyanokat, amik nyilvánvalóan sokszor alaptalanok, olyanokat még ütni és még tovább
1: vinni. Hát így indult, a vége van kicsi neve, elhíresült jelenete, de sikerült. Köszönöm szépen, akkor most nézzük a nap kérdését, tehát így szólt, ön elégedett a kormány első 100 napos tevékenységével? 79-re módosult az igenek aránya, 79% a szavazóinknak elégedett, 21% nem. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívak voltak, szavaztak. Ismertetnék 5 érdekes kommentet. Erika, nagyon sokat végeztek, és még többet is beváltottak volna a kampányban tett ígéretekből, de beletenyerelt az energiaválság helyzet. De haladnak lépésről lépésre, ahogyan ígérték. János, Igen, de nem kellene napi szinten foglalkozni az ellenzékkel, és fel kellene gyorsítani az elszámoltatást. Sándor, nem vagyok vele elégedett, nem kormányoz, hanem mindenkit utasít, megaláz, nem egyesíti a nemzetet, hanem egyre jobban szétszakítja az eddig is szemben álló társadalmi csoportokat. Erika, nekem 8, eddig se volt jó nekünk, ezután se lesz, 0 fizetés, minden drágul, totál mindegy. És végül Anna, igen, mert ebben a 100 napban többet tett, mint Orbán 16 év alatt. Csak a fideszesek keseregnek, mert valószínűleg anyagi hátrány érte őket, elzáródott a könnyű pénzcsap. Köszönjük szépen, megyünk tovább a következő témára, az energiakrízisre, a miniszterelnök szerint újabb kritikus napok jöhetnek.
5: Gőzerővel zajlanak a munkálatok itt mögöttem a Dunanapaksi atomerőműnél. Szakemberek tucatjai dolgoznak itt. A fennéküszöb kiépítése jelenleg is tart, ez akár több hetet is igénybe vehet. Ezzel párhuzamosan a bárkák süllyesztése is folyamatban van. Mindezek az erőmű biztonságos és folyamatos működését célozzák. A tűző napsütésben nem csak a vízügyesek, de a honvédség tagjai is megfeszített tempóban dolgoztak. A miniszterelnök szerint kritikus napok következnek. Kedden és szerdán 14-15 cm-re csökkenhet a vízszint. Az utolsó előtti turbina lekapcsolása hétfőn napközben 9 cm-es vízszint különbségen múlt. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, levelet kapott Orbán Győzőtől, Orbán Viktor idesapjától. Majd hozzátette, a bánya tulajdonos hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra.
1: És azt is írta a miniszterelnök, hogy csak szólok, a kő nem lesz az új búcsú cédula, tehát ez azt jelenti, hogy ezekkel a felajánlásokkal nem lehet meg nem történté tenni a korábbi bűnöket, legalábbis ha ilyen teológiai alapról próbálom dekódolni az üzenetet. Az volt egy érdekes meghívó, hétvégére meghívta Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót is Magyar Péter, és hát egyikük sem ment el, de Orbán... Semmilyen Zsoltot is.
2: Megint kifelejtik, szegény KDM.
1: Elnézést, még tudatosítani kell, hogy ez egy külön önálló párt, egy mérhetetlenül népszerű alakulat, szó szerint időnként. Viszont Orbán Viktorról olyan fotók jelentek meg, hogy ő Horvátországban nyaral. Tehát ez így kommunikációsan, ez egy csapdahelyzet, csapda előkészítése volt Magyar Pétertől?
2: Hát azt nem tudom, hogy direkt csapda volt-e, minden esetre ez egy olyan kommunikációs helyzet lett volna, amiből nem jöhettek volna jól ki az ellenzéki pártok vezetői, azon tehát nem csodálkoztam, hogy nem mennek el. Azon se vagyok megbotránkozva, hogy Orbán Viktor Schmidt Máriával és Tán Rogánnal, vagy nem tudom kivel, Horvátországban nyaral, mert itthon úgyse tudna mit csinálni. Egyet hiányolok, amit kintről is megtehetne, és a pártvezérek, akik itthon vannak, itthonról is legalább annyi együttműködést tanúsítsanak, hogy mondják azt, hogy kedves lakosság, most ha ránk szavaztál, akkor is légy szíves, teljesítsd a kormány kéréseit, mert most közös a baj, most mi is segíteni akarunk. Ez a mondat, ha akár Horvátországból hangzik el, nekem onnan is jó lenne, de anélkül nagyon hiányolom.
1: És az, hogy Toroczkai László nem ment el, az nem hiba? Nem lett volna számára ez hasznos, hiszen őt nem lehetett volna azzal a helyszínen vádolni, hogy ti nem csináltatok semmit 16 évig, mert nem volt kormányon.
4: Ne, ez kétségtelen. Elküldte ezt az energiajogász kollégát, akit köztársasági elnök jelöltnek jelöltek. Aki elment, ezzel nincs is probléma, de olyan butaságot beszélt, olyan hiányosságra hívta fel a figyelmet, már rég teljesítettek, vagy csinálják. Tehát komolyan mondom, tehát bohózatba illik bele. Most, hogy mondjam, én 45 éve, 46 éve jogász vagyok, de nem venném magamnak a bátorságot, hogy mondjam, ilyen vízállás jelentésekkel, meg a Duna vízszintjének az emelésével kapcsolatos tudományos magyarázatokat mondjak, tehát innen is üzenném a kollégának, maradjon a mindenki a kaptafánál, és akkor az egy szerencsés dolog. Ráadásul, ha meg már nyilatkozik, akkor ezt, hogy tájékozódjék, és akkor azt mondom, utána rendben van, természetesen politikailag idézőjelben meg lehet ezt is magyarázni, de így nem. Én egy picikét, illetve maximálisan egyetértek azzal, amit Ildikó mondott, tudnilik, a villamos áram az nem csak a Tisza szavazókhoz jut el a háztartásokba, hanem a másik brigádhoz is, a Fideszre, vagy aki nem szavazott egyikre se, a Mi Hazánkra, vagy Bánom is én kire. Tehát valóban így van. Az áram, az közös. Hát,
1: bocsánat, az energiajogász az egy új fogalom, vagy csak én nem tudtam, hogy van ilyen?
4: Nem, szakos, a jogász szakmán belül is én büntető jogász vagyok. Tehát én tőlem mondjuk most kérdezének vállóperes dolgot, megmondom, nem értek hozzá elnézést. Tanultam valamikor, nem tudom, x évvel ezelőtt az egyetemen. De a szakma is annyira polarizálódott, hogy egyes szakterületekre igen, vannak külön erre felkészült jogász kollégák, energiajogász is van, de az nem azt jelenti, hogy akkor a paksi erőmű működéséhez már mindjárt értek.
1: Nem, én ezt azért kérdeztem hátsó szándékkal a fejemben, mert akkor lehet, hogy energiajogász el tudná nekem mondani, hogy miért fizetek több rendszer használati díjat a villanyszámlában, mint amennyi maga az áram.
4: Jogos,
1: de akkor most hát tudom, hogy hova kell.
4: És kinek fizetjük hát
2: azért kérdezik. Ezzel az energiajogással Torockaiék hát megtalálták sarva közt a tőgyit, mert sikerült egy klímaszkeptikus energiajogást találniuk, aki korábban ilyen kijelentéseket tett, most, amikor a klíma minnyájunkat fejbever.
1: És akkor itt vannak a felajánlkozók. Kommunikációs szempontból ez megint csak egy picit csapdahelyzetnek tűnik, nem? Hogy Garancs István cége 10 000 tonna követ ajánlott fel, Orbán Győző nagy mennyiségű követ, és Magyar Péter rögtön visszalőtt, nem azt mondta, hogy köszönjük, hanem hogy de ez nem búcsú cédula.
3: Hát az biztos, hogy amellett, hogy folyik a válságkezelése, politikai kommunikáció szempontjából ez egy zseniális húzás volt egyébként, hogy ő név szerint felszólította ezeket a ugye neres oligarchaként ismert vállalkozókat, hogy akkor ideje lenne segíteni, és valahol nehéz is ezt megkérdőjelezni, hogy jó vagy rossz ötlet volt. Egyrészt azért, mert már is felajánlottak, ugye volt olyan, amelyikük néhány órával a felhívás után felajánlott x tonna követ, de azért is, mert látszik, hogy folyik a politikai kommunikációnak a folytatása is, tehát nem csak arról van szó, hogy akkor mi most itt a válságot kezeljük, hanem azért a politikát is csináljuk, és megnevezzük ezeket az embereket, és esetleg valahol pellengére is állítsuk, mert valahol az emberek jogosnak érzik szerintem, hogy akik 15-16 évig nemzeti tőkés osztályként ugye építve voltak, és 1000 milliárdok mentek az ő cégeikhez, az a nemzeti tőkés osztály, az ugye az volt a mondás, hogy azért van erre szükség, mert hogyha probléma van, ha vészhelyzet van, hát akkor itt van belül, országon belül a pénz, és a segítség akár, és ehhez képest ugye eszükbe se jutott, pedig ez egy valódi válsághelyzet, ugye nem az, mint annak idején, ugye Orbán Viktor harcolt mindenféle fantom válsághelyzetekkel, ugye a Soros terv ellen, meg amikor kitalálta, hogy ugye be akarnak rángatni a háborúba, és Magyarországot csak ő vezetheti a békére, tehát voltak ilyen úgynevezett válsághelyzetek, de hogy itt tényleg össze kellene fogni, és hát látszik, hogy működik, és valahol egyébként a hatalmi viszonyokat is kijelöli, hogy akkor mostantól mi az új helyzet, hogy hogyan kell igazodni, hova, kihez kell igazodni, és láthatóan akár Orbán Győzőig bezárólag ezt megértették.
4: Zseniális ötletnek tartom, két szempontból is, egyrészt kommunikáció oldaláról, politikai szempontból, másrészt gazdasági szempontból valóban. Hát ezek az emberek, nevezzük őket neroligarcháknak nyugodtan, mert hát hiszen azok a mi pénzünkből, a nekünk járó EU-s pénzekből, és még sok minden másból, túlárazásból és egyebekből jelentős vagyont halmoztak föl. Az a minimum, hogyha baj van, akkor önként és dalolva segítsenek. Én ezt így gondolom.
1: Hát az önként az nem valósult meg, jó, csak felszólítása, hát de valami lett.
4: Majdnem önként.
1: Kedves nézőknek csak egy adat, hogy Garancs István, tehát 10 000 tonna követ ajánlott fel, megnéztem, hogy 7 000 forint egy tonna, tehát ez egy ilyen 70 milliós felajánlás, és azt írják a lapok, és gondolom alappal, mert nem cáfolta senki, hogy Garancs István cégei a NER X utolsó, és azt írják a lapok, és gondolom alappal, mert nem cáfolta senki, hogy Garancs

0: megkötött szerződésük, Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének, és ez 24 ezer milliárd forint. És a teljes magyar úthálózat építése, üzemeltetése, karbantartása. Tehát 24 ezer milliárd. Ez így marad, vagy ezt vissza lehet bontani?
1: Én azt gondolom, hogy jogi keretek között ezt meg lehet változtatni. Most azért a tisztesség kedvére el kell mondani, hogy ebbe a 20 akárhány ezer milliárdba van autópálya építés, van autópálya karbantartás, tehát van azért itt költség is. Tehát nehogy
0: bárki persze nem tiszta gondolja, haszon nyilvánvalóan.
1: Ezt most odaadták neki, hogy de jó neki, de hogy ez messze meghaladja a normális költségeket. Hát Magyarországon mit csodálkozunk? Ugye Horvátországban egy tized áráért megépítenek egy kilométer autópályát, nálunk tízszeres áron építenek. Miért? Nem tudom. De ez egy
0: az ilyen... Alföldön nehezebb autópályát építeni, mint a sziklás.
1: Mint a dinári egyekben. Így van.
0: Így, hát ez köztudott szakmai.
1: Most azért kedvek, már jó volt, hogy eljöttem, mert ugye ezt akkor most megtanultam. Szóval lehet, ez is egy hosszadalmas folyamat, és amit ugye Vitézi miniszter úr elmondott, hogy nyilván ezt nem fogják finanszírozni, és ezzel ennyit tudnak spórolni. Hála jó Istennek, nyilván van hasznosabb cél, amire lehet költeni ezt a pénzt.
0: Köszönöm szépen, ennyi fért a mai adásban. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, holnap is lesz aktuál, számítunk Önökre, további jó tévézést. Most jön a reggeli start ismétlésre, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: kérdezném.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit augusztus 17-én hétfőn. A játszintoknak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. A mai adásban is rengeteg izgalmas és érdekes témával készültünk önöknek. Az első szegmensben érkezik hozzám Perlusz László, a VOSZ főtitkára, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a korábban beígért 14%-os minimálbéremelés egyre tarthatatlanabbá válik. Hogy milyen hatással lesz ez a magyar vállalkozásokra, ez hamarosan kiderül. Ezek előtt azonban az erdőtüzekkel folytatjuk, ugyanis Horvátországban nyilván önök is láthatták, hogy súlyos erdőtüzek pusztítanak, több ezer embert kellett evakuálni, helyi lakosokat és turistákat, magyar turistákat is, de az egész nyár azzal telik, hogy Európa szerte folyamatos, tomboló, perzselő erdőtüzekről lehet hallani. Hogy mi ennek az oka, hogy mit lehet tenni, és hogy Magyarország mennyire veszélyeztetett terület, többek között erről fogunk beszélgetni Gálhidi Lászlóval, a WWF erdőprogramjának vezetőjével. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mennyire számít rendkívülinek az idei nyár, hogyha mondjuk Horvátországot nézzük? Egészen döbbenetesek és félelmetesek és rettenetesek voltak a képek, amiket a híradásokban vagy a közösségi médiában lehetett látni.
3: Hát ezt igen, mondhatjuk. Talán a 2022-es év, ami hasonlóan ijesztő volt, és ugye Európa szerte, köztük Magyarországon is nagyon sok tűz tombolt. Valóban, tehát a mediterrán térség az minden évben ki van téve ennek a veszélynek. Eleve a növényzet egyébként hozzá van valamilyen mértékben szokva a tüzekhez, tehát a regenerációja többé-kevésbé természetesen megtörténik, de a klímaváltozás az olyan hőhullámokat hoz, illetve olyan aszály jelenségeket, illetve olyan egyéb időjárási körülményeket, mint például erős szelek, ami fokozza ezt a hatást.
2: Ez hozzá kell szokni? Tehát mostantól minden nyáron így lesz, hogy már nem csak a mediterrán térségben, hanem akár láttuk most Dél-Angliát, vagy Németországot, Belgiumot, hogy ehhez hozzá kell szokni, hogy itt ilyen rettenetes pusztítás lesz?
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ebbe az irányba haladunk. Ez nem jelenti azt, hogy minden évben ez egyre rosszabb lesz, lehet ebben valamiféle hullámzás. De hát ez a trend sajnos. És hát minden országnak fel kell készülni, ugye látjuk, hogy az északi országok sem kivételek ez alól, tehát itt egy összehangolt felkészülésre van szükség. Amit fontos kihangsúlyozni még ilyen körülmények között is, hogy a legtöbb tűz, még akár Görögországban is, ami lényegében az erdőtűzeknek régtől fogva az egyik hazája, az ember okozza. Tehát 90%-ban nem öngyulladással, vagy valami természeti jelenség következtében történik be, meg a tűzfellobbanás, hanem valamiféle emberi gondatlanság, vagy esetleg szándékos gyújtogatás, ami aztán később sokkal nagyobb területet pusztít, mint aki esetleg gondolta, hogy érdemes ezt megkockáztatni. Tehát ezekre fontos gondolnunk.
2: Itt akár egy cigaretta csikeldobásáról beszélünk, vagy mondjuk egy táborozás után nem kellőképpen figyelmesen eloltott tűzről?
3: Így van, így van. Tehát, hogyha ugyanez a csikk, ez egy nedves fűbe érkezik, egy harmatos, ahogy voltak annak idején a nyarak, hogy még reggelente láttunk ilyesmit, akkor azzal nem okozunk problémát. De egy teljesen csontszáraz, porszáraz, akár az útmenti rézsűbe hulló csikk, vagy igen, táborozáskor, barbecue, akár hétvégi telken, ezek a nyáron szokásos esti összejövetelek, ezek nagyon veszélyesek ilyen szempontból, mert és hát persze nem mindegy, hogy milyen a növényzet körülöttünk, tehát hogyha olyan például gyantatartalmú tűlevelűek veszik körül akár azt a hétvégi telket, itt Magyarországon is ugye nagyon sok tűlevelű erdőt telepítettünk az elmúlt évtizedekben, hát ezek rendkívül gyúlékonyak.
2: Mi történik ilyenkor az erdővel egy ilyen pusztító tűz után?
3: Hát ez attól függ megint csak, hogy milyen erdő, és itt megint csak hadd hangsúlyozzam, hogy a természetes erdőben a tűz az egészen más féle pusztítást okoz, mint egy például egy fenyőültetvényben, vagy más olyan kultúrerdőben, ahol minden fa egyforma méretű, esetleg nem olyan fajba tartozik, ami az adott tájra jellemző. Tehát az utóbbi esetben hamar kialakulnak koronatűzek, sajnos én is láttam ilyen helyszínt, hogy grafit szürke, feketére égnek a fák, az összes, az egész a talaj, az a növényzet, minden elpusztul. Hát ilyenkor a regeneráció az rendkívül nehézkes, és hát az ember tud ebben közre működni, tehát gyakorlatilag mesterségesen kell az ilyen területeken az erdőt felújítani. A természetesebben kialakuló tüzek, vagy természetesebb erdőkben megjelenő tüzek, azok nagyon gyakran csak ilyen avartűz, vagy a cserjeszint ég le foltokban. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy az erdő tulajdonképpen természetes úton helyre tud állni.
2: Ezt időben hogy kell elképzelni? Tehát akár hogyha ezeket a mesterségesen telepített erdőket nézzük, akár hogyha egy természetes erdőnél, hány évre van szükség, hogy a természet aztán újra életre keljen?
3: Hát, hogyha mesterséges az erdőtelepítés, akkor az mondjuk 10 év, amíg helyre, hát nyilván egy 10 éves erdőtelepítés is még csak a derekunkig ér, vagy kicsit magasabb, ugye ez attól függ, hogy milyen fafajjal történik. Tehát ez azért egy hosszadalmasabb folyamat. Ott, ahol foltosan ég le az erdő, esetleg csak valamiféle pótlásra van szükség, vagy természettől fogva megújul az erdő, ugye a mediterránban azért ez tényleg gyakrabban fordul elő, ott lehet, hogy néhány év múlva már nem is látjuk a nyomait. Némi fekete folt a fák törzsén, tehát ha valaki járt ilyen tájakon, biztos, hogy találkozott ezzel a jelenséggel, hogy kormos fekete a fáknak a törzse itt-ott. Lehet, hogy néhány évvel korábban a tűz volt, de a természet lényegében megoldotta.
2: Az Európai Bizottság szorgalmazza, hogy a tagállamok költsenek többet tűzvédelemre. Hogyan lehetne jobban kezelni ezt a helyzetet? Hát nyilván nem lehet komplett erdőket folyamatosan öntözni, hogy ne legyen akkora a szárazság, de lehetne valamivel megelőzni ezeket a tüzeket?
3: Hát a legfontosabb irány talán az, hogy ameddig lehet, és a klímaváltozás engedi, addig az őshonos fafajokkal dolgozzunk az erdő telepítések során, illetve az erdő nevelések során. Folyamatos erdőborítás maradjon, sokféle fafajú erdő, mert ugye ilyenkor bármilyen, nem csak a tűz, hanem a szél, vagy bármilyen más kár éri az erdőt, az nem fogja az egészet egyszerre lerombolni. De hát vannak ugye olyan speciális megoldások, a mediterránban is alkalmazzák, de nálunk is, hogy például a tűzpásztákat alakítanak ki az erdőbe, hogy ne tudjon olyan könnyen átterjedni a tűz az egyik erdőrészletre a másikra, illetve hát különböző intézményeknek az egymásra összehangolt működésre van ilyenkor szükség, tehát ugye a helyi jelenségeknek a felderítésében nagyon nagy szerepe van a helyi erdőgazdaságnak, nemzeti parknak, stb., tehát a terület kezelőjének, de hát ilyenkor szerepe lehet a tűzolt, sőt, hát meghatározó szerepe van a tűzoltóságnak, a rendőrségnek, stb. Tehát ezeknek a jól összehangolt működése, ami segít. Illetve hát a kommunikáció, tehát ilyen esetekben, amikor tűzgyújtási tilalom van, stb. Az egész társadalomnak egyfajta nagyobb felelősséget kell tudni mutatni.
2: Mi a helyzet Magyarországon? Mennyire viseltetünk felelősséggel az erdőink felé?
3: Hát Magyarországon is ugye egyre fokozódik a helyzet, ha szabad így fogalmazni. Ugye 2022-ben 7000 hektár erdő égett le, az azért elég sok. Ugye a korábbi éveknél ez az 1000 hektár volt jellemző az egész országra, most csak összehasonlításképpen most Horvátországban, Omis mellett ez az 1000 hektár egyetlen helyszínen égett le. Tehát Magyarország ilyen szempontból még picit jobb helyzetben van, de hát ugye ez a Kárpát-medencei katlan helyzet, ezek a forró nyarak, ezek egyre jellemzőbbek. Nekünk is jobban oda kell figyelnünk.
2: Hogyan figyeljünk oda, mire figyeljünk nyáron?
3: Hát ezekre a nyári tevékenységekre, amikről már beszéltünk, tehát tüzet nem rakunk olyan körülmények között, kirándulások alkalmával csak kijelölt tűzrakóhelyeken, az erdei vagy a kerti ilyen növényi hulladéknak az elégetése ilyenkor nyilván szigorúan tilos, ablakból, autó ablakából nem dobunk kicsi. Hát szerintem azt gondolom, hogy ezek ilyen nagyon alapvető viselkedési normák.
2: Utolsó gyors kérdés, az, hogy természetileg milyen károkat okoz, az egy dolog, de gazdaságilag, turisztikailag, környezeti szempontból milyen hatásokat okoz egy-egy ilyen erdőtűz?
3: Hát ez nyilván a kiterjedésétől függ, tehát például Bugacon nálunk is néhány évvel ezelőtt leégett egy nagyon értékes erdőterület, tehát ez ugye a természetvédelmi szempontból rendkívül problémás, és hát ennek turisztikai hatásai is vannak, hát ilyenkor nem lehet ezt a területet aztán már használni erre. Olyan egész tájrészletet érintő erdőtűz, ami a Mediterránban van nálunk, nem nagyon fordul elő, és hát ugye a nagyságrend, ez az 1000 hektár, ez jelen pillanatban gazdaságilag még nem igazán számottevő. Nyilván egy többletkiadás, de az erdő gazdálkodás egészéhez képest az egyelőre minimális.
2: Vigyázzunk az erdeinkre. Gálhidi László, a WWF erdőprogramjának vezetője. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév. Kivetlek téged az én számból. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a mostani korszak egyházára vonatkozik ez az ige szakasz. Akár igazuk van, akár nincs, az

Mert azt mondja az Úr, hogy az ajtó előtt áll egy szörge. Ha valaki meghallja az ő szavát és kinyitja az ajtót, bemegy ahhoz és vele vacsorázik. Hozzád szól most ez a híves tesó. A kegyelem nem játék, Isten pedig hatalmas, és rád vár ebben a pillanatban is.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: 100 napja kormányoz a Tisza párt. Magyar Péter miniszterelnökként is folytatja a kampányban alkalmazott stratégiáját, és gyakorlatilag minden fontos eseményt élőben közvetít a közösségi oldalakon. A kormányfő kritikusai szerint valódi tettek és döntések fontos eseményt élőben közvetít a közösségi oldalakon.

0: 2023 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások egyebek mellett Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői ciklus korlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. Hak Péterrel beszélgetünk. 12 ember meghalt, több mint 40 pedig megsérült vasárnap hajnalban az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében, miután felborult egy lengyel turistabusz. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a járművet vezető lengyel férfi ellen, aki elaludhatott a volánnál. Vendégünk Köves Szilárd.
1: 100 napja kormányozati száz az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, Somos András vagyok, és itt a stúdióban FGGHIJK, Hegedűs Szabolcs, az Economics újságírója, és Komlodi Gábor ügyvéd.
2: Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Nektek egyébként megvan az ABC fejben, mert én
2: hát, sosem hogyha úgy kezdtem, hogy Gábor is Szabolcs, akkor velem kellett volna kezdeni, de most ezzel szengedjük el.
3: Kiegyezhetünk ebben, jó lesz.
1: Jó. Minden esetre a napnak a derekát elvitte az a várakozás, hogy az alkotmánybíróság hogy fog dönteni ebben az ügyben, és hogy vajon van-e az alkotmánybíróknak elég vér a puccájában elhajtani mondjuk azt, hogy a kormányt egy megalapozottabb jogalkotásba, de nem ez történt, vagy ha másik oldalt nézzük, akkor a Fidesz indítványára azt mondani, hogy nem. Meglepette bárkit ez a döntés?
2: Akkor kezdem én. Igazából engem nem lepett meg a döntés, és nem azért, mert így okos vagyok utólag, hanem azért, mert ez így a jogszabályi keretek között ez volt várható. Ugye ahogyan a majd utánunk következő szakember el fogja mondani, illetve a felkonfból meghallgathatunk, ugye három terület volt. Amivel az egyikről ne felejtsük el, hogy például a 70 éves korlátozat és az alkotmánybírósághoz az a visszatérés az eredeti állapothoz, tehát korábban is volt egy ilyen korlát.
1: Vagyis az, hogy az alkotmánybírók csak 70 éves korukig lehessenek hivatalban.
2: Így van. Amivel persze most megszűnik néhány alkotmány, például Polt Péternek a mandátuma. A másik, most ezen már sokat vitatkoztunk, hogy mi van ezzel a mandátumkorlátozással, de ami a legfontosabb, az nyilvánvalóan a köztársasági elnök státusza. És ugye itt volt egy érdekes felvetése a beadványozóknak, tehát a Fidesz párti beadványozóknak, ugye ők azt a kérdést feszegették, hogy vajon tekinthető-e alkotmánymódosításnak az, hogy egy mondattal beleírunk egy alkotmányba egy olyan közlés lényegében, hogy megszűnik a köztársasági elnöknek a mandátuma ezen törvény hatályba lépésével, hiszen formál logikailag korábban azt gondoltuk az alkotmánymódosításról, hogy az valami alapjogot rögzít például, tehát hosszabb időre nem egy konkrét esetre szól csak. És ugye, hogy ne altassuk el a nézőket ilyen késői órán, ugye itt ebből ezen lehetne akár vitatkozni, hogy az alkotmányozási jogköre az megvan-e az alkotmánybíróságnak, hogy elvonhatja-e a törvényhozói hatalmat a parlamenttől, vagy sem. De ez egy jogtudományi vita, és az nem vitás, hogy az elmúlt 10x évben pont a Fidesz alakított ki a kétharmaddal egy olyan helyzetet, ami lényegében megkérdőjelezhetetlenítette azt a népfelség elvét, ami ugye egy delegált jogalkotás, hiszen nem közvetlenül alkotunk jogot, hanem közvetve. Tehát, hogy ezt megkérdőjelezhetetlenítette, és nem lehet még, és ez valahol, azért mondom, nem nyissuk ki ezt a vitát, de ez volt a lényeg, és azt mondta erre az alkotmánybíróság többsége, egyszerűen fogalmazva, hogy ők ezt nem vizsgálhatják, még azt sem vizsgálhatják, hogy ez egy mondat, ez végül is alkotmánymódosítás, vagy nem, mert ez már tartalmi kérdés, és mint olyat pedig nem vizsgálhatnak, ez volt a korlátja, úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, ezért gondoltam már előre, hogy ez lesz majd az eredmény.
3: Hát és szerintem egyébként közpolitikai szempontból sem lepett meg valószínűleg senkit, hogy így dönt az alkotmánybíróság, hiszen nem is dönthetett volna másképp. Szerintem ők is az indoklásokban leírták, hogyha jól olvastam, hogy alapvetően közjogi szempontból az alkotmányt vizsgálhatják, tartalmi szempontból nem. Itt alapvetően tartalmi szempontú vizsgálatra lett volna szükség, legalábbis a Fidesz értelmezése szerint, hiszen ezért fordultak az alkotmánybírósághoz. Hát úgy tűnik, hogy így fogalmazzak, visszanyalt a fagyi, hiszen pontosan ezeket a közjogi állapotokat a Fidesz alakította úgy, hogy a gyakorlatilag az ő ciklusuk alatt kinevezett alkotmánybírók nem is dönthettek másként.
1: Nem fogom elvinni jogelméleti síkra ezt a beszélgetést, mert úgy döntöttem, hogy ez mégiscsak egy közpolitikai műsor, és nem egy paragrafus című jogászműsor, de azért azt elmondom, hogy milyen érdekes, hogy annak örülünk, vagy azt nyugtázzuk, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörei szerint döntött, nem? Abszolút. És úgy

0: úgy áll helyre a világrendje, hogy teljesen indokolatlan volt kétszer 10 órát ezen beszélgetni az alkotmánybíróknak, hogy igen, nem nyúlhatunk hozzá normákhoz. Kérdés,
1: ebben teljesen igazad van, de azt mondom, ezt engedjük is ma el, de jó. Talán majd lesz egy boldogabb időszak, amikor tényleg lehet beszélni, hogy vajon korlátlan-e, és azért az elmúlt 16 év azt mutatta, hogy az nem helyes, hogyha korlátlan egy kétharmados hatalom, és annak semmiféle gátja nincsen, és ő nevezi ki az alkotmánybírókat, az alkotmánybíróság elnöket, az államfőt, és még hosszasan sorolhatnánk. Most egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan köztársasági elnökünk lesz, azt hiszem 19-től, akit én emberileg és szakmailag is nagyon sokra tartok, úgyhogy örülök neki, hogy ez a fajta változás most itt megtörténik, de majd egyszer lehet, hogy lesz közvetlen választása neki is. Tehát azt akartam mondani, hogy azért ez még megér egy misét, ahogy szokták mondani.
2: Igen, csak hogy ez valahol egy próbája volt az alkotmánybíróságnak, hogy lehet-e egyébként megfelelő kontrollja a hatalomnak, hát úgy tűnik, hogy egyébként nem nagyon. Igen. És az is kiderült most, hogy a Fidesz az pontosan ugyanolyan eszköztelen lett, vagy eszköztelenné vált, amilyen az ellenzéke volt az elmúlt 16 évben.
0: Az Index a Magyar Péteri kormányzást Facebook kormányzásnak nevezi az első 100 napot. Ugye 4 óránként van egy Facebook posztja a miniszterelnöknek. Az a kérdés, hogy ez helyettesítheti akár a sajtó szerepét, akár a valós kormányzásról, ez egyáltalán elmond-e bármit, hogy mit kommunikál a miniszterelnök, illetve hát, hogy vajon a sajtó tájékoztató megjelenése, mert én nem látom ezt kevésnek amúgy, amit a sajtótájékoztatón előad, hogy ez aránytalan kevés ahhoz képest, amennyi Facebook posztja van.
2: Hát most ugye annak leszünk a szemtanúi, hogy ez a kampánykommunikáció, a kommunikációs kormányzás átvált-e egyébként normál kormányzásba, tehát amikor majd döntéseket kell meghozni, egyelőre szerintem, és nagyon úgy tűnik, hogy a kampánykommunikációt látjuk, vagy a kormányzati kampánykommunikációt. Ebben ennek mestere Magyar Péter, tehát ebben ezt senki nem kifogásolhatja, gyakorlatilag az egész választási kampány úgy zajlott, hogy mindenki figyelte, hogy mit posztol a Facebookon, hiszen gyakorlatilag a Facebookon nyerte meg a választást, tehát ebből a szerepből láthatólag nem tud kilépni. Ugye itt az Index cikknek az volt alapvetően a lényege, hogy gyakorlatilag több posztot tesz ki a Facebookra most a miniszterelnök, mint egyébként nem miniszterelnök korábban, mégis hát visszafogottabb az érdeklődés a posztjai iránt, de szerintem mindenki erre számított, hogy itt van a nyár, most már nyilván sokan mondják, hogy kormányozni kellene, valószínűleg be kell lendülnie a normál kommunikációnak. A kérdés majd az, hogy egyébként az elég lesz ez a Facebookos kommunikáció a következő hónapokban, vagy a következő években. Ebben nem vagyok azért 100%-osan biztos. Ráadásul ugye arról van szó, hogy alapvetően még mindig a saját személyes Facebook oldalát használja. Ugye, ne féljetek, az nem tudom, hogy benne van-e zárójelben, de valószínűleg igen. És sajnos úgy tűnik, hogy egyelőre a kormány többi tagja nem nagyon tud mellette érvényesülni, de hát ebben semmi csoda nincsen, a választók is nagyjából ezt várják el Magyar Pétertől. Egyébként azt kell, hogy mondjam, néztem a paksi közvetítést szombaton, ugye pont dolgoztam ügyeletesként, és meg kell mondjam, hogy le a kalappal, tehát itt sok újságíró irigykedhet Magyar Péter, hogy végig tudósította az egész napot, és még úgy, hogy időugrással még gyakorlatilag a köveskáli lángososhoz is el tudott menni Hilda nénihez, megkóstolni a lángos, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény, tehát újságírók szerintem irigyek lehetnek rá.
1: Annyit, ha szabad hozzátenem, egyfelől innen a végéről kezdve, hogy ezt tudjuk, és nem csak Orbán Viktortól, hanem az alkotmányos berendezkedésünkből tudjuk, hogy a kormánynak van, illetve a miniszterelnöknek van kormány, és nem fordítva. Tehát az, hogyha sokkal inkább van a reflektorfényben egy miniszterelnök, ez így volt korábban is, hiszen a jelentős dolgokat Orbán Viktor feltűrött ingújba mondta el, vagy éppen telefonált, hogy Sára, vigyázz, mert megfenyegettek. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek eddig is így voltak.
0: Már hogy engem.
1: Már, hogy igen, mi, igen, szoktunk magázodni néha meg. Tehát a lényeg az, hogy amúgy, ha ez nem lenne, hát sajnos van ez a paksi esemény, ami történik velünk, akkor 2 évvel ezelőtt arról beszélgetünk, hogy Rogán Cecilinek mennyibe került a ridikülje, vagy éppensége, hova ment nyaralni, Habony Árpád, vagy nem tudom kicsit. Tehát, hogy azért ez egy politikai uborka szezon, ami most zajlik, és az, hogy az emberek kevéssé érdeklődnek a politika iránt, és az egyfelől azért van, mert nyáron is nyaralnak, másfelől azért, mert ez egy olyan válsághelyzet, ami most kialakult itt az energia kapcsán, ami az emberek figyelmét leköti. És muszáj egy dolgot azért hozzátennem, hogy sajnos az előbb azt úgy fogalmaztam, hogy nagyon messzire vezetne az a beszélgetés, ha kinyitnánk, hogy vajon most az ember a népfelség elve hol kezdődik és hol végződik. De annál még messzebb vezetne az a beszélgetés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy a magyar társadalom néplelke előbb akart, hogy ő neki Facebookon kormányozzanak, vagy előbb Facebookon kormányoztak, és utána gondoltuk mi azt, hogy ez tök jó nekünk. De a sajnos kétségtelen tény, hogy most ott tartunk, hogy mi ezt akarjuk, vagy ezt szeretjük. És még egy utolsó gondolat, mert látom, hogy nagy levegőket veszed, de akkor sem engedem, hogy megszólalj, hogy azért ettől még történnek az események. Tehát, hogyha az ember nézi a sajtó eseményeit és a megnyilvánulásokat, akár például Vitézi Dávidot, amikor elmondja azt, hogy milyen feljelentések készülnek, és hogy milyen események vannak, vagy akár a 4IG-val kapcsolatos mai bejelentését azért a miniszterelnöknek, én azért nem mondanám azt, hogy ez egy Facebook kormányzás. Az más kérdés, hogy valóban azokat a, hogy is fogalmazott az egyik miniszter, hogy a folyamatosan szekrényekből kieső csontvázokat, azokat nyilván nem látjuk, csak annak az eredményét, amikor mennek a krematórium.
0: Miután a kedves néző megtudta, hogy a vendégeknek van műsorvezető, és nem fordítva, akkor elmondom, hogy ugye az uborka szezon ellenére például megtudtuk, hogy Orbán Viktor kivel nyaral, hogy Orbán Viktor édesapja jelentős kőmennyiséget ajánlott, még a marketnél is többet, 145 köbmétert, ugye? És ezekhez a hírekhez mit szólunk?
1: Megkésve vált, de törve nem ajánlotta fel Orbán Viktor édesapja, ugye, mert hát azt ne felejtsük el, hogy szégyen szemre egy osztrák cégnek hamarabb kellett felajánlást.
0: De ő hívta fel Magyar Pétert végül.
1: Hát azért előtte volt egy felkínáló.
0: De mi lehet emögött?
1: Felkínáló, mint volt az a műsor régen. Hát hogy emögött mi van, hát ugye szoktam mondani, hogy az én fejemmel is marra nehéz gondolkodni, most az Orbán Viktor apukájával már ne kelljen. Hogy mi van emögött, azt nem tudom megmondani, de az kétségtelen, hogy az egy, nekem egy unikális esemény, hogy a miniszterelnököm azt mondja, vagy mindegyikök miniszterelnök azt mondja, hogy gyerekek, segítsetek már be. Hát történjen már valami.
0: Szóval túl sok a kő Orbán Viktor édesapjánál, tehát hogy magyarul piacvesztés történt, és ezért...
2: Én nem tudom mennyi a kő, én azon csodálkoztam, hogy van annyi kő egyáltalán, amiből ezeket a fenéküszöböket meg lehet építeni. Nem értek hozzá, de a betonkockák is előkészítve várták a sorsukat. Hát ugye előbb dicsértem Magyar Pétert, azért, tehát hogy itt gyakorlatilag ez nem annyira volt önkéntes felajánlás, elég erőteljes nyomást gyakorolt Magyar Péter a Nemzeti Tőkés Osztály szereplőire, hogy ők is vegyék ki a részüket a munkából. Ugye ez után időrendi során, de ezután történt ez a felajánlás, miután már mindenki...
0: De ez azt jelenti, hogy akkor mindent
2: szemében elvárás
0: volt, és akkor...
1: Pont azt mondta, hogy nem.
0: Okay.
2: Hát nem, pontosan azt mondta, hogy nem, tehát ezzel nincs elfelejtve semmi. Nyilván ezek után még lesznek vizsgálatok, és ugye ez nem búcsú cédula. Nem biztos, hogy ez a helyén való, vagy elegáns volt ez a megjegyzés, pláne egy miniszterelnök részéről, lehet, hogy egyszerűbb lett volna elfogadni azt a követ, aztán legfeljebb utána csinálni egy auditot Orbán Győző bányájával kapcsolatban.
0: Eddig az volt a baj a sajtónak, hogy Orbán Viktor hallgat, most látjuk, hogy azért hallgat, mert pihen. Olyan, mint a kék Norvég a viccben. Nem olyan, de mondjuk minden esetre Schmidt Máriával és Rogán Antallal pihen, ami egy információ Rogán Antalról.
1: Schmidt Máriáról és Orbán Viktorról is információ.
0: Nem teljesen.
1: Nem velük pihenünk. Tehát sokakról sokféle információt tartom ez a kis apró szösszenet. Nézd, ha ebbe azt bármit is bele akarunk látni, egyfelől Orbán Viktorról, én azt látom külső szemlélőként, és én azok közé tartozom, hogy én már annak is örülök, ha nincs itthon, tehát nem akarom feltétlenül, hogy be legyen zárva, nyilván az is egy, hogy is mondjam, egy kézzel tapítató igény a társadalomban. Tehát én is örülök, de az látszik rajta, hogy ő felszabadult. Tehát az, hogy Orbán Viktor 16 év után órát vett fel, tehát karórát. vett föl, és ennek hírértéke van, mert arra is vigyáznia kellett, hogy mit fognak szólni, hogy hány órát mutat az órája, hogy hányat húzott be az órába, ezt nem tudom. Szóval, hogy ez is probléma, én azt látom, hogy felszabadult, most vissza a trombitaszót, meg vissza a pálinkát, meg sétál, meg jön, megy. Aztán persze lehet, hogy azért van pont Rogánnal, meg kitalálják az ördögi tervet, de én nem tartom
0: valamit. Ezt a kérdést muszáj, mert más beszélgetésben nem tudom elsütni, hogy az MBH állami tulajdon része 15%. Ezen alapon ugye Magyar Péter azt mondja, hogy a gyermektehetségeket továbbra is, 32 év után tessék finanszírozni. Mit gondolunk erről a miniszterelnöki gesztusról?
2: Hát, hogy lecsapta a labdát, és egyébként okkal. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem olyan sok pénzről volt szó a banki támogatás tekintetében, tehát itt tehetséges, nehéz sorsú gyerekekről volt szó, igen. És ugye fejenként 800 ezer forint, igen, volt az az éves ösztöndíj, amit megkaphattak. Nyilván ez egy banki mérlegben ez nem tűnik annyira soknak. Nyilván hoztak egy ilyen döntést, ami, hogy mondjam, társadalmi, meg szociális szempontból nem volt annyira helyén való, és mondom még egyszer, tehát...
0: Már azt, hogy ráállítják.
2: Hát igen, tehát ez nem volt törvényszerű, nem tudom, nyilván valamiért meghozták ezt a döntést, lehet, hogy azt gondolták, hogy ezt most le lehet állítani, most erre nincs olyan nagy szükség, lehet, hogy más elképzeléseik vannak szociális támogatások tekintetében, és hát le is csapta a labdát, hiszen össze lehetett vonni a bankot, össze lehetett vonni Mészáros Lőrinccel, jónak lenni jó, ha jónak lenni jó, akkor Mészáros Lőrinc is vegye ki a részét.
0: Ennyi fért a beszélgetésbe, nagyon megtiszteltek az urak, és remélem, hogy lesz szerencség legközelebb is.
1: Köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönöm.

A nap benéz a régi bérlakáson át, kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én, de a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A korábban ígért 14%-os minimálbér emelés egyre nehezebben tűnik tarthatónak a jelenlegi gazdasági helyzetben, miközben a szakszervezetek azt mondják, hogy még több emelés kéne ahhoz, hogy Magyarország felzárkozzon az uniós szinthez. Perlusz László, a VOSZ főtitkára a vendégem. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van. Picit az elején tisztázzuk, hogy jelenleg most milyen helyzetben állunk. Ugye egy 2024 végén kötött bérmegállapodásról van szó, és akkor ott ez a 14% ez volt a jelenlegi szám, amit tartani kéne, ugye?
2: Igen, volt ez a szám, de természetesen más számok is voltak. Ugye az volt az megállapodásban, hogy 2025-ben 9%-kal, 26-ban 13-mal, és 27-ben 14%-kal fog nőni a minimálbér. De meghatároztunk feltételeket, és ugye úgy kezdődik a bérmegállapodás, hogy a dinamikus gazdasági növekedésből és a vállalati termelékenység javulásból részesedjen a társadalom minél nagyobb hányada. Tehát magyarul egy dinamikus gazdasági növekedésre épült volna, és termelékenység bővülésre ez a bérmegállapodás, ez a bérpálya, amit fölrajzoltunk közösen, munkaadók, munkavállalók és az akkori kormányzat, de hát ebből nem teljesült sajnos a dinamikus gazdasági növekedés, hiszen a ilyen 3,5% körül kellett volna 2025-ben nőjön a gazdaság, és 4% fölött idén is, meg jövőre is. Hát ebből mindannyian tudjuk, hogy töredéke jött létre, tehát ilyen az elmúlt években 0,5%-okat nőtt a gazdaság, és az idei évben, ami mindenki nagyon optimistánál hozzá, akkor is ilyen 1,5 és 2% körüli gazdasági növekedés lesz. Tehát valóban voltak ilyen számok, de ez egy olyan bérpálya volt, ami, még egyszer mondom, egy dinamikus gazdasági növekedésre, termelékenységjavulásra épült, és mivel ez nem teljesült, ezért már tavaly sem tudtuk tartani nyilvánvalóan a 13%-ot.
1: Tehát nem meglepetés, hogy...
2: Tehát ez nem meglepetés, semmi újdonság nincs benne. Itt azt kell megérteni, hogy egy olyan reális bérpályát kell felrajzolni, ami tartható, mert ha nem tartható, akkor persze ki lehet bármit kényszeríteni, csak azok az emberek, akik utána akinek megszűnik a munkahelye mondjuk egy kis térségben, ahol nincsen olyan sok munkalehetőség, azoknak nehéz elmagyarázni, hogy miért is történt.
1: Természetesen. Mi lenne ez a realitás, vagy hogy hol állnak most a számok? Mi az, amit tényleg meg lehet csinálni?
2: Tehát ugye az új kormányzat már összehívta a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát. Ez egy bemutatkozó rendezvény volt gyakorlatilag. Ugye a munkadók, munkavállaló felekben is volt változás azért ezeknek a szövetségeknek vagy szervezeteknek a vezetésében, de mondjuk mi továbbra is ugye a munkadók és munkavállalók is megyünk tovább, a kormányzat viszont teljesen új, egy teljesen más gazdasági kormányzat, egy más gazdasági szemlélet lesz, mint ami az elmúlt 16 évben volt, és ők is nagyon fontosnak tartják, tehát a jelenlegi gazdasági kormányzat is nagyon fontosnak tartja ezt a bérmegállapodást, egy normális olyan bérpályának a felrajzolását, amiben mindenki megtalálja a számítását, úgymond, hiszen a gazdasági szereplők megtalálják a számításukat, a vállalkozások talpon maradnak, legalábbis amelyek versenyképesek, akkor a munkahelyek is megmaradnak, és mindenki tud tovább menni. Például elhangzott egy olyan ígéret, amit nagyon régóta várunk, hogy át kell nézni az adatbázisokat, meg kell nézni, hogy mihez képes rajzoljuk föl ezt a növekedési pályát. Tehát, ahogy elmondtam, a gazdasági növekedés az ez egy szám, de mondjuk nagyon fontos, vagy alapvetően fontos a termelékenység. A termelékenység jelenleg nincs benne abban a képletben, ami alapján számolni kell a minimálbért, vagy amihez számolni kellene. Kaptunk ígéretet, hogy ebben előrelépés lesz, úgyhogy mi pozitívan állunk hozzá.
1: És akkor ez az adatbázis átláthatóság, ez milyen dolgokat fog magába foglalni? Tehát akkor például a termelékenység is, az is jobban átlátható lesz a vállalkozóknak?
2: Igen, jelenleg, még egyszer mondom, a szövegben megjelenik a termelékenység. Egyébként alapvetően a munkatermelékenység határozza meg azt, hogy mennyit lehet fizetni. Most a minimálbér az természetesen a kötelező legkisebb bérminimum, amit mindenkinek ki kell fizetni, de ez mindig tolja fölfele a többi bértételt is, ami fölötte van. Ugye ezt hívjuk bértorlódásnak, ezért nem mindegy, hogy hol van a minimálbér, sőt, hát meghatározza az egész bérpályát. Most tehát, hogyha nagyobb a hozzáadott érték egy óra alatt, vagy ezt általában egy időegységre számolják, vagy pedig egy munkavállalóra. Hogyha több hozzáadott értéket hoz létre, akkor adott idő alatt, akkor többet lehet, több az a bér tömeg, amit ki lehet fizetni. És ugye ez az a termelékenység, ami még egyszer mondom, szóban benne van, tehát a szövegben benne van a bérmegállapodásban, de nem tudtunk találni egy olyan termelékenységi mutatót, munkatermelékenységre vonatkozóan, amit bár mindegyik oldal elfogad. Tehát, hogyha ez időben megtörténik, és ez átláthatóbb lesz, akkor én szerintem nagyon nagyot lehet előrelépni abban az irányban, hogy valóban egy vállalható, a munkahelyeket megőrző, de mégis jelentős bérfelzárkóztatást tartalmazó bérpolitikát lehessen kialakítani.
1: Az időben megtörténik, az nagyjából mit jelent? Tehát, hogy ez még az idei évben meg kéne, hogy történjen, vagy mennyit bírnak ki a vállalkozások a jelenlegi helyzetben?
2: Az elmúlt évben, elmúlt években, évtizedekben azt lehet mondani, hogy vagy másfél évtizedben túlfeszített volt a bérfelzárkóztatás. Ugye ezt azért mondjuk, ugye ez nyilvánvalóan egy munkavállaló az nem így érzi, azt mondja, hogy hát sokkal kevesebbet kaptam, mint amennyit lehetett volna, és a vállalatok még milyen, hogy szárnyaltak. Hát ugye a társas vállalkozások folyamatosan csökken a számuk, tehát van egy ilyen vállalati evolúciós folyamat, aki nem bírja ezt a felzárkóztatási folyamatot sem. Miért mondom, hogy felzárkóztatás volt? Azért, mert a gazdasági növekedésnél és a termelékenység, munkatermelékenységre azért vannak adatok, nem Magyar Nemzeti Bank, stb. Annál minden évben, talán egy évet kivéve, a Covid vagy a Covid utáni évet kivéve, sokkal jobban nőtt a reálbér, mint amennyire a gazdasági erre lehetőséget adott volna. Tehát a gyenge cégek azok elvéreznek. És igenis van egy ilyen a túlfeszített vagy túlfűtött gazdaságnak, van egy ilyen cégevolúciós folyamata is. De ez mindaddig, persze én, mint aki a vállalatokat képviseli, ez mindig nyilvánvalóan egy fájdalom, egy tördöfés, hogy kevesebb a vállalat, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy amíg ez egy egészséges evolúciós folyamat, és nem zavarja meg a foglalkoztatáspolitikát, tehát magyarul, beszéljünk magyarul, nem csökken a munkanélkül, vagy nem kezd el növekedni a munkanélküliség, nem kezd csökkenni a munkahelyek száma, addig ez hozzájárul a fejlődéshez, de ezt nem szabad túlfeszíteni a húrt, mert akkor tömegesen hagyják el a cégek, a vállalkozások, a piacot, és akkor a magyar piacgazdaság ezt megsínyli.
1: A forint erősödése hogyan hat a vállalkozásokra?
2: Vegyesen. De mivel tehát nyilvánvalóan, akik importálnak és utána kereskednek, azoknak ez egy pozitív hatás. De azért a cégek többsége azért, illetve a magyar gazdaság is azt szokták mondani, hogy két kitörési pontja, vagy két növekedési pontja van, az egyik az export, a másik a beruházás. Mind a kettőt, főleg az exportáló vállalkozásokat nagyon nehezen érinti ez a forint erősödés. Nem is az, hogy erősödik a forint, hanem hogy nincs egy olyan árfolyam pálya, amire lehet számítani. Uh-huh. Tehát az, hogy egy-két hónap alatt 10-15%-ot erősödik egy forint, ezt nem lehet lekövetni, igen. Itt mi is arra törekszünk, gazdasági kormányzattal, nyilván nemzeti bankkal, de hát itt nem csak a kormánytól függ, hanem nemzetközi folyamatoktól is, hogy egy olyan árfolyam pályát tudjunk felrajzolni a vállalkozásoknak, ahol 3-4 évre, 5 évre lehet előre tudni, vagy sejteni, hogy milyen lesz az árfolyam. Például a kormányzat, hogyha kitűzte és politikai nyilatkozatok már vannak, amit maximálisan támogatunk szintén, hogy a 30-as évek elején bevezetjük az eurót is Magyarországon, akkor addig milyen árfolyam pályára számítunk, és mit fog ezért megtenni a Magyar Nemzeti Bank meg a kormányzat, hogyha ez mindenki együtt mozog, és ezt megbeszéljük a vállalkozásokkal, vagy hogy is mondjam, megértetjük velük, vagy figyelembe veszik ezek a tényezők a vállalkozások igényeit, és lehet mindenki számít rá, akkor utána természetesen ez beépül, és nem fog gondokat okozni. Ezek a nagyon hektikus változások, ezek viszont árazhatatlanak.
1: Perusz László, a VOSZ főtitkára. Köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon köszönöm.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Éles bírálatot fogalmazott meg a Magyar Péter által előszeretettel használt óellenzéki kifejezéssel szemben Vona Gábor. A második reformkor párt elnöke szerint a kifejezés használatában lesajnáló pökhendiség, cinikusan vigyorgó szemhunyorítás rejlik, amely igaztalanul mos össze sokféle pártot, politikust és teljesítményt. Vona Gábort kérdezzük.
3: Aki a második reformkor alapítvány utána pártot képviseli elnökként, ugye? Jól tudom.
4: Így van.
3: És nyilvánvaló, hogy két témában fogunk beszélgetni. Az első, mindenkitől várta az ember, hogy az óellenzéki politikusok érdekében szóljon, de én nem biztos, hogy önre gondoltam először, tehát hogy ön fog megszólalni. Miközben önről is szó van, nem?
4: Hát, hogy ki mit ért óellenzék alatt, az szerintem nagyon ahány ember annyi definíció, úgyhogy ebben még bele sem mennék. Csupán azt éreztem magamban elfogadhatatlannak, hogy azok az emberek, akik az elmúlt 16 évben a NER ideje alatt, akár a legnehezebb időszakban is küzdöttek, harcoltak, most ideológiai hovatartozástól függetlenül egy antidemokratikus rendszerrel szemben, olyan pályán, ahol sokszor esélyük nem volt arra, hogy valódi eredményt elérjenek, de mégis vállalták valamilyen indokból ezt a küzdelmet. Most úgy tekintünk rájuk, mintha ők, az ő harcuk felesleges lett volna, vagy zárójelbe tehető, vagy elenyésző, és én azt gondolom, hogy egy nagyon rossz üzenet a jövőnek. Ez azt üzeni a jövőnek, hogy ha van egy rendszer, ami egy antidemokratikussá alakul, akkor nem érdemes ellene küzdeni, hanem csak lapulni kell, kompromisszumokat kell vele kötni, ki kell várni, és maximum a legvégén kell csak kiállni. És aztán ez egy borzalmas üzenet. Ugye most, ha megengedi szerkesztő úr, ezen pillanatot kihasználva, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt 16 évben bármilyen politikai pártnak vagy értékrendnek volt a képviselője, áldozatot vállalt és küzdött a NER-rel szemben, mert szerintem köszönet jár nekik.
3: Mondjuk aztán azzal nem lehet vádolni Magyar Pétert, hogy nincs politikai érzéke. Azt érthető volt, vagy az érthető volt, hogy a választási kampányban mire gondolt, amikor mondjuk nem hangsúlyozta, hogy ő ezeket a szavazókat is megszólítja, vagy az ő szövetségi körébe beemelni ezeket a politikusokat, akik 2010 óta küzdöttek a NER ellen. Viszont ugye, amikor véget ér a választási kampány és győzelem van, akkor ön szerint miért van az, hogy nem vált hirtelen, hiszen nagyon sok szavazó ténylegesen az egyetlen esélyt abban látta, hogy Magyar Péterre teszi a voksot?
4: Nem tudom, ugye az elmúlt 16 évet azzal töltöttük, hogy orbánológia alakult ki, és mindenki próbálta megfejteni, hogy mi van Orbán Viktor fejében. Én nem szeretnék a magyar péterológia avatatlan szakértője lenni.
3: De nem logikus.
4: Nem tudom, hogy mi a logikus Magyar Péter politikájában, és nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy a jövőnek az a helyes üzenet, hogyha azokat, akik egy rendszerrel szemben merték vállalni a küzdelmet, úgyhogy a saját életüket, családjuk, szeretteik, biztonságát kockára tették, azoknak köszönetet mondunk, és én még egyszer csak köszönettel tartozom, azt gondolom mindenkinek, aki ezt megtette. Még akkor is, hogyha nem volt sikeres, mert az ott pillanatban nem lehetett sikeres, vagy nem jött még el az ideje annak, hogy változás legyen. Most ez eljött, és én azt gondolom, hogy most már a kormányváltás megvalósult kétharmaddal. Érdemes volna talán több gesztust, több párbeszédet hozni a politikába, és több tisztelettel beszélni egymással.
3: Mennyi az esély ennek?
4: Hát minimális, de a 2RK, a másik reformkor párt, amit én itt képviselek, az pontosan azt képviseli, hogy erre volna szükség. Tehát most a paksi helyzet, ami kapcsán ugye ma nyílt levélben fordultam Baka András köztársasági elnökhöz, az pontosan azt bizonyította, hogy a magyar politikai elitben nincs meg az a fajta belátás, józanság, párbeszédképesség, hogy akár egy olyan katasztrófa helyzetben, amikor a víz, az energia, az ivóvízellátás és sok minden kerülhet kockára, és egy katasztrófa helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen helyzetben a politika képes lett volna arra, hogy ne kiszorítósdit játszon. Mert én azt láttam pro és kontra, kormány és ellenzék viszonylatában a parlamenti pártok között, hogy valójában mindenki politikai kiszorítósdira használta ezt a szituációt. És legyünk hálásak a szakmának, ha már mondtam köszönetet az elmúlt 16 évért, akik abban küzdöttek, hogy köszönjem meg ezúton a szakembereknek, hogy segítették és segítik ennek az ügynek a megoldását, vagy a károknak az enyhítését. De hogyha a szakmát most kivesszük, és megnézzük, hogy mit tett hozzá a politika ez az egész, az akkor azt látjuk, hogy igazából semmit, inkább elvett belőle, és azt a rossz üzenetet adja most az embereknek, hogy a magyar politikai elit még egy katasztrófa helyzetben sem képes egymással szót érteni. És lehet, hogy ezt most megússzuk, de azt hiszem, hogy ha ez újra és újra megismétlődik, akkor előbb-utóbb a természet egy akkora pofont fog nekünk adni, amit nem kellene megvárni.
3: Ön gyakran elemez politikai folyamatokat, akár ebben a stúdióban is, ugye?
4: Volt erre is idő.
3: Ilyen mi műsorunkban is. Az, hogy Magyar Péternek a Pakssal kapcsolatos húzásai, lépései szolgálták-e a közös párbeszéd indítványozását, mert ugye volt ilyen, azt ön inkább a politikai kampány kategóriájába sorolta, legalábbis a közleményből ez derül ki, szemben a szakértők ugye hozzáértésével, de mégis az elemzők azt emelik ki, hogy a kormány például ezzel a fenéküszöbben nagyon gyorsan lépett.
4: De ugye azt senki nem gondolja komolyan, akár az elemzők sem, remélem, hogy Magyar Péter döntötte el szakmailag azt, hogy mire van szükség. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ezt nem ő döntött el, legalább ezt nem, hanem ezt a szakemberek, és azt gondolom, hogy ez így is történt. Az, hogy egy ilyen szituációban a kormányfő, a politika oda megy és megmutatja magát, és erről videófelvételek készülnek, és a közösségi médiában ez megjelenik, ez a mai politikai kultúra részein, nekem ezzel nincs problémám. Azzal van problémám, ahogy egymáshoz viszonyultak a pártok, és Magyar Péter is az ellenzékhez, és az ellenzék is Magyar Péterhez. Tehát itt nem nagyon láttam a konstruktivitást. Magyar Péter politikai meghívása, azért legyünk ebben őszinték, ez egy olyan politikai meghívás volt, amivel ő egy blöfföt mondott. Tudta nagyon jól, hogy Orbán Viktor nem fog eljönni, és azt is tudta nagyon jól, hogy Toroczkai László megnyaral a gyermekeivel. Lényegében ez egy, én nem érzem méltónak ehhez a helyzethez. Tehát, hogy egy miniszterelnöknek ilyenkor nem az ellenzék számára való csapdaásással kell szerintem foglalkoznia. Lehet, hogy sokan most a Tisza szimpatizánsai a kedves nézők között szőrszálhasogatásnak érzik, csak én arra szeretném felhívni a figyelmet itt 2026. augusztus közepén, néhány nap múlva lesz 100 napos ugye a Tisza kormány, hogy ha sorozatban újra és újra azt látjuk, hogy a kommunikációs szempontok fölírják a politikai szempontokat, akkor abból előbb-utóbb csattanás lesz. Egyébként, ha már a 100 nap szóba került, hogy mondjam el, hogy mint konstruktív ellenzéki párt, mi magunkat konstruktív ellenzéki pártnak valljuk, és reméljük, hogy lesz konstruktív kormány is majd, amelyik ezt tudomásul veszi. Szóval arra készülünk, hogy a 100 napot értékelni fogjuk, méghozzá 16 ágazat teljesítményén keresztül, augusztus 19-e után minden nap egy ágazattal kapcsolatban bizonyítványt osztunk majd a Tisza teljesítmény.
3: Más-más arcok fogják értékelni ezt?
4: Igen.
3: Tehát ez olyan lesz, mint egy árnyék kormány? Árnyék ellenzék?
4: Én ezt még nem mondanám, de mindesetre azt szeretnénk ezzel sugallni, hogy van Magyarországon egy olyan politikai erő, amelyik konstruktív, vagyis ami pozitív, azt elismeri, és azt támogatja, ami szerintünk rossz, azt kritizálja, és az ügyben pedig alternatívát mutat. Különféle ágazatok munkája kapcsán ezt fogjuk bemutatni.
3: Elnök úr, nagyon ügyesen átment az első témáról a másodikra, de most visszacsatolnék egy picit. Nem arról van ez szó, hogy önnek az fáj, hogy le akar zárni egy korszakot a miniszterelnök azzal a korszakkal, aminek ön részese volt, mert ön is miniszterelnök jelölt volt.
4: Én is nagyon örülök neki, hogy ezt a korszakot lezárjuk, mert ez a korszak, ez fullasztó volt már nagyon. És nagyon-nagyon örülök, és én magam is harcoltam nagyon sokat ez ellen, a rendszer ellen, és nem kevés áldozatot vállaltam, és a szeretteim is sok mindent elviseltek ebben a küzdelemben. Úgyhogy én örülök neki, hogy ezt a korszakot lezártuk, aminek még inkább örülnék, hogyha nem cseberből vederbe kerülnénk. Tehát én már a kampányban is többször elmondtam, és akkor nagyon kevesen voltak erre talán vevők, hogy ezt meghallják, hogy nem csak Orbán Viktort kell leváltani, hanem az orbánizmust is. Tehát, hogyha leváltjuk a rendszert, de a rendszer tartalma, lényege, vagyis a kiszorítósdíj, az ellehetetlenítés, a mások megalázása megmarad, akkor lényegében cseberből vederbe kerültünk.
3: Én nem tartom azt rossznak, hogy egy parlamenten kívüli párt olyan javaslatokat tesz, ami átível ciklusokon és mondjuk párt blokádokon vagy csoportokon, de hogy mindenki azt fogja mondani ezen két ötlet hallatán, hogy tulajdonképpen pozíciót foglalna a második reformkor.
4: Hát persze, hát egy politikai pártnak az a cél, hogy pozíciót foglaljon és képviseljen valamit a politikában. Mi egy polgári centrumot szeretnénk képviselni, és egyébként csak hangozom el, mert nem mondtam el, hogy azért írtam Baka András elnök úrnak levelet, hogy azt javasoljam, hogy egy szakmai és politikai támogatottsággal megvalósuló, tehát egy nagy kerekasztalon megvalósuló vízügyi egyezmény szülesse Magyarországon, tehát a vízügyet, ami a levegő után a víz a másik legfontosabb életfeltétel, ezt vegyük ki a pártpolitika kezébe.
3: De van egy vízügyi főigazgatóság, meg van egy környezetvédelmi tárca, most akkor létrehoznánk egy újabb fórumot, ez jó lenne?
4: Azért lenne jó, mert a politika változik. Tehát lehet, hogy most XY van kormány, aztán meg lehet, hogy Z lesz a kormány, és utána meg ez folyamatosan változik. A víz és a vízprobléma viszont itt van velünk. És szerintem az a felelős magatartás, hogyha minden érdekelt felett, politikai és szakmai oldalról egy asztalhoz ültetünk, meghatározzuk a minimumokat, hogy mik azok a minimumok, amik a víz kérdésében nemzeti érdeket jelentenek, ebben megállapodunk, ezt aláírjuk, és onnantól kezdve mindenki tartja ez magát. És a magyar társadalom megnyugodhat, hogy legalább a víz kérdésében Magyarországon van egy konszenzus, amire hát azért nagyon nagy szükség lenne, azt hiszem.
3: Elnök úr, egyrészt köszönöm, hogy befáradt, másrészt akkor figyelni fogjuk az új arcokat, akik elmondják az egy-egy szakterületen tapasztalható előrelépést, vagy még elmaradást. Köszönöm szépen.
4: Megtisztelő. Köszönöm szépen.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép.

0: kampány. 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok vezetőit, hogy egyeztessenek a kialakult válságról, hogy megnézzék, hogy hogyan halad a fenékküszöb kialakítása, de a pártvezetők sem Orbán Viktor, sem Torockai László, de még semmilyen Zsolt sem fogadta el a meghívást. Közben Lázár János járja az országot, hogy felmérje, milyen állapotban van a Fidesz, úgyhogy hétvégén sem unatkoztak azok, akik a belpolitikával foglalkoztak. Zoomon kapcsoljuk Pulai Andrást, a Publikus Intézet stratégiai igazgatóját. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk. Arról azt hiszem nincs vita, hogy Magyar Péter és a Tisza kormány transzparensen tájékoztat az egész energiakrízisről. Most már napok óta Paksról látjuk a képeket, helikopterekről, bárkákról, hatalmas kövekről. Mennyire volt jó döntés az, hogy az ellenzéki pártokat meghívta Magyar Péter? Ez inkább a színház része, vagy itt valóban egy nemzetegyesítés volt a cél?
2: Hát nyilvánvalóan is. Tehát azért egyértelműen kijelenthetjük, hogy Magyar Péter egy igazi showműsort csinál mindenből, ahogy az elmúlt 2,5-3 évében, amióta benne van a politikában, lényegben mindenből showműsort csinál. Hogyha úgy tetszik, akkor ő így nyerte meg a választást ezzel az attitűddel, ezzel a hozzáállással, ezzel a skillsettel, ezekkel a készségekkel, ő nagyon markánsan rendelkezik. Úgyhogy szerintem tévedés lenne neki ebből leállni, és tévedés lenne neki új eszközökhöz nyúlni, ugye mi működik azt, hát cseréljük le, járt utat a járatlanért, ne adjuk fel. Ennek okán természetesen ő nem csak hogy egy showműsort csinál a Duna küszöb, vagy a fenék küszöb építéséből, hanem egy igazi akciófilmet, és azt gondolom, hogy ezt egy egész ország élvezi jelen pillanatban. Tehát ez természetes, hogy így zajlik. Most már mondtuk, kijelenthetjük, hogy természetes, hogy így zajlik. Ugye olyan szinten mediatizálta, olyan szinten alakította át a nyilvánosság terét, a politika nyilvánosságnak a terét, hogy minden más az már mondjam, vonal alatt lenne az ő esetében, és az elvárásoknak nem felelne. Hogy jönnek ide a pártelnökök? És miért egy csapdahelyzet volt ez nekik? Ugye a Torockai László például bejelentett előtte egy nappal, hogy ő elmegy nyaralni a maga részéről. Ez az egy olyan hét van jelen pillanatban az ő tudása szerint a nyáron, amikor nincsen parlamenti ülés, úgyhogy ezt az egyhetet kihasználja, és akkor ő végre elmegy szabadságra. Teszem hozzá, ugye, erről kevés szó esett, de a Tisza képviselők is erre az egy hétre voltak elengedve szabadságra. Tehát ebből is gondolhatta azt, hogy ebben az időszakban nem lesz aktív politikai élet, és természetesen Magyar Péter ezt kihasználta, és hát abban a pillanatban, amikor megtudta, hogy Torockai László elment, ő elhívta őt a paksi atomerőműhöz. Ugye tudjuk, meg tudtuk Orbán Viktorról, hogy Szerbiában tartózkodik, ezekben az időszakban egy Trombita Fesztiválon. Tehát természetesen ez is a politikai showműsornak a része volt. Persze, hogyha összejön, akkor ennek van egy nemzetegyesítő hatása, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen politikai csikityuki játék volt Magyar Péter részéről, ami a hétköznapi politikának a része, tehát ezzel szerintem nekem nincsen őszintén problémám. De azért ne gondoljuk azt, hogy csak nemzetegyesítés magasztó szándéka vezérelt egyedül.
1: Hát arról nem beszélve, hogy azért arra én legalábbis elég kevés esélyt láttam, hogy majd odaáll Orbán Viktor Magyar Péter mellé, és szemlesütve hallgatja, hogy Magyar Péter ráolvassa az elmúlt 16 év bűneit. És egyébként egy friss info, hogy ugye a 444 egyik olvasója lefotózta, hogy Orbán Viktor tegnap este már Horvátországban találkozott Schmidt Máriával és Rogán Antallal, készült erről egy friss fotó. Na de lényeg, nem Pakson voltak. Mennyire fordulhat a visszájára Magyar Péternek az, hogy még ebben az esetben is folyamatosan fogást talál az ellenzéken, és állandóan szorítja őket. Nem fordulhat ez a visszájára, vagy egyszerűen még mindig bármit csinál, az átmegy és működik?
2: Én nem látom, hogy jelen helyzetben ez visszájára fordulhatna, addig, ameddig a Tiszának, illetve a Fidesznek a támogatottsága ezen a szinten van, ugye a mi utolsó mérésünk szerint 68 és 23 a biztos szavazók átválasztott körében, addig neki van egy olyan széles bázisa, van egy olyan széles támogatói köre, hogy nagyjából bármit csinál az átmenet, és az pozitívan értékelődik. Nyilván vannak ez alól kivételek, ugye ilyen volt például a polgárügy, amikor a választók egyértelműen jelezték, hogy hát nem erről volt szó, de addig, ameddig ő ezen téren belül marad, ezen politikai téren belül marad, amire ígéretet tett, amivel ő megnyerte a választást, amivel ő kampány volt, addig nagyjából bármit csinálhat, és ebben a történetben ő egyértelműen ezen a politikai téren belül van.
1: Ráadásul arról nem beszélve, hogy nagyon látványosak ezek a képek itt a hatalmas kötömböknek a ledobásáról, és majd egyébként erről a szakmai részéről is beszélünk, hogy ennek mikor lehet eredménye. Lázár János, ugye a legtöbbet hiányzó parlamenti képviselő, az országot járja, hogy felmérje a Fidesz állapotát. Mit találhat most Lázár János a vidéki Fidesz irodákban? Milyen eredményre számít azt? Mit fog ő össze szeptemberben letenni a Fidesz vezérek elé?
2: Hát nyilván én, hogy mondjam, nem járom a Fidesz irodákat, tehát nekem relatív kis tudása van arról, hogy konkrétan mi a helyzet, de abból kiindulva, hogy ilyen pillanatban, ilyen politikai pillanatban milyen állapotban lehetnek a pártok, én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyjából egy roncs állapotban lévő pártot talál, meglehetősen alul motivált szereplőkkel, hitehagyott, hitevesztett szereplőkkel, és olyanokkal, akiket az új pártvezetéssel fog tudni nagyon motiválni. Ez egy meglehetősen nehéz politikai helyzet, és hát ugye nyilvánvalóan kreatív megoldásokra lesz szüksége ahhoz, hogy életet lehelyenek ebbe a pártban, nem egyetemi biztos sikerülni fog. Ugye az új frakcióvezető mondta azt, hogy lehet, hogy valamiféle koalíció, vagy valami együttműködésre, vagy pártegyesítésre lesz szükség. Ugye a Fidesz esetében ez nem példátlan. Emlékezzünk arra, amikor a Fidesz sok évtizeddel ezelőtt a jobb oldalt egyesítette, akkor ilyen nem történt más, mint hogy a kisgazdapárt, aztán az MDF és egyéb szereplők, hogyha nem is intézményesen, nem is mindegyik párt intézményesen lépett koalícióra vagy együttműködésre a Fidesszel, de ezen politikai pártnak a meghatározó politikusai mindezt csinálták, és én azt gondolom, hogy simán lehet, hogy most is ez a helyzet fog előállni, hogy a Fidesz majd igazolni fog szereplőket, vagy igazolni fog pártokat. Ugye annyival másabb helyzet, hogy most nincsen olyan sok párt, mint akkor volt, nincsen a jobb oldal dalabjaira húlva, és nincsen olyan nagyon sok szereplő ezen a politikai térben, de azért mégiscsak lehet ezt azt igazolni. Szóval erre mutat Orbán Viktor iskolában, ugye, hogy elképzelhető, hogy ezt a szélső jobb oldalról kell megújítani, hogy csak egy szereplő van a Fidesz mellett, a Fideszen túl. Szóval én erre készülök, hogy új megoldásokhoz fog nyúlni a Fidesz, amelyek hát vagy sikeresek lesznek, vagy nem, de nyilvánvalóan a Putin próbálja az evés, és addig nem tudja meg, ameddig ezt nem próbálják ki.
1: Na ez az, de ez az egy szereplő, az egyre jobban szerepel a közvéleménykutatásokban. Elképzelhető, hogy tudnak olyat ajánlani a Mi Hazánknak, hogy azt mondják, hogy bár eddig azt mondták, hogy ez elképzelhetetlen, de mégis összefognak a Fidesszel?
2: Én abszolút elképzelhetőnek tartom, hiszen szerintem azért Mi Hazánk is úgy gondolja, hogy azzal a politikával, amivel ők működnek, azért annak van egy felső korlátja, még akkor is, hogyha egyébként most éppen növekedésben vannak. Ugye mi mérésünk szerint egy pontot növekedtek, de látni más méréseknél ez intenzívebb ez a növekedés. Addig, ameddig ők nem csinálnak fundamentálisan más, mert pedig azt azért nem látom, hogy ők az alap tengelyen szereplő értékeikből, politikáikból engednének, addig nem látom azt, hogy ők ezt a magas vagy plafon beli küszöböt azt át tudnák ugrani. Ugye mik ezek a politikák? Ugye itt van jó pár olyan szélső jobboldali vonal, gondolok például a halálbüntetésre, vagy gondolok például egyes összeesküvés elméleteknek az ismételgetésére és abban való hitre, és azon politikára fogékony szavazóknak a begyűjtésére. Amíg az jelen van, addig nem látom azt, hogy ez a plafon ez odébb menne a Mi Hazánktól, és addig nem látom, hogy ezt ők más szintet tudnak emelni.
1: Hát izgalmas ősszelén nézünk az egész biztos. Pulai András, a Publikus Intézet stratégiai igazgatója. Köszönöm a beszélgetést.

az élő víz. Tudod, kaptam én ezt úrra, mert nem hallott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tartsz, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigaszt, minden hibákat

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Visszautasította az Alkotmánybíróság, a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások egyebek mellett Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői cikluskorlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. Hak Péterrel beszélgetünk.
2: Nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Az Alkotmányügyi Bizottság korábbi elnökével ülök szemben büntető eljárási jogprofesszorral, és ön azt mondta egy korábbi reakciójában, hogy a Fidesz elindította a jogállamot a lejtőn, a Tisza pedig nem fékezett, hanem gázt adott. Mi az az egyetlen döntés, amely ön szerint a legjobban bizonyítja ezt?
3: Hát talán azért az első 100 napban több ilyen döntés van. És Sulyog Tamásnak a alkotmányos közjogi indok nélküli eltávolítása az elnöki pozícióból, az biztos, hogy ilyen, tehát azért az a mondat, függetlenül, hogy ki mondja, az a mondat igaz, hogyha az alaptörvényben rögzített, 36 éve rögzített jogokon át lehet lépni akkor, és ezt meg lehet tenni a köztársasági elnökkel, akkor az bárkivel meg lehet tenni. És nyilvánvalóan most a választók többsége örül ennek a döntésnek, hogy megtörtént, de ezzel tulajdonképpen egy olyan helyzet jött létre, hogy az újonnan pozícióba kerülő személyek hivatali stabilitása is alá van ásva. Most ugye a héten, talán a következő napokban Baka András hivatalba lép, de az ő hivatali státusza már azért is eltérő a korábbiaktól, hogy eleve az 17-es alaptörvénymódosítás azt mondta, hogy addig, amíg az új alkotmány meg nem születik, tehát nem tudjuk, hogy ez lesz-e 5 év, de maximálisan 5 évig, de az is elképzelhető, hogy bármikor egy alaptörvénymódosítással ugyanúgy eltávolítják, ahogy Sulyog Tamást eltávolították, hiszen bármikor előállhatnak hasonló politikai érvek, hogy nem szólal meg bizonyos kérdésekben, amikben a parlamenti többség vagy a miniszterelnök szerint meg kellene szólalni, vagy éppen, hogy megszólal olyan ügyben, ami a kormánypártok számára esetleg presztízsveszteséget jelent.
2: De milyen érdekes, hogy Bak Andrásra pont az történt, ami az elődjével. Mert amikor ugye a kúria elnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke volt, és átírták tulajdonképpen az alaptörvényben is átírták ezt a legfelsőbb bíróságot kúriára, akkor ugye ő is áldozatul esett a személyre szabott jogalkotásnak.
3: Igen, ez egy érdekes helyzet, és én azt gondolom, hogy csak akkor nem alkalmazunk kettős mércét, ha vagy azt mondjuk, hogy mind a két eset normasértés volt, határátlépés volt, vagy azt mondjuk, hogy egyikkel se volt semmi baj. Én azt gondolom, hogy mind a két esettel baj volt. Az az érv, ami 2011-ben a bírósági igazgatás átszervezésére hivatkozva váltotta le Baka Andrást a legfelsőbb bíróság elnöki posztjából, az nem indokolta, nem támasztotta alá azt, hogy miért nem maradhatott a kúriának az elnöke. Kétségtelen, hogy az kevesebb jogkör lett volna, mint korábban a legfelsőbb bíróság elnöke, aki a 3000 fős bírói kartnak az igazgatási vezetője is volt, hanem maradt volna csak a mintegy 100 fős kúria a legfőbb bírói fórumnak az igazgatási vezetője, de ő ott kitölthette volna az idejét. Ahogy szerintem Sulyog Tamás sem akadályozta volna a jelenlegi kormányt, amíg a kettőnek átfedett egymással a hivatala, addig semmilyen lépésben nem akadályozta meg. És ugye ne felejtsük el, hogy az Alkotmánybíróságról is az volt a kommunikáció az elmúlt években, hogy az Alkotmánybíróság az a Fidesz bábjaiból áll, és biztos, hogy a Fidesz érdekét fogja szolgálni. A mai döntés mutatta, hogy nem. Ugye a mai döntést megalapozta maga a Fidesz, tehát hogyha a kezdeti gondolathoz visszatérünk, ugye azt az utat, ami rossz irányba vezet, ezt az utat a Fidesz kezdte kikövezni. A negyedik alaptörvénymódosítás zárta ki annak a lehetőségét, hogy az alaptörvénybe bekerülő adott esetben rossz szabályt nemzeti szinten valaki rossznak nevezhesse. Ugye most az Alkotmánybíróság nem foglalt állást abba a kérdésbe, hogy alkotmányos volt-e a 70 éves korhatár megállapítása, vagy a köztársasági elnök elmozdítása. Egy kérdésben foglalt állást, hogy van-e jogköre, van-e hatásköre arra az Alkotmánybíróságnak, hogy ilyet vizsgáljon. És ez azért teremt egy nagyon veszélyes helyzetet, mert megint mondom, hogy most azok, akik örülnek ennek a döntésnek, úgy érzik, hogy valamennyivel előrébb léptünk, de hogy annak idején a Fidesz hívei is örültek a negyedik alaptörvény módosításnak, úgy érezték, hogy sikerült a népi felhatalmazás, a kétharmados alkotmányos többség útjából egy akadályt eltávolítani, de az az eltávolított akadály most nincs ott, ahol nekik szükségük lenne rá, és akik most örülnek, hogy nincs ilyen akadály, ők is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy akár a hivatásrendjüket, akár az egzisztenciájukat, akár a jogi helyzetüket érintően születik egy olyan alaptörvényi szabályozás, amit problémásnak látnak. Ugye nem véletlen, hogy például ugye az alkotmánybírók közül, aki kisebbségi véleményt fogalmazott meg Horváth Attila jogtörténészként, ugye utalt arra, hogy hát a magyar történelemben négyszer volt az, hogy köztársasági elnököt alkotmányellenes módon eltávolítottak, ugye Károlyi Mihályt lemondásra kényszerítették, jött helyette Kun Béla, utána ugye Szakasics Árpád váltotta Tildit, Szakasics Árpádot Rákosi váltotta, és közben volt még egy ugye Horthy-Szálasi helycsere, egyik sem jó történelmi precedens, tehát bízunk benne, hogy a mostani helyzetben talán jobb kimenetele lesz, de azért azt meg lehet állapítani, hogy az Alkotmánybíróság mai döntésével kimondható, hogy ha a mindenkori többség, ez nem a Tiszára vonatkozik, hanem a mindenkori többség kétharmaddal rendelkezik, és beletesz valamit az alaptörvénybe, vagy az alkotmányba, akkor nincs nemzeti szintű védelem senkinek, legfeljebb az Európai Unió Bírósága, vagy a Strasburgi Bíróság tud itt valamit tenni, ami biztos, hogy nem jó azoknak, akiknek fontos a nemzeti szuverenitás.
2: Azzal védekezhetnek a kormányon lévők, vagy azzal védekezhetnek azok, akik a kormányzati szempontokat jogilag is alátámasztva látják, hogy megvan hirdetve egy alkotmányozási program, és úgy lebontani egy egyébként alkotmányellenes helyzetet, amit az ő magyarázatuk szerint a Fidesz idézett elő, a kézbületetéssel, a személyi kinevezésekkel, a fékek lebontásával, amíg egyébként nem következik az alkotmányozás, az perspektívikusan azt sejteti, hogy egy jogállamra való áttérésnek vannak egy előkészítő szakaszban lévő lépései. Míg ugye a Fidesznél nem volt ilyen, tehát a Fidesz meghozta az alkotmánymódosítást, és lehetett látni, hogy a nemzeti együttműködés rendszere a jogot szűkíti össze. Az alapjogokat szűkíti össze, és a fékeket bontja le a saját maga értelmezése szerint.
3: Igen, András, csak most pont azt látjuk, hogy a mai alkotmánybírósági döntés azt mondja, hogy semmilyen fék nem létezik.
2: Ma még.
3: Jó, de ugye arról még egyelőre nincsen szó, és a programban se volt szó, hogy amit lebontanak, arra helyére mi fog épülni. És ugye megjegyzem, hogy a Helsinki Bizottság éppen a napokban tette közzé azt a véleményét, hogy a kormány által társadalmi vitára bocsátott alkotmánybírósági törvényjavaslatból éppen a legvitatottabb pontra nem ad orvoslást a kormány. Ugye ezt már Zonnevent Pál alkotmánybíró választása kapcsán is elmondták, pont azok, akik egyébként nem nevezhetők a kormány, a jelenlegi kormány kritikusainak. Baka András megválasztása kapcsán is ugye Flek Zoltán elmondja azt, hogy hát ezt nem így kellett volna. Ugye korábban a miniszterelnök azt mondta még a választási kampányban, hogy ne szivarfüstös szobákba dőljön el, hogy ki lesz a köztársasági elnök. Most lehet, hogy nem volt a szobába szivarfüst, de azért egy szobába dőlt el, Flek Zoldán utal arra, akit szintén nem lehet Fideszes elfogultsággal vádolni, hogy azért jobb lett volna több jelölt, jobb lett volna a nyilvános meghallgatás, jobb lett volna, ha a sajtó is kérdezhetett volna a jelöltekről, jobb lett volna, ha tudunk valamit, hogy mit gondolnak a jelöltek, mint ahogy jó lenne, hogyha tudnánk arról arról is, hogy most a következő héten új legfőbb ügyész kell választani. Ha a Fidesz visszaélt a többséggel és olyan szabályokat állapított meg, ami neki kedvező, akkor most a jövő héten hogy fogják megválasztani az új legfőbb ügyészt? Ugyanúgy, ahogy az előzőt, akkor miben történt változás? Tehát nem más történik, hanem mások csinálják ugyanazt. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetőjénél a parlamenti bizottság jelöl, és a parlamenti többség választja meg.
2: Ez a miben... több mint 100 jelentkező közül?
3: Rendben van, de miben fog ez különbözni attól, ahogy a Fidesz választott? Úgyhogy nem tudtuk, hogy kik a jelentkezők. Én egyelőre háromról tudok, tehát a mai sajtó három jelentkezőt nevesített. Miért nincsenek ebbe a folyamatban benne a több csatornás jelölések? Ugyanez az alkotmánybíró jelölésnél. Szeptembertől kell választani 4 alkotmánybírót, novemberben egy 5-et.
2: Világos.
3: Ugye, hogyha Zonneveld Pállal együtt már 6 olyan alkotmánybíró lesz, akit a jelenlegi többség választ meg, és van 4 olyan, akit az ellenzékkel együtt választott meg a Fidesz, ugye akkor, amikor 2016-ban a Fidesznek nem volt kétharmados többsége, akkor már a 15 alkotmánybíróból 10 más nem fideszes alkotmánybíró lesz, de hogyha ebből a 10-ből 6 Tiszás lesz, akkor megint nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy az alkotmánybíróságnak valamiféle kontrollszerepe vagy tekintélye.
2: Megjegyzem, hogy Zonneveld Pállról nem lehet azt mondani, hogy ő tiszás alkotmánybíró lenne.
3: Én nem is mondtam, sőt, én mondtam, hogy nem az, de hát én is azt mondtam, de ugyanúgy választották is, ugye az Amnesty International is szóvá tette, teljesen helyesen, hogy az ő megválasztását is jobb lett volna máshogy.
2: Hadd térjek rá arra, hogy ugye a többség azt mondta az alkotmánybíróságon, hogy ugye a visszautasítás az azért egy értelmezhető döntés, mert hogy ugye az alkotmánybíróságnak tartalmilag nincsen jogosítványa, eljárásjogi érveket ugye nézhet, de abban viszont nem talált hibát, hogy hozták meg ezt a pár módosítást. Hadd kérdezzem már meg, hogy tulajdonképpen a módosítás lényege tekintetében két bíró, Polt Péter és Handó Tünde azt mondta, hogy viszont itt van egy olyan személyre szabott jogalkotás, ami norma alakot ölt, és ezt igazából az Alkotmánybíróságnak ki kellett volna emelnie, e mentén kellett volna visszadobni az egész.
3: Ugye 4 indítvány volt, az egyiknél volt Polt Péter és Handó Tünde, aki ellenvélemény mondott, a köztársasági elnök elmozdításánál 5 alkotmánybíró volt, aki kisebbségi véleményt fogalmazott meg, és ők is azt mondták, hogy tartalmilag kellett volna vitatni. Ugye az alkotmánybíró kiválasztásnál is azért a Fidesznek a fő szempontja az volt, hogy ne legyenek túlzottan kritikusak a mindenkori kormány többséggel szemben, és ez jött le most az eredményekben, hogy 10 alkotmánybíró hát szorosan értelmezte a feladatát, amit egyébként ugye a 4. alaptörvény kiegészítés az alaptörvény S pontjába helyezett be, hogy csak így lehet vizsgálni az alkotmány módosításokat. Most mondhatta volna az alkotmánybíróság azt, hogy azért a fékek és ellensúlyok rendszere, a hatalom kizárólagos birtoklásának a tilalma alapján ők esetleg vizsgálnak ilyen kérdéseket is. Ugye a Fidesz 4 beadványa összesen 160 oldal terjedelemben, gépelt oldal terjedelemben sorolta fel az érveit, az Alkotmánybíróság 80 nyomtatott oldal terjedelemben mondta el, hogy szerintük miért nincs hatáskörük. Tehát azért szeretném újra hangsúlyozni, hogy az Alkotmánybíróság nem azt mondta, hogy ez alkotmányos, hanem azt mondta, hogy nincs hatáskörük.
2: Dacára annak, amit a miniszterelnök ír a Facebookon, hogy...
3: Igen, tehát érdemben nem mondta azt, hogy ez így rendben volt, azt mondta, hogy ezt nem vizsgáljuk. Tartalmilag a miniszterelnöknek persze igaza van, mert ha valamit nem lehet megváltoztatni, és benne van az alkotmányban, akkor az alkotmányos. Csak hát látjuk azt, hogy ennek a döntésnek hosszú távon lehetnek nagyon negatív következményei. Ugye előttem itt Vona Gábor is arra utalt, szerintem helyesen, hogy azért ha lebontunk valamit, akkor jó, hogyha egy jobb épül helyére, mert jelenleg nem látjuk, hogy akár az alkotmánybíró választás, akár a köztársasági elnök választás módja, akár a független intézmények létrehozásának a módja, mennyivel lesz jobb, mint